0: hadd legyen az én titkom.
1: Te, ez megkérjedjük ön kezét?
2: Uram,
3: kísér majd
2: uram.
0: Szabad egy szóra.
4: A pincér mindent elárult. Az idősebbiket Próza urának hívják, a húgát Pátricsnak.
0: Bocsánat, valami ügyemről referál az inasom.
1: Uraságod velencei vagy idegen?
0: Nápolyi lovag vagyok.
4: Jaj. Lovag és nápolyi, két hazugság egy csapásra.
1: De akkor honnan ismer bennünket?
0: Itt ott ezt esztendeje, hogy rangrejtve ebben a városban élek.
4: Tegnap este érkeztünk.
0: Már rég elém gyúlt a kegyedék szépsége. Sokáig haboztam, melyiküknek adjam a szívemet, végül azonban döntenem kellett amellett.
1: Ki mellett?
0: Hát ez az, amit most még nem árulhatok el.
4: Jaj, ha tőle tudna elvenni, ez mind a kettőt.
1: Nincsenek lovagjaim, az én szívem is szabad.
4: Kasztám, ragadja üstökön a szerencsé.
0: Nincs lovagjuk, és mégis szerenádot kapnak.
1: Becsületünkre nem tudjuk kirendelni.
0: Akkor hát elárulom, hogy az éjjeli zene csekély bizonysága volt az érzelmemnek, melyet az imádottam iránt táplál.
4: Ekkora szédel.
1: És nem mondja meg, melyikünk iránt.
0: Nem. Dalom egy titkos és félénk imádóról szólt, ugyebár? Nos, az illető én vagy.
1: Ha most egyikünk sem mond köszönetet, tulajdonítsa a hódolata túlságos diszkréciójának.
0: Mai hódolatom csak semmiség, de egész Velence bámulni fog az ízlésemen, ha majd nyíltan szolgálhatom azt, akit szeret.
4: Már is csaphatja az árokházba ruháit, ha nem jön meg az apja.
1: Uram, legalább ne légy szíveskedjék.
0: Ó, ezer örömmel, don Azdrubal di Castel d'Oro, Ürgo.
4: Sosin szűkében káprázatos családi és keresztneveket.
1: Nekünk azonban már igazán vissza kell vonulnunk. Őrgróf úr,
3: nevelőnünk aggódik.
0: Engedelmük kell holnap a házukban tisztelni.
1: Csak lassan, szinyor félénk szerelmes.
0: Akkor legalábbis az erkélyük alap.
1: Arra felhatalmazzuk.
3: És valamivel többre engedélyt kaphat, ha majd nyilatkozott.
0: Ó, boldogan! Mihelyt hazajön a doktor úr?
1: Őrgróf úr, Azdrubale úr, buona notte.
5: Buonanotte! Buonanotte! Hey, signor Napolitano! Csókolom a kezét!
6: Nos, kivágtam a rezet?
5: Megáll az esze már. Így hazudni? És ilyen simát?
6: Tessza már! Ezek nem hazugságok, hanem szellemes röppentjük. Aki sikert akar, legyen merész. Na, reggel 7-kor kelts. Addio!
5: Addio, uram! Addio!
7: Jaj, csak valami nagy disznóságot ne csináljon ez a hebrencs.
4: Te nini, megint egy mi az erkélyen? Egy harmadik.
8: Feküdtek a kisasszonykáim. Most már magam is tellőzhetek egy kicsit. Lent egy férfi sétál. És is szokott se engem néz.
4: Meglátjuk, elég merész vagyok-e füllenteni, ahogy a kasztám ajánlotta.
9: Hódolat a szépségnek, aki átragyog az éjjeli homályon.
8: Kicsoda kegyelmed?
9: Don Széltoloralto di Ostallone vagyok. Félénk és szemérmes imádója.
8: Ó, bátorodjék, én csak szobalány vagyok.
4: Ez éppen nekem való.
9: Kedves szobatituskám, hallotta az imént azt a canzonettát?
8: Ó.
9: Tudja meg, hogy én énekeltem, és pedig magának.
8: A vékonyabb hangnak tetszett.
9: Én belőlem minden hang ki tud jönni.
8: Meg kell adni szép szerelmi dolgot.
9: Én költöttem.
8: Kegyet át költő is. Gyakran itatja tejével a múzsa.
9: Hányszor csak látom kegyedet.
8: Köszönöm. De most már szaladnom kell, hívnak a kisasszonykát.
9: Ne, viszont láthatom még valaha.
8: Ó, akár már reggel, Don Széltoloralto szolgálatjára.
9: Ja.
7: Én is kivágtam hát a rezet. Meg is letett a múzsa teje.
9: De most menjünk aludni. Hé!

0: Nu la Florindurfi.
1: I soko szerenás, puro reggel már talpon?
2: Nem tudtam aludni örömben, hogy úgy sikerült a szerenádom.
1: Pedig tulajdonképpen csak szórta a pénzét, tékozolta az idejét, s a lánynál nem szerzett semmi érdemet.
2: Ó, elég nekem Rozaura öröme. Hanem itt van a vásár, és szeretném valami sejemcsipkével meglepni a kedvest.
1: Helyes, helyes. És mikor átadja, szerelmet valhat.
2: Nem, beszerezni te neked kell. Itt van rá 10 cekkino. Végy 40 röfőt a bazárban. A legszebbet, ami van. A Kalmárral küldesd ide Rozaura címére, de a küldőnevét ne áruld el.
1: Na de a kisasszony megint nem fogja tudni, hogy nagyságod lekötelezte. És hogy spórolta össze a 10 aranyat?
2: A havi segítségből, amit atyám Bolognából küld, és némi mellékkeresetből, amelyet egyes viziteknél a principálisom helyetteseként én kapok.
1: Mindig spórol, mindig tékozol.
2: Menj tüstént, Brigellám! Szeretném, ha még ebéd előtt megkapna az ajándékomat, a drága. Ó, Isten veled, menj!
1: Okos ember, a fél világot megmenj ezen a 10 aranyon.
2: Ott az a boldog erkély, ahol ő... Ha most itt teremne, talán megmerném mondani neki. Ó, édes! Könyörüljön rajtam, én... Ha így pár lépést hátrálok, akkor szinte belátok a szobájába. Így... Uram! Bocsánat, kedves Ottávio, nagyon a lábára léptem.
3: De bizony majdnem elgázolt, miközben oly vadul ágaskodott, kedves Florindo.
2: Mit szól, drága barátom, ennek az erkének a stílusához?
3: De hát építészkedett, kedves orvos gyakornok barátom, vagy pedig arcképfestő.
2: Miért volnék? Nem értem.
3: Hát, mert akár az erkét, akár a ház kisasszonyai szeretné lerajzolni, mindkettő sokkal kényelmesebben megtehetné, bent a házban, hiszen ott lakik.
2: Kérem, engem csak az orvostudomány érdekel.
3: Az este én is hallgattam a szerenádot. Zavar-e elárulja?
2: Tévedés, semmi közöm a dologhoz. Isten önnel!
3: Maradjon egy pillanatra! Maradjon! Hát barátok vagyunk, ne szégyelj előttem a valóságot. Én megvallom, szeretem Beatrice kisasszont, s a uraságod Rozaura kisasszonyért ég, szövetségesek lehetünk. Ha viszont szintén Beatrice a választotja, én kész vagyok lemondani róla föltéve, hogy a hölgy kegyethez húz.
2: Ismétlem, engem csak a belgyógyászat és a sebészet érdekel.
3: Kötve hiszem, kedves uram, belgyógyászat miatt nem sóhajtozik az ember úgy, ahogy kegyed.
2: Nem hiszi, az én szememet csak az erkélyrács bájos rajza vonzotta. Ajánlom magamat.
3: Semmi kétség, a fiú szerelmes. Talán az én Beatricém a választottja. Ha az éjszakát nem a fogadó játék asztalánál töltöm, most talán többet tudnék. Na de majd föltárom én a valót.
2: Ó, kit látok, Ottávio barátom!
3: Drága Lélium, hogyan hát... Kegyed visszatért a pátriájába?
4: Tegnap érkeztem.
3: De hogy tudod hagyni a szerelmes Nápolyt?
4: Hát bizony, fájdalmas volt a búcsú. De a sok szép hölgyért itt már is tökéletes kárpótlást adott a sors.
3: Értem, kegyed mindig szerencsés volt a szerelemben.
4: A szerelem néha igazságos és nem vak. Mondja, ismerősít Velencével? Igen, akkor mondja meg, ki az a két lány, az a szép testvérpár, aki ebben a házban lakik.
3: Legyünk csak óvatosak. Nem ismerem őket.
4: Barátom, micsoda tündérek. Rozaura és Beatrice. Beatrice
5: és Rozaura.
4: Egy orvosdoktor lányai, és mind a kettő szerelmes belém.
3: Mindkettő?
4: Különösnek találja.
3: De ilyen hamar?
4: Megláttok, üdvözöltek, s pár szavam után mind a ketten közölték, hogy szerelmesek belém.
3: Mindketten?
4: Mindketten. Azonnal látogatóba hívtak.
3: Még ezt is?
4: Előbb azonban egy kis szórakoztatást akartam nyújtani neki.
3: Éjjeli zenét adott talán, igaz?
4: Már kegyed is tudja?
3: Igen, mesélték. Florindo tehát igazat mondott.
4: A zengő gondolából kiszállva, aztán pompás vacsorát hozottam az inasommal, s a két szívélyes lányjal nagy dáridóval ért véget az éjszaka.
3: Bravo, bravo, signor Lélio, bravo.
4: Köszönöm, köszönöm.
3: Bravissimo. Persze nem az igazmondásában kételkedem, de talán csak ugrat.
4: Hogy? Hát ott az inasom, kérdezze ki!
3: Arlecchino! Atyuk vidéken, és ének idején egy idegennel dorbézolni. Hát bizony az nagy szégyenükre válnék.
4: Gyere! Mondd csak, Arlecchino! Nem beszélgettem az éjjel az alakít hölgyel az erkélyen?
1: De még mennyire gazdám?
4: Na ugye, tessék! Nem rendeztem éjjeli zenét!
1: Tessék!
4: Mondom, nem rendeztem éjjeli zenét.
1: Én énekeltem hozzá a kanzonettát.
4: Ugye? Mondtam. Igen. Nem adtam utána vacsorát.
1: Vacsorát?
4: Igen, lakomát a két kisasszony lakásán.
1: De igen, a két kisasszonykánál remek vacsora volt.
4: Tessék.
3: Csak ismételhetem, kegyed roppant szerencsés ember.
4: Köszönöm, nagyon köszönöm.
3: Nápolyban már volt alkalma csodálni a szellemét.
4: Köszönöm.
3: De engedje meg csak úgy kutyafutában egyszerre két velencei lánynak elcsavarni a fejét.
4: Lát majd tőlem különb dolgokat is.
3: Leborulok az érdemei és szerencséje előtt. Majd csevegünk még a dologról. De most bocsásson meg, szállásomra kell mennem. Ki kell fizetnem, amit az éjszaka kártyán veszítettem. Itt lakom a sasban.
4: Ördögbe, itt lakik? Én is. Uraságodat azonban nem láttam tegnap. Kérem, legyen diszkrét. Ha a hölgyek...
3: Szállásomra kell mennem. Ki kell fizetnem, amit az éjszaka kártyán veszítettem. Itt lakom a sasban.
4: Ördögbe, itt lakik? Én is. Uraságodat azonban nem láttam tegnap. Kérem, legyen diszkrét. Ha a hölgyekkel mégis összekerülne, ne említse bizalmas közlésemet, csak mint Kebel barátomnak mondtam el mindent.
3: Jó? Na de hogy az a két lány ilyen kevéssé vigyáz a jó hírére. Viszont látásra, barátom.
4: Szolgálja.
1: Gazdám, így nagy bajba jutunk.
4: Ugyan, buta. Te csak kontrázd nekem, egyébben ne törődj.
1: Mondok valamit. Amikor hazugságba kezd...
4: Te.
1: Vagyis hát, amikor valami szellemes kitalációt akar felröppenteni, és azt akarja, hogy bizonyítsam, adja jelet. Üszentsem, így né. Másképp belezavarodom.
4: Hűha mindenit. Másra figyelj most, Arlecchino. Két álarcos nő lépett ki az erkélyes házból. Hú, látszik, itt vásár első napján még délelőtt is álarcban járnak.
1: Kik lehetnek? De buta divat eltakarni a képüket.
4: Fejemet rá, hogy a két éjszakai kisasszony. Hölgyeim, szemük tüze elárulja ki létüket.
0: A kísérő mit?
4: A szavam köt, hogy nem teszek különbséget önök között.
0: Nos hát... Ő a szobalányom.
4: Gazdám, akkor ez az én jószágom. Két maszkát összecserélni nem nagy vétek. Szinyarrá, minden bámulatomat kegyed vonzotta magára. És ha ugyanúgy beszéltem is a kísérőjéről, mivel a testvérének véltem őt mégsem csodáltam.
0: Állatban is fölismerte hát.
4: Hogyne? A hangjáról, alakjáról, nemes és méltóságteljes modoráról, a szeme élénkségéről. És a dobogó szívéről, amely épp úgy képtelen hazudni, akárcsak én.
0: Akkor mondja meg, hogy ki vagyok.
4: A bálványom.
0: És név szerint kicsoda?
4: Csak teli találat segít. Rosaura!
0: Bravo! Csak ugyan rám is meg.
4: Áldott lény, vak szerencse.
0: Csak ugyan bízhatom a szerelmét.
4: Ja, hát az Drubale di Casteldoro nem tud hazudni. Imádom kegyedet. Igaz, Arlecchino? Felej hát, igaz?
1: Igaz, uram, túl igaz.
0: Akkor viszont miért nem nyilatkozott már eddig?
4: Megmondom. Apám Nápolyban össze akart boronálni egy palermói nővel. De én megugrottam a gyűlöletes kényszerházasság elől. Megírtam neki, hogy kegyedet kívánom nőül. De hát csupán tegnap kaptam meg a levelét, hogy beleegyezik.
0: Hozzájárulna az atya ura...

0: hogy egy orvos lánya legyen a menye.
1: Már is hozzájárunk.
2: Úgy van, magam is olvastam a levelét.
0: De hozományom méltatlan a kegyedék házához.
1: A Castel d'Oro ház nem szorul hozományra. Kegyed gazdag feleség lesz.
0: Szinte ijeszt a káprázat.
1: Mióta az eszemet tudom, egy hazug szó nem hagyta el a szám. Kérdezze meg az inasomat. Hapcsi.
2: Úgy van, Lélió úrfia, a teste töltött igazmondás.
0: Valami boltosféle kóvályog a házunk körül. Hé, kit keres?
3: Alázatos szolgája. Bocsánat, maszka kisasszony. Balanzoni doktor úr lányának, szinyorina Rosaurának kell átadnom valamit. Ez a házuk.
0: Ez, s a lánya én vagyok. Ki küldi?
3: Jaj, 40 röv habcsipkét hozok ebben a dobozban. Csak a szinyorina kezébe szabad adnom. Nem tudjuk, ki vásárolta.
0: Ismeretlen uraktól nem fogadok el ajándékot.
3: Pedig nekem mindenképp itt kell hagynom. Legfeljebb beadom a házba. Tíz tekinnóba került.
0: Na de hát ki küldi?
3: Valami tiszteletre méltó fiatal úr.
1: Értem tartózkodását az ismeretlen fiatal uraktól. Ezért hát kénytelen vagyok megvallani, hogy ez a csipke az én nagyra becsülésemnek szerény kis bizonysága kegyedére.
3: Tetszik hallani? Ez az úr vette.
2: Hát persze.
0: És őrgróf úr, ezt nekem.
1: Restellem, hogy ilyen hitvány áru.
3: Tudja meg, kisasszony, sehol sem talál különbe.
1: Hát, ízlésem az van. Az van.
0: Nagyon-nagyon köszönöm a kedvességét. Vedd át a dobozt, Kolumbia, holnap felvarod a csipkét a szép ruhára.
3: Nagyságos úr, kérem, egy kis borra való.
1: Majd legközelebb.
3: Signorina, a pontos szolgálat.
1: Na, kontrolj, mert olyat kapsz.
4: Grácia, köszönöm, ezt elengedem.
0: Megbocsát, én most hazamegyek.
1: Nem tehetném rögtön a tiszteletemet.
0: Nem, most nem. Álarcosan titokban azért szöktem ki, hogy megtudjam, melyikünkhöz húz a szíve. Most csupa retesés vagyok.
1: És az én szívemet viszi magával.
0: De mit mondjak a hugomnak?
1: Pillanatnyilag nem tanácsolnám, hogy elébe tárja kapcsolatunkat. Szép jegyesen.
0: Jegyes. Az még nem biztos. Adió. Gyere, Kolumbina.
1: Adió.
5: Úgy sejtem, ez a füstös képi szólt fel hozzám az éjszaka. Csak hogy nem nagyon val Don Saint Tolorardóra az öltözete. Mindjárt ki tudom én a titkát.
6: Megyek, kisasszonyom.
7: A réz angyalát, hát sehogy se tudta megpillantani az arcát.
1: Csodálatos lény ez a Rosaura. És a titkos imádója még mindig nem mer megszólalni.
7: Nagyságot viszont pótolja, amit az elmulaszt.
1: A szobalány visszajött.
7: Vajja be, uram, az én szépemnek is csinos a pofikája.
1: Na, betörsz a szívébe, vedd rá, hogy lendítsen ügyemen az új nőnél.
7: Ahhoz tanítsa meg egy kicsit hazudni.
1: Megtanít arra mindenkit a természet.
2: Kisasszony, ha nem tévedek, kegyed az, aki az éjjel is volt.
6: Na, én nem csak éjjel voltam, hanem már tegnap is voltam, és 20 évvel ezelőtt is voltam. Don Széltól látó?
2: Szolgálatára?
6: Megbocsát, a ruhája nem lovagra volt.
2: Kérdezze meg a barátomat.
6: Egészségére.
7: Nagyságos, hogy üszentettem.
1: Végezd gyorsan, és gyere velem.
6: És kegyed melyik országból való?
2: Róma isteni városából. A világon mindenütt vannak birtokaim.
6: Kedves egészségére.
2: Ne fáradjon, csak tubákoltam. Semmi viszont szolgálat, uram.
1: Túl súlyosak a füllentései. A
7: nagyságod és a pejkönnyiek.
6: Az őrgróf úr ajándékot vett az úrnőmnek. Ha kegyet szeretne, követné a példáját is.
2: Jaj, parancsoljon! Nézzen szét a vásáron. Rendelkezzék a tárcámmal, akár egy 500 000-ig.
6: Signor Don Széltolorardo, kegyet túlságosan butának nézi a nőket.
2: Na,
6: Pá!
1: Nem megmondtam, hülye vagy.
2: Miért? Én, mint szédelgő is azt vallom, halud, legyen kövér.
1: Gyere a fogadóba. Ottávio barátom vár, és el kell mondanom új kalandom fejleményét.
2: Nem jó mindent kifecsegni.
1: Kedvesünk kegyeivel dicsekedni a legnagyobb gyönyörűség. Utána!

0: égne. Szerencsésen megérkeztünk, kedves Pantalone uram.
1: Mondhatom, kedves doktorom, emberfia nem érhetett gyorsabban Mírából Veneciába, mint amik éppen mink jövénk.
0: Mindenben szerencsével jártam. Pádovában 3 orvosi tanácskozás során 10 dekkilót szereztem. Ma éjjel a kegyed birtokán mennyei vendéglátásban részek vettem. A házasság pedig, amelyben kegyelmed Léliója és az én Rozaurám közt ma megegyeztünk, mindennél boldogabbá.
1: Barátság után most rokonságba keverednénk. Utolsó epistoláját Rómából küldte a fiam, eszerint ma holnap itt kell lennie.
0: És jó vágású legény az a fiatal ember. Tetszik majd a lányomnak?
1: Mondják. De biz én magam már 20 esztendeje nem láttam. 10 éves korában Neapolisba küldém egyik bátyámhoz, akivel közös kalmár vállalkozásaink valának.
0: Megismerné, ha látná?
1: Alligha. Értem, Adál már előbb férjhez, Rozaura.
0: Lakik nálam egy orvosdiák, földim, bizonyos Signor Florindo. Szeretem meg kitűnő fiatalember. Neki szántam Rozaura kezét. De hát nőgyűlölőnek látszik. Hát így aztán más felé kell túladnom a lányon.
1: És Signora Beatrice-n szintén túladna?
0: Rozaura után már mehet is.
1: Úgy helyén való.
0: Van itt valami Signor Ottavio. Pádovai lovag. Az elvenni. Eddig is csak Rozaura miatt késleltettem a dolgot.
1: Esmérem Ottavio fiatal urat, meg az egész famíliát. Jó vásár csap vele.
0: Hogy kigyelmed is tanácsolja, még szívesebben veszem. Már itthon is vagyok. Köszönöm, hogy elhozott a gondoláján. Sietek a jó hírekkel a lányaimhoz. A szemük már nagyon a házasság felé kacsingat.
1: A Rividerci! Ritka lányasszony nem kacsingat arra felé. De hát ez meg miféle ribillió a sas felől?
2: Hápolyból idáig fuvaroztatja magát, s nem által egyetlen cekkínót adni borravalónak.
3: Borravalót adni udvariasság, nem pedig kötelesség. Mert tudomásul ezzel is túlfizettelek.
2: Legalább 3 aranyra számítottam.
1: Ez az úr Neapolisból jöve, vaj esméri a filmat.
3: Fogd ezt az egy cekkínót, vagy a botomat kapod a hátadra, érted?
2: Ne volnám csak Velencében, megmutatnám, mit tudnak a nápolyi kocsisok.
3: Persze, megnyúznátok a szegény idegen. Na, takarodj!
2: Csak gézen búzokat ne szolgálna a rendőr.
1: Hát, ha mégis ez a fiam. Bocsánat, ifjúram, nem Neapolisból érkezik?
3: Onnan én, szinyor.
1: Sok jó akarómmal és barátommal vagyok ott korrespondenciában. Örömest állnék rendelkezésére.
3: Ha megengedi, Dankónak gróf vagyok.
1: Akarferű irgalmat, nem a fiam. Grácia a vakmerőségemért, nagyságos gróf úr. Nemes miért Neapolisban bizonyos Lélió bizonyózit egykorúak lehetnek?
3: Dehogy nem. Ismerem, sőt, jó barátom, roppant kedves, szellemes fiú, egész Nápoly imádja.
1: Hála néked, magasságos éj!
3: Jaj, szinte elsírom magamat örömömmel.
1: De imhol az én fiatal Ottavio barátom.
4: Ó, fogadja szerencse kívánatom a szinyóre.
1: Aztán mihez, szinyor Ottavio?
4: Az, hogy megjött a fia.
1: Megjött? Honnan?
4: Humva, hát nem nagyságod előtt áll Lélió úr?
3: Ez az apám. Hű.
1: Te, Lélió! Agyhaj. És Dankó nágróf?
3: Bocsánat a kis tréfáért, kedves apám uram. Csak figyelni akartam arcán a szülői természet megnyilatkozását. Na, a térdeimen kérem, bocsásson meg!
1: Keblemre! Drága fiam, olyan rég várlak már. De ha tapogatlak meg. De te máskor még tréfából se csúszik ki. A szádból ilyen hamis.
3: Jaj, most füllentettem először életemben.
5: Jó. De ez legyen az utolsó is. Jaj, édes fiam, egy jól utaztál! Miért nem indultál rögvest haza?
3: Tudtam, hogy atyám vidéken van, és ha nem jött volna vissza Velencébe, okvetlenül felkerestem volna Mírában.
5: Ó, kedves vala tőled!
1: De térjünk vissza itteni házunkba.
5: Ég áldja, Ottávio úr!
4: A leázatot szolgálja.
1: Micsoda, pompás fiú.
5: Áldja meg a magasságos. Jaj, lám, egészen kiforgat magamból az apai öröm. Ja, na, menjünk, fiam.
3: Igen, rögtön megyek, atyám, rögtön megyek. Barátom. Ma vásárfiával lepte meg a két lány. Állarcban jöttek, értem? Kegyednek megsúgtam, de hallgasson, jó? Hallgasson, megyek, atyám!
4: No, hát, még jobban elképeszt ennek a két lánynak a megbízhatatlansága, hogy így visszaéltek a szabadságukkal atyuk távolléte során. Hú, vigyázat, az öreg úr épp kifelé búvik a kapun. Hú. Talán illő volna figyelmeztetni.
6: Van szerencsém, kedves Ottávio!
4: Szegény apa, csak meggyalázza az a két lány.
0: Mennyire magába roskadt ez a fiú? Beatrice érteped.
4: Meg jó, hogy a minap kosarat adott.
0: Na, mindjárt földerítem.
6: Signor Ottávio, megkérték a lányomat, Rozaura.
4: Igen? Végtelenül örülök.
6: Most hát, Beatrice-én a sort.
4: Bizonyára annak sem lesz nehéz férjet fogni.
6: Hát, tudom, sok fiatal ember kerülgeti őket, hiszen szépek és mindenemet ők örökli. De mivel kegyed, Signor Ottávio ismételten elárulta érdeklődését Beatrice iránt, most már kimondom egyenesen, hogy kegyelmednek szívesen odaadom.
4: Nem. Köszönöm. De nem fogadhatom el a kegyességét.
6: Mi? Mit akar ezzel mondani? Elégszer megkérte.
4: Igen, de már nem kell.
6: Hát miféle megvetés beszél az úrból?
4: Kérem, én nem a levegőből beszélek. Nekem hallgatnom kéne, de a szerelem, amelyet éreztem, és még most sem tudok Beatrice iránt egészen kiirtani a szívemből, valamint a barátság, mely kegyelmethez fűz, arra kötelez, hogy felnyissam doktor uramnak a szemét.
6: Megáll az eszem, hát mi történhetett?
4: A kegyelmed leányai tegnap éjjel végig hallgattak egy szerenádot.
6: Na.
4: És aztán egy idegen férfit engedtek be a lakásukba. És azzal tivornyáztak hajnalig.
6: De lehetségtelen.
4: Lehetségtelen? Igen. Fenntartom állításomat.
6: Ha becsületes ember, kérem, igyekezzék meggyőzni a tényekről. Ha azonban rágalmazó, lesz módom felelősségre vonni.
4: Igen, majd megerősíti maga az úr, aki tegnap Nápolyból ide érkezve a leányainál időn.
6: Lehetségtelen.
4: Majd eldől. Minden szavamért bármi módon kész vagyok helytállni. Ajánlom magamat.
6: Jaj, én boldogtalan. Jaj, tönkretett házam, tönkretett becsületem. Se Hippokrátesz, se Galénusz, ki nem gyógyít ebből a nyavajából. Jaj, megyek ezekhez az őrült fehér népekhez. Találok még erkölcsi operálókést, mely gyökeré metszi a baj. Jaj.

0: Joenäkin.
1: Doktoruun, doktoruun. Joosaan, joosaan, tekinkin suurinen melaajuus.
2: Nem bírom tovább. Kolumbina, menjen hozzá ide a műszereket az írvágáshoz.
1: Sietek.
2: Magam vagyok. Senki se lát. Megérinthetném ezt a szép kezecskét. Igen, édes. Megnézem a pulzusodat. Jaj.
1: Na. Jé. Há, ez aztán szép. Signor Florindo is elájult.
3: Itt vagyok.
1: Jé.
2: Itt a méhszesz. Mindig nem tért magához.
1: Nézze csak, az orvos teljes egyetértésben a beszél.
2: Hogy az ördögbe, bolond egy história. Ha már fogd ezt a méhszeszt, locsolj belőle Rozaura orra alá, én meg a fiút ápolom. Florindo úr, csak hogy felnyitotta a szemét.
3: Hol vagyok? Nem látok.
2: Mi ez, fiatalember? Páciensünknek meg kéne nyitni a vénáját, ahelyett melléje ájul.
3: Szent Isten, mi történt velem? Roppant röstelem a dolgot, de talán túlságosan együtt éreztem Rozaura kisasszonnyal.
2: Ő is mindjárt rendben lesz. Úgy. Ne szedje össze magát, ellenőrizze a lány érverését, aztán elengedem.
3: Ó, még ájultan is milyen gyönyörű.
2: És hogy visszatérjünk az előbbi témánkra. Becsületére esküszik, hogy az év folyamán senki nem járt itt?
3: Esküszöm. Csak az éjjeli zene igaz, de szerenádot minden hölgy kaphat.
2: De ének, de én, idegeneket a házba engedni, velük múlatni.
3: Olyas rágalom, egész éjjel ébren voltam.
2: Ébren miért?
3: A hőség miatt Ottávio úr hazudik. Majd kiderül, hogy milyen alapon tette. Érthetetlen pletyka az egész dolog.
2: Bár az volna. Akkor sajnálnám, hogy olyan keménye megróttam érte a lányaimat.
3: Főleg Rozaura vette szívére a szemrehányásokat. De már ő is rögtön magához tér. Doktor uram, én most talán utána néznék a hazugságok eredetének, ajánlom magamat.
2: Hát éppen most, amikor Rozaura már felnéz.
3: Felnéz. Boldog vagyok. Az, hogy majd legközelebb az leszek. Isten önnek.
2: Őszintén szólva, Florindo, mintha megbolondult volna.
4: No, csak bátran, édes kis úrnőm, semmi baj. No, bevessem.
1: Atyám uram.
2: Édes lányom, ne búsulj tovább. Meggyőződtem róla, hogy minden csak rágalom volt.
1: De kitől hallhatta atyám azokat a rettenetes igazságtalanságot?
2: Signor Ottaviótól. Megkeresem is. Majd felelősségre vonom.
1: Várjanak, majd idehozom a házba én. Szívja vissza, amit mondom.
2: Ha megtalálod, mondd neki, hogy szavamban hozzá.
1: Hála, menjön a haját, lábán,
5: nagy fájdalmat okozott nekem, kedves atyám.
2: Vigasztalásul elárulom neked, hogy eljegyeztelek valakivel.
5: Kivel?
2: Pantalone úr fiával.
5: Ha szeret, kímélje meg ettől a házasságtól.
2: Mi baj, édes lányom?
5: Meg kell vallanom, hogy feleségül akar venni egy igen előkelő és gazdag idegen lovag.
2: Hát mégis idegen férfi van hát a szerenád mögött.
5: Csak annyi, hogy szeret, el akar venni, és hogy egyetlen egyszer beszélt velem az erkély alatt.
2: Nagy úr is! Téged akar elvenni. A lóvá ne tegyen.
5: Ma készül bemutatkozni atyámnak.
2: Hát, ekkora szerencsét szánna neked az ég, én nem ellenzeném. Pantalone úr fiához, még csak szóbeli ígéret köt.
5: Szóbeli kötelezettséget visszavonhatná atyám. Azon a címen, hogy én nem akarom.
2: Jobb indok is akadhat. De mi a neve a lovagodnak?
5: Asdrubale di Casteldoro, űrgróf.
2: Ejha, űrgróf.
5: Egy éve szerelmes belém, de csak tegnap merte közölni. Imád.
2: Hát akkor űrgr, igyekszem biztosítani a szerencsé...
5: Mindent kihallgattam! Nem, ne higgyen a nénémnek, atyám uram! Az őrgróf nem nyilatkozott neki. És van okom azt hinni, hogy én vagyok a választottja.
2: Na, ez kitűnő!
5: Min alapszik a reményed?
0: Hát a tiéd az min?
5: Apám, uram, én indokoltan beszélek.
0: Én is! Én is!
2: Hát akkor itt a világ legcifrább története. Na, majd én rendezem a dolgot. Egyelőre maradjatok távol az ablaktól, és a házat sem hagyhatjátok el. Ha az őrgróf csak ugyan hozzám fordul, tisztázom vele az ügyet. Azt hiszem azonban, hogy már is jogom volna alaposan leszamaraznom mind a kettőtöket. Így veletek.
5: Tisztelt néném, milyen alapon hiszi, hogy az őrgróf úr kegyed mellett nyilatkozott?
0: Csalhatatlan alapon, de nem kötöm az orrodra.
5: Úgy is tudom, maszkaruhába kiszöktél, hogy a magad malmára hajtsd a vized. Esküszöm, hogy örülni nem fogsz.
0: És te neked mi jogod van hozzá?
5: Rájövök testvérkém, hogy csalapintáskodsz, ellenem csúnyán ráfizetsz.
0: Lehetne benned egy kis tisztességtudás, utóvégre én vagyok az idősebb.
5: Ó, jóságos ég, talán még készcsókot is néném asszony nagyságának.
0: Kikaparom a szemedet, te összeférhetetlen.
5: Ha nem váratnak miattad, ó, te elsőszülött, akkor már három éve férnél volna.
0: Ha, remek kérőid voltak. Például az a csupa bűbáj Ottávió, aki most ezeket a gyalázatosságokat széthíresztelte rólunk.
5: Ottávió műve volt?
0: Ha? Most közölte velem atyánk.
5: Ó, a gyalázatos.
0: Kikaparom a szemét.
5: Megérdemli, hogy felkoncolják.
6: Kisasszonyaim, Ottávió úr kívánja tiszteletét.
5: Jókor.
7: Hölgyeim, szégyennel és zavarral tele vagyok itt én.
5: Maga hazug.
0: Maga rágalmazó.
7: Hölgyeim, a hazug nem én vagyok.
5: Hát ki mondta atyánnak, hogy szerenádot kaptunk?
7: Én mondtam, de...
5: Hogy éjszaka idegeneket fogadtunk a lakásunkon?
7: Én, de tudniok kell,
5: maga
7: hogy...
5: Maga hazug, rágalmazó.
7: De hiszen Lélió bizonyózi úr...
5: Mondta, hogy az erkélyen voltunk?
7: Igen, igen, de hallgassanak meg.
5: Mondta, hogy itt nagy traktát rendezett?
7: Mondtam, mivel, hogy Lélió maga...
5: Hát, hazug, rágalmazó.
7: De itt nem hagytak szóhoz jutni. Kolombina, kedves, Kolombina, menj meg a becsületemet, menj utánuk és mondd meg nekik, hogy én
6: mit tud nem... felhozni a védelmére?
7: Nagyon sokat, nagyon sok mindent, hogy megértsd a dolgot.
6: Csak röviden. Mondta a gazdámnak, hogy éjjel itt idegen járt?
7: Igen, de hogyha...
6: Mondta, hogy itt lak már osztak?
7: Mondtam, de
6: akkor
7: én...
6: Akkor rágalmazó, de... akkor hazudsz, ajánlom magam.
7: Kolombina! Tessék, még a szobalány is összeszid. Valaki csak ugyan hazudik itt. De ime, én képtelen vagyok igazolni magamat. Florindo úr cáfolatai után biztosra kell vennem, hogy Lélió a hazug. És hogy én vak féltékenységben beugrottam a hencegő csibésznek. Hogy békülök most ki Beatrice-vel? És ami a fontosabb, hogy békülök ki az apjával? Ha... Éppen jön. Éppen jön.
8: Ejjj, itt van hagytam a... Mi az?
2: Signor Ottávio! Maga, itt!
7: Uram, a lába elé borulok.
2: Hazudott tehát!
7: Csak túl hiszékenyen továbbítottam doktor uramhoz egy hazugnak az állítását.
2: És ki az a hazug?
7: Lélió bizonyózi. Tegnap érkezett Velencébe.
8: Hol van? Az édesapjánál... Pantalone úrnál lakik?
7: Szemközt, itt a sasban, féktelen fiatalember.
8: Hogyan eszelhette ki az az Istentől elrugaszkodott?
7: Olyan szilárdan állította, hogy el kellett hinnem. És az a derék Florindo fel nem világosít, talán még mindig hinném.
8: A becstelen! Nem adom hozzá a rozaurát.
7: De nekem azonban bocsásson meg, doktor úr.
8: Majd meglátjuk.
7: Nekem szánta Beatrice.
8: Majd meggondolom. Különben se nagy a hozománya. De sietnem kell. Stárgya!
7: Bánom is én a hozományt, ha Beatrice az enyém. De a nők álhatatosabbak a gyűlöletben, mint a szerelemben.

0: Na, egész jól berendezkedtünk itt is az atya ura velencei házában, Léli uram.
1: Nagyobb baj az, hogy én csak ugyan szerelmes vagyok.
0: Na, engedelmével egy kukkot se iszek belőle.
1: Pedig ez így van. A színtiszta igazságot mondom.
0: A hazugnak az igazat se hiszik el.
1: Láthatod, hallhatod, hogy folyton könnyezem, sóhajtozom.
0: Jaj, Kleonice kisasszony is nagyon jól ismerte Rómában nagyságot, könnyeit és sóhajait.
1: Tucatjával szedtek már rá nők. Nekem nem volt szabad legalább egyet rászedni.
0: Na, csak kérje az eget, hogy a római csillagkegyed után ne jöjjön ide Velencébe.
1: Nem meri megtenni.
0: Jaj, ha szerelemről van szó, a nők nagy dolgokra képesek.
1: Ne kerepelj már annyit. Rozaurát imád.
0: Meg lehet. Az ajándék is mutatja. Az a csipke ajándék, 10 cekkinói.
1: Mit szólsz hozzá? Nem üstökön ragadtam a szerencsét.
0: Pompásan! Jaj, de mikor eszünk már?
1: Légy türelmesebb. Építjön az atyám. Micsoda szép szakál.
2: Éppen keresélek, fiam.
3: Ki ez a figura?
0: Nagyságot férfi sarjadékának az inosa. A nagyságot szolgálatára szintén Paprika Jancsi, a nagy étvágyú.
3: Kedves bolond, semmiben sem lesz hiányad.
0: Mivel, hogy már is megehülik...
3: Menj a konyhába és adass magadnak.
0: Igenis, gazdám.
1: Egy szóra. Mit akarsz? Félek, ez nem nagyságod apja. Miért te volna az?
0: Mert ez az úr megtartja a szabát.
1: Túl konfidens már ez a fickó.
3: Miként mondám, szóm van hozzád. Te vagy házamnak egyedül való örököse, és minek után a szegény testvéröcsém elhalálozásával most még gazdagabb leendez, családunk fenntartására kell gondolnod, és ezért meg foglak házasítani.
1: Mi? Magam is gondoltam már rá, majd ha...
3: Manap a fiatalság, mikor a nasszony után néz, csak a szeszélyeinek kielégítésére gondol. Negyed napra aztán már fő a feje, hogy miért is tevé, amit tevé. Az ilyes negóciumokat tehát az apákra kell bízni, és idő múltán a csemetéik is jónak mondják öregeiknek ő döntésüket.
1: Úgy vagyom.
3: Feletét helyes belátás. Mert Arábnak atyával ma reggel már meg is kötöttem a házassági kontraktust.
1: Én nélkülem?
3: Jó vászon cselédet néztem ki. Jeles bolonyai polgárembernek a lánya már rég Veníciában élnek. Vigaszul még, hogy szép és művelt perszóna.
1: Az arákkal azonban a fiaknak kell együtt élniük. Illő tehát, hogy azoknak is tessék az asszony.
3: Majd látod, ha aláírád a kontraktust, amit tevék, jól tevém. Nemző atyám vagy a punktum, és ez a ráció.
1: Most segíts, szellemes kitaláció.
3: Nos, hát?
1: Atyám uram nagy zavarba hoz. Nem rejtegethetem tovább egy titkomat. A kényszerűség vit rá.
3: Ki vele? Szaj.
1: Atyám, Nápolyban megnősült.
3: És miért nem irád meg? Tudta a nagybátyád?
1: Nem tudta.
3: Ne térdepeljét.
1: Atyám.
3: Megérdemelnéd, hogy kitagadjalak. Tehát szeretlek, és egyetlen fiam vagy. Ha hitveset szót ért velem, talán menyemül fogadom. Ám, ha valamely becstelen nőszemély...
1: Hogyan gondolhatja atyám?
3: Rangja.
1: Nem is lovag leánya. Nápolyi.
3: Van hozománya?
1: Dús gazdag.
3: És te egy ilyen jeles matrimóniumról nem ejtettél szót? Tám a lány szülei előtt is rejtőzködtetek?
1: Mind tudták.
3: És te miért hallgattál előttem, s a nagybátyád előtt?
1: Mert ez egész gyors talpalásos házasság volt.
3: Mit jelent ez a gyors talpalásos házasság?
1: Hogy az Arám szobájában lepett meg az apja.
3: Minek menél túl korán a kis ribanc szobájában?
1: Ifjonti vérhebe.
3: Csimész! Te. Na jó. Elvetted és punktum. Mi a neve?
1: Brizeide.
3: Családjának?
1: Dompoli Kárki.
3: Családnevük?
1: Di Alba Káva.
3: Mi szél fut összevéve?
1: A szomszéd villában laktak. A szobalány csempészedve hozzá.
3: Napvilágnál vagy éjszaka?
1: Szürkülettájban.
3: Kockáztattad, hogy agyon üssenek?
1: Nem. Elbújtam az almáriumban.
3: Hogyan csíphettek el ott bent?
1: Ütött az ismétlő óra, és az apa gyanút fogott.
3: Kutyát teremtette! És mit szól?
1: Megkérdezte a lányát, hogy honnan van ismétlő órája.
3: A pediglen
1: rávágta, hogy az unokanényétől.
3: Ja.
1: Ki az? Matild hercegnő. Astolfo herceglánya, Argante grófna, őfelsége fővanászmesterének a húga.
3: Ej, de mutatós rokonság! Ám, visszatérve arra a horrológiumra. Mit mondott erre az atya? Elhívé?
1: Látni akar rá.
3: Magasságos. És mire van azután?
1: Brize ide, egy kicsi megnyitotta a szekrényt, és súgva elkérte az órát.
3: Jó. De ezzel elmúlt a veszedelem.
1: Még nem, mert az óralánc beleakadt a pisztolyom ravaszába, és a fegyver elsőre.
3: Szenték! És akkor mi történt?
1: Nagy hűhó! Az apósom cserétségért kiáltott.
3: És
1: kardot rántottam, és az egész bandát megfutamítottam.
3: Jaj, és mi lőn a dolog végezetre?
1: A lány a könnyeivel öntözte a lábamat. Lendő apósom a vizsgálóbíróhoz fordult. Jött egy század baka, meg egy kapitány. Megeskedtek a lányjal. És a legvégén kaptam 20 000 skúzó hazamányt.
3: Ja, első esettán, hogy rossz kezdetnek. Ilyen jó végelő.
1: Európa egyetlen újságírója sem agyal ki ilyen mesét.
3: Becsülettel kimásztál a bajból, fiam. Jaj, tanulj belőle, és főként a pisztolyt kerüld. És miért nem hoztad el Veneciába a hitvesedet?
1: Mert 6. hónapja áldott állapotban van.
3: Hatodik! Áldott állapot!
1: Áldott.
3: Most már nem fontos. Ipam uram azonban ne tartson modortalan, vidéki és elmaradt embernek tüstént írok neki gratulálván a matrimóniumhoz, és még ma este elviszi levelem a neápoliszi posta. Őrködjenek a menyemre, mint a szemüknek golyóvisára, és a gyermekre is, de hát... Nem emlékszem el. Don Policarpio családi nevére. Mondd csak meg, drága fiam.
1: Érdekes. Viszont magam is alig tudom. Don Policarpio... Policarpio Carciofoli.
3: Nem így mondat, talán Dalbacava?
1: Ja, persze. Carciofoli a családneve, Albacava pedig az ősi birtok. Hát hívják így is, meg úgy is. Carciofoli, Albacava.
3: Értem. Megyek írni neki.
1: Jó.
3: Meghívom, drága menyemet. Küldjék ide, Veneciába. Alig várom, hogy csókkal illethessem a kicsikét, egyedüli reményét. Adj-e támaszát a bizonyózi familiának, valamint a szegény Pantalone akkorának. Megyek, fiam! Megyek!
1: De nehéz volt leráznom azt a bolonnyai lányt, akit az imént csak nem a nyakamba vart az atyám. De hát nekem már csak Rozaura kell, Rozaura! Prima vista meghódított. És mihelyest elvettem, ama szekrényes neápoliszi nő majd eme veneciaivá változik. Unokát akar az atyám, kap majd eleget!

0: Ay, kedves brigellám, kétségbe vagyok esve. Melanzoni doktor egy nápolyi őgrófhoz készül adni Rozauriát. Beatrice-től tudom.
1: Akkor tüstént nyilatkozzék a lány előtt.
0: El is szántam rá magamat. Írtam egy szonettet, és abban feltártam a szívemet előtte.
1: Minek ahhoz szonett, kedves Florindó úr? Jó prózában beszélni.
0: Ó, szonettem oly világos, mint a nap.
1: Ha Rozaurának is világos, akkor jó. Hallhatnám?
0: Itt a kézirat. Nézd, milyen szép írás.
1: Nem kegyelmedé.
0: Persze, hogy nem az. Másoltattam, hogy rá ne ismerjen a kezem vonására.
1: Erről se tudja meg, hogy a nagyságod műve.
0: Hallgass csak. Címe szonett. És a 14 soros vers. Szívem szentsége, bálványa te angyal. Lelkem gyötrődik, hallgat és szeret. Szemem könnyel telik a szám panasszal. Félek, az ég másnak adja kezed. Nem kérkedhetem kincsekkel, se ranggal. Nemes név, nagy cím sose díszített. Szerény sorsom nem kecsegtet, csak azzal, amit szorgos munkával keresek. Más ég szülcs nevelt szép lombárd vidéken,

0: És az a versor, hogy gyakorta láthatsz szíved közelében. Nem félreérthetetlenül én rám célod?
1: Másra is ráilli.
0: Szőrszálhasogató vagy.
2: Legalább adja át személyesen.
0: Dehogy adom. Felhajítom az erkélyre, és ő majd megtalálja.
2: És ha más találja meg?
0: Csak neki szól. Nézd, hogyan dobom.
1: A keze ügyesebb, mint a nyelve.
0: De, mint ha fent nyitották volna az erkély ajtót.
2: Pst, maradjunk, essük még a jelenetet.
0: De hogy maradok, siessünk innen. Gyere, gyere, gyere, gyere.
3: Jasz, Jasz. Valami zörgött a teraszinon. Néni. Levi. Kár, hogy nem igen értek a betűhöz. Szonett. Vagy szonett. Kisasszony, gyűjjön csak.
4: Egy szonettet dobta fel.
5: Szonettet? És kicsoda?
3: Nem látok senkit se a téren.
5: Mutasd.
4: Aztán mondjál, mi van benne, én megyek vasalni.
5: Jó. Szívem szentsége, bálványa, te angyal, lelkem gyötrődik, hallgat is te. Van benne néhány meglepő kifejezés. De rend lépéseket hallok.
6: Üdvözlöm a magasságban az én szép Rozaurámat. Mit betűzget, hogy figyelmes?
5: Ó, bocsánat, őrgróf úr. Szobalányom az imént egy szonettet talált itt az erkélyen. És úgy sejtem, hozzám írták.
6: Ó, tudja, ki írta?
5: Nem, és az írás sem ismerem.
6: Szép vers?
5: Nekem az. Mert rólam szól.
6: És kegyed még kételkedik abban, hogy ki írhatta.
5: El sem tudom képzelni.
6: Az én múzsám termék.
5: Bámulatva ejt.
6: Nem olyan szívről beszél, amely imádja kegyedet?
5: Hallgassa meg az elejét, aztán nyilatkozzék, kegyed írta-e. Szívem szentsége, bálványa, te angyal. Lelkem gyötrődik, hallgat és szeret.
6: Hallgat és szeret. Hát természetes, hogy én írtam.
5: De miért benne az a szó, hogy lelke hallgat? Nagyságod már tegnap szerelmet vallott.
6: Ja, de gyötrelmeimnek század részét sem mondtam el.
5: Menjünk tovább. Félek, az ég másnak adja kezed. Miért adná másnak?
6: A szerelmesek szokott féltékenysége. Még nem beszéltem az atyával.
5: Magyarázza meg, kedves őrgróf, ezt a gyönyörű négy sort.
6: Igen?
5: Nem kérkedem se kincsekkel, se ranggal, nemes név, nagy cím sose díszített, szerény sorsom nem kecsegtet csak azzal, amit szorgos munkával keres.
7: Ajjajajajajajaj, hogy fogok ebből kikászálódni?
5: Nos, kegyed művel szép szonett?
6: Az enyém, úrnőm, enyém. Őszinte szerelmem azonban nem engedi, hogy tovább áltassam a mesével. Pedig csak szégyent hozok most magamra. Nem vagyok lovak. Nem vagyok őrgróf, ez az igazság. Annak mondtam magam a szeszélyből két hölgy előtt, de most látva kegyek szívének hajlandóságát hozzám. Előállok a valósággal. Nem kérkedem kincsekkel. Nápolyban a kereskedés nemes mesterségét űzöm. Igazán csak annyim van, amennyit szorgos munkám megkeres.
5: Valóban nem kis meglepetés. Rögtön el kellene tiltanom a társaságomat, mivel hogy hazudott.
6: Nem.
5: Egy kicsit azonban már megszerette.
6: Oh.
5: A szonet vége még furcsább. Azt mondja, hogy de városodban csak élted vagyok.
6: Ez így is van. Ha kegyed személye nem kötne ide, most talán Londonban vagy Portugáliában volni.
5: És mi magyarázza az utolsó sort? S egy nap majd a nevem is megtudod.
6: Az a nap, a mai nap. A magyarázat pedig a következő. Miként bevallottam... A nevem nem Asdrubal di Casteldoro, hanem Ruggero Pandolfo.
5: Ez a szonett a kegyed magyarázatai nélkül érthetetlen.
6: A költészetben sok a képes beszéd. A költött névbe is a költészet lendülete sodort az este.
5: S ma minek a lendülete sodorja?
6: Az igazmondási.
5: Nem akarok újra csalódni. Beszéljen az atyámmal.
6: Boldogan! Hol találom őt?
5: Látom, épp most fordult be a térre.
8: Ez az, kedves Rozaurám?
5: A legjobbkor, atyám uram.
7: Most tehát az apát kell lóvá tenni, ha lehet.
6: Hód alattal üdvözlöm, doktor úr.
7: Ugyebár Rozaura kisasszony édesapja.
9: Szolgál.

0: Határa.
1: Uram, én az egyenes utat szeretem. Hadd mondja meg tehát minden köntörfalazás nélkül, hogy a lánya elbűvölt, és szeretném feleségül venni.
0: Ez már beszél. Ilyen lakónikusan. Szándékáról már tudtam, és lányomat kész örömmel nagyságodnak adom, milyen kellő okiratokkal bizonyítani szíveskedik kilétét.
2: Ugyebár Asdrubale di Casteldoro őrgrófhoz van szerencsém.
1: Jaj, jaj, tüstént, kedves uram, csak épp most ránk támad valaki?
3: Kegyelmedet, nyomozom! Feleljen a rágalmaiért, amelyet a két lán rovására összehazudott.
2: Na.
3: Ember karcsika!
2: Na.
0: Mit merészed? Az őrgróf!
3: Őrgróf! Lélió a szinyor pantalon!
1: De ki? Akkor már én is kardot rántok!
0: Na vissza, szinyor Ottávio! Párbajt ezzel a hazuggal! Jöjjön, Ottávio!
3: Még látjuk egymást! Tisztelt Lélió őrgróf!
1: Bármikor kész vagyok elégtételt adni!
4: Őrgróf, gyönyörűséget, bőrgróf, a nápolyi uradság, a lovat, csaló, szélhámos! Jöjjön, kedves Ottávio, hagyjuk itt ezt
1: a szentségit ennek az Ottáviónak!
4: Uram!
1: Jó, hogy ösztárle kínok!
4: Kard van a kezében!
1: Ottávio párbajra hívott!
0: Mitak?
1: Három legyen óránál.
4: A vége?
1: Egyetlen szúrással darabokra aprítottam.
4: Meghalt?
1: Hogyne?
4: Hol a holtest?
1: Mit tudom, én elvitték.
4: Bravo, gazduram! Mégis ember a talpán.
3: Uram, három az elégtéke. Ha van kegyedben becsület, holnap reggel 7-kor a Giudecca szigeten megvív velem.
1: Ott leszek, uram.
3: Majd leszoktatom én a hazudodásról. Arrivederci!
4: Gazduram! Halott járkál.
1: Hát akkor más döfette vagyon helyette.
4: Gondolom, egy szellemes ötlettel.
1: Nem szellemes ember, aki nem élvezi az ötleteit.
2: De az a szonett, az majdnem megfogott. Fülge agyam azonban átugrott minden akadályon.
1: Végrendeletileg ezeket a sorokat vésetem majd a sírkövemre. A sors... ide temette Léliót, ki oly pompásan hazudott kapásból, úgy rögtönözni, mint ő nem tudott se ügyvédi, se költői, se mástól. Láttad, vándor, hogy lett e sír lakója, de hogy meghalt, mégse vett bizonyosra.

0: Dorin úr, nyilatkozott már Rozaura kisasszonynak?
1: A szonettóta nem láttam.
0: Nagyon jár után egy bizonyos imposztor.
1: Castel Doro őrgrófot gondolod, Brigella?
0: Eltalált a fiatal úr, az inasa a földin, és mivel hogy hibás az esze, mindent kifecsegett. Gazdája Rozaura kisasszonynál a szerenád megrendelőjének, a csipke vásárlójának, a szonett költőjének tüntette föl magát. Nagyságot fizet, ő meg élvez. Nagyságot sóhajtózik, ő meg nevet. Nagyságot hallgat, ő beszél, és célt ér a marinációjával. Nagyságot pedig hoppon marad. Rögtön nyilatkozni kell.
1: De ha nem merek.
0: Ejjjjjjjjj, hát én szívesen szólnék, de Libériás inashoz mégsem illik az ilyen szerep. Menjen vissza, és a szerelmese szín előtt talán rögtön rájön a legjobb útramódra.
1: Igazad van. Igazad. Sietek hozzájuk. Megyek.
0: Eszébe jutok-e majd utólag? Na de, mindegy. Szeretem, és örömes teszem érte, amit tudok. Na de most sietve haza!
2: Személyesen adom fel a neapoliszi postára. Meg kell adnom Szior Policarpiónak, amivel tartozom neki. Jaj, fölötte nagy gézengúz lehet azonban. Ez az én Lélió fiam. Nős férfi és szédítít a doktorlányát. Ezt tanul a Neapolisban. Na, csak feladom ezt a levelet, de majd eldiskurálok egy kicsit a fiam urammal. Hé, levélhangó, van valami ilyen számomra?
3: Ez a kigyelmezé, Pantalone úr. 30 szódójár érte, a római delizsánszal jön.
2: Neapolisból lesz az? Ehun a pénz. Vastag levél.
3: Bocsánat, ismer bizonyos Lélió Bizonyózi?
2: A saját fiam most jöve meg Neapolisból.
3: Neki is van levele.
2: Adja ide, az apja vagyok.
3: Tessék, 7 szódójár érte.
2: Jó le, 7 szódó.
3: Szolgálja.
2: Kitől jöhet? Mi lehet bévül?
4: Nemes merőse betűk formája, a szigillum úgy szintén.
2: Törjük csak fel az episztolát.
4: Azt mondja, hogy... Igen, tisztelt uram.
2: Ja, ki is írja? Mazaniello Capazzali, Neapolis, 1750, április 24.
4: Nemes minden, na majd megváltjuk.
2: Mivel már 2 levelet írtam a fenti címre Signor Léliónak, nagyságot fiának, és még mindig nem kaptam választ.
4: Aha, igen, fiam, akkor Rómában vala, és így ezek a levelek az ottani postán vártak.
2: Elhatároztam, hogy ezt a mostani nagyságodnak címezem. Félő azonban, hogy a fia még nem érkezett haza, vagy pedig beteg. 2 nappal Nápolyból történt elutazása előtt Lélió úr, mint jó barátját megbízott, szereltek neki igazoló írást a nőtlen állapotáról.
4: A nőtlen állapotáról? Hogy máshol esetleg megházasodhasson, és küldjem el neki. Ja. Nézem, házas ember. Hát, boldogan álltam rendelkezésére, mint legjobb cimborá. Ennek az embernek mindenről tudnia kell.
2: Közös barátunkkal, Nicoluccióval együtt fáradozva megszereztük a nők okiratot, és miután törvényesen hitelesítettük, most, hogy el ne vesszen, nagy uram címére, levelemhez melléke.
4: Nagyak. Hogy áll hát az én?
2: Házas? Vagy nem házas? Viszont akkor meg a bizonyítvány hamis?
4: De menjünk tovább.
2: Valóságos csoda, ha Lélió úr éppen és szabadon hazajut pátriájába, tekintve a sok veszélyt, amire a jó szíve sadarta. Dicsekedhetem azonban vele, hogy sok bajból az én barátsággal rántotta ki, vagy a kiváltiszete.
4: Mit hallak? Lélió nem nős?
2: Mi? Hát a bizonyítvány nem lehet hamis. Hát miért hazudnék az a higgadt férfiú, aki ír?
4: Nem látta magát.
2: De miért tészen lóvá Lélió, föl nem foghatom.
4: A másik episztola talán földeríti a homályt. Jaj.
5: Ja. Mi szerencse, épp atyámat kerestem.
2: Jókor, fiú. Esmérsz te Neapolis bizonyos Sior Mazzaniello Gapetzálit?
6: Mazzaniello? Jó, nagyon jól ismertem. Csak ki ne fecsegje a csibészkedéseimet.
2: Becsületes ember?
6: Az volt. De már nem az.
4: Miért nem az?
6: Mert meghalt a boldogtalan.
4: Mikor hal meg?
6: Mielőtt én eljöttem Nápolyból, 3 hónapja.
2: Vigasztalódjál, fiam! A te drága barátod, Sior Mazzaniello, feltámadott.
6: Mi? No, vagy hát kegyelmet tréfál.
2: Egy kis tulajdon levelét. Az ő írása?
6: Nem az övé. De hogyis nem csak mit írhatott?
2: Bizonyos, hogy nem az övé.
6: Tökéletesen, azon kívül, mint mondottam, meghalt.
4: Hazugaknak királya az én fiam.
6: Vajon mi van abban a levélben? Atyám, uram, hadd nézzem meg jobban, talán mégis ismerős az az írás.
2: Hát, nem halla meg, Mazzaniello úr.
6: De mindenképpen meghalt.
2: Hát, ha meghal a keresztet rá, és diskuráljunk egyébről.
6: Na de, jó.
4: Tengelyt akasztottál Balanzoni doktorral?
6: Inkább a lánya csinált velem valamit.
2: A lányasszony? De véled? Mi a manót?
6: Megbűvölt, elvakított, sőt, talán megrontott a boszorkát. Tegnap este felé megláttam Rozaurát az ablakában. Belém szeretett és felsóhajtott. Én, ha nőt sóhajtani hallok, rögtön oda vagyok. Megfordultam, ránéztem, 2 eleven ördög lakik a 2 szemében. És most menthetetlen
2: vagyok. Könnyűkatott! Na, és aztán nem adtál volt szerenátát?
6: Képzelje, valaki épp éjjeli zenét rendelt. A lány azt hitte, én adtam neki, és én meghagytam a hiedelmét.
2: Aztán azt hazudtad, hogy a szerenáta után a házban voltál.
6: Bent voltam a házban.
2: És a lány asszonyal vacsoráztál.
6: Hát őszintén szólva vele.
4: Nem tartád helytelennek, hogy nős ember ilyet tegyen?
6: Ja, de... Igen, helytelen volt, az igaz, de nem teszem többé.
2: De hogy nős ember vagy, az csak való.
6: Hát, ha csak közben meg nem halt a felesége.
2: Miért halt volna meg?
6: Hát, esetleg gyermekágy.
2: Ha, a 6. hónapban vala?
6: Talán elvetélt.
4: Tudod te, ki az a Sior Rozaura, akivel beszéltél, és akinek a házában voltál?
6: Balanzoni doktor lány.
2: Úgy vagyon. És ma reggel én ezt a lányt ajánlottam neked hitvesül.
6: Azt a lány?
2: Ugyan, ezt.
6: Viszont az egy balonyai úrnak a lánya.
2: Szent igaz, a doktor balonyával való.
6: A pokolban mit csináltam?
2: Elvennéd, ha szabad volna.
6: Oh, tiszta szívemből
2: adjál. Tehát hány feleséget akarsz? 7-et? Mint a törökök?
6: Hát elég nekem egy.
2: A megvan, Brizeidének hívja.
6: Atyám, uram, lábadhoz borulok. Brizeide üres mese. Én nem vagyok házas ember, atyám.
2: Bravo, Urfi. Bravo. Így felültetni atyádat.
6: Atyám.
2: Kejfel. Sior semmire kerül. Sior hazug. Ezt tanulád Neapolisban.
6: Atyám.
2: Semmi, atyám. Őrgrófnak, milliomosnak, hercegek onokájának mondod magadat, és 100 disznóságot eszelsz ki, 2 tisztességes leányzó becsületének a megrontását.
6: Atyám!
2: Nincs, atyám, elhiteted velem Neapoliszi házasságodat, előrántott Brizeide leányasszony, Sior Policarpiót, elő a csörgetyűs órát, a pisztolt, és hagyod, hogy szűm örömkönnyeket ontson a képzelt menyen, meg a kitalált onokám.
6: Atyám!
2: Mi pokolból szedét csaló képzelgéseidet? Becsületes embert nem a születésed disztingvál, hanem a cselekedetei, a kalmárnak hitele, az igazbandása. Legnagyobb tőkénk a tisztesség. Nem vagy méltó rá, hogy a bizonyózi a tisztesség nevüket viseljed.
6: Nagyon rám bízott, atyám. De hát épp Rozaura szerelme vitt ebben sok cifra az ugságba.
4: Bánkodásod nem őszinte.
6: De!
2: Nem őszinte, te neked már természetedé vált a hazugság.
6: Gyűlölöm, borzadok tőle. Atyám, esküszöm, soha hazug, de még csak két értelmű szó sem hagyja el többi a számat. Szerezze meg az én drága Rozaurám bocsánatot, másképp itt rögtön meghalok. Már az imént vért kezdtem hányni.
4: Szegény fiú, ha bízhatnék benne, próbálkoznám némi vigasszal. Félő azonban...
6: De nyeljen el a pokol, ha még csak egyet is hazudom.
4: Szóval, hát nem nősültél meg Neapolisban?
6: Nem, sehol, soha még nem volt közöm nőhöz.
4: Vajon nőtlenségi bizonyítványod?
6: Nincs, de minden percben várom.
4: Örvendel él, ha itt volna.
6: Adná az ég.
2: Ide vigyázz! Mi ez?
6: Mi ez? Nőtlenségem okmánya. Micsoda boldogság.
4: Á, de hamisítvány lehet, hiszen halott ember küldi.
6: Halott? Hogyan?
4: Mazaniello Capezzali úr küldi, akiről pedig azt mondtad, hogy 3 hónapja meghal.
6: Ja, hadd nézzem csak, atyám. Jé, hát most már ráismerek. Nem az öreg Mazaniello az, aki írt, hanem a fia, a barátom.
4: És őt is Mazaniellónak hívják, ahogyan az apát.
6: Úgy van, valami örökségi kikötés.
4: Jó barátod, és nem ismertél rá a kezavonására?
6: Hát együtt voltunk, sose kellett leveleznünk.
4: Atyának viszont ösméred az írás?
6: Igen, mert bankár volt az öreg, és néha váltókat állított ki a részemre.
4: Ergo, jó a bizonyítvány?
6: A legjobb, akár holnap elvehetem Rozaurát.
4: De annak utána 2 hónapot még Rómában töltöttél.
6: Hát azt kell mondani, hogy Nápolyból egyenesen Ferencébe jöttem. Találunk 2 tanút, akik majd ezt igazolják.
4: Azt hívém, vége a hazudazásnak.
6: Jaj, atyám, hát ez nem hazugság, csak könnyítés a dolgok menetén.
4: Hát majd újfent meghányjuk, vetjük a dolgot a doktoron.
6: Jó.
4: Na, nézd csak most ezt a levelet. Neked szól, 7 szaldót számoltam le érte. Úgy lehet, Rómából jő.
6: Lehetséges. Szabad elolvasnám.
4: Szíves engedelmeddel, majd én olvasanom. Atyád vagyok, jogom van rá.
6: Jó, ahogy akarja. Csak új égi háború ne szakadjon rám.
4: Olvassuk hát. Édes drága vőlegényem. Édes drága vőlegényem.
6: A levél nem nekem szól.
4: Itt a címzés. Nagyságos Lélió Bizonyózi úrnak, azért nemes nemzetes és vitézlő jövendőbelimnek Velencében.
6: Na, láthatja, hogy nem nekem szól.
4: Nem neked. Minek okából?
6: Annak okából, hogy mi nem vagyunk nagyságos és vitézlő ura.
4: Manapság olcsó vásárfia cím, és még akár a főmagasságú címzetet is elszenvednéd. Megnézem az aláírást. Hűséges, arád... Rád... Kleonice Anzelmi.
6: Hát láthatja, hogy csak ugyan nem nekem szól.
4: Na, miért nem?
6: Azért én ezt a hölgyet nem ismerem.
4: Akkor hát kinek írák ezt az epistolát?
6: Úgy látszik, van itt valaki, akinek ugyanaz a keresztneve és a családneve, mint én nekem.
4: Annyi esztendeje még sose hallám, hogy a bizonyózi házból más valaki is itt lakoznék Veneciában.
6: Hát lakozhat Nápolyban, vagy Rómában.
4: A levelet Veneciában címzik.
6: És nem tartózkodhat Velencébe bizonyos Nápoly, vagy római Lílió bizonyózi?
4: Lehetséges. Na, de lássuk a papíros.
6: Bizonyára Kleonicsi szemrehányos, na, de nem baj, majd csak kiötlök valamit.
4: Római elutazásán nagy szomorúságba ejtett, megígérte, hogy magával visz Velencébe, de aztán egyszerre meglépett.
6: mondom, hogy nem nekem.
4: Mondom, szól. Azt írja, hogy Veneciába jött.
6: Hát jó, az a valaki Velencében van.
4: Ne felejts el, hogy házasságot ígért nekem.
6: Hát egyáltalán nem nekem szól.
4: Azt mondd, semmi asszonyi állathoz nem volt, és nincs között.
6: Nincs is.
4: Nincs. Ha a faképnél akar hagyni, mindenütt találok eszközt igazságom kiküzdésére.
6: Szegény némben, ilyen rútó cserbe hagy.
4: Jeles egy gazdfickó lehet, ez a Lélió bizonyos.
6: Restellem, hogy így meggyalázza a nevünket.
4: Lássuk a végét. Ha nem hív magához Velencébe, és ha nem teszi meg az előkészületeket a mérkezőnkre, hatósági személlyel iratok az atyának Pantalone úr... Pantalone? Pantalone?
5: Hát ez remek, hát még az apa neve is azonos.
2: Tudom, hogy Señor Pantalone tekintélyes velencei kereskedő, egyre jobb, és noha kegyed Nápolyban a nagybátyánál nevelkedett. No, mi nem sül még ki a dologban? Remélem, lesz benne kegyed iránt még annyi érdeklődés és szeretet, hogy nem kívánja a fiát tömlözben látni, amikor vallomásomban majd kötelességszerűen feltárom, hogy már is mit sikart ki kezemből a hozománya terhére.
4: Vagyon ennél, ha én nevezzel írás.
7: Nincs, atyám,
5: Fogadok valamelyik barátom tréfája.
2: Ha te tréfának nevezed, halljad, minek nevezem én?
6: Halljuk.
2: Halljuk? Majd meghallod. Az én házamba be nem teszed többé a lábadat.
6: Úgy.
2: A jussodat kiadom. Menj Rómába! Szabadnak állani!
5: Hogyan, atyám uram?
2: Gyalázatos, hazug, becstelen, impasztor, arcátlan, kurafi! Kurafi!
4: Ilyesmitől még nem szorul el a szívem. Egyébként pedig ezentúl úgyse hazudok többet. Legfeljebb, ha néha nem segíti elő szándékaimat az igazmondás.

0: Mondd, Rosa, Abraham, mióta nem láttad Asdrubale di Casteldoro őrgróf urat?
1: Tudom jól, hogy nem őrgróf.
0: Ha nem?
1: Ruggiero Pandolfinak hívják. Nápolyi kereskedő.
0: Nápolyi kereskedő.
1: De nem az akkor kicsoda?
0: Lélio, a Pantalone fia.
1: Aki ezt hozzá akart adni?
0: Na, az a jó madár.
1: Hát akkor még könnyebben nyílve ütni a dolgot.
0: Hát tudd meg te kacsariba, hogy Lélio bizonyózi, aki kitalált nevek alatt próbált elcsábítani, Nápolyban már megházasodott.
1: Bizonyosan tudja.
0: Az apjától.
1: A becstelen csaló.
0: Hát légy ezen túl okosabb, óvatosabb. De addig is olyan helyre teszlek, ahol nem fenyegetnek efféle csapdát.
1: Igaza van. Büntessem meg, atyám.
0: A saját jó híred érdekében biztonságba kell helyeznem téged.
2: Doktor úr, Signora Beatrice a szobalány útján hivatott, de becsületes férfi vagyok, nem akarok apjának a háta mögött találkozni vele.
0: Köszönöm a tisztességes gondolkodását. Ha kívánja, még ma estig aláírhatják a házassági szerződést.
2: Ó, boldoggá tenne!
0: Rögtön hivatom Beatrice-t.
2: Beatrice!
3: Lélio bizonyózi, az őrgróf szeretni a
2: nagyságosúra. Na, ennek elhúzom a nótáját.
0: Na, halljuk most, miket regél, hívd be!
4: Kedves uraim!
5: Megszégyenülve és teljes zavarban kérem a bocsánatát, doktor úr.
2: Igen? Holnap lesz egy más rendezi valamit.
5: Ottávio úr, kegyed a párbajra céloz, én viszont már is szíves segítségét kérem a doktor úr.
0: Miben? Hát mit kívánhat tőlem egy ilyen himpellér?
5: A lányát, feleségül.
0: De hiszen kegyed nő!
5: Én nős, tévedés.
0: Az édesatyától tudom. Signorina Briseidét vett el, Don Policarpio lányát.
5: Nagy sajnálatomra meg kell cáfolnom jó atyámot. Nem mondott igazat.
0: Szégyelje magát! A kegyed atya tisztességes ember.
2: Uram, uram, mikor hagyja már abba ezt a szédelgést?
5: Döntsék el, szédelgő vagyok-e, tessék. Megjött a nőtlenségi bizonyítványom Nápolyból. Tessék, tessék, tessék. Kegyed Signor Ottávio személyesen ismeri a várost és a tisztviselőt. Tessék, ítélje meg, hát törvényes, hiteles-e ez az irat?
2: Hát ez bizony hiteles.
5: Köszönöm.
2: Ismerem a kézírást és a pecsétet.
5: Köszönöm, köszönöm, köszönöm.
0: Nek atya, nem házas ember?
5: Nem ám.
0: De hát miért mondta Pantalone úr az ellenkező?
5: Mert megbánta, hogy engem nagyságod lányának ígért. Ma reggel ugyanis egy alkusz, egy kupec 50 000 dukátos hozománnyal kecsegtette, ha én más nőt veszek el.
0: Pantalone úr, képes engem így megsérteni?
5: Az érdek könnyen elvakít.
2: Bámulatos, nem tudom, hogy mit higgyek.
0: Kegyelme, tehát szereti a lányomat. Hát hiszen te tegnap látta először.
5: Doktor úr, de én most mindent bevallok. Atyám említette kegyednek, hogy Nápolyból távozva 3 hónapig Rómában voltam. Hát ez nem igaz. Rómában mindössze 3-4 napot töltöttem, és aztán egyenest hazajöttem ide Velencébe. Atyám épp falun volt, én pedig megpillantván a Rozaura kisasszony arcát, hát nem bírtam tovább utazni.
2: Lélio úr, Lélio úr, én 2 hónapja lakom a sasban, és tudom, hogy kegyed csak tegnap érkezett oda.
5: Ugyanis előbb a francia királyban laktam, tegnap azonban átköltöztem az imádott arc közel.
0: De ha beleszeretett Rozaurába, miért találtak ki a szerenád és a házon belüli vacsora meséjét?
5: Ja, a szerenád az valóság, hát a vacsorával pedig csak megtörténtnek, mondtam azt, amiről szerettem volna, ha megtörtént volna.
0: Nem érint kellemesen, hogy Signor Pantalone 50 000 arany reményében a szavát szegi.
5: Megmagyarázom a dolgot. Az 50 000 dukát reménye azóta ugyanis füstbe ment. Atyám pedig restelli, hogy majdnem szószegővé vált.
0: De miért nem ő maga közli ezt velünk?
5: Nem meri. Engem küldött maga helyett.
0: Nos, hát legyen akármint. Lányom a kegyedi.
5: Köszönöm.
0: Pantalone úrnak tetszik, annál jobb. Ha meg nem tetszik, legalább visszafizetem a sértést, amelyel illetnek a
2: hőt. Lehet, hogy jól ítéli meg a dolgot, doktor uram.
0: Kegyede 3 hónap alatt eljegyezhette magát valakivel.
5: Mindvégig Velencében időztem.
0: Hívom a lányomat. Döntsön ő.
5: Hatott vagy vakot. Ha sikerült megnősülnem, a római nő minden igénye elesik.
2: Lélio úr, kegyed, szerencsés szédelgő.
5: Nem biztos. A mi párbajunk elmaradhat. De tartok tőle, más valakivel súlyosabb csatám lesz.
0: Ját, lányom. Itt van Signor Lélio. Kérődnek jelentkezik. Kiderült, hogy még legénysorban van.
1: És ha Megint füllem.
4: Édes Rozaura.
5: Hát kegyednek nem bírok hallani.
0: Hát ne feszegessük a dolgot, lelkem. Hozzá még.
1: Atyám, nekiad hozzá.
6: Bocsánat, doktor uram. Egyébként kigyelmeketre rontok, de sürget az ügy.
7: Lélió, te mit keresel itt?
0: Mit? Elvégtételt szolgáltat a háznak, amelyben kigyelmed megsértett.
8: Úgy van.
6: Megsértett.
0: Házas embernek mondotta előttem a fiát csak, hogy kibújhasson a mi kontraktusunk érvénye.
8: Fúj, pillanat.
6: Házasnak mondám, mivel hogy ő annak mondá magát.
5: Jaj, mindenek végig, atyám, uram, minden szerencsésen rendben jött,
6: Hallgassak, te fégéres bitang. Elfajzott fiú, Doktor úr, tekintse meg ezt a levelét bizonyos római Cleonice Anselminek.
5: Atyám, kérem azt a levelet, ez a levél én nékem szól, azonnal adjad.
6: Most hirtelen te most hirtelen egyszerre neked szól.
5: A levelet, atyám, a levelet.
6: Nem kapszak, eredj, takarodj hátra.
0: Amit ez a fiatal ember csinált, eladtul a csirkefogótól Rozaura.
5: Mivel atyám rám kíván pirítani, közlenem kell, hogy az említett római nő nyomorúságos perszóna. Véletlenül akadtam össze vele a szállásomon, amikor kissé felöntöttem a garatrát. Behálózott. De tanúim vannak rá, hogy nem voltam magamnál, amikor levélben házasságot ígértem neki.
0: Hát még az ügy nem tisztázódik. Minden esetre szívesekedjék kikerülni a házat.
5: Könyörgök, ne gyilkoljon meg. Hát én nem válhatok el az én imádott Rozaurámtól.
0: Hazudik. Alapjában véve egy fikarszint sem érdekli a lány.
5: Úgy. De Rozaurát igenis érdekli az én szerelmem. Szóljon, kisasszony, szóljon, nem igyekeztem el teljes odaadással megnyerni a szívét gyönyörű szerenáddal, majd szonettel, melyben feltártam őszintén a kilétemet.
6: Bocsánat a betolakodásért, de az ügy sürges. Gyere, Brigellám, tanúskodj.
0: Tessék, Florindo úr, mit kíván?
6: Fel kell tárnom egy titkot, melyet mindeddig féltékenyen őriztem. Valami csaló el akarja lopni bizonyos hódolatom néhány figyelmes kis cselekedetét, ezért tudják, megkérem, hogy a szerenádot tegnap én adtam az a szonettet. Én.
5: Hazudik egy szó, nem igaz az egészről.
6: Én hazudok, itt a kanzonetta, amelyet komponáltam, és itt a szonettem vázlata. Kérem, Rozaura kisasszony, vesse össze a kézirattal.
9: Ha az urasságok megengedik, esküszöm az igazságra, hogy Signor Florindo nevében a szerenádot én rendeltem, és hogy a verset az én jelenlétemben Florindo úr dobta fel az erdőt.
0: Mit szól ehhez a Lélió szélhá?
5: Nevetek, mint egy balond. Nem tudtam szebb komédiát rögtönözni Rozaura kisasszony számára. Egy nevetségesen félénk, félszeg fiatal urat, aki féltékenyen őrizte udvarlói álarcát, az álarc levetésére kényszerítette. Mit óhajt hát, inkognitó úr, mit óhajt? Kissé későn jelentkezett, s én most a kegyed jelenlétében vőlegényi kezemet nyújtom arám.
0: Lassabban azzal a vőlegényi késsel.
5: Miért?
0: Kegyed Florindo úr, ugyebár szerelmes Rozaurába.
6: Csak eddig nem mertem szint vallani.
0: Nos, Rozaura, hozzá mennél Signor Florindóhoz?
1: Adja az ég, hogy az övé lehessek. A hazug Lélió a világ minden kincsért nem kellene.
7: És én nekem mindezt tűrnem kell. Megfajtanám tulajdon két kezemmel.
5: Hogy? Rozaura, kegyed elég érkezett hozzám.
1: Vegye el a római nőt.
5: Hát nem tudod, olyan nővel szemben, aki pénzért kapható, nem kötelez a házassági ígéret.
6: Gazdám!
5: Mi az? Mi az, Arlecchino?
6: Gazdám, meneküljön! Mi történik? Nincs idő tovább hazudni. Cleonice, a római nő Velencébe érkezett.
5: Nem igaz, hazudt.
0: Takarodjék a házamtól!
6: Doktor úr! Kisöprézi a fiamat!
5: Köszönöm, atyám!
0: Aki megpecsteleníti az atya tisztes jellemét!
6: Sajnos, kigyelmed, igazad szól.
7: Gyalázatos fiú, távozz a színem elől, amiképpen én a szívemből kitakarítalak téged. Az ég állja.
0: Kitéplek nyelvem, te gonosz nyelv, amíg valaha hazudni találsz.
3: Mina, te szatod, rögtön.
0: Távozzék, Lélió, és térjen más erkölcsökre, ha tisztességes emberek közt akar élni.
5: Még egy hazugság, és bánjanak velem, mint egy gazemberrel.
3: Tessék, kisasszonyom, a csipkesdobot.
8: Ezt a csipkét is én vásároltam.
9: Oh, igenis, uraim, én fizettem érte Florindúr megbízásából 10 cekkinót a cica pipereboltban, és a vevő nevét elhallgatva én küldettem el szinyóra Rozaura címére.
1: Akkor meg is tartom magamnak. Oh.
5: Signor Florindó hallgatása ösztökélt, hogy én bókoljak az ajándékkal a szép hölgyek előtt. De az első hazugságból 100 további született. Megyek hát elvenni a római leányzót. Tisztelettel bocsánatot kérek mindnyájuktól, és megígérem, hogy többé nem hazudok. Isten kegyedékkel!
9: Ó, nem hazudik ő, csak szellemes röppentjükkel lendít az életét.
5: Induljunk. Rozaura Florindo úrhoz megy, Signor Ottavio pedig Beatrice-nek nyújtja a kezét.
2: Ó, és mind a négyen élvezni fogjuk őszinte érzelmeink gyümölcsét. Szeretni fogjuk az igazságot, megtanulva a mi hazugunknak a példájából, hogy milyen gyűlöletes a lélek állarca, és hogy sohasem szabad elfelejtenünk a dolgok végét.
10: Elhangzott a hazug. Carlo Goldoni vígjátékát fordította és rádióra alkalmazta Szabó Lőrinc. Zenéjét összeállította és részben szerezte András Béla. A szereposztása következő volt. Pantalone, velencei kereskedő, Major Tamás. Lélió, a fia, Darvas Iván. Arlecchino, Lélió inasa, Csákányi László. Balanzoni doktor, Gellért Lajos. Beatrice és Rozaura a lányai, Csernus Marian és Tolnai Klári. Kolumbina a szobalányuk, Horváth Teri. Ottavio, Pándi Lajos. Florindo, Benkő Gyula. Brigella a bizalmasa, Horváth Jenő. Nápai Kocsis, Raksányi Gellért. Boltos Inas, Fellegi István. Levélhordó, Kollár Béla. Közreműködött Kishegyi Árpád, Éber Tibor, Kaszás Géza és Szebenyi János. Rendezte Szécsi Ferenc.
11: A vígjáték 1955-ben készült, és utoljára 1995. november 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: nem tudott aludni. Éjjel felkelt, hogy dolgozzék. Papírosból süveget csinált magának, és annak közepén égő gyertyát hordott fején, úgyhogy az, anélkül, hogy kezeit akadályozta volna, megvilágította munkáját.
1: Mindig egyedül vagyok, és nem beszélek senkivel.

Michelangelo az első, aki igényt tart rá, hogy műveit elejétől végig saját kezűleg alkossa, és aki képtelen tanítványokkal és segédekkel együttműködni. E tekintetben ő az első modern.

Az embernek nem a kezében, hanem a szemében kell hordoznia az iránytűt. Mert a kéz dolgozik, de a szem ítél.

Csak egy kőben kívánja a művészet a drága arcnak megadni örök életét. S vajon mit tesz az ég e kincsel? Hisz nem halandó a lénye, hanem, mint bárki látja, isteni. Lám a vég mégis eléri. Elröppen a léte. Sorsának csonka a befejezése, ha a kő megmarad, s ő holtra válik. Bosszút érte ki áll itt. A természet. Mert művét az idő bár elrabolta, művének műve

csinálsz velem? Mit akarsz ettől, a gyötrött szívtől, száraz fahasáptól? Talán egy új szépséggel azt reméled, visszafordíthatsz a veszélyre még, melyben a legbölcsebb is elbotolhat. De kurtább bajt áll ki már, aki vénebb. Olyan leszek hát, mint tűzben a jég, mely nem gyúl meg, enyészni kezd, s elolvad. Öreg embert már csupán holta óvhat sok bajt szerző nyilaid veszélyétől és korod erejétől. A halál, mely senkinek nem kegyelmez, s helyre, időre, rangra nem figyelmes.

0: Tehát visszajöttél hozzánk, Buonarroti. Nem bíztál magadba, látod. Mikor megbízást akartam adni.
1: Hálásan köszönöm nagy lelkűségét, Szent Atyám.
0: Továbbra is nagy lelkű akarok lenni. Itália valamennyi festőművésze fölé kívánlak emelni.
1: Valamennyi festőművésze?
0: Igen. Úgy döntöttem, senki sem alkalmasabb nálad. Azzal bízlak meg, hogy fest meg Sixtus nagybátyám kápolnájának a mennyezetét.
1: De hát szobrász vagyok, nem festő.
0: Könnyebb volt Perugiát és Bolognát meghódítanom, mint veled megbirkóznom.
1: Én nem vagyok pápai birtok, Szent Atya. Miért vesztegetné drága idejét az én leigázásomra?
0: Hol kaptad a vallási nevelésedet, hogy kétségbe mered vonni a pápa ítéletét?
1: Szent Atyám, én csak egy tudatlan, neveletlen művész vagyok.
0: Akkor az angyalvár egyik zárkájában faraghatod mesterműveidet.
1: Ez szentségedre sem hozna dicsőséget. Én csak a márványhoz értek. Engedje meg, Szent Atyám, hogy elkészítsem a Mózest, a győzteseket, a rabszolgákat. A világ minden tájáról jönnének, hogy megnézzék szobraimat, és áldanák Szent Atyám nevét, hogy lehetővé tette elkészítésüket.
0: Ez szóval a te szobraidra van szükségem, hogy történelmi híremet megörökítsem?
1: Minden esetre hozzájárulnának, Szent Atyám.
0: Úgy tudom, Firenzében hajlandó voltál festeni.
1: Ez csak véletlen volt. Sose tudnám megismételni. Kellett egy freskó a nagy tanácsterembe, a szemközti falra. Puszta időtöltésből csinálta.
0: Helyes. Akkor most puszta időtöltésből fest ki a Sixtus kápolna a mennyezetét. Vagy úgy fogjuk fel a dolgot, hogy a firenzei tanácsterem falára hajlandó vagy festeni, de a pápai kápolna a mennyezetére, nem?
2: Adj parancsot, Szent Atyám, és egy fél óra múlva már lógni fog ez az elbizakodott firenzei.
0: Erről az elbizakodott firenzeiről, ahogy nevezted, már 10 esztendővel ezelőtt megmondták, hogy Olaszország legjobb szobrásza. Így igaz. Ha azt akartam volna, hogy a varjak lakmározzanak belőle, már régen elintézhettem volna. A Sixtus kápolna mennyezetére tehát odafested a 12 apostolt, és a bolthajtásokra a szokásos díszítéseket. Ha a mennyezet elkészült, pápai szavunkat adjuk, hogy visszatérhetsz a márvány szobraidhoz.
1: Minden úgy lesz, ahogy Szent Atyám kívánja.

Életemi már lassanként elér, törékeny bárkán, tengerviharán át, a közös révbe, ahol számadását adja jós rossz tettéről, ki betér. Most látom, a szenvedélyes szeszély, mely bálványommá a művészet álmát tette, valójában milyen sivárság, és milyen kína vágy annak, aki él. Szerelmi álmok, hiúk, üresek. Mi lesz most, hogy két halál is közelget? Egy biztos, egy fenyegetőn mered rám. Már nem nyugtat meg véső és ecset. Egyet kívánok, az égi szerelmet, mely karját tárja felén.

0: Maga az Úristen áldotta meg a kezét. Úgy van, ez női test. Antik női test, ezt el kell ismerni. Az őrült istenit, gyűlölöm. Mondd, miért muszáj letérdepelnem előtte? Hogy jön ahhoz, hogy megalázzon engem a tulajdon tehetetlenségemben és jelentéktelenségemben?
1: Nem tudom. Én önkéntesen adom meg magam. És hálás vagyok neki ezekért a gyönyörű izgalmakért.
0: Nem tiszta ügy ez, a síromra mondom. Láttad már, mit művel a kővel? Múlt nyáron vele voltam a kőfejtőben. Az öreg kőfejtők betették magukra a keresztet, amikor neki esett a márványnak. A márvány csak úgy sistergett a szőrös keze alatt. Egészen elveszett a márványpor felhőjében. Vágja, darabolja a követ, örjön be. Tiszta dű és hab az egész ember. A szobor meg csak nő a vésője alatt. És a kezét nyújtja felénk. Akkor éreztem meg, hogy az egész tisztátalan. Hogy folytogat és letipor. És az az ötletem támadt.
1: Mi? Milyen ötleted?
0: Hogy kés döfök a hátába. Mert mindez az ördög mesterkedése.
1: Gyűlölöd. Ez igaz. Még soha egyetlen vonalunkat se hagyta meg. Mindent ócsáról megvet, szétmarcangol. De mi nem olyanok vagyunk, mint ő. Nem vagyunk azonosak. Neki van igaza. Mi tehetségtelenek vagyunk. Nem tudjuk, mit akarunk. Nem vagyunk olyanok, mint ő. Múlt ősszel vadászaton voltam vele. Volt egy fürjész vizslája. Ilyen kutya szimata van neki is. Mi pedig vakok vagyunk, és nem látunk semmit. Nem ugyanahhoz a fajhoz tartozunk.
0: Miért ne tartoznánk ugyanahhoz a fajhoz?
1: Mert nem tartozunk. Ezek a freskók óriások. Mi pedig nem vagyunk óriások. Hát képes lennél rá, hogy bevedd magad a toronyba, és álló esztendeig ki sem mozdulj belőle? Ki volna képes erre közülünk, közönséges halandók közül?
0: Úgy tipródik akár a sebesült bivaj. Állandóan attól félek, most fog felöklelni. Vérben forognak a szemei, hájogosak a dűtől. Őrült, igazi őrült, magában él, mint a fekete bivaj is. Mindenkit gyűlöl maga körül, mint a veszett kutya.
1: De a tébolya szent. Bizony. Reggel. Megint széttörte pokoli dühében az egész éjszaka véres kínjának eredményét. Egyik éjjel meg letépte magáról a ruhát, és mesztelenül üvöltözött itt fáklyával a kezében. Azt hittem, felgyújtja az állványokat.
0: Mindez a kétségtelen őrület jele, édes öregem. Őrült. Kétségen kívül. Túl akarja lépni élet lehetőségei határait. Ez pedig bűn. Ez nem szabad. Az isteni parancsolatok körében kell maradni.
1: Nehéz dolog kijelölni az élet lehetőségek mesdjéit. Ezek szerint mi valamennyien őrültek volnánk, hiszen Noé, amennyire tudom, egyetlen olyan állatot sem vett bárkájába, amelyik festészettel foglalkozott volna. Festészet nincs is a természetben. A festészet már önmagában bizonyos élet lehetőségek meghaladását jelenti, abban a szerény értelemben, ahogyan azt nekünk az Úr előírta.
0: Igen, világos. De mit akar? Mondd meg nekem a csillagokra, mit akar? Mit akar?
1: Mit lehet akarni ezen a földgolyón?
0: Hát éppen ez az, hogy semmi különöset nem akarhatunk ezen a golyóbison. Számunkra ismeretlen és homályos erők űznek minket belülről. De miért hagyjuk magunkat vezettetni ezektől az erőktől? Ő meg nemhogy az ismeretlen erők rabja lenne, hanem egy szörnyeteg, aki azonossá vált ezzel az erővel. Miért vág belém a rajzaival? A felületeivel? Miért üt? Miért igáz le? Kinek a nevében teszi? Mit akar elérni ezzel?
1: Ezt talán azért nem tudhatjuk, mert fölöttünk áll. Minden a mi agyunk ereje fölött áll. Felmásztunk, a magasság pedig megzavarta az eszünket.
0: Úgy van. Ezért kellene leereszkednünk. Meg kellene békülnünk, nem pedig mindig magasabbra törekednünk, mert az nem vezet jóra. Mindenben, ami előre el van rendelve, meg kell nyugodnunk. Mértéket kell tartanunk, nem pedig örjöngenünk, mert egyre világosabban látom, ez utóbbi bűn. Ezek a fejetlen, tépődő örjöngések, a megalománia, a téboly, mindez bűn, és nem vezethet.
2: Bűn! Édes Istenem, bűn! De ez a bűn szent. Az egyetlen szentség a pokolban, és az egyetlen értelem az őrültek házában. Amikor erre gondolok, hiszek ezekben a falon látható, szétszakadt istenekben. Mi más maradt hátra, mint hinni? Hogy eltűnjek? Ez az én utolsó gondolatom, de nem tudok eltűnni. Fogva tart az élet. Ugyanazt tart, látod fogva engem is, ami ezeket a fúriákat a falakra kente. És én hiszek ezekben a kiszínezett fúriákban. De magasabbra. Képtelen vagyok kapaszkodni, képtelen, képtelen e fölé, a látomásos világosság fölé. Ez az én legutolsó világosságom, az övé, a tiéd, a miénk, hogy legalább az őrület felsőbb értelmében higgyünk. Igen, szörnyűséges, ha az ember véres szemmel a saját örjöngő habját kénytelen nyaldosni, mint a veszett kutya. Üvölteni és örjöngeni, átkozódni és szétrombolni ezeken a poros, penészes pallókon a penészes, poros, nyírkos kápolnát. De ez az életnek, mint olyannak legutolsó értelme. Ha az életnek egyáltalán lehet értelme. És én hiszek ebben az utolsó értelemben, látod? Egyedül ez tart még életben.
0: Hát nem tudom. Sehogy sem megy ki a fejemből az az éjszaka a kőfejtőben. Magától támadt a gondolatom. Vajon a mester nem valami őrült állat? Mint a szélvész, mint a vihar, úgy hasogatta szét a követ. Én meg fekszem a barlangban fáradtan és álmosan, és hallom félálomban, ahogy az egyik munkás fennhangon olvassa a Bibliát, és éppen azt a részt olvassa, amelyben arról az emberről van szó, aki a sírokban él, és senki sem tudja megláncolni. Őt meg a tisztátalan folytogatja. És akkor jutott eszembe, hát ha ő is tisztátalan szellem. Felkelek, kilopakodom a barlangból. Odakint éppen vihar készülődött, és a síkságon már dörgött. Ott meg a fukar fényben feketén a mester veri a követ, vonít, vinnyog, örjöng. Tudod milyen, amikor üvölt? Puszta erő, amelyben nincs értelem, vak, mint a szél, és sötét, akár a nyári zivatar éjszakája.
2: És ha okosabb nálad is, és nálam is?
0: Okosabb? Hát akkor mit bőg? Mit jajgat egész éjeken át? Mit vinnyog, ha okosabb? Akkor mit harabdálja saját farkát teljes emberöltőn át? Egy csodát okosabb. Őrült, átkozott, tisztátalan, csak éppen a benne lakozó ördögök nem disznócsordákban öltenek testet, hanem kővé válnak, és a falakat borítják festett képgyanánt. Tessék, nézd! Hát nem egyetlen hatalmas veszett disznócsorda a mesztelen testeknek ez a húsgomolyagja? A bőrnek és szenvedélynek ezek a fonadékai? Az emberiség eme fürtjei, amelyek a kompozíción lógnak? Hát nem a szakadékba zuhan mindez elsüllyedni? Mondd!
1: Nem tudom. Semmit sem tudok. Csak a zenét hallom. És mintha a hullámok a hátukra vennének. És táncolni támad kedvem.

0: Három nézd, itt fekszem ebben az átkozó csírban. Rád gondolok és szenvedek. Te pedig hallgatsz. Olyan hóhérú, kegyetlenül hallgatsz. Miért hallgatsz, uram? Miért hallgatsz? Könyörülj meg, uram. Milyen szörnyű ez így, szörnyű, örök. És nincs tőled válasz. Miért nem válaszolsz? Miért engeded, hogy szenvedjek és fuldokoljak? Itt sírok én a síromban, uram. És semmi, soha semmi. Uram, könyörülj meg rajtam.
1: Mit tehetnél, ember? Mondd meg magad. Nem tudtál meg mindent? Michelangelo Buonarroti. Hát nem ismertél meg mindent? A sötétséget és a világosságot, a fájdalmat és az emberi örömet? Embernek vagy teremtve, és se nem élhetsz, se nem halhatsz másképp, mint ember.
0: Tudom, uram, mindent tudok, de úgy szeretnék nem tudni semmit. Ó, mennyire szeretném, ha semmit se tudnék.
1: Korábban szerencsétlen teremtmény voltál. Minden marcangolt a világon. Most a mindenek fölött vagy, és a világ mindenségét a michelangelói tudás felől nézed. Hát nem érzed az örökkévalót a képeiden? Hogyan válhatnál megint korlátolt lényé?
0: Ó, igen, uram, megint korlátolt lényé akarok válni. Uram, hallasz engem? Vissza a korlátok közé. Mi hasznom a tudásból? Szörnyűséges, sötét teher az én tudásom.
1: És ha eszedbe jut a minden, ha eszedbe jut, hogy amit tudsz, azt nem lehet elfelejteni.
0: Semmire sem fogok emlékezni. Kérlek, hadd ne emlékezzem semmire. Bölcs leszek. A vér pedig keringeni fog az ereimben. Fölmelegszem és nevetek. Boldog leszek. Boldog, uram. Csak engedj vissza, le az emberek közé. Hadd legyek megint emberi, egyszerű, buta, korlátolt módon boldog.

0: hangja vesz körül, és ezt szükségnek nevezitek. A kötelek, a láncok. Tépd szét őket, vesd le őket, rázd le magadról. Ne légy őrült. Miért énekelsz a buták kórusában, mondd. Hallod, hogyan támolyognak és vinnyognak? Semmi sem segít rajtuk. Semmi.
1: Hadd énekeljem a magamét. Mi között hozzám? Nekem az a dolgom, hogy templomokat fessek.
0: Van közöm hozzád. Hogyne volna? Te tükör vagy, nem pedig önmagad. Azt hiszed, hogy a legvégső dolgokról tűnődöl? Hát ez vagy te. Szerencsétlen.
2: Távozz! Nekem csöndre van szükségem.
0: Persze. A csöndes víz a legjobb tükör. Egy ideig még istenítenek majd, de semmi sem marad belőled. Kialszol, mint a szürke, piszkos falak, eloszlasz, mint a füst.
1: Ördög! Te átkozott.

0: Csak nem igaz, amit mesélek, hogy éjszakákon át virrasztasz és pokolbeli italt kotyvasztasz az üstökben, hogy vámpírokkal társalogsz a temetőkben, és varázsló vagy, aki a tisztátalan látogatásait fogadja.
1: Hazudnak, szent atyám. Mindaz, amit fecsegnek rólam, közönséges rágalom és hazugság.
0: Jó van. De mondd, amin dolgozol, annak ilyen sötétnek kell lennie. Muszáj, hogy ilyen pokoli megvilágítást kapjanak.
1: Amíg nincsenek kész, nehéz beszélni a képeimről.
0: Egy kicsit túl sötétnek tűnnek. Te, valakivel verekedtél? Össze vagy verve, véres vagy tele karmolással. Csak nem lovagolsz fénynek seprűn, mint mesélik. Bevetted magad ide a tető alá, és úgy élsz itt magadban, mint egy vadállat. Mi van veled, Bonarotti? Soha nem lépsz ki a napfényre, sosem jelensz meg a színünk előtt. Mi pedig folyton azt halljuk, hogy rendezetlen az életed, hogy egész napokat átalszol.
1: Nincs nekem arra időm, szent atyám, hogy a színed elé törekedjem. Dolgom van. Vértizzadva dolgozom, egész életemben dolgozom, húzom az igát, mint a barom. De remélem, fáradozásomnak vannak nyomai, atya.
0: Dolgozol, dolgozol. Így rendelte ezt az úr az ő végtelen bölcsességében. De az úr azt is elrendelte, hogy senki se hivalkodjék az ő munkájával. Valamennyien dolgozunk, és ez így van rendjén. De hol a munkád látható bizonyítéka? Mert tessék, tavaly húsvét óta, amikor utoljára látogattunk fel hozzád, ez alá a mennyezet alá, a mai napig egy év és egy hét telt el. Mennyi minden változott azóta bennünk és körülöttünk. De tessék, te tapottat sem mozdultál. Az még nem bizonyíték, hogy a falakra és az állványokra festék Fretchent. Ez nem bizonyíték. Nem látunk semmit. Semmilyen művet nem látunk. Hol a mű? Hol van? Húsvéttől húsvétig 365 nap telt el a mi időszámításunk szerint, édesfiam.
1: Kevés a szent atyám, húsvéttől húsvétig. Ennyi idő alatt nem érik be a mély gondolatok magva. Mert az agybarázdákban lassan érik a mag, szent atyám. Az úr bölcsessége pedig nem úgy érik be évente, mint a sárga barack. Lassan érik meg az eszmélet. Én nem tehetek róla, ha az Úristen ezt így rendelte.
0: Hallod, Bonarotti, már karácsonykor ebben a templomban köszönthetnénk az egek királyát. Hallod? Karácsonykor!
2: Van, aki kötelezi magát, hogy mindent a terveink szerint fest meg. Egy éven belül, szent atya. És nem lesznek a falakon mesztelen őrültek és bűnös ringyók, hanem az úr prófétái, istenfélők, istenesek. Az egyházi festészet legszigorúbb szabálya szerint, és nem a tébolyult, furiózus szeszélyeknek megfelelően.
0: Hallod?
1: Én nem vagyok se kőműves, se azt a

0: Nem varok cipőt méretre, Szent Atyám. Én nem tudok se tervek szerint, se egy éven belül dolgozni. Képtelen vagyok. Érti?
1: Hallgass, Bulmarotti. Hallgass. Talán felszárnyal a lelked, és eléred az élet lényegét. Te, akit az Úristen hallatlan tehetséggel ajándékozott meg, talán képes leszel fájdalmas eszméletünk tükrözésére. Legyen ez az irányod az alkotásban, és nem ez a káosz a falakon, amely semmit sem jelent.

Sok éven és sok próbán át halála küszöbén jut a bölcsművész odáig, hogy amit lelke áhít, a kemény márványból élőn kivésse. Új dolgok magasába csak későn ér fel, s egy-kettőre vége. Mert így jutott, cserélve sokáig arcot arc után, a szépség teljére a természet a te drága arcodban. Annak is múlás a sorsa. Ezért van, hogy a kétség, a szépség örök árnya, szomjam idegen táplálékkal oltja. Ránézek alakodra, s nem tudom, mi az élet, mi a rontás. E gyönyör, vagy világ összeomlás.

Levetve kínos lomha terhemet, én jó uram, s a világtól eloldva, szörnyű veszélyből édes nyugalomba, fáradt roncshajó, hozzád sietek. A tövisek, szögek és tenyerek, s a megalázott és jóságos orca kegyelmet ígér sok bűnbánatomra, s üdvösséggel bíztatja lelkemet. Szent szemed ne zordan ítélve nézze múltamat, gonoszságom meg se hald már, és ne emeld rám szigorú karod. Csak véred mossa vétkeim fehérre. S minél vénebb vagyok, adj nekem annál gyorsabb vigaszt, bővebb

0: Nem lesznek befejezetlen munkáim.
1: De lesznek. A művészek újjal mutogatnak majd rád. Gúnyt űznek belőled. Tudod te, mit jelent 27 szobor? Fontolóra vetted, hogy mit jelent az igazi alkotás? Csalással akarsz magadon segíteni? Úgy, hogy lemásolod saját szobraidat? 27 szobor! Azt még elhiszem, hogy belekezdesz a munkába. De nem jutsz tovább. Sose fejezed be a munkát, sose! A legnagyobb szégyen, ha egy művész folyvást új művekhez kezd, anélkül, hogy a régebbieket befejezte volna. Tehetetlenség ez, nem más.
0: Nem tehetek róla. Vagy nagy feladatokra vállalkozom, vagy semmire. Nem elégít ki, ha az utolsók között első lehetek.
1: De 27 szobor elkészítése emberfeletti feladat. Ezt vállalhatja egy iparos, egy közönséges kőfaragó, de nem te. Egyetlen egy szobrot alkoss csak, és abba összpontosíts tudásod legjavát. Ugyan mi indított erre az őrületre?
0: Az árny.
1: Micsoda?
0: Igen. Az árny. Éppen a közelmúltban ismét meglátogatott. Éjszaka a sötétben. Gyermekkorom óta félek ettől az árnytól. Jól értsd meg, gyermekéveim minden rémülete szoros kapcsolatban van ezzel a látomással. Már kisfiú korom óta rettegek attól a pillanattól, amikor ez az árny majd nem csak szellem alakban jelenik meg előttem. Amikor gyermekkoromban összekulcsolt kezemet fejem alá helyezve feküdtem az ágyamon, és a fölöttem levő gerendákat nézegettem, a szoba sarkában hirtelen hatalmas, fekete, alaktalan árnyat fedeztem fel, amely lassan kúszott ágyam felé. Félelem szállt meg, és megsemmisülten ismételgettem az ima szent igéit. Nem attól féltem, hogy az árny hirtelen az ágyamra ugrik és teljesen beborít, hanem a lassú, csúszó-mászó mozgásától. És az árny lassan elért az ágyamat, ott állt mellettem. Egyre jobban szétfolyt, egyre jobban elterpeszkedett. Végül is alaktalan óriásként betöltötte az egész kamrát. Már gyermekkoromban is sejtettem, hogy egykoron eljön. Igen, ilyen félelem szállt meg, amikor freskókat másoltam. Ének idején keresett fel az árny. Nem hagyta elutasítani magát. Sürgetett, csábítgatott, és közben oly szomorú volt, amilyen szomorú csak az ördög lehet. Sok mindent mondott művészetről, korunkról, a világmindenség nagy titkairól, az életről, a múló pillanatok szépségéről és derűjéről. Csak akkor üsztem el, amikor a halálomról kezdett beszélni. Vajon sejti-e, vagy biztos benne, hogy engem is utolér a gyengeség? Sose fogok megszabadulni ettől az árnytól. Halk duruzsoló hangon beszélt. Minden egyetlen egy pontból indul ki, és minden visszatér oda. Hatalmas egységben egyesülnek az emberi sorsok és a számok, a pitagóraszi élet, a nők és szenvedélyek nélkül. Többek között arról is beszélt, hogy nincs különbség a jó és a rossz között, de nincs különbség az Isten hit és a pogány vallások között sem. Krisztus Lucifer! Szörnyű volt hallgatni. Inkább a halált választom, mint hogy a tudásnak ilyen végzetes terhalat görnyedjek. Az árny. És akkor elhatároztam, hogy a kővel, a munkámmal legyőzöm. Dolgozni akarok, megállás nélkül felszínre hozni legbensőbb gondolataimat és bőkezben elosztogatni tudásomat. Nem tűröm, hogy az anyag saját egyéni nyelvén szólaljon meg, nem... Nem, mert én a saját szívemet akarom oda ajándékozni. Oly forrón és oly tüzesen szeretném beleégetni a szívemet a kőbe, hogy az az én érzéseimet fejezze ki, ne az anyagét. Különben újból félnem kellene a halott márványtömböktől. Nem futkoshatok újabb és újabb titkok után. Számomra csak egyetlen titok létezik, a művészet. Ha kell, hát hajszolja magát a halálba az ember, de alkosson. Csak ne lépjen az árny nyomdokaiba. Aki betegesen sóvárog a jó és rosszon túllevő titok megismerésére, és közben maga körül mindent elpusztít.
1: Kiről beszélsz? És mi történt azután?
0: Ja. A tebe között ilyeneket mondott, a bukás révén is eljuthatunk a paradicsomba. A boldog bűnbeesés üdvösséget hozhat. És aztán még a halálomról akart beszélni. Ekkor kikergettem. De még ott volt a lépcsőről, még vissza akart fordulni. Tudod, valamikor ismertem egy öreg kolduló barátot. Ő mondta nekem, minden kereszténynek a 12 apostol közül kellene kiválasztania a maga különleges védőszentjét. Én pedig nekifogtam egyikük szobrának megmintázásához.
1: És mindezt akkor, amikor még be sem fejezted a Dávidot?
0: Igen, igen. Szent Máté szobrát kezdtem mintázni.

0: akik ismerik kegyelmedet Michelangelo, csak legkisebb részét méltányolják, vagyis kezének műveit. És bizonyára nem kevésbé kell dicsérnem azért, hogy vissza tud vonulni, tartózkodván haszontalan társalgásainktól.
1: Bizony érdemeimen fölül magasztal, asszonyom. De ha már erre került a beszéd sorra, hadd mondjam el, panaszomat sokak ellen. Ezernyi hazugságot terjesztenek sokan. Ezek között azt is, hogy a kiváló festők különc, az érintkezésben megférhetetlen és darabos emberek. Holott ők is épp olyanok, mint a többi ember. Egyáltalán nincs igazuk azoknak a hiú henyéknek, akik egy munkás és elfoglalt művésztől azt várnák, hogy unalmukban szórakoztassa őket. Holott oly kevés ideje van rá az életben, hogy igazán jól megvalósítsa, ami a rendeltetése. A derékfestők éppen nem gőgösségük miatt kerülik az érintkezést, hanem azért, mert csak kevés olyan embert találnak, akinek érzéke van a festészet iránt, és mert nem akarják a henyék haszontalan társalgásával megrontani és lealacsonyítani a szellemüket. Mondhatom, hogy még a szentatya is untat és bosszant, amikor beszél velem, és annyiszor kérdi, miért nem mutatkozom. Holott tudom, hogy inkább szolgálom akkor, ha nem teszek eleget meghívásának, és inkább arra törekszem, hogy a magam házában szolgáljak neki. Nem volna-e helytelen, ha azért gáncsolnánk valakit, hogy csak önmagával éri be, és úgy rendezi be élete folyását, hogy elveszti barátait. Ha valaki természetétől fogva ilyen, és megveti a szertartásosságot és képmutatást, bizony nem volna észszerű, ha meg nem hagynók őt a maga életmódjában. És ha az ember annyira szerény, hogy nem kér belőletek, mit akartok tőle? Miért kívánjátok, hogy része legyen azokból a hívságos dolgokból, amelyek az ő magányához nem illenek? Merem állítani, hogy nem lehet kiváló ember az, aki inkább a balgáknak tesz eleget, mint a maga hivatásának. Sem az, akiben semmi csodálatosság, különbség, vagy bármi is nevezétek, nincsen. Hiszen a többi közönséges embert meg lehet találni lámpás nélkül is a világ minden falujában.
0: De azt mégsem értem, hogy amint mi felénk is számos helyen látható, a festészet miért teremtett szörnyeket és fura meseállatokat, halfarkú nőket, tigriskarmú, emberi arcú asszonyokat? Vagyis miért hoz létre a festő tetszése szerint olyasmit is, amit a világban sohasem láthatott?
1: Szívesen elmagyarázom, hogy miért festünk valóban néha olyasmit, ami sehol sem létezik a földön. És hogy mi jogosít fel erre a szabadságra. Horácius írja egyik episztolájában, az Ars Poetikában: mindenkor akármit merhettek, költők s festők, megvolt a joguk rá. Tudjuk, s kérjük is ezt a jogot, s ugyanúgy meg is adjuk. Tehát azt írja, hogy joguk volt merni. Hangsúly az a merni, ami nekik tetszett. De az az igazság, hogy a költő és festő sohasem talál ki olyasmit, ami ne lenne a valóság része. Ha mégis kellő időben és helyen az egész szépsége kedvéért, a groteszkek esetében, amelyek az ilyen szabadosságok nélkül csúnyák és valótlanok lennének, valamilyen végtagot vagy egy teremtmény valamely részét áthelyezi egy másik lényre, ha például a festő egy griffből vagy szarvasból alul delfint csinál, ha neki így tetszik, ha a jobb hatás kedvéért kar vagy láb helyett szárnyakat fest, akkor az ilyen testrész már önkényesen került helyére. Pontosan meg fog felelni annak a fajtának, amelyhez hozzácsatolták. Mindenki, aki megérett a látásra és a gondolkodásra, felismerheti, hogy minden emberi mű festészet, vagy a festészet része. Mindenki öntudatlanul is festi a világot. Új formákat és alakzatokat alkot és teremt, ruhájával és öltözetével, ahogy épületekkel, házakkal tölti meg a teret. Az is festészet lényegében. A föld mezőinek és szántóinak művelésekor hosszú barázdák születnek. Ugyanígy szánt a hajó a tengeren. És ugyanez történik a halál után, a temetéskor. Vagyis minden nemű tevékenységünknél.

bennem a halál, s életem te benned. Te adod, osztod, méred az időt, te szabod végem későbbre, korábbra. Örvendezek, ha rám ragyog kegyelmed, boldog lelkünk, hol nem érez időt, általad ér az Isten látomásra.

felfigyeltem arra a látszólag paradox tényre, hogy éppen a legnagyszerűbb és leglenyűgözőbb művészi alkotások némelyike értelmünk számára homályos marad. Megcsodáljuk őket, behódolunk nekik, ám senki sem tudja megmondani, hogy mit állítanak elénk. Egy ilyen rejtélyes, lenyűgöző remek mű az a márványból készült Mózes szobor, amelyet Michelangelo állított fel a római San Pietro in Vincoli templomban, és amely tudva levően része csupán annak az óriási síremléknek, amit a művésznek a nagyhatalmú második Gyula pápa részére kellett volna emelnie. Nem akadt még szobor, amely ennél nagyobb hatást gyakorolt volna rám. Megmásztam a meredek lépcsőket, hogy feljussak a magányos térre, ahol az elhagyatott templom emelkedik. Megpróbáltam állni a hős, haragvó, megvető pillantását, és aztán néha óvatosan kisurrantam a félhomályos belső térből, mintha magam is a csőcseléknéphez tartoznék, amelyre a tekintete szegeződik, a csőcseléknéphez, amely semmilyen szilárd meggyőződés nem képes megőrizni, amely sem várokozni, sem bizalommal lenni nem akar, és újjong, ha visszakapja a bálványkép illúzióját. Nincs még egy műalkotás a világon, amelyet oly ellentmondóan ítélnének meg, mint ezt a pánfejű Mózest. Messzire ível Mózes tekintete az emberfaj fölött, a misztériumra szegeződik, a misztériumra, amelyet egyedül ő őrzött meg. Ez a Mózes nem a merev törvényhozó többé, nem a bűn Jehova haragú, félelmes ellensége, hanem a királyi pap, akit nem érinthet az életkor, s aki áldóan és a jövendőt látva homlokán az örökké valóság ragyogásával vesz végső búcsút népétől. Fenség tölti el, öntudat, olyan érzet, mintha a villám és mennydörkés állna a szolgálatában, mégis erőt vesz magán, mielőtt kitörne, várván, hogy a megsemmisítendő ellenség vajon merészele szembeszegülni vele. Ott ül, mintha épp fel akarna ugrani, fejét büszkén felszegi, keze, mely a törvénytáblákon nyugszik, belemarkol a szakállába, amely súlyos zuhatagokban omlik a mellkasra. Ott ül, kitágult orjukakkal, és olyan szájjal, melynek ajkán remegni látszanak a szavak. Őt, aki az imént még egyedül volt Istenével, földi zajok zavarják meg. Lármát hall, körtánc, énekszó, kiáltozás riasztja fel álmodozásából. A szem, a fej a zsivaj irányába fordul, rémület, harag, a vad szenvedélyek fúria dühetomból e pillanatban az óriási alakban. A törvénytáblák csúszni kezdenek, a földre esnek, és összetörnek majd, amint Mózes felpattan, hogy haragjának mennydörgő szavát a hitehagyott néptömegre zúdítsa. Odaültem a szobor elé, és vártam. No, most pattan fel, most csapja földhöz a táblákat, és ereszti szabadjára dühét. Semmi eféle nem történt. Csend áradt belőle. Éreznem kellett, hogy itt valami olyat ábrázoltak, aminek tudnia kell változatlanul megmaradni, ez a Mózes örökké így fog ülni itt, s örökké így fog haragudni. Michelangelo tehát nem történelmi képet alkotott, hanem a legyőzhetetlen, az ellene szegülő világot megfékező energia karaktertípusát teremtette meg, amely formába önti a Biblia adta jellemvonásokat épp úgy, mint az ő saját belső élményeit. A Mózes hatásának legfőbb titka a belső tűz és a tartás külső nyugalmának művészi ellentétében rejlik. Freud.

0: Tisztelem a munkádat, Bonarotti. De a tridentizsinat megmásíthatatlan óhaja, hogy az olyan eretnek szellemű freskók, mint a Sixtus kápolna oltárfala, megsemmisítessenek.
1: Az utolsó ítélet?
0: Sokan úgy vélik, festményed Isten káromlás. Enézetüket megerősíti egy cikk a velencei Aretino tollából.
1: Aretino közönséges zsaroló.
0: Aretino igen jelentős és befolyásos embereket számított a barátai közé. Íme a cikk egy példánya, amely Rómában kézről kézre jár. Hitem szerint a tridenti zsinat is tanulmányozza.
1: Mivel magyarázott, hogy Isten szentelt házában az ő fiának oltára felett, a világ legelső kápolnájában, ahol püspökök, bíborosok s maga Krisztus helytartója szoktak, a katolikus vallás szertartása és szentritusa szerint gyónni, imádkozni, Jézus szentestét és vérét imádni, hogy e szent helyen ilyen magasztos tárgyat, angyalok és szentek seregeit, a szemérem legkisebb maradványa nélkül minden nemű égi díszektől megfosztva ábrázolják. Szent atyám, Aretino a támadást azért intézte ellenem, mert nem küldtem neki rajzaimból. Így akar bosszút állni.
0: Minden tisztességes ember megbotránkozik a szentek és vértanúk mezítelenségének láttán. A sok száz pőre, férfi meg női
1: test. Az, aki ezen megbotránkozik, szent atyám, az tudatlan és szűk látókörű, nincs tisztában a művészet valódi lényegével.
0: Ezek szerint szent atyádat is tudatlannak, szűk látókörűnek nevezni Michelangelo. Mert én is a megbotránkozottak közé tartozom.
1: Freskomban nincsen semmi szemérmetlen. Soha semmilyen műalkotás nem fakadt még ennyire az Isten őszinte szeretetéből.
0: Helyes. Nem kívánom a fal lebontását. Csak át fogjuk meszelni, és azután új képet festhetsz rá olyan témáról, amely mindenkit megörvendeztet. Valami egyszerűt, áhítatosat, ami gyorsan megy.

0: Maestro, az utolsó ítélet meg van mentve.
1: Hihetetlen. A pápa beadta derekát.
0: Beleegyezett, hogy nem kell megsemmisíteni. Nem fogják átmeszelni.
1: Személyesen akarom megköszönni mindenkinek, hogy közben járt értem.
0: De maestro, árat kell fizetnünk érte.
1: Miféle árat?
0: Hát, hogy megengeszteljük a pápát, beleegyezett, hogy nem kell megsemmisíteni a freskót, ha elfödjük az alakok szemérmét.
1: Hát, úgy érted, hogy nadrágot húzunk rá?
0: A nő alakokra pedig szoknyát. Be kell takarnunk minden erotikus részletet. Derékon fölül is csak néhány nő alak maradhat födetlenül. Deréktól térdig pedig valamennyit fel kell öltöztetni, kivált kép azokat, akik az ülepüket fordítják a kápolna felé.
1: Aha.
0: A pápa legkedvesebb szentjeit, köztük Szent Katalint is ruhába kell burkolni. Szűz Mária lepleit sűrűbbé kell tenni.
1: Ha ifjúkoromban kénes gyufa gyártására adtam volna a fejem, most beze kevesebb bajom volna.
0: Ne haragudjék rám, maestro! Nem én vagyok a tridenti zsinat.
1: Igazad van. Ezeket a nemi szerveket fel kell ajánlanunk az inkvizíciónak. Egész életemet annak szenteltem, hogy az embert a maga szépségében ábrázoljam. És az ember most megint szemérmes lehet, szégyeli szépségét, mágián akarja megégetni a földi hívságokkal egyetemben. Tudod-e, mit jelent ez? Az, hogy visszamegyünk a múlt legsötétebb, legtudatlanabb századaiba.
0: Nézze, maestro, olyan vékony festék réteget rakok fel, hogy később könnyen eltávolíthatják majd a szoknyákat, nadrágokat, anélkül, hogy annak, ami alatta van, bántódása essék.
1: Na, eretje, pelenkázd be az alakjaimat.

Leonardo, legutóbbi küldeményedet a 12 sajttal megkaptam. Mind szép és jó, köszönöm neked. Örülök, hogy jól vagytok. Nálam ugyanaz a helyzet. Ha az utóbbi időben nem válaszoltam több leveledre, melyet megkaptam, ez azért történt, mert a kezem már nem engedelmeskedik nekem. De mostantól kezdve másokkal íratok, és csak aláírom. Egyéb semmi. Rómából 1563. december 28-án. Én, Michelangelo Buonarroti.

egy sötét börtön vége. Vagyis az élet a lélek sötét börtön.

0: Az éjt, amint édesen szendereg előtted itt, egy angyal véste kőbe. Alszik, tehát él. Nem hiszed felőle. Ébreszt föl, és beszélni fog veled.
1: Aludni jó, és kőből lenni még jobb. Míg szégyens gyalázat úr a világon. Mi szerencse se éreznem, se látnom. Ne keltsd föl hát, és úgy csendesen beszélj ott.

Nevek ürügyén. Michelangelo. Korányi Tamás műsorát hallották. Közreműködött Michelangelo szerepében Pap Zoltán, továbbá Ince József, Juhász Jácint, Kun Vilmos, Ráckevei Anna, Rudolf Péter, Simon György, Szabó Sándor, Téri Sándor és Újlaki László. A felvételt Nyírő Zsuzsa és Varga Károly készítette. Munkatárs volt Messzéna Marian és Szakács Emese. Rendezte Galamb Sándor.

Az irodalmi összeállítás 1990-ben készült, és utoljára 1997. január 1-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Minden mindegy Jakab, meg a gazdája. Déné Diderot regényét Bartóczy Ilona fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta Magos György.

0: Mint a címből gondolhatod, kedves hallgató, e regény főszereplői minden mindegy Jakab meg a gazdája, kik most lovuk hátán éppen egy mezőn kocognak. Szeretnéd tudni, hogy miként akadtak egymásra? Véletlenül, mint mások. Azt kérded, mi volt a nevük? Hát fontos ez. Honnan jöttek? Csak innen a közelből. Hová tartottak? Hát tudjuk azt, hogy hová megyünk. Hogy mit mondtak? Az úr nem igen mondott semmit. Jakab meg azt hajtogatta.
1: A kapitányom csak egyre azt mondta. Minden, ami ide lent, megesik velünk, jó és rossz, meg vagyon írva odafent.
2: Na, ezzel nagyot mondok.
1: A kapitányom még azt is mondta. Minden kilőtt puskagolyó egy bizonyos címre megy.
2: Milyen igaza volt?
1: Hogy a pokol nyelni el azt a falumbéli kocsvárost, meg a kocsmáját.
2: Miért kívánod pokolra a fele barátodat? Ez nem keresztényhez illő.
1: Mert ő volt okozója majd mindennek, ami velem megtörtént. Amikor egyszer, még ifjúkoromban, lerészegettem a vinkójától. Elfelejtettem az itatóhoz vinni a lovakat. Az apám észrevette, megharagudott érte. Fogott egy botot, és alaposan megtáncoltatta a hátamon. Éppen ott vonult egy ezred Fontenoy alá. Mérgemben fogtam magam, fölcsaptam közéjük. Alig, hogy megérkeztünk, kezdődött a csata.
2: És te megkaptad a neked címzett golyót.
1: Eltalálta kegyelmed. Ellőtték a térdemet. És csak az Úristen a megmondhatója, hogy mennyi jó, meg bal szerencse érte miatt a lövés miatt. Egyik a másik után. Ha nincs ez a lövés példának okáért, azt hiszem, soha életemben sem lettem volna. Sem szerelmes, sem sánta.
2: Ó, hát szerelmes lettél.
1: De még mennyire.
2: És egy puskagolyó által?
1: Egy puskagolyó által.
2: Ezt sohasem mondtad egy szóval se.
1: Mert hogy sem előbb, sem később nem lehet mondani.
2: És most itt az ideje, hogy beszélj erről a szerelemről.
1: Ki tudja.
2: Minden esetre kezd csak el.
1: A csatát azt megnyertük. Az ellenség megfutamodott. Én meg ott maradtam a csatatéren. És annyi halott meg sebesült feküdt rajtam, hogy az már csoda. Másnap aztán, vagy 10 másikkal együtt feldobtak egy szekérre, hogy valami ispotályba vigyenek bennünket. Jaj, uram, nem hinném, hogy a térdlövésnél szörnyűségesebb sebesülés érhetné az ember.
2: Ugyan, Jakab, ne tréfálj.
1: De a kutyafáját nem tréfálok én, uram. Égtelen fájdalom volt a térdemben. Csak úgy dőlt belőle a vér. Meg is hallhattam volna, ha a szekerünk meg nem áll egy parasztház előtt. Ott aztán én azt mondom, hogy leszállnék. No, le is segítenek. Egy fiatal asszonyság, aki éppen ott áll a kapuban, megkínált egy kis borral. Hirtelenében lenyeltem egy-két kortyot. Ám a szekerek már is indultak tovább. Engem meg igyekeztek volna visszarakni a bajtársaim közé, csak hogy én jól belekapaszkodtam az asszonyság szoknyájába, meg mindenébe, amit értem. És egyre azt hajtogattam, ha meghalok, hát meghalok, de akkor már inkább itt, mint két mérfölddel odébb. Alig, hogy végigmondtam a mondókámat, a léltság fogott el. Amikor ez elmúlt, észreveszem, hogy levetkőztettek, és a viskó sarkában egy ágyra fektettek. A gazda, meg a felesége, vagyis az asszonyság, aki segített rajtam, meg néhány apró gyerek, mind ott álltak körülöttem. Az asszonyság ecetbe mártotta a köténye sarkát, azzal dörzsölte az orrom, meg a halántékom.
2: Ó, te szégyentelen gazfickó, sejtem már, hogy hová akarsz kiukadni, te gyalázatos.
1: Én meg azt hiszem, hogy kegyelmed nem sejt semmit.
2: Hát nem ebbe az asszonyba szerettél bele?
1: Na, és ha beleszerettem volna, ugyan mit lehetne a szememre vetni? Hát vajon az ember maga dönti el, hogy szerelmes lesz-e vagy sem? És ha már szerelmes, vajon cselekedhetik-e úgy, mintha nem lenne az? Ha ez úgy lett volna megírva, odafent, ugyan verhettem volna a fejem a falba, ugyan téphettem volna a hajamat, a jó tevőm mégiscsak szarvakat kapott volna.
2: De az ember úgy gondolkozik, mint te, akkor nincs olyan bűn, amit nem követhetnénk el lelkiismeret furdalás nélkül.
1: Ó, prédikáljon kegyelmet, ameddig a kedve tartja. Lehet, hogy jól okoskodik, de ha bennem, vagy odafent meg vagyon írva, hogy én rossznak véljem ezt az okoskodást, hát mit akar kegyelmed? Mit csináljak? Talán bizony én lehetek nem én. S minek utána én vagyok. Vajon cselekedhetem én másként, mint én? Na.
2: Nos, Jakab, hát a szerelme története?
1: Már most a legsürgősebb az lett volna, hogy kerüljön egy kirurgus. A paraszt lóra ültette az egyik gyerekét, elküldte a legközelebbihez. Jó indulatú, de bogorva természetű ember volt ez a gazda. Zsémbelt a feleségével. Minden megpróbált, hogy belekössön az asszonyságba.
3: Ha a malomba lettél volna, mint ahogy meghagytam.
4: Majd holnap megyek.
3: Ha fent lettél volna a padláson, nem álltál volna a kapuban.
1: Közben megérkezett a kirurgus. Én nyöszörgök, ő meg azt mondja.
5: Hát csak egy pillanat, már is megnézzük, mi a baj.
0: Csak nem fog itt a szemünk láttára sebészkéssel vagdalózni, élő húst metélni, vért ontani, csak nem fog bemutatni egy műtétet. Véleménye szerint hallgató ez rossz ízlésre vallana. Jó, hagyjuk hát a műtétet, de legalább Jakabnak engedd meg, hogy elmondhassa urának, amint mondotta is.
1: Jaj, uram, nincs szörnyűbb a világon, mintha egy összezúzott térdet tesznek rendbe.
2: Ugyan, Jakab, tréfát!
0: De a világ minden kincsért sem hagynálak tudatlanságban afelől, kedves hallgató, hogy alig hangzott el Jakab gazdájának fölényes válasza, a lova megbotlott, és úgy ledobta a lovasát, hogy az kegyetlenül beütötte a térdét egy hegyes kőbe.
2: Jaj, végem van! Eltört a térdem, jaj, a térdem!
1: Nos, uram, mint vélekedik maga?
2: Miről?
1: A térdsebesülésre.
2: Aj, osztom a véleményedet, fájdalmasabb alig lehet.
1: Mármint a kegyelmet térdén?
2: Nem, a tiéden, az enyémen, a világ minden térdén.
1: Jaj, uram, ezt nem fontolta meg alaposan, higgy el, hogy önmagunkon kívül soha senkit sem sajnálunk.
2: Badar beszél.
1: Ha én elmondani is úgy tudnám, mint ahogy elgondolni tudom. De hát meg vagyon írva odafent, hogy a fejemben meglegyen, de a szavakat ne találjam hozzá. Úgyhogy maradok a szerelmem történeténél. Bekötöztek. Így kicsit könnyebben voltam. A kirurgus elment, a háziak is ott hagytak. Lefeküdtek. A hálóhelyüket csak hézagos deszkafal választotta el az enyémtől. A deszkákra szürke papírost ragasztottak. A papírosra meg színes képeket. Nem aludtam. Hát hallottam, amint az asszony mondja ám az urának.
4: Hagyjon már! Egy szerencsétlen haldoklik a házunkban.
3: Feleség, ezt megbeszéljük utána.
4: Nem, most ne.
3: Megbánod, ha így kéreted magad.
4: Nem azért, hogy kéressem magam, de kell, mert az elébb úgy zsémbelt velem, emiatt a szerencsétlen.
3: No, asszony, lásd be már, hogy buta jó szívűségből olyan bajba hoztál bennünket, amiből nem tudom, hogyan keszmergünk ki. A termés rossz, keservesen tudunk összekaparni annyit, amennyi nekünk kell, meg a gyerekeinknek. És addig marad itt ez az ember, amíg úgy akarja az ég, meg a kirurgus, mert a kirurgusok elhúzzák a betegségeket, ameddig csak bírják. Jó, nem álltál volna ki a kapuba?
4: Bizony, jól mondja Kelmet. Nyomorúságban vagyunk, így hát csinál nekem egy gyereket, mintha még nem volna elég.
3: Azt már nem.
4: Dehogyis nem, biztosan tudom, hogy állapotos leszek.
3: Mindig ezt mondod ilyenkor.
4: Így is volt ez mindig, ahányszor viszketett a fülem. Most meg olyan viszketést érzek, mint még soha.
3: Tudja is, a füled mit akar?
4: Ne nyúlózzám, hagyd a fülem.
3: Nem, ez nem jött rám már Szent János éjszakája óta.
4: És 9 hónap múlva emlékszel, majd rá nem úgy beszélsz majd, mint a többinél, mint mindig?
3: Ne.
1: Az bizonyos, hogy ez a férj nem mutatott nagy következetességet. De hát fiatal volt, a felesége meg szép.
2: Semmi sem olyan szapora, mint a szegény nép.
1: Ez az egyetlen mulatság, ami semmibe se kerül. A nappal nyűgölődéseiért ingyen vigasztalódnak éjszaka.
4: De ott van az a sebesül.
3: Hát aztán mi van vele?
4: Ha meghal bennünket.
3: Hát halljon.
4: Holnap nem merek a szem elé kerülni.
3: Ugyan miért? Hát nem a feleségem vagy. Én meg nem a férjed vagyok. Hát talán csak úgy semmiért van egy férjnek felesége, meg egy feleségnek férje.
4: Jaj.
3: Ennyi már, mi a baj?
4: A fülem.
3: Mi van a füleddel?
4: Így még soha se voltam vele.
3: Majd elmúlik.
4: Jaj, fülem.
3: A füled.
4: A fülem.
1: Nem, egy szót sem szólok kegyelmennek arról, hogy mi esett meg közöttük. Nem. De az asszony miután gyorsan suttogva mondogatta, hogy jaj a fülem, a végén már csak szakadozottan nyugdécselt, hogy jaj, a fülem, és ezután a jaj a fülem, meg a hirtelen támadt csend után, nem is tudom, hogyan, miért, de úgy gondolom, hogy a fülfájása így vagy úgy valahogyan csillapult. Ez jól esett nekem. Hát még neki.
2: Jakab, tedd a kezed a szívedre, esküdj meg, hogy nem ebbe az asszonyba szerettél bele.
1: Esküszöm.
2: Elég baj az neked.
1: Lehet, hogy baj, lehet, hogy jó. Kegyelmed alig, hanem azt hiszi. Azok az asszonyok, akiknek olyan a füle, mint ez is, szívesen hallgatnak a szóra.
2: Azt hiszem, hogy ez meg vagyon írva odafenn.
1: Én meg azt hiszem, a továbbiakban meg vagyon írva, alig, hanem könnyen hajlanak a más szavára is.
2: Ez meg lehet.
0: Ezzel belebonyolódtak egy vég nélküli vitába a nőkről. Az egyik azt állította, hogy jók, a másik, hogy rosszak. Az egyik, hogy hamisak, a másik, hogy jellemesek. Az egyik, hogy fecsegők, a másik, hogy titoktartók, az egyik, hogy nagyok, a másik, hogy kicsik, és mindkettőjüknek igaza volt. E vitát folytatván bejárhatták volna akár a földkerekséget, úgyhogy egy pillanatra sem hagyják abba, mégsem jutnak egyetértésre. Csak hogy utolérte őket a vihar, s emiatt ügetésre kellett váltaniok. De merre? Vajon merre? Hallgató, igazán kellemetlenül kíváncsi természetű vagy. Mi az ördögöt törődsz vele? Ha azt felelem, hogy Pontoise vagy Saint-Germain, a Lorettói miasszonyunk vagy Santiago de Compostela felé, akkor tám több remény. Bizonyosra csak azt vehetjük, hogy éjszaka múltán elindultak, és alig haladtak pár lépésnyit azon az úton, amelyiken éppen akarod, Jakab gazdája megszólalt.
2: Nos, Jakab, hát a szerelmet története.
1: Ördög vigye a szerelmem történetét. Hát nem elhagytam a...
2: Mit hagytál el?
1: Hát nem találom sehol az erszényemet.
2: Jakab, az ördög vigye. De hát nem ott maradt az én órám is a kandallón.
0: Jakab nem kérette magát, már is rántott egyet a kantáron, és visszafordult. A gazdája közben csak ment tovább délre. Néhány napba telt, amíg Jakab egy fogadóban utolérte gazdáját.
2: Jó ideig elmaradtál, hallod-e?
1: Nem sokáig ahhoz képest, hogy mi mindent csináltam. Érdemes meghallgatni. Elmentem, verekedtem, összecsődítettem a város népét, utonállónak néztek, a bíró elé vittek, kétszer kihallgattak. Csak nem kötélre juttattam két embert. Kidobattam egy szolgát, kihajítattam egy szolgálót. Rám bizonyították, hogy egy perszónával háltam, akit soha nem is láttam, de az árát megfizettem. A szemérmetlen. Megiratott hát odafent, hogy más álljon vele, és Jakab fizesse.
2: Adj, Jakab, nyugodj bele. Örülj, hogy visszaszerezted az erszényt meg az órát, és hogy ilyen olcsón megúsztad. De mondd csak, igazán nem háltál azzal a leányzóval?
1: Nem, uram.
2: És megfizetted?
1: Bizony meg.
2: Én egyszer rosszabbul jártam, mint te.
1: Jaj, fizetett valakinek, miután hált vele?
2: Eltaláltad.
1: Nem mesélni el kegyelmet? Hogyan történt?
2: Mielőtt rákezdenék az én szerelmemre, végére kell érni a te történetednek. Nos, Jakab, hát hogy is volt a szerelmed, melyről úgy vélem, hogy életed első és egyetlen szerelme, mert ha háltál is emezzel, szerelmes nem voltál bele. Minden nap hálunk nőkkel, akiket nem szeretünk, és nem hálunk azokkal, akiket szeretünk.
1: Azt hiszem, ott hagytam abba, amikor az első kötözésemet követő éjszakán a házigazdám a feleségével beszélgetett. Kicsit kipihentem magam. A házigazdám és a felesége a szokásosnál később kell.
2: Meghiszem azt.
1: Mikor felébredtem, óvatosan széthúztam a függönyt, és megláttam, hogy a házigazda, a felesége meg a kirúrgus nagy titokban tanácskoznak az ajtónál.
3: Komám uram, sokáig tart ez még?
5: Nagyon sokáig.
3: Mégis meddig? Egy hónapig?
5: Egy hónapig. Rászánhat két, három, négy hónapot is. Ki tudja ezt megmondani? Megsérült a tért kalácsa, a combcsont, a sípcsont.
3: Négy hónap? Irgalmas ég! Miért kellett ezt ide venni? Mi az ördögnek álltál ki a bakapuba?
4: Ember, megint kezded? Nem ezt ígérted az éjszaka?
5: Kérdezősködött az emberünktől? Talán nem is olyan nincs telen.
3: Ugyan, egy katona.
5: A katonának is van apja, anyja, bátya, nénye, rokona, ismerőse. Hát valaki, csak van az istenege alatt. Na, komám ura, még menjenek csak ki. Majd én beszélek vele. Nos, fiatal ember, hogy telt az éjszaka?
6: Tűrhetően. Na,
5: nyújtsa csak a kezét.
6: Első.
5: Helyes. Helyes. A pulzusa nem rossz, alig van láza. Na, lássuk azt a térdet.
6: Kirurgus uram, meggyógyulok.
5: Ennél különbet is meggyógyítottam már.
6: Tudok majd járni?
5: Tud.
6: Nem leszek sánta.
5: Hát ez már más kérdés. A kutya fáját, barátom, de sokat akar. Nem elég, hogy megmentettem a lábát, de még ha sánta is lesz, nem sántít nagyon.
6: Ja.
5: Szeret táncolni?
6: Nagyon.
5: Ha kicsit rosszabbul jár is, táncolni majd annál jobban tud.
6: Doktor.
5: No?
6: Kell menni messze lakik innen.
5: Hát legalább egy negyed mérföldnyire.
6: Tudna nekem fekelyet adni?
5: Nem.
6: És ha fizetek, ha jól megfizetek érte?
5: No, ha fizet, ha jól fizet, hát az már más.
6: Aztán kaphatnék-e némi ápolást kell menni?
5: Nagyon is jót. Ott van a feleségem. Az egész életében beteget ápolt, meg az idősebbik lánya.
6: Oh.
5: Az akárkit megborotvál, olyan ügyesen elkészíti a kötést, akárcsak jó maga.
6: Mm. Mit számítan a kosztért, kvártéért, meg azért, hogy gyógyít?
5: Hát a koszt, a kvárté, a gyógyítás, de ki kezeskedik, hogy kell, med meg is fizeti? Mert tudja... A feleségem nagyon kardos asszony, nem érti a tréfát.
6: Hely, doktor uram, vitessen már mielőbb a kardos feleségéhez.
7: Na, hála az égnek, végre a kirurgus házában vagy, és szerelmes a feleségébe, vagy a leányába.
6: Kegyelmed alig, ha nem téved.
8: Hát csak nem képzeled, hogy 3 hónapot eltöltök a doktor házában, mire meghallom az első szót a szerelme történetéről. Hát ez egyszerűen képtelenség.
6: Fekszem a kirurgus házában.
8: Még mindig a kirurgus házában?
6: De úgy vagyom megírva odafent, hogy ott folytassuk. A doktor, a felesége meg a gyerekei pompás egyetértésben addig mesterkedtek, míg az erszényem egészen lapos nem lett. A térdem, mint a szépen javult volna, Svankóval már járkálhattam is, és még 18 frankom is maradt. Jaj, nincs ember, aki úgy szeretné a beszédet, mint a dadogó. Nincs ember, aki úgy szeretné a jövésmenést, mint a sánta. Egy szép őszi napon délutánra hosszabb kirándulást terveztem. Gondoltam, hogy átmegyek a szomszédos faluba, körülbelül 2 mérföldnyire.
7: Mi volt a neve ennek a falunak?
6: Jaj. Hát ha megmondanám, kegyelmed ezzel mindent megtudna. Amint a faluba értem, betértem egy kocsmába. Pihentem, ittam valamit. Egyszerre csak hallom ám, hogy valahol a ház körül egy asszony sikoltozik, ahogy csak bír. Kimegyek, az asszony a földön feküdt, a haját tépte, és egy korsó cserepeire mutogatva mondogatta.
9: Jaj, végem van! Egy egész hónapra végem van! És közben kiad enni szegény gyerekeimnek! A kőnél is keményebb a szíve annak az ispánnak. Nem enged az el egy garas sem. Haj, de szerencsétlen vagyunk. Jaj, végem van.
6: Mondja lelkem, mi történt magával?
9: Hogy mi történt? Hát nem látja. Elküldtek, hogy vásároljak egy korsó olajat. Megbotlottam, elestem. A korsó összetört. És most oda az olaj, pedig tele volt.
6: Mennyiért vett olajat a korsajába?
9: Hogy mennyiért? 9 frankért. Egy hónapon át sem keresek meg ennyit.
6: Fogja lelkem, tessék. 12 frank. És mielőtt megköszönhette volna, elindultam a falu felé.
7: Jakab, Kelmed igazán szép dolgokat cselekedett.
6: Bolondságot csináltam. Szolgálatjára. A 2 falutól egyforma távolságra lehettem, amikor 3 utonálló ugrott ki az árokmenti bozótból. Nekem estek, földre tepertek. Kikutattak és csodálkoztak, hogy olyan kevés pénzt találtak nálam. Kiadósabb zsákmányra számítottak. Látták, hogy mekkora alamizsnát adtam a faluban. Hát azt hitték, hogy aki ilyen könnyű kézzel vett oda egy fél lajos aranyat, marad annál, még vagy 20. Feldőd vagy reménységükben csalatkoztak, majd, hogy meg nem öltek. Szerencsére valami zajt hallottak. Erre elmenekültek. Mindegy. Annyi bizonyos, hogy életemben nem ért nagyobb szerencse, mint...
7: Mint hogy leütöttek?
6: Igen, uram. Hogy leütöttek. Leütöttek az országúton éjszaka, mikor abból a falból hazafelé mentem. Mikor azt a szerintem ostobaságot, kegyelmet szerint meg jó tettet elkövettem, hogy odaadtam a pénzemet.
7: Hogyan lehetett számodra oly nagy szerencse, hogy leütöttek?
6: Későre jár. Kegyelmed jól bevacsorázott, meg magam is. Mindketten fáradtak vagyunk. Hallgasson rám, felkő

0: Gyümölcsöt az uraságoknak. Jó volt a bor?
1: Aj, nagyon jó.
0: És ízlett a vacsora?
1: Nagyon ízlett, bár a spenót kicsit sós volt.
0: Néha olyan nehéz a kezem. A fekhelyük is jó lesz, az ágy nemű friss. Mi minden vendég után kimossuk. Jó éjszakát!
2: Reggelre az idő csúfra fordult, elerett az eső. Így hát Jakab, a gazdája, meg a többi utasember a fogadóban maradt. Egyesek elbeszélgettek, mások megjöttek, mentek, kidugták a fejüket az ajtón, nézték az eget, káromkodva, nagymérgesen topogva húzódtak vissza. Többen politizáltak, megiszogattak, sokan kártyáztak. Aki meg sem ezt, sem azt nem csinálta, az füstölt, aludt, tétlenül várakozott.
3: Remélem, Jakab, folytatott szerelmet történetét az ég is úgy akarja, hogy végre megtudjam.
4: Még hogy az ég akarja. Soha nem tudhatjuk, mit akar az ég, vagy mit nem akar. Talán még maga az ég sem tudja. Egészségére, uram.
3: Na folytasd, folytasd. A szolga kocsijánál hagytad abba, akinek a doktor azt mondta, hogy húzza szét az ágy függönyét, és beszéljen veled.
4: A szolga odajött az ágyamhoz, és azt mondta,
5: na, pajtás, keljen fel, s öltözködjék, megyünk.
4: Pajtás, hagyjon engem aludni, menjen csak.
5: Én parancsot kaptam az uramtól, s azt teljesítenem kell.
4: És a kelmed ura, aki rendelkezik egy ember felett, bár nem is ismeri, vajon azt is elrendelte, hogy ki legyen fizetve, amivel itt tartozom?
5: Az már megtörtént. Siessen hát a kastélyba, mindenki várja magát, s arról felelek, hogy ott jobb dolga lesz, mint itt, ha olyan kedvesek is lesznek, mint amilyen kíváncsiak magára.
4: Így beszélt a szolga, én pedig felöltöztem, és elbúcsúztam a kirurgustól.
0: Hát az urak, jól aludtak kegyelmetek?
1: Nagyon jól.
0: Körös körül beborult.
4: Éppen elég baj ez nekünk.
0: Messzire igyekeznek az urak?
4: Ezt egyáltalában nem tudhatjuk.
0: Talán valaki után mennek?
4: Nem megyünk senki után.
0: Hát csak úgy mennek, meg-megállnak az szerint, hogy mi dolguk van az úton.
4: Semmi dolgunk sincs.
0: Csak úgy jó kedvükből utaznak az urak?
4: Vagy csak úgy rossz kedvünkből.
0: Kívánom, hogy jó kedvükből tegyék.
4: A kívánság, amit sem segít, úgyis úgy lesz, amint meg vagyon írva odafent.
0: Hát házasságról van szó.
4: Talán igen, talán nem.
0: Jó, akkor óvatosak legyenek ám az urak. Van egy ember odalent, az aztán különös egy házasságot kötött.
6: Asszonyság, asszonyság!
0: Mi kéne?
6: Itt van a delizsánc.
0: Megyek azonnal. Uraim, most el kell várnom kegyelmetektől, de ha lesz még időn, később elmesélem annak az úrnak a történetét.
6: Asszonyság!
0: Megyek már, na.
3: Addig is, Jakab, folytasd a te történetedet.
4: Jaj.
3: Na?
4: Hát, szóval...
3: Szóval?
4: Kiléptem a kirurgus házát.
3: A kirurgus, igen, aztán...
4: Beszálltam a kocsiba.
3: Igen?
4: Megérkeztem a kastélyba. Uh-huh. És körém sereg lett a ház apraja nagyja.
3: Hát ismertek téged?
4: Bizony. Emlékszik még kegyelmed arra a bizonyos asszonyra, meg az olajos korsajára?
3: Aj, de még mennyire?
4: Ez az asszony olyan szaladj ide, szaladj oda féle volt a tisztartó meg a szolgák között. Jeanne, mert így hívták az asszonyt, magasztalta a kastélybelieknek a könyörületesség, ama tettét, amit iránta gyakoroltam. Jó cselekedetem híre eljutott a kastély urához. Elmondták neki azt is, hogy éjszaka az országúton miként kaptam jutalmat rugások meg ütlegek formájában. Megparancsolta, hogy keressenek meg és vigyenek hozzá. Hát, most aztán merje valaki azt mondani, hogy jól tettem, vagy rosszul tettem, amikor odaadtam a pénzem, meg hogy szerencsétlenség az, ha valakit leütnek. Ha ez a két dolog nem történik meg, Déglán úr soha nem hallott volna Jakabról.
3: Déglán?
4: Bizony.
3: A Mirmoni uraság? Hát a Mirmoni kastélyban voltál? Az én régi barátomnál, Deforge-nak, a tartományi intendásnak az atyánál?
4: Nem másutt. S egy fiatal, karcsú, fekete hajú, fekete szemű lány...
3: Talán Denise? Jeanne lánya?
4: Senki más.
3: 20 mérföldes körzetben nincs nála szebb. Derekap teremtés.
7: Jó magam, meg mások is, akik jártak a Deglan kastélyban, mindennel megpróbálkoztunk, hogy elcsábítsuk, de
3: hiába, mindnyájan hajlottunk volna valami nagy bolondságra ő érte, de hát ő kicsire sem volt hajlandó egyikünkért sem.
4: Jeanne egy reggel magával hozta a leányát, és azt mondta nekem,
8: kegyelmed, most egy szép kastélyba került. Itt némileg kellemesebb lesz, mint a kirurgusnál.

0: Főként eleinte lesz jó. Ó, eleinte pompásan fogják ápolni, de én ismerem a szolga népet. Elég ideje szolgálok magam is. Dicséretes buzgalmuk lassanként lelohad. Az uraságok meg nem gondolnak majd kegyelmeddel, és ha a betegség elhúzódik, elfelejtik kegyelmedet. De úgy elfelejtik, hogyha éppen kedve támadna éhen halni, hát ez a kedve könnyen teljesülne. Éppen ezért, ide hallgass, Denise, te naponta négyszer meg fogod látogatni ezt az embert. Reggel, ebédidőben, aztán 5 órakor, meg vacsoraidőben. Engedelmeskedd el neki, akárcsak nekem.
1: Ó, a szamár, hogy épp rád esett a választása.
2: Miért ne, uram? Egy paraszt, egy szolga. Éppen olyan ember, mint a többi. Néha még különb is.
1: Jakab, kelmed megfeledkezik magáról.
2: Bizony, uram, néha még a gazdájánál is különb.
1: Orcátlan kelmed, visszaél a jóságommal. Fogja a boros üveget meg ezt a kannát, és induljon lefelé.
2: Uram, ezt mondani könnyű, de én jól meg vagyok itt, és nem megyek le.
1: Azt mondtam, hogy lemegy.
2: Biztosan tudom, hogy rosszul mondta kegyelmed, hiszen uraságot 10 éven át ahhoz szoptatott, hogy pajtásként élünk egymás mellett.
1: Ennek pedig vége.
2: Miután eltűrte minden orcátlanság.
1: Ezentúl nem óhajtok tűrni.
2: Miután az asztalánál maga mellé ültetett barátjának nevezett.
1: Nem értik, kelmed, mit jelent az, ha egy felettes a barátjának nevezi az alárendeltjét?
2: Hát, ha az ember meggondolja, hogy kegyelmed parancsai fabatkát sem érnek, míg Jakab jóvá nem hagyja.
1: Én meg azt mondom, Jakab, hogy kegyelmed lemegy, hogy kelmed tüstént lemegy, mert azt parancsolom kelmednek.
2: Uram, ha azt akarja, hogy engedelmeskedjem, más parancsolja.
1: Jakab, lemegy.
2: Nem megyek.
1: Lemegy, gazfickó, megértette?
2: Jó. Hát gazfickó vagyok, de a gazfickó nem megy le.
1: Lemégy!
2: Nem megyek!
1: Lemégy!
2: Nem megyek!
1: Lemégy!
3: Nem megyek! Lemégy! Mi folyik itt?
1: Azt mondtam, hogy lemégy!
2: A gazdám feje megzavarodott! Bolond!
1: Mit? Azt akartam mondani, hogy hóbortasz?
2: Hogy kegyelmed!
1: Hallott-e ezt?
3: Nincs igaza, de csak nyugalom. Uraim, akarják, hogy én tegyek igazságot?
2: Szívesen veszik fogadást!
3: Becsületükre fogadják, hogy megteszik, amit mondok?
2: Becsületükre.
3: Ismervén a tényeket, melyek azt látszanak bizonyítani, hogy Jakab úr gazdája jó, túlságosan jó gazda, és hogy Jakab korán sem rossz szolga. Semmisnek nyilvánítom az idők folyamán kettőjük között létesült egyenlőséget. Jakab igenis lemegy. És minek utána lement, feljön. És újra előjogai birtokába lép, melyeket a mai napig élvezett. Gazdája kezet nyújtand neki, barátságosan így szólván: adj Isten, Jakab! Nagyon örülök, hogy viszontláthatom.
4: Hogy viszontláthatom.
3: Igen. Jakab megválaszol: hát még én milyen boldog vagyok, hogy újból láthatom kegyelmedet.
2: Hát meg vagyon írva odafent, hogy lemegy.
3: Hagyd csak a karját, hajtsuk végre az ítélet.
2: Hát ha meg vagyon írva, akkor menjünk, asszonyság!
1: Meg vagyon írva odafent, hogy soha meg nem szabadulok ettől a fura fickótól. És amíg csak élek, ő lesz a gazdám, én pedig a szolgája. Jakab, siess! Gyere már!
2: Uram, végrehajtottam az ítéletet.
1: Jakab, most, hogy mind a ketten lecsillapultunk, s józanul tudunk ítélkezni, nem látnád be valamit?
2: Belátom, hogy ha az ember szavát adta valamire, az be is kell tartani. És mint hogy becsületünkre fogadtuk, hogy az ítéletet betartjuk, s ami esett, az többé nem hánytorgatjuk, hát ne is hánytorgassuk.
1: Igazad van.
2: Anélkül, hogy hánytorgatnánk. Vajon nem tudnánk-e valami okosat kimódolni, hogy elejét vegyük 100 másik veszekedésnek?
1: Az bizony jó lenne.
2: Ja. Kikötjük, ad egy. Miután meg vagyon írva odafent, hogy én igen fontos vagyok kegyelmednek, miután érzem, tudom, hogy kegyelmed nem tud nélkülem meglenni. Ezzel a helyzettel mindig és mindannyiszor visszaélek, ahányszor csak alkalmam lesz rá.
1: De Jakab, ilyesmit még sohasem kötöttek ki.
2: Kikötötték vagy nem kötötték ki. Ez mindig is így volt, így van és így lesz, amíg a világ világ. Ad kettő. Miután képtelenség, hogy Jakab ne legyen tisztában azzal, hogy minő befolyása és hatalma van gazdája felett, mint ahogy gazdája is feltétlenül tisztában van önön gyengeségével és kimeríthetetlen türelmével, Jakab szemtelen lesz, és gazdája békesség kedvéért ezt észre sem veszi. Mindez elhatároztatott nélkülünk, megpecsételtetett odafent már akkor, midőn a természet Jakabot és gazdáját alkotta.
1: Ilyen formán neked jutna a jobbik rész.
2: Ez nem is vitatható.
1: Szükség parancsáról lévén szó, ugyan mit számít, hogy elfogadjuk vagy sem?
4: Időközben kisütött a nap. A fogadó kapujában szép számmal gyülekeztek az utasok, kiket a rossz idő eddig visszatartott, s most készülöttek, hogy folytassák útjukat. Jakab meg a gazdája is köztük volt. Folytassuk hát Jakab történetét, hiszen a gazdája oldalát is furdalja már a kíváncsiság, no meg unatkozik is, miközben lovaikon poroszkálnak.
1: Áj, Jakab, nem múlna jobban az idő, ha folytatnád a szerelmet történetét?
2: Folytatnám én, csak nem igen emlékszem, hol is hagyta abba?
1: Betelepettél Deglan kastélyába, és az öreg szaladj ide, szaladj oda, Jean megparancsolta Denise-nek, a lányának, hogy naponta négyszer látogasson meg és ápoljon téged. De mielőtt tovább mennénk, mondd csak, Denise szűz volt?
2: Azt hiszem.
1: És te?
2: Az én ártatlanságomat már elvitte a kánya.
1: És hogyan veszítetted el?
2: Nem veszítettem el, hanem elcseréltem annak rendje módja szerint.
1: Ha Jakab nagy örömet akarna szerezni a gazdájának,
2: akkor ugyan mit csinálna?
1: Az ártatlanságának elvesztésével kezdeni a mesét, bevalljam neked. Mindig is erősen kedveltem az ilyen nagy események történetét.
2: És mit szeret rajta kegyelmet?
1: Mert hogy az ilyesfajta mesékből ez az egyetlen, ami igazán érdekes. A többi már csak unalmas és közönséges ismétlés. Biztosra veszem, hogy a papot is csak ez a bűn érdekli igazán, mikor szép lányokat gyóntat.
2: Hát, az uram, úgy esett, hogy engem megkereszteltek, mikor megszülettem.
1: No, az ártatlanságod elvesztésének történetét a keresztelődnél akarod kezdeni. Jó sokára tudom meg, hogyan történt.
2: Megkereszteltek. Így aztán volt egy keresztapám, annak meg volt egy fia, aki barátom lett. 18-19 éves korunkban mind a ketten beleszerettünk egy kis varró lányba, Justinbe. Nem volt valami szívtelen teremtés, de úgy érezte, itt az ideje, hogy egyszer már nemet is mondjon valakinek. És ez a valaki én lettem.
1: Ez is a féle asszony szeszély. Nem érti azt férfi ember?
2: Bigr Bognár mesternek, a keresztapámnak, az egész lakása egy műhelyből, meg a galériából állt. Az ő ágya a műhely sarkában volt. A Bigr fiú, a barátom, meg a galéria sarkában aludt, oda egy kis létrán lehetett feljutni. Mikor a keresztapám mélyen aludt, a barátom óvatosan kinyitotta az ajtót, és Justin a kis létrán felment hozzá. Másnap aztán pirkadatkor, mielőtt az öreg felébredt, a fiú lement a műhelybe, kinyitotta az ajtót, és Justin elillant, épp oly észrevétlenül, mint ahogy jött.
1: Hogy aztán bekukkantson egy másik hálófülkébe, a sajátjába, vagy a másikba?
2: Miért ne? Egyik reggel a barátom a munkától, vagy az éjszaka örömeitől jobban kifáradt, mint máskor, és édesdeden pihent Justin karjaiban, mikor rettenetes hang csattant fel a létre aljában.
5: Bigr! Bigr! Atta lustája! Már az Angeluszt is elharangozták! Mindjárt 17:30, és te még mindig a vackodban? Talán délig akarsz ott maradni? Ha én megyek fel érted, gyorsabban érsz le, mint szeretnéd, Bigr!
6: Mit akar apám?
5: Mi lesz azzal a tengellyel? Meddig várjon még az a vég morgó paraszt? Talán azt akarod, hogy megint ide jöjjön nekem patáliázni?
6: A tengely már kész, mindjárt viszem neki.
5: Mióta belebolondultál abba a kis cédába, minden átobotába megy. De majd vége lesz ennek, nem tart sokáig. Kezdem már unni. Még egy olyan leányért, aki megéri. De ez egy olyan kis micsoda. Az Isten tudja, hogy micsoda.
1: És Justinhez felhallatszott ez a füstölgés?
2: Biztosan. A fiú közben vállára vett a kocsi tengelyt, elvitte a paraszthoz, aztán futott hozzám. Én egy kicsit csúfolódtam rajta, majd elküldtem, mászkáljon egy kicsit a faluban. Megígértem neki, kihúzom a bajból, csak időt adjon rá. És elmentem az apjához.
5: Na, keresztfiam, hát itt vagy. Na, honnan jössz? Mi árakban vagy ilyenkor a reggel, mi?
2: Jaj, nem az a fontos, hogy honnan jövök, hanem hogy hogyan megyek haza.
5: Ejj, keresztfiam, úgy látom, kirugsz a hámból, alig, ha nem jól összeillesz a fiammal. Nem aludtál otthon,
2: az
5: mi?
2: Az apám meg ebben nem ismeri a tréfát.
5: Keresztfiam, az apádnak igaza van, ha ebben nem ismeri a tréfát. Na de először is, együnk egy harapást, ígyunk egyet, az majd jó tanácsot ad.
2: Nem. Se ijat nékom, se ehet nékem, nincs most nekem. Összeesem a fáradtságtól, álmosságtól.
7: Szóval...
5: Szép volt a lány, mi? De meg nem sajnáltad tőle az időt. Ide hallgass! A fiam nincs itthon. Menj és dőj le az ágyára.
2: Na, én felmegyek, levetkőzöm. A galéria egészen sötét volt, de én azért csak megtaláltam Justint. Megfogom a karját, húzom magamhoz, megcsókolom, nyugtatgatom, mutatom a rájat, hogy feküdjön bele. Ő meg összekulcsolja a kezét, a lábamhoz borul, átfogja a térdem.
8: Könyörgöm, hagyjon, meghallják, feljönnek, és akkor én elvesztem.
2: Térj már, ez ne félj, nem lesz semmi baj, feküdj ide le szépen.
8: Nem, Jakab, ne.
2: Ha nem, hát nem, akkor én talán le is megyek.
8: Nem gondoltam volna, hogy ilyen gonosz vagy. Látom, nem várhatok irgalmat. De legalább ígérd meg, esküdj meg.
2: Mire?
8: Hogy Bégre nem tudja meg.
9: Te meg megígérted, megesküdtél, és szépen összeédesedtetek.
2: Igen, és aztán megint szépen összeédesedtünk.
9: És aztán még egyszer?
2: Mintha csak ott lett volna kegyelmed. Közben a barátom mérgesen, fáradtan, mégiscsak hazajött.
5: Jó ideig elmaradtál egy ilyen semmiért.
6: Jobb lett volna megvékonyítani ennek a dög tengelynek a végét. Túl vastag volt.
5: Mondtam, de te mindig a magad feje után csinálsz mindent.
6: Mert lefaragni könnyű, de visszarakni aztán nem lehet.
5: Fogd ezt a keréktalpat, aztán kalapáld össze kinn az ajtó előtt.
6: Miért az ajtó előtt?
5: Mert a kalapács felébreszteni Jakabot, a barátodat.
6: Jakabot?
5: Jakabot ám. Odafenn alszik az ágyadban.
6: Hát én ezt a Jakabot mindjárt...
5: Hová még? Hagyod aludni azt a szerencsétlen flótást, hiszen olyan fáradt. Neked talán tetszene az ő helyében, ha megzavarnák a pihenésedet?
9: És Justine ezt is hallotta?
2: Mint ahogy kegyelmet hal engem.
9: Na és te mit csináltál?
2: Én? Nevettem. Miután jól kinevettem magam, felöltözködtem, lementem.
5: Hát erre szükséged volt. Ez jót tett neked.
2: Ez jót.
5: Mikor jöttél, olyan voltál, mint aki a sírból tér vissza, most meg friss vagy, rózsás, mint egy szopós gyerek. Csak jó dolog az álom. Bégr, add csak ide ezt az üveget, meg harapjunk is valamit. Na kereszt, fiam, megjött az étvágyod.
2: Szívesen ennék.
5: Egészségetekre. Mi van veled, fiam? Te nem iszol.
6: Én nem vagyok szomjas ilyenkor a reggel.
5: Nem iszol.
6: Nem.
5: Tudom én, mi baj ennek. Justine az oka ennek is. Nála járt. És vagy nem talált otthon, vagy rajta kapta valakivel.
2: Lehet, hogy keresztapám a fején találta a szöget.
6: Jakab, hagyjuk a tréfát.
5: Hát, ha ő nem is akar, azért mi csak ígyunk. Egészségedre, keresztfiam.
2: Egészségedre, keresztapám. Bégr barátom, így áll velünk. Túlságosan emészted magad valami semmiségért.
6: Mondtam már, hogy nem iszom.
5: Na, még egy pohárral, aztán nézzük a te dolgodat. Na, azt hiszem, az a legokosabb, ha az a kísérlek az apáthoz. De mit gondolsz, mit mondjak neki?
2: Mondjon, amit akar. Mondja azt, amit már százszor is hallott ő tőle, mikor ő kísérte haza a kelmet fiát.
5: Na, majd meglátjuk. Na, indulás!
2: Hát ez volt az ártatlanságom elvesztésének a története. Hallotta kegyelmed az elejét, a közepét, a végét.
9: A végét?
2: Igen.
9: Hát már be is fejezted?
2: Hát, ami még hátra van, az nem igen érdemel említést. Hát csak annyi történt, hogy a fiatal Bigr megharagudott, Justine még jobban haragudott, Justine sírt, Bigrnek megesett a szíve, Justine megesküdött, hogy én vagyok Bigr leghívebb barátja, én meg megesküdtem, hogy ő a leghűségesebb lánya faluban. Bigr hitt nekünk, bocsánatot kért, mindkettőnket jobban szeretett, mint ennek előtte. Na.
4: Itt egy igazán sajnálatos hézagban Jakabnak és gazdájának beszélgetésében. Alig hanem Jakab abba hagyta szerelmének történetét, és a gazdája kezdetre a saját szerelmének történetére.
9: Így hát Senken lova kisegített a pénzavarból, és különböző szebbnél szebb ajándékokat vehettünk Agát kisasszonynak, a barátnőmnek a születésnapjára. Pár hét múlva egy reggel nagyon rossz kedvűnek láttam a lovagot.
10: Mondja, barátom, nem követett el valami ügyetlenséget? Mert az apa meg az anya buzgó széptevésétől megriadva azt mondták, hogy ha két héten belül nem nyilatkozik határozottan, úgy megkérik, hogy hagyja abba látogatásait. Az idő elég rövid. Az ember szeret, viszont szeretik. De mire jut két hét alatt?
9: Kedves barátom, ha így áll a helyzet, én meghátrálok.
10: Hogyan? Meghátrál? Hát nem szereti?
9: Agát kisasszony igazán bájos teremtés. Valóban rabul ejtette a szívemet, s azt hiszem, ennek tanújelét adtam esztelen költekezésemmel. Nem mondom, hogy ezután nem költenék rá, de csak akkor, ha biztosan tudom, hogy a jövőben kicsit engedékenyebb lesz. Mikor elvitt hozzá a kedves lovagom, kecsegtető reményeket ébresztett bennem, de semmi sem vált valóra. Lovagom, ön alig, hanem ámított csak engem.
10: Szavamra, elsőnek önmagamat ámítottam. Ki az ördög gondolta volna, hogy ez a kihívó, szabados és vidám kis teremtés valóságos erénycsősz?
2: Az ördög itt, uram, ez derék dolog. Hát volt már életében valaha merész is.
9: Néha-néha merész is tudok lenni.
2: És a szeretett barátjához, Senken lovakhoz intézeteme bátor szavai után, mit tett kegyelmed?
9: Tartottam szavam, beszüntettem látogatásaimat.
2: Bravo, bravo, mio caro maestro.
9: Két hét elmúlt. A lovak közben hűségesen beszámolt arról, hogy elmaradásom miként hatott a családra, és egyre bíztatott, hogy legyek ezentúl is határozott.
10: Már szöget ütött a fejükbe, összenéznek, beszélnek róla, kérdezgetik egymást, vajon mivel bánthatták meg. A kisasszony úgy tesz, mintha a cseppet sem érdekelni a dolog. Színlelt közönye azonban alig leplezeti sértődöttségét. A szeme vörös. Mindenki látja, hogy sírt.
9: Sírt? Ó, mit gondol lovak, ha újból elmennék hozzá?
10: Azt gondolom, hogy ostobaságot csinálna. Az ember legyen határozott, kitartó. Ha hívás nélkül visszatér, elrontja a dolgot. Móresre kell tanítani ezt a polgárnépséget.
9: De ha nem hívnak?
10: Hívni fogják.
9: De ha csak nagy sokára hívnak?
10: Hamarosan hívni fogják.
9: Beszélgetésünk után néhány nappal a lovag diadalmas képpel újból megjelent nálam.
10: Nos, barátom! Legközelebb jobban hisz majd a szavamnak? Mondottam, hogy mi vagyunk az erősebbek. És tessék, itt egy levél a kicsikétől.
9: A levél nagyon kedves volt. Tele szemreányásokkal, panasszal, mi egymással, és én megint csak eljártam hozzájuk. Nem kérdezték, hogy mi volt elmaradásom oka, én meg azt mondtam, amit éppen jónak láttam, és minden ment tovább, mint annak előtte. Egyszer a lovaggal kettesben sétáltunk. Vendéglőben ebédeltünk, ott is vacsoráztunk. A bor kitűnő volt, jócskán ittunk, beszélgettünk a kormányról, a vallásról és a szerelemről. A lovag még sohase tanúsított irántam ennyi bizalmat, ennyi barátságot. Szinte hihetetlen őszintén mesélte el élete minden viszontagságát. Sem a jót, sem a rosszat nem titkolta előttem.
10: Csak egyetlen olyan dolgot követtem el, amit megbántam, s amiért a lelkiismeret furdalni fog egészen a sírig.
9: Lovagom! Gyónjon meg barátjának, ettől majd megkönnyebbül a lelke. Elvégre miről lehet szó? Nyilván csak valami kis botlás, melynek jelentőségét kényes lelkiismerete túlozza el.
10: Nem. Álnokság volt. Megbocsáthatatlan álnokság. Én, Senken lovag, árulást követtem el. Igen, árulást. Elárultam a legjobb barátomat.
9: Hogy történt?
10: Sajnos egy házhoz voltunk bejáratosak mindketten, akár csak ön meg én. Volt a házban egy szép ifjú lány, akár csak Agát kisasszony. A barátom szerelmes volt bele, ő meg engem szeretett. A barátom esztelenül költekezett miatt, a kegyeit mégis én bírtam. Sohasem volt bátorságom, hogy ezt megvalljam, de ha újból együtt lennék, mindent elmondanék neki. Ez a szörnyű titok nyomja a szívemet, és ettől a tehertől mindenképpen meg kell szabadulnom.
9: Lovag, ezt helyesen tenni.
10: Ön is ezt tanácsolja?
1: Feltétlenül.
10: És mit gondol, hogyan fogadja majd barátom a vallomásomat?
1: Hát ha valóban barátja, ha méltányos ember, ő maga fog mentséget találni. Őszintessége, megbánása meghatja majd. A vállára borul. Én is így tennék az ő helyében.
10: Azt hiszi?
1: Azt hiszem.
10: És ön is így tenne?
1: Minden bizonnyal.
10: Barátom, boruljon hát a vállamra.
1: Tessék, hogy értsem ezt? Hát önről, rólam, meg erről a csalfa Agátról van szó.
10: Barátom, ha tudná, hogy ez a kis gyalázatos hogy megvette a szívemet. Természettől fogva becsületes vagyok. Elképzelheti, mennyit szenvedtem, hogy ilyen méltatlan szerepre alacsonyodtam.
1: Ó, a szégyentelen!
11: Ó, lovag! Lovag, ön a barátom?
10: Csak azt sajnálom, hogy ön semmi kárpótlásban nem részesítette mindazért, amit áldozott érte. Becsapnak, kijátszanak, bolondá tesznek egy úriembert, kitesznek két barátot annak, hogy meggyűlöljék, vagy akár megöljék egymást.
1: Nem. Erre azért nem került volna sor. Miért? Kiért? Egy botlásért? Talán bizony a feleségem ő. És még ha az lenne is. Nem. Ez egy kis céda. Csak nem gondolja, hogy egy ilyenért. Ugyan, barátom. Ne is beszéljünk róla. Ígyunk. Agát fiatal, eleven húsú, gömbölyű jószág. Az efféle nőknek van ugye a legrugalmasabb teste. A bőre meg persze akár a sejem. Ja, gyönyörűség lehet simogatni. És megértem, hogy karjai közt olyan boldog volt, hogy megfeledkezett a barátságról.
10: Az biztos, hogyha egy hölgy bája inna meg az öröm, melyben részesít, menthetik a hibát. Úgy nincs a világon ember, aki nálam kevésbé lenne bűnös.
1: Vagy úgy, lovag? Nem érvényes, amit eddig mondtam. Visszavonom bocsánatomat. Van egy feltétele annak, hogy árulását elfelejtsem.
10: Beszéljen, barátom, rendelkezzék velem, szóljon. Kiugorjak az ablakon, felkössem magam.
1: Ne. Agát ugye nagyon ízes, nagyon édes, nagyon kellemes kis teremtés.
10: Ó, barátom, bárcsak ön is úgy tudhatná, mint én.
1: Na, várjon csak, először még egy pohárral. Aztán elmeséli egyik éjszakáját, kedves áruló. Feloldozását majd a történet végén nyeri el. Rajta, kezdje! Vagy nem ért engem?
10: De igen, értem.
1: Túl szigorúnak véri ítéletet.
10: Nem.
1: Töpreng valami?
10: Igen. Töprengek, barátom. De már ki is találtam. Ölelje hát meg. Bosszút állunk. Ez részemről valóban gazság, de ha hozzám méltatlan is a bosszú, az a ledér teremtés rászolgált. Mi lenne, ha a történet helyett az éjszakát kapná tőlem?
1: Ez persze némileg kellemesebb lenne.
10: Íme, barátom, itt a két kulcs. A kicsi az utcai bejáratot, a nagy meg Agát előszobáját nyitja. Tessék, mindkettőt rendelkezésére bocsátom. Most elmondom, hogyan csinálom én naponként már mint egy 6 hónap óta, s ehhez igazodjék ön is. Az ablak, amint tudja, az utcára nyílik. Amíg világosságot látok az ablakokból, az utcán sétálok. Az ablakba kitett bazsalikom a megbeszélt jel, ha ezt meglátom, belépek. Amilyen csöndesen csak tudok, fellopódzom, befordulok a jobbra vezető folyosóra, az első ajtó balra az ő ajtaja. Bemegyek a kis öltözőszobába, ott mindig van egy mécses, a világánál nyugodtan levetkőzöm. Agát félig nyitva hagyja a szobája ajtaját, én besétálok, és bebújok hozzá az ágyba. Érti az egészet?
1: Aj, már hogyne.
10: Mintha jobbról-balról vannak körülöttünk, hát hallgatunk.
1: Meg azt hiszem, a csevegésnél kellemesebb dolguk is akad.
10: Rendszerint reggel 4-kor válunk el egymástól.
1: Ma éjszaka is várja önt?
10: Minden éjszaka vár.
1: És átengedi nekem ezt az éjszakát?
10: Igazán szívesen. Ha a történet helyett inkább az éjszakát választja, engem egy cseppet sem bánt.
1: A lovag megint elragadó jókedvre terült. Vége hossza nem volt Agát dicséretének, hogy milyen ügyes, milyen rátermett, milyen készséges. Éjfélkor megérkeztünk Agát ablaka alá. A lámpa elalszik, a bazsalikom szokott helyére kerül. Ismertem a járást. Lábújhegyen felmegyek. Kinyitom a folyosó ajtót. Bezárom. Bemegyek a kamrácskába. Ott megtalálom az éjjeli mécsest. Levetkőzöm. A szoba ajtaja félig nyitva. Bemegyek. Indulok a hálófülkéhez, ahol Ágát ébren várakozott. Széthúzom a függönyöket. Abban a pillanatban átfog két mezítelen kar, magához húz. Én hagyom magam, lefekszem, elhalmoz gyengétséggel, én meg viszonzom. Nálam boldogabb halandó nincs a földön. És aztán megint az vagyok, és már készülődöm, hogy megint, mikor hirtelen kinyílik a folyosóra vezető ajtó.
12: Szégyentelen nő, Csábi! Lányok megrontottál! A nőtrénygyó ide tanultál ez a nyelvtől!
13: Kasznickó, takarodjon a házunkba!
12: Így hálálja meg a vendégszeretetünket, visszajön a kedves!
13: Hogy mit kell megérni az embernek?
12: Kitagadlak, nem vagy a lányom tőle!
14: Uraim, hölgyeim! A csend biztos csendet kér! A tettemérés esete forog fenn! Ez az úr romagias férfiú! A baj csak egy módon teheti jóvá! És ő nyilván inkább magától folyamedik emót szerez, sem hogy a törvény kétszerítse rá. Uraságod nyilván nagyon kellemesen érzi magát, de ne vegye rossz néven, ha arra kérem, öltözködjék fel, és jöjjön velem a börtönbe.
12: Börtönbe vele!
13: Igen, vigyék a börtönbe!
15: Csendbiztos úr vezesse a börtönbe!
1: És már is megkezdődött egy csúfper. Nem kevesebbről volt szó, mint hogy feleségül vegyem Ágát kisasszonyt. A család hallani sem akart semmiféle más elégtételről. A lovag már délelőtt meglátogatott a börtönömben. Tudott mindenről. Elmondta, hogy Ágát majd, hogy kikaparta a szemét. Mindennek legyalázta. Ő hagyta, hogy a lány kitombolja magát, és azon igyekezett, hogy valami célirányos dologra rábeszélje.
16: Az apám meg az anyám rajta kaptak az ön barátjával. Most azt is megmondjam nekik, hogy vele ölelkezvén azt hittem, hogy önnel vagyok.
10: Ne feleljen igaz lelkére. Azt hiszi, hogy a barátom feleségül vehetik egyedet?
16: Nem. Önt kellene erre ítélni. Gyalázatos, galád ember.
1: Ebben a pillanatban belépett a csendbiztos, aki, mint kiderült, jó érzésű ember volt. Ilyen is akad a rendőrök között. A lovag elfehéredett, és hirtelen kiment.
14: Ki volt ez az ember, aki most kisurrant?
1: Nem kisurrant, hanem kiment. Ő az én kedves barátom.
14: A barátja? Hát ez aztán furcsa barát. Tudja-e, uram, hogy éppen ő értesített engem? Az apa meg az egyik rokon kíséretében jött hozzám.
1: Ő?
14: Ő maga.
1: Ön egészen biztos ebben?
14: Egészen biztos vagyok. Uraságod mely néven ismeri őt?
1: Szenken lovag.
14: Lám, Szenken lovag. Már is értek mindent. És tudja-e ön, hogy ki az ön barátja ez a Szenken lovag? Csaló, akinek ugyancsak sok van a rovásán.
1: Csaló?
14: Az e fajtát csak azért hagyja szabadon a rendőrség, mert időnként hasznát veszi.
1: Mi?
14: Gazfickók, akik besugják a másik gazfickót, és nyilván többet használnak azzal, hogy segítenek megelőzni vagy felfedezni a bűnt, mint amennyit ártanak azzal, amit elkövetnek.
2: Na hát, kegyelmed, uram, valóban rosszabbul járt, mint én, aki fizettem, holott nem álltam azzal a leányzóval, hanem ami a kegyelmed történetét illeti. Egy cseppet sem lepne meg, ha Ágát terhes lett volna.
1: Csak nyugodtan gondolt. Bebörtönzésem után hamarosan közölte velem a csendbiztos, hogy Ágát megjelent nála, és bejelentette, hogy terhes.
2: Jó, no ez szép. Kegyelmet hát adja egy gyermeknek.
1: Akit igazán nem rövidítettem meg.
2: De hozzátenni sem tudott.
1: Sem a bíró jó indulata, sem a csendbiztos segítsége nem tudta megakadályozni, hogy ez az ügy annak rendje módja szerint törvény elének kerüljön. Mint hogy azonban a leányzó is, a családja is elég hírhettek voltak, nem kellett megházasodnom ahhoz, hogy újból szabad legyek. Tekintélyes kártérítésre, a szülési költségek megfizetésére ítéltek, és arra, hogy gondoskodnom kell a Szenken lovag nemzéséből származó gyerek eltartásáról és neveléséről.
2: Fia ura, most mennyi idős lehet?
1: Nem sokára 10 éves lesz. Mostanáig falun tartottam. Az iskolamester megtanította írni, olvasni, meg számolni. Különben azon a vidéken van, ahová most megyünk. Fel is használom az alkalmat. Kifizetem a jó emberek járandóságát. Elhozom tőlük a fiút, és mesterségre adom. Most már jó érzed magad? Tudod a szerelmem történetét? Nem lenne szép tőled, ha halogatnád a te elbeszélésedet.
2: Megmondanál kegyelmet, hogy hol is tartottam?
1: Deglan kastélyában voltál. A térded már kicsit rendbe jött. Denise-re meg ráparancsolt az atya, hogy ápoljon téged.
2: Denise engedelmes volt, hála az ő ápolásának. Egyre javult az állapotom. Megszűnt a fájdalom, a láz, az álmatlanság, visszatért az étvágyam, az erőm. Denise ügyesen és végtelen gyöngéden kötözte sebemet. Elérzékenyülten néztem mozdulatait, és azt hiszem, ő is elérzékenyült. Ha a kötözést befejezte, megfogtam a két kezét, úgy köszöntem meg neki, nem tudtam, mit mondjak. Nem tudtam, mind bizonyítsam be neki hálámat. Ő meg csak állt, lesütött szemmel és hallgatott. A kastélyban nem jöhetett batyus, hogy ne vásároltam volna valamit Denise-nek. Hol egy kendőt, hol egy gyűrűt, hol egy gránátgyöngysort. Mikor aztán megvásároltam, és át kellett adnom az ajándékot, akkor voltam ám csak zavarban. De ő is zavarban volt. Egy napon, amikor már nem tudtam, mit adjak neki, egy pár harisnyakötőt vásároltam, selyemből volt. Szép kis versike volt belehímezve fehérrel, pirossal, meg kékkel. Reggel, még mielőtt bejött volna hozzám, kikészítettem az ágy mellé egy székre.
17: Jaj, de szép harisnyakötő!
2: A szív szerelmemnek szánom.
17: Hát szerelmes valakibe, Jakab úr.
2: Igen. Nem mondtam még magának?
17: Nem. És kedves, szép teremtés.
2: Bizony az.
17: És kegyelmed nagyon szereti, ugye?
2: Teljes szívemből.
17: Ő is úgy szereti kegyelmedet?
2: Az bizony nem tudom. Neki szánom a harisnyakötőt, s ha ő megengedné azt, amit ígért, talán meg is bolondulnék örömömben.
17: És ugyan mit ígért?
2: Hogy az egyik harisnyakötőjét én a saját kezemmel csatolhassam fel.
17: Jakab úr!
2: Nézd! Se maga sír, mi baja van?
17: Semmi.
2: Bántotta valaki?
17: Igen.
2: És ki az a gonosz, aki magát bántotta?
17: Maga!
2: Én?
17: Igen.
2: És mivel bántottam meg?
17: Hát ezzel a harisnyakötővel.
2: Jó! Jó. No, csak nem emiatt sír.
17: De igen.
2: Akkor ne sírjon, Denise. Hiszen magának szántam.
17: Igaz lelkére, mondja Jakab úr.
2: De ugyan, annyira igaz, hogy tessék.
17: Na hát, Jakab úr, maga aztán jól megríkotott.
2: Na, megfogom a karját, az ágyamhoz húzom, fogom az egyik lábát, és felhúzom az ágy szélére. A szoknyáját felemelem egészen a térdéig, de tovább nem engedte. Két kézzel szorította le. Megcsókolom a lábát. Rákapcsolom a harisnyakötőt.
1: Szálljunk le Jakab a lovainkról, és tartsunk egy kis pihenőt.
2: Miért?
1: Mert úgy látom, hogy közelegsz a történetet befejezéséhez.
2: Még nem.
1: Ha az ember eljutott a térdig, akkor már nem hosszú az út.
2: Uram, Denise-nek hosszabb combja volt, mint más lánynak.
1: Azért mégiscsak szálljunk le. És menj, kérdezd meg ott az első kunyhóban, hol van a ház, amelyben a fiamat nevelik?
4: Lent volt az alvégen, oda mentek. A lovát mindegyikük kantárszáron vezette. Amint odaértek, nyílik a ház kapuja. Egy férfiú lép ki rajta. Jakab gazdája elkiáltja magát, a kardjához kap, és azt teszi a másik is. A két lovat megrémítette a kardcsörgés, Jakab lova eltépi a kantárt és megugrik. Az az úr meg, akire karddal rontott Jakab gazdája, holtan terül el a földön. Összecsődül a falu népe, Jakab gazdája nyerekbe pattan, s elvágtat. Jakabot elfogják, hátrakötik a kezét, a bíró elé vezetik, az meg börtönbe viteti. A megölt férfi Sanken lovag volt, akit a véletlen Agáttal együtt éppen e napon hozott gyermekükhöz. Agát haját téfe borult szeretője holtestére. Jakab gazdája már oly messze járt, hogy nyomát se látták. Gondolom, hallgató, most bosszús vagy, mert úgy volt megírva odafent, hogy Jakab ne fejezhesse be történetét. Egyes feljegyzésekből persze pótolhatnám a hézagokat, de sajnos a szóban forgó feljegyzések közül az egyik nyilvánvalóan hamis betoldás. A másik? A másik talán igaz. Abban Jakabot látjuk, kezén lábán nehéz bilincs, sötét börtön oduban fekszik a szalmán, s magában felidézi mindazt, ami a kapitány filozófiájából ráragadt. Miközben javában elmélkedik, a börtön kapuját meg az ő cellájának ajtaját is felfeszítik, s vagy 10-12 utonállóval együtt kiszabadul. S lám azon veszi észre magát, hogy egy bandához tartozik ő is, melynek vezérét Mandrennak nevezik. Történt, hogy egy éjszaka a Mandren banda megtámadta a Deglan kastélyt. Jakab ráismert jótevőjének és szerelmének a hajlékára. Szólt a vezérnek, s a kastély megmenekült a fosztogatástól. Aztán megható sorokat olvashatunk Jakab és a gazdája, meg Deglan, Denise és Jeanne váratlan találkozásáról.
9: Te vagy az, barátom!
2: Kegyelmet, itt, kedves gazdám!
9: Olyan kerültél közéjük!
2: S kegyelmet, hogy került ide? Denise!
17: Jakab úr, mennyit sírtam kegyelmedért!
9: Bort ide, poharakat! Gyorsan, gyorsan! Ő mentette meg minnyájunk életét! Éjjel, bravo, Jakab!
4: Pár nappal később meghalt a kastély öreg kapusa. Jakab foglalta el a posztját, és feleségül vette Denise-t. Deglan szereti, gazdája megbecsüli, felesége imádja őt, mert ez így vagyon megírva odafent. El akarták velem hitetni, hogy a gazdája meg Deglan beleszeretett a feleségébe. Nem tudom, mi igaz ebből, de az biztos, hogy esténként Jakab ezt mondogatta magában.
2: Jakab, ha egyszer úgy vagyon megírva odafent, hogy felszarvazott férj leszel, tótágast állhatsz, akkor is az leszel. Ha azonban úgy vagyom megírva, hogy nem leszel az, tótágast állhatnak, akkor sem lesznek szarvaid. Aludjál át nyugodtan, barátom.
4: És ezzel Jakab nyugodt, mély álomra hajtott a fejét.

0: hangzott. Minden mindegy, Jakab meg a gazdája. Denis Diderot regényét Bartók Ilona fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta Magos György. A szereposztása következő volt. Az író Gera Zoltán, Jakab Garas Dezső, Jakab gazdája Harsányi Gábor, kirurgus Gregus Zoltán, férj Kránic Lajos, feleség Peremartoni Krisztina, Zsann Géci Dorottya, fogadósné Fónai Márta, Szenkellovag Tordi Géza. Közreműködött Dobos Kati, Györfi György, Györfi László, Jani Ildikó, Márkus Ferenc, Mihókéva, Németi Mária, Zágonyi Zsolt. A felvételt Varga Károly és Hornyák György készítette. A zenét Hegedűs Emmi állította össze. Szerkesztő Furkó Zoltán. Rendezte Török Tamás.
1: A regény rádióváltozata 1979-ben készült, és utoljára 2003. május 26-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Dino Buzatti két elbeszélését Gyabronka József olvassa fel.
2: A hét hírmondó. Mióta elindultam megjárni atyám birodalmát, napról napra távolodom a várostól, s egyre ritkulnak a hírek, amelyek elérnek utamon. Alig múltam 30 éves, mikor útra keltem, s több mint 8 esztendeje, pontosan 8 esztendeje, 6 hónapja és 15 napja tart szakadatlan vándorlásom. Azt hittem indultomban, hogy néhány hét alatt könnyűszerrel elérem a birodalom határait, de ehelyett egyre csak új és új országokra, népekre találtam, és az emberek mindenütt az én nyelvemet beszélték, mindenütt alattvalómnak mondták magukat. Olykor azt gondolom, geográfusom iránytűje megbolondult, és míg azt hisszük, egyre délfelé haladunk, valójában magunk körül forgunk, egy arasznyit sem növeljük a távolságot, mely a fővárostól elválaszt. Talán ez a magyarázata, hogy nem jutottunk el még a legvégső határig. De gyakrabban kínoz a kétség, hát ha sehol sincs az a határ, hát ha a birodalomnak se vége, se hossza, s bármeddig megyek is, soha nem érem végét. Elmúltam már 30 éves, mikor útnak indultam, nagyon is későn meg lehet. Barátaim, még legjobb barátaim is nevették a tervemet, elvesztegetem legszebb éveimet, mondták. Egy-két hívem helyeselte csak útra kerekedésemet. Ám bár könnyelmű voltam, sokkal a könnyelműbb, mint most, gondom volt rá, hogy vándorlásom idején tartsam a kapcsolatot szeretteimmel, kiválasztottam hát a kíséretből a hét legkülönbb lovagot hírmondóul. Azt hittem tapasztalatlanságomban, hogy hét hírmondó több az elégnél. De ahogy telt az idő, ráeszméltem, hogy nevetségesen kevés. Pedig egyiküket se verte le lábáról betegség, egyikük se botlott útonállókba, egyikük alul sem dőlt ki a ló. Mind a heten olyan odaadó ragaszkodással szolgáltak, hogy nehezen tudom valaha is meghálálni. Hogy könnyen meg tudjam őket különböztetni, úgy neveztem el őket, hogy nevük kezdő betűi ABC sorrendben következtek egymás után. Alessandro, Bartolomeo, Caio, Domenico, Ettore, Federico, Gregorio. Nem szoktam meg, hogy távol legyek otthonomtól, már másnap este hazaküldtem hát az elsőt, Alessandrót, megtehettünk vagy 80 mérföldet. Harmadnap este, hogy folyamatosan kapjam a híreket, útnak indítottam a másodikat, aztán a harmadikat, aztán a negyediket, egyiket a másik után. 8. nap este került sor Gregorióra. Az első akkor még nem tért vissza. A 10. napon ért utol bennünket, éppen letáboroztunk éjszakára egy lakatlan völgyben. Alessandro nem volt olyan gyors, mint ahogy számítottam. Úgy gondoltam, egyedül, remek paripáján ugyanannyi idő alatt két annyi utat tesz meg, mint mi, de csak másfélszer annyira telt az erejéből. Egy nap alatt, míg mi 40 mérföldet haladtunk előre, ő 60-at futott be, de egy cseppel se többet. A többiekkel is így volt. Bartolomeo, aki utunk 3. estén indult a városba, a 15. ért utol. Caio, aki a 4. indult el, csak a 20. jött meg. Csak hamar rájöttem, hogy csak meg kell szorozni 5-tel az addig eltelt napokat, s megtudhatom, mikor ér vissza a hírmondó. Eltelt 6 hónap, már átkeltünk a Fácán hegyeken, s a követek érkezése közötti hézag jó 4 hónapra növekedett. Most már távoli híreket hoztak. A boríték meggyűrődött, megeste a harmat, míg szabad ég alatt éjszakázott a hozója. Egyre tovább haladtunk. Hasztalanul próbáltam magammal elhitetni, hogy a fejem felett vándorló felhők hasonlítanak gyermekkorom felhőihez, hogy a messze város ege nem más, mint ez a rámboruló azúr kupola, hogy ugyanaz a levegő, ugyanolyan a szélfúvása, ugyanegy a madarak éneke. A felhők, az ég, a levegő, a szelek, a madarak igazában újnak, másnak tetszettek, és én idegennek éreztem magamat. És eltelt 8,5 esztendő. Ma este egyedül vacsoráztam sátramban, amikor belépett Domenico. Arcán fáradtság feketült, de még sikerült mosolyognia. 7 éve lehetett, hogy nem láttam. És a hosszú éveken át szüntelenül csak rohant, száguldott, rétségeken, erdőkön, pusztaságokon keresztül ki tudja hányszor váltva lovat, hogy elhozza nekem ezt a levélcsomót, amelyet mindeddig nem akaródzott felbontanom. Ő már lefeküdt, s holnap hajnalban indul újra vissza. Utoljára indul vissza. Noteszomban kiszámítottam, hogy ha minden jól megy, s folytatom utamat, mint eddig, és ő is az övét, csak 34 év múltán láthatom viszont Domenicót. Így hát nem láthatom viszont többé. 34 év múlva, hamarabb még, sokkal hamarabb, Domenico váratlanul megpillantja tábortüzemet, és megkérdi magában, vajon miért tettem meg közben csak ilyen kurta utat. Akár csak ma este belép majd sátramba a derék hírmondó, az esztendők sárgította levelekkel, amelyek képtelen hírekkel vannak tele egy immár elsüllyedt időről. De megtorpan majd a küszöbön, amikor meglátja, hogy mozdulatlanul fekszem az ágyon, két oldalamon 2 fáklyás katonával, holtan. Mégis menj, Domenico, s ne mondd, hogy kegyetlen vagyok. Vidd utolsó köszöntésemet a városnak, ahol születtem. Te vagy az utolsó eleven kötelék közöttem és a világ között, amely egykor az enyém is volt. A legutóbbi levelekből megtudtam, hogy sok minden megváltozott odahaza. Hogy atyám meghalt, hogy a korona bátyámra szállt, hogy engem elveszettnek hisznek, hogy magas kőpalotákat építettek a hajdani tölgyek helyére, amelyek alatt rendszerint játszadoztam. De mégiscsak örökre a régi hazám. Te vagy az utolsó kötelék közöttem és közöttük, Domenico. Az 5. hírmondó Ettore, aki Isten segítségével 1 év és 8 hónap múlva megérkezik hozzám, nem indulhat útnak immár. Nem lenne ideje visszatérni. Utánad, ó Domenico, a csend marad csupán, ha csak végre meg nem találom az áhított határt. De minél előbbre jutok, annál bizonyosabbra veszem, hogy nincs sehol határ. Egy idő óta szokatlan, szorongó vágyakozás lobban fel bennem estelente, s nem az elhagyott örömök sóvárgó siratása ez már, mint vándorlásom elején. Inkább türelmetlenség, megismerni az ismeretlen földeket, amelyek felé tartok. Figyelem, eddig senkinek sem mondtam el még, figyelem, hogy terjed ez az égen napra nap, amint lassan haladok a valószínűtlen cél felé, valami szokatlan ragyogás, amilyet még sohasem láttam, még álmaimban sem, s hogy a növények, a hegyek, a folyók, amelyeken átkelünk, mintha más anyagból volnának, mint a honiak, és a levegő sejtelmeket ébreszt, amelyeket nincsen elmondani szó. S reggelre kelve új remény űz hajt tovább az ismeretlen, sosem látott hegyek felé, amelyeket az éj árnyai rejtenek. Még egyszer tábort bontok, míg Domenico az ellenkező irányban eltűnik majd a láthatáron, hogy elvigye a távoli városba hasztalan üzenetemet.

A köpeny. Véghetetlen várakozás után kihúnyóban volt már a remény, amikor Giovanni hazatért. Nem harangozták el még a kettőt, az édesanyja éppen asztalt bontott, szürke márciusi nap volt, varjak száldostak. Egyszer csak ott állt az ajtóban, és az anyja felkiáltott. Édes jó fiam! És futott hozzá a karját kitárva. A kistestvérei, Anna és Pietro is felkiáltottak örömükben, erre vártak hosszú hónapok óta, ez a régi boldogsággal kecsegtető pillanat sejlett fel jó ízű hajnali álmaikban újra meg újra. Szót sem igen ejtett, sírással küszködött. Súlyos kardját mindjárt egy székre helyezte, prémes csákója a fején maradt. Hadd nézzelek, mondta könnyein át az anyja, és hátrább lépett. Hadd nézzem, milyen szép vagy. De sápadtám az arcot, hallod-e? Csak ugyan sápadt volt kisé, és mint aki nagyon kimerült. Levette a csákóját, beljebb került, leült. Jaj, micsoda fáradtság, jaj, mintha még a mosoly is fárasztaná. Vedd le a köpenyed, életem, mondta az anyja, és úgy nézett rá, mint aki csodát lát, már-már elbátortalanodva. Milyen szép magas fiú lett ez, nyalka, délceg, még ha sápadt is egy kissé. Vedd le a köpenyed, add ide, rád melegszik. Giovanni nyers, védekező mozdulatot tett, ösztönösen összerántotta magán a köpenyt, mintha félne, hogy elveszik tőle. Nem, nem, hagyd csak, felelte kitérőleg, inkább nem, úgyis mennem kell mindjárt. Menned kell. Két év után jössz meg, s már mennél is megint, mondta kétségbe esetten az anyja, látva már, hogy a nagy-nagy öröm búra fordul ismét örök anyakínra. Kinézett az ablakon, és a kerten át látta ám, hogy a deszkakerítés túloldalán lassú léptekkel fel alá járkál valaki, bő kabátba burkolózva, szembeötlő feketén. És az asszony lelkében kavargó nagy-nagy örömbe valami titokzatos és éles fájdalom hasított akkor érthetetlenül. Jobb így, mondta Kurtán a fia, feszengene, ő már csak ilyen. De egy pohár bort azért csak kivihetünk neki, azzal csak megkínálhatjuk. Inkább ne, édesanyám. Fura egy alak, hamar méregbe gurul. Miért? Kiféle hát? Miért álltál össze vele? Mit akar tőled? Igazából nem ismerem, mondta a katona lassan és meglehetős nyomatékkal. Útközben találkoztunk, csatlakozott hozzám, és kész. Mintha nem akarna beszélni róla, mintha szégyelné. Az anyja pedig másra is fordította a szót, a kedvéért azonnyomban, de szeretnivaló arca már nem sugárzott úgy, mint addig. Hallod-e, mondta, tudod-e, hogy fog örülni Marietta, ha megtudja, hogy itt vagy? Ugrándozni fog örömében. Ugye miatta kértél el távozást? A katona mosolygott csak továbbra is úgy, mint aki szeretne örülni, de nem tud. Nyomasztó titka van. Az anyja fel nem foghatta, miért ül úgy, szinte ugyanolyan szomorúan, mint azon a régmúlt napon, amikor útnak indult. Csak ugyan nem nézett rá a fia, sőt, szemlátomást kerülte is a tekintetét, mint aki tart valamitől. A két kistestvére meg csak nézte némán, kíváncsi elfogódottsággal. Giovanni! Budjant ki az asszonyból halkan. Végre, végre itt vagy! Várj, főzök neked kávét! Térül fordul az anyja, gőzölgő kávét hoz szép szelet tortával. A kávét Giovanni egy hajtással kiissza, a tortát immelámmal majszolgatja. Mi az, már nem ízlik? Régen ez volt a kedvenced, szerette volna mondani az anyja, de inkább nem szólt, még bosszantaná. Giovanni, jutott eszébe, nem akarod megnézni a szobádat? Új ágyad van, tudod-e? A falakat frissen meszeltettem, a lámpa is új, gyere, gyere, nézd meg! Hanem a köpenyedet miért nem veszed le már? Nincs meleged?

különösen az ablakon tekintgetett kifelé nyilvánvaló aggodalommal. Nézte, hogy a zöld deszkakerítés túlfelé miként járkál valaki lassan föls alá. Örülsz, Giovanni, ugye örülsz? Unszolta az asszony, hát ha boldognak látja végre. Hát igen, nagyon szép, bizony. Felelte a fiú, de hát miért nem hajlandó levenni a köpenyét, és tovább mosolygott nagy keservesen. Giovanni, fogta könyörgőre az asszony. Mi bajod? Mi bajod, Giovanni? Titkolsz előlem valamit? Miért titkolózol? Giovanni az ajkába harapott. Látnivalóan folytogatta valami a torkát. Hát, édesanyám, mondta aztán kissé fátyolos hangon, én nekem most mennem kell. De aztán ugye visszajössz, ugye? 2 óra múlva megint itt leszel, igaz? Elhívom Giulio bácsit, meg a nagynénédet. Hogy fognak örülni ők is? Próbálj meg még vacsora előtt visszatérni. Édesanyám, ismételte a fia, mintha rimánkodnék, hogy hallgasson már, ne mondjon többet az Istenért, ne bántsa tovább. Mennem kell most. Vár a társam odakin. Szép, hogy eddig is győzte türelemmel. És szívet tépően nézett rá. Megindult az ajtó felé, de rajongó testvérkéi az útját állták és átölelték. Pietro még a köpenye szárnyát is meglibbentette, hadd lássa, milyen ruhát visel alatta az ő bátyja. Pietro, hé, Pietro, mit csinálsz? Hagyd békén, Pietro, pirított rá az anyjuk, tartva tőle, hogy méregbe talál gurulni Giovanni. Ne, ne! Kiáltott fel a katona is, amikor látta, mire készül az öccse. De elkésett vele. A kék posztóköpeny szárnyai egy pillanatra széjjel nyíltak. Jaj, édes Giovanni! Mit műveltek veled? Dadogta a katona anyja, és az arcát a két kezébe fogta. Hiszen csupa vér vagy. Mennem kell, édesanya, ismételte Giovanni megint kétségbe esett elszánással. Nem várakoztathatom tovább. Szervusz, Anna, szervusz, Pietro, Isten veled, édesanyám. Már az ajtóban állt. Úgy hussant ki rajta, mint akit a szél repít. Szinte rohanvást ment át a kerten, nyitotta a kertkaput, 2 ló iramodott neki, vágtattak már a szürke ég alatt, és nem ám a falu felé, hanem a mezőkön át északnak a hegyek irányába. Vágtattak és vágtattak. Akkor értette csak meg az édesanyja, irdatlan űr hasadt, soha-soha többé be nem temethető szakadék nyílt a szívében. Hogy hogyan is volt ez a köpennyel, hogy mi szomorította a fiát, és mindenek előtt, hogy miféle titokzatos alak várt rá odakinn az utcán, föls alá járkálva, hogy ki volt az a baljós türelmű valaki, aki nagy irgalmában s a nagy türelmében hajlandó volt hát elkísérni Giovannit, mielőtt végleg magával ragadná a szülőházához, hogy Isten hozzádot mondhasson Giovanni az anyjának, várni, várni hosszú percekig még a deszkakerítés előtt, világuraként is az utca porában toporogva, mint egy rongyos kéregető.

0: Lését Lator László, a Köpeny című írását Barna Imre fordításában Gyabrunka József olvasta fel. A műsort Bognár Monika, Németh Zoltán, Ördög Zsuzsanna és Szakács Emese készítette.
1: A versműsor 2003-ban készült, és ugyanabban az évben december 16-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. A pontos idő 6 óra. Hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is, a bemondó Beslin Bettina. A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás. A képviselők emellett megvitatják az ügynök akták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot is. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. Ismét iráni célpontokat támadott a levegőből az amerikai hadsereg. Washington 12 napja folyamatosan bombázza a perzsa ország különböző létesítményeit. A műveletek célja, hogy csökkentsék Irán katonai képességeit. Nukleáris megállapodást kötött az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia. A dokumentum értelmében a felek együttműködnek az atomenergia békés célú felhasználásában, valamint aláírtak egy kétoldalú nukleáris biztonsági egyezményt is. A partnerséggel új piacok nyílhatnak meg amerikai vállalkozások számára, Szaúd-Arábia pedig urándúsítási kapacitáshoz juthat polgári célú nukleáris programjához. Jövő nyáron kezdődhet el Nicolás Maduro hatalomból eltávolított venezuelai elnök és feleségének büntetőpere New Yorkban. A házas párt kábítószer bűncselekményekkel vádolják. Januárban egy katonai rajtaütés részeként mindkettőjüket letartóztatták, majd az Egyesült Államokba vitték. Meghallgatásuk tegnap volt a Manhattani bíróságon. Mindketten ártatlannak vallják magukat. Összehangolt akciót tartottak az illegális migráció megfékezése érdekében a török hatóságok. 25 embercsempészt és több mint 350 bevándorlót őrizetbe vettek. Elhagyott épületeket és közlekedési csomópontokat ellenőriztek. Az illegálisan érkezetteket kitoloncolják az országból. Ókori temetkezési komplexumot tártak fel a régészek Egyiptomban a Nílus deltájában. Az építmény egy központi csarnokból és ahhoz kapcsolódó boltozatos sírkamrákból áll. A sírokban talált leletek a késő egyiptomi, illetve az antikorból származnak. Vannak köztük fajaszból készült usépti temetkezési szolgacsoport szobrocskák, valamint a görögországi Rodosz szigetéről származó kerámiák is. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 7 és 18 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 13-17 fokot mérnek. A Dunántúl nagy részén borult, máshogy többnyire derült az ég. Napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Már nagy gané a Duna.
1: Takarjál üllem az aranyat, de én azért kifogok rajta, mert én kiszedem.
2: Idáig még akárkinek azt mondtam, hogy én aranymosó tanfolyamra jövök, mindenki azt mondta, hogy én flúgos vagyok, mert ez nem igaz.
3: Igen.
1: Ez az általános nézet mindenkiről, hogy aki ilyen tanfolyamra elmegy, ez egy kicsikét dinka.
4: Amikor elolvastam a Komárom megyei néplapban, hogy 2 hetes aranymosó tanfolyamot indítanak Ácson, én is elhatároztam, hogy részt veszek. Július 13-án hajnali 17:30 az Ácsi cukorgyár előtt voltam.
5: Jó reggelt, én úgy hallottam, hogy ide tartoznak a csoporthoz.
6: Honnan érkezett?
1: Esztergomból. Rendesen dolgozó vagyok, a látszerészeti eszközök gyárában dolgozom, és szabadságot tettem ki erre a tanfolyamra.
6: Tatabányáról jöttem. Kórházban vagyok adminisztrátor. Azért, mert boncjegyzőkönyveket írok egész nap. Nagyon unalmas dolog. Hát meg kell próbálni valami mást, ami kicsit érdekesebb.
7: Szintén ott dolgozom Tatabányán, kórházban. Citológus asszisztens vagyok, és tetszett az ötlet, valami újszerű volt. Meg hát láttam a filmet, az Aranyások Alaszkában, és ez is valami kicsit új volt, tetszett.
1: Szeretném megtanulni ezt a mesterséget, hogy vajon milyen lehet. A szakmám az van, esztergályos.
8: Azelőtt is akartam én ezt csinálni, mert amúgy ásványokat és kőzeteket gyűjtök. Nekem az a szórakozásom.
6: Foglalkozásom?
8: Állattenyésztő.
9: A részvételi díj egyébként 500 forint. A többit az állam fizeti.
4: 35-en jöttünk össze. Az újságcikkben felsorolták, hogy milyen szerszámokat hozzunk. Lapátot, egy 5 literes konzervdobozt és aranymosószitát. Akárhol érdeklődtem, kissé furcsán néztek rám az üzletekben. Az első nap kiderült, hogy nem csak én jártam így. A tatabányai bányászt már egészen más dolog izgatta.
10: Ha túl sokat találunk, minden mennyiségben átveszi a nemzeti bankrendszerben.
11: Nincs olyan mennyiség Magyarországon már arany, amit ne venne át a Magyar Nemzeti Bank.
12: Kell utána fizetni?
11: 1%-ot. 1% adót fizetnek csak.
13: Hogyha önök már bejegyzett aranymosók lesznek, akkor is évente az első 10 gram aranyat az ősi módszerrel kell kimosni, hogy ez nem merüljön feledésbe.
11: Ma főfoglalkozásként is lehet valaki aranymosó. Úgyhogy nem csak nyugdíjas, hanem olyan fiatal ember is, aki mondjuk aranyat úgy döntött, hogy aranyat akar mosni.
12: És mennyiért veszik át valami
1: átesen? 180 érveszik most át a Magyar Nemzeti Bank.
12: Ez 24 karátos aranya sár arany?
1: Igen, sár arany.
11: Az aranyászok mindig feketéztek. Sajnos ez így volt.
14: Kérem szépen, megmondva őszinteséget, ezt nem a Nemzeti Banknak adtuk el, hanem eladtuk. Még akkoriban voltak ilyen. Majd úgy mellékesen eladtuk.
15: Lajos bácsi, és a háború alatt, amikor nagy ára volt az aranynak.
16: Nem azt mondom, hogy zugba nem lett eladva arany. Már lett zugba eladva arany.
11: Mindenki hallja. Ha nem mossuk ki ezt az aranyat, a víz elviszi, hozza is, viszi is az aranyat, egy részét ugyan itt hagyja. Nincs értelme a további titkolózásnak.
4: Soha nem árulták el, és mindig titokban tartották az ácsi aranymosók, hogy hogyan és miképpen jutnak az aranyhoz. A tanfolyam legidősebb aranyászmestere Nagy Lajos bácsi.
1: Nehogy valaki megsértődjön. Egyik esetleg először mindjárt rátalál, amit én mondok neki, és odafigyel. Mert én se figyeltem oda először. Mert én rám is, a szakolcai sógó rám kiáltott, mert azt mondta, hogy te elmegyek arra följebb, azt mondja, gyere, mosd az aranyat. Mi csinált? Elment följebb, bement az erdőbe, visszagyűjt oda. Én sose voltam neki ottan, Lajos. Na, és Sándor, azt mondja, mi csinálsz? Úgy öntöd a vizet, azt mondja, a Duna ugyan folyik, azt mondja, hát elmegy az aranka. Viszont kiesett a merigülő a kezemből. Na, aztán megtanított rá, azt mondta, vagy megtanulsz, de azt mondja, megszökni nem engellek. Meg kell tanulnod, már én elpusztulok, már többi a gyárban van, a gruberémre itt van villanyszerelő. De olyan aranymosó itt Magyarországon nincs mindaz. Hát aztán meg hát itt vagyok, én kicsi vagyok, de hát nagyon elven mégis kicsi vagyok, nem tehetek én erről.
11: És akkor Lajos bácsi, aki ezt az edényt mondja meg, hogy mindenki tudja, hogy miért van erre szükség, arra, hogy mosnak aranyat, mindenki külön-külön. Nehogy azután egyformán legyen mindenkinek, aki csak néz, vagy nem sajátított el, és ugyanannyi legyen az aranya, mint annak, aki becsületesen tényleg végig dolgozza az egész műszakot.
1: Saját magának
11: tehát
1: dolgozik.
11: Mindenki külön egy kis edényben leöblíti az anyagot, a posztóról, ami neki van. Aki keveset, annak kevés.
1: Amit itt önöknek elmondtam, én bebizonyítom a Dunaparton, azoknak a nagy eszi embereknek, hogy azt mondták, az aranymosás így meg úgy, hogy nem igaz. Én bebizonyítom, hogy így van.
11: Elkészítjük délután a szabadidőnkben a hiányzó szerszámokat.
13: A Lajos bácsi azt akarom, utána már csak irányítson. Ezt az egyet csinálja, meg a többit ők csinálják.
0: Kitesszük ide, mint a példának.
3: A mosópad. Az alany mosópad.
0: Az asztal lesz összeállítva.
17: Kedilekkel fogok hazamenni.
18: Én versenyautóval.
4: Még csak az aranymosópadokat készítettük el. Ja, hogy milyenek is? Gondoljanak egy fél ablaktábla nagyságú asztalra. 70x120 cm-es lap, lábak nélküli. Ugyanis a Dunaparton kétágú botot vágunk, és azok lesznek a lábai.
19: Tetszik nekem ez a régi szakma, és szeretném megtanulni. Főleg azért, mert régi mesterség, és nagyon kevesen űzik már az országot. Hát nem a pénzért, hanem inkább hobbiból.
4: Az elkészített asztalokat teherautó hozza le utánunk a Dunapartra. Mi gyalog indultunk el a munkásszállótól. Jó 6 kilométer tettünk meg, bozótokon keresztül vágva, míg a vízpartra leértünk. Ott a fövenyt nézegettük, bevallom, olyan rozsdás színű homokot láttam. Hogy ebbe hol lesz az arany?
1: Na jöjjön hamarosan, legyen szíves!
0: Itt látható az arany.
20: Azok a kis megcsillanó, akármik?
1: 38-ban itt mostak a szakolcaiék aranyot, ilyen nappal dolgoztak, 3 gram aranyat mostak egy nap. Ebben található az arany.
0: Na most, de viszont tessék, nem ez a csillogó.
1: Nem, tessék figyelni majd. Ezt nehezebb mosni, azért, mert erre több víz kell. Tehát ez az a gránitpor.
0: Össze-vissza járkáltam a Dunát, de ilyet nem láttam.
1: Na nézzék meg magukat, jobb a szemük.
18: Ez az a dúsulás, amit igen, úgy hívnak, hogy dúsulás?
1: Igen, nézzel, ilyen vastagon van csak. De lehet, ha lejjebb még...
0: Abban már lehetne mosni.
1: De ez magyag. Ezt mondjuk padnak. Na, ott a fiatalember találta. Oda tessék nézni. Az már egész jó helyre talált.
0: Az első aranyat.
1: Na, menjünk lejjebb.
18: Ilyen optimisták. Hölgyeim,
1: uraim, menjünk lejjebb.
18: És itt meg már látni azt a vörös homokot.
1: A vaspor és a gránitpor jelenlétében van az arany.
4: Varga László tehenész a tenyerén mutatja az aranylemezkét Nagy Lajos bácsinak.
1: Te maga hogyan tudtálsz még?
0: Hogyan?
1: Most már lejjeszi a zsadgyorra utat.
0: Nézd, én ezt már 64-be tudtam, mivel hogy kezembe került egy kis könyv. A kis ásványgyűjtő, amiben a dunai aranymosás le van írva.
1: Azt a köség.
0: Lajos bácsi, magáról én nekem először a Tóth Lajos bácsi, a munkatársam azt beszélt. Mert megtudta, hogy hát én a kövekkel foglalkozom, igen. És akkor ő mondta, hogy hát itt viszont az aranymosással foglalkoznak. Igen. Mert kérdezem tőle, hogy hát tudtam, hogy Ács egy aranymosó község volt valamikor, igen. Nagyon régen. Igen. De viszont, hogy most valaki csinálja-e ezt, igen. És ő akkor említette magát.
1: Igen. De aranyos kám. Meggyőzött róla, hogy igazat
0: mond? Igen. Igen,
1: most akkor kivel, ha találkszik, megmossa. Az nem tagadta el előttünk, nem titkulta, mint a Zsémlavics túl le, itt aranyoson. Mert ezt mondom, a riporter hölgy zsebkendőit megnedvezte, és egy szemét fővét, a hideg rázta a Zsémlovicsot az aranyért.
0: Az egy szemért.
1: Az egy szemért. Láss engem, nem ráz a hidegért.
0: Igen, pedig hát mi te még egy tejzacskóba is tettünk el azért, hogy hát este gyakorolhassuk.
1: Pusikám, nem érdekül engem, hogy maguk tettek el. Maguk azért jöttek, hogy ezt meg akarják tanulni.
0: Igen.
1: Már
0: és
1: ha maguk
0: azért is
1: nem jöttek volna el, nem érdekülte volna magukat. Ez a dolog. Most, hogy bemutassuk azoknak, akik azt gondolják, hogy a szegény embernél nincs ész. Tetszik tudni. Én ki tudom venni.
0: Ez nagyon sokan bolondnak néznek minket. Köztük engemet is.
1: Engem is.
0: Egyszerűen azt nem akarják elhinni, hogy itt a Dunaparton, ebben a fövegyben valóban van arany. Ők azt nem akarják elhinni.
4: Nagy Lajos bácsi bemutatja a lapát próbát. Hogy miért kell ezt csinálni? Hát mielőtt az aranyász a leállított asztal mellé összelapátolja a fövenyt, előtte megvizsgálja a kiszemelt partszakaszt. Először is a lapátjára vesz a gránitos vasporos homokból egy keveset. Azt addig öblögeti, mosogatja a Dunavizével, amíg a lapát alján meg nem csillanak az aranylemezkék. Mindenkivel megcsináltatja a lapát próbát.
1: Na most ki lehet venni? Nem úgy, itt fogja meg köze egyik kezébe.
18: Azért.
1: Úgy? Nem úgy, édeske. Tetszik látni, hogy hátra rázod?
18: Hogy az arany lemenjen az aljára.
1: Na most. Itt már megereszheti maga, mert már az aranka itt van hátul. Itt nézze, így-e. Így mozgassa, így-e. Tessék, uradom a kezébe. Nem én csinálom, csinálja maga.
18: Jaj, Isten.
1: Bátron. Bátron, mi hajat mosna? Nem, leereszti az aranyat. Maga féletű, meg nem evett ám még egy ember se ez.
17: Hát még először.
1: Na jó, hát nem azt mondtam, hogy magukat csinálj minél nekem. Az aranyom, a hátul van aranyoskám, az nem megy le.
2: Mennyi arany van rajta, oda nézzetek a lapáton. Nem látjátok?
17: Ott van rajta, itt te nem látsz a szemettől. Új,
2: de
17: sok. Tazsike. Itt. Milyen ügyes. Leütlek, zsike.
4: Azt még nem mondtam, hogy az aranymosó asztal felső részére rátettük a rostát, úgy negyed részéig, és az asztal alsó részére rászegelgettük a posztót, a leglényegesebbet, mivel a posztóba tapadnak majd az aranylemezkék.
1: Most a posztó nedves állapotba szabad csak föltenni. 45 fokba kell állítani az asztalt, attól függ, milyen sűrű az anyag, és hogy mennyi a gránitpor, ha sűrű, akkor egy kicsit lejjebb állítom, akkor egy kicsit meredekebbre állítom. Először is két lapáttól ne tegyenek rá, csak egy lapáttól. És a mosást mindig innen előrűzve kezdeni.
4: A kavicsos homokot rá kell rakni a rostára, és azt módszeresen meringölővel locsolgatni. A meringölő az az 5 literes konzervos doboz hosszú nyéllel. És egy nap több mint 5000 liter vizet kell átlocsolgatni a rostán lévő sóderos homokra. Mert bizony több milliónyi aranylemezkéből jön össze az egy gramnyi arany.
21: Egy gram arany megszerzéséhez vagy kimosásához szerintem át kell legalább 2 köbméter fővent lapátolni. Lapátonként felrakni a rostára és azt mindet lelocsolni, utána kimosni az aranyat, az rettentő sok munka. Gondoltam én is, hogy esetleg valamilyen üzleti háttere is lesz az egésznek, de az aranyláz az nem kapott el teljesen.
7: Tegnap nagyon rossz volt, mert írtó izomlázunk volt, ma viszont már egész jól megy, hát bele kell szokni szerintem minden, kicsit kubikus munka az írtó. Hát az.
21: Kicsi rabszolgamunka, azért bele lehet szokni.
22: Gondolkodtam rajta, hogy ehhez az aranymosáshoz kellene egy autó, amivel ugye ide kijövünk. Akkor most kellene aranyat, most hogy legyen autó. És szóval ez egy ilyen kör, hogy nem lehet tudni, hogy hol kezdi az ember, meg most mi az elsődleges dolog, de hát...
8: Talán meg is fog felelni.
1: Mert a rosté, aztán a kavics, minél többet átmosni. Majd meglássuk az eredményt este felé.
4: Minden este a posztót leszedjük az asztalról, és egy laborba belemossuk a homokos aranyat. Közben azon tanakodtunk, hogy ki dönti majd el, hogy milyen aranyat találtunk, és milyen minőséget. Hol és hogyan állapítják meg mindezt?
8: Meg kell vizsgálni, mert anélkül nem fogják tőlünk átvenni.
1: Még nehezítette a Nemzeti Bank annyiba, hogy ő nála megszüntette a nemesfém vizsgálatot. Elviszem a maszekhó, a maszek ott csapbáhúna, akkor én pedig az aranykát kinövadom, akkor a kázámbű olyan szűzmára nem született.
23: A karátot, hogy milyen értékű?
1: Milyen tisztaságú az arany, mert minden héten szerdán lehet oda bevinni. Ha beviszem szerdán, azt mondja, hogy hát most nem tudom megvizsgálni, hagyja itt az aranyat. Hát olyan nincsen, uram. Olyan nincs, hogy én az aranyat kiadjam a kezembe. Nem bízok. Akkor mindjárt megvizsgáljuk. Előttem, de előttem nem ám, úgyhogy beviszem, azt majd megvizsgálom. Akkor nem adom ki a kezembe az aranyat. Inkább várom.
23: 3 hónap alatt keresek mondjuk 20 000 forintot, vagy...
24: Annyit lehetne keresni?
23: 3 hónap alatt, az keveset is mondtam.
8: Kiszámítottam otthon, hogyha minden nap, valaki minden nap kimos 1,5 grammot, akkor egy hónapban napi 8 órai munkával olyan 20-22 ezer forint körüli lehet kimosni.
4: A második hét közepén szóba állt velem az egyik ácsi aranymosó.
1: Ez por. Ez nem rög. A rög akkora volna, mondjuk, mint a Maxim, az itt nem marad meg. Már az legurulra ugra. Ez por. Én mennyi aranyat fogok? Azt még nem is tudja, még amúgy sem mondják meg.
25: Nem tudja, nem is akarja megmondani.
1: Ős idők üte. Ezek nem árulták el, hogy mit csinálok.
24: Nem is. A testvérének nem árulja?
1: Nem bízom.
24: Nem?
1: Nem bízom. Egy se mondanám meg rendesen.
24: Nem?
1: Ennek van azért titka is. Nem csak legyövünk ide a Dunára, azt a aranyalszunk. Van ennek óriási nagy titka.
26: Ez olyan tingli tangli, ez olyan tingli. Hát csak tanulgat az ember. Nem, a sajátítsa a fogásokat, mi nem jó. Azt rászólnak az ember, hogy ez itt nem jó csinálja, akkor megmagyarázzák, hogy még nem jó, és akkor úgy csinál.
27: 2,5 lapáttal teszek rá, és utána jön a mosás. Rostára rárakom, megint lelocsolom a posztót, mert így ami kirázódik, hogy az lemenjen és a posztó jó vizes legyen. Ez a vaspor rajta marad, akkor elszalad fölötte az arany is.
5: Apuka, apu ne rakjon már rá, letisztítjuk, aztán elmegyünk, jó? Á, nem hát.
6: Az édesapja az olyan jól dolgozik.
5: Hát. Van kedve hozzá.
27: 20 éven keresztül a bányából, mint rokkant vályár, gépkezelő voltam. Magas nyomású szivattyúknál voltam, mint vályár szerepeltem. Mellékmunkának nekem nagyon megfelel. Nyugdíjat azt megkapom, hogyha van arany, vagy nincs arany, akkor is megkapom. Úgyhogy nekem nem az élet függ tőle. Mondjuk ma nincsen ilyesmi. Mert azért mindenkinek van állása.
5: Apu, ne rakja már, mondom, menjünk a fenébe haza. Már olyan fáradt vagyok. Hát remélem, hogy holnap már talán jobb kedvem lesz.
27: Rá, így kihajrázok egy kicsit, mert már a másik pad az megtelt. Most ez az övé, hogy ez is megteljen még. De hát, ha el akar menni, akkor elmegyünk. Mert mondom, nekiadom az összes izét, amit termelünk. Én csak éppen, hogy segítek. Máson is segít az ember, akkor a gyerekim meg pláne. De még azt ráteszem, rátegyem még azt? Akkor nem teszem rá azt sem már. És már ötödik, hatodik napja, hogy itt vagyok én is. Csinálom neki. De engem nem nagyon érdekel, csak annyi, hogy a gyerek boldoguljon. Takarítjuk még, fiam? Gyerekkoromban is ez volt mindig az én. Na nem a aranyásás, vagy mosás, hanem a földnek és a víznek a titkát megismerni.
9: Hát nagyon szeretem az aranyat, az az igazság, úgyhogy nem véletlen, hogy eljöttem. Volt egy ilyen hátsó gondatom, hogy hát valamit is ékszer, tűz lett, valami kis emléket ebből, megőrizzek ebből a munkából.
26: Sok remény, nem főzök oda, hogy sokat mosunk ki, de remélem, hogy a tanfolyam után igen. Legalábbis az egy grammot.
4: Mindannyian eljátszottunk azzal a gondolattal, hogy bár nehéz fizikai munka, de aranyunk lesz.
23: Lajos bács, és ehhez kell engedély, vagy hogyha én Pesten leállok a rakparton, ahol nincs lebetonozva, és neki kezdek, nem szól rám senki?
10: Pesten esetleg ezt nem találja meg, ezt a pirosat, igen, amit itt lát. Igen. Meg ott fönt is nézel. De
23: kell hozzá engedély, Lajos bács,
10: ehhez? Hogyne, hogyne kell.
23: Tanács adja ki?
10: Itt a tanácsod majd mindenkinek, vagyis most. Az iskola végeztével persze senki se kap ötösni.
12: Hát nem véletlen, hogy az aranyra mindig vigyáztak, meg őtek érteni.
10: Meg őtek is, meg ehhez érteni is kell.
14: Az utolsó előtti nappal vagyunk. Holnap ma nem mosunk, holnap ma a higanyozással foglalkozunk. Besargítással. A vége lesz lassan a kurzusnak.
4: Felcipeltük a szerszámokat a szállóra, és az asztalokról leszedett posztókról lemostuk a sáros vasporos anyagot. Mindenkinek külön-külön egy kis laborba kellett öntenie a gyűjteményét. Ezután következett a higanyozás. Ezt úgy csináltuk, hogy a sáros homokra 1-2 mg-nyi higanyt kellett önteni, és azzal gyúrni, mint a tésztát. De azért ezt jobban csinálja Imre bácsi, az ácsi aranyász.
14: Most beletöntjük a higanyt a meglévő vasporos anyagba, és össze fogjuk jól keverni.
12: És ez a kevés higany elég lesz ezt a nagy anyagot átgyúrni vele, igen?
14: A kevésnek bizonyul, majd meglassuk. Most széttörjük a higanyt több szemcsére, hogy magába tudja foglalni a kis apró szemcse aranyakat. Jó, alaposan megkevergessük, meggyúrjuk, és ki fogjuk vízzel csapatni a talba, és utoljára csak a higany marad benn, és az arany.
15: Na most szépen megpróbálom ennek a kis hölgynek előcsolni. A higany nem fogom meg neki, hadd menjen el.
9: Nem izgulok.
15: Hogy mit dolgozott szegényke, mennyit sütött a nap? Éhezett szomjazott. De én még, ha másfél órát se aludtam, az is igaz. Nézd el, ezekben biztos van arany, ami ilyen lusta ezekben. Mert az már meg van rakodva aranyjal, azért olyan lusta, azért nem szalad meg. Az a jó, ha kimegy. Az a jó, jaj, az a jó. Az a jó, édeském, ha lusta valami. Megrázogassuk, mert hátra még valahol elbújt valami benne.
4: A kövér higanyt egy fehér vászonkendőbe tette Nagy Lajos bácsi, majd kicsavarta. Kiszökött a kendőfalán a higany, és csak az aranygömböcske maradt a kendőben.
15: Na, ideske, tegye oda, le legyen szíves. Most már az aranyat megviszem, jó? Jó napot! Most lesz a besárgítást. Ez egy 4 forintos konzervos doboz. Ebbe szokom besárgítani.
4: De még mindig volt benne higany. Ezután következett a besárgítás, ami meg azt jelenti, hogy kiégetik. Így mindannyian átvonultunk a szálló konyhájába, és lélegzett visszafolytva lestük az égetést.
15: Nézze, hogy, mint hogy a busburékóna, most for. Oda ne álljunk. Oda ne álljunk.
0: És figyelem, hogy mi sül ki belőle.
15: Hát bő. A higany párról kiből, a higany.
0: Hát a fele lesz körülbelül, nem az arany.
15: Az arany? De hogy nem lesz itt aranka is. A higanyos arany bent van, most már kezd egy picikát sárgulni. Picit már sárgul.
3: De nő is az.
15: Á, fanéke.
11: Szét folyik.
15: Nem folyik a széje. Ne törődjünk abba, bár csak úgy szét folyna, hogy tele van az alja doboznak. Legalább 2 ujnyi vastagon. Ha mit gondolnak? Ahol képest, hogy első évben vannak itt, még ez a pár nap, amit dolgoztak, uram, itt nem lehet szólni egy szót se, jobb, ha befogjuk a szánkot. Mert én, ha ennyit kimostam volna annyi idő alatt bizony, én is azt mondom, meg vagyok elégedve.
4: Csalódott, vagy pedig meg van elégedve?
15: Még nem mondjuk semmit se előre, majd a mérleggel meg lesz mérve, pontosan.
0: Dolgoztam érte, nem lazsáltam, az biztos.
15: Hát, hogy maga nem lazsált.
26: Végeredményben az, hogy ha beválik, akkor főállás lesz, hogyha nem válik be, akkor csak hogy.
15: Szóval olyanok voltak maguk, minden fiú halány, mint a tűz, mindazon volt, lenné többet hamarosan az anya köcsög is.
0: Még azt elteszem emlékbe.
3: Én szerintem nem kell feladni a reményt, mert kezdésnek, de hát még ugye ennél többet lehet csinálni.
21: Na, 3 napi munkám eredménye a tenyerembe, mint egy fél borsó szem.
15: Te arany gyerekem, te egy szót ne szólj, ide néz fiamé, az anyádnak a köcsögit.
3: Kicsi, de hát az értéke meg nagy.
15: Most megmérjük, hogy mennyit dolgoztak.
17: És ez 2 gram?
15: Nem tudom, majd megmérjük. Na most derül ki, mennyibe kerül. Megvan a színaranyé. Ez már súlyából nem fog veszíteni semmit. Ha beolvasza, amilyen nehéz tessi, itt lemérek a mérlegén, annak a súlynak ugyanúgy meg kell maradni.
3: Na most Lajos bácsi, maga szerint ez mennyi?
15: Várjon már meleg.
3: Ja? Szerintem megvan a 3 gram. Én így a látásáról mondom, hogy a 3 gram.
15: Papa, meg lehet, hogy nem csor.
3: Megmondja, miért így. Én még először látok ilyet, csak úgy sattolom.
15: Egyikben az arany, balról meg a súly.
3: Nincs meg a 3.
15: Ne kapkodjunk még.
13: Az mennyi volt, Lajos bácsi? Ez hány grammos, amit most megfogott?
15: Ez 20-as.
13: 20-as.
3: Mennyi?
15: 2,25.
13: 2,25 cent.
15: 2,25 cent.
3: Hát, kezdésnek jó.
13: Szóval az arany, aki aranymosó, nem válhat fanatikussá, vagy az aranynak a rabjává?
15: Én az lettem. Én kívánom nekik azt, hogy adjon az Istennek erőt, egészséget, hogy tovább is folytathassák. Ha én elmulok,

Az imént elhangzott Dokumentum műsor riportalanya Nagy Lajos és Varga László volt. A műsort Nyírő Zsuzsa és Köteles Mária készítette 1982-ben, utoljára pedig 2004. november 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

Babits Mihály Jónás könyve című elbeszélő költeményét és Jónás imája című versét elmondja Csulya Imre.

Jónás könyve. Mondta az Úr Jónásnak: kelj fel és menj Ninivébe. Kiálts a város ellen. Nagyott a baj. Megáradt a gonoszság. Szennyes habjai szent lábamat mossák. Szólt, és fölkele Jónás, hogy szaladna, de nem hová a mennybeli akarta, mivel rühellé a prófétaságot, félt a várostól, sivatagba vágyott, ahol magány és békesség övezze, semhogy a feddett népség megkövezze. Kerülvén azért Jáfó kikötőbe hajóra szállott, mely elvinné őt egy Tarszisz felé, s megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóhért. Az Úr azonban szerzett nagy szelet, és elbocsátá a tenger felett. S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hulló kék hullámfalakból, mintha egy új Ninive kelne, hullna, kelne, s percenként összedőlne újra. Forgott a hajó, ketté tört az árboc, deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz. A görcshajósok eszüket veszítve minden terhet bedobtak már a vízbe, s míg arcukba csapott a szörnyű sóslé, kiki a maga istenét üvölté. Jónás mindent kiadva, elcsigázva betámolygott a fedélközi házba, le a lépcsőkön a hajófenékre, s ott zuhant bódult félálomba végre, gurítván őt az ázott rengő padlat. S így lőn, hogy a kormányos belebotlott, a deszkákat vizsgálva, s rája szólt: mi dolog ez, hé, te nagy alható? Ki vagy te? Kelj föl, s kiálts a keserves istenedhez, talán ő megkegyelmez. Vagy istened sincs? Szólj! Miféle nemzet szült? Nem te hoztad ránk a veszedelmet? Mely városval polgárának büdös? S e fene vízen át velünk mi végre jössz? És ő mondta néki: zsidó vagyok én, s az egek istenétől futok én. Mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez. Az Isten gondja, és nem az enyém. Senki bajáért nem felelek én. Hagyjatok itt megbújni a fenéken. Ha süllyedünk, jobb itt fulladni nékem. De ha kitesztek még valahol élve, tegyetek egy magányos erdőszélre, hol makkon tengjek és keserű medjen békében, s az Isten is elfeledjen. De a kormányos dühhel csapta vissza: mit fecsegsz itt erdőről össze-vissza? Hol itt az erdő? És hová tegyünk ki? Innen csak a tengerbe tehetünk ki. Ki is teszünk? Mert nem tűröm hajómon az ilyet, akit mit tudom, mi bűnnyom. Már biztos, hogy te hoztál bajba minket. Magad mondod, hogy Isten átka kerget. Ha Isten üldöz, az ördög se véd meg. Hé, emberek! Fogjátok és vigyétek ezt a zsidót! S már 8 marok ragadta, nehogy hajójuk süllyedjen miatta. Mert nehéz a kő és nehéz az ólom, de nehezebb, ki titkos súlyú bűnnyom. Jónás azonban jajgatott, s nyögött, és meglóbálták a tenger fölött. Vigyázz, hó, rukk, pusztuljon, aki nem kell! S nagyot locsant, s megcsöndesült a tenger, mint egy hasas szörny, mely megkapta étkét. S már a hajósok térden csúszva, két rét görbedve sírtak és hálákat adtak, könnyelmű áldozatokat fogadtak, s a messzeségben föltűnt a szivárvány. A víz simán gyűrűzött, mint a márvány.

Az Úr pedig len készített vala Jónásnak egy hatalmas cethalat, s elküldte tátott szájjal, hogy benyelné, halacs vizet vederszám nyelve mellé, minek sodrán fejjel előre, hosszant, Jónás simán s egészben úgy lecsusszant gyomrába, hogy fején egy árvahaj nem görbült, s ájultából csak hamar félébren pislogott, ocsúdva, kába szemmel a lágy, vizes, halszagú éjszakába. És így jutott a szörny lét belsejébe, vakringások eleven bölcsejébe, és lakozék három nap, három éjjel a cethasában, hol éjfél a déllel egyforma volt, s csupán a gondolatnak égre kígyózó lángjai gyulladtak, mint fulladt mélyből pincetűz, ha támad. És könyörge Jónás az ő urának a halból, mondván, kiáltok te hozzád, hajj meg, Isten! Mélységből a magasság felé kiáltok, káromlok, könyörgök, a koporsónak torkából üvöltök, mert dobtál vala engem a sötétbe, s tengered örvényébe vetteték be, és körülvett a vízek veszedelme, és fűtekeredett az én fejemre, bőhullámaid átnyargaltak rajtam, és egyetemet fenekébe hultam, a világ alsó részeibe szállván, ki fent csücsültem vala koronáján. Én, aki Jónás voltam, ki vagyok már? Ki titkaidat tudtam? Mit tudok már? Kényedre hány vet, hány kódó vized, s nyálkás húzzáraiba zárt a cet. S lélegze Jónás, mivel hogy kifulladt, sűrűn szíván kopoltyúját a halnak, mely csupa verdesés és lüktetés volt, s a vízből szűrt lélegzet mind kevés volt. A roppant haltest lihegve, dobogva, szokatlan terhét ide-oda dobta kínjában, míg Jónás émelygves étlen tovább üvöltött a bűzös sötétben, s vonítva, mint a farkas a veremben nyögött. Bezároltattál, uram, engem, sarak aljába, sötétségbe tettél, ragyogó szemed elől elvetettél. Mindazonáltal szemeim vakodva nem szűnik nézni te szent templomodra. Sóvár tekintetem nyilát kilőttem, s a feketeség meghasadt előttem. Éber figyelmem erős lett a hitben. Akárhogy elrejtőzöl, látlak, Isten! Rejteztem én is előled, hiába. Utánam jöttél tengerviharába. Engedetlen szolgádat meggyötörted. Magányos gőgöm szarvait letörted. De mennél csúfabb mélybe hull-e szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled, s ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. De te se futhatsz, Isten, én előlem, habár e halban sós hús lett belőlem. Ekkor nagyot ficánkodott a cethal, Jónás meg visszarugott dupla talppal. S új fájdalom vett mindkettőn hatalmat. A hal Jónásnak fájt, Jónás a halnak. És mondta Jónás, ki táncoltat engem? Ki az, aki nem hagy pusztulni csendben? Besóztál görgő tengeret savával, és csapkodsz, mintha játszanál csigával, mert megfogyatkozott bennem a lélek, de az én uram akará, hogy éljek. Ebének kíván engemet a pásztor, és megszabadított a rothadástól. Jössz már, uram, jössz! Záraim kizárod, s csahos szokkal futok zargatni nyájad, mert imádságom elhatott te hozzád, és végigjárta a magasság hosszát. Csapkodj hát, csapkodj, ostorozva, bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsem, mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól magát elrekeszti. Így szól a Jónás, s eljött a negyednap, és akkor az Úr parancsolt a halnak, ki Jónást a szárazra kivetette, vért, zsírt, epét okádva körülött.

s mondta az úr Jónásnak másodízben. Kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten. Menj, a nagy Ninivéig meg se állj, s miként eléd beírtam, prédikálj. S fölkele Jónás, menvén Ninivébe, melynek 3 nap volt járóvidéke. 3 nap taposhatta azt akárki, s kanyargós utcáiból nem talált ki. Menvén hát Jónás, első nap kiére egy sátrakkal telt csillagforma térre, s az árusok közt, akik vad szakállát és logykos, rongyos, ragadós ruháját, ahol helyetvőn kórusban nevették, kiáltott, mint az úr meghagyta, ekként. Halld az egek urának, Istenének kemény szózatját, nagy Ninive, térj meg, vagy kénkövekkel ég föl ez a város, s föld alá süllyed 40 napra mához. Így szólott Jónás, s szeme vérbe forgott, kimarjult arcán verítéke csorgott, de az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, pöröltek vagy ettek, s Jónás elszelelt, búsan és riadtan az áporodott olaj és dinnye szakban. Másodestére másik térre ére, a színészek és mímesek terére, kik a homokon illegve kígyóztak, s szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak. Ott Jónás a magas üléssorok csúcsára hágván olyat bődült bozontos szája, hogy azt hitték a színre bikalép. Mohón hökkenve némult el a nép, míg Jónásból az úr imígyen dörgött. Retteg, Ninive, s tarts bűnbánva böjtöt! 39-szer megy le még a nap, s Ninive napja lángba vérbe kap. S az asszonyok körébe gyűltek akkor, s kísérték Jónást bolondos csapattal. Hozzásimultak, halbűzét szagolták, és mord lelkét merengve szimatolták. Így ért az asszonyoktól közrevéve 3. nap a királyi ház elébe. Ott már tudták, és várták, és bevitték egy nagy terembe, hol aranyteríték mellett hevertek a hatalmasok, nyüzsgvén köröttük szép rabszolga sok, és mesztelen táncoltak ott a szolgák, vagy karddal egymást ölték, kaszabolták játékul. Jónást meg egy cifraoszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon, és jövendője végét a világnak. És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra, s udvarára, s az asszonyokra, és a palotára, s a színészekre, és a mímesekre, s az árusokra, és a mívesekre, s az egész Ninivére mindenestül leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a termen át, s a szoborerdőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán, fal mentén szaladva rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kőkövön nem marad Ninivében. És méne a pusztába, hol a sáskák a gyérfű szomjas zöldjét mind levásták, hol aki a forró homokra lépett, jó saru nélkül a talpa megégett, ott megfogadta, 38 napig böjtölves imádkozva ott lakik, s nem mozdul, míg nem messze kénköves lángoktól lenne az ég veres, s hallanék, hogy a föld egyszerre szörnyet dördül, s a nagy vártornyai ledőlnek, s úgy elpusztul minden Ninivei, maga és apja s anyja, fia is lányai, húga, öccse, nénye, bátyja, mint hajdan a Jeroboám családja. És azon túl 38-ból visszamenve a napokat számlálja vala rendre, kiáltozván az úrhoz. Hald hatalmas, híres basszúálló, szavamra hallgass! Elküldtél engem férgekhez a férget, kik ellenedre s fricskád nélkül éltek.
én inkább ültem volna itt a pusztán, sorvadva, mint ma, gyökéren és sáskán. De böjt, sjámborság néked, mint a pélva, mert vétkesek közt cinkos, aki néma. Atya fiáért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahova te küldtél, csak hogy a gonosz fittyet hány a jóra. Lám, megcsúfoltak egek alkotója, szolgádat pellengérre állították, mert gyönge fegyver, szózat és igazság. Nincs is itt haszna szép szónak s imának, csak harcnak és a hatalom nyilának. Én, Jónás, ki csak a békét szerettem, harc és pusztulás prófétája lettem. Harcolj velük hát, uram, sújtsd le őket! Írsd ki a korcs, fajt, s gonosz nemzedéket, mert nem lesz addig igazság, se béke, míg gőgös Ninive lángja nem csap az égre. És elmúlt egy hét, és kettő, három, négy, öt, és már a 38. nap eljött. Jött a reggel és a dél és az este, Jónás egész nap az ég alját leste. S már a láthatár elmerült az éjben, s egy árvaház sem égett Ninivében.

Mert látá az Úr, hogy ott egyik-másik szívben még Jónás szava kicsirázik, mint a jó mag, ha termőföldre hullott, s pislog, mint a tűz, mely titkon kigyulladt. S gondolta. Van időm. Én várhatok. Előttem szolgáim, a századok. Fújják szikrámat, míg láng lesz belőle. Bár Jónás ezt már nem látja, a dőre. Jónás majd elmegy, de helyette jő más. Így gondolá az Úr, csak ezt nem tudta Jónás, s azért felette megharaguvék, és mondta. Mikor ide kijövék? S azóta napról napra, s egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve, bánva, hány nap van hátra még? S én számról számra közlém pontosan, s most szégyenben hagytál. Hazudtam én, és hazudott a naptár, és hazudott az Isten. Ezt akartad? Bűnbánók jó szándékát megzavartad? Hiszen tudhattam, kellett volna tudni. Azért vágytam hajón Tarsziszba futni, mert te vagy, aki fordít rosszat jóra, minden gonosznak elváltoztatója. De már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem élnem. Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás ül vala szembe, a város ellenébe, napkeletnek, árnyékban, mert egy nagylevelű töknek indái ott fölfutva egy kiszáradt, hőségtől sújtott fára olyan árnyat tartottak ernyőt eltikkadt fejére, hogy az alól leshetett Ninivére, fátylában a nagy fények fonta ködnek. S örül-e Jónás mód felett a töknek. Aztán egy reggel hajnaltájra szerzett a nagy úristen egy kicsinke férget, mely a töknek tövét megrágta volna, és tette, hogy indája lekonyulna, levele megpörögve kunkorodna, s az egész tök elaszva szomorodna. Oly vékonnyá fonnyadt, ami nagyra felnőtt, nem tartott többet sem árnyat, sem ernyőt. S akkor az Isten szerze meleget, s napkeleti szárasztó szeleket, s lőn, hogy a nap hévsége megsütötte Jónás fejét, és megcsapván felette bágyattá szédítette, úgy, hogy immár úgy érzi, minden körülötte himbál, mintha megint a hajón volna, gyomra kavargott és gyötrőn égette szomja, s ezt nyögte csak. Lelkem, vedd vissza, kérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem hogy éljek. S mondta az Úr Jónásnak, lásd, valóban méltán búsulsz, s vádolsz-e haragodban a széles lombú kövértök miatt, hogy hűs árnya fejedről elapadt. S felelt, kitörvén Jónásból a méreg, méltán haragszom azért, míg csak élek. És mondta akkor az Isten, te szánod a tököt, amely egy éjszaka támadt, s egy másik éjszaka elhervadott, amelyet kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán elhevertél. És én ne szánjam Ninivét, mely évszázak folytán épült valafel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái mint képeskönyv, amit a történet írt, nyílnak elém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek. A várost, amely mint egy fáklya égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, s nem bírt meg vele a sivatagnak annyi vadszele, melyben lakott sok százszor ezer ember, s rakta fészkét munkálva türelemmel, ő sem tudta, és kiválasztja széllyel, mit rakott jobb, s mit rakott bal kezével. Bízd.

így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ringatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokban.

Babits Mihály, Jónás imája. Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túláradt patak, oly tétova, céltalan, parttalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévelgő ár az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos útakon vinni tenger felé. Bár verseim csücskére tőle volna szabva rím, előre kész, s mely itt áll polcomon, szent bibliája lenne verstanom, hogy ki, mint Jónás, rest szolgája, hajdan bujkálva, később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe, nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök cethal szájában végképp eltűnök, a régi hangot s szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ősúgja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig, vagy még az égi s ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak.

Babits Mihály Jónás könyve című elbeszélő költeményét és Jónás imája című versét elmondta Csulya Imre. A felvételt Táncos Tamás készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Rendezte Balogh Zsolt.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
3: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
2: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
4: A pontos idő 7 óra. Jó reggelt kívánok, hírek következnek a Kossuth Rádióban. A hírszerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál a bemondó Beslén Bettina. A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás. A képviselők emellett megvitathatják az ügynök akták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot is. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbizatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Ritvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. Bemutatta a kormány vasútfejlesztési programját a miniszterelnök. A Baross Gábor terv 6 pontban sorolja fel a következő évtized fejlesztési irányait. Ezek a versenyképes eljutás minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózat kiépítése, erős elővárosi vasút létrehozása, együttműködés a fővárossal, a vasúti áruszállítás, valamint a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése. Már regisztrálhatnak azok, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalítás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Házkutatást tartottak és elektronikus dokumentumokat foglaltak le a Családbarát Magyarország központnál egy költségvetési csalás gyanúja miatt évekkel ezelőtt megkezdett nyomozás részeként. Az ügy az elmúlt években nem jutott érdemben előre. Az ország csaknem 90%-án közepes vagy ettől súlyosabb a száj van. Az Alföldön a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén súlyos a csapadékhiány, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten van megfelelő nedvesség a talajban. Szombaton rendezik a Nándorfehérvári diadalra emlékező egésznapos programsorozatot Szegeden. A hagyományos utcai fesztivál zenés-táncos felvonulással kezdődik. Az alsóvárosi Ferences templomnál élő szerepjáték, gyermeki lovagi torna, apródiskola, sárkányösvény, interaktív játék, lovagi kézműves foglalkozás, solymász bemutató és kígyó bűvölő is várja az érdeklődőket. A programot tűzsonglőrök látványos bemutatója zárja. Másnap reggel a Ferences templomban ünnepi szentmisét tartanak a Nándorfehérvári diadal 570. évfordulójának tiszteletére. Az időjárásról. Napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható. A Balaton 24, a Velencei-tó 22, a Tisza-tó 26 fokos. Holnap még előfordulhat kisebb eső, hétvégén ismét melegszik majd az idő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
3: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vigáló más! Tessenek kiszállni!
1: Óvatosan, Matild, magas a lépcső, kislányom. Vigyázz!
0: Avignon!
1: Fülöpöt majd én elmegyek.
2: Várjon meg itt a gyerekekkel. A vasút nem vezet tovább.
3: Megnézem, honnan indul a párizsi postakocsi.
4: Baldi!
1: Nem magának kiáltanak abból a batárból?
5: Isteni szerencse, hogy a férjem meglátta magukat az állomáson. Mindig nagy kocsit bérel. Nem szeret idegenekkel utazni, de barátok között az egészen más.
2: Köszönjük, báróné. Őszintén örülök, hogy megismerhette a feleségemet és a gyermekeimet.
5: Ha már Párizsban leszünk, várom magukat szeánszra.
4: Ez a nejem legújabb passziója. Mióta szárazföldre léptem, semmi másról nem hajlandó velem beszélni.
5: Bármelyik halottjával kedvére diskurálhat az ember.
2: Nekem még nincsenek halottaim.
5: Bocsásson meg, én azt hittem,
4: a maga hogy... szép fejét is összezavarták szívem a szellemek.
2: A szüleim erdélyi birtokunkon, szurdokon húzzák meg magukat a testvéreimmel. Velük van a legnagyobb gyermekünk is.
1: Louise-nak hívják.
2: Louise-ának.
1: Már 7 esztendős is elmúlt, és én 4 esztendeje nem láthattam viszont.
2: Fél éve nem kaptunk hírt felőlük, de bizonnyal boldogulnak a nehézségek ellenére is.
5: Nem baj, ha nincsenek halottai. Beszélhet akármelyik kivégzett magyarral, egyik készségesebb, mint a másik. Maga mit mond erre, Émi? Magának mindez a vérében van, hiszen Osszián ködös földjéről származik. És mi mindig keressük a jó médiumot.
1: Halva születtem. Mi nálunk úgy tartják, hogy az ilyen ember látja a szellemeket.
5: Nagyszerű! És már vett részt asztaltáncoltatáson?
1: Soha. Isten kísértésnek tartom az ilyesmit. Londonban akkor jött divatba, amikor eljöttünk onnan.
2: Hogyan zajlik Párizsban egy ilyen szeánsz?
5: Meg fogják látni, ha majd eljönnek hozzánk. Kerek vagy szögletes asztalt használunk.
4: Az Isten és amikor megmozdul... Tóni! Legalább ne a gyermekek füle hallatára.
5: Hiszen mindegyik alszik egy rakáson. A mi fiaink és a maguk lánykája. Nagyon szép gyerek. A kisfiúk pedig különösen csendes. Ében is az volt.
1: Igen. Fülöp 2 éves lesz, de még nem szólalt meg.
5: Talán nem tudja eldönteni, hogy milyen nyelven tegye. Anyja angol, apja magyar, köröttünk mindenki francia.
4: Az Isten szerelmére, Tóni! Később is eleget csacsoghat. A Párizs messze van még.

0: Sehol nincs olyan sűrű és illatos kávé, mint a törököknél.
1: Ne mondja! Hogyan készítik?
0: Almási nem mesélte?
1: Ó, az uram nekem semmiről nem mesél, kedves Fábián. A magyar uraknak nem szokása, hogy bizonyos élményeikről a nejüknek beszámoljanak. Nem így van, Émi?
2: Időnként talán nem is olyan nagyba ez.
0: Nos, a törökök rézedényben főzik a vízzel vegyített őrölt kávét, cukorral vagy anélkül, aztán szűrés és ülepítés nélkül szolgálják fel.
2: Szörnyűséges lehet.
0: Nem az, Madame Bardi. Minden aroma benne marad. Alkalmattán majd próbálja ki. A bulvárok kávéházaiban itt, Párizsban is főznek olyat.
2: Nem járhatok kávéházba két gyerekkel. Bocsássanak meg, hozom Fülöpöt. Azonnal jövünk.
1: Szegény asszony. Igaz, hogy szállodában laknak, de még egy cselédet se fogad mellé az ura. Aztán egy nap majd azt kéri tőle, hogy álljon neki főzni, mint egy szakácsné. Bardi brutális férfi, nem de, Fábián?
0: Ön régebben ismeri, mint én.
1: Az uram szerint az anyja miatt van. Bardi anyja alacsony származék volt, ezért a fia is semmibe nézi a nőket.
0: És a neje? Miféle család?
1: Tudja, Manó, az bizonyos, hogy szegény, hiszen férhezmenése előtt dolgozott. Itt Párizsban egy roppant előkelő hercegi családnál volt nevelőnő. De hogy korábban mit csinált?
0: És miért mondta bárónő, hogy Bardi anyja csak volt alacsony származék?
1: Képzelje csak, az uram mesélte, hogy ezek szegények még nem is tudják, hogy az öreg asszonyt, az erdélyi oláhok... No már, itt is van a kis Fülöp.
0: Még egyszer leszögezem, hogy gyermeket nem szoktam mesmerizálni. De fogjunk hozzá.
1: Nem szeretném a vizsgálatot zavarni. Én is megyek, megnézem, mit művelnek a fiaim a maga kislányával, Émi.
0: Kérem, vetkeztesse le a kisfiút. Közben mondja el újra...
2: Még egy esztendő se volt, amikor egy éjszaka arra riadtam, hogy zihál. Az ingecskét is levetjük, Fülöp? Azt hittem London szennyes levegője miatt, de Biarritzban is elkapta a fulladás. Úgy ügyes vagy. Most megint éjszakáról éjszakára előveszi a baja.
0: Milyen szert kapott?
2: Ópiumot adagolok neki, kanalas orvosságban. Feküdj le szépen. Ellazítja a hörgőket az orvos szerint.
0: Csendet kérek. Ahogy látja, pillantásom delejes erejétől már is elaludt. Most végig simítom a testet, a bokájától kezdve, így. Most a mellkas. Nem érzékelek itt semmi bajt.
2: Az meg hogy lehet?
0: Most. Most érzem a bizsergést.
2: A fejénél?
0: A fülét nem fájlalja?
2: Nem beszél, így nem is panaszkodik.
0: Megmágneseztem. Pár hónapig rendben lesz. De végleges gyógyulást nem ígérhetek. Mesmerizmussal nem gyógyíthatóak az ilyen esetek. Bár bevallom, hogy az ön kisfiának mágneses tere mondani kíván nekem valamit.
2: De mit?
0: Nem tudom. Reménykedjen abban, bármi baja van, néhány éven belül kinövi. Tudja, a magnetizmus nem csupán a test életerejében van jelen, hanem az emberi viszonyokban is. Maga a rokon szemvis egyfajta mágneses vonzás. Önben rendkívüli delejes erő lakik, asszonyom.
2: Megengedem, 20 esztendősen még valóban bocsátottam ki mágneses vonzást az emberiség egyik felére, de ez azóta jelentősen megfogyatkozott.
0: Higgy el, hogy nem. Én megérzem az ilyesmit.

0: Mit mondott a csoda doktor?
1: Hogy jobban lesz egy ideig. De nem tudta megállapítani a bajokát.
0: Feltehető, hogy Almásinak van igaza. Ez a Fábián szélhámos sarlatán. És nem tudni, miért jött Párizsba utánunk.
1: A napokban utazik tovább. Angliába.
0: Tudom, mire kíván utalni ezzel. De értse meg, dolgom van itt. Pénzünk se futná már a további utazásra, amíg az apanázsom otthonról meg nem érkezik.
1: Talált már lakást nekünk? Az olcsóbb volna, mint ez a hotel.
0: Azon vagyok, kedvesem. Mindazonáltal megeshet, hogy anyámtól kapott gyűrűjét ismét zálogba kell tennünk.
1: Ahogy kívánja.
0: Ígérem magának. A következő 9 év, amit velem tölt, jobb és nyugalmasabb lesz, mint az előző 9.
1: Ugyan?
0: Bízzon bennem, Amy. Hűséges férje voltam. És az is maradok. Erre szavamat adom.

0: El sem tudja képzelni, mennyire örülök magának, Émi. Amikor diadalmenetben elhagyott minket, karját a daliás földbirtokos karjába fűzve, nem hittem volna, hogy viszont látom valaha is.
1: Én is örülök, hercegnő, hogy újra láthatom ezek között, a régi falak között. Ahol hála magának oly boldog lehettem fiatalon.
0: Jaj, szívem! Hiszen maga még most is fiatal. Távozása óta itt, Párizsban mindössze kétszer történt említése méltó esemény. 48-ban egy ablakból néztem, ahogy a király meg a királyné egy fiákerbe ugrik. Aztán tavaly előtt a legkisebbik lányom megszökött egy lengyel, önmagát grófnak kiadó alakkal, aki így néz. De maga nagyon jól tudja, hogy néznek ezek.
1: Az én férjem magyar.
0: Ezek a bánatos lengyelek 20 éve itt lebzselnek. A lányom lovagja amolyan fogságban született, orcátlanul fiatal egyed, még nem is látta a híres hazát. És úgy vélem, nem is kíváncsi rá. Lányommal titokban összeházasodtak. Mit tehettem volna? Nászutukra utánuk küldtem egy kisebb összeget. A napokban érkeznek haza. Úgy értem ide. De hát a többi lengyel is jól el van Párizsban. Mire összekészülődtek itt 48-ban, odahaza már le is fújták az egész hajcihőt.
1: Minden lengyel itt marad?
0: Ön nyilván a szép Majewskire gondol. Nos, jobb, ha tőlem tudja, hogy igen beteg. Na, de egyelőre hagyjuk a lengyeleket. Meséljen, Émi, magával mi minden történt, mióta nem az én drágáimat nevelgeti.
1: 3 évig éltünk a férjem birtokán, Magyarország, Erdélynek mondott vadregényes vidékén. 49 tavaszán férjemet Kossuth fegyvert vásárolni küldte. Vele mentem, mert már nagy volt a terhem, és Erdélyben, ahol nagy harcok folytak, nem akartam maradni. Hamburgban vártam, amíg mindent elrendez. Aztán sietett volna vissza Magyarországra, ahol az anyja erőnek erejével ott fogta elsőszülött leányunkat, akit azóta se láttam. De meg akarta várni a lebetegedésemet. Júniusban megtörtént ez is. Nehéz szülés volt. Mire talpra álltam, már nem volt hová hazamenni. A forradalmat leverték, férjemre börtön várt volna otthon.
0: Maga úgy járt ezzel a Bárdival, mint az én uram a bulonyi vasútrészvényekkel. A dupláját is hozhatta volna, de kitört a forradalom, aztán mindjárt elbukott, és minden elveszett. Mit számít ez az uramnak? Maga viszont mindent erre tett fel. Most arra, ha jól értem, a tétet is elbukta. Kevesebbje van, mint az elején volt.
1: Ha a fiatalságom volt a tét, azt elbuktam. De nem mindent, amit azon vettem. Nézze meg ezt a két gyermeket. A tét felét a pirosra tettem, és a piros bejött. A másikat a 48-asra tettem, de nem arra a számra pattant a golyó, hanem a 49-re. Azért vagyunk itt úgy, ahogy.
0: Jól van, kedvesem. Csak próbálgattam, hogy maga olyan-e még, mint régen, és olyan. Most éppen honnan bujdokol?
1: Marseille-ből jöttünk 2 hete. De oda a férjem Konstantinápolyból érkezett. Én meg a két gyerekkel Biarritzból.
0: A legjobbkor, drágám. Jövő vasárnap nagy estét adok. Elvárom magát, a férjével együtt.

0: Mikor is lesz az esti, amelyre az ön hercegnője minket invitált?
1: Mindegy, nem tudunk elmenni úgyse. Nincs ilyen alkalomra megfelelő toalettem.
0: Beszéltem erről Almásival. A neje várja magát holnap délelőtt a varrószalomban. A legszebb tavalyi estéjét átszabadja önnek. Tudom, mit érez. De higgy el, ha az otthoni birtok ügyei rendeződnek, magának soha többé nem kell mások levetett ruháit viselnie. Vigyázzon magára és a gyermekeinkre. Lehet, hogy csak későn érek haza.
1: De hát hova megy?
0: Hiszen tudja jól, hogy híreket kell szerezzek. Párizsi bajtársaimnak tudniuk kell, mire számítsanak. Kossuth Londonból üzent. A Krímben háború lesz. Az angolok és a franciák Törökországot támogatva hadat üzennek az oroszoknak. Ausztria az oroszok lekötelezettje. Ha hadba lép, új esélyünk virrad otthon.
1: Új esély? Mire?
0: Látja, drágám, nem asszony dolog a történelem. Igyekszem vissza magához. Remélhetőleg már hajnal előtt a hotelben leszek.

0: Émi, végre! Mindjárt kész is a ruhája, kedvesem.
1: Egyenesen a postáról jövök.
0: Rossz hír a falon?
1: Nem, otthon nem halt meg senki. Hanem egy manchesteri barátném igen beteg. Házassága 5 esztendeje alatt nem fogant meg. Most meg, amikor a hasa növekedni kezdett, azt mondják, nem a gyerektől.
0: Hanem mitől?
1: Isten tudja. Felvágják a hasát, megnézik.
0: Ilyesmit még csak nem is hallottam. Rémséges egy művelet. Ki cselekedné meg élő emberen?
1: Az Edinburghben tanult orvosok nem haboznak megtenni. Reméljük felgyógyul. Régebben rossz ómennek találtam volna, hogy Biarritzban szegény Effie ablakpárkányán egy különös madár jelenlétének nyomait találtuk. Mert a nagyanyám szerint a fehér madár általában halált jelent. De hozzám 4. esztendeje járnak a madarak, és azóta egyetlen halálhírt se kaptam.
0: Gyönyörűen fog állni magán a régi ruhám, ha ezek a varrólányok beveszik a szükséges helyeken. Ragyogni fog benne, kedvesem, a hercegnője estéjé.
1: Lady Odile az én időmben olasz forradalmárokat fogadott. Most lengyel és magyar emigránsok mulattatják. A férjem boldog, hogy sok mindenkivel találkozhatik ott. Így is fél napokon át járja a várost, hogy a honfitársait felkeresse.
0: És maga nem nyugtalan, ha a férje fél napokat oda van? Tudja maga, hogy Pesten hány nő reszketett azért, hogy Bárdi Rudolf egyáltalán csak köszönjön neki? Hány kérdezte, hogyan tudta maga ezt a félistent meghódítani?
1: Nem akartam meghódítani. Úgy rendeltetett, hogy én megláttam a terembe lépni, ő pedig én felém indult el, és én tőlem kívánta, hogy az életben elkísérjem.
0: Ó, hát akkor maga is a magnetikus vonzás törvényében hisz, hogy a delejesség rántja egymáshoz azokat, akiknek a mágneses ereje összerezeg. Apropó, észrevette, hogy Fábián szemet vetett magára? Az uram azt mondja, hogy nem kereskedelmi ügynök, hanem fizetett osztrák spion. Azért utazik ennyit, hogy a magyar emigránsok után szaglásszon. Ezért nem is tudom, hogy maga érdekli olyan forrón, vagy inkább a férje. Maga mit gondol?
1: Semmit. Ha azért kerülget, mert úgy hiszi, hogy a múlta miatt nem kell úriasszonynak tekintenie.
0: Erről szó sincs, hiszen előkelőbb körökben forgott, mint közülünk bárki. Azt hiszem, a báli meghívást is magának köszönhetjük. Mielőtt megismertem, sokat hallottam önről. Mindenféle dolgokat. Titokzatosnak hiszik.
1: Nézzen rám, bárónő. Hát miféle titkaim lehetnek nekem?

0: Amy! Amy! Vagy már nem így hívnak?
1: Hozzám beszél?
0: Meg se ismersz. Úgy felvitte Isten a dolgodat.
1: Ön bizonnyal összetéve.
0: Tisztességes nőnek adott ki magad. Úgy öltözöl, mint egy hercegné.
1: Engedjen utamra, nem ismerem önt.
0: De én mindent tudok rólad, te kurva, és épp úgy tönkreteszlek, mint a gazember bátyád engemet.
1: Jézusom! Jane?
0: Neked, Mrs. Roach, te szajha! A mocsok bátyád eldobott engem, mint egy rongyot, és inkább matróznak át csak, hogy ne kelljen elvennie. Én még se lettem ringyó. A század legnagyobb embere vett feleségül. Mindenki meg fogja ismerni őt, és Európa lángokban áll ma.
1: Maga megőrült!
0: Én és a férjem igazi forradalmárok vagyunk. Mi lenézzük a 48-asokat, akik beérték volna néhány kispolgári reformot.
1: Segítség! Kocsi!
0: Mi nem érjük be egy kis republikánus hőzöngéssel. Számunkra gyűlöletes a nemzeti alapon szerveződő szabadságmozgalom. Tudd meg, te ostoba szajha, hogy az én férjem nagyobbat álmodik, mint a te férjed. És a végén mi fogunk győzni? Hiába futsz! A sors elől senki nem menekülhet!

Elhangzott Nyughatatlanok. Második rész. Szereplők: Émi, Gubik Ági, Bárdi Rudolf, Kálid Artúr, Almási Aladár, Józsa Imre, Tóni Bárónő, Szabó Gabi, Fábián Dániel, Sorbán Csaba, Lady Odil, Kútvölgyi Erzsébet, Fiatal Nő, Székely Rozi. Szécsi Noémi regényét rádióra alkalmazta és rendezte Horváth Péter. Hangmérnök Kis Attila. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A felvételt az MTVA megbízásából a Kaneta produkció készítette a Híd Média Stúdióban 2014-ben.

regény rádióváltozata 2014-ben készült, és utoljára 2023. március 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Trüffel Milán, vagy egy kalandor élete. Részletek Kerékgyártó István regényéből. Felolvassa Máté Gábor. Második rész.
1: Mindjárt az első nap elvitt engem havasi főszerkesztő úr a főkapitányságra, ahol külön szoba állt a reportőrök rendelkezésére. Lebzselt is ott vagy két tucat, minden eleganciát nélkülöző puha kalapos, pecsétes csokornyakkendőjű fickó. Efféle öltözetet akkoriban csak a reportőrök hordtak, hogy már messziről hirdessék, kik ők. Erőszakos, mindentudó, nagy hangú emberek voltak, akik bemutatásomra csak unott intéssel válaszoltak, jelezvén, hogy hiába közös ellenségünk nekünk a detektív, mi újdondászok is harcban állunk egymással. Mert amit ebben a szobában közölnek velünk, azt bármelyikünk megírhatja. Az igazi zsurnalista, ilyenként tisztelték magukat ezek a fennhéjázó ripőkök, másut kap fülest, és többet tud, mint a zsarók, mégtán az elkövetőknél is többet. A csóri kisbetörőnek pedig eljátszották, mennyire imponál nekik, amit az illető elkövetett. Jól betettél a buta Andrisoknak, egykomám, én is utálom a zsarókat, te is, hát legyünk cimborák. Súgja csak ide a fülembe, hogy is volt az a rablás, mert én úgy írom meg, hogy hős csinálok belőled, tolvaj fejedelmet. Így brúderkedtek ezek az előzetes becsücsülőkkel. Utána meg a detektívekkel szürcsölték a Hanslit a Korsó színéről a Gránátos utcai zenélő órában, miközben megvető szavakkal gúnyolódtak a mocsár lakó söpredéken, az alávaló bűnözőkön. De ezért nem szerettem az újságírókat. Oda nyaltak, hova csak elért a nyelvük, és úgy, hogy mindig azt sértsék, kinek a hátsójából imént még a diólikört szopták. Undorító népség. Hol voltak ezek az uracsok az előző időszak tisztes sajtómunkásaihoz képest? Nem is cimboráltam többet velük, mint a pincérrel, aki éppen elében tálalta a karmonádlit. Köszöntünk egymásnak, hogy vagy komán, jól vagyok, aztán annyi. A székesfővárosi rendőrséget, akárcsak 4 éve, mikor kénytelenségből ismerettségbe kerültem velük, most is Rudnai főkapitány parancsnokolta. Igaz, azóta megkapta a Lipótrend lovak keresztjét, úgyhogy mint Hont és Nógrád vármegyék egykori főispánjának, illetve mint az 5. fizetési osztály tagjának, immár 3 okból dukált neki a méltóságos cím. Tudott is fensőséggel pompázni, ünnepi alkalmakkor egyenruha helyett díszmagyart ölteni és abban kakaskodni. Az újfajta zsurnalisztika pedig nem csak a főkapitányt, de a detektív főnököket is primadonnai szerephez juttatta. Ekkoriban kezdték őket név szerint emlegetni, az egyiket valóságos Sherlock Holmesnak, a másikat meg Patsernak tartani. Rémálmaikban ez kísértette a főzsarókat, nehogy Patserrá váljanak. Mert hát az újdondászok révén az újságolvasók most már nem csak azt találgatták, elfogják-e valamely zaftos tett elkövetőjét, hanem hogy ki lesz a hérosz, aki horogra keríti. Egyik reportőr kollégám még könyvbe is foglalta a labban megírt eseteit. És milyen címet adott neki? Detektív hősök. Így születnek békeidőben a hősök, a firkászok gyártják őket. De ezek után érthető, hogy a kopók szívesen dörgölőztek az újdondászok kamás liához, szolgáltattak nekik információkat, nehogy végül patszerként emlegessék őket, noha még így is gyakran megkapták ezt a megalázó titulust. Mire cimboraságba kerültem a hatóságokkal, készen állt a 2 kötetes opusz, melyben az ismerté vált elkövetők adatai és fotográfiái sorakoztak. Egyszer egy detektív asztaláról fölemeltem a gyűjtemény 2. kötetét, és a T betűnél magamra találtam. Letartóztatásom napján csinálták a képet, szememben még a manyi gyújtott a buja tűz, mely csak éjszaka a fogdában hunyt ki. Zavartan összecsaptam a könyvet, és nem is értettem, hogyan sétálgathatok én itt ilyen urasan, anélkül, hogy bármiféle gyanú vetődne rám. Persze, ki gondolta volna, hogy ez a jósvádájú, elegáns fiatalember börtönviselt zsivány. Szép dolog egy szép büntet. Emlékszel, Ármin bácsi, ezt te mondtad még a cellánkban. De hát hol itt a szépség, az emberi tervezés katedrál szerkezete? Keseregtem egy ízben komlósnak. hiszen ostoba, ezüst kanalakat lopkodó cselédlányok szavait jegyezgetem, szabadságos bakákról tudósítok, akik rajta kapott babáikat folytották meg, piti zsebtolvajok lelemény nélküli hazugságain ásítozom, malactolvajokkal diskurálok. Hát igen, Milán, a tetszetős bűncselekmény bizony ritka jószág, legyintett a visszavonult közpapír és pénzhamisító. Aztán földerült az arca, hogy tud egy jó hírt, Zwickauer Zénó nemrégiben szabadult. Azonnal látni akartam börtönbéli professzoromat, hisz olyan kapcsolatokat és információkat reméltem tőle, melyekkel mélyebbre hatolhatok a bűnesetek tanulmányozásában. Amikor találkoztunk, arról kezdett faggatni, haladtam-e előre pályámon, és amikor látta, hogy nem, a könyvét kezdtem utogatni. Elkészült ugyanis tolvaj nyelv szótárával, melyben még egy hosszabb tanulmányt is elhelyezett a kriminál események csoportosításáról. Az elkövetési technikák alapján osztályozta ezeket, s akár egy vándorkereskedő, aki ládájából húzza elő a pertliket és hózentrágereket, úgy kínálgatta nekem a különféle tolvajlások műfogásait. Hát, ha választok belőle, legyen mondjuk ez a kirakat nyitogatás, és másnap már indulok is, egy Király utcai fehérnemű bolt elé. De olyan ládája nem volt az öregnek, melyben szívesen turkáltam volna, mivel engem a tolvajlás helyett a csalás érdekelt, és az elkövetés módjai szerinti osztályozásnál többre értékeltem a lelki alkat, az elkövetői szándék szerinti megkülönböztetést. Nem tudományos rendszerre vágytam, mint Brehm, Zwickauer vagy Linné, hanem azt figyeltem, mely utakban látok követhető vagy elvetendő módszert. Újságírói praxisomban leggyakrabban a primitív elkövetők egyszeri tetteivel találkoztam, melyek semmiféle példával nem szolgáltak nekem. Aztán külön fakba helyeztem a bűnözők egy ijesztő típusát, melyet magamban mániás tettesnek neveztem. Itt sem az ész irányította a cselekedetet, igaz, nem is a bírvágy, hanem egy kiirthatatlan szenvedély, valami betegségféle, melyet a börtönorvosok nem ismertek el ilyenként. Mi más vezérelhetné a kégyilkosokat, miféle szörnyű motivumok működhetnek az ilyen emberekben? Borzongva írtam ezekről az ügyekről, s igyekeztem mielőbb elfelejteni őket. Nem így a trükkös gaunerek csínyeit, akik nem hétköznapi lélek jelenlétről tanúskodó arcátlansággal ügyeskedtek. Ezek közül is kedvencem lett az a szép szőke leány és úriasszony mamája, akik még a magyar igazságügyi minisztert, Szilágyi Dezsőt is rászedték. Módszerük abban állt, hogy a bécsi pályaudvaron a pesti gyorsot várták, s ha az első osztályról tekintélyes földbirtokos féle szállt lefelé, a leány, kitépve magát anyakarjából, a férfi nyakába ugrott. Isten hozott, drága édesapám! Szegény papa, de megváltoztál, mióta nem láttalak. Bizony 7 év nagy idő. Ugye, hogy megnőttem, de te is megváltoztál, alig ismertem rád, drága papa! Ölelgette és csókolta a férfit. Mire az utas kimagyarázta a tévedést, és a kaland érdekességén tűnődve kocsiba ült, addigra az elegáns hölgyek már rég eltűntek az ezresekkel bélelt férfi bukszával. Mennyi szokott lenni a matértartóban? Adtam a jól értesültet a lánynak. Miben, kérem? Kérdezte rosszkedvűen. Hát a pénztárcában. Nem emlékszem rá, válaszolta. A jegyzőkönyvekből tudtam meg, hogy 2000 korona mindig akadt, de olykor még 6000 is. A nő szép volt és hideg. Riportot nem sikerült készítenem vele, de ügyessége, lélek jelenléte lenyűgözött.

főleg azokat csodáltam, akik úgy szereztek meg jelentős összegeket, hogy tettük nem is volt üldözendő. Ha pedig mégis, akkor a sértett hallgatott, mert kínos lett volna neki, ha nyilvánosságra kerül az ügy. Ilyen esetek hírét szállította nekem olykor Zwickauer Zénó, és ezeket szerette leginkább Havasi főszerkesztő úr is, mert olykor többet keresett azzal, amit nem írt meg, mint amiről beszámolt. A kapzsiságra épültek az efféle csínyek. Magam is sokat tornáztattam az agyamat egy ilyen föladvány kieszelésén, és aki keres, az talál, mert az egyik vidéki utamon végre megszállt az ihlet. Dorog környékén jártam valami pinfügyecskében, ahol csillogó műszerekkel, bűvös ingákkal dolgozó geológusokat láttam, akik ide-oda mutogattak, hogy itt tessék kutató árkot ásni, meg ott kellene a föld mélyébe lefúrni. És mi van, ha tévednek? Tűnődtem. Nyilván semmi. Majd betemettetik az aknát, és fúratnak másutt. Nagyon tetszett, ahogy ugráltották a munkásokat, akik a fényes műszerek hatalmában hihettek, mert áhítattal várták a mérnökök utasításait, hogy most hol fúrjanak éppen. De észrevettem olykor a geológusok arcán a határozatlanság apró felhőit. Most blöffölsz, kiáltottam volna, hisz ismertem én ezt a tekintetet a kártyaasztal mellől. De úgy tűnt, ez a bizonytalan kimenetelő színjáték egyáltalán nem nyomasztotta a mérnököket. Vaktyúk is talál szemet, egyszer biztosan kikutatnak valami hasznosat. Hazafelé a vonaton nem hagyott nyugodni ez a geológiai hókusz-pókusz, s akkor pattant ki a fejemből az ötlet. Egész éjjel le sem hújtam a szemem, mint mikor a kupó szagot kap, s csak a vad illatára képes koncentrálni. Havasi főszerkesztőtől egy hét szabadságot kértem, melynek első napján az akadémia könyvtárában följegyzéseket készítettem, s nem is annyira a geológiai, mint inkább a jogi témájú könyveket lapozgattam. Este az Aranykacsa utcai házam tornácán már kész tervé alakult elképzelésem. Helységneveket, nyilakat és opciós vázlatokat jegyezgettem. Szabályosan betege lettem ötletemnek, mint egy feltaláló, aki étlen szomjan dolgozik, ha felsejlik benne a nagy idea, vagy egy megszállott freskó festő, aki az álmányzat tetején fájdalmát, éhségét feledve lázasan dolgozik. Másnap a Királyi Geológiai Intézetben műszereket béreltem. Hogy ez nem szabályos, az igazgató úr tudta nélkül, ezt nem adhatnák ki, kelletlenkedett a szertáros a kiválasztott eszközök fölött. De mikor megértette, hogy letétbe helyezem nála a műszerek árát, amit majd visszakérek az ügylet végén, és bérleti díjként a zsebébe került 200 korona, akkor ráállt a dologra. Vadászöltönyömbe bújtam, annak mégiscsak volt némi hivatalos jellege, béreltem egy homokfutót, fölpakoltam a műszereket, és Budaörsön át Biatorbágy felé hajtottam, miközben a földeket figyeltem. Aratásra készülődtek, itt-ott már dolgoztak is a kaszások. A túl nagy tagban lévő birtokok nem érdekeltek, de a keskeny parcellák sem. Inkább valami 100-200 hold körüli gazdag paraszt birtokot kerestem. Végül Bicske határában több olyan táblát is találtam, amelyek megfeleltek tervemnek. Itt aztán leugrottam olykor a kocsiról, fölállítottam valamelyik műszert, bólogattam, vagy a fejemet ingattam, majd visszaültem a bakra. Hamar elterjedt a gazdák körében, hogy földmérő járja a határt. Lesték működésemet, de a közelembe egyikük sem merészkedett. Délután 4 körül egy hatalmas búzatábla szélén cséplőgépet vettem észre. A gépész ráérősen pepecselt a masinán. Látszott, hogy a birtokosé a gép, és nem bérelt. A tábla mellett a domboldalaján lápos csalitos rész, melyet egy ér szelt át. Tudtam, hogy megérkeztem. Ezt a birtokot képzeltem el magamnak az előző nap a tornácomon üldögélve. Műszereimet lepakoltam az érpartján, kukucskáltam a kukucskálóba, ingattam az ingákat, levertem a cövekeket, miközben a gazda, Csizmás, Ment és Atyafi kilépett a búzatáblából, és egyre közelebb sonfordált. Az áldóját, rikkantottam, mikor már halló távolba került a férfi. Akár a tankönyvekben. A Teodolit kileng, az inga a célkereszt felé mutat. Ekkora fogást, ha ezt a vezérigazgató úrnak elmesélem, üvöltöztem csak úgy magamnak, de ezt már a gazda sem bírta. Mit csinál a tekintetes úr az én földemen? Kiáltotta.
Miért, a maga földje ez? Az enyém hát. Egy tagban van a búzával, csak egy kicsit mélyebben fekszik. Azért jó kis legelő ez, mutat a zsombékos hitvány földre, ahol marhának, birkának nyoma sem látszott. Akkor jó, bolintottam, és hátat fordítottam a gazdának, jelezvén, hogy végeztem vele. Estig méricskéltem, aztán a szerény fogadóban kivettem egy szobát. De az étterme már nem tetszett, ezért az új vasútállomás restaurációjába vettem be magam. Itt jegyzem meg, hogy akkoriban tapasztaltam magamon némi változást. Észrevettem, hogy egyre nagyobb gyönyörűséget találok a delikát ételek fogyasztásában. 25. évemet töltöttem. Már egy ideje kutattam a jobb borok után, s talán ezek kóstolása élesztette föl szunnyadó ízlelésemet, mert egyre fontosabbak lettek az aromák, illatok, zamatok, s az italok mellett az ételekre is átterjedt vizslató szokásom. Egy-egy jobb étterem finomabb fogásai olykor a testi szerelem gyönyöréhez hasonlítható érzések erejével hatottak rám. És ahogy beléptem abba a picskei restibe, egyből láttam, nem akárhová érkeztem. Mert a tisztára nyalt kövezet, a ropogós asztalkendők, a sok kuncsaft gondos vendéglőst sejtetett. Üres asztal nem akadt, ezért egy zsinórmentés atyafi mellé kéreckedtem, aki végigmért, s látva vadászöltözetemet, amelyről kiabált, hogy nem igazi vadász vagyok, csak valami városi ficsúr, bólintott, majd újságjába merült. Kis idő múlva hozták a férfi vacsoráját. És ez a hallgatag ember örök példát mutatott nekem a férfias evésből. Birka pörköltet tesznek elé ovális méhtányérban, jól megpúpozva. Két hatalmas, sós vízben főtt, négy bevágott burgonyával, mellé uborka salátát kap. A pincér tejfölt is öntene a salátára, de az úr felmordul. Adja csak kend azt a macskának! És piros paprikát szór a zöld uborka szeletekre. Egy krumpli darabot villájával megtör, de nem pépesre. Hisz ha erre vágyna, akkor mindjárt pürét kért volna. Inkább apróbb darabokra zúzza, közepébe kis krátert képez, zaftot csurgat belé, és késével vékony szeletet vág a haragos zöld erős paprikából. Ezzel koronázza a burgonya halmot. Az egészet ügyes mozdulattal a szájához emeli. Aztán a kockára vágott ürűcomb darab következik. Olykor egy villányi uborka saláta. Élvezettel őrli fogai közt a porhanyós és mégsem széteső húst. A krumpli apró morzsaléka sem vész kárba, azzal az aftot sűríti. Minden mozdulata tervezett. Pontosan illik az előző és a következő sorába. Ütemesen, egyenletesen, a komoly emberek megfontoltságával fal. Zaftal preparált, paprika szeletes burgonya halom, ráküldve egy kis hús, rág, nyel, egy falat saláta, aztán kezdődik előről. Úgy intézi, hogy az utolsó húsdarabnál elfogy a krumpli meg az uborka. Csak két csontos borda marad. Megfeneklett hajókként várakoznak fölfelé mutató csontvitorláikkal a vörös tó közepén. Emberünk most Schuster láblit rendel, azt a ropogós köménnyel zsemlécskét. Megtöri, a zavdba mártja, majd a csontos húst a kezébe fogva rágni kezdi. Most már nincs szükség késre, villára. Át is teszi az üres salátás tányérra, csak hárman maradnak. A csontos hús, a zaftos zsömle és az atyafi. Látszik, hogy ez a vacsora tetőpontja. Szuszogó matatás, morgó harapások, porcok csikordulása. A Schuster-lábli végső falatjával kitörli az utolsó veres pacát a tányérból, amely immár fehéren csillog, és megszólal. Ezzel is megvolnék. Maga aztán megadta a módját, felelem. Asztaltársam bólint, de nem szól hozzám. Kéri a számlát és távozik. Még a fogadó nyikorgó ágyában is ezen tűnődtem.
Csodáltam evése pontosságát, művészi kiszámítottságát, és azt, hogy a falás minden pillanata a legnagyobb örömforrást jelentette a számára. Talán a ritmus a titka. Semmi kapkodás, és mégsem tűnt lassúnak. Ritmus és öröm. Valahogy így kellene működni mindenben, morfondíroztam. Reggel én is nagy kedvel indultam a dolgomra, és a kellő ütemre is megvolt a tervem. Már 9-kor ide-oda tologattam a műszereket a tegnapi földön. Megint kukucskáltam, ingattam és cövekeltem. A gazda pedig illő távolságból figyelt. Úgy 10 óra lehetett, amikor végre megszólítottam. Hát tényleg magáé ez a föld? Mert akkor gazdag ember kegyelmed. Még bűvészkedtem egy keveset a műszerekkel, mutattam a gazdának a csillogó masinákat, hogy ezt meg azt figyelje, mert ez a legbiztosabb jele, hogy itt hatalmas érc vagyon fekszik a föld alatt. Miféle érc? Kérdezte. De én csak ingattam a fejemet, hogy nincs felhatalmazásom, hogy üzleti titkokat fecsegjek ki, de nem akármilyen fémet olvasztanak abból az ércből, kacsingattam a mentés férfira. A bicske jegyzőt délután már csak a lakásán találtuk, de dupla díjat ígértem a sürgősséggel készült kontraktusért. Bánya opciót vásároltam, Bárdos János nagygazdától a saját nevemre, 1000 koronáért 1 évre. Ez idő alatt én bankot, befektetőt keresek, de könnyen fog menni, ígértem, mert akkora kincset rejt a leendő bánya. Ez csak szerény előleg ahhoz képest, amit maga keres azon a zsombékos területen, mert az opció a tényleges haszon 10%-a szokott lenni. Tehát 10 000 korona is bejöhet a láposból, olvatozott a gazda. A Pannonia kávéházban a következő napokban több ízben tárgyaltam Zsalú Dede egykori kártya fenoménnal, aki úgy 2 hét múlva vonattal Bicskére érkezett. És mielőtt a bánya opciót áruba bocsátó gazdaházához vitette volna magát, elfogyasztott egy birka pörköltet az állomás restijében Schuster láblival. Ilyen gyorsan dolgozott a mérnök úr, kérdezte a vállán 3 lábú teodolittal átsorgó Zsaluttól Bárdos gazda. Indul is a munka. De a vendége kiábrándította, hogy ő egy másik céget képvisel, hallott a bánya vagyonról, és ha megmutatná az úr, merre fekszik a birtok, kontrollméréseket végezne. És másnap az újabb vizsgálatok még csodálatosabb eredményekre vezettek. Ez az idősebb mérnök már 10 000 koronát ígért az 1 éves opcióért. Bárdos gazda először a kalapját verdeste a földhöz, aztán jajgatni kezdett, melyből a finomkezű mérnök látszólag semmit sem értett. Talán kevesli uraságod a 10 000 korona opciót? Kérdezte bársonyos hangján. Ez csak opció, a végleges ár ennek a 10-szerese is lehet, tette hozzá vigasztalásul. Most a gazda a tornác falára akasztott cseréptányérokat kezdte összetörni, míg felesége el nem rángatta, és a fonott fotelba nem lökte. Bárdos János onnan suttogta, hogy eladta már az opciót. Hát akkor elkéstem, verte össze a bokáját Zsalud, hogy akkor ő távozik is, de Bárdos a keze után kapott, hogy segítsen már, méltóságos uram. Csak nagyságos, helyesbített Zsalud, és leült, hogy kieszeljen valami megoldást. 3 nap múlva kaptam meg a levelet, hogy Bárdos gazda meggondolta magát, azonnal küldi az 1000 koronát, ha visszakapja a szerződést. Indult a licit. Végül a 3. levélváltás után 7000-ben egyeztünk meg. Leutaztam Bicskére, kicseréltük a kontraktust a 7000 koronára, és én egyáltalán nem éreztem lelkiismeret furdalást. Hájas tarkóját, apró sunyi szemét néztem. A kabzsi kaparcsi parasztja. Biztos a béresei bőrét is lenyúzza, dohogtam magamban, és már is ördögi tulajdonságokkal ruháztam föl a szerencsétlent. Maradt annak elég, ahogy elnézem a házát meg a földjeit, nyugtatgattam magam. A gazember az, aki szegény embereket vesz le. Ezt a haszonleső, mohó parasztot megkurtítani szinte már érdem, ragadtattam magam önigazolásomban erős túlzásokra. Hadd tanuljon, legyen szerényebb egy kicsit. Még, hogy 10 000 meg 100 000 azért a bugyberekért. Hát mit képzel ez? És úgy gondoltam, hogy a világ kibillent rendjét tettem helyre. És azon az éjszakán édesen, mélyen aludtam az igazak álmát.
Ám a finomkezű mérnök, aki még a nevét is elfelejtette megmondani, úgy látszik értékesebb területet talált másutt, mert Bicskén többé nem jelentkezett. És mikor a jegyzőnek Bárdos elővezethette, hogy az új opciós eltűnt, az nyilván csak annyit mondhatott, hogy szabályos szerződés, majd szabályos elállás történt az első mérnöknél. A legkényesebb koronaügyés sem találhat benne kifogást. A második érdeklődő meg nem adott írást a szándékáról. Hát, csak legyen máskor óvatosabb kegyelmed, tessékelhette ki az irodából az atyafit, mert mégiscsak ő szerkesztette azt az opciós szerződést.

5-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Anyai örökség.

0: új sorozat minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel, havi 29.900 forint törlesztőtől.
3: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
4: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
5: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlenappot. A Verva 100 Premium benzin 35 forinttal olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
4: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: Reklámot hallottak.
6: Nyolc óra. Hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Beslin Bettina. A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás. A képviselők emellett megvitathatják az ügynök akták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot is. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. Vasútfejlesztési programot indít a kormány. 10 év alatt összesen 3550 milliárd forint értékű beruházás jöhet létre. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is. Koncepciós eljárásnak tartja a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indított nyomozást Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerint az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek. A magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Már regisztrálhatnak azok, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalítás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Ukrán dróntámadás okozott tüzet egy energetikai létesítményben az Ujjanovszki régióban. A térség repülőterének forgalmát korlátozták. Közben az elcsatolt Krím-félszigeten ukrán támadásokban egy civil életét vesztette, négyen pedig, köztük két gyermek, megsebesültek. Belgorod megyében is meghalt egy ember. Ismét iráni célpontokat támadott a levegőből az amerikai hadsereg. Washington 12 napja folyamatosan bombázza a perzsa ország különböző létesítményeit. A műveletek célja, hogy csökkentsék Irán katonai képességeit, amelyekkel a perzsa ország a polgári és kereskedelmi hajózás biztonságát fenyegeti a térségben. Híreink végén az időjárásról. Napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható. A Velencei tó 22, a Balaton 24, a Tisza tó 26 fokos. Holnap még előfordulhat kisebb eső. Hétvégén ismét melegszik majd az idő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
5: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Névjegy. Popper Péter pszichológus. Szerkesztő riporter Mélykuti Ilona.

ha történetileg néznek végig a eddigi életemen, akkor azt gondolnám, hogy van egy kezdőfázis, amikor én lipotvárosi, polgári, jól nevelt, vallásos zsidó kisfiú vagyok. 1933-tól, amikor születtem, mondjuk tart 43-44-ig az első 10 év. Aztán jön a rémület és a zűrzavar korszaka. A rémület mindazért, amit a háború hozott rám, és elbizonytalanodás, és egy nagy kapkodó keresés, hogy miben is tudnék tulajdonképpen megkapaszkodni. Az első nagy kérdés föltevés, hogy ki is vagyok én. A kapaszkodásom akkor elsősorban a mozgalom volt, természetesen az ifjúsági mozgalom, a politika, bizonyos fenntartásokkal és kétségekkel, szóval olyan mozgalmi ifjú, aki mindig éhes szellemileg és mindig keres valamit. Ez a 1945-től tulajdonképpen a 60-as évek elejéig tartott, amikor szakmára találtam, kicsit önmagamra találtam egy pszichoanalízis és egy szerelem segítségével, és akkor eljött egy nyugodtabb korszak, a nagy 20 év, mondjuk 60-tól 80-ig, hát nagyon durván, amikor én a pszichológus, a szabálytalan pszichológus természetesen voltam, de nagyon elmélyültem ennek a szakmának, nem annyira az elméleti, mint inkább a gyakorlati részébe. És aztán így 80-as évektől kezdve megint elindult egy nyugtalanság, vándorlások, kalandozások szellemi értelemben korszaka, és tart, hála a jó Istennek, mind a mai napig még mindig azt hiszem, hogy nem vagyok lezárva. És ha maga megkérdezné ezek után tőlem, amit most udvariasan nem kérdez meg, hogy tulajdonképpen kicsoda maga, mint hogy én magamtól is megkérdezem, hadd meséljem el, hogy 2 évvel ezelőtt tartottam a Fiatal Művészek Klubjában 5 szombat estét keleti bölcseleti lélektani kérdésekről. És mikor elbúcsúztunk, akkor egy fiatalokból álló csoport azt mondta, hogy jutalmul elmondják nekem, hogy minek neveztek engem el maguk között. És azt mondták, hogy az én nevem a bizonytalanság gurúja. Mert ők folyton az igazságot hallják, mindenki az igazságra tanítja őket, és olyan jó volt, most ugye dicsekszem, olyan jó volt hallani egy embert, akinek minden 5. szava az, hogy talán elképzelhető lehet, és az én számomra ez a bizonytalanság gurúja, ez a legnagyobb dicséret, amit életemben kaptam.

0: valahol egyszer azt nyilatkoztál, nem tudom, hogy mikor, hogy megpróbáltam a saját törvényeim szerint élni, és soha nem tettem erőszakot saját magamon. Én ezt eleve nem hiszem el, mert hogy az ember szerintem nem tud mindig a saját törvényei szerint élni.
1: Tényleg ezt mondtam volna?
0: Igen.
1: Ilyen kategorikusan kijelentettem volna, nem igaz. A dolog első fele igaz. Megpróbáltam a saját törvényeim szerint élni egy idő után. Én egy nagyon későn érő figura voltam, túlságosan félelmesnek gondoltam a világot. Nagyon meg akartam felelni. Ez a szörnyű állapot, mikor az ember mindenkinél jó akar lenni. Ez egy belső bizonytalanság, azt gondolom, és egy alapvető megijedés, ami a gyerekkorban nyúlik vissza, hogy a világ rettenetesen félelmetes és veszélyes.
0: Visszaemlékszik arra, hogy mikor félt először igazán gyerekkorában?
1: Hát nagyon korán, és rengeteg dologtól féltem. A körömvágástól, hajvágástól, és leginkább a fogorvostól. Ezek voltak a nagy szörnyűségek a életemben. Irtózatos hisztériás cirkuszokat csináltam például a fogorvosnál. Belekapaszkodtam az anyámba, emlékszem, egy gyönyörű, szép lila angóra pulóvere volt. Először vette fel a fogorvos tiszteletére, és én a szoba túlsó végén nyújtottam ki, ahogy kapaszkodtam bele. Szörnyű jeleneteket csináltam, valahogy féltettem a testi integritásomat. Szóval én egy szorongó, félős gyerek voltam, sok bűntudattal terhelve, ami ebből a létformából egyenesen következett. Most arra gondoltam egész egyszerűen, hogy én egyrészt egy nagyon konvencionális polgári családba, másrészt egy nagyon vallásos családba nőttem fel, ahol rengeteg alkalmazkodási követelmény volt, a jó modortól kezdve a jó istenig és a vallási előírásokig, cserébe ígért egy nagyon nagy biztonságot.
0: Ez mitől volt ez a biztonság?
1: Ez teljesen személyes volt, ez a biztonság. A Jóistenhöz nem hit fűzött minket, hanem valamiféle egészen közvetlen barátság. Tehát föl lehetett szólni a Jóistenhez. Még napokat is gyűjtöttek a mi körünkbe. Szóval annyira intenzív volt a barátság, hogy például valaki nagyon beteg volt, akkor eljött a templom szolga, és azt kérdezte az apámtól, hogy Popper úr, mit tudom én, X nagyon beteg, mennyit ad neki az életéből, és adhatott semmit, nem vették rossz néven, mondta azt, hogy nem adok semmit, mondta azt, adok egy napot, két napot. Ezt összegyűjtötték a hívektől, és felajánlották a templomba az Úristenek, hogy nézd, lehet, hogy ennek a beteg embernek a napjai elfogytak, amit te szántál neki, de mi hajlandók vagyunk ennyivel vagy ennyivel kevesebbet élni, hogy ő élhessen. Most ez vagy elfogadta a Jóisten, vagy nem, azaz, hogy vagy meggyógyult, vagy meghalt. Ha meghalt, visszaadták, nagyon pontosan könyveltek, ha meggyógyult, akkor is eljött, és aztán, hogy Popper úr elfogadta apámnak, gyerek voltam, elfogadta az Úristen, ön ennyivel kevesebbet él. Ezt tudni kellett, nehogy elajándékozza az egész hátra lévőt, ki tudja, mennyi van. Én később értettem meg egy egészen, hogy van profán módon, hogy a Márai Sándornál egyszer azt olvastam, hogy egy férfi nem tud többet adni egy nőnek, mint hogy időt ad neki az életéből. Sokat van vele, ez többet ér, mint az ékszer, az autó és a villa. És akkor értettem meg, hogy ez egy milyen nagy kohézió. Másik az apám. Az apám, akinek volt egy szavajárása, hogy ne félj, amíg engem látsz. És én nem féltem, amíg őt láttam, se az oroszlán ketrec előtt az állatkertbe, sem mikor átúztuk a Dunát. Majd ez a biztonság látványosan összeomlott. Nem csak érzelmileg és hitben, hanem morálisan is.
0: Mitől omlott össze?
1: Hát természetesen a nyilas időktől, meg a fasizmustól omlott össze. Addig azt tanultam, hogy becsületesnek kell lenni, és igazat kell mondani. Azt kellett megtanulnom, hogy az marad életbe, aki hazudik, hamisiratokkal bujkáltunk. És a Jóisten nem védett meg. Hát ez egy borzasztó fontos dolog, és még fontosabb, hogy az apám se.
0: Haragudott az apjára?
1: Akkor nem, akkor nagyon megrendültem, mert tudtam, hogy most valami nagy baj van. Ellenben, amikor elmúltak ezek a korszakok, és én serdülni kezdtem, akkor nagyon, oly mértékben, hogy csődöt mondott a szememben, csődöt mondott, becsapott, hazudott, nem működött ez a biztonság, ez a védelem. Úgyhogy volt egy olyan év az életemben, akkor annyi konfliktusunk volt olyan 15-16 éves koromban, hogy anyám okosabbnak látta, ha elköltöztet engem a nagymamához, és onnét jártam egy évig gimnáziumba. Egyszerűen nem tudtam elviselni, megbocsáthatatlan volt. És volt egy olyan végső konzekvenciája, hogy én ezt és ilyen mondatokat soha nem mertem, és soha nem merek mondani. Fiam is nagyon félős volt.
0: Milyen mondatokat nem mer mondani?
1: Hogy ne félj, amíg engem látsz, mert én pontosan tudtam, hogy én bizonyos helyzetekben nem tudom őt megvédeni, és ezért azt mondtam neki, hogy te ide figyelj, túl sokat izgulsz és félsz fölöslegesen. Én majd szólok, hogyha kell félni, és akkor megkérdezte időnként tőlem, hogy röhögtek a családba. Apuk elfélni? Mondtam, mi?

0: Ugye az ember az életnek minden lényeges helyzetében egyedül van. Ezt tudomásul kell venni, én ezt igyekeztem először elfelejteni, de aztán jött egy helyzet, valószínűleg egy angyal küldte, hogy lett egy állkapocstájogom.
1: Ez
0: már
1: mikor volt?
0: 14-15 éves koromban. Anyám ugye izgatott kétségbeeséssel elvitt a sebészetre, tyúkanyó módjára rohangászott és kotkodácsolt, és engem behívtak a műtőbe, és anyámat visszanyomták, kívül maradt, és akkor hirtelen megint bevillant, hogy úristen, én egyszer már ezt tudtam, hogy akárhogy szeret engem valaki, nincs mód, hogy belépjen ebbe a fájdalomba, ebbe a félelembe, ezt a műtétet nekem egyedül kell végigcsinálnom, és azt gondolom, hogy ez minden helyzetben így van, kezdve attól, hogy az ember egyedül születik, és egyedül hal meg. Ezt az egész átfordult abba a késő kamaszkoromban, hogy a világ veszélyes, nem véd engem meg senki, én elég gyenge és esendő vagyok, és kiszolgáltatott, tehát nekem muszáj taktikáznom, mimikriznem.
1: És ettől harcias lett, vagy pedig inkább taktikázó?
0: Ettől nagy képű lettem. A gimnáziumot végigbuktam, csavarogtam, a gimnázium réme voltam, szóval nem tudtam beilleszkedni. Szóval volt egy ilyen torz lázadási periódusom a polgári rend ellen, amiben csalódtam. Később ebből nagy szorongásaim lettek megint, hogy tényleg hülye vagyok, én nem tudok egy gimnáziumot rendesen elvégezni. És lett egyfajta nagyképűség belőle, egy fölényesség, egy nagyképűség, ami valamennyire védett engem, annak ellenére, hogy utáltak érte. De mégis kivált az emberekből valamiféle presztízst, és mögötte én nagyon bizonytalan voltam. Szóval ez egy ilyen túlkompenzálása, mondják, ugye a szakmában, a bizonytalansági érzésnek, undok nagyképű fráter.

0: Hát akkor legyünk őszinték, szóval mind a mai napig nem találtam meg az én igazi műfajomat. Nagyon sokat keresgéltem, és azért úgy éltem egész életemben, mint a kalandozó magyarok. Szóval volt egy őshazám, egy egyetem vagy egy állás, de onnét kikalandoztam, hol a színészvilágba, hol a bűnözők világába, hol a politika világába. Kerestem tulajdonképpen a műfajomat, aztán megértettem, ha most másodszor szabad hivatkoznom, a Máraira, azt mondta, hogy van egy tragikus formáció a világban, a műfaj nélküli művész, mondta, akinek művészi érzékenysége is van, mondani valója is lenne a világnak, csak nincs műfaj, amelyben ki tudna magát fejezni, nem tud se rajzolni, se énekelni, se verset írni.
1: És akkor mit csinál a műfaj nélküli művész, hiszen valahol feszíti az, hogy tudja magáról, hogy ő egy művész, és ezt a világgal is tudatni kéne. Amikor nagyképű lett a gimnáziumban, és ide kapott, oda kapott, akkor hova kapott? Mikbe kapott bele?
0: Hát elsősorban természetesen az irodalomba. Verseket írtam, humoreszkeket, novellákat, már 17 éves koromtól kezdve.
1: Például?
0: Hogy mondjak el.
1: Igen, igen.
0: De nem tudok. Most nem hülyéskedek, hát tényleg nem tudom a 17 éves korombeli verseket és írásokat, de hogy nem lehetek nagyon rosszak, azt mondani tudom, hogy megjelentek. És akkor történt valami, ami ebben a műfaj nélküli művészségben a döntő csapást adta. Én nagyon-nagyon jóba voltam, atyai barátom volt, a dr. Pető András, akiből később a világhírű Pető intézet, a mozgásterápia intézet lett. Egy napon azt mondta, hogy hallom, fiam, talán akkor már voltam 19 éves is, és elsőves egyetemista, hogy te írsz, és nem mutatod meg az írásaidat nekem. Hát boldogan mondtam, hogy hozok írás, mit hozzak, prózát vagy verset? Verset, mondta óvatosan a főorvos, mert az rövidebb. Úgyhogy hoztam a főorvosnak verseket, elolvasta, és utána azt mondta nekem, hogy fiam, ezek jó versek. Sőt, vannak köztük nagyon jó versek. Jól írsz, de nem írsz jobban, mint Baudelaire. Mi értelme van Baudelaire után rosszabb verseket írni? Gondolkozzál ezen. És beledöntött engem egy nagy krízisbe, és ugyan minden ismerősöm azt mondta, hogy a főorvos marhaságokat beszélt, én tudom, hogy zseniális volt. Attól kezdve soha nem jelentettem meg írást egészen a 40-es éveim második feléig, amikor ez a tilalom föloldódott, mert tudtam, hogy most már én csak dilettáns lehetek az irodalom emberkeiben, egy írogató pszichológus.
1: Az ember nem tudja magáról, hogy hanyadrendű. Illetve nagyon ritkán tudja magáról, hogy hanyadrendű.
0: Hát ki tudja róla? Hogy milyennek jelzi őt vissza a világ? Hogy milyen... Tele van a világ félreértésekkel. Valaki, nagy ember azt írja a barátjának, hogy arra kérlek, hogy ne ítélj meg engem úgy, mint az emberek a cselekedeteim szerint. Ítélj meg úgy, mint az Isten, szívem rejtett szándékai szerint. Szívem rejtett szándékai 80%-ban félreértettek voltak a külső szemlélő számára. A másik, hogy mit ér a külső szemlélete egy embernek és egy ember életének, a Ericssonnak van egy csodálatos sztoria, hogy ő egyszer egy strandon ült, és elszörnyedve nézte, hogy egy kisgyerek éles kagylóval egy kilisztát ketté vág. És nincs ember, aki ebben a aktusban ne agresszivitást és szadizmust látna. De ő közelült és hallotta, hogy a kisgyerek mit mond a gilisztának, és azt mondta, szegénykém, most már nem leszel egyedül. Mert ő hallotta, hogy a szétvágott gilisztából kettő lesz, és tovább él. Szóval ez a modell történet annak, hogy hogy értik félre az ember cselekedeteit, nem csak strandon és giliszta ügyben, hanem felnőtten is, és lényeges ügyben.
1: Igen, de az embernek a szíve belső rejtett szándékai, azok nem tudnak kiderülni csak akkor, hogyha ő akarja, és hogyha ő egyértelműsíti, hogy a világ számára kiderüljön.
0: De nem tudom egyértelműsíteni, mert nem vagyok egyértelmű. Ez volt az örök vitám, mint mikor bírósági szakértőként dolgoztam. Azt mondta a bíró komor hangon, szakértő úr, kérem, az ön véleménye tele van ellentmondásokkal. Bíró úr, kérem, mondtam én szerényen, az ember lelke van tele ellentmondásokkal, és ez tükrözi az én szakértői véleményem, nem tudom és nem akartam soha magam egyértelművé törni, annak ellenére, hogy a mi kultúránknak ez a követelése, tehát rám néznek és azt mondják, ki vagy te, mondjuk világnézetileg, ki vagy te? Marxista vagy, katolikus vagy, ortodox zsidó vagy, szabad gondolkodó vagy, liberális vagy, vaj szint, vagy ez vagy, vagy az vagy. Szakmailag nem ezt kérdezik tőlem, pszichoanalitikus vagy, vagy viselkedés pszichológia érdekel, vagy, és most még felsorolnak 18 lélektani ágazatot, az embernek a szerelmei azt kérdezik, szeretsz engem, vagy unsz már, vagy utálsz? És az ember őszintén felelne, mert annyi minden van a lelkébe, hogy kérem szépen, az én világnézetemben a marxizmustól a kereszténységen át a hinduizmusuk annyi minden keveredik, és ebből én gyúrtam valamit magamnak. Vagy azt mondom, hogy a szemléletemben is van pszichoanalízis, és van szociálpszichológia, és van ez, és van az. Vagy azt mondom, uram, bocsá, hogy nézd, én téged nagyon szeretlek. Itt azért vannak napok, mikor elegem van belőled, mikor ullak, van, mikor kifejezetten utállak. Hát ezt nem viseli el a világ, és aki ezt mondja, az egy szélhámos disznó. Nekem a kötelességem az, hogy egyértelművé törjem magam, és az én belső szabadságom, ha most szabad dicsekednem, abban állt, hogy én erre nem voltam hajlandó. Én fölvállaltam a sokféleségemet.
1: Igen, olyan könnyű ezt az embernek, mint egy 60 évesen mondania, hogy én ilyen is vagyok, és olyan is vagyok. Szóval született egy Popper Péter, aki tizenakárhány éves korában azt mondta, hogy nekem a világnak nem kell megmutatnom magam, mert akkor rájönnek, hogy én milyen sokféle vagyok. Én nem hiszem, hogy az ember ilyen tudatos egyrészt, másrészt, hogy tudja magáról, hogy sokféle.
0: Ezt utólag mondom, nézze, amikor én a 26 éves korra ilyen nagyon erős hangsúlyt teszek, akkor azt gondolom, hogy két nagyon alapvető hatás ért engem.
1: De ez már az egyetem után volt, ugye?
0: Hát persze, akkor én már aktív pszichológus voltam.

Emlékszem egy jelenetre, amikor egy régi atyai barátom megkérdezte, akit évek óta nem láttam, hogy tulajdonképpen hogy vagy te most? És én elmeséltem. És az illető nagyon rosszalló arcot vágott, és azt mondta, hogy szóval te még mindig félig ember vagy. És nagyon megsértődtem, hogy mi az, hogy félig ember. És azt mondta, hogy félig családapa, félig nem az, félig férj, félig nem az, félig művész, félig nem az, félig tudós, félig nem az, most lehet ezt sorolni végig. És ezt elpanaszoltam a Liebermannak, aki akkorát nevetett rajta, és azt mondta, hogy mekkora marha a maga barátja. Hát nem veszi észre, hogy egyfajta európai értelmiségének ez az útja és a sorsa, ha őszinte akar lenni, itt Magyarországon. A világ túl nagy ahhoz, hogy beférjen egyetlen eszmerendszerbe, egyetlen világszemléletbe, és nem is kell beszuszakolni.

0: Hogyan változtatja meg az ember életét egy analízis?
1: Mondjuk hosszú ketté az ember lelkét, és mondjuk azt, hogy van ennek egy kemény magja, ez az, amit a tudósok self-nek neveznek, és van körépítve mindaz, amit a nevelés, a körülmények, a hatások rárakódik, ami megszűri egyrészt azt, ami hozzáérkezik a világból, és az ő reakcióit is megszűri, és formálja a világ felé. Ezt hívják personának. Hogy hogyan fejezem ki az indulatomat és a dühömet, mit engedek meg magamnak, és mit folytok el. Ez a persona, azt gondolom, hogy a pszichoanalízis ebben a persona közegben dolgozik. Én nem hiszek abban, hogy a személyiséget megváltoztatja. De azt gondolom, hogy...
0: Vagyis egy... mindent, ami rám rakódott, azt próbálja minden, megmagyarázni?
1: Rám rakódott, megpróbálja revízió alá venni, hogy mi ebben oké és nem oké, és ha nem oké és mégis görcsösen belém ivódott, milyennek az oka, milyen történések, traumák, sérülések okozták, hogy bizonyos helyzetekre én csak így tudok reagálni, és ha ez az analízis jó, akkor az ember egyrészt kap egy használati utasítást önmagához, azt gondolom, ne értékeljük túl a dolgot, és bizonyos ilyen kényszerek, hogy én egy helyzetre csak egyféleképpen tudok válaszolni, ezek föloldódnak, tehát többfajta reagálási lehetőségem is lesz, azaz megnő a belső szabadságom. Most ezt hozzá kell tennem, hogy van rossz fogorvos, közepes és jó, van rossz analitikus, stb. Tehát egy jó analízisben ugyanaz történik, mint a Dantéval. Van egy vezetője, a Vergilius végigjárja a saját poklait és alvilágait, és a végén, mikor elválik tőle Vergilius, a következőket mondja, hogy Dante megijed, hogy most már egyedül kell tovább menni az útján, és akkor a Vergilius azt mondja, hogy a lelked szabad már, és egyre tisztább, nem azt követned vétek lenne, vétek, rád teszem hát a koronát, s a mitrát. Szóval az az önmagad királyává és pápájává koronázlak, nincs szükséged már arra, hogy valaki fogja a kezedet és húzzon maga után. Én azt hiszem, egy jó analízisnek is ugyanez az eredménye.
0: Annyiszor mondta, hogy a belső szabadságom. Mindig volt belső szabadságom, és az analízis során pedig megnőtt a belső szabadságom.
1: A külső kényszereim bomlottak le, vállalhatóvá vált.
0: Micsoda, hogy mi nem járt be az egyetemre, mert nem volt hozzá kedve, és attól még okos maradt, úgy érezte? Vagy nem köszönt az embereknek az utcán, ha nem volt kedve, mert megcsinálni dolgokat, vagy mert megengedni magának dolgokat?
1: Igen, nem gondolom, hogy ilyen apró formális dolgokról lett volna szó, de megmertem engedni magamnak egyrészt eretlen gondolatokat és véleményeket. Volt egy életperiódusom, mikor eléggé szabadosan éltem szexuálisan, megmertem engedni nyíltan, ettől aztán hírem ment, rossz hírem, ami máig is ősszakáluként rám tapad, már régen nem aktuális a dolog, de valaha aktuális volt a 30-as, 40-es éveim táján, és miután úgy gondoltam, hogy a legundorítóbb dolog a világon, ha az embert leleplezik, az szörnyű, tehát, hogy ezt kivédjem, nyíltan csináltam ugyanazokat a dolgokat, mondjuk, amit esetleg mások csak titokba. És hát mertem szakmán belül, szakmán kívül kikanyarodni mindenféle más-más utakra. Hogy csináltam? Stikába eljártam a Mazdaznánhoz, a teózó. Hát volt egy ilyen misztikus szekta, ami a keleti perzsa misztikát, Ormuzd és Arimán a sötétség és világosság harcával foglalkozott, de ugyanígy eljártam Stikába az egzisztencialistákhoz, a teozófusokhoz, az antropozófusokhoz, és még mi sorolhatnám tovább.
0: És nem Stikában?
1: És nem Stikában éltem a mozgalmi ifjú életét természetesen. Csaló, becsapja a világot.
0: Melyik világot? A stika világot, vagy a nem stika világot?
1: Mindegyik világot becsapja, mert végül, ha én felsorolom, hogy én mennyi misztikus szektába jártam, az azt is jelenti, hogy mindegyik szemében áruló lettem, hiszen elmentem máshova. Hadd mondjam meg, hogy én tényleg azt gondoltam, hogy nekem az a dolgom, hogy összegyúrjak a világ sokféleségéből magam számára valamit, ami az én számomra hiteles, de tudok egy csúnyábbat is mondani. Kint voltam Indiában, és egy darabig egy buddhista kolostorban tartózkodtam, és egyszer beszélgetünk az életemről valamilyen apropó kapcsán az ottani hát vezetővel, aki azt mondta, hogy ha én jól értem magát, a maga lelkében egy kalandor és egy nyárspolgár lakik egyszerre. Nehéz sors, mondta, ezt a kettőt összeegyeztetni. És mondom, hogy hát főleg az a nehéz, hogy az ember a külső szemlélő szemében mindig árulóvá lesz. És azt mondta, hogy igen, ezzel a sorssal, ezzel a karakterrel ez jár, vigasztalja magát, ha azt mondom, hogy maga nem gyávaságból lesz áruló, hanem azért, mert többfelé akar hűséges lenni. Többfelé nem lehet hűségesnek lenni, uram, csak egyfelé. És ezt én szomorúan tudomásul vettem, mert ugyanakkor azt gondolom, hogy az ember nem hasíthatja le büntetlenül az énjének vagy karakterének egy részét.

0: ezekben az időkben, a háború után, egyetem és analízis idején mi jelentette a Mama Lila Angora pulóverét?
1: Nekem borzasztó fontosak voltak ebből a megkapaszkodási szempontból a mestereim. Felvezetőknek hívom ma őket, szóval azt gondolom, hogy az embernek megadatik, hogy az élete egy bizonyos szakaszáig fölvezessék. Jó mesterek, és akkor magára hagyják, aztán most van, vagy van saját fénye, vagy sötétbe marad. Na most ezeket én név szerint föl tudom sorolni. Ez volt a Lieberman Luci, akiből analitikusból később főnököm, barátom lett, akit haláláig elkísértem. Ilyen volt a Török Sándor
0: író.
1: Ilyen volt Pető András, ugyancsak érintett spirituális, főként keleti spirituális gondolatok által. Ilyen volt Gleiman Anna, aki egy nagyon nemzetközi színvonalú idős pszichológus asszony volt, és tanulni lehetett nála pszichológiát. Ilyen volt Mártonné Vázsonyi Ibolya, akitől ugyancsak lehetett tanulni. Diagnosztikát tanultunk, de szakmai mester. És ilyen volt, hatodiknak említem meg, Ladányi Pétert, öngyilkos lett, filozófus barátomat. És ezek az emberek vezettek, de hogy mondjam, érzelmileg tartottak is engem. Szóval ez volt az egyik ilyen kapaszkodási kör. A másik volt a nagy barátságok. Nekem nagy barátságaim voltak, ezen a nyáron halt meg az utolsó barátom, teljesen egyedül maradtam. Mindenki meghalt, akivel intim, jó kapcsolatban voltam, mondjam, név szerint nevezem, talán nem fontos megneveznem a barátaimat, és hát természetesen a szerelme. Ebből kialakult egy védő réteg körülöttem, és az azt hiszem nekem elég volt. Ezek olyan magasra értékeltek voltak a szememben, szóval amikor a Lieberman Luci már haldoklott, és végül is arra kérte a klinika vezetését, hogy én legyek az utódja, mint tulajdonképpen legfiatalabb ezen a pszichológiai osztályon, akkor én azt gondoltam magamban...
0: Ez hol volt?
1: Az egyes számú gyermekklinikán, az orvosegyetemen, ott volt egy nevelési tanácsadó pszichológiai osztály, és akkor én azt gondoltam, hogy nekem sokféle arany, gyémánt és bíbor díszeket fölvarhatnak még a ruhámra, de ennél nagyobb szakmai elismerést nem kaphatok az életben, mint hogy a Lieberman rám bízta ezt az osztályt, amelyet aztán 25 évig őriztem, aztán elvesztettem, nem tudtam megőrizni. Ez 92-ben volt, leköszöntem egyetemi tanári állásomról, és elszerződtem külföldre. Leköszöntem minden pszichológiai, közéleti funkciómról, mert ideje van néha a kövek összehordásának és a kövek széthányásának, hát akkor pusztuljon, aminek pusztulnia kell. Nem kapaszkodom bele görcsösen, az a titkos reményem, hogy még az életemben sem fogok olyan görcsösen kapaszkodni, mikor arra fog sor kerülni, hogy talán el kell engedni.

0: Én nem tudom elképzelni, hogy az ember valamihez nem tud görcsösen ragaszkodni, ami neki fontos. És főleg, amikor érzi azt, hogy el fogja veszíteni.
1: Ha megmondom magának, hogy lehet, hogy az a bajom, és ez egy karakterdefekt ügyem, hogy nekem semmi se olyan nagyon fontos. Annyira nem fontos, hogy görcsösen és hörögve őrizzem meg magamnak. Nem tudom miért, lehet, hogy mert érzelmileg egy kicsit redukált vagyok, lehet, hogy azért, mert azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valami új épüljön az ember életébe, ahhoz össze kell rombolódni a réginek.
0: Igen, csak mikor az ember például egy szerelemben benne van, mert hiszen annyiszor mondta, hogy a szerelmeimnek, hogy sokat farogott rajtam egy nő, akkor nem tudja ezeket eldönteni. Szóval amikor csak azt érzi, hogy valaki távolodik, vagy pedig lazábra akarja fogni azt a szorítást, amiben élnek, akkor utána kap rögtön.
1: Igen, akkor hörgök és visítok, és utána szégyenkezve látom, hogy túléltem a dolgot. Szóval nem haltam bele, mint... Igen, azt gondolom, hogy tessék belehalni, mint Rómeó és Júlia, ha a dolog igazi és mély. Ha pedig túléli az ember, akkor tudja azt, hogy ez túlélhető volt. Nem volt annyira fontos. Hadd mondjam magának azt, hogy voltam én nagyon kemény halál közelben. És azt tapasztaltam magamon, hogy ott is úgy viselkedem, mint általában az életkritikus helyzeteiben, elengedem a dolgokat. Egy kutyától rettenetesen sokat tanultam, a kölykeit vitte egyik helyről a másikra, és úgy elgondoltam, hogy egy kis kutyakölyök éles fogak fogják az anyja szájába, milyen kritikus helyzet, és úgy himbálódik, mint a rongy, úgy elengedi magát, mert a fészkelődik, rögtön meg kell erősen fogni. És valahogy kialakult egy ilyen reflex nálam, hogy mikor nagyon kritikus a helyzet, én hagyom sodortatni magam. Majd valahol partra tesz, vagy nem tesz partra egy áramlat. Betegség esetén is ezt csinálom. Sodor, intenzív osztályon is sodor. Infarktusom volt, és nagyon rossz állapotba kerültem, és megkérdeztem orvosbarátomat, hogy mondd, ez egy állomás a proszektúra felé vezető úton? És azt mondta, hogy meg lehet. Csak tudod, az útról vannak elágazások is. Majd meglátjuk. Hát akkor majd meglátjuk.

0: irigylésre méltó végül is ez a dolog, hogyha az ember egy kicsit ilyen távolról tudja szemlélni magát.
1: Akkor elárulok magának egy titkot, amit nagyon rossz néven fognak tőlem venni. Nekem az a meggyőződésem, hogy a én fajta ember, és ezt most egy kicsit kitágítom, azok az emberek, akik ilyen nagyon segítő foglalkozásokat választanak, mint mondjuk egy klinikai pszichológus, azoknak az eme szeretetképtelen. Erről én meg vagyok győződve, hogy ott egy érzelmi fogyatékosság van, amit megérez vagy észrevesz az illető, a tudatosság különböző fokain, fél tőle, szorong tőle, és elkezd kompenzálni. És a szeretet képtelenségét jósággal, rendességgel, segítőkészséggel kompenzálja.
0: Amit utál?
1: Hát, hogy mondjam, nem utálja ezt túlzás, ezt mondani, de tudja róla, hogy ez egy pót cselekvés, hogy azért jobb lenne, ha ő igazán szeretetképes ember lenne. Most persze ugye ez kész, hát lenyakaznak a kollégáim, hogy én ezt mondtam, mégis így gondolom a dolgot, figyelve az életüket is, figyelve a saját életemet is, hogy bizony ez egy jóvátétel valami hiányosságnak a fedésére.
0: És Popper Péter szeretetképtelen?
1: Nézzel, maga szeret sarkosan fogalmazni. Azt gondolom, hogy jóval kevésbé vagyok szeretőképes, mint egy átlagosan fejlett ember. Hogy ez hol sérült meg, azt most nem tudom magának megmondani. Annyira vagyok szeretetképtelen, hogy ez az elengedni tudás. Ez innét fakad, mert most nézzem, hogyha én most ékeskedni akarnék, akkor azt is mondhatnám, hogy én már a sztoikus vagy a buddhista bölcseletnek oly magas fokára jutottam el, hogy ilyen gyarló dolgok engem nem érdekelnek. Nem.
0: Mint a szeretet?
1: Mint a kapcsolatok, mint az állás, mint a pozíció, nem, ezek engem rettenetesen érdekelnek, és borzasztó fontosak. Sőt, észreveszem magamon azt is, hogy például most, hogy öregszem, anyagiasabb leszek, mint voltam, mert rossz néven is veszem magamtól, egyfajta vereségnek tartom, de el tudom engedni.
0: És az életét mégiscsak a kapcsolatai jelentik. Hiszen azt mondta, hogy az összes lila angora pulóver, amit a mama viselt, az a szerelmekben, a barátokban és a mesterekben testesült meg. Akkor tulajdonképpen hol van az ember, hogyha ezeket, akik számára az életet jelentik, el tudja engedni, vagy nem szereti annyira, mint ahogy másról azt képzeli, hogy szeretni tudja?
1: Ezt én bonyolultabbnak látom. Először is, ha egyszer azt mondom, hogy szeretet, vagy akkor azt mondom, hogy szerelem, akkor egy kicsit ezt én római, júliai szerelemnek gondolom, vagy szentpáli értelembe vett szeretetnek ebben, a mindent eltűr, mindent elfedez, mindent megbocsát. Annyi mindent neveznek ki az emberek, tetszést, megkívánást, erotikus vonzódást szerelemnek, és annyi minden kötést, barátságot, szolidaritást, összetartozást. Van egy érzés, amit én másképp hívok. Ne nevezzük szeretetnek, én ezen mást értek. Közöm van hozzá. Annyira elkoptatott ez a szeretet, és én annyira föntartom ezt valami egészen ennél sokkal tisztább és önzetlenebb érzelemnek. Mikor ilyen önismereti csoportokat tartottam diákokkal, eljutottunk a szerelemhöz, szeretethez. És elkezdték mondani a Julcsa, hogy ő miért szereti a Mihályt, hogy ezért szereti meg azért. És mondom, hogy gyerekek, ne beszéljetek ilyen hülyeséget, az ember nem valamiért szeret, az ember csak szeret, és hadd mondjam el, hogy ezekről a dolgokról én a következőt gondolom, például a szeretetről. Volt egyszer egy kedves munkatársam, akinek a papája református lelkész volt. És mindig hívott, hogy hallgassa meg egyszer a papájának egy istentiszteletét. Elmentem, meghallgattuk együtt, nagyon hangulatos, szép volt. Én akkor voltam először református istentiszteleten. Végén azt mondta az ő papája, hogy én az Úr méltatlan, de hivatalos szolgája, hirdetem néktek a bűnök bocsánatát, mit megáld az Úr ingyen kegyelemmel. Elegyetek békével. És én berohantam, amint lehetett, és azt mondom, hogy mit tetszett mondani, meg a Popper Péter, mit tetszett mondani? Hát azt mondja, mit szoktunk, hogy én az Úr méltatlan, de hivatalos. Igen, értem, hirdetem néktek a bűnök bocsánatát. Igen, ezt is értem, de mi a vége? mit megáld az Úr ingyen kegyelemmel. Hogy ingyen kegyelemmel? A kegyelemért nem kell jónak lenni, nem fiam. Nem kell megbánni a bűnöket, nem fiam. Nem kell vezekelni, nem fiam. A kegyelem ingyen van. Adja az Isten, akinek ad. Hát így gondolom én ezt a szeretetről is, hogy az nem valamiért van. Egyszerre föllobban az emberbe. Hadd mondjak egy másik nem papi példát. Az én professzorom, gyerekgyógyász professzorom volt, Gerlóci professzor úr. És az egyszer egy este fölhívott engem. Ide figyelsz, hogy játszanak Pesten egy filmet, meg kell nézned. De akkor hülye volt a helyzet, hogy miért. Tehát van egy film, az a címe, hogy egy férfi meg egy nő. Azonnal menj és nézd meg. Mondom, jó, rendben, megnézem, professzor úr, de miért? Azt mondja, mert a legritkább dolgot mutatja meg a világon. Van egy férfi és egy nő, akik nem akarnak egymástól semmit, nem akarják használni egymást, csak örülnek, hogy a másik a világon van. Ez egy olyan ritkaság, azonnal menj és nézd meg.

az én életemnek egyik nagy kalandja az volt, hogy én 3 évig nem láttam. Egy fiatalkorú szembetegség következtében először csökkent látóként, majd később vakként éltem a szemműtétemig. Ezt sose írtam meg igazán, mert túlságosan intim volt. És én azt mondtam a Liberman Lucinak egyszer, hogy fiatal voltam, 23-24 éves, hogy sok ember van, vagy van néhány ember körülöttem, hogyha nem sikerülne a szemműtétem, és vak maradnék, aki jó szívvel megadná azt a kiszolgálást és törődést, amire rá vagyok utalva. És mégis öngyilkosnak kell lennem, és meg is fogom ebben az esetben ölni magam, mert én nem szeretek annyira senkit, hogy el tudjam jó szívvel fogadni. Tehát engem szeretnek. És akkor jöttem rá arra, ugye az ember mindig a saját életéből csinálja a pszichológiát, nem annyira a tankönyvekből. Akkor jöttem rá arra, hogy talán az öngyilkosoknak nem az a bajuk, hogy őket nem szeretik eléggé, és ezért magányosak, hanem hogy ők nem tudnak eléggé szeretni, és ezért magányosak. Lehet, hogy nem igaz.

0: mi az a csalódás?
1: Megmondom, mert annak ellenére, hogy ez még ma is nyomja a bögyömet. Mikor 92-ben elszerződtem külföldre, egy ember kivételével, tehát egy hang volt csak, senki nem mondta, az se a szakmából, senki nem mondta, hogy maradj itt. A kedvünkért, szükségünk van rád. A szakmai kollégám részéről azt éreztem, hogy mint egy kis megkönnyebbülés lenne úrá rajtuk, hogy egy ilyen nehéz súlyú rivális kikerül a ringből. A barátaim, munkatársaim sem szóltak egy hangot se. Én ezért később, hát nem is mondom, hogy nagy tetemre hívást rendeztem, de megkérdeztem, és azt mondták, hogy te, mi annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy a te akaratod, belátásod, ítéleted igaz és jó, hogy eszünkbe se jutott, hogy ezzel perbe szálljunk. És mégis, mikor ott ültem 2500 kilométer távolságra, és a hiúságom már kielégült, hogy engem 58 éves koromban egy másik egyetemen kineveznek professzornak, akkor azért tulajdonképpen ez csalódás volt és fájt. Senki nem mondta, hogy te, apa, vállald föl ezt a rohadt helyzetet, ami kialakult körülötted. Szükségünk van rá. Maradj itt.
0: Miért jött vissza?
1: Most mondhatnám azt is, mert a családom Magyarországon maradt, de én nem akartam elmenni véglegesen.
0: Ez egy ilyen gyerekes dolog volt, hogy az ember kiprovokál egy helyzetet, és akkor azt várja, hogy azt mondják, hogy hülye vagy, hát ne menj el. És igen. Aztán a csalódás az onnan jön, hogy az Isten nem mondja semmit.
1: Persze, de közben fogják a frakkomat, és én kitépem a kezükből, és mint hős elmegyek.
0: És csak azért megy el, hogy visszajöhessen?
1: Nem. Megmondom, hogy miért mentem el. Ez a helyzet nekem itten nagyon rossz volt.
0: Elkezdték támadni?
1: Az még nem lett volna baj. Alattomosan támadtak. Szokás szerint azért támadtak, hogy biztos azért, mert én kommunista voltam, mozgalmi ember voltam, tehát pártkarriernek köszönhetem a professzúrámat. Nekem fontos volt az. Igen, ilyen esendő az ember, hogy én bebizonyítsam, hogy én külföldön is pszichológus professzor vagyok, és hogy erről szó sincs. Ezért nekem mi volt a fontos? Az az egyetlen pillanat, amikor kineveztek, amikor elfogadtak és akceptáltak engem, mint a pszichoterápiát tanító professzort.
0: És aztán?
1: És aztán végig gondoltam azt, hogy hányszor van úgy az ember, hogy egy pillanatért, ami fontos neki, az lehet egy szerelem, az lehet karrier, az lehet bármi, évekig hurcol magával terheket, amik ebből a pillanatból fakadnak, amik már nem kellenek neki, a pillanat kellett. És mikor rájöttem, hogy nekem a pillanat kell csak, meg a családom is, még minden fontos ember számomra Magyarországon van, akkor úgy gondoltam, hogy én becsületesen leszolgálok két esztendőt, és akkor átalakítottam az én munkaviszonyomat olyanná, hogy időnként visszatérek, és intenzív kurzusokban próbálom átadni azt, amit át tudok adni egyáltalán ebből a szakmából, de itt viszem tovább az életemet, de mondom, eredetileg se akartam én végleg elmenni Magyarországtól, csak volt egy olyan ebura fakó bennem, ugye, majd én megmutatom nektek. Most attól azt gondolom, nem lettem népszerű, hanem még jobban utálnak tőle.
0: Milyen hosszú egy pillanat?
1: Pontosan addig tartott, amíg ott voltam, két esztendeig tartott a pillanat, és azért volt ilyen hosszú, mert nagyon sok mindennel meg kellett küzdenem, hogy nem magyarul tanítok, hanem angolul. És az bizony nehézségeket is okozott nekem. Nagyon újra kellett készülni az óráimra, utána nézni kifejezéseknek. Nehézségeket okozott, hogy egy más kultúrába tanítok, ahol az utalásaim, a poénjaim nem jönnek be egész egyszerűen. És nehézséget okozott, hogy egy más közegnek tanítok. De nem orvostan hallgatók, és nem pszichológus hallgatók, akikre én szokva voltam, hanem voltak itt szociológusok, pedagógusok, orvosok, pszichológusok, stb. Ezt úgy hívták ezt a szakot, hogy klinikai kriminológia, tehát olyanokat képeztünk, vagy én képeztem a magam tárgyaival, akik bűnözőkkel, alkoholistákkal, drogosokkal akartak később foglalkozni.
0: Végül is kiderül, hogy az ember mennyire röghöz kötött. Hiába idézi Thomas Mann egyfolytában, és hiába hivatkozik az embuddhistákra.
1: Az ember sokféle erőt és ismeretet felszedhet Indiától, Fogföldig és Thomas Manntól. Bárkiig, én azt gondolom, hogy a hovatartozás, mondjuk meg dagályosan a haza, az ténykérdés, Először is az ember ott van otthon, aminek nyelven a legtökéletesebben tudja kifejezni magát. Akkor a nyelv egy gondolkodásmód, egy asszociációs rendszer, az ízek. Meg kell mondani, hogy zabálós létemre nekem volt egy kifejezett ízhonvágyam egy időben. Én nem tájak után vágyakoztam.
0: Mik voltak ezek az ízek?
1: A jó bableves, a füstölt hús, a kolbász, a szalon, az a csupa olyan dolgok, amiket nekem nem kéne ennem, nem kéne a pocakomat növesztenem. Ilyen fajtájú, szóval ezek a paprikás, hagymás, paraszti ízek után jött ilyen ízészség, holott én nagyon szeretem tulajdonképpen a keleti és egzotikus ennivalókat, és van egy rettenetes fontos dolog az otthonosság érzésében, az orientáció. Hogy tudok a sorok között olvasni. Tudja, milyen rettenetes dolog, mikor két hete van az ember idegenben, külföldön, és csőrepedés van? Szóval, hogy orientált vagyok, hogy tudom a kiskapukat, az ügyek menetét, intézés módját, ezekből összeáll valami, és én valóban úgy látom, hogy az ember nem átültethető.
0: A fene egye meg, hogy itt a sarkon nem tudják, hogy hány cukorral iszom a kávét, nem?
1: Például, és sok mindent nem tudnak. Nem tudják, hogy a dühögök, azt nem kell komolyan venni. Az elmúlik 10 perc alatt, és főleg nem tudják azt, hogy én sem veszem magamat olyan komolyan. Itthon azért tudják, hogy mindenféle maszkjaink vannak, professzori maszk, elnöki maszk, tudós maszk, de hát csak kikukucskál az ember mögül, ott elhízik a maszkokat.

0: És mi a félelem?
1: Én esetemben önféltést jelentett. Úgy működtem, mint nagyon sok ember, hogy az önféltéséből fantáziák lesznek, a fantáziáit fölnagyítja,

írtak egymásnak rettenetes és nagyszerű sírverseket, és én is írtam magamnak egy sírverset is, ez most eszembe jutott, és el is mondom, így szólt: itt nyugszik egy fiatal barom, sírkövére most felkaparom, amire az ihlet perce ragad, szálvete kisfiú, kakis bugyis, halálig mindent kibírunk, úgyis kár volt annyira félteni magad.

A Portré műsor 1994-ben készült és utoljára ugyanabban az évben szeptember 11-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat július 25-én 17:55-től a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örök emlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár pődiumunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
3: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-én.

0: 5-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Ukrán dróntámadás okozott tüzet egy energetikai létesítményben az Uljanovszki régióban. A térség repülőterének forgalmát korlátozták. Közben az elcsatolt Krímfélszigeten ukrán támadásokban egy civil életét vesztette, négyen pedig köztük két gyermek megsebesültek. Belgorod megyében is meghalt egy ember. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az elmúlt éjszaka több mint 220 ukrán drónt fogott el és semmisített meg 18 régió, valamint az Azovi-tenger felett. Az ukrajnai rendezés lehetőségéről is tárgyalt Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter Manilában. Az orosz tárcavezető megerősítette Moszkva készségét a konfliktus politikai diplomáciai eszközökkel való rendezésére. Az amerikai diplomácia vezetője kijelentette, szeretnék, ha ez a háború véget érne, és az Egyesült Államok továbbra is szívesen vállal konstruktív szerepet ebben a kérdésben. Szóba kerültek más regionális és nemzetközi kérdések is, a többi között a Perzsöbölben kialakult helyzet miatt. Vasútfejlesztési programot indít a kormány, 10 év alatt összesen 3550 milliárd forint értékű beruházás jöhet létre. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is. A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, a megye és kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás, valamint az ügynökakták megnyitásáról szóló törvényjavaslat is. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Etikai eljárás kezdeményezett Orbán János Dénes ügyében a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Turi Attila előzetesen egyeztetett a költő prózaíróval, aki korábbi nyilatkozata ellenére nem kíván lemondani akadémiai tagságáról. A tisztviselő emiatt döntött az etikai bizottság összehívása mellett. A Fidesz frakció szerint nem igazságos az iskolakezdési támogatás hamarosan létrejövő rendszere. Közleményükben azt írják, a javaslat sok rászoruló családot kirekeszt a támogatásból, ezért jelentős korrekcióra szorul. Emlékeztetnek, a kampányban ígért 700 ezer rászoruló gyermek helyett az előterjesztés csak 400 ezerre vonatkozik. Hétvégén rendezik a 41. Forma 1 magyar nagydíjat a Hungaroringen. A hivatalos program holnap reggel a Forma 3-asok és Forma 2-esek szabad edzéseivel kezdődik. A főfutamot vasárnap 15 órától tartják, a mogyoródi hétvége eseményeit az M4 Sport élőben közvetíti. Az M3-as autópályán Mogyoród térségében már most megnövekedett forgalomra kell készülni az előkészületek miatt. Az időjárásról. Napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
2: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A fekete havas. Benedek Elek meséje.
4: Volt egyszer egy király, s annak három dali szép fia. Ennek a királynak mindig vadászaton járt az esze. Egyebet sem igen tett egész életében. A fiait is mindig magával vitte, s az apjok hat havasának nem volt olyan szege lika, ahol a fiúk ne vadásztak volna. Volt a királynak még egy havasa, a fekete havas, de ide hiába kéredzettek a királyfiak, az apjuk széles a világért meg nem engedte volna, hogy oda menjenek vadászni. Na, telt, múlt az idő, és az öreg király meghalt. Ahogy elföldelték, a három fiú összetanakodott, s a temetés után egyben neki cihelődtek. Elindultak a fekete havasba. Hadlám, mi Isten csodája lehet ott, hogy az apjuk mindig úgy tiltotta a vadászást abban. Hát, megérkeztek szerencsésen a fekete havasba, jártak, keltek, kódrogtak, leskelődtek, nézelődtek mindenfelé, de az Isten Istenem ne légyen, ha még csak egy madarat is láttak. Megszólal egyszer a legidősebb királyfi, és azt mondja: halljátok, hát többet ne kódorogjunk együtt, hanem itt, ezen a helyen váljunk el, s menjünk hárman három felé. Ihol van három nyílása az erdőnek, álljon belé mindenik egy nyílásba, s menjen, amíg a szeme lát. Jó, van, ebbe megegyeztek. De még hogy szavamat ne felejtsem, azt is határozták, hogy valami haszontalanságra egyikük se találjon lőni, mert a lövésre visszajön a másik kettő, s ha haszontalanságra lőtt, úgy felpofozzák, hogy szikrát hány a szeme. Ebbe is megegyeztek, s azzal elváltak. Mentek, mendegéltek hárman három irányban. A legkisebb fiú, még alig, hogy elvált a bátyjaitól, meglát egy repülő hollót, akinek a szájában valami fényesség volt. No, ezt lelövöm, gondolá magában a királyfi. Ki tudja, milyen drága portéka lehet az a fényesség. Fogta a nyilát, célba vette a hollót, s abban a minutában le is puffantotta. Szalad hozzá, nézi, mi van a szájában. Hát, egy darabocska acél. A lövésre nagyot csendült az erdő, oda szaladtak az idősebb királyfik, s már messziről kiabálták: mit lövél, hé, mit lövél? Mondani sem merte a királyfi. Hely, megmérgelődtek a bátyjai, és erről stúl jól megpofozták. Hát ilyen haszontalanságra vesztekedett a nyilvesztőt, te oktondi, te! Nagy délrel durral ott hagyták az öccsüket, hanem ez egyet gondolt, s az acélt eltette. Hát, ha még valahol hasznát veheti ennek a haszontalanságnak. Tovább ment, s amint ment, mendegélt, egy magas kőszikla tetején megpillant egy sólyom madarat. Gondolja, ő bizony lelövi, ez talán nem lesz haszontalanság. Célba vette, de a sólyomot nem találta, hanem sólyom helyett egy darabocska szikla pattant le. Fut oda, vajon mi lehet az? Hát, igazi jóféle kova. No, zsebre tette ezt is, hát ha hasznát veszi. Hiszen zsebre tehette, de jöttek a bátyjai is, amikor megtudták, hogy kovát lőtt, úgy felpofozták szegény fejét, hogy a szeme csak úgy karikázott belé. Aztán ment ismét mind a három a maga útjára. Szomorú lett a kicsi királyfiú, a könny is patakzott a szeméből. Tőle ugyan repülhettek, károghattak, csiripolhattak a madarak, rájuk sem nézett. Hanem amint ment, mendegélt nagy búsan, egy magas fának az oldalán megpillantott egy mókust. Megállt, gondolkozott egy keveset, vajon lelője? Hát, ha ez mégsem haszontalanság. Célba vette, rálőtt a mókusra, de nem találta. A mókus helyett egy nagy tapló esett a földre. No, ez nem sokat érő, de azért elteszem, mondta a királyfi. El is tette, de szaladtak is a bátyjai, s amikor látták a taplót, úgy felpofozták a kicsi királyfit, hogy a szeme zöldet, vereset látott. Eközben esteledett, s a királyfiak nem is váltak el egymástól, együtt mentek tovább. Azt mondta a legidősebb, hogy nem ereszti szabadjára a kicsi királyfit, mert még mind ellődözi oktalanul, ami nyilvesszeje van. Mentek, mendegéltek, és egyszerre csak meglátnak egy őzet. Futott nagysebesen az úton keresztül, éppen előttük. No, erre mind a hárman rálőttek, és el is találták. Fölvették, s vitték magukkal. Gondolták, jó lesz vacsorára. Tovább mentek, mendegéltek, s ím egy gyönyörűséges szép rétre értek. Ez a rét a fekete havasnak éppen a kellős közepén volt. A rét közepén pedig volt egy forrás, a forrás mellett egy rézvájú. Egybe megnyúzták az őzet, megmosták a húsát. Hiszen jó van, de nyersen csak nem ehették meg a húst. Fa az elég volt, de tűz mégsem volt, mert nem hoztak hazulról se kovát, se acélt, se taplót. No, lássátok, mondd a legkisebb királyfi, ti engem cudarul felpofozátok, hogy acélt, kovát, taplót lőttem. Hát most csinálok tüzet, ha a pofonokat visszaszámlálhatom nektek. Az idősebb királyfik nem bánták, ha duplán visszaszámlája is, csak tüzet csináljon, mert éhesek voltak erősen. De a kicsi királyfinak jó szíve volt, s nem számlálta vissza a pofonokat, sem kétszeresen, sem egyszeresen. Hanem hamarosan elészedett acélt, kovát, taplót, s olyan tüzet csinált, hogy csak úgy lobogott a láng az ég felé. Azután az őzet fanyársra húzták, a tűz felett megforgatták, megsütötték, s csak a csontja meg a bőre maradt az őznek. A húsát megették egy béfaló falásig. Vacsora után a tűz körül leheveredtek, de a legidősebb mégis meggondolta, s felállott. Azt mondta, ti csak aludjatok, én ébre maradok reggelig, nehogy valami csúfság essék rajtunk. Az bizony jól tevé, hogy talpon maradt, mert alig alvának el az öcsei, hát jő egy háromfejű sárkán, egyenesen a rézvájú felé. A szájából három rőfnyire szakadt a láng előre, és amikor észrevett a királyfit, neki szaladt, hogy fölfalja, de mindjárt. Hely, uram Jézus, ne hagyj el, fohászkodott a királyfi, azzal kirántotta a kardját, s nyisz, lenyisszentette a sárkánynak mind a három fejét, mintha ott sem lett volna. Közményt legyen mondva, ez a háromfejű sárkány egy ötfejű, meg egy hétfejű társával Fekete Gyász városán túl lakott egy feneketlen tóban, s onnan jártak szerte éjjelenként a forráshoz. S ha jól ittak belőle, ismét visszamentek a feneketlen tóba. Nem is igen járt errefelé sem ember, sem állat, mert a sárkányok, akiket útjukban találtak, felfalták. No, elég az, hogy a királyfi megölte a háromfejű sárkányt. De annyi vér folyt ki a testéből, hogy a tűz is elaludt. S reggelre csak egy kicsi, égő üszök maradt meg. Csak hogy ez megmaradt. Ebből istenes tüzet csináltak, s aztán ismét neki cihelődtek, s jártak, keltek, kódorogtak egész nap a fekete havasban. Estére visszajöttek a tűzhöz, s most a középső királyfi virrasztott. Bezzeg, hogy jött éjjel az ötfejű sárkány, hiszen ha jött, ott is maradt, mert a középső királyfi sem volt ám olyan teddel s eléseved legény. Lenyisszentette a sárkánynak mind az ötfejét, de már ebből annyi vér folyt, hogy a tűzből csak egy pislákoló parázs maradott reggelre, úgy eloltotta. De csak, hogy megmaradt egy parázs. Ebből megint olyan tüzet csaptak, hogy csak úgy lángol, szikrádzott. Harmadik este a legkisebb királyfira jött az őrzés sora. A bátyja, amikor lefeküdtek, megmondták neki, hogy ha közeledik a sárkány, mert bizonyosan jő ma éjjel is, felköltse őket, ha jót akar. Jól van, jól, majd felköltek, csak aludjatok, mondta a kicsi királyfi. Hát, uram Jézus Krisztus, adj egy kicsi spirituszt. Alig, hogy az idősebb királyfiknak bekoppant a szemük, jött a hétfejű sárkány, s a hét szájából szakadt a láng, hét rőffel előre. Gyere, gyere, mondd el, kicsi királyfi, emberedre találsz? Hely, hogy megküzdöttek, hogy erősködtek, de hogy? Még a föld is rengett belé, ahogy össze-össze csaptak. De a kicsi királyfi bizony nem költötte föl a bátyjait. Meggyőzte ő egymaga is a hétfejű sárkányt, hanem aztán ennek annyi vére folyt ki, hogy csak ugyan egy égő szikra sem maradt a tűzből. Hát most mit csináljak? Tanakodott a kicsi királyfi. Az acél megvolt, de a kovát valahol elejtette. Hogy csinál most tüzet? Ő bizony egyet gondol, s felmászik egy magas fára, hát ha lát valahol tüzet. Majd arra megy, aztán s kér egy szemparazsat. Mindjárt fel is mászott egy fára, s annak is a legmagasabb ágára, onnét széttekintett. Nézett sokáig, északra, keletre, nyugodra, délre, de nem látott tüzet sehol. Messze, messze, jó három napi járóföldre, egy rengeteg havasban, mintha pislákolt volna valami lángocska. No, de ezt ugye a reggelig meg nem járja. Pedig ott bizonyosan nagy tűz lehet, gondolta magában. Gondolkozott, tanakodott, s addig gondolkozott, addig tanakodott magában, hogy mégiscsak elmegy oda, ahol az a tűz van, anélkül nem kerül a bátyai elé. Ment, mendegélt nagy búsan, s hát alig ment egy jó futamodást, találkozik az éjféllel. Köszöntötte őt illendőképpen, adjon Isten jó estét, bátyám uram, merre tart, ha meg nem sérteném? Én bizony, fiam, a fekete havasnak tartok, ez van most soron. Álljon meg, édes bátyám uram, ne menjen tovább, amíg én vissza nem kerülök, kérte éjfélt a kicsi királyfi. Nagyot kacagott az éjfél erre a beszédre. No, hallod-e, megvénültem, azt se tudom, hány ezer esztendeje járom a kerek világot, de még ezt tőlem nem kívánta senki fia. No, már pedig innét egy tapottat sem megy, bátyám uram, erősködött a kicsi királyfi, és ahogy ezt mondta, hirtelen jó, szíjas, héjat hántott le egy növendékfáról, s az éjfélt megkötözte egy vastag bükkfához. Mérgelődött, rúgdalózott az éjfél, de hiába, nem tudott a gúzsból kiszabadulni. A kicsi királyfi pedig továbbment nagy vígan. De alig haladt egy puskalövésnyire, szembe jöv vele a hajnal. Kérte ezt is, de milyen szépen kérte, hogy állapodjék meg, amíg visszakerül. De a hajnal akkor átkacagott, hogy zengett beli az erdő. Noha úgy, mondta a királyfi, mindjárt megtanítlak emberségre. Megkötötte a hajnalt is, jó erősen, de úgy, hogy mozdulni sem tudott. Most már mehetett bátran, nem félt, hogy megvirrad, amíg ő vissza nem kerül. Ment, ment, haladott, az idő meg egy helyben maradott. Addig ment, amíg abba az erdőbe nem ért, ahol a tűz világolt. Hely, de milyen tűz volt ez! Rengeteg erdőnek a közepén egy nagy tisztáson, tőből levágott fák ágastól, bogastól kazalba voltak rakva, de olyan magasra, mint egy emeletes ház. Ezt négy oldalról s négy szegről meggyújtották. Ezt a rettenetes nagy tüzet látta a kicsi királyfi egy pislákoló lángocskának a fekete havasból. No, itt volt tűz, volt eleven parázs, csak közelibe kellett menni. Megállt a királyfi, széttekintett, s hát a tűz körül 24 erdei tolvaj ült, s valamin erősen tanakodtak. Ha oda megyek, gondolta magában, ezek egyszeribe megölnek. Fogta a nyilát, a nyilveszőre rászúrt egy darab taplót, hogy majd azt keresztül lövi a tüzön, aztán kerülő úton a tüzes tapló után megy. Fölveszi, s visszamegy a fekete havasba. Úgy is tett. Keresztül lőtt a tűzön, s a tapló tüzet is fogott, de hiába ment lábújhegyen, a száraz falevelek zörögtek, ropogtak, s az erdei tolvajok észrevették. Hely, egyszeribe felszögdöstek a haramiák, megfogták a királyfit, akit jól ismertek, mert mind az ő országából valók voltak. Húzzuk nyársra, kiáltotta az egyik is, másik is. Dobjuk a tűzbe, kiáltották némelyek. Sem nyársra nem húzzuk, sem tűzbe nem dobjuk, mondta a haramiák vezére. Hasznát vehetjük még ennek a fiúnak. Tudjátok-e, hogy a fekete gyászváros királyának miért nem tudunk bejutni az udvarába? Azért, mert a torony tetején az a vaskakas kukorékol, ha a palota felé közeledünk, s erről a katonák észrevesznek. Hát csak hagyjuk meg az életét ennek a legénykének. Ő majd lelövi a vaskakast, aztán elraboljuk a kicsi király kisasszonyt, meg a királynak minden kincsét. Tetszett ez a beszéd a haramiáknak, s meghagyták a királyfi életét. Nyomban el is indultak fekete gyászvárosba. Amikor a városhoz közeledtek, a királyfit előre küldötték, hogy lője le a vaskakast. Előre ment a királyfi, éppen a várfal alá, célba vette a vaskakast, s úgy lelőtte, hogy az többet nem kikirikilt az életben. Erre a haramiák is a vár alá mentek, a királyfi kezébe egy kötelet adtak, azután feltaszították a várfokára, hogy a kötélnél fogva húzza fel őket, a másik oldalon pedig eressze le. No, hiszen majd leeresztelek, gondolta a királyfi. Mikor a várfokán volt, sorba felhúzta a haramiákat, de amint egyenként leeresztette, valamennyinek lenyisszentette a fejét. Most már szépen vissza is fordulhatott volna, de ő bizony egyet gondolt, beugrott a király udvarába, föl, egyenest a palotába. Bement az első szobába, ott a király aludott. Be a másodikba, ott a királyné. A harmadikba, ott a király három lánya. Mind a három leány fejénél egy-egy szál gyertya égett, s ő a gyertyákat elvette, s a leányok lábához tette. Az idősebb leányok nem ébredtek fel, de bezzeg fölébredt a kisebbik, s nagyot sikoltott, amikor meglátta a királyfit. Ki vagy te? Mi vagy te? Hogy jöttél ide? Kérdezte a király kisasszony. Ne félj tőle, mondta a királyfi, nem bántalak, szépséges szép király kisasszony. Aztán elmondta szép sorjába, hogy ki ő, s mi ő, mi mindenem ment keresztül, s hogy került ide. Reszketett eleinte a kicsi király kisasszony, mint a nyárfa levél, de most már nem félt. Elvezette a királyfit a szomszéd szobába, s ottan jól megvendégelte, vacsora után pedig egy gyűrűt s egy zsebkendőt adott neki jegybe. Mert, hogy szavamat össze ne keverjem, a király kisasszonynak erősen megtetszett a vitéz királyfi, de még a királyfinak is a kicsi király kisasszony. Hely, bezzeg szeretett volna most mindjárt itt maradni a királyfi, de neki még vissza kellett mennie a bátyjaihoz, hogy reggel tüzet gyújtson nekik. Elbúcsúzott jegybéli mátkájától, de megígérte, hogy éppen megy, s jön, s egyszerűen megtartják a lakodalmat. Hanem mielőtt a falon keresztül mászott volna, mind a 24 haramiának az orra hegyéből lecsippentett egy falást, aztán keresztül a falon, utcú neki az erdőnek. A haramiák tüzéből fölkapott futtában egy üszköt, s meg sem állott a fekete havasig. Itt a hajnalt is, az éjfélt is eloldozta, jó utat kívánt mind a kettőnek, ahol sár nincs. No, szaladtak is azok, amikor megszabadulhattak, de olyan sebesen, hogy mikor a királyfi a testvéreihez ért, már árkon bokron rég túl volt az éjfél is, meg a hajnal is. Az idősebb királyfik aludtak, mint a bunda, s mire fölébredtek, pattogott a tűz, mit az öccsük csinált. De bezzeg eltátották a szemüket, szájukat, amikor a kicsi királyfi elmondta, hogy hol, s merre járt az éjjel. Az ám, az éjjel. Volt az három éj is egy végben. No, hanem azt még nem is mondám nektek, hogy lakott a fekete gyászvárosban egy híres vitéz, akinek olyan veres volt a haja, mint a veres láng, még annál is veresebb. Úgy hitták, hogy veres vitéz. Ez a veres vitéz korán reggel kiment a várfal alá, történetesebb éppen oda, ahol a haramiák feküdtek. Tudta jól, hogy kik s mik voltak ezek, azt is tudta, hogy mi áradban lehettek. Fogta a kardját, s ő is lenyisszentett egy-egy faláskát, mind a 24 haramja orrából, s ment nagy kevélyen egyenest a királyhoz, s azt hazudta, hogy ő ölte meg a 24 haramját. Örült a király erősen, mert tudta, hogy a 24 haramja régen fenekedik a kicsi király kisasszonyra, meg a drága sok kincsére. Nagy örömébe azt mondta hát a veres vitéznek. No, te veres vitéz, nagyot cselekedtél, nem maradok adósod. Három leányom közül választ feleségnek, amelyik tetszik, s vele adom az országomnak is tiszta harmadját. Veres vitéz bezzeg, hogy a legkisebbet választotta, mert hogy az volt a legszebb. Hivatja a király legkisebb leányát, s mondja neki szép apai szóval. Édes leányom, készülj, férjhez adlak mostan. Kihez, apám, kihez? Kérdezte a király kisasszony. Egy vitéz emberhez, aki az éjjel egy nagy szerencsétlenséget fordított el fejünkről. Megölt 24 haramiát, akik tégedet is el akartak rabolni. Akárki legyen, mondta a király kisasszony, szíves örömes leszek a felesége, édesapám. Úgy bizony, mert a kicsi király kisasszony az ő jegybéli mátkájára gondolt. Csak akkor tudta meg, hogy más a vőlegénye, amikor a vendégség összegyűlt. A pap is elé állott, hogy összeeskesse a veres vitézzel. Sírt a kicsi király kisasszony, patakzott a könyv mind a két szeméből. Kétszer is földhöz verte magát, s azt mondta, inkább szörnyű halált hal, mégsem lesz a veres vitéz felesége. Hiába illegette, billegette magát a veres vitéz, a király kisasszony rá sem nézett. Egyszerre csak kiszaladt a szobából, ott hagyta a vendégséget. Utána az édesapja. Elé fogja a leányát, kérdezi, faggatja szépen, mi lelte, mi fordította meg az akaratját. Megmondta a király kisasszony, nem teketóriázott. Elmondott mindent úgy, ahogy történt. Nosza, a király mindjárt eléhívatta a leggyorsabb kengyelfutóját, szalasztotta a fekete havasba. Fekete havas közepén arra a rétre, ahol egy rézvájú van. Ottan talál három királyfit, s hívja meg a vendégségbe. A kengyelfutó éppen ott találja a három királyfit. Most is a kicsi királyfi kalandozásáról beszéltek, hát nem is félhetett, hogy másokat talál meghívni. Hiszen egyéb sem kellett a kicsi királyfinak, csak azt hallja, hogy az ő jegybéli mátkáját máshoz akarják adni feleségül. Indultak nyomban, s meg sem állottak fekete gyászvárosáig. Ez alatt a királyi palotában folyt a dinom-dánom lakodalom. Gondolták, hogy majd visszafordul ismét a király kisasszonynak az akaratja. Hát előre ettek, ittak, vigadoztak. Veres vitéznek akkora volt a becsülete, hogy a székire 12 párnát tettek, s úgy ültették a tetejébe. Hely, halljatok csodát, mi történt! Az történt, hogy mikor a királyfiak bejöttek az udvarra, s ráléptek a palota első grádicsára, veres vitéz alól kisusszant egy párna. És ahogy jöttek feljebb a grádicson, minden lépésre egy párna csusszant ki veres vitéz alól. Amikor meg a királyfik beléptek a szobába, a szék is kifordult alóla, s úgy elterült a földön, mint egy kecskebéka. A kicsi királyfi ezután elé mondott a szép sorjába, ami történt elejétől fogvást, s bizonság okáért megmutatta a 24 haramja orrahegyét is. Ez az igazi, ez az igazi, kiáltották a vendégek. A király is látta, hogy melyik részen van az igazság. Veres vitézt lófarkára köttette, és végig hurcoltatta az utcán. Hanem a három leányát még aznap a három királyfinak adta, s helybe csaptak olyan lakodalmat, amilyen nem volt, s nem is lesz hét puszta határban. A kicsi királyfi ott maradt fekete gyászvárosban, az idősebb fiúk pedig hazavitték a feleségüket. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
3: Elhangzott a fekete havas. Benedek Elek meséjét Szabó Sándor mondta el.
1: A mese 1979-ben készült, és utoljára 1983. január 10-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: Benedek Elek 1520 évvel született és 50 éve halt meg egy kis erdővidéki székelyfaluban, Kisbaconban. Édesapja, Benedek Huszár János, jómódú gazdaember, úgy döntött, hogy jófejű, de vékony pénzű legkisebb gyermekét, a kis Eleket, nem a családi gazdaság, hanem a világ pompája számára neveli, kitanítatja. Középiskolába Székelyudvarhelyre küldte, egyetemre pedig Budapestre. A mesék már gyermekkorában megragadták az élénk fantáziájú, érzékenykedélyű kisfiú figyelmét. Hogyne, mikor édesapja faluszerte ismert, közszeretetnek örvendő mesemondó volt, s az udvarukon lakó zsellérleányka Rigó Anis is szebbnél szebb meséket tudott. A nyári széna csinálások alkalmával pedig a nagyokat füllentő vén Demeter András nevettette meg a fuszújka leves és a tepertős túrós puliszka köré letelepedő kaszásokat, szénaforgató leányokat. Kollégista diák volt, mikor Kriza János vadrózsáinak hatására barátjával, Sebes Jobbal bejárta udvarhelyszéket, háromszéket és csíkszéket. Népdalok, népbaladák és népmesék után. Munkájával egy aranypályadíjat nyert, s a kéziratot magával hozta Pestre, és megmutatta tanárának, Gyulai Pálnak. Gyulai Pál jószemű irodalmár volt, és felfedezte a 21 néhány éves fiatalemberben az eljövendő írót, szerkesztőt, és különösképpen a mesemondót. Megbízta hát Benedekeleket, hogy gyűjteményét Kriza János és Orbán Balázs hagyatékával egybeolvasztva rendezze sajtó alá a Magyar Népköltési Gyűjtemény című sorozat számára. A kötet meg is jelent Székelyföldi Gyűjtés címen. És csak a beavatottak tudták, hogy meséit Benedekelek mondta el, írta meg. Mire a könyv megjelent, már újságíró, majd országgyűlési képviselő, aki parlamenti szűzbeszédét az ifjúsági irodalomról tartotta. Pályája kezdetén feleségül vette az aranyhajú Máriát. Letelepedett Pesten, s 6 gyermeket neveltek, volt hát kinek mesélni. Még a 80-as években 2 újabb mesekötete látott napvilágot, a Székely Tündérország és a Székely Mesemondó. Ezek meséi is gyermekkori emlékeiből, diákkori gyűjtéseiből valók. De már nem a székely parasztember szólal meg bennük, hanem a mesemondó Benedekelek. E kötetek sikere késztette arra, hogy az Erdélyi János, Merényi László, Kálmányi Lajos és mások gyűjtötte meséket is újra meséje, a maga szép székely magyar mesemondó stílusában a gyermekek és az egyszerű nép számára. Így jött létre a millennium ünnepére 5 kötetben legnagyobb hatású műve a magyar mese és mondavilág. Meséi megjelentek Ponyván, kalendáriumokban, tankönyvekben, gyermekújságokban, kisebb-nagyobb mesés könyvek formájában. De nem csak a magyar népmeséket mesélte újra, hanem a Grimm testvérek meséin kívül Csodalámpa címen 4 kötetben elmesélte a világ legszebb meséit is. A nagy családban, széles baráti körben, az unokák és olvasói, a pótunokák folytonosan növekvő seregében is mindig történt valami, amit érdemes volt a gyermekeknek megírni. Nem csoda, ha gyermek újságjait, az én újságomat, a jópajtást, majd szülőfalujába Kisbacomba való hazatérése után a Cimborát annyian olvasták. Ortutai Gyula szavaival Benedekelek egyike volt a legnagyobb magyar mesemondóknak. Sőt, talán az egész világon alig van párja, mert úgy pendült a meseszó az ajkán, akár a tündéri varázsos mesék, akár a furfangos tréfák, mintha a legnagyobb tehetségű öreg paraszt mesemondó ült volna a lócán, körülötte gyermekek, öregek, hallgató vénasszonyok és mosolygó barátok. És most íme, mi is. Hallgassuk meséit figyelemmel. A szalonnafa. Benedekelek meséje.
5: Volt egyszer egy király. Ennek a királynak olyan fája volt, amely minden nap egy szalonnát termett. Teremhetett. Nem sok örömét látta. Hiába állított melléje minden isten adta ilyen egy regiment strázsát, bizony csak ellopták a szalonnát róla. Kis miféle lelkes vagy lelketlen állat lehetett a tolvaj, nem tudá senki lélek. Mert az a regiment strázsa úgy elaludt éjfélkor, mint a fekete föld. Búsult a király erősen, hogy ő már nem ehetik soha az életben kedve szerint való paprikás szalonnát. Egy reggel aztán a király legidősebb fia, mert volt neki 3 fia, azt mondta. Felséges apám, megőrzöm én azt a szalonnát? Jól van, mondá a király, próbáld meg, de ha egy regiment strázsa meg nem tudta őrizni, tőled még inkább ellopják. Kimegy a királyfi estére kelve a kertbe, de bizony éjfélre elaludt, s reggelre csak ismét nem volt szalonna. Másnap este a középső királyfi próbált szerencsét, de ez is éppen úgy járt. Harmadnap a kicsi királyfi állott elé. Oda dörgölődzött az édesapjához, s rimánkodott, hogy őrizhesse meg a szalonnát. De bezzeg kikacagták a bátyjai. Hogy így, hogy úgy, te taknyos macskabéka, ha mi meg nem tudtuk őrizni, majd te őrzöd meg. Na hiszen... Hát csak kacagjatok, gondolá a kicsi királyfi. Addig kunyerált, amíg az apja azt nem mondta. Jól van. A többi után próbálj te is szerencsét. Hely, örült a kicsi királyfi. Amint estére kerekedett az idő, elévett 2 kardot, lement a kertbe, földbe szúrta mind a kettőt, s lefeküdt közéjük. Gondolta, hogy ha elalszik, akármilyen oldalra dőljön, a kard megszúrja, s fölébred. De éjfélkor olyan szél lebbentette meg a szemét, hogy mindjárt elaludt. hanem föl is ébredt abban a minutában, mert az egyik kard oldalba szúrta. Fölpattan fektéből a kicsi királyfi, s kiabálja torka szakadtából. Hó, bátya, hé! Nem kendültette azt a szalonnát? De biz az öreg hátra se nézett, s nagy hirtelen egy kicsilikon a föld alá ereszkedett. Hazamegy a kicsi királyfi, s mondja a bátyainak, hogy mi történt, s hogy ereszék le őt kötélen, mert addig meg nem nyugszik, míg azt a vén tolvajt föl nem találja. A bátyai le is eresztették, de a kicsi királyfi elébb azt mondta nekik. Halljátok-e, én most lemegyek, de ha aztán vissza nem húztok, azt kívánom, hogy az egyikből legyen disznópásztor, a másikból csizmatakarító. Leért a föld alá a kicsi királyfi. Aztán ment, mendegélt, s estére egy házikóhoz ért. Bement a házikóba, s hát egy vakember s egy vakasszony üldögél bent. Nem szólt semmit. Szépen az ágy alá osonkodott, s ott elbújt. A vakasszony minden nap háromszor főzött puliszkát meg köménymaglevest, s azzal éppen jól laktak. A kicsi királyfi megéhezett a sok kóborlásban, s mikor a vakasszony kiborította a puliszkát az asztalra, szépen kisettenkedett az ágy alól, a felét megette a puliszkának is, a levesnek is. A vakember, mikor a puliszkát mindegy falásig megették, azt mondja. Hé, asszony, te ma kisebb puliszkát főztél, mint máskor, mert én nem laktam jól. Eleget erősíti az asszony, hogy ő éppen akkor átfőzött, mint másszor, de csak az lett a szóváltásból, hogy még főzött egyet. A királyfi ennek is megette a felét, s a vakember most sem lakott jól. Harmadszor is főzött az asszony, de a királyfi harmadszor is megette a felét, s a szegény vakember ismét csak éhen maradt. A vakasszony esküdözött, hogy ő mind a háromszor egy kupalisztből főzött. Na, hát akkor valami idegen ember van itt, mondta a vakember, s nagyot kiáltott. Ki van az én házamban? Szóljon, ha az élete kedves, mert a fejére duvasztom a házat. Hely, megijedt a királyfi. De bezzeg kibújt az ágy alól, azt mondta nagy szebegve. Én vagyok lelkem, édes keresztapám. Te? Te? Hát aztán miért nem szólottál elébb? Na, jó, hogy ide jövél. Rég ideje várunk. Hé, asszony, főzd még egy puliszkát. Az alatt, amíg a negyedik puliszka főtt, kikérdezte a vakembert, hogy nem erre ment-e el a szalonna tolvaj. De bizony, erre ment el, mondta a vakember. Hanem, hogy merre van a hazája, nem tudom, de majd csak eligazít valaki. A kicsi királyfi, ahogy beszedte a puliszkát, megköszönte a jó vacsorát, s ment tovább. Amint ment, mendegélt, talált egy rézmalmot. Abban a malomban egy rézleány lakott. Bemegy, szállást kér tőle, s a rézleány ad is szívesen. A két fiatal egyszeribe csak megtetszett egymásnak, hogy azt mondták, te az enyém, én a tied. Hanem baj volt köpecen. Mert a leány azt mondta, hogy addig mégsem lehet a felesége, amíg a szalonnás őszöreg embert meg nem öli, mert ő addig föl nem szabadul az átok alól. No, az Isten beszélt belőled, mondta a királyfi, mert én éppen őt keresem életre halálra. Tudod-e, hol lakik? Azt nem, felelte a rézleány. De menj innét az ezüst malomba, abban lakik az ezüst leány, az majd útba igazít. Tovább ment a királyfi, s elért az ezüst malomba. Hát az ezüst leány hétszerte szebb a rézleánynál. Szállást kért ettől is, ebbe még jobban belehabarodott, s ezt is feleségül kérte. Ez is azt mondta, amit a rézleány, s eligazította az aranymalomhoz. Ment a királyfiú az aranymalomba, s hát édes Jézusom, ott olyan gyönyörűséges, szép aranyleányt talál, hogy reggelig szólni sem tudott a nagy csodálkozás miatt. Reggel aztán elmondta, hogy mi áradban van. Azt mondta az aranyleány. Éppen jókor jöttél, az imént ment haza, otthon kapod. Hanem az az öregember olyan erős, hogy eddig még mindenkit legyőzött. Adok neked egy aranygyűrűt, ezt húzd az ujjadra, de úgy forgasd a kezedet, hogy az ősz ember meg ne lássa. Amint veszed észre, hogy legyőz, kér tőle pardont, ő megadja, te meg akkor hirtelen fordíts egyet a gyűrűn, s bizonyosan legyőzöd. Megköszönte szépen a királyfiú a gyűrűt, s a jó tanácsot, de addig nem indult útnak, amíg az aranyleánynak szavát nem vette, hogy az ő felesége lesz, ha szerencsésen visszatér. Mert volt, amilyen volt a rézleány s az ezüstleány, de az aranyleány szebb volt Tündér Ilonánál. Gondolta a királyfi, majd a rézleány az idősebb, az ezüstleány pedig a középső bátyjáé lesz, s ő az aranyleányt tartja magának. Ez szavát is adta, mert neki is erőst megtetszett a deli királyfi. Örvendezett a királyfi, hogy csak úgy repesett a szíve, hogy ilyen gyönyörűséges leány lesz az ő felesége, s a sebes szélnél sebesebben ment az őszember házához. Benyit az első szobába, hát nincs abban senki. Be a másodikba, harmadikba, abban sincs senki lélek. Végig megy vagy 6 szobát, csak nem talál senkit, míg nem a 7. szobában megtalálja a szalonna tolvajt. A szalonna ott lógott a gerendán, s az ősz öregember éppen fente a kését, hogy nekiálljon. Nagyot rikkant a királyfi. Hé, bátya, ne egye meg azt a szalonnát, mert nem kendültette a fáját. Előbb küzdjünk meg. Jól van, felelt az öregember. Úgy is csak én eszem meg, mert olyan legényt, mint te, 10 is földhöz verek, még étlen is. Birokra kelnek, s az öregember csak ugyan sokkal erősebb volt. De a királyfi, amikor látta, hogy itt most csúful jár, pardont kért.
6: Na hát, aztán mit akarsz még? Mormogott az őszember. Nesze szalonna, öcsém, erősödj!
5: S azzal adott neki egy font szalonnát, a többinek pedig nekiállott maga, s egy szempillantásra mindegy befaló falásig megette. Ez alatt a királyfi megfordította ujján a gyűrűt, s ismét birokra szólította az őszembert.
6: Hát, ha éppen nem kedves az életed, gyere!
5: Szólt az őszember, s újra egymásnak estek. Küzdhettek már egy jó óráig, de egyik sem tudta a másikat földhöz teremteni. Ekkor a királyfi összeszedte, ami ereje volt, s úgy levágta az őszembert, hogy nyakig süppett a földbe. Akkor elévette a bicskáját, az őszember feje tetejéből levágott egy darabot, s elindult visszafelé. Sietett az aranymalomba, s nagy örvendezéssel kiáltotta már messziről az aranyleánynak. Most már kettőnké a világ! Az aranyleány adott neki egy aranyveszőt, ezzel megsuhintá a malom 4 szögét, lett belőle egy aranyalma, azt zsebre dugta, s úgy mentek tovább. Ugyanígy tettek az ezüstmalommal s a rézmalommal is, s a királyfi most már 3 leánnyal s 3 almával ment hazafelé. Így értek a lik szájához. A kasba, amelyikben a királyfi leereszkedett volt, először is beleültették a rézleányt, s odafent a 2 idősebb királyfi felhúzta egyszeribe. De bezzeg szemök szájuk tátva maradt, amikor meglátták a szép rézleányt. Mind a ketten beleszerettek, hogy szinte összeverekedtek fölötte. Utoljára is abban egyeztek meg, hogy a rézleányt az idősebbik fiú veszi el. Most ismét leeresztették a kast, s másodszor az ezüstleányt húzták föl. Na hiszen volt nagy öröme a középső királyfinak, hogy a rézleányt a bátyjának engedte. Tüstént eljegyezte az ezüstleányt. Ismét leeresztették a kast, s harmadszor felhúzták az aranyleányt. Hely, szegény világ, vetett ágy! Csak most jött még a 6 delhat. Most már mind a kettő az aranyleányt szerette volna, s erősen bánták, hogy olyan nagyon elhamarkodták a választást. Hát most azért a macska békái legyen a legszebb. De már azt nem engedik, ha addig élnek is. Azért sem húzzák fel őt csak félig, onnét visszaeresztik, hadd vesszen ott. De a kicsi királyfi sem volt tökkel ütött fejű. Túllátott a bátyai eszén, s próbából egy követ tett a kasba. Jól gondolta, mert a kast csak ugyan visszaeresztették, s a kő úgy lesuppant, hogy 7 sinnyire ment a földbe. Hely, búsult a kicsi királyfi, s nagy bújában visszament a vakemberhez. Elpanaszolta neki, hogy s mint járt. Már most ő hogy kerüljen föl ismét a más világra. Egyet se bucsálódj, édes keresztfiam, mondá a vakember, aki szegény feje igazán azt hitte, hogy a keresztfiával beszél. Tudom, hogy szegény ember az apád. Adok hát neked egy singet, egy ollót s egy tűt, még jó hasznát veheted ezeknek. Csak azt kell mondanod, jól mérj, édes singem, jól szabj, édes ollóm, jól varj, édes tűm, s olyan ruhát csinálnak, amilyent a szíved csak szeret. Ha pedig fel akarsz jutni a más világba, eredj balra, amadombra, annak a közepén van egy magas fa, azon van egy kányafészek. A vén kánya minden nap felrepül a más világba, hogy eleséget hozzon a fiainak. Amikor a kánya indul, fogózzál szépen a farkába, de úgy, hogy észre ne vegyen, mert akkor halálfia vagy. A királyfi megköszönte az ajándékot, megfogadta a jó tanácsot, s szerencsésen föl is érkezett a más világba. Leült a lik mellett, s elgondolkozott, hogy mi csináljon szegény feje, merre vegye útját. Ő bizony azt határozta, hogy nem megy vissza az apja udvarába, hanem felöltözik rongyos ruhába, s beállott az apja városában szabóinasnak. Eközben hazament a két idősebb királyfi, s nem tudtak hová lenni a nagy dicsekedéstől. Hogy győzték le az őszembert, azt a szalonnatolvajt, s hogy szabadították meg tőle ezt a 3 szép leányt? Hajd, a király nem örült, s csak a kisebb fiát siratta éjjel-nappal. Várt, várt sokáig, de amikor látta, hogy hiába vár, a királyságot átadta az idősebb fiának, pedig a legkisebbnek szánta volt. Egyéb se kellett a legidősebb királyfinak, hogy királyá legyen. Mindjárt letett a rézleányról, s elhatározta, hogy az aranyleányt veszi feleségül. Hanem az aranyleány azt mondta, hogy ő addig hozzá nem megy, amíg nem tudja, hogy meghalt-e a kicsi királyfi, akivel eljegyezte magát. A fiatal király azonban fenyegetésre fogta, s azt mondta, hogy fejét véteti, ha kezét nem adja neki. Azt mondta most az aranyleány, jól van, hozzád megyek. De látod-e, az aranyköntösöm szakadozik, én pedig pap elejébe addig nem megyek, amíg nekem éppen ilyen köntöst nem csináltatsz? Jól tudta az aranyleány, hogy ilyent csak az aranyalmából lehet csinálni, az pedig az ő jegyesénél van. Így majd csak megtudja, éle hal-e a kicsi királyfi. Megörült a király, amikor hallotta a szándékát az aranyleánynak. Hiszen ez a legkönnyebb. Annyi neki az aranya, hogy azt sem tudja, mi csináljon vele. Még a fakanalat is tiszta szín aranyból csinálták. Kihirdetteti mindjárt, hogy a városban ahány szabó van, mind az udvarába jöjjön. No, hiszen el is jöttek mindegy szálig. A hónuk alatt hoztak singet, ollót, s úgy csattogtatták, hogy zengett belé az udvar. A kicsi királyfi gazdája is ott volt, a leghíresebb szabó. Előre mondta a gazdájának, hogy csak vállalja el a ruhát, akármilyen olcsón, s ő a többit majd eligazítja. Ha más 100 pengőt kér, ő csak kérjen 25-öt. Ha más egy hétre ígéri a köntöst, ő csak ígérje egy napra. Bizonyosan kész is lesz. Aj, de pofon sírítlek, te macska béka gyermek, te! Káromkodott a szabó. Te akarsz aranyköntöst csinálni? Te kecske olló, te! Hiszen még egy foltot sem tudsz vetni. Jól van, a szabó elment a király udvarába, s reábízták a köntös csinálását. Mindjárt vett egy vég aranyvásznat, nekiállott 12 legényével, de voltak éppen egyik sem merte az ollóját belevágni az oktalan drága vászomba. Utoljára mégiscsak neki keseredtek. Vágták, szabták, varták a köntöst, de amikor kész volt, nem merték elvinni. A kicsi királyfi pedig este kiszökött a mezőre, ott letette a rézalmát, ráütött a rézvesszővel, lett belőle egy rézmalom, aztán bement a malomba, a rézleány szobájából kivett egy vég rézvásznat, elővette a singet, ollót, tűt, s csak mondta: jól méri, édes singem, jól szabi, édes ollóm, jól vari, édes tűm. És egyszerre olyan rézköntös csinálódott, hogy aki nem ért hozzá, aranynak is elfogadta volna. Hanem szánszándékkal egy kis hibát hagyott rajta. Aztán ismét rávert a rézmalomra, alma lett belőle, zsebretette, hazament, a rézköntöst szegre akasztotta, szépen lefeküdt, s aludt reggelig. Reggel azt mondta a gazdájának, hogy ő csinált egy köntöst, próbáljanak vele, hát ha jó lesz. A szabó el is vitte, de az aranyleány megtalálta rajta a hibát, s azt mondta: küldjék hozzá, aki e köntöst csinálta. Elment a kicsi királyfi az udvarba, de nem mehetett be az aranyleányhoz, mert a cselédek kiverték. Majd beeresztenek egy ilyen piszkos inast. Hiszen csak az kéne, hogy reátegye a kezét arra a drága szép köntösre. Tudom, soha ki nem mosnák a szennyét. Visszament a kicsi királyfi, s a szabó egy legényét küldötte el, aki kisípte magát, de ezt meg az aranyleány nem fogadta el. Tudta ő, hogy azt a ruhát csak a kicsi királyfi csinálhatta. Másnap egy ezüst köntöst csinált a kicsi királyfi. Azon is hagyott egy hibát, de most sem juthatott be az aranyleányhoz, ismét csak kiverték a cselédek. Harmadnap aranyköntöst csinált a kicsi királyfi, de már ezen nem hagyott hibát. Hely, megörült az aranyleány, mikor fölpróbálta a ragyogó aranyköntöst. Úgy állott rajta, mintha abba jött volna a világra. Megparancsolta, hogy mindjárt ott teremjen, aki ezt a köntöst csinálta. Az inas el is jött, de megint csak ki akarták verni a cselédek. Az aranyleány azonban most meghallotta a nagy lármát, veszekedést. Kiment maga, s beeresztette a rongyos inasocskát. Abban a szempillantásban megismerte, de akárhogy repesett a szíve, nem szólt semmit, csak megjutalmazta. S úgy tettek, mintha soha sem látták volna egymást az életben. Alig tudta meg a király, hogy az aranyköntös elkészült, mindjárt kihirdette a lakodalmat, de az aranyleány azt mondta, hogy ő bizony nem megy hozzá, mert az ő jegyese él. Háj, megörvendezett az öreg király, mikor meghallotta, hogy él a legkedvesebb fia. Még a fél lába is, amelyik a koporsóba volt, táncra kerekedett. Elé hozták a kicsi királyfit, de az olyan rongyos piszkos volt, hogy a tulajdon édesapja sem ismert rá. Egyéb sem kellett a bátyjainak, azzal állottak elő, hogy be kell záratni a fiút egy toronyba, s ha holnap reggelig be nem bizonyítja, hogy ő a királyfi, életével adózzék. De a királyfi hamar megfelelt. Azt mondta: azért bizony ne várjatok holnapig, én a ti testvéretek vagyok. Én öltem meg az őszembert. Itt egy darab a fejéből, ni? Nem haltam meg, amint ti gondoltátok. Követtettem magam helyett a kasba. No, ha még most sem hiszitek, mondjátok meg, hol van az arany, az ezüst, s a rézmalom. Az idősebbik királyfik még mukkanni sem tudtak erre. A kicsi királyfi pedig elévette a három almát, letette az udvar közepére, rájuk ütött a vesszővel, s ismét malmokká váltak. De már most a bátyai is megadták magukat. Az öreg király mindjárt nekiadta királyságát. A lakodalom is megvolt mindjárt. 7 nap s 7 éjjel folyton folyvást tartott. S Isten csodája, a bort rostával mérték, s mégsem részegedett meg senki. A kicsi király senkiről nem feledkezett meg, de még a bátyjairól sem. Az egyiket disznópásztornak, a másikat csizmatakarítónak rendelte. Amikor ezt a mesterséget jól kitanulták, ismét megengedte, hogy felöltözzenek hercegi ruhába, s elvehesse az idősebb a rézleányt, a középső az ezüstleányt. Most már mind a három boldog volt, s talán ma is élnek, ha meg nem haltak.
3: Elhangzott a Szalonnafa, Benedek Elek meséjét Lukács Sándor mondta el.
2: A mese 1900

0: Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
1: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
4: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint olcsó literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
3: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Az orosz csapatok folyamatosan támadták Odesszát az éjszaka, a légicsapásokban, infrastruktúrális létesítményekben, egy irodaházban és több járműben keletkeztek károk. Az észak-ukrajnai

0: Szumiban egy benzinkutat ért orosz légicsapás, egy ember könnyebben megsebesült. Közben ukrán dróntámadás okozott tüzet egy energetikai létesítményben az Ujjanovszki régióban. A térség repülőterének forgalmát korlátozták. Az elcsatolt Krímfélszigeten ukrán támadásokban egy civil életét vesztette, négyen pedig, köztük két gyermek, megsebesültek. Az ukrajnai rendezés lehetőségéről is tárgyalt Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter Manilában. Az orosz tárcavezető megerősítette Moszkva készségét a konfliktus politikai diplomáciai eszközökkel való rendezésére. Az amerikai diplomácia vezetője kijelentette, szeretnék, ha ez a háború véget érne, és az Egyesült Államok továbbra is szívesen vállal konstruktív szerepet ebben a kérdésben. Szóba kerültek más regionális és nemzetközi kérdés is, a többi között a Perzsőbölben kialakult helyzet. Ismét iráni célpontokat támadott a levegőből az amerikai hadsereg. A csaknem két hete kezdődött légicsapásoknak két halálos áldozata volt, egy ember megsebesült. Délnyugaton az iraki határ mentén egy olyan átkelőt ért találat, amelyet naponta több ezren használnak. Az amerikai támadások célja, hogy csökkentsék Irán katonai képességeit. Közben az irániak is lőttek egy amerikai katonai bázist, ezúttal Jordániában. Idehaza szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Ősszel kerülhetnek vissza a javintóintézetek a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelemhez. Az erről szóló egyeztetések már zajlanak a BVOP és a Szociális és Családügyi Minisztérium között, írja a HVG. A lapnak Gyurkó Szilvia, gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára elmondta, hogy ezzel visszáll a korábbi fenntartói rendszer. A szakmai munkát ugyanakkor megújítják. A cél, hogy több odafigyelés, támogatást, összetettebb segítséget nyújtsanak a javintóintézetekben élőknek. Ma este 8 órakor hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Idén 12 pontot partit szerveztek, a rendezvény központi helyszíne az ELTE Lágymányosi kampusza. Már délutántól programokkal várják a fiatalokat, számos egyetem is bemutatkozik, emellett könnyű zenei koncertek is lesznek. Több városban is tartanak hivatalos ponthatárváró bulit, egyebek között Debrecenben, Egerben, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen és Szegeden. Hétvégén rendezik a 41. Forma 1 magyar nagydíjat a Hungaroringen. A hivatalos program holnap reggel a Forma 3-asok és Forma 2-esek szabad edzéseivel kezdődik. A főfutamot vasárnap 15 órától tartják, a magyaródi hétvége eseményeit az M4 Sport élőben közvetíti. Az M3-as autópályán Magyaród térségében már most megnövekedett forgalomra kell készülni az előkészületek miatt. Az időjárásról. Napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható. Holnap még előfordulhat kisebb eső, hétvégén ismét melegszik majd az idő. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Feltételes megállók, 8. rész. Vers, szöveg, próza. Formák és kísérletek a legújabb magyar lírában.
3: Disszemle. Szurony, száj, szurony, szurony, szíj, arc, szurony, szárny, szurony, szurony, szúrj, arc, szíj, arc, szurony, szíj, szurony, száj, szíj, száj, szurony, arc, szurony, szárny. Ez a disszemle, ez a disszemle, ez a disszemle. Szemle, vigyázz, szemle, pihenj, De a díszlépés, de a díszlépés, de a díszli, de a díszlépés, de a díszlépés, de a díszli. Egy tisztlépés, tisztlépés, száz tisztlépés, egy döccenés, száz döccenés, csak dötce, dötce, döccenés. Fel, láb, fél, láb, láb, le, láb, fel, derekad roppan. 30 centi a földtől, 40 centi a földtől, 120 centi a földtől, szakadjunk el a földtől. Sorakozzon már, hisz a díszlépés, hisz a díszbélés, díszlépés. Vízben lépünk, döccen adacunk, dac, dac, dac, dac. Vízben lép a díszmenet, a díszletek, de szép, de szép, de szép. Leszé, leszé, leszé, leszédül föntről már a tisztelt tábornok, s hadügyminiszter, s beszél, beszél, beszél. Vízbe döccent itt az utca, dísztribün és dízgalambduc. Vízbe tisztulsz, vízbe pusztulsz, vízcelofánba bifszteket, vízzubonyba tiszteket, tiszte, tiszte, tiszteleg, lábunk alatt dízbelek, épp kiontott kábelek, érzed kedves, még meleg, még meleg, még meleg, nagy mesterünk, házmesterünk, és dízbe öl, is dízbe öl, is dízbe öltözött. Újságokban hirdetés, ki dísztelen, ma esztelen, hisztele az üzletem, fölfújható diszkebel, jól mutat a tiszteken, díszgyomorba díszebéd, díszszegekbe díszfenék. Ben bámulás, len bámulás, kim bámulás, ben bámulás, üvegszemben tisztelet, döccen, döccen, döccen a díszmenet. Lobogó nyelv lóg, lobogó, fújja szellő, fújja szél, de szép, de szép, de szép, megfújom hát orbitális trombitám is. Kicsi százlá, bum, kicsi százlá, bum, kicsi százlá, kicsi százlá, bum, kicsi százlá, bum, kicsi százlá. Szurony, száj, szurony, szurony, szíj, arc, szurony, szárny, szurony, szurony, szúr, arc, szíj, arc, szurony, szíj, szurony, száj, szíj, száj, szurony, arc, szurony, szárny.
2: A Narancssárga jakfüzetek második darabjaként 1982-ben jelent meg a Verziók című antológia a Magvető kiadónál Kulcsár Szabó Ernő és Zalán Tibor szerkesztésében. Természeténél fogva viszonylag kevés benne a mondható vers. Az imént hallott Szilágyi Ákos versnek ezzel szemben ez az énekelt formája az egyedül érvényes. A kötet nagy része vizuális megoldásokkal, a képvershez közeli formákkal dolgozik, így a rádióban nehezen interpretálható. Most a mondható versekből adunk közre egy válogatást Szervét Tibor és Zalán János tolmácsolásában.
4: Sziveri János, Krédó. Mint Pilátus a krédóba. Itt a vérgyár a nyár vakmelegében. A levegőben füst és korom a forgótőke, s eme televény fejen árkot hasító kondenzált köröm. Bár mindezt másként szeretném akarni, nehéz a szennyet a mélyből kivakarni. Csupán ennyire telik létipari fantáziámból. Mint a féle hidegtű az élet alapmű anyagán, e törvénytelenül néptelen téren kimérten ellenállok, fölhatalmazva arra is, mindezzel visszaéljek. Megvakult zsebtükör a lélek. Valahol a bőr alatt, mint mozdony tolat a mindennapi kényszer, bolond szeszély, ami belőlem tevődik össze. Tehát a meccéspont adott, mások által vagyok kiméletlenül körülírva. Mintha a ma szédítő fortély mindenkori furfang más lenne, akár valóval szemben az álom, holmi kimutatható testcsel eljátszadozik vérünk a testtel. Fúra féreg, lehet ez is egyféle lekötött szemlélet, méreg vagy tiszta forrás? És hol találsz immár épp gyümölcsöt, mint semmivel töltött oszcilláló üreg, rím, kép vagy bármicsoda. Röpül, röpül az ostoba kéreg. ha költő ilyen mellé beszélek. Megfertőzött, lásd mindent az önként választott permet, kiürítettük egyszer s minde világ felváltó termet. S ha a vers folyam megszakad, mit tegyünk itt a fénykörön belül, mint aki kihűlt, olvasztó tégelyben ül. Közelébb húzódok hozzád, csak kibírjuk valahogy eme 8. napot.
5: Váradi Szabolcs, egy kívülálló, ha volna ilyen. Egy kívülálló, ha volna ilyen. Egy fejlett aggyal született csecsemő, vagy ama bizonyos marslakó mondjuk. Egy kívülálló, ha volna ilyen, nemigen értené meg, miért a saját érdekében, a saját, no meg a világ érdekében, a világtörténelem, sőt a világegyetem érdekében kívánatos a ajánlatos a és nem kevésbé javallott a egy kívülálló, ha volna ilyen, ha ilyen volna, hogy nem értené meg, ha így értené, ez a kívülálló nem is volna kívülálló egészen. Egy még kívülebb álló inkább azt hihetné egy másik naprendszerből, vagy az anyaméhből, mind a mellett az emberi nyelv, noha legkezdetlegesebb birtokában, azt vélhetné e legkívülebb álló, a szavak szótári avult, hagyományos jelentésére utalva, azt hihetné, mi sem kívánatosabb, mint hogy a... mi sem ajánlatosabb, mint hogy a... és alig ha javalható más, mint hogy a... a legkívülebb álló kívülálló legkívülebbről vélhetne e félét. De mi, akik bizonyos tekintetben tudnélik, hogy a bőrünkre megy a játék, belül vagyunk, és a kényszerű figyelemben, melyel a legfelsőbb felettesek kinyilatkoztatásait kísérjük, nyelvérzékünk átalakult aképpen, hogy immár közvetlenül észleljük a közvetett jelentést a szavakban. Mi a kiszabott terepen állunk jobb híján, s egyelőre beérnénk a dolgok nem legkedvezőtlenebb kimenetelével. Mi bizony hova tovább a kívülállás fokozatait meg nem értjük, sem orrunkat, hogy méltóan undorodnánk, a metaforák szaga nem facsarja.
4: Markó Béla, a látvány értelmezése. Medrében éles kés a víz, ketté vágja tested, derékban kettészel tovasodorja tagjaid, te csak lebegsz deréktól fölfelé, és aminek látszol, az vagy. Szennyesen hullámzik a folyó, kövek rángatják, marcangolják az alámerülőt. A gyanútlan hajót elhasítja a víz, és a felső rész tovább lebeg, mintha mi sem történt volna. Alábukó kezedet lemetszi a sodrás. Iszonyodva látod, hogy hirtelen vörösen bugyborékol, fortyog csuklót körül a víz. Fájdalmat nem érzel. S ha kilépsz a forró földre, megkönnyebbülsz, hisz mégis egy egész vagy. Nem jelzi alig látható heg, vörös forradás öv árulásodat. Csapzott fejedet vízbe meríted, vergődik, rángatózik a tested, míg nyakadra újból meg újból lecsap a víz. Kegyetlen látvány. Nem lehetsz itt is, ott is.
5: Parti Nagy Lajos, Bombonier. A tornyos csókok 3:40-ért záróra tájt. kissé előredülnek. Piros fejű kisasszony, ön biztos megért, ha elhagyom a pocsék rímeket, s ha nem csinálok úgy, mintha meghalnék a tornyos csókokért. A fagylaltját és a szeplős süteményt nyugodtan összeöntheti, meg is pofozhat, és jönnek majd a tornyos pofonok. Hisz nem látott még élő trubadúrt, bár Bécsben járt már, és gimibe is. Gondol ön az orosz krémtortára, ha jő a pulman puha alkonyat, s ha M. úr is betéved, ráadásul gondoljon rá sokat. M. urat kérem, rég nem láttam itt, de addig is majd kérek 100 minyont. Úgy építenék villanyvasutat, és gombfocit, és robbanó motort, s lám kiköveztem desszerttel az asztalt. Halavány lett, mint tér a holtsütésben, akár az ön kis orcáján a pír. Ajaj, ajaj, most lenne erre ráütő szavam, de hagyjuk el a rímeket, kisasszony, hisz minket már a múltunk összekapcsol, s Morgenstern úr kitán már nem is él, ahogy a tornyos csókok 3.40-ért kissé előredül, majd hátra némileg, mosolya, mint a száradó kökény. Bizony, kisasszonyom.
4: Cselényi Béla, paródia.
6: Mi újság van, kicsi mackó? Vingyom, bingyom, tá, liber, tutá, libertá, jön a táncoltató. Hová mész hát, kicsi mackó? Vingyom, bingyom, tá, hiber, tutá, hiberna, hiber a barlangba.
5: Nagy Gáspár, Kút. Bár én mindent megteszek, nehogy kísértés karmolásszon. Mégis éjszaka többször versre ébredek. Szép szavak szavakba merülnek, csobbannak az álomfúrta kútban, kimerni nincs mód, hiába csikordul sűrűn a lánc, a vers lent marad, fogolyként, örökre, s nem érdekli már, kinek a vödre fordul, így gyakorta fölötte, és újra meg újra, hiába.
2: Akkor most következzék a beszélgetés a Verziók című kötetről. Résztvevők Keresztúri Tibor, Szilágyi Ákos és Szkárosi Endre. A műsorvezető Mészáros Sándor.
7: 1982-ben jelent meg a Verziók című, az új magyar költészetet bemutató antológia. Ez a könyv meglehetősen nagy vitákat váltott ki megjelenése idején. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy beszélgető társaim részben olvasói, részben szerzői voltak ennek a antológiának. A beszélgetést valamiféleképpen két részre bontanám, amennyire ez lehetséges. Egyrészt arra, hogy valamiféleképpen mit jelentett ez a könyv akkor, és mi a mai olvasata ennek a könyvnek. Tehát az első kérdésem az volna, hogy mi volt ennek a könyvnek, ha egyáltalán volt jelentősége, és miért váltott ki akkor a vitákat a nyilvánosságban? Szilágyi Ákos.
8: Nézd, azt hiszem, hogy ennek a könyvnek a jelentősége az volt, hogy ami akkor már minimum 2 évtizede a föld alatt, a hivatalos művészeti élet, irodalmi élet perifériáján és a műfajok és művészeti ágak között teljesen normális módon zajlott, és aminek a szinterei, nem tudom én, a Fiatal Művészek Klubjától a magánlakásokig, a párizsi magyar műhelytől az új szimpozion körig Jugoszláviáig terjedt, és ez létezett, és ott volt, és a magyar irodalomban egyre népesebb lett mondjuk itt talán az a csoport, jórészt azt hiszem a nemzedékünk beliekből álló csoport, akik ezt választották, ez volt számukra nagyon fontos. Na most tudjuk jól, hogy a 60-as, még a 70-es években is hát egy úgynevezett avantgárd költői kötetet, egy költő, aki magát így határozta meg, most tudjuk, hogy az avantgárd, posztavantgárd, neoavantgárd, ilyen avantgárd, olyan avantgárd, ez már egy gyűjtőfogalom, keresztül préselni a kiadón, ez gyakorlatilag lehetetlen volt. Tehát a kötet az egy abszolút mértékben megkésett kötet, de, vagyis semmi egyéb, mint összegerebjézése, bizonyos értelemben alkalmi jellegű összegerebjézése, véletlenszerű, éppen kik kerültek be a szerkesztők látók körébe, baráti kapcsolatok, stb. És ennél fogva egy ilyen nagy eklektikus kiborítása tulajdonképpen ennek a évtizedek alatt gyűlő irodalmi dézsának, és tessék, ez van benne. Most ennél fogva ez egy nagyon heterog színvonalát, jellegét, irányzatokat, minden tekintve egy, majdnem azt mondom, hogy össze-vissza kötet, kicsit össze-vissza, nekem. Ez nem zavar, miért lenne baj, hogy össze-vissza? Ma különösen miért lenne baj, ugye, a posztmodern korában, de már ez is kicsit úgy szerkesztődött, hogy minden jöhet, ami belefér ebbe. Ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy azok a bizonyos viták, meg megrökönyödés, vagy nem tudom én mi, ami fogadta ezt a kötetet, az egy kicsit túl van dimenzionálva. Nem volt ennek akkora visszhangja, nem volt akkora csattanója. Miért? Mert ahol csattant, tehát például a Napilap kritika, ami akkor még létezett, sőt, hát javában, virágzott, és akkor is egy ilyen közvetítő, szabályozó, újra szabályozó kulturpolitikai funkciót töltött be, ezen a szinten csattant a dolog. Hát hogy csattant, hogy fanyalogtak, hogy hát ezek ilyen felmelegített dolgok, ez már mind a 10-es években meg volt csinálva, hogy és a többi, és ismerjük ezeket a sztereotípiákat. Ezek jöttek be, de az irodalomban, magában belül nem csattant. Na most én szerintem a probléma inkább azzal van, nem azzal, hogy ez csattant, a szokásos kulturpolitikai módon csattant, ugye, hogy a kulturpolitik szolgáló, vagy a szerzőt szolgáló kritika, ami szinte egyfajta kulturpolitikai kritika volt, átalakítani úgy, hogy bevegyék. Tehát ez a kritika, ez csattant mélyebb rétegeiben a magyar irodalomnak, az ízlésformáló, a vélemény meghatározó rétegeiben én szerintem én úgy éreztem, nem csattant egyébként nem csak ez a kötet, hanem azóta sem, szinte semmi, ami ebben a azt kell mondjam, egy dimenziójában, egy teljes dimenziójában a magyar irodalomnak történik. Nincs átjárás.
7: Károsi Endre?
9: Meghosszabbítanám ezt a gondolatmenetet olyan értelemben, hogy valóban a kötet részben megkésett, ez egyértelmű, részben pedig még talán egy kicsit korai. Tehát pont egy olyan pont, 1982-ben jelent meg, tehát ez azt feltételez, hogy kb. Egy olyan 80 körüli szerkesztői munka lehetett ezzel. Ugye, amikor egyrészt, hadd induljak ki az előszoból, amit a szerkesztők írtak hozzájuk, itt két kritériumot jelöltek meg. Az egyik egy tág értelembe vett nemzedéki kritérium, tehát azt mondja, hogy a zömmel 50-es években született alkotók, illetve az ő nemzedéki indulásukkal egyidejűleg debütáló idősebbek műveiből szándékoztak keresztmetszetet rajzolni. A nemzedéki keret mellett pedig a formabontás elvét tekintették kiindulásnak, viszont itt van nekem egy gondom vele. Persze utólag, és hát könnyű 95-ből okosnak lenni, de talán ez már akkor is kevés volt. Ő azt mondja, hogy a formabontást úgy értik, hogy a versbeszéd nyelvi megszervezettségének szintjén már kifejezik elhatárolódásukat a líra hagyományos formaelveitől, és most jön az érdekesek, ami a zárójelben van, vers, láb, ritmus, ütem, versszak, rím, stb. Na most ez a stb. Az érdekes, tehát a kritériumnak ekkor már szerintem a stb.-nek kellett volna lenni. Tudnék, a magyar versbeszéd elszakadása rímtől, ütemtől, verszaktól, ez lényegében megtörtént. Tehát ez nem volt még a legkülsőbb forma szintjén sem egy rendező elv. Itt pont az lett volna az érdekes, hogy a hagyományos vers beszéd a hagyományos nyelv átalakulása, mint minimális kritérium. Tehát mondjuk úgy, hogy a mondat, a rend, a nyelv, hagyományos mondatvezetés, tehát körülbelül a szintaxis szintjén bontó dolgoktól kellett volna kezdeni. Na most mivel ilyen hagyományos volt a kiindulás, tehát ami már nem verslábakban van, vagy rímekkel, ugye az elvileg belefér, körülbelül ez így működött a kötet beválogatott versek tanúbizonysága alapján. Ugye ez kevés. Ennél fogva egy csomó olyan dolog belekerült, amiről ma már, hát mondjuk akkor sem mindenki értette, de ma már nem érti az ember, hogy ez hogy kerül ide, hogy kerül be. Na most ez, valószínűleg ez a két kiinduló pont nem volt elegendő. Tudnilik, amennyiben kitágítják a nemzedéki kritériumot, és valóban inkább formai kritériumot választanak, és belekerül akár Tandori Dezső, akár, bár ez politikai okokból valószínűleg akkor nem volt lehetséges, Balaskó Jenő, vagy Szent Jobbi Tamás Lászlót akartam mondani hirtelen. Szóval Szent Jobbi Tamás, vagy mások, ugye? Akkor azért ez már egy másképet adhatott volna ki az előtörténetre vonatkozóan. A másik, ha ez egy kicsit később történik, az az igazság, hogy ezek az újabb nemzedékek, vagy főleg a bennünket követő nemzedékek, ugye 80-as évek, pontosan a 80-as évek folyamán tisztították jobban fel a saját tevékenységüknek az arculatát. Tehát például a Fráter Zoltán és Petőc András által, de már 1990-ben szerkesztett médiumát, ilyen szempontból profilikusan, az is tágasan igyekezett szerkeszteni, de tisztább volt. Na most ezek a kritikai szempontok azért nem is feltétlen a szerkesztők védelmében, de a méltányosság elve alapján meg kell jegyeznünk, hogy 82-ben ez végül is az első olyan kötet volt évtizedek után, ami úgymond helyet adott a formáknak és kísérleteknek, tehát a formai kísérletezésnek, ami akkor ugye, ahogy Ákos elmondta, hát vörös posztó volt. Na most, mivel semmi garancia nem volt arra, hogy ilyen kötet valaha az életben még egyszer lesz, nyilván a szerkesztők már a szokás videkezésből is ugye nem vállalhatták azt, hogy esetleg méltánytalanul tévedésből kirekesztenek valakit, hiszen ki tudja, mikor lesz legközelebb ilyen kötet. Tehát ennél fogva is esetleg tágasabbra vették a kötetnek a hát az általuk emlegetett keresztmetszetét. És mondom, annyit hozzá kell tenni, hogy talán pontosan abból a látószögből nem igazán látszott még a jövő. Tehát azok a szerzők, akik itt benne vannak, a Szombati Bálintot kivéve, aki akkor már egy viszonylag tiszta profilban dolgozott, vizuális költészet tekintetében, tulajdonképpen, ha megnézzük akár a vizuális költőket, akik belekerültek, ekkor még tapogatóznak, pályájuk elején vannak. Hadd valljam ezt be, én magam is személyesen, hogy tulajdonképpen 81-ben megjelent első kötetembe kerültek bele ezek a versek, amik itt vannak. Tehát én is az ilyenfajta formai kísérletezésnek, legalábbis a vizualitás terén, lényegében az elején voltam. Tehát ilyen szempontból mondom, hogy talán nem volt a legszerencsésebb az időpont. Ezzel együtt hozzá kell, hogy tegyem, hogy pusztán a történeti szerepénél fogva azért azt is el kell ismerni, olyan amilyen, de kétségkívül azért teret nyitott mégiscsak valaminek.
10: Keresztül Tibor?
11: Az én értelmezésemben ez a kötet az első radikális válaszadási kísérlet a Nagy László epigonizmus uralta líra történeti szituációnak a válságjegyeire. Ebben a vonatkozásban a történeti szerepe feltétlenül progresszív. Most nekem ott van bajom a dologgal, amit részben már érintettetek, hogy itt a helyzetből, az első próbálkozásból, az első jelenlegű kiadványból adódóan nem voltak végiggondolva a szerkesztők részéről akár a formai, akár a politikai kritériumok. Tehát nem nagyon volt az tisztázva, úgy érzem ma, hogy milyen irányzatait, milyen törekvéseit akarják reprezentálni, vagy bemutatni a formabontó vagy kísérleti irodalomnak. Így viszont csak egy ilyenfajta vegyes és szempontokat erősen keverő masszaszerű képződmény jöhetett létre. Ma a 90-es évek közepi olvasat vagy értelmezés azt mindenképpen feltűnően láthatja és megállapíthatja, hogy ezek a szövegek elsősorban, hogy mondjam, tipográfiai, formai radikalizmusokkal tűnnek ki, de feltűnően hiányzik belőlük egyfajta nyelvfilozófiai átgondoltság, vagy nyelvfilozófiai radikalizmus. Tehát elsősorban a külsődleges jeleknek a jelentésképző erejében bíznak, nem pedig a nyelvet magát próbálják meg átalakítani, és a nyelvet magát másfajta lírai, vagy hát kompozicionális kontextusba ágyazni.
10: Az előbb már elhangzottak erre mentségek, de mégis hadd radikalizáljam ezt a kérdést. Tudnélik, én a Csipeszel a lángot antológia kapcsán is átgondoltam, hogy miért az jut eszébe folyamatosan a magyar kultúrának, hogy nemzedéki új antológiákat csináljon. Miért nem tudja elfelejteni valamiféleképpen ez a kultúra, hogy egy irodalmiságnak a megjelenését ne feltétlenül nemzedéki értelemben gondolja el. Mert ha
7: ebben a dologban radikalizálom, amit Keresztúri Tibor mondott. Valójában én három antológiának a egymás mellett élését látom. Durván a három ciklust, három nagyon különböző poétikai elvnek az egymás mellettiségében érzékelem, amelyek nem is nagyon kötődnek egymáshoz. Ugyanakkor egy nemzedéki keret, ezt az egészet egyfajta ilyen valamiféle ellenbeszéd értelmében lírai eltávolodás bizonyos poétikáktól elfogadhatóvá teszi, és így is szocializálta az irodalommal ezt a nemzedéket.
8: Hát ő fenn tudja. Tudnélik, nem szabad elfelejteni azért azt, hogy ez a József Attila körnek volt a füzet sorozata, mégpedig az akkor frissen kivívott publikálási, új publikálási csatornája, aminek a lényege az volt, hogy miután folyóiratokat, irányzatos folyóiratokat nem lehetett szerezni, kivívni, ennél fogva egy olyan formát akartunk létrehozni, amely áthidalja mintegy a hiányát az irányzatos folyóiratoknak, és azért a meglévő szellem is mindenféle irányzatoknak, tehát azt bizonyítani, hogy nemzedéki karámba, mégpedig azon az alapon, hogy ezek itt úgymond mint fiatalok, mit tudom én 18 évtől 45-ig, vagy 50-ig, Erdély Miklóstól, nem tudom most kit mondjak, visszafelé a fiatalok, kíg, hogy éppen a nemzedéki arculatnak a sokfélesége, irányzati, szellemi sokfélesége, ennek a kirajzolása az egész füzetsorozatnak a célja volt, és ez nem mondom, hogy igazán sikerült, talán nem is sikerülhetett, egyetlen ilyen kiadási formájára nem volt alkalmas, de ennek egy picit valóban ez az egy kötet, ez ellent mond. És azért mond ellent, mert azért nem szabad elfelejtetni, hogy itt a szerkesztőségen belül, a József Attila kör vezetésén belül millió elképzelés, koncepcionális különbség, meg nem tudom én mi volt, tehát ez a kötet egyáltalában nem vita nélkül, és nem úgy jelent meg, amennyire én visszaemlékszem, hogy boldogok voltunk, hogy pont ezt szerettük volna kiadni, és ebbe most végre a mi nemzedéki hát arcunk megjelenik, és ebben mint egy tükörbe belenézhetünk, nem, ebben mind volt már egy ilyen egy fájdalmas utóíz, egy valami lecsengettség, valami fáradtság, és főképpen mondom az, hogy itt a nemzedéki jelleg, amit a szerkesztők valóban hangsúlyoztak, egyfajta gyűjtőelv volt, nem szellemi principium, már nem úgy jelent meg, mint 68-ban, 69-ben, 70-ben, amikor valóban a fiatal nemzedéknek nem maradt már más szellemi, vagy ha tetszik, ideológiai fogódzó, mint a puszta vitális adottsága az, hogy ő fiatal, hogy ő valami egészen más pillanatba lép a világba, máshogy lát mindent, hát ez teljesen természetes, minden fiatal korosztály tényleg másképp érkezik, máshová, és van egy ilyen vitalitása, tehát ez a vitalitás már kimerülőbe volt a 70-es évek végére, hát azért, bocsánat, ugye mi néhai 20 évesek 60, vagy 10-20 évesek 68-ban, 79-85-ben már 30 évesek voltunk, tehát az érett férfikor felé bandukolt ez a korosztály, úgyhogy én szerintem ez a nemzedéki jelleg merőben formális, és én arról azt hiszem, úgy látom legalábbis, hogy a magyar irodalom éppenséggel kényszerűen egyébként, nem azért, mert ezt valaki elgondolja, vagy a színre lépő újabb, meg újabb csoportok, meg írók, azok nem hajlandók többé most már nemzedékbe gondolkodni. A nemzedéki elv elhalóban van, mert maga a történelmi elv van elhalóban. Nincs olyan konfliktusa a napnak, a korszaknak, nem létezik az a bizonyos korszerem, amiben mintegy beöltözhetne az apák fiúk harca, és most egymásnak rontva akkor megvívhatnánk, és ezen az alapon határozhatnánk meg mi magunkat, mint új nemzedéket. És szerintem ez a Csipesszel a lángot kötetre is vonatkozik, és sok minden egyébre. Úgyhogy én éppen azt látom, hogy ha ez a kötet nem jön így össze, tehát ezen a nemzedéki alapon azt alapítjátok meg, hogy hát ez egy massza, akkor az paradox módon azt mutatja, hogy már nem működött ez a nemzedéki elv a 80-as években, már nem volt szellemi szervező elv, csak egy ilyen formális dolog, hát valahogy össze kellett szedni ezt az anyagot, és el kellett adni.
12: Azt gondolom, hogy nem csak a nemzedéki elv nem működött, hiszen a szerkesztőnek már bevezetőjében egyfajta kudarcról van szó, tehát egyfajta bevallott kudarcról van szó, amikor arról írnak, hogy a formabontó költészetet szeretek volna bemutatni, és a bontott formák költészete lett belőle, vagy valahogy így van megfogalmazva. Annál is inkább így van ez, hiszen hát gondoljatok olyan szerzők, a kötetben szereplő olyan szerzőknek a munkáira, mint Váradi Szabolcs, vagy Sziveri János, vagy Markó Béla, akiket az itt szereplő versei, de az egész pályuk alapján hát a legkevésbé sem tudnék experimentális költők csoportjához sorolni.
8: A bontott forma pedig olyasmi, ami a 20. században szinte, amit az előbb említette, a nyelvfilozófiai ihletettségű irányzatok, hát mi más csinálnak, mint bontják, ugye, úgy mond a forma.
10: Másrészt, amit itt az előbb pont te mondtál, Szkáros Endre, hogy ugyanakkor hiányzott az a fajta lappangó 60-as évek neoavangárdja, amely valamiféleképpen nem tudott kilépni a underground művészet gettójából, hogy azt a fajta a közönség számára megmutatkozhatott volna, és amely valóban a versről, a 60-as években megjelenő, a vers fogalmának az átalakítását megteremtette volna. Tehát, hogy valamiféleképpen a kötet mögé gondolható ez a fajta 60-as, 70-es évek neoavangárdja, de ez nem jelenik meg. És ebben az értelemben egy picit hiányos a kötet.
8: Teljesen egyetértek. Nem tudom, mennyire van a köztudatban a emlékezetem szerint jelenlét által kiadott szógettó. A szógettóban történik meg az, hogy hát mintegy a tradíciót létrehozva, most a szónak inkább a dokument, nem létrehozva, a dokumentálva az, hogy ez a tradíció létezik, bemutatják végül is azt kb. A 60-as évek közepe végétől, a 70-es évek közepéig végéig, hogy ez mit jelent. Tehát most a teljesség igénye nélkül, de élesebb kontúrokkal, és végül is azt mutatva föl, ebből a tényleg nagyon sokféle, sokarcú, nem tudom minek nevezzük, avantgard, vagy másképpen költő költészeti világból, ami a 60-as éveknek a neoavantgardja volt, de azért nem szabad elfelejteni, hogy mikor ezt a kötetet csinálják, akkor ez a neoavantgard már réges-rég szétesett, felbomlott, szellemileg már egész más, egyébként nem úgy bomlott föl, hogy a szerzők, az alkotók, azok meghaltak, vagy most jöttek az újak, hanem ők maguk végig mentek egy, nem, hát a, nem is a kísérletezésbe, hanem hát szóval végigventek valamilyen szellemi úton, és oda lyukadtak ki. Hát a posztmodern a sok tekintetben nem a fiatal nemzedéknek a találmánya, hanem az öregnek, ha tetszik, az idősebbnek.
9: Visszakanyarodnék egy pillanatra egy Keresztúri Tibor észrevételéhez, mi szerint külsődleges jeleket lát uralkodni ebben a kötetben, illetve e kötet által képviselt verstechnikákban. Na most, én itt megint arra utalnék, hogy megint tulajdonképpen egy szerencsétlen köztes állapotban jött létre ez a könyv. Tudnék, én meg pont azt látom, egyetértve ezzel, hogy valóban sem a nyelv radikális és organikus átalakítása nem történik meg. Kettő, ezeknek a jeleknek a használata nem csak, hogy külsődleges, hanem én nagyon bátortalannak látom. Ehhez persze hozzátartozik megint csak, és legyünk történetileg méltányosak azok a körülmények, amelyek között ez a könyv létrejött, és az akkori tipográfiai és egyéb lehetőségek. Hát emlékezünk rá, hát még 1990-ben is, vagy 89 körül, amikor a Galántai Györgyel közösen készített Szellőzőművek című kötetünket készítettük. A Györgynek volt egy tipográfiai terve, amit redukálni kellett a pécsi nyomda betűkészletére, ami akkor nem olyan volt, mint most a nyomdák betűkészlete. Tehát olyan nehézkes volt akkor a nyomda és a tipográfia és a könyvkészítés. Ezen a könyvkészítésnek az esztétikája, gyakorlati esztétikája, papír, borító, képek kivitelezése, szövegek elrendezése, rendhagyó tipográfiák alkalmazása, amelyek esetleg segíthetik ezeknek a jeleknek a funkcionalizálását, oda-vissza hatása ez, azok egyszerűen nem működtek. Úgyhogy én pont egyik oldalról egyetértve veled, a másik oldalról pont azt hiányolom, hogy sem vizuálisan sem merítik ki a lehetőségeket, nem adják vissza már abban a korban, akár csak kezdeményben létezett vizuális kínálatot, és hát ami persze ideális lett volna, és ezt különösen Ákos tudja meg én, hogy akiknek ezek a szövegeik belekerültek, hát adekvát lett volna egy ilyen kötethez, hát akkor ilyenről álmodni se lehetett, egy kislemez, vagy kazetta, vagy valamilyen melléklet, ahol az akkor, én szerintem, fónikusan, talán kiérleltebb formában létező dolgok már léteztek, de viszont nem fértek be semmilyen kiadványkeretbe.
8: Tökéletesen így van, még annyit hadd tegyek hozzá, ami hát homályba vész, mert ugye itt eltelt körülbelül 15 év azóta. És ez olyan folytonosan telt el, tehát nem voltak Magyarországon sem történelmi, sem más jellegű kataklizmák, nincsenek olyan cezúrák a mi életünkben, amikre visszatekintve azt mondjuk, hogy ott véget ért az idő, és egy másféle időszámítás kezdődött. Beleértem ebbe egyébként a rendszerváltásnak nevezett pár évet is, az is olyan folyamatszerűen. De mégiscsak egy másik világról beszélünk minden tekintetben, technikai, technológiai, gondolkodás, észjárás, érzület tekintetében. Hát ezek a kötetek, amiket itt még talán antikváriumokban biztosan, de egyik másik könyvesboltban is lehet kapni ezek a tégla színű kötetek. A Magvető kiadó, akkor a egyik legnagyobb kiadó volt a Magvető. A Magvető kiadóban olyan ellenállásba ütköztek, nem politikai ellenállásról beszélek, mert az megszűnt abban a pillanatban, hogy a Kardos György ugye a maga hitbizományát, a Magvető kiadót irányítva úgy döntött a kulturpolitikával teljes egyetértésben, hogy na jó legyen, hát nem lehet már bírni ezekkel, és akkor megadták. Ugye mi mindig hát azt csináltuk, hogy egész vezetőség vonult a Kardoshoz tárgyal, nem egy ember, hanem tízesével. Nem lehetett kibírni már. És a Magvető kiadónak a szerkesztője, a lektorai, a képszerkesztése, utálták a jakfüzeteket. Utálták. Mert mi az, hogy az utcáról bejönnek mindenféle ilyen fiatal emberek, és akkor azt mondják, hogy ez így legyen, meg úgy legyen, meg ők hoznak itt ilyen ugye képszerkesztőt, a Pócs Péter volt a tipográfus, kitalálják azt, hogy nekik ez legyen, meg az, hogy külön, mi az, hogy kiadótól mi külön akarunk egy könyv, hogy bent vagyunk a kiadó, élvezzük a kiadónak ugye az előnyét, és közben meg mi diktálni akarjuk össze. Tehát az állami módon való gondolkodás egyáltalában nem csak a kultúrpolitikusokat jellemezte, hanem ezt az egész intézményes hierarchikus világot. Tehát mindenki így gondolkodott, és most képzelhető, hogyha nem beszélünk csak a technikai, technológiai részéről, hanem erről a humán technológiai részéről, ugye? Tehát, hogy hogyan állt hozzá egy akkori lektor egy könyvhöz, egy kézirathoz. Hát más időben gondol. Most ezek a kötetek iszonyú gyorsasága jelentek meg, ahhoz képest, hogy a Magvető kötetek. Ugye évek, hát én magam is, hát mi arra voltunk szocializálva, vagy egy könyv, azon 3-4-5 év. Na most persze aztán voltak, akik kiugrottak, bármilyen okból, mindegy, kultúrpolitika ugrasztotta ki őket, egy piaci lehetőség ugrasztotta ki őket, de hát a normális irodalmi egzisztencia 4-5 években gondolkodott. Amikor mondjuk most a könyvhéten, április elején még írtam a könyvemet, ami május közepén már megjelent. És ez a normális, ez a természetes, és akkor is az lett volna, mert hát azért a világban már ez volt a természetes.
12: Annyit hagyják ezt hozzá, amit mondatok, teljesen egyetértve avval, hogy olyan fajta tipográfiai és technikai feltételek mellett nem is lehetett volna ez egy eleve egy szebb kiállítású, vagy radikálisabb, vagy szebb kötet. De a bajom nekem ott van, hogy a médium árt, amelyik kivitelében ehhez képest abszolút pazar, ugye 87-ben zárták le Petőci és Fráter Zoltán az anyagot, és jól emlékszem 90-ben jelent meg, tehát ott már a technikai feltételek adottak voltak, egyáltalán nem mutatja számomra erőteljesebb, jobb kondícióban ezt a fajta kísérleti irodalmat, mint amit a verziók mutatta. Tehát számomra ott is zavaró az a fajta, megint csak azt kell mondjam, valamiféleképpen politikai átgondolatlanság, hogy mindenhol visszaszivárognak a legradikálisabbnak tetsző szövegekben is a metaforikus, a jelentést tulajdonító, a képes beszédnek, tehát olyan fajta hagyományos nyelvi jelentés elemek, amiket ennek a fajta költészetnek, vagy ennek a legradikálisabb irányának a poétikája teoretikusan kizárna. Tehát számomra épp nem az bizonyítja a két kötet között eltelt idő, vagy a két kötet összevetése, hogy az experimentális költészet az egyfajta ilyen eszközfejlesztéssel mindig megújítható és továbbvihető, hanem abban a médium árban számomra épp a létező legkevesebb eszközzel dolgozó tandori rajzok, vagy Tóth Endre performance fotók, vagy egyéb munkák, tehát éppen nem a technikailag jobb kivetélező és összetettebb munkák az igazán érdekesek, vagy az újak.
7: Hát fordítsam a beszélgetést, hogy abban az irányban nagyjából ennek a logikáját, amit Ákos érintett már, hogy valamiféle időben egy vákumba érkezett meg ez a könyv. Mégpedig abban az értelemben, ha történetiségében gondolom el ezt a fajta új avangárd dolgot, ami a magyar nyelvű kultúrában volt. Hogy a 70-es évek közepére felbomlik az a fajta underground, magyarországi underground, mert végére jut valaminek,
10: ami bizonyos esetben folytathatatlanná válik. Valamiféleképpen itt kezdődik a lassú kimerülése úgy a párizsi magyar műhelynek és más tekintetben az új szimpóziónak, hogy valójában meg sem jelent a magyar itthoni irodalmi nyilvánosságban. Vagyis mintha az túl lenne, ez a könyv meg valahol odaérkezik meg, hogy ott kezdi a történetet, amit a magyar nyelvi kultúrában már a 60-as, 70-es évek neovangárdja megteremtett. Nem tudom, hogy ezt ti hogy látjátok ezt a kérdéskört.
8: Igen, ebben van igazság szerintem. Egy kicsit úgy tűnik, minthogyha lenne valamiféle párhuzam mind a magyar, mind a nemzetközi művészeti életbe, főképpen most itt az irodalomban, a század 20-as, 30-as évei és a 60-as, 70-es évei között. Mégpedig a magyarban egészen biztosan ugye a 20-as éveknek hát a 10-esből jövő ilyen avantgardista Sturm und Drang, amikor mindenki avantgardista I-től D-ig és József Attiláig és Radnótiig. Ugye ezután jön egy konzervatív időszak, egy évtized, amiről nem lehet tudni akkor, hogy az egy évtized lesz, mint hogy a 70-es éveknél sem volt világos, hogy az meddig fog tartani, kicsit tovább is tartott, mint 1980. És ez a 70-es évek, ez egy konzervatív évtized. Tehát egész egyszerűen ugyanúgy megfeneklik ez az alva neoavangardista Sturm und Drang, amiben azért talán mi történetesen Endrével egy többé-kevésbé benne voltunk, benne éltünk, úgy értem a levegőjében, most nem feltétlen, mint alkotók, és éreztük. Szóval az egy hatalmas fölhajtó erő volt, és tényleg, aki a akkori új szimpóziont olvasta, hát az nem egyszerűen egy lapot olvasott. Szóval az úgy bekerült valamilyen vérkeringésbe, és a világot, és ő is akart valamit csinálni rögtön. Na most ez valóban a 70-es években ez így leül, és elkezdődik ennek a neoavangardnak, vagy a klasszicizálása, vagy pedig eleve a visszaszorítás a klasszicizáló formák javára. Ezek a klasszicizáló formák nem merülnek ki a Nagy László féle klasszicizmusba, tehát van nekünk a 70-es években egy idézőbe teszem, de azért, mert én használtam ugyanezt a hasonlatot, Petri György éppen a 70-es évek végén, hogy ő akkor József Attilája, de hát persze ez nem egy az egybe értendő, és ő maga is annak idején ugye úgy indult, mint József Attila, de aztán úgy lett József Attila, hogy nem lett az, de a Petri költészetében ugyanazt a klasszicizáló jelleget érzem én megjelenni nagyforma művészet szintjén, ami a József Attila költészetében a 30-as évek. Most ez csak én a modell kedvére emelem éppen őket ki, és valóban amikor ez a klasszicizáló modell lehetetlenül el, most belsőleg nem hogy kultúrpolitikailag éppen hol voltak, kiadták, nem adták őket ki, ez mellékes, hanem a 80-as évek elejére, közepére, és akkor nem csak ez a klasszicizáló vonal lehetetlenül el, hanem akkora már régen el lehetetlenült ez a neoavangard, tehát ami mondjuk a külsőséges megújítása a költői nyelvnek, és ugye átmegy a dolog ebbe a hát mindenféle a nyelv, a művészi alkotás, az alkotás folyamatra reflektáló, ez szüntelenül feldolgozó, ironizáló, bármit lehet ezzel csinálni irányzatokba, és nagyon érdekes módon itt elkezdődik egyfajta összekeveredés. Tehát itt már nagyon nehéz lenne nekünk azt mondani, a Parti Nagy Lajos kartásunk és kortársunk, kiváló kortársunk költészetére, hogy ez a klasszicizáló valami, és akkor ezzel szemben történetesen mondjuk itt ül az Endre, az Károsi Endre, meg valami más. Nem így, nem állnak ezek egymással szembe kizárólagos viszonyba. Most ebből nem következik az, hogy nagy kibékülés következett itt be a magyar irodalomba, de megszűntek bizonyos régi típusú ellentétek, meg kizárások maguktól, nem azért, mert mi nem úgy döntöttünk, hogy mostantól békésen fogunk együtt élni. Ennek a bizonyíték egyébként az is, hogy az a konzervatív, nem, ne nevezzük konzervatívnak, nem is tudom, hivatalos
9: konvencionalista
8: helyes kritika, ami még akkor létezett, az szinte elenyészett, szinte nem létezik, vagy kiszorult mondjuk ilyen politikai beüvöltözések szintjére a művészetbe, irodalomban nagyon ritkán esik meg, mint az új hölgyfutár esetében történt.
9: Én is éppen azt akartam indítványozni, hogy esetleg helyezzük egy kicsit kultúrtörténeti megvilágításba ezeket a fejleményeket. Valóban én úgy érzem, hogy két hullám között vagy talán a következő soron következő hullám elején jött ki ez a kötet. Ha megnézzük akár nem is csak a magyar kultúrtörténetet, hanem mondjuk az európai kultúrtörténetnek a 60-as, 70-es évekbeli történéseit, illetve 70-es évek végi, 80-as elejék végi törekvéseit, hogy nagyon érdekes dolgot lehet megfigyelni. Gyakorlatilag ugye a 60-as évek közepe, egészen a 70-es évekig egy rendkívül, mondjuk ha zenére gondolunk, ott a legjobban megfogható, ugye a beat zene történetében, a Beatles és más dolgoknak a történetében. Egy nagyon érdekes periódus jött létre, egy olyan általános, radikális, esztétikai és szociális lázadás művészi produktumai jöttek létre, amelyek miközben progresszívak voltak, populárisak is tudtak lenni. Na most ezt a széles hullámot tulajdonképpen valamelyes néhány év késéssel követi, mondjuk a Kelet-Európában, mondjuk beszélünk magunkról, ugye Magyarországon az akkori underground stb. Irodalomnak egy nagyon heroikus indulattal, érzelemmel, és tehát a lázadás elemeit, érzületi és indulati elemeit is tartalmazó hulláma, amely 70-es évek közepére, sőt 73-74 körül egyszerűen gyakorlatilag politikai okokból felszámolják, de nagyon érdekes, hogy ami Nyugat-Európában történik, ugye 70-es évek elején történik meg ez a kettévállás a zenében például, hogy a progresszió és a popularitás ketté válik. Tehát, hogyha mondj, egy példával éljek, ha megnézzük a John Lennonnak, illetve a Paul McCartneynak a zenei útját, akkor látjuk ezt a kettévállást. Tehát a popularitásnak és a progresszivitásnak kettéválását. Ott is a 70-es évek gyakorlatilag, 70-es évek második fele különösen, ott már ezt nem lehet összemosni, ott is én értem egy válságperiódus, ami előhívja nagyon érdekesen a 70-es évek végére egy újabb lázadási hullámot, ugye a punkot, és aztán a New Wave-et, tehát az új hullámot. És érdekes módon ezt is majdnem párhuzamosan egy pici fázis késéssel követi a magyar, hát 80-as éveknek az új radikális hulláma. Hozzáteszem, hogy az, hogy pár évvel követi, ez nem jelent elmaradás, semmit nem jelent, mert általában mindig nagyon hasonlíthatatlan, érdekes, sajátos új minőségek jönnek létre. És gyakorlatilag ezért van az, hogy a 80-as évek tulajdonképpen az a periódus, amikor először elkezd kitisztulni, és már nem ellenzéki helyzetben jön létre egy kultúra, hanem alternatív helyzetbe, párhuzamos helyzetbe, intézményen kívül ilyen, de a gondolkodás módját nem a tagadás vagy a politikai gondolkodás határozza meg. És ilyen szempontból, ugye a 80-as években, hogy előkerülnek ennek a képnek, a magyar experimentalizmus képének egyre több eleme kerül elő hangban, zenében, képben, látványban, képzőművészetben, költészetben, irodalomban, úgy kirajzolódik gyakorlatilag egy olyan széles profil, ami a 90-es évekre, illetve a 80-as évek végén egyre több fórumon tud megjelenni. Mennyiségileg kis számban, meg sporadikusan, meg mindenhogyan, de ezért is mondjuk, most nincs előttem a Medium Art kötet, tehát meg kéne nézni, de ott azért volt már kevésbé kritikus a helyzet, mert azért már jelentek meg mellette más könyvek, igen, alternatív kiadványok, kazetták, ezek azok.
12: Nagyon fontos, amit mondasz, mert én is ebben kapcsolatban szerettem volna a magyar műhely szerepéhez és egyáltalán ahhoz visszatérni, hogy itt valóban a 70-es évek végén, a 80-as évek elején nagyon érdekes módon külföldről, tehát a Vajdaságból és Párizsból érték ösztönző hatások ezt a fajta formabontó irodalmat. Na most ez a szerep viszont épp ezáltal, amit mondasz, hogy a 80-as években ez a fajta lírai gondolkodásmód elfogadottabbá és hát megszokottabbá vált, ez a szerep azt gondolom, hogy radikálisan megváltozott, amit nem követett például a párizsi magyar műhely teoretikusai részéről egyfajta stratégiai átgondolása a törekvéseknek. Köncöl Csaba már 80-as évek közepén azt írta, hogy a magyar műhely ma már nem képes a maga álhatatosan tartott programjával olyan termékenyítően ingerlő ellenpontot képviselni az egységes magyar kultúra egyéb útjaival szemben, mint másfél évtizede. Alig, hanem ideje volna újra fogalmazni a önállóságának mibenlétét, és azt a funkciót, amit bekíván tölteni. Most én azt gondolom, hogy ebben a megváltozott kontextusban, amiben az experimentális irodalom került a 80-as évekbe, éppen ez az újrafogalmazás maradt valamiképpen el, hogy tehát a törekvések pusztán technikai értelemben lettek egyre radikálisabbak, nem pedig koncepcionálisan. És ezáltal épp a helyzetből következően, hogy ez már nem szembenállást jelentett, nem valaminek az ellenpontját képviselte, hanem alternatívát, ahogy mondtad, egyfajta irányzatot, egyfajta elfogadott, ha csak tűrt, akkor is már létező vagy jelenlevő irányzatot jelentett, jelentett, nem tudott olyan fajta erővel, olyan fajta dinamizmussal megjelenni, mint teszem azt a meg nem tűrt neoavangárdja a 70-es évek.
7: Hadd tegyem ezt a kérdést fel egy kicsit általánosabban, ami körül már a beszélgetésünk kezdetén forog, hogy mi lett a költészeti neoavangárd sorsa a 70-es évektől a 80-as, 90-es évekig? Kizárult-e ez a törekvés? Egyfajta átszívódás a posztmodernnek nevezett, nem tudjuk mibe. Harmadik dolog, ami igazából ebben az kérdésben érdekes, mennyiben alakított át a versről alkotott fogalmainkat, és főként a vers ízlést, amely a befogatóknál érzékelhető-e valamiféle elmozdulás, itt értelemszerűen nem egy popularitás, nem popularitás dologban, hanem az értelmezésekben. Mennyire jellemzi a 70-es, 80-as, 90-es évek értelmezéseit, hogy tudott volna kezdeni valamit, vagy nem?
9: Hadd folytassam, amit a kérdésedre megpróbálva némileg válaszolni, vagy legalábbis elgondolkodni rajta, hadd reagáljak itt arra, amit a Tibor az előbb mondott. Ezzel némileg én vitatkoznék, én azt hiszem, hogy a 80-as évek mozgásai sokkal jobban kiteljesítenek egy avantgárd eszményt, csak hogy ezek már nem foghatók meg az irodalom fogalmaival. Tehát ami a 80-as évek kultúrtörténetének egy nagyon specifikus, szerintem periodikus jellemzője, tehát par excellence jellemzik a 80-as éveket, az az, hogy egyrészt kialakul az intézményen kívüli kultúrának a, hogy is mondjam ezt,

0: illetve arra, hogy ez a fajta kultúra szervesül az európai kontextusba. Tehát a kommunikáció, egyrészt magyar, ennek a kultúrának a magyar képviselői elkezdenek járkálni külföldre, ismerté válnak. Nyugodtan mondhatom, hogy a külföldi kultúra, külföldi alternatív vagy experimentális művészet képviselői hazakerülnek, bekerülnek a magyar szakmai tudatba, hát ez mennyiségileg kevés. Hát ez azért merem bátran mondani, mert én is szerveztem például nemzetközi fesztivált, és így tovább. Tehát kialakul egyfajta kommunikáció. Ezt, ami már független attól, hogy most a minisztérium ad-e útlevelet, vagy nem ad, kienged, nem enged ki, mert már ezek magán szakmai alapon történnek. Tehát ez az erre gondoltam az önintézményesedési folyamatban. A másik pedig az, hogy kialakul az intermediális nyelvezet, ami nem kötelező, tehát bármelyik eleme kizárólagosan is használható, költők, festők, stb. Továbbra is dolgoznak. De minden esetre a kultúrtörténeti mozgás egésze szerintem nem fogható meg már egy nyelven keresztül. Tehát ami a költészetből indul ki, az túllép a költészeten, tehát a hagyományos költészeti, irodalmi fogalmakkal nem fogható meg. Ezért tulajdonképpen igaz, amit mondasz, ilyen értelemben a magyar műhelyről, hogy ebben az értelemben a történeti szerepét betöltötte, hiszen gondoljuk meg, hogy pont a szimpó és a műhely pontosan azt a vékony folytonosságot képviselte hosszú időn át, ami itthon nem volt lehetséges. Nem is tehette ezt, mert itt magától intézményesedett ez a kultúra, és nem, hát a történések lényege már nem volt irodalmi alapokon megfogható, irodalmi kategóriákkal megfogható.
1: De azért az talán nem teljesen véletlen, és nem csak mondjuk Trianonnal magyarázható, hogy éppen az avantgard az, ami az országból a hivatalos és nem hivatalos. Pontosabban a hivatalosan szentesített és a hivatalosan szentesítetlen, vagy éppen kiátkozott irodalomból kiszorul, az éppen ez az avantgard lesz, hanem ez összefügg szerintem azzal, hogy Magyarországon ellentétben akár a cseh irodalommal, akár a lengyellel, pláne az orosszal, az avantgard kezdettől fogva, tehát a 10-20-as évektől, tehát a kassáki avantgardtól kezdve, ugye már Kassák is kiszorul az emigráció révén Bécsbe, és az lesz az igazi nemzetközi esedése a magyar avantgardnak, nem tudott a mai napig nincsen úgy benne a magyar irodalomban, mint egy magától értetődő, sokak által választott, választható tradíció. Vagy tudjuk eleve, ugye a avantgard meg tradíció hogy jön össze, remekül összejön egyébként. Milyen lehetne éppen az avantgard tradíció? Általában még ebben a kis előszóban is azt utalnak erre, hogy egyes formák emlékeztetnek ezekre a korai avantgard formákra. Senkinek nem jut eszébe, nem jut eszébe a szemére vetni lirikusoknak, hogy még mindig ősi nyolcasokba írnak, vagy mi az, hogy nagyon emlékeztetnek ezek a hexameterek, a homérozi hexameterekre. Ez abszolút mértékben külsődleges dolog. Tehát a kérdés csak az, és ti is így vetettétek föl, hogy ezek üres játékok, kísérletek, vagy pedig volt valami szellemi jelentőségük, átütő erejük, fontosságuk, mondani valók és így tovább, és ez kétségtelen, a 60-as években azért ilyen volt. Tehát én azt hiszem, hogy ezzel is összefügg az, hogy nálunk jól lehet a médiumok szintjén bekövetkezett nálunk is az egyetlen, osztatlan, szent magyar irodalomnak, tehát a nyelvhez, a nyomtatáshoz kötődő magyar irodalomnak nem azt mondom, hogy a vége, hanem egyfajta helyére szorulása, tehát az egy
0: hegemónia vesztés.
1: A hegemónia vesztés a bekövetkezett, ezt egyáltalában nem látszik felfogni és tudatosítani az a maradvány literátor értelmiség, kritikusok, bizonyos értelemben az olvasó is, amely ehhez az irodalomhoz kötődött. Jól lehet ennek
2: az... Hogy érted ezt az utóbbi állításodat?
1: Hogy nem látszik fölfogni? Hát úgy értem, hogy mindaz, ami jól lehet az irodalomból nő ki, olykor par excellence könyvírók és folyóirat szerzőknek a műve kazettától egy nyilvános fellépésig, az valahogy olyan járulékos, mellékes dolog, nem lényeges. Tehát, ha egy kötet megjelenik, az fontos, ha mondjuk egy kazetta megjelenik, például itt van a rádiós Interregnum idén kiadott abszolút klasszikus, engem kivéve, a klasszikus, tényleg Kertész Imre, Eszterházy Péter,

0: kiket mondja még, Mészői Miklós, ezek a kazetták. És ezek megjelentek, hát senki oda se figyelt tulajdonképpen, tehát vagy túlzok, hogy nem figyelt oda, de igazában, és nem hiszem, hogy azért, mert ezek kevésbé jelentős teljesítmények, vagy nem tudom, a Kertész Imrének a jegyzőkönyve az kazettán az kisebb teljesítmény, vagy érdektelenebb, mint mondjuk könyvbe, vagy pláne ugye folyóirat publikációként, amire retteltesen sokan reflektáltak, előadták a színházba, és így tovább. Tehát valahogy az irodalmi közvélemény az olvasót, a szerzőt, talán a szerzőt a legkevésbé beleértve, de az olvasót, a szerkesztőt, a kritikust, a véleményformálót, az megmaradt az irodalom hagyományos felfogása belül, és közben az irodalom az minden irányba szétbomlasztotta ezeket a régi határokat, és én nekem az a vízióm, hogy ebben a nagy, hogy mondjam, nem partalanná válásban, de mondjuk a központi szeret, meg a nyomtatott szóhoz való kötöttsége a nyelvi kifejezésformának, hogy ez megváltozik, lebomlanak ezek a határok, ez teszi majd lehetővé azt, sőt, úgy érzem, nem tudom igazán bizonyítani, mintha ez már folyamatban lenne, hogy a magyar avantgárd tradíciót, beleértve a 60-as éveket, és a 10-es és a 20-as éveket is, ezt valahogy végre visszafogadja a szónak most nem ebben a kegyeleti értelmében, hanem mint egy szerves, szellemi magyar tradíciót visszafogadja magába a magyar irodalom. De ennek az az ára, ugye, hogy elveszítse ezt az irodalmi, exkluzív irodalmi jellegét.
1: A Feltételes Megállók című sorozatunk 8. részét hallották az 1982-es Verziók című antológiáról. A beszélgetés résztvevői Keresztúri Tibor, Szilágyi Ákos és Szkárosi Endre voltak. A műsort Mészáros Sándor vezette. Közreműködött Szervét Tibor és Zalán János. A felvételt készítette Göbjös Tamás és Kosárszki Péter. Szerkesztő Bán Magda, rendezte Simonyi János.
2: A felvétel 1995-ben készült, és utoljára 1997. június 3-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Vonat a bal szárnyon, avagy a figincsek röptükben halnak.
1: Horváth Péter hangjátéka.
0: Első jelenet raktárban. A közelben hatalmas gőzkalapácsok dübörögnek, ezért mindenki ordít.
2: Drága elvtársam, hogy a fenébe tudjam kiadni magának azokat a védőszemüvegeket, ha egyszer valaki rárakott nekem 15 tonna gömbvasát.
3: Micsoda?
2: Gömbvasát.
3: De védőszemüveget kérek.
2: A gömbvasát, rajtuk van a gömbvasát.
3: Mi van a gömbvasát?
2: Rajta van a szemüveget.
3: De én a munkavédelmi is vagyok, értsünk már szót, kolléga.
4: Pista,
2: mi van?
4: Pista, nem maga Pista, maga Pista. Siessen a vezér várja. Állítólag élőzem leszünk.
3: Védőszemüveg nélkül lehetetlen.
0: Második jelenet. Műhelycsarnokban. Valaki egy árva eszterga padot nyekerget.
5: Hé, szakikám! Állítsd már le magad, megsüketülök. Ilyen ricsajban nem lehet rendesen babálni.
6: Csak be akarom állítani a kés.
5: A káposztás is megmondta, hogy 3 napig ne számítsunk nevóra. Úgy se jön anyag.
7: Nekünk nem lesz meg a norma.
5: És aztán te gondold, fejétől bűzlik a hal.
8: Kiskáron
7: művezető
8: azonnal
7: jelentkezzen
8: az
7: igazgatóságot. Látod, milyen igaza van az Eszterházi elvtársnak? A falnak is füle van.
8: Hajlítsák a nyakukat előre kétszer.
0: Harmadik jelenet. Irodában. Szuronyos elvtárs diktál. Kétségtelenül megfigyelhetünk pozitív jelenségeket is.
9: Mindazonáltal úgy vélem, hogy minden szinten.
10: Minden szinten rohad.
4: Jézus Mária, minden szinten, szinte minden rohad. Na nem, hát én ezt nem írom, mert én ezt kihúzom. Nagyon szépen kérem, Szoronyos Eltas, ne tessék engem ilyen helyzetbe hozni, én ezt nem írhatom le. Ráadásul éppen most, amikor élüzem leszünk, és magára is gondolhatna a Szoronyos Eltas. Halló? Igen, azonnal küldöm. Na tessék, a vezér hivatja.
9: Már is? Megy.
4: Elmegy! Szuronyos elvtárs! Olyan jelentés! Lehagyom magamra, Szuronyos elvtárs!
0: Negyedik jelenet a vezérnél. Cigaretta. Kávé. Na kérem.
7: Tehát, mint mondottam, a miniszterelvtárs holnap reggel érkezik, és nagyon nem szeretném, ha egy kuplerájt találna itt, ha egyes csarnokokban szokás szerint állna a munka.
11: Nincs nyersanyag, igazgató elvtárs.
7: Hát engem maguk ilyesmivel nem foglak a falhoz állítani. Tessék olyasmit gyártani, amihez van nyersanyag.
12: Bocsánat, főnök, de akkor az egész tervösszeállítást fordítva kellene csinálni.
7: Holnap itt mindennek úgy kell mennie, mint a karikacsapás. És ha valakit meglátok védőszemüveg nélkül...
3: Ez problémás, igazgató elvtárs, nagyon problémás.
7: Mert... Nekem ne a kifogásokat sorolják, kifogásokat én is tudok. Megoldási javaslatokat kérek.
3: Talán ha a lencsegyártól kérnénk kölcsönbe 1000 szűrős napszemüveget...
7: Na látja, elvtársam, rugalmasság. Ez az új normatíva, az emberi tényező.
3: És ha a látogatók is sötét szemüveget viselhetnek, olyan kis szemellenzővel és beépített füldugóval.
7: Igen, szórakozik velem.
3: Isten őrizzen, igazgató elvtárs, csak hogy a hengerdében 20 decibellel magasabb a zajszint a megengedetnél.
7: Nem tudnak félgőzzel menni azok a kalapácsok egyetlen napig?
11: Hiszen örökké úgy mennek, igazgató elvtárs.
7: Akkor álljanak át negyed fordulatra.
11: Az lehetetlen.
7: Egy élüzem nem ismer lehetetlent, ezt nem árt, ha már most megjegyzik az elvtársak. Hiszen holnaptól hát élüzem leszünk. Na hát, van még valami?
13: A vonat, igazgató elvtárs.
7: Miféle vonat?
13: A bolgár megrendelése gyártott XC-1001-es.
7: A szocialista ipar nagykövete? Ó, hiszen az már rég elhagyta az országot. A kitüntetést is ennek a szállításunknak köszönhetjük. Azt a vonatot luxus minőségben adtuk át a bolgár férnek határidő előtt.
13: Papíron, igazgató elvtárs.
7: Hogy érti ez, Szuronyos?
13: Én nem értettem egyet, Moravetszel.
14: Ilike sugalta a tervosztártól.
12: Én csak felvetettem, ugye? Mert a főkönyvelő elvtárs...
15: Hát én ezt határozottan kikérem magamnak. Én ilyen körülmények között, ilyen ellenséges hangulatban nem vagyok hajlandó.
7: Hol van az a vonat?
13: A Az udvaron, igazgató elvtárs.
7: Hol?
13: Itt a gyárudvar közepén.
15: Nézd kérlek, ugye a helyzet, hogy a kilincsek és az árak relációjában bizonyos késedelmességi okok
12: miatt... Ilyesmi miatt mégse boríthattuk fel a negyedéves tervet.
14: Lejelentettük papíron, de...
7: Maguk engem ki akarnak csinálni?
15: Elég.
7: Nem akarok mese délutánt hallgatni. 15 órájuk van, hogy azt a vonatot eltüntessék a gyár területéről.
3: Hát ez problémás, igazgató elvtárs.
7: Hogy problémás?
3: Már csak a munkavédelmi szempontok miatt is.
7: Az akciót maga irányítja, Szulonyos.
13: De hát én...
7: Végeztem.
0: 5. jelenet. Kertben. Énekes madarak hangja szól. Fi-i-i. Pitty. Pitty. Filip.
10: A japán szemérmetes figyelj.
16: Erdei szemőce hangja esüme, erdei szemőce.
10: Ezt én jobban ismerem, pál. Figyelj.
16: Ez meg egy csak momentán.
10: 945-ben, amikor hazajöttem a fogságból...
16: 49-et akart mondani.
10: Nem 49-et akartam. 945-ben, amikor hazajöttem...
16: Rosszul emlékszik, Süme. Magát csak 49-ben eresztették haza.
10: Úgy emlékszem, ahogy akarok.
16: Ja, kérem, ha ez magának ilyen egyszerű. Na, itt is egy csak.
10: Ez volt az első madárfügy, ami itthon köszöntött. Sose felejtem el. Felvidéki Imirével ismeri az erdész. Jöttünk a rozsonát. Ő mondta, Süme, a figincsek is érzik a tavaszt.
16: Erdei szemőce volt az akárhányban is.
10: Amióta nyugdíjba ment, maga folyton kötekedik velem. Ugrott a csikója.
16: Maga csak azt hiszi. De a sakk az nem osztályharc, amire úgy emlékszünk, ahogy akarunk, barátom. Ehhez mit szól?
10: Reakciós lépés.
16: De hatásos.
10: Most örülöm, mi?
16: Vendége jött, ahogy látom.
10: No csak. Szuronyos elvtár.
17: Erőegészség, Süme bácsi.
10: Ez itt a barátom, Sak és Vita partner, a bíró Pali.
17: Szuronyos Antal.
16: Isten hozta.
17: Inkább a szükség.
10: No csak.
17: Szükségünk volna magára, Süme bácsi. Baj van.
10: Csak nem az üzembe.
17: Holnap jön a miniszter elvtárs.
10: A citer a zenekarba kell lenni?
17: Nem egészen. Maga éjjelírként meg nyugdíjba tőlünk, ugye?
10: Hát félkarral mégse esztergálhattam tovább.
17: Hát megint őrizni kéne valamit, Süme bácsi, mint régen.
10: A miniszter elvtársat?
17: Nagyobb dolog.
10: Azt a kis késit. Csak nem.
17: Egy vonatot.
16: Nem kis feladat.
17: Nekem mondja.
10: Aztán hol az a vonat?
17: Bulgáriában.
10: A Szűz Máriája. Ott még úgysem jártam. Mikor kell menni?
17: Ma este.
10: Hé, tehát útlevelem sincs.
17: Nem is kell, Süme bácsi. Ide hozzuk magának azt a vonatot a ligeti vakvágányra.
10: Bulgáriából?
17: Nem egészen.
16: Itt valaminek szaga van.
17: Titkos megbizatás, ha vállalja, Süme bácsi.
16: Bízlenek a szemőcék, vagy mi az Isten?
10: Mit morog, pál?
16: Én?
10: Titkos megbizatás, hallja? Még mindig állítja, hogy nem becsülik a veteránokat? Ha a párt hangja szólít, szuronyos elvtárs, én megyek.
16: A vakvágányra, mi?
17: Nem egészen a párt hangja szólítja, Süme bácsi, hanem a kollektívái.
10: Hát az nem ugyanaz?
16: Majd visszanézek később, hogy... Befejezzük a partit. Na, minden jót az uraknak.
17: Viszlát.
10: Készüljön, mert úgyis bemattolom.
17: Süme bátyám, ismer engem. Tudja, hogy mindig a közösség érdekét tartottam szem előtt. Hogy...
10: Nagyon igaz. Már amikor a fél karomat levágta a gép, a szuronyos eltárs volt az, aki megmagyarázta nekem, hogy a kollektíva érdekében ne tekintsem a dolgot üzemi balesetnek.
17: Ez nem egészen így volt.
10: De még mennyire, hogy így volt. Én még arra is emlékszem, hogy amikor nyaralni akartam menni, mert ez a barátom akkor, akit itt látott, tele beszélt a fejemet, hogy nekem is jogom van 40 év után egyszer a beutalóra. Hát a szuronyos elvtárs elmagyarázta, hogy a fiatalokat kell a gyárhoz kötni, és nekik is kevés az üdülő.
17: Ezek régi dolgok ezeket.
10: Vagyis amikor a palánc főmérnök elvtárs ki akart vinni a kapun egy teherautónyi betonvasat, ugye, akkor is eltetszett magyarázni, hogyha én akkor jegyzőkönyvet vennék fel, az kihat a munkamorára, mert a taktika meg a stratégia nem volt könnyű, de valahogy azért belement a felfogásomba.
17: Nézze, Süme bácsi, ha fáradt, ha nem vállalja...
10: Hát azt meg kimondta, hiszen még azt sem tudom pontosan, miről is van szó. Van a miniszterelvtárs, van az a vonat, meg vagyok én, ugye? De hogy jön ez össze?
17: Nehezen. Tudja, úgy alakult, hogy az a bizonyos vonat csak papíron ment ki Bulgáriába, és szóval lejelentettük felfelé. És holnap jön a miniszterelvtárs, hogy átadja érte a vándorzászlót, a kitüntetéseket, a prémiumot. A vonat meg ott áll a gyárudvaron.
10: Hóha, ebből nagy cirkusz lesz.
17: Ha csak maga nem segít rajtunk, Süme elvtárs.
10: De hiszen én nem tudok vonatot vezetni.
17: Magának nem is kell vezetnie, csak őriznie kellene. Kitoljuk a szerelvényt a ligeti vakvágányra az éjszaka, és holnap, ha a miniszterelvtárs már elment, visszatolatunk vele. Arra gondoltunk, hogy maga vigyázhatna rá az éjszaka.
10: Egy lopott vonatra?
17: Én? Nem kell így kiélezni a dolgokat. Gondolja meg, Süme bácsi, nagy szolgálatot tenne a közösségnek. Példát adhat az ifjúságnak. Csak egy éjszakáról és egy délelőtről volna szó, hát mi az magának? Ne? Megbeszéltük?
18: Éjszaka, a gyárra, a tücskökön kívül a portás is vigyáz.
19: Jó estét, Süme bátyám!
10: Magának is boldog. Fel vagyok írva?
19: Szabályosan.
10: Beenged akkor?
19: Még 40 másodperc, Süme bátyám, azaz már csak 32. Látja, így jár a nagykönyvbe. Süme Lajos, 22.00. Uh-huh. Rágyújt addig?
10: Nincs velem a pipám. Na hát, aztán lopnak-e még?
19: Megpróbálja némelyik, de a szemem akár a röntgen, bár az öreg Kreisz, ha? Tudja, aki cukrász volt.
10: Igen, igen.
19: Biz az még engem is áthuzatolt, amikor csinálták itt az új irodaházat.
10: Hogyan?
19: Az öreg minden műszak után kitolt egy talicskát.
10: Aha.
19: Nem volt abban semmi, mégis lopott.
10: Mit a gyalázatos?
19: Nem fogja elhinni.
10: Ja.
19: Talicskát.
10: Húha.
19: De ki is vágták innét, mint a 21-et?
10: Helyes.
19: Koronatanú voltam, így kívánta a kollektíva érdeke, hogy példás tatuáljunk.
10: Na, persze.
19: Na, de jön már magáért a szuronyos elvtárs.
17: Jöjjön, Süme bácsi, nézze meg a vonatot. Ha, mit szól hozzá? Gyönyörű, ugye?
10: Az embernek megmelegszik a szíve tája. Hogy ez a szocialista magyar ipar terméke.
20: Rozsdamentes acél az egész.
17: Ismerkedjenek meg, ez Maros Jenő, a vállalati mozdonyvezető.
20: Már sokat hallottam magáról, Süme bácsi.
10: Csak ugyan. Prima ez a hegesztés.
17: Volt is bajunk miatta. Az egész országban 10 ember tud így hegeszteni. 9 mondott fel munka közben.
20: Annak a maradék egynek úgy hordtunk a keze alá mindent, amit csak kívánt. Tisztesség, nehesség, még nőket is hoztunk az expedícióba.
17: Elég a meséből, Maroskám. Irány a vakvágány.
20: Na, mit szól, milyen a hangja? Tiszta új konstrukció.
21: Hát, és milyen egyszerű vezetni. Minden az automatán. Csak megnyomja az ember ezt a gombot, aztán ezt a pirosat, leállítja a gázkarokat, akár az állat. Csak hát a kilincsek meg az árak még nem készültek el sajnos.
17: Álljon meg, Maros! A kapus nem húzta fel a sorompót, szólok neki. Revics!
19: Már nincs itt a Revics! Én vagyok helyette a boldog szuronyos elvtárs.
17: Hiszen maga az előbb annál a kapunál volt, amelyiken a Süme bácsi jött.
19: Az új rendés csinálja ezt a pifikás beosztást, hogy magunk se tudjuk a következő órában, melyik kapuhoz kerülünk. Tetszik tudni, ez biztonsági rendszabály.
1: Jól van, csak nyissa ki a sorompot, nem érünk rá.
19: Nyitom én, csak a cetlit tessék ideadni.
1: Miféle cetlit?
19: A pecsételt, a kilépőt, meg a menetigazolvány. Elvégre papír nélkül mégse engedhetek ki a kapun egy egész vonatot.
1: Ugyan ember, ez a vonat már régen Bulgáriában.
19: Engem nem tetszik megtréfálni a mérnök úrnak. Papír kell, finom, ropogós, kis papíros, minél több pecséttel.
1: Jó van, ember, értem én a tréfát, de maga is érse meg végre, hogy itt nincs semmiféle vonat.
19: Hát ha nincs vonat, minek kinyitni a sorompót?
1: Van családja?
19: Van, hogy a rossz se megye meg.
1: Hát én garantálom magának, hogy még a gyereke is megjárják, ha azonnal ki nem enged minket.
19: A vezérigazgató elvtárs szigorú utasítása, hogy a miniszteri látogatás miatt különös figyelemmel kell lenni. Na.
1: Sime bácsi.
2: Mi a baj?
1: Beszéljen ezzel az emberrel. Nem akarja kinyitni a kaput, mert nincs papír.
2: Nincs papír?
1: Nincs hát. Hiszen úgy nyoma maradna a nagykönyvben, és akkor holnap a miniszterelvtárs...
2: Ha nincs papír, akkor én se csinálom.
1: Az Isten szeremére, Süme bácsi, legalább maga legyen belátással. Ez egy nem létező vonat. A szocialista magyar ipar nagykövete. Egy unikum a maga nemében. Most hová megy?
22: Kiszállok.
1: Aros, ne hagyja elmenni.
20: Ugyan mérnökelvtárs, tudja milyenek ezek a régi káderek. Semmire nem jobb, csak a szájuk jár, hogy bezzeg akkor, meg bezzeg akkor.
2: Boldog. Ismersz.
19: Mint a tenyeremet, Süme bátyám, nekem példaképem a kapuskodásban.
2: Akkor nyisd a sorompót.
19: Még az öcsémnek se, ahhoz papír kell, pecsét, iktatószám, strigula.
2: Nézd, mit tanítottam neked? Van-e eset, amikor a szükség parancsol a papír helyett?
19: A forradalomba volt eleinte.
2: Na akkor most is így van. Na hát. Húzd a sorompót.
19: Húzzam.
2: Húzd.
19: Csak magának, Süme bátyám, magának egyedül elhiszem, ha azt mondja, forradalom.
18: A gépek zenéje fortissimóba csap, a vonat kigördül a gyárból, csapágyak, hajtókarok és bütykös tengelyek zümmögő kórusa énekel.
1: Árulja már el, Süme bácsi, mi volt a varázsszó?
23: Forradalom. Forradalom? Kolosszális dolog, úgy éljek. Forradalom.
2: Maga, nevet ezen, fiatal.
23: Most már kint vagyunk, fater, nem kell lakunk el.
2: A mindennap a forradalma. Vagy nem így van, szuronyos elvtárs?
24: De így, Süme bátyám, így van ez szinte minden szinten.
23: Látják, leveszem a gázt. Ez itt a fék. Tiszta önműködő ez is. Hiába nyomja tiszta erőből, ez mindig a legoptimálisabb nyomással fékez. Na, itt vagyunk. Ez már a liget.
18: A vonat sóhajtva megáll, nagy a csönd, csak a tücskök ciripelnek, árva bagoly huhog.
1: Hát akkor... Előre is köszönjük, és jó éjszakát, Süme bátyám.
2: Maguknak is.
23: Viszlát.
1: Viszlát.
23: Oltári fazon az öreg szörnyöskár.
18: Néhány órával később...
2: Földvidéken és egy rincen hát, törelőre hozott sereg.
25: A fehérek partvidékén, hogy a tábon nyerjenek, csak én.
2: Mit keres itt Pál az Isten magával? Nem tud aludni?
25: Szép ez a vonat, csupa hálókocsi.
2: Két hálókocsi és két tárgyalókocsi. Hozzá ne írjen.
25: Csak megsimogattam, az azt se lehet.
2: Tilos még az érintése is.
25: Ilyen vagonokban dől el a sorsunk.
2: Ne akarjon megingatni, Pál, úgyse ingat.
25: Látom, ül.
2: Maga mindenből viccet csinál.
25: Kihoztam a pipáját, meg egy kis bort éjszakára. Na, itt van, így van.
2: Munkaidőben? Húzakodik vele?
25: Hát, C3.
2: Mi van?
25: A jó öreg tandori féle megnyitás. Hát, egészségére. Finom ez a bor. Juliska alig akarta ideadni, pedig mondtam, hogy magának hozom.
2: Az én borom?
25: Nagyon jól van kezelve.
2: Adja ide. Az utolsó demizsón.
25: Munkaidőben, Süme?
2: Nem iszom, csak vigyázok rá.
25: Az én fogam vacog, vagy a magáé?
10: Nem fázom.
25: Mondok én magának valamit, Süme.
10: Valami reakciós akármit, mint mindig, mi?
25: Én reakciós, Süme. Tegye a szívére a kezét.
10: De hűtlen.
25: Műhöz.
10: Mindenhez, ami régi.
25: Már semmi sem a régi, Süme. Minden más hogyan van, de maga semmit sem hajlandó észrevenni. Ha maga arra emlékszik, amire akar. Azt veszi észre, amit kedve tartja. 49-ben eresztették haza a fogságból. Aztán a sztahanovista mozgalom. 60-ban a félkarja, most meg a vakvágánya.
10: Ne bőszítsen, pán, ne bőszítsen. 70 év alatt egyszer se keltem ki magamból. Ne akarja, hogy most kikeljek.
25: Arról maga már lekésett, Süme.
10: Miről késtem én le?
25: Maga már nem tudja megmutatni ezeknek. De még nem is kíváncsiak magára, mit titkos megbizatás. Jöjjjek, ha nem volna ilyen hideg, most röhögnék.
10: Ehhez ért maga, pár, semmi máshoz, röhögni. Röhögni minden hülye tud, de szolgálni a közösséget.
25: Megpróbáltam, Süme, maga tudja a legjobban, hogy megpróbáltam. Ha mit kaptam érte? Lesajnáltak. És magát is lesajnálják a háta mögött, de maga úgy tesz, mintha nem tudna róla. Őriz itt egy lopott vonatot, és nekem jártatja a bagó lesőjét, mert...
10: Irigykedik, tudom. Tudom, hogy irigykedik, amiért még rám számítanak. AC3, tandori féle megnyitás. Lópikul a cintányért, duma. Én félkarral is megteszem a magamért. Erről van szó. És ez fáj magának.
25: Nehez.
10: Menjen csak nyugodtan, aludjon, vagy röhögjön oda-haza.
25: Holnap délután kinézek magához megint.
10: Holnap már nem leszek itt.
25: Meglátjuk, Süme. Majd meglátjuk. Jó szakát?
18: Másnap a munkacsarnokban.
7: Megköszönöm miniszter elvtárs lelkesítő szavait, és megkérem Szuronyos elvtársat, hogy gyárunk egész kollektívája nevében szóljon néhány gondolatot.
1: Isten a beszédem! Klárika, hol van a beszédem?
12: Én mutattam a Lecnek, de itt a tegnapi jelentés a gondolja.
7: Mit húzza az idő, Szuronyos? Gyerünk már, olvassa. Gyerünk.
4: Tisztelt miniszter elvtárs, kedves vendégeink, dolgozóink, elvtársak! Ha a népgazdaságban, vagy akár a mi nagymúltú üzemünkben körültekintünk, kétségtelenül megfigyelhetünk pozitív jelenségeket is, mindazonáltal úgy vélem, hogy minden szinten szinte minden...
1: Klárika, miket értett össze-vissza?
4: Szinte minden dolgozónk tudással legjavát nyújtja. Tavasz van, gyönyörű tavasz. Miként nagy költünk, úgy mi is lelkesedünk a tavaszért. Elvtársak, gondoljátok meg, proletárok, hogy mit is jelent ez a gyönyörű tavasz.
7: Miért? Megőrült, Szuronyos, megőrült.
4: Ez a gyönyörű tavasz azt adja tudtunkra, hogy a nyár még gyönyörűbb lesz. A nyár után azonban nem fog eljönni az őz, a térről nem is beszélve. Itt nem lesz soha hideg, mert a szocialista munkamorál forró szeretete melegíti minden szinten szinte minden dolgozónk szívét.
1: Atya Isten!
18: A ligetben déli harangszó,

0: Már azt hittem, sose jön meg szoruljon se a szám.
1: Nem tudja, hogyan itt ez a Korda Gyuri szám. Aki mellett
0: Érted, valami baj van, szorolyos elvtárs.
1: Ahogy veszik, kedves, ahogy veszik, nézze csak, kitüntetés.
0: Gratulálok.
1: Szívül süve, mert a hit nagyon fontos, ám a hit és a nézőpont süve, ezek alapfogalmak, ha nem tudná.
0: Hol a mozdonyvezető?
1: Berugott. Mindenki berugott, öregem, az egész gyár merev részek, hogy úgy mondjam, élen járunk. Maradva élen.
0: Igen, de mi lesz akkor a vonattal?
1: Ja, a vonat, Süme bácsi, a vonat, hát igen, a vonatot egyelőre nem lehet visszavinni.
0: Hogy? Nem lehet.
1: Futnia kell, kedves bátyám, hát pörögjön az a gép. Úgyse futott el az előírt próbaóra számot, de ez köztünk maradjon. A miniszter elvtársa annyira meg volt elégedve a napszemüvegekkel.
2: Soha még ilyen rendes, csendes gyárat.
1: 3 külhoni delegációt is fogadunk a napokban. Minta üzem lettünk, nem csak élüzem. A gyárlátogatások után kis majálisok itt a ligetben, úgyhogy a vonatot már csak ezért is el kell vinnie innen.
0: Nekem?
1: Forradalom van, Süme bátyám, nem maga mondta? Permanens forradalom. A hétköznapok forradalma, minőség forradalma, az emberi tényező forradalma, ami csak akar. Mi az Isten? Maga iszik?
0: Csak egy kortyot a nagy ijegységre.
1: Munkaidőben?
0: Egyszer megengedheti az ember, nem?
1: Hová vezetne, Süme elvtárs? Ne kelljen csalódnunk magában.
0: Maguknak, én bennem.
1: A vonalak biztosítva vannak, bizalmas vonalon. Beindítja a gépet, aztán irány Kazincbarcika.
0: Én vigyem el az egész szerelvényt? Én a félkarommal?
1: Minden állomás előtt 2 hosszú, 1 rövid, és tudni fogják, hogy maga jön.
0: Ugrat engem a szoronyos elvtárs.
1: A fenéket?
0: Akkor hülyének néz.
1: Nem, én felnézek magára. A rendkívüli helyzetek rendkívüli embereket szülnek, és maga rendkívüli ember, Süme bácsi. Na, menjen szépen.
0: Ezt kívánja a kollektíva érdeke?
1: Na, látja, érti maga a dörgést, minek cifrázunk, nem igaz? Máma nekem, holnap neked.
0: Szóval erről van szó.
1: Pontosan.
3: Na, én aztán hiába várom magát odahaza, Süme.
0: HC3.
3: Micsoda?
0: Bejött a Tandori féle megnyitás. Eljön velem, Pál?
3: Hova?
1: Helyes! Az ember társas lény, hogy úgy mondjam, közösségi példány. Menjene csak kettel. 2 régi ember, 2 veterán ember a gyönyörű tavaszban. És ne feledjék, ez egy szent vonat, egy nagyszerű szerelmény, egy jelkép. A kilincseket megcsinálják Kazincbarcikán. És minden állomás előtt 2 rövid, 1 hosszú.
4: Megőrült, Süme. Na lassítson, nem bírja a pálya. Mi volt ezért? Hova vezeti maga ezt a masinát? Itt sose érünk az Kazincbarcikára.
5: Nem is. Megsétáltatjuk a nagykövet. Hadd láss az ország, micsoda díszpélda.
4: Nem hallja, Süme, a központ. Vegye már fel.
5: Hozzá ne nyúljon.
4: Hát, ha valami fontos.
5: A fene esség belé.
4: Most miért állt meg? Mit akar a nyílt pályán?
5: Nem én állítottam meg, az automata csinálta.
4: Hagyjuk a fenébe, szálljunk le, Süme, amíg lehet.
5: Maga kiszállhat, maga nagymester ebben.
4: Valami jön?
5: Majd megáll.
4: De ugyanazon a sinen, hát szembe jön velünk, nekünk fog ütközni ember.
5: Nem maga mondta mindig, hogy ne féljünk az ütközésektől.
4: De ez most más eset.
5: A frász karikát.
4: Na, hála Istennek, csak egy kézi hajtár.
6: Az Isten szerelmére! Maguk nem hallják a telefont?
5: Nem látja, hogy külön vonat vagyunk?
6: Dehogy nem, édes elvtársam, dehogy nem. De magának a jobb szájra kellett volna.
5: 2 hálókocsi, 2 miniszteri tárgyalóvagon, rozsdamentes acél.
6: Kérem, a külön vonatokra is vonatkoznak bizony. De térjen le jobbra, a 419-nél.
5: Jobbra? A nagykövettel? Soha.
6: De itt nem maradhat. 1 perc múlva jön a nemzetközi.
0: Csak a bal szárnyon vagyok hajlandó haladni.
6: De hát mi az úti cél?
0: Szembe a széllel propaganda út.
6: Micsoda?
0: Talán maga ellenzi a szocialista propagandát?
6: Dehogy ellenzem.
0: Hát akkor mire vár? Intézkedjen.
6: Na, tanuljanak meg! Ebből micsoda botrány lesz?
0: Nopá, most vegye elő azt a saktáblát.
3: Most akar sakkozni, vezetés közben.
0: Félkézzel is bemattolom.
3: Magam megőrült.
0: Éppen ellenkezőleg, barátom. Kezd megjönni az eszem.
7: Mi az, hogy nem találja? Egy vonatot nem lehet csak úgy egyszerűen eltüntetni. Annyira azért nem nagy ez az ország.
8: Felhívtam bizalmasan Kazincz Barcikát, az egész szárnyfőnökséget, ők várták. Mindenük meg volt a szabad jelzés, de úgy látszik, letért valahol a sínről.
7: Letért a sínről?
8: Ez még egy régi szakember vezérelvtárs. Ez nem ismer lehetetlent.
7: Szép kis alak lehet a maga sümegese.
8: Süme igazgató elvtárs. Süme Lajos.
7: Ha nincs az Alföldön, keresse a Dunántúlon, a Tiszántúlon, Tolnában, Baranyában, de kerítse elő nekem azt az átkozott vonatot.
8: Mindent el fogok követni.
7: Ez kevés, szuronyos elvtárs, nagyon kevés.
8: Megkísérlem a lehetetlent is.
7: Csak ne dobálózzunk megint ilyen szavakkal, jó? Az ember hátán végig fut a hideg.
9: Elnézést, igazgató elvtárs, de megjött az újabb delegáció.
7: Na látja, szuronyos, rólunk vesz példát fél Európa, és akkor nekem maga nem tudja előkeríteni a vonatot.
9: A román elvtársak is bejelentkeztek holnap utánra.
8: Azonnal intézkedem.
7: A fenéket! Ó, deregi tovarisi, mű očin rád, što vy posmoríte, nášu gorodí...
4: Drága elvtársam, értse meg, én abszolút tehetetlen vagyok.
0: Azt akarja mondani, hogy nem ismeri a külön vonatokra vonatkozó rendelkezéseket?
4: Én mindent. Hát ez egy kis állomás, egyetlen vágánya.
10: Mit jelzett a 14-14-es a 6/2-ről?
4: Állítsa meg a 8-as jelzőnél.
10: Most már áll a 13-08.
4: Atya Isten!
10: Ha ez így megy, tovább lekésünk minden európai csatlakozás.
0: És kapok olajat a vonatomba, vagy nem kapok olajat?
4: Rendelvény nélkül, és momentan egyébként is, hát...
10: 32-11-es is el a tegereben.
4: Hívja a központot.
10: A központ leégett a túlterheléstől.
0: Nem értik, hogy az én vonatom a szocialista magyar ipagat követett?
4: Akkor miért nem ment a jobb szárny, az édes elvtársam? Ott tudtunk volna.
0: Nem de... szeretem, ha provokálni. Adjon olajat, szabad pályát, és már itt sem vagyok.
4: Talán a mentesítőnek fognánk fel ezt a maga vonatát.
0: Úgy fogja fel, ahogy akarja.
4: De akkor néhány utast is jön. Könyörögj, kérem. Én a nép egyszerű gyermeke vagyok.
3: Ezt soha nem hittem volna magáról, Süme.
0: Az utazsak?
3: Egy gimnáziumi leányosztály két hiányzóval és egy osztályfőnöknővel, 8 karbantartó lakatos, 3 hegesztő, 2 tetőfedő.
0: Tetőfedő?
3: Hát olyan szépen kértek, amikor megmondtam, hogy Pécset is útba ejtjük. Egy nyugdíjas citera zenekar, kizárólag a maga kedvéért.
0: Köszönöm.
3: Egy szakasznyi szabadságos katona, egy megyei első titkár.
0: Mi a szörny?
3: Ragaszkodott hozzá, amikor toboroztak.
0: És milyen a hangulat?
3: Koedukálnak és énekelnek akár az erdei szemőcék.
0: Figyincsek, palutyám. Szemérmetes figyincsek.
8: Hogy elment?
4: Értse meg, elvtársam, a külön vonatokra vonatkozó rendelkezések értelmében...
8: Miféle rendelkezések?
4: Én azt nem tudom, elvtársam, de hát...
8: Biztos, hogy ugyanarról a szerevényről beszélünk?
4: Biztos, kérem, a fiam is mondta, amikor elment
8: a fia?
4: Igen, a többi utasokkal. Rosszul van az elvtárs.
8: Őszülök.
0: Remek időt futottunk, mi? Végig a Balaton körül. Csúcsidőben... Aztán Pécs, Mohács, Szeged, most a viharcsarok.
3: De mi lesz a határon, Süme?
0: Maga nem bízik a nemzetközi munkás öntudatban? Az internacionalizmus magának, kutya?
3: De hát se útlevél, se puszi, se pacsi.
0: Mennyi van a kasszában?
3: 21.216.50.
0: Mindenki fizetett?
3: Még így is olcsóbbak vagyunk az Ibusznál. Orosházán megveszünk a kilincsnek való anyagot. A lakatosok 4 óra alatt készen lesznek.
0: Helyes.
3: Ha nem sinek, árulja már el. Miért csináljuk mi ezt?
0: Mert így hozta a kedvünk, hogy repüljünk még egyet újra. Akár a szemércek.
3: Figincsek, Lajoskám, szemérmetes figincsek.
7: Mit mondott, mit csinál?
8: Utasokat szállít a saját zsebére.
7: Van magánál szappan?
8: Minek?
7: Fogkefe, fogkrém, vécépapír, cipőpaszta, tűcérnök, 2 nap idegére.
8: Miért volna?
7: Na, nem baj. Mit gondol, pofoznak még?
8: Kicsodák, igazgató elvtárs, kik?
7: Mindent bevallok, csak bánjanak velem kiméletesen.
8: De igazgató elvtárs...
7: Nem bírom a magát.
8: Figyeljen már rám.
7: Tegezni fognak. Igen, bevallom, hogy a villám felső szintje.
8: Én nincs veszve minden.
7: Jó, beismerem, hogy az alsó szintjén is vannak bizonyos anyagok. Természetesen önként felajánlom. Ez enyhítő
8: körül. Térj már magadhoz, kérlek.
7: Hol írjam alá?
8: Nem kell semmit aláírni.
7: Hát természetesen semmit, pedig szerettem leírni a nevemet. Vezér Ernő. Szép név volt, tiszta, becsületes magyar név. Vejszörő magyarosította.
8: Figyelj maga rám, igazgató elvtárs.
7: Igen, tiszteletem.
8: Még nincs veszve minden.
7: Szegény gyerekeim.
8: Ismételje, még nincs veszve minden.
7: Még nincs veszve minden. Szuronyoskám, komolyan beszél.
8: Van egy ötletem. Azt mondjuk, majd kiadtuk szerződésbe. Kis vállalkozás, új idők, új szava. Ezzel is időt nyerünk, míg elcsípjük valahol.
7: Szuronyos, maga egy lumen.
9: Igazgató elvtárs. Bocsánat, de most jött a telex. A vonat átlépte a határ.
7: Kész, vége. Nyugatonban átlépte a határt.
9: A román határt, igazgató elvtárs.
7: Akkor komplett őrül.
9: És Bulgária felé közelíti.
7: Elmebeteg.
8: Megvan. Ha? Tudom, mit akar. Gyorsan, nem érünk rá. Mikor indul az első gép Szófiába?
7: Maga is, szuronyos, hát maga is.
8: Repülünk, igazgató elvtárs.
7: Látja, ez az egy, amiben biztosak lehetünk.
3: Jól van, Sime. Belátom, szép teljesítmény volt ez a hatalmas balkonya. Megmutatta neki. Elkészültek az árak, a vonatot leszállítjuk. De mi lesz azután?
2: Azután? Azután meghalunk, barátom.
11: Észak a kilincsek, Süne bácsi!
2: Helyes, fiam! A szabók mit csinálnak?
11: Karják a gólyákat! Reggelre lebabáznak!
2: Látja, pán! Azokért, akik most születnek, azokért érdemes szépen befejezni. No, miben? Most nem neve?
3: Jól van, Szüme. Maga nyert. Hála Istennek.
12: Dada, znám, hogy prestigat az alkobácsé.
13: Igen, tudjuk, hogy ilyen az a van a D.
7: Az a szerelvény a magyar ipar nagykövete.
13: Nagykövet?
8: Fordítson egy gyorsan elvtársam, gyorsan.
13: Prisztige poszlánike.
12: Poszlánik? Mikor poszlánik? Ne zná, de mikor poszlánik az?
13: Azonnal intézkük, intézkük, ki intézkedünk.
7: Igen.
0: Azok már a főpályaudvari jelzők.
3: Búcsúzzunk akkor, Süme. Mi már nem találkozunk ezen az árnyék világon.
0: Ez a baj magával, ez a kis hitűség. Hát nem emlékszik a fényes időkre, amikor maga, meg én...
3: Maga úgy emlékszik, Süme, ahogy akar. De ez most véres valóság.
0: Az. Megmentem a haza becsületét.
3: Maga nem tudja, mit csinál, Süme. Maga ellopott egy lopott vonatot. Ráadásul még én is magával jöttem.
0: Látja, ez az egy... amit magam se értek.
3: Csak a szemőcék miatt.
0: Figyeljek.
9: Sünebácsi!
0: Mit akarsz, kislányok? Mindjárt megérkezünk.
9: Megtaláltam a biológia könyvben. Hazánk ritka dalos madara az erdei szemőcék.
3: Amit mondta?
9: Más néven szemérmetes figyincs.
0: Na, most nevessen.
9: Az egész európai faunában ritkaságnak számító faj, különlegessége, hogy ezek az apró dalos madarak énekelve rögtökben vesznek búcsút a világtól.
14: megjött.
7: És a kilincsek.
15: Igen, csak mi az a tégencsek?
7: Elkészültek a kilincsek.

0: citerazenekar, a lányosztály, a hegesztők és tetőfedők, a szabadságos katonák, a bolgár állami népi együttes, az operaház énekkara, a MÁV szimfonikusok, szinte minden szinten, szinte mindenki transzban ünnepel!
1: Micsoda szervezés!
2: De szívelem, mert igazgató elvtárs.

0: bátyapá, és mégis élünk.
1: Vonat a balszárnyon, avagy a figincsek röptükben halnak. Horváth Péter hangjátékát hallották. A szereposztás a következő volt. Süme, Feleki Kamil, Pál, Raksányi Gellért, vezér, Kállai Ferenc, Szuronyos, Tordi Géza. A többi szerepet Csornai Irén, Csénémet Lajos, Emőt György, Ferenci Krisztina, Fonyó István, Halász László, Huszár László, Kertész Péter, Kőmíves Sándor, Kubik Anna, Maróti Gábor, Nagy Anna, Némedi Mária, Petrik József, Simén Falvi Sándor, Tihanyi Péter, Turgonyi Pál, Velencei István játszotta. Közreműködtek a Nemzeti Színház stúdiójának tagjai. Zenei munkatárs Kelemen László a felvételt Papp Tibor és Jónás Tibor készítette. A rendező munkatársa Breuer Otto és Ószer Imre. Dramaturg Magos György, rendezte Horváth Jenő.
2: A hangjáték 1982-ben készült, és utoljára 2003. május 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltó listára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: városba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
2: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
1: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
2: Nagy diák teszt. Vasárnap 17:40-kor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatóink! Ma délben a Budapest kőbányai Szent László római katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. A főváros 10. kerülete Kőér vagy Kövérd néven szerepel a 13. századi oklevelekben. Neve az itt húzódó és a bányászatra alkalmas kőrétegből, Kőérből származik. IV. Béla király 1244-ben adományozta Pest városának, amelynek házai jó részt itteni kőből épültek. A szészszórtan élő híveket 1777-től a józsefvárosi plébánia látta el. Az egyre jobban benépesülő területen 1881-ben létesült önálló egyházközség. Az új templom Szent László tiszteletére Lechner Ödön tervei szerint épült 1894 és 1900 között. A háromhajós, bazilikális elrendezésű, 1500 négyzetméter belső terű templom hossza 50, belmagassága 23 méter. Különleges jellegét az adja, hogy kívül-belül a pécsi zsolnai gyár végezte a díszítést. Mázas tégla, tetőcserép, díszek, szobrok, attikák, oltárok és szentelt víztartó teszi teljessé a látványt. Színes ólomüveg ablakai, Rót Miksa alkotásai. A templom a II. Világháborúban komoly sérüléseket szenvedett. Felújítása 1974 és 94 között zajlott. A Szent László tiszteletére szentelt kőbányai plébánia templom 83 méter magas tornyában 3, a szentében pedig 1 harang szolgál. Délidőben a Jézus szívéről nevezett 854 kilós harang kondul meg, amelyet Szlezák László öntött 1949-ben Budapesten.

Hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy ez volt a Tisza egyik vállalása a kampányban. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoztak. A kormányzati döntés mérsékelheti a lakosság gyógyszerkiadásait. A vényköteles gyógyszerek áfamentessége leginkább azoknál a betegeknél jelenthet érezhető különbséget, akik több készítményt szednek tartósan, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. A honvédségnél hamarosan elkezdődik a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálata. Ruszin Szenti Romulus

0: Honvédelmi miniszter közölte. Azokról a katonákról van szó, akiknek a jogállása a szolgálati nyugdíjrendszer 2012-es átalakításával alapvetően megváltozott. A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt hetekben megkezdték azon katonák helyzetének rendezését is, akiket korábban fiatalításra hivatkozva méltánytalanul bocsátottak el a Magyar Honvédségtől. Ősszel kerülhetnek vissza a javítóintézetek a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelemhez. Az erről szóló egyeztetések már zajlanak a BVOP és a Szociális és Családügyi Minisztérium között, írja a HVG. A lapnak Gyurkó Szilvia, gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, hogy ezzel visszaáll a korábbi fenntartói rendszer. A szakmai munkát ugyanakkor megújítják. A cél, hogy több odafigyelést, támogatást, összetettebb segítséget nyújtsanak a javítóintézetekben élőknek. Ma este 8 órakor hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Idén 12 pontot partit szerveztek. A rendezvény központi helyszíne az ELTE Lágymányosi kampusza. Már délutántól programokkal várják a fiatalokat. Számos egyetem is bemutatkozik, emellett könnyű zenei koncertek is lesznek. Több városban is tartanak hivatalos ponthatárváró bulit, egyebek között Debrecenben, Egerben, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen és Szegeden. Már több mint 1000 halálos áldozata van az ebola járványnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, jelentette be az Afrikai Járványügyi Hatóság. Az ország keleti részében május 15-én hirdették ki a járványt, amely gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola mostani vírusvariánsa ellen egyelőre nincs vakcina vagy specifikus kezelés. Hőség sújtja Tokiót, egy nap alatt csak nem 500-an kerültek kórházba, és több mint 3600 alkalommal kérték a tűzoltók segítségét. Az ország középső részén több városban is 40 fok körüli hőmérsékletet mértek. A Szigetországban a tavalyi volt az eddigi legforróbb év, a legmelegebbet, mínusz 41,8 Celsius fokot a Tokiótól északra lévő Isesakiban mérték. Idehaza országszerte felhős az idő, a délnyugat és északkelet közötti sávban többfelé esik az eső. Délután fokozatosan csökken a felhőzet, és a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Holnap az ország északkeleti harmadán lehet zápor-zivatar. A szél ma és holnap is erős lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A törzsfőnökök 28-an voltak, és mintegy 2000 fegyveres szerecsen kísérte őket, akik kört képeztek. Én leültem a körbejárásánál, és a tolmácsom által a főnökök tudtára adattam, hogy a francia király Madagaszkár lakóit kegyelmében részesíteni és védelme alá fogadni szándékozván, amely szándékot a francia nemzet iránti ragaszkodásokról való tudomása érlelte meg benne, elhatározta egy telep alapítását, amely őket ellenségeik elől megvédelmezi.

0: Az igazi Benyovszky, Lukácsi Béla összeállítása.
1: Madagaszkár. Kicsinek tűnő sziget Afrika keleti partjai mentén jól lehet sokkal nagyobb, mint Franciaország. Magyarországtól még légvonalban is 8000 kilométer, úgyhogy nem csoda, ha a történelmünkben semmi közös nincsen. A magyar-madagaszkári kapcsolatok nem töltenek meg vaskos köteteket. Jószerivel az egyetlen közös kapcsolódási pont Benyovszky Móric. Ez a lengyel-magyar nemes, aki hosszú és viszontagságos utazás után ér Madagaszkárra 1772-ben. Azután néhány évet el is tölt a szigeten. Jövőre lesz éppen 200 esztendeje annak, hogy a szigeten a franciák megölték. Nos, mi egyes-más tudunk Benyovszkyról, de vajon mennyire ismerhetik őt a szigetbeliek, a malgasok? Temesi Alfrédné nyugalmazott középiskolai tanár hosszú éveket töltött el Madagaszkáron, úgyhogy tőle igazán illetékes forrásból értesülhetünk arról, vajon éle valamennyire Benyovszky hagyománya a szigetbeliek körében?
2: A szigetbeliek nagyon jól ismerik, és nagyon nagy tisztelettel veszik körül az emlékét, mert ők úgy találják, hogy nem olyan ember volt, aki erőszakkal gyarmatosítani akart, hanem inkább ő mellettük állt, a malgas nép mellett, és éppen ezért minden városba, legalább hát 4 városba meg is tudtuk örökíteni azt, hogy van Benyovszky utca.
1: Esetleg szobor?
2: Szobor nincsen ott, szobor azért nincsen, mert ők szobrot nem állítanak, csak emlékköveket, vagy pedig emléksírokat.
1: Vajon kit tisztelnek ők Benyovszkyban? Kinek tartották? Mert azt tudjuk, hogy Benyovszky azt írja, hogy ő királya volt ennek a szigetnek, de hát ez nem teljesen igaz. Ők mit mondanak erről? Mi a hagyomány?
2: A hagyomány, hogy ő, hát ez a becsi Misaraka résznek, amint itt a térképen tetszik látni.
1: Hát ez a külső észak-észak-keleti csücske, ugye?
2: Igen. Ez egy akkora terület körülbelül, mint a Dunántúl. És itt van az Antangil öböl, ahol ő a Louisburg városát is megalapította. Na most abban az időben, mikor ő itt volt, ez a törzs őt királyává választotta, és hát a mai napig is megvan köztük az emléke, mert mondták, mikor erre jártunk, hogy csodálatos vanília ültetvények vannak ezen a részen, és hogy ezt is Benyovszky szorgalmazta. Kérdeztük, hogy hát a sírja, vagy hogy nem tudnak-e valami táppontot. Mondtak olyat egyrészt, hogy a franciák, mikor legyőzték, mint lázadót és rebellista Benyovszkyt, tömegsírba eltemették. Aztán voltak olyan, aki válvonogatva azt mondta, hogy azt is beszélik, hogy beledobták a tengerbe. Akkor volt olyan egy tanító, aki azt mondta, hogy itt van egy olyan meredek fal, egy olyan agyagfal, és hogy oda temették.
1: De erről nincs emléktábla, vagy ilyesmi?
2: Emléktábla nincsen.
1: Na most, hogy mi számon tartjuk Benyovszkyt, és hát mi úgy tartjuk számon, mint magyart, vagy azért hozzáteszik azt, hogy félig magyar, félig lengyel, ők milyennek
2: ők
1: tekintik?
2: Ők azt mondják, hogy magyar származású. Volt egy ismerősünk, aki a Malgas Akadémia tagja, és a disszertációját Benyovszkyról írta. Na mostan ő azt mondja, hogy születés szerint magyar volt, de lengyel katonatiszt, és Oroszországnak fogja lett. Ő úgy jellemzi, hogy egy nagyon tervszerű ember volt, aki filozofikusan tudott gondolkodni, de amellett egy nagyon megnyerő modorú, jó fellépésű, és egy olyan jó, hogy úgy mondjam, ezzel a rossz kifejezéssel, hogy jó svádájú valaki volt, aki úgy tudott hatni a benszülöttekre is, a franciákra is.

0: Ez kétségtelennek látszik, hogy Benyovszky pályafutásában a legizgalmasabb szakasz talán a madagaszkári szereplés, az, amit ott csinált jó 200 esztendővel ezelőtt. Na most, hogy pontosan mit csinált, hogy hogyan működött, arra majd kitérünk Lugosi Győző történésszel, de azt hiszem indokolt előbb magáról Benyovszkyról is, meg az egész pályafutásáról egy néhány szót szólni, annál is inkább, mert nagyon sok mindent tudunk rosszul Benyovszkyról. Másrészt pedig nem olyan sokára közeledik egy kerek évforduló, és talán nem árt megelőzni bizonyos újra jelentkező ferdítéseket, torzításokat, vagy tévesztéseket, tévedéseket. Tehát kezdjük mindjárt azzal, hogy Benyovszky megírta az emlékiratait, de annak már tulajdonképpen az első sora sem igaz.
1: Igen, itt arról van szó, hogy valóban egy sor alapvető életrajzi adatban Benyovszky téves adatokat közöl. Az első ilyen téves adat maga a születési évszám, szándékosan 5 évvel idősebbnek mondta magát, tehát 1741-ben született volna, jól lehet egyértelműen a Verbon megtalált keresztlevélből kiderül, hogy 1746-ban, de hát 5 évvel később született.
0: Hát ugye általában az emberek nem öregbíteni szokták magukat, hanem inkább fiatalítani. Őnálap itt pedig pont fordítva történt, ennek nyilván megvan a maga oka, maga magyarázata.
1: Ennek az az oka, hogy azt szeretné elhitetni, hogy ő részt vett, méghozzá hát aktívan harcosként részt vett a 7 éves háborúnak a harcaiban, amire, hogyha valóban 1741-ben született volna, akkor lett volna módja esetleg hadaprótként 14 éves korában, de mint hogy nem akkor született, nyilván hát 10-11 évesen erre nem igen volt alkalma. Ez később is rendkívül sok adatnál előfordul, hogy ő saját magának különleges érdemeket szeretne kitalálni, rendkívül ambiciózus terveket forgat magában, amihez hozzátartozik valószínűleg az is, hogy tulajdonképpen egy alacsony kisnemesi származású kurtanemesi családból származik. Ugye itt a 18. század második felének, annak is a második felében, tehát a mondjuk utolsó harmadában tart, amikor hát Európa és maga Franciaországgal, aztán Benyovszky igen sokat tevékenykedik a forradalom küszöbén át, tehát egy válságban lévő abszolút monarchia. Ő pont ebben az időszakban szeretné magát fölküzdeni a főnemesség soraiba, sőt saját magának éppen azért talál ki egy királyi címet, madagaszkári királyi címet, hogy egyarangú féltként tárgyalhasson az európai királyi udvarokban.
0: Persze egyelőre még nincs szó arról, hogy Benyovszky Madagaszkáron lenne, hiszen jól tudjuk, hogy hatalmas utat tesz meg addig, amíg eljut Madagaszkárra. A beszámolónak, az önéletírásnak egyik sarkalatos pontja a kamcsatkai tartózkodás. Azért különösen érdekes ez a beszámoló, illetve ez a része, mert nagyon sokan néprajzi forrás munkának tekintették, ugyanis Benyovszky leírja azt, hogy hogyan élnek a kamcsadálok, milyen szokásaik vannak, milyen körülmények között élik tényleg az életüket.
1: Ez valóban sokáig úgy tekintették, mint alapvető forrást, sőt olyat, amelyik az első igazán értékes néprajzi leírást adja Kamcsatkáról. De ezzel a dologgal is az a helyzet, hogy már eredetileg az emlékiratoknak az első angol nyelvű kiadásában, Nicholson féle kiadásában fölfigyelnek arra, hogy párhuzamosság van egy orosz szerző, egy Krasenyinyikov nevű orosz szerző kamcsatkai leírása és Benyovszkynak a kamcsatkai beszámolója között. Később aztán ennek a párhuzamosságnak a kérdését hát tovább konkretizálták azzal, nevezetesen nálunk Radó György volt az, aki a Jókai kritikai kiadás Benyovszky kötetének a utószavában egyértelműen bizonyítja azt, hogy Benyovszky tulajdonképpen lerövidítve közreadja Krasenyinyikovnak Kamcsatkáról szóló leírását, amiről aztán azt írja, hogy az ő leírását küldte a kamcsatkai kormányzó, mint sajátját el az udvarba. Ami hát nyilván mutatja, hogy itt egyáltalán nincs jó hiszeműségről szó az esetében.
0: Ennek a fényében valóban megkérdőjelezhető, hogy egyáltalán végigutazott Szibérián, meg eljutott Kamcsatkába?
1: Ez a kamcsatkai utazás semmiképpen sem kérdőjelezhető meg, annes kevésbé, mert nem is állította azt, hogy ő jó szántából jutott volna el Kamcsatkára, de valóban, mint a báli konfederációban harcoló személy, orosz fogságba esett személy kerül el, tehát egészen nyilvánvaló és kétségtelen tény, mint hogy az is, hogy valóban onnan egy csapatnak az élén, vagy legalábbis tagjaként onnan megszökött, és valóban aztán eljutott először Makaóba, a japáni partok érintésével, majd pedig onnan Île-de-France-ra, a mai Mauritiusra, tehát a Indi-óceánnak a délnyugati medencéjébe, egy néhány napot Madagaszkáron is tölt, és onnan érkezik aztán Franciaországba, ahol belekezd egy expedíció szervezésébe, azzal a céllal, hogy Madagaszkáron gyarmatot alapítson. Itt mindjárt van egy érdekes kérdés, és nevezetesen az, hogy úgy tűnik legalábbis számomra, hogy Benyovszky kezdettől fogva Rendkívül nagyszabású gyarmatalapítási kísérletet szeretne Madagaszkáron végrehajtani. A megbízatást azonban, amit meg tud szerezni Párizsban, az tulajdonképpen ennél sokkal szerényebb. Az összeg, amit rendelkezésre bocsátanak, az is szerényebb. Tulajdonképpen inkább csak néhány kereskedelmi telep létrehozására kap fölhatalmazást a gyarmatügyi minisztériumban.
0: Na, ez önmagában is nagyon érdekes, mert egyáltalán hogy kerül kapcsolatba a francia udvarral? Egyáltalán miért bízzák őt meg azzal, hogy bármilyen szerény méretű, de mégiscsak telepeket és francia fennhatóság alatti telepeket létesítsen, és éppen Madagaszkáron. De hogy kerül a francia udvar közel? Tehát egy lengyel-magyar nemes.
1: Most az, hogy ez is, hogy miért volt Madagaszkár, aznak ez az oka, hogy a franciák már nagyon régóta mondhatnánk, tehát a 17. század első fele óta foglalkoznak azzal, hogy Madagaszkáron és a környező szigeteken is eredményes kereskedelmi vállalkozásokat folytassanak. És kisebb-nagyobb sikerek ellenére tulajdonképpen sorozatos kudarccal végződik ez a próbálkozásuk. Amit sikerül nekik megszerezniük, ez a Madagaszkár mellett lévő két jelentős kis sziget. Mauritiusnak a sziget, abban az időszakban Île-de-France-nak hívják, illetve a mai Réunion sziget, abban az időszakban pedig Bourbon szigetnek, Île-Bourbonnak hívják. Éppen azért, mert itt kávéültetvények és egyéb ültetvényes gazdálkodás folyik, ezeknek a szigeteknek az élelemmel való ellátásához valóban szükséges az, hogy a legközelebb található Madagaszkáron valamilyen telep legyen. Tehát ez az oka annak, hogy miért látnak fantáziát abba, és miért próbálkoznak rendszeresen újra és újra Madagaszkár gyarmatosításával, de ezt most így rendkívül idézőjelesen kell mondani, mert valóban nem arról van szó, hogy az egész szigetet akarnák gyarmatosítani. Ebben az időszakban egyébként egyáltalán a gyarmatosítás még ugye a kereskedelmi fázisában van, egyáltalán nem nagy területeknek a végleges bekebelezéséről van szó. Annál is kevésbé, mert lényegében nem is ismerték a szigetet.
0: Na most, ha visszatérhetünk Benyovszkihoz, miért láttak a franciák vajon fantáziát Benyovszkiban?
1: Hogy mondjam, a francia udvarban nem nagyon tolongtak emberek arra, hogy Madagaszkára menjenek, ahol azért az halálozási arány a korábbi tapasztalat alapján rendkívül magas volt. Tehát rendkívül rossz éghajlatú vidékeken próbálkoztak a franciák. Ez különös igaz egyébként magának Benyovszkinak a kísérletére, akinek szerencsétlenül sikerült kiválasztani a szigetnek azt a vidékét, amelyik talán a legegészségtelenebb klímájú. Például Île-de-France-on, tehát Mauritiuson az ottani franciák tudták is, hogy ez rendkívül kedvezőtlen lehetőségeket kínál csak kereskedelmi telep alapítására.
0: Igen, ezt egyébként az emlékiratokban nagyon jól le is írja Benyovszki, de őt olvasva az az ember benyomása, hogy a betegségektől függetlenül meg eltekintve a törzsi háborúktól, csatározásoktól, a munkája tulajdonképpen zavartalanul folyna, a nagyszabású vállalkozás megvalósulhatna, ha a franciák a szomszédos szigeteken és egyáltalán a francia kormányzat nem gáncsoskodna, nem irigykednének, és így tovább. Erről egyébként érdemes őt magát meghallgatni.
2: 26-án déltájban hajó horgonyt vetett Dogion sziget közelében, és de Sanglier lovak százados, akit Île-de-France-ra küldtem, bemutatta az általa toborzott négy újoncot. Ennyiből állt az Île-de-France-ról küldött segély. Egész nap az iratok átolvasásával voltam elfoglalva, azt remélvén, hogy valamely rendeletet vagy levelet találok a minisztertől, de semmit se találtam, ama gúnyolódásokon kívül, amelyekkel de Terné és Maillard urak levelei tele voltak. Sanglier lovag értesített, hogy több rendbéli pert indítottak ellenem az Île-de-France-on, és mindenféle gyalázkodás, rágalom és gazság felhasználtadik megbuktatásomra. De dolgokat hallgatással mellőzöm, mivel nem tartoznak a műveleteimhez.
1: Ami Benyovszkinak a madagaszkári vállalkozásáról alkotott képet eltorzította, az, hogy a dokumentum között viszont nem szerepelnek azok, amelyet a francia gyarmati tisztviselők, a gyarmati minisztériumnak a megbízottjai készítettek aztán a helyszínen.
3: Miután mindent hidegvérrel megvizsgáltunk, okkal kiálltunk fel, minő állapotok, minő nyomor, micsoda ügykezelés, micsoda rémlátomás. Ma meggyőződhettünk róla, és minden ezt támasztja alá, hogy a kormányzat soha nem tartatott még akkora tévedésben, mint amilyenben jelenleg azóta, hogy de Benyovszki úr saját dolgairól számot ad.
0: Ezekhez hogy lehet hozzáférni? Tehát kik publikálták ezt először, vagy külön kutató munka volt szükséges ahhoz, hogy ezeket felleljék?
1: Igen, ezek az anyagok elsősorban a francia külügyminisztériumnak, korábban gyarmati minisztériumnak a levéltárában voltak hozzáférhetők részben, a British Museumba átkerült, és talán a legnagyobb mennyiségben, legnagyobb Benyovszki anyagban voltak megtalálhatók, és különböző regionális levéltárakban Franciaországban, illetve magában a Île-de-France-ített Mauritiusi levéltárban is. Tehát sok helyen, Magyarországon is voltak hozzáférhető anyagok természetesen. Ezeket szintén egyébként a századforduló környékén a nagy részét tulajdonképpen föltárták, és közzé is tették.
0: Na tehát megérkeztünk Madagaszkárra Benyovszkival együtt. Az tény, hogy ott járt, bizonyos munkát végzett, voltak megbízói, levelezett francia hivatalnokokkal. A bökkenő csak ott van, hogy Benyovszkinak a madagaszkári tevékenységét többen, hát hogy úgy mondjam, néprajzi szempontból is értékelték, és miután az emlékiratokban ad leírást a szigetről, a felfedezéseiről, ezért felmerülhet az a kérdés ismét csak, hogy mennyire lehet igaz az, amit erről a szigetről, a törzsekről, egyáltalán a királyválasztásról ír Benyovszki. Itt a történész mit tehet?
1: Azt gondolom, hogy külön kell választani az emlékiratok Madagaszkárról szóló részének azt a területét, amelyik valóban arról a vidékről szól, ahol Benyovszki tevékenykedett. Tehát az ott lévő összefoglaló néven, bár ő ezt a fogalmat nem használja, összefoglaló néven Betsy Miszarák törzs körében végzett tevékenységét, és azt, amelyik ezzel az egész királyá választási történettel foglalkozik, aminek viszont semmi köze a valósághoz, az teljes kitaláció. Ezek, akik állítólag Benyovszkit megválasztották, ezek azon a vidéken nem éltek, tehát ezek semmiképpen sem választhatták meg. Benyovszki, aki valóban szeretné, visszatérve Franciaországba, szeretné elhitetni azt, hogy őt a madagaszkári lakosság, az egész magas lakosság a királyává választotta, keres egy olyan történetet, aminek alapján ez igazolható lenne. Ő fölfedez Párizsban egy 140 évvel korábban írt francia nyelvi munkát, amelyik egy 800 kilométerre délebre elterülő terület, a délkeleti Fordofen környéki viszonyokról szól, amit egy Étienne de Flacour nevű francia ügynök készített. Hosszú időn keresztül egyébként ez volt valóban a legjobb leírás Madagaszkárról, bár ez is csak egy rész erről szól természetesen, és ennek az adatait átvéve aztán kitalálja azt, hogy ő benne a magas lakosság egy úgynevezett eponim ős, az úgynevezett Zafiraminiknek az ősét vagy annak a reinkarnációját fedezte volna föl.
2: Corby úr legmeghittebb tisztjeim egyike a tolmás közbejöttével értesített, hogy Zsuzsanna, az öreg szerecsennő, akit az Île-de-France-ról hoztam át, és aki zsenge fiatal korában adatott el a franciáknak, és 50 évnél tovább élt az Île-de-France-on, jelentést tett neki az iránt, hogy társnője, a Ramini Larizon Rohandrian Amban Sakabé leánya szintén foglyul ejtetvén eladatott az idegeneknek, és bizonyos adatokkal bír az iránt, hogy én az ő fia vagyok. Corby úr ezzel kapcsolatban azt is jelentette, hogy a Samba Rive nemzet több kabart tartott, amelyben engem Ramini örökösének, következőleg a Manenhár tartomány tulajdonosának és a Ramini Larizon halála óta üresedésben lévő Amban Sakabé, vagyis legfőbb törzsfőnök cím jogos birtokosának kiáltottak ki.
1: Az a helyzet, hogy ezek a bizonyos Zafiraminik, akikről ő azt mondta, hogy benne ugye a leszármazottjukat, a kiveszett ágazatnak az utódját, Európába került utódját fedezték fel, ezek nem ott éltek, ahol ő tevékenykedett, hanem 800 kilométerrel délebre. És hogy nem is arról van szó, hogy esetleg éppen Benyovszki közölne valami autentikus új adatot, azt az bizonyítja, hogy az az eredet monda, amit a emlékiratok függelékében közöl, egyértelműen, tehát szövegegyeztetéssel bizonyíthatóan ennek a bizonyos Étienne de Flacour munkájából átvett. A emlékiratok francia nyelvű eredetie, aminek nyomtatott példánya a Széchenyi könyvtárban megtalálható, és Étienne de Flacournak az eredeti francia munkája között teljes szövegegyezések mutathatok ki.
0: Ezt mióta tudjuk?
1: Ennek a föltárását, ami engem is meglepett, ezt a franciák sem végeztek el idáig, tulajdonképpen magam akadtam erre rá, egészen véletlenül. Valóban, mint említettem, ez egy rendkívül fontos forrás munka, egy Étienne de Flacouré, és madagaszkári hát kutatásaim során nekem ez rendelkezésemre állt, és amikor az eredeti Benyovszki művet, tehát a francia szövegűt kézbe vettem, akkor rendkívül ismerősen csengtek annak a mondatai. Tehát ez valóban egy új fölfedezésnek, vagy valami afférének számít.
0: Itt az a baj, idézőjelbe téve persze, hogy ugye forrásnak tekintették, sőt még tekintik bizonyos helyeken ma is. Ezért talán érdekes lenne egy néhány szót arról szólni, hogy mit tudunk mi ennek a szigetnek a történetéről. Most már Benyovszki emlékiratai mellett, vagy attól függetlenül is.
1: A szigetet 1500-ban a portugálok fedezik fel, tulajdonképpen a portugál felfedezés időszakában nagyjából kialakul Madagaszkárnak az etnikai struktúrája már. Ez egy másfél évezredes időszak, nagyjából az időszámítás kezdetétől éppen a portugálok megjelenését tartó időszak ez, amikor először kialakul a malgas etnikum alapstruktúrája, szubsztrátuma, ami alapvetően tehát egy ázsiai, pontosabban maláj szubsztrátum, maga a malgas nyelv is a maláj nyelvek sorába tartozik, és aztán erre rátelepülnek különböző az indo-óceáni népek köréből származó hatások, ezek közül a legjelentősebb természetesen a közel legközelebb fekvő afrikai partvidéknek, tehát a bantu civilizációnak a hatása, de nagyon jelentős lesz az arab befolyás, különösen a sziget szellemi néprajzi arculatára, azon belül is különösen a királyságok, tehát nagyobb politikai egységek kialakulására. Ez a vidék, ahol Benyovszky tevékenykedett, a gazdálkodásnak a feltételei sem kedveztek annak, hogy nagyobb politikai egységek alakuljanak ki. Ez a vidék kifejezetten a kisebb nemzetségi szervezettségű, nagycsaládi szervezettségű népeknek a területe, amelyeknek egyáltalán nem volt hagyományuk az, hogy nagyobb politikai egységeket hozzanak létre.
0: Benyovszkyval kapcsolatban bennem bujkál egy kérdés, nem tudom, hogy mennyire válaszolható ez meg egyáltalán, hogy tudnélik, bármennyire is kalandor volt, azért sikerült egymást elérnie a francia udvarnál, később próbálkozott az amerikaiaknál is. Vajon egy ilyen kaliberű, ilyen képességű ember az osztrákoknak, vagy esetleg a magyaroknak nem lehetett volna használni? Ezt azért kérdezem, mert Mária Terézia halál előtt 2 évvel kap magyar grófi címet, őt számon tartották, nem volt ismeretlen figura. Nyilván tudták, hogy ő kicsoda.
1: Ő saját maga az első madagaszkári vállalkozása után jelentkezik. Megismerkedik először is Párizsban, az ott inkognitóban járó II. Józseffel, fölajánlja szolgálatait, és valóban utána egy sor ajánlatot tesz különböző vállalkozásokra. Olyan próbálkozásai és javaslatai vannak, rendkívül részletesen kidolgozott tervek ezek, mint egy osztrák földközi-tengeri hadiflottának a fölállításának a terve, aminek kereskedelmi vonatkozásai is lennének, tehát az észak-afrikai területekről kiinduló kalózkodásnak a megfékezése, azután egészen nagyszabású kereskedelempolitikai tervekről is készít tervezeteket, egy szűkebb terve vezete is van a fiumei kereskedelemről. Konkrét vállalkozásokba is bocsátkozik, itt például megvesz egy vitorlavászongyárat, ez azután éppen a türelmetlensége miatt, és valószínűleg nem túlságosan jó üzleti érzéke miatt megbukik. Tehát van egy rövid időszak, egy néhány éves időszak, első madagaszkári vállalkozási után, amikor ő valóban megpróbál osztrák császári szolgálatban tevékenykedni, de részint a túlságosan ismerész elképzeléseinek hát a meglehetősen hűvös fogat és a konkrét kudarcok, üzleti kudarcok miatt is, aztán rövidesen ismét Párizsba megy, ahol egy újabb madagaszkári expedícióhoz próbál segítséget találni. Itt már Franciaországban ez nem fog segítséget találni, Angliában sem, ezért megy majd utána az Amerikai Egyesült Államokba. Ott valóban, és ez mutatja rendkívüli személyes képességeit, hogy kapcsolatot tud teremteni valóban rendkívül fontos személyiségekkel, Franklinnal és magával George Washingtonnal is tárgyal. Végül aztán tulajdonképpen baltimori magánvállalkozóknak a támogatásával tud egy hajót kapni, amivel majd visszatér Madagaszkárra.
0: Hát és amint azt tudjuk, ott is hal meg a franciákkal csatázva. Tulajdonképpen itt be is fejezhetnénk a beszélgetést, csak az embernek van egy rossz érzése, hogy miután ennyire helybe hagytuk szegény Benyovszkyt, kiderítettük róla, hogy se ez nem igaz, se az nem igaz. Mégis mi az akkor, amit pozitívumként hozhatunk fel, amit tehát mint esetleg történelmi tettet értékelhetünk Benyovszky életművében?
1: Egy rendkívül fontos dolog mindenképpen van. Pontosan nagyszabású madagaszkári tervei, tehát az egész sziget meghódítására, föltárására vonatkozó terveinek az eredményeképpen valóban a belső terület, ahol ez a királyság, a Mert királyság már ebben az időszakban erősen kezdett kiformálódni, ismerté vált az európaiak előtt. Tehát Benyovszky tolmácsa, segítője, Nicolas Mayer nevű francia úr, Mauritiusi származású francia úrnak a expedíciói révén, amikre egyébként Benyovszky küldt el, valóban ismerté vált a partvidéket a belső területekkel összekötő útvonal, és utána nem sokkal, tehát egy néhány évtized múlva már rendkívül intenzív kereskedelem alakul ki, nem csak a keleti partvidék, hanem éppen angolok és franciák, illetve Tananarive központú királyság. Most ezen túlmenően azt gondolom, hogy van forrásértéke is Benyovszky memoáriának, ez pedig azok a törzsharcok, bár ennek inkább szűken magas kutatásban van jelentősége, azokra a törzsharcokra vonatkozó utalásai, amelyek itt az Anton Zsiréből környékén lévő törzsek körében mentek végbe. Ennek a föltárás és kiaknázása is tulajdonképpen minden, amelyet még nem valósult meg. Tudomásom szerint éppen a francia irodalom, amelyik utóbbi években ezzel foglalkozott, nem használta ki Benyovszky erre vonatkozó adatait.
0: Ez viszont kifejezetten kár, mert így hitelesebb lenne a portré Benyovszkyról, akiről minden esetre beleszámítva a legendát, a tudatos torzításokat és tévedéseket feltétlenül elmondhatjuk, hogy egy lenyűgöző egyéniség volt.
1: Azt gondolom, hogy ami még mindig várat magára, az egy olyan hiteles Benyovszky portré, talán irodalmi Benyovszky portré, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok különböző beállítottságú Benyovszky portré irodalmi alkotás született már, amelyik ezt a igazán 18. végi ellentmondásos figurát állítaná középpontjába, tehát valóban hitelesen próbálná ábrázolni, elhelyezve ebben a korszakban Benyovszkyt, és nem aktualizálva mindenkori kor szükségletei szerint próbálna csinálni belőle valamilyen hőst, hogy ezt tulajdonképpen hát Jóka is megtette, azután megtették egészen szélsőséges formában a két világháború közti időszakban is, kifejezetten egy ilyen nagy magyart csinálva Benyovszkyból, később még 50-es években valamilyen nagy internacionalista, antikolonialista hős formálva belőle. Nyilvánvalóan ezek mind hamis képek, és nem szolgálják a reális történelmi rekonstrukciót. Tulajdonképpen ugye a legtalálóbb és jól érzékelteti Benyovszkynek az ellentmondását, ez Leonor Lossky-nak az egyik ilyen fordulata, aki azt mondta róla, hogy nem lett volna az, aki volt, ha nem képzelte volna, hogy az, ami nem volt.
4: Elhangzott az igazi Benyovszky, Lukács Béla összeállítása. A beszélgető társ Temesi Alfrédné volt. A felvételt Liszkai Károly és Gera Csilla készítette 1985-ben. Az összeállítás utoljára 1985. szeptember 18-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Lába György, a vonakodó cethal. Jól laktam az ezer évek alatt, édesfégesnék jól most pár falat, nem pedig uszadék ízű törődött csontod, tarlófűtől keserű bőröd. Három napon, se három éjjelén, 24 órán sem cipellek én, még hogy rugdald hurutos gyomra messze. Kikívánkoznak úgyis a te görcsbe rándult elveid, bekerjedt tanú. Na, ha te vagy túltengő hormonú, város, magad, hisz csak morbolt szavakra már is böjtöl a nép apraja nagyja, de piac zsong bordáidon alul nők riszálják farukat dévajul, a fizikát fitymája bősz vajákos, a szemérmet iromba kelme árus, s bár a király szőrzsákban vezekel, szózatodat percekre nyeled el, és azt is azért a mutatványt, a képzelt látvány vásárát bujálkodva élvezd, és aztán bömbölsz igazságkereső színjátékot, megszállott rendező, és ahol lelsz egy-egy vigadó lakot, a vörös kakast kukorékolod, proféta maradsz. Így holnapra kelve bendőm miért fogadjon albérletembe? Földön futókkal ugyan mi a dolga? Ki be sem jutott a paradicsomba.
1: Horváth Elemér. A szöveg. Orfeusz után. A legistenibb költő volt. Amikor énekelt, megindultak a kövek és a fák. Ehhez képest mi mindnyájan csak kontárok vagyunk. A legjobb esetben megbuktatunk egy zsarnokot, megdöntünk egy diktatúrát, és minden előről kezdődik megint. A kontárságunknál csak a hiúságunk nagyobb. Nem meglepő, hogy egyetlen versét sem ismertük soha. Csöndből eredt, és csöndbe torkollott. Nekünk, bár szüntelen halljuk a dallamot, szüntelenül csak jár a szánk.
2: Először Jeruzsálemben. Őszintén aggódtak, noha nem először történt. Otthon is nem egyszer elkóborolt a műhelyből, vagy csak egyszerűen megállt a kezes, a gerenda fölött bámult a semmibe. De ez más volt. Jeruzsálem, a templom, a tömeg, pénzváltók, rablók, ringyók, római katonák, bizonytalan birodalom. Végül egy csoport kellős közepén megtalálták a templom udvarán. Az apja házáról szövegelt valamit, de hála Istennek nem volt nacionalista uszítás. Kézen fogták, s vitték haza. Valóban ilyen széllel bérelt a fiúk, vagy csupán természetesen gyerek? József szó nélkül ment a műhelybe. Mária ugyanolyan szótlanul, talán elejét venni későbbi és komolyabb tragédiáknak, vitte a konyhába, és a menorah előtt lehúzott neki egy anyait. Szeretettel és megváltóian.
1: Apolló temploma. 56 legtartósabb ajándéka volt, a fölszedett aknamezők és a föltépett drótsövény, egy szóval a világgá tárult láthatár. Hosszabb távon az európai szép és az amerikai jó, amiért egy költőtársam szerint, ha vért, ha lelket váltva is érdemes élni. Az egyetlen kaland a szabadság. Persze mindennek ára volt, kinek a szülőhely, kinek az első szerelem, kinek a meghatározó identitás. A hiúsz szemszögellet és a hun pupilla láng. Tehát lehetséges, hogy nem vagyok magyar, hogy úgy mondjam, nem úr és nem bitang. De milyen görögök voltak azok, akik bárhová vetődtek, Paestumban, Agrigentumban, fölépítették Apolló templomát a legszigorúbb görög ideál szerint.
2: Vörös István, lassú metronóm. egész nap cipeltem, utaztam, pakoltam, készülődtem. Cipeltem, hogy el fogok utazni, hogy már utazom, nem is a vonat visz ugyan. Cipeltem, hogy elutazom, mert már ott voltam, de nem vált le rólam az utazás, mint egy hordozó rakéta. Egész nap utaztam, nem is a vonat vitt, valamit cipeltem, mintha a vonat lenne összegyűrve öklömnyire, és benne én. Ezt cipeltem, egész nap pakoltam, vonatot papírba, vonatba engem, papírt a bőröndbe, egész nap készülődtem, mert erre nem állhat készen az ember. Ha elutazol, otthon addig meghalsz. A túlvilág ott van, ahol leszállsz a vonatról. A határőrnek szárnya van. Egész nap nem voltam. Cipeltem valamit, mintha a vonat lenne. Cipeltem, pakoltam, készülődtem. Az ember nem vált le rólam, mert erre nem állhat. A túlvilág ott van benne összegyűrve. És benne én. Egész nap.

0: Szepesi Attila, Ladányi Miska. Az új év ezred küszöbén tipróttál, mint vaksi lelencek. Arcuk vesztő, sorsuk cserélő, nyüzge Assisi Szent Ferencek. Fogyatkoznak a nappalok, minden iránytű összetört. Kormosodnak az éjszakák, alul se ég, felül se föld. Tömegsírok, nyázó igék, a proféták maszkot cserélnek. Jobb itt gazdátlan megmaradni koldusnak és kvázi heréltnek. Későre jár, történeted vizekre és szelekre bíztad. Fütyülsz a rissz-rossz jóslatokra. A gazdasági kor nem izgat. Hogy leírtak hultod előtt, bőszülj, vagy bambán rálegyincs. Nem védi el szó, se szekértábor. Sorsodnak hír értéke sincs. 20 000. Ujjaimon számlálgatom, leperget 20 000 napom. Voltam Gulliver Lilliputban, aludtam Kóbor Ebb a sútban. Voltam rebellis, csínyre bátor, álcáit vesztő jokulátor. Serpa, ki sziklabércre mászik. Herman Otto, ki madarászik. Gombász, ki sárkány csontra lel, míg harsul-falsul énekel. Szent Tamás, fóliákra hajló és atomkori poverelló, ki néha magára sem esmér, vonszolja göthös szamár testvér. Pitypan királyfi, szélsodortak kúró király, farsang bolondja, s csavargó, görbe, mint a múmiák, kik már maguk nevét se tudják.
1: Tandori Dezső. Miért? Miért tenném? Nem is lehet. Se ezt, se egyebet. Már csak nem is gondolhatok rájuk, ha meghalok. Nem hiányzik a tollazat, ha más mód elfogad, madárszív, s más. Mi lenne más? És ebben nincs változás. Nincs változás, csak vége lesz. Már a kezdete ez. Részletezitek. S a hideg vele éri kezed. Ülj csak, nem mozdul többet. El innen, mire kell. De csalnak általad erők. Mész eltemetni őt. Viszed a tabán oldalán, föl s le. Még egy magány. Hányszor van erre életed? Vigyenek.
2: Rossz cigaretta, rossz bor, ugyanaz a nap sokszor. Más ennek mind örülne, én is, körülbe. Csak bármi ez körülbelül, az csak ami, nem lényegül sehova át. Maga magát vonszolja, vonszolódom, örüljek bármi módon. Ők nincsenek. Vagy a világ így lett kerek. Dobogtak, szálltak, s kiderült, az van meg jól, ami elült. Ficamodás, egyrándulás, valamire valami más. A levegő tollazata borul rájuk, haza. A nagyobb semmiség madár szárnyat rájuk. Kitárt. Fényképek néznek, idegen madárarcok, velem ők maguk szinte egyre megy, sérthetetlen a kegy, amit megkapok révükön. Nem kell félni, mi jön. Csak megy az idő, se én, se ő, se ő, se ő. Talán megnyugtató. Az élet erre volt való.

Orbán Ottó. Tánc óra kezdő halandóknak. Látogatód jön, mit neki bronzkapu, várfal, sánc, vizes árok, a vasbeton melvéden is átszivárok, kulcslyukon ajtórésen, fal repedésén át behúz a szobádba, testelenül körül fog, ölelget, mellét fekszik az ágyba, éjszaka van. Fölkelsz, noha fekszel, táncot jársz, noha alszol, mocorognak a csontok a sírban. A fák mögül kuvik és temetői harang szól. Füst meg pörnye szádos, a földön dúl a fekete pest is. Vacok és eszelős táncban ráng a keléses test is. Ordítozol, de hiába, hogy én más korban élek. Rád sem hederít. Járja a kopogós táncot a lélek, kimutatja a foga fehérét, lerohadt hajdani szája, felhőfekete kámzsa a vállán, szikrát hány a kaszája, elől ő, mögötte népek. A föld gyomrába vezet le az ösvény, csont, recseg és sikolyog, hörgés, remegő, vörös fény. Virrad, jégverítékesen ülsz föl az ágyban hajnali négykor, autóriasztó kukorékol az utcán. Ez csak a posztmodern középkor.

0: és versek. Az élet és irodalomban megjelent versekből válogatott Kántor Péter. Közreműködött Kaszás Gergő, Mácsai Pál, Sinkó László. A felvételt Kosárszky Péter, Baska Gabriella és Gera Csilla készítette. Zenei szerkesztő Gebauer Mária. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Simonyi János.
1: A versműsor 1997-ben készült, és utoljára ugyancsak 1997. június 1-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Első közlés. Borbély Szilárd verseit Ternyák Zoltán mondja el.
2: Az estekor. Az este, amelyben olyan vagyok, mint a többiek. A hosszú, jeltelen, sötét. Az ég helyett a város fénybúrája, lassú harang, a kabátok, melyekből lábak lógnak ki. Valami fáradtság ebben a lebegésben. Coca-Cola lógók vöröselek az este horizontján. Miért oly különös ez az este? Miért az ismétlés kényszere? A körülzárt csend, mint a hasonlatok tere. Egy gyors büfében bekapok valamit, sietve távozom, a pénzt az asztalon hagyom. Jelek, amelyek a halra utalnak, a halálra, mondja. Miért a félig megrágott étel a hány inger? Miért? Nem válaszol senki. Az étteremből emberek jönnek ki az utcára. Az utcákon újságot olvasnak, buszra várnak, arcukon megfeszül a bőr. Olyanok, mint én. Olyan vagyok, mint bennük az a kicsi pont, amelyet nem holt fel semmi. Nincs semmi, ami több volna bennük, mint az a csend, amiben én vagyok. A szó az, ami a senki. A hírnöke valaminek, ami el fog jönni. Az, hogy nem tudni, van-e értelme várni, kitartani még tovább, amikor mindenki haza szeretne jutni, ha lehet, minél hamarabb. De azért még vár, dühösen, kitartóan, csak azért, hogy más ne csináljon. És már nem tartják számon, hogy ki érkezett előbb, ki később. Egy orvosi váróteremben, az arcuk mögött. Nem szólnak egymáshoz. Mi értelme volna? Egyik busz jön, a másik megy, csak figyelni kell a számokat. Van, aki sóhajt, van, aki szuszog, ideges. Bennük az én, az a kicsi hallgatózás, szemernyi türelem. Ennyi vagyok most. Nem több. Egy kesztyű, egy szívesség, néhány jelentéktelen szó, reménykedő hangsúly, a gázongyújtó lángja, a mélyen leszívott, majd talán a szürke, feloldódó füst. Istenem mondja, hagyd, hogy én is. Őszelő. Amikor annyi az édesség, olyan émeítő, alig kibírható, annyi kószálás, keresés, a gyümölcsök, a kifinomult, a vakítóan tiszta levegő, az ég, ahogy egyre emelkedik, elválik magától, alig észrevehetően, mint egy nehéz illat, ahogy megrezdül egy levél a többi közt. Elleveg lassan, nagyon, nagyon lassan. Egy reggel. Megremeg a táj. Kőt hömpölyög át az örök zöldeken, a sövényeken. Beburkol. Minden megfakul. Eltávolodik magától. Aki átvág ilyenkor a fák között, hirtelen ér ki a tisztásra. néz körül. Minden olyan éles, olyan telt, magában áll. Túlcsordul magán, szétfeszíti, azt már nem képes átfogni. Most minden több önmagánál. Az emlékezete, a beteljesülése összemosódik, túlnyúlik rajta egy ideig, még amíg elmosódik, fölszáll, kipattan, lehull. Hirtelen lesz este, megnőnek a zajok, minden közel jön még egyszer, visszatereli a meleg esti szél, az égpereme fölszakad, minden lebegő egy kicsit, határozatlan, nem tudja eldönteni. Sokáig sétál az utcákon, a parkban rejtett ösvényekre tér, majd kispresszókba ül be, kávét iszik, vagy édes meleg teát. Az este tele van ízekkel, szagokkal, felvillanó színekkel, az utcalámpák aláomló fénye, nagy üvegharangok, lengenek a lobbok közt. A kivilágított kirakatok, az eszpresszóban beszélgető emberek, mások hallgatják őket. Ebben a zsúfoltságban egy évszak, amikor hamar sötétedik. És fáj, hogy nem ez az a boldogság.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
3: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlenappot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
2: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
4: Tizenhárom óra. Hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Beslin Bettina. Az Európai Unió először vezet be büntető intézkedéseket az orosz árnyékflottán segítő hajókkal szemben. A 21. szankciós csomag emellett tartalmazza azt is, hogy egy évre befagyasztják az orosz olaj árplafonját, megakadályozva Moszkvát abban, hogy profitáljon a piaci megrázkódtatásból. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy az új intézkedés csomag további 32 orosz bankot, kriptovaluta vállalkozást és olajkereskedelmi platformot vesz fel az unió tranzakciós tiltó listájára. Nem futnak be hajók az ukrán fekete-tengeri kikötőkbe, az orosz támadások veszélye miatt döntöttek a hajó tulajdonosok. Ukrajna 2023 óta gabonájának nagy részét a fekete-tengeri szállítási folyosón keresztül exportálja. Az elmúlt hetekben azonban fokozódtak az orosz támadások az ukrán mélyvízi kikötők és a nemzetközi hajók ellen. Vasárnap Odessa közelében egy kukoricát szállító hajót ért orosz rakétatámadás. Moszkva azt állítja, hogy az ukrán hadsereget támogató kikötői infrastruktúrát és hajókat támadja. Közben Ukrajna is fokozta a támadásokat az Azovi-tengeren és a Fekete-tengeren közlekedő hajók, a többi között olajszállítók ellen. Idehaza a kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesztmentesítéshez, jelentette be a miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ebből azok a települések kaphatnak majd forrásokat, amelyek azbeszttérképpel rendelkeznek, és garanciát vállalnak arra, hogy rendszeresen mérik a határértéket, és erről 3 havonta jelentést adnak a kormánynak. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy ez volt a Tisza egyik vállalása a kampányban. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt

0: írt a Facebook oldalán, a vénköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Magyarországon a vénköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoztak. Az új uniós génkezelési szabályozást bírálja három hazai civil szervezet. Nyílt levélben szólították fel a kormányt, hogy védje meg az ország GMO mentességét, és a rendelet miatt forduljon az Európai Unió bíróságához. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint a nemrég elfogadott szabályozás az új génkezelési technikák egy részét kivenni a jelenlegi engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályok alól, ami gyengíteni a fogyasztói jelölést és a nyomon követhetőséget. Híreink végén a várható időjárásról. Országszerte felhős az idő, a délnyugat és északkelet közötti sávban többfelé esik az eső. Délután fokozatosan csökken a felhőzet, és a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Holnap az ország északkeleti harmadán lehet zápor, zivatar. A szél ma és holnap is erős lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kádár János imádott vadászni. Az erdőkért szinte rajongott. Nem mindegyik egykori illegális kommunista szerette ennyire a természetet. Sokan közülük megunták, mert régen akkor is kirándulniuk kellett, ha nem akartak. Így tűnhettek el a legjobban üldözőik az elnyomó rendszert védő rendőrök elől. Kádár János másokkal ellentétben olyan ember volt, aki látta a fák túl az erdőt. Némelyik fát simogatta, becézgette, ha olyan kedve támadt, miközben átható tekintetével messzire is nézett, semmi nem kerülte el a figyelmét. A szeménél csak a füle volt jobb, ő hallotta meg legelőször a közeledő vad neszét. A többi vezető még csak vakarózott, bizonytalanul ide-oda pillantgatott, amikor ő már azt suttogta.
1: Na ugye?
0: Azonnal ellenőrizte, hogy működésre késze a puskája, és a vadásztársak legnagyobb megrökönyödésére célzott. Rajta kívül senki se tudta még, hogy ott egy vad van. Ezért aztán rászokott, hogy egyedül cserkésszel, lessen, bóklásszon, a többiek úgyis csak megugrasztották volna az állatot. Beszélt is a vadállatokhoz, nem úgy, hogy oda kiabált nekik, amitől megriadtak volna, hanem fejben. Az, hogy mit mondott, attól függött, milyen állatot készült lelőni. Másként társalkodott a vaddisznóval, mint a nyullal, meg a fácánnal. A kicsi állatokat szerette becézgetni. A nyulat, mielőtt megszúrta volna söréttel, megdicsérte, hogy milyen sebesen fut. A fácánt okította, sajnálta, hogy nem elég éber, és nem képes gyorsabban és magasabbra röpülni. A vadlibáknak gágogott, mielőtt jól irányzott lövéseivel leszette volna őket a magasból. Egy alkalommal, amikor szintén egyedül lopóckodott és leselkedett az erdő sűrűjében, őzbakot vett észre. A közeli tisztáson cövekelt le az állat, és mozdulatlanul várt, a fejét föltartva.
1: Na, te kire vársz?
0: Kérdezte Kádár János kedvesen, fejben. A legnagyobb meglepetésére az ősz felelt.
2: Rád.
0: Először történt meg vele, hogy egy vad visszaszólt. Leeresztette a puskáját, pedig már majdnem meghúzta a ravaszt.
1: És miért vársz rám?
2: Nem azért, hogy lelőj.
1: Pedig én vadász vagyok, lepuffantalak. Próbálj elszaladni.
2: Előbb beszélgessünk.
1: Miről?
2: Ha nem lősz le, teljesítem egy kívánságodat.
1: Csak egyet? Miért nem hármat?
2: Én csak egyet teljesítek.
1: De hát nekem minden kívánságom az, hogy téged lelőjelek.
2: Az nem ér. Akarj valami mást.
1: Amit akarok, azzal magam is boldogulok.
2: Nem szeretnél világforradalmat?
1: Jaj, ugyan ne viccelj. Olyan nem volt, és nem is lesz soha. Ami lesz, az annyira lassan jön el, hogy nem is szabadna forradalomnak nevezni. Csak hát mi már megszoktuk ezt a beszédet.
2: És azt sem akarod, hogy a kovács elvtársi vágyak ne gyötörjék a vezető elvtársakat?
1: Hogy gyötrik őket, a gyötörjék. A kommunista leghűbb társa a valóság. Ha erre vezet az út, hát kilódjanak.
2: Biztos, hogy nem vágysz semmire? Tőlem most bármit kérhetsz.
1: Látom, nagyon azt akarod, hogy ne lőjelek le.
2: Ez igaz. Figyelj, tudom, mi annak a kis lila virágnak a neve.
1: Te?
2: Megmondjam.
1: Mondd.
2: Nem lősz le?
1: Nem én.
2: Kádár Jancsi virág?
1: Hogy a nyavaja törjön ki?
0: Fölforcsant a Kádár János. A pimasz hang, ahogy az ősz kiejtette a nevét, úgy hatott rá, mintha Kejfel Jancsinak vagy Paprika Jancsinak csúfolták volna. Dühében célzásra emelte a puskáját, de a bak se volt rest, rögtön elinalt. Kádár János nem állta meg, most már mégiscsak meghúzta a ravasz, szinte jól esett a fülének a durranás. Kádár János még csak fékezni se tudta a haragját, nemhogy lecsillapítani. Földhöz vágta a puskáját, s határozott léptekkel elindult abba az irányba, amerre a vadászházat sejtette. Erdőszerte szaporán ropogtak a fegyverek, az egyik irányból géppuska kelepelést is hallott.
1: Na, ez csak a cinege lehet. A fene a jó dolgát.
0: Semmi se hozhatta ki Kádár Jánost sokáig a sodrából, mert rögtön elkezdett gondolkozni. Most is egyre azon morfondírozott, hogy mitől olyan jól informált ez az állat az erdő közepén. Kovács elvtársi vágyak. Ki terjeszti itt is ezeket? A virágnevet nem mondta ki még fejben se. Ki akarta törölni az emlékezetéből az őzbakot végleg? Csak hogy tudta, ő semmi fölött nem térhet napirendre, neki mindig mindent be kell számítania. Mit tegyem? Dönteni korai lett volna. Közben odaérkezett a vadászházhoz, és az első ember, akibe belebotlott, Biszku Béla volt. Falapra szerelt vaddisznófejek, világbajnoki helyezett szarvas trófeák ékesítették az inkább kastélynak, mint vadászlaknak nevezhető épület homlokzatát. Alattuk az emeleti erkélyen vidáman kuriongatva poharasztak az elvtársak. Odébb bugyborékolva főtt a sötét piros szarvas pörkölt, a Biszku Béla pedig virslit evett. Mustárral. Álva, vagyis inkább ide-oda téblábolva, mint aki nem érzi jól magát, mégis minden vidám csoportosuláshoz oda akar furakodni. Talán, hogy bemutassa a rossz kedvét. Hát, ha ragadós.
1: Vigyázz a mustárral, Béla, mert éjszaka sok lesz a mustárgáz.
0: Fölváltva magázták, elvtársaszták, illetve tegezték egymást Kádár Jánosék. Mikor mi jött? Tegezésre csak is szűkebb körben kerülhetett sor, és aránylag ritkán, de Kádár János annyira irtózott a Biszku Béla savanyú, mosolytalan papagáj arcától, hogy ha csak lehetett, tegezte. Kedvesen, barátságosan. Ő ilyen volt. Magára is kellemetlen feladatokat rót. Vadászatok alkalmával például hálótársnak választotta a Biszkut. Ilyenkor ugyanis az elvtársak emeletes vaságyakon aludtak 2 és 4 személyes szobákban. Egyesek 6 és 8 személyes szobákat szerettek volna, de őket leszavazta a politikai bizottság egyszerű többséggel. A politikai bizottság képezte a központi bizottság krémjét. Ők számítottak az igazi vezetőknek, ők 21-en. Vadászni és csak a tagok jártak együtt, senki mást nem engedtek maguk közé. Ebből származott a probléma. A 21 nem volt osztható se 2-vel, se 4-jel. Amikor a szobák összetételéről tanácskoztak, s fölvetődött az oszthatóság kérdése, kézenfekvő megoldásnak tűnt, hogy legyen egy 3 ágyas szoba. Csak hogy erre egyesek fölördültek. 3 ágyas! Kiderült, hogy többek titkos vágya a 3 ágyas szoba, csak nem mertek szólni. Na jó, egyeztek meg, legyenek a szobák 3 ágyasok. Mind szó sem lehet róla. Megszólaltak a 4 ágyas pártiak. 2 ágyas pártiak nem voltak. Az elvtársak valamilyen oknál fogva még vadászat után se szerettek kettesben maradni. Ezt a Kádár János erőltette rájuk. Így aztán akárhogy osztottak, szoroztak, nem jutottak előre. Acél György csöndesen megjegyezte, hogy ő szívesen aludna egyedül, ha ez segít. Mindenki Kádár Jánosra nézett, aki a döbben csöndben maga is hosszú percekig hallgatott. Az acél úgyis álvadász, éppenséggel aludhat egyedül, ez járt a fejekben. A három ágypártiak megadóan bámultak maguk elé, sejtették, hogy úgy járnak, mint a 6 és 8 ágyas szobákról álmodozók, mert a Kádár János az olyan megoldásokat részesítette előnyben, ahol minél többen lemondtak valamiről. Áldozza föl magát az acél. Ez is egy lemondás. És a többieknek se legyen teljesen jó. Amikor Kádár János megjegyzést tett a mustárra, a nyugodt éjszakáért aggódott. Tréfása. Miközben komolyan meg se fordult a fejében, hogy azért, mert viszonyog a Biszkuval való együttalvástól, nem fog együtt aludni vele. Biszku keskeny szélű, csőrszerű szájából kilógott egy virsli darab, lassan csúszva egyre beljebb. Ha akart volna, se tud nevetni, de nem is akart. Ő keserű arccal élvezte a diadalát. Virslit evett vadászaton, papírtálcáról. Megszervezte magának azt is, hogy a Kádár János épp belé botoljon. Kádár János, mint mindenben, az étkezésben is szerette az egyszerűséget. Például a jó lakást elkerülendőnek tartotta, Biszku viszont álhatatosan fölül akarta múlni az első titkárt. Ha Kádár eszik virslit, ő száraz kenyeret majszolt volna. Ha Kádár János száraz kenyeret rágcsál a vadászaton, ő csupán csapvizet ivott volna. Nem úgy, mint a Kovács elvtársi vágyak megszállottja a kicsi, de kövér cinege. Őt aztán nem érdekelték a Kádár János szokásai. Két kézzel kapkodott minden jó után, amit elérhetett. Zajt, felfordulást okozott, akármerre járt, viszont ő maga nagyon élvezte. Most is nagy fölhajtással érkezett vissza, nem lehetett nem oda nézni. Fölbukkant a sűrűből, a derekán fityegő zsebrádióból táncdal harsogott, géppisztolyát lövésre tartotta, mögötte pedig 10 ember szállította a rudakra akasztott, hordágyhoz hasonló alkalmatosságokra dobált, tömérdek fácánt, nyulat, vadkacsát, egyéb apró vadat, valamint 2 muflont, 3 őzet, 1 szarvast és 1 vaddisznót. Csatakosan lógott a cinege elvtárs haja, vadász ruháját vér áztatta, de szinte jó volt rápillantani. A vidámsága mindenkire hatott, kivéve persze Biszku elvtársat.
1: Na, nem fordítaná valamerre másfele annak a fegyvernek a csövét?
3: Nincs már abban egy darab történyem sem.
1: Nem hallotta, mit mondtam?
3: Maga nem hallotta, amit én mondtam.
1: Miért? Mit mondott?
0: Biszku Béla nem bírta tovább, amúgy is ingerelte a hadügyminiszter minden cselekedete.
4: Kapcsolja már ki a rádiót.
0: Erre cinege Biszkura irányította a géppisztoly csövét, és utánozta a lövések hangját is, hogy fokozza a hatást. Megfagyott a levegő, annál is inkább, mert cinege rögtön ezután mégiscsak kikapcsolta a rádiót, és hirtelen csönd lett. Még a teraszon duhajkodó elvtársak is elhallgattak.
1: Mit idétlenkedik cinege? Vitesse az egészet a konyhára!
3: Az egészet?
0: A politikai bizottságban mindenki tudta, hogy cinegének van a legnagyobb mélyhűtője, ami nem is egyszerű hűtő, hanem hűtőterem. A befogadó képessége szinte korlátlan. Most mégis szét kellett osztania a zsákmányt. De Kádár János közben máson is gondolkodott. Abban a percben, amikor a Kovács elvtársi vágytól kótyagos, vértől maszatos hadügyminiszter megengedte magának a rossz ízű tréfát a világforradalmiak vezérének számító Biszkuval szemben, megszületett benne a döntés.
5: Igazságos Kádár János. Csaplár Vilmos regényét Németh Gábor alkalmazta rádióra. A szereposztás a következő volt. Mesélő Vallai Péter, Kádár Blaskó Péter, Őz Básti Juli, Cinege Helyei László, Biszku Szarvas József. A hangfelvételt Gera Csilla, Kerekes Endre, Liszkai Károly és Maksai Helga készítette. A műsor zenéjét Molnár András állította össze. A rendező munkatársa Csepeli Sándor volt. Rendezte Zoltán Gábor.
6: A regény rádióváltozata 2005-ben készült, és utoljára 2012. május 24-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak, egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 1:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunk tartalmából. Hála a szakmai és a lelki vezetésért. Te Deum előtti beszélgetés a kántorképzőn.
2: És talán amikor itt közösen éneklünk, vagy készülünk, vagy utána nézzünk egy ünnepnek, akkor egy kicsit tudunk abból meríteni, hogy saját egyéni utunkon akkor jó Istenhez hogyan tudunk közelebb kerülni.
1: Szentek nyomában. Szent Kinga és Szent Anna napi búcsúk.
3: Igyekszünk fenntartani Szent Kinga lelki örökségét, a Krisztus szeretetet, Isten akaratának szeretetét, a mély, de egészséges hazaszeretetet, melynek példáját adta.
4: Legyen ez a nap ösztönzés mindenki számára, különösen a fiataloknak, hogy újra gyakorolják azt a szép szokást, hogy meglátogatják nagyszüleiket, a család idős tagjait, és azokat is, akiket senki sem látogat.
1: A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal. Holnap fejeződik be a Harmad Artúr központi kántorképző idei 4 hetes nyári intenzív tanfolyama. Hogy mire is készíti fel évről évre a jövő leendő kántorait ez a képzés, arról a tanároktól, elsőként Horváth István igazgatótól érdeklődtem.
5: A Harmad Artúr központi kántorképző egy csodálatos múltra néz vissza. Én úgy gondolom, hogy ez a múlt ad egy olyan erőt és lendületet tanároknak és a tanárokon keresztül a diákoknak, ami máig él. És ez a kezdet az tulajdonképpen az volt, hogy 1950-ben ugye a Zeneakadémián megszüntették az egyházzenei tanszéket, és ezzel szinte lehetetlenné vált a továbbiakban, hogy képzett egyházzenészeket adjanak a magyar egyháznak. És az ott tanító tanárok Harmad Artúr az élén elhatározták, hogy egy kántorképzőt fognak létrehozni, és nyaranta találkoznak és tanítják a jövő kántorait. Az első ilyen kántorképző az Esztergomban volt, és gyakorlatilag innentől kezdve mindig nyáron egy intenzív képzésben történik itt a központi kántorképzőn az egyházzene tanítása, oktatása. Ezek a igen emblematikus nagy nevek, akik akkor tanítottak, azok adnak lendületet, én úgy gondolom, sőt, hadd mondjam, még én is a szélét kaptam ennek a nagy tanárgenerációnak, többek között ugye Kósa atya, Lisznyai Szabó Gábor, Kárpáti József, itt ugye a MSZ-nek az édesapja, orgona művész Gergely Ferenc, Jáki Teodóz, tehát sorolhatnám a többieket, Pardi László karnagyúr, hogy ez úgy gondolom egy olyan elhivatottságot adott nekünk is, hogy ezt tovább kell adni, hogy a magyar egyházen az tovább éljen, és a liturgiához, a szent liturgiához méltó liturgikus zene szólaljon meg a templomokban. És ezt a lendületet adjuk át a tanulóinknak, hogy vigyék tovább ők is ezt a lelkesedést, és természetesen azt a színvonalat, lelkiséget, amit ez megkövetel tőlünk.
1: A nyilvánosság számára is van lehetőség ebbe belehallgatni, vagy belekapcsolódni, hiszen a kurzus végén, a nyár közepén egy Te Deummal zárul ez az intenzív képzés. Hogyan vesznek részt a kurzusnak a tagjai ebben?
5: Ugye nyilván a kántorképző hallgatóiból alakult énekkar fog énekelni a Szentmisén és az ezt követő hangversenyen, és nyilván növendékek orgonálnak, és a tanárok is természetesen, tehát az eddigi műsor összeállítás szerint a tanárok közül Kárpáti Emese tanárnő fog vezényelni, ő tanítja a karvezetést, és dr. Betnarik Anasztázia orgona művész fog orgonálni. Az idén a 160 éve elhunyt Liszt Ferencre emlékezünk. Liszt Ferenc észrevette korának nagy problémáit az egyházzenében, és egy reformot sürgetett, hogy változtatni kell ezen állapoton. És úgy gondoltam, hogy, és megbeszéltük itt tanárokkal, hogy ez máig hogyan él Liszt Ferenc nyomán, ma milyen az egyházzene helyzete, és tulajdonképpen Harmat Artúrtól kezdve itt magyar szerzők művei, hát természetesen Liszttől magyar szerzők művei fognak elhangozni a Szent Misén is, és az azt követő hangversenyen is.
6: Kárpáti Elmese vagyok, karvezető tanár vagyok. Annak idején 2014-ben végeztem itt én is a kántorképző nagy lelkesedéssel, és minden évben örömmel térek ide-vissza tanítani a újonnan jövőket és a régi hallgatókat.
1: 4 éves a képzés. Ez azt jelenti, hogy a 4 évfolyam együtt vesz részt minden órán. Hogyan lehetséges egy tanár számára ezt így szétszálazni, illetve bekapcsolni a kezdőket és a végzősöket?
6: Karvezetés az csak 3. és 4. osztályban van, és így ezáltal az elsősök másodéveseknek van karének órájuk, ami azt jelenti, hogy ők bejönnek a 3. vagy a 4. óráira, és nekik van lehetőségük gyakorolni az adott kórusműveket, amiket a 3. és 4. éves növendékek vezényelnek a kurzus során, és ez segítséget ad a 3. és 4. éveseknek is, hogy ott a kiállásban, hogy megszokják. A karvez órán nem feltétlenül a zongorát vezénylik, vagy csak szöveggel énekeljük, vagy most éppen nincsen altunk, de a többi szólam ott van, hanem lehetőségük van egy úgymond egy kisebb kórus felállásban a vezénést gyakorolni.
1: Mivel egy közös produkcióra, eseményre is készülnek mindig a kurzus végén, azért mondhatjuk, hogy össze kell csiszolódni, és az ismeretlen hallgatókból egy közösséget kell teremteni. Ez is az itteni tanárok feladata?
6: Tulajdonképpen nekünk is nagy felelősségünk van. Ebben amúgy az majdnem minden reggel nekünk van egy ilyen összkar óránk, aminél mindenkinek kötelezően részt kell vennie. Ez nekem is kedves, mert így jobban meg tudom ismerni, jobban látom egybe a társaságot, hogy ki milyen szólamot énekel, kicsit könnyebb tervezni is. Illetve a szünetben eléggé sikeres tud lenni ez az önszervező módon való megismerkedés, hogy például ott van az Úrangyala éneklés a déli harangszóhoz. Az egy nagyon szépen összekovácsolja a társaságot, és ott ki tudnak alakulni akár utána beszélgetések, amíg visszamegy mindenki a saját tantermébe.
1: Tehát mondhatjuk, hogy nem csak tanórák vannak, hanem egy ilyen lelki vezetés is a 4 hét alatt.
6: Mondhatjuk tulajdonképpen, mert a szentmiséknek nem csak az a cél, hogy a gyakorlat is meglegyen, hanem egyfajta lelki vezetés is legyen ebben. De ezt ugyanúgy például a tanórákon is meg tudják kapni, mert hogy van olyan tanóra, amin tudnak magyarázatot kapni bizonyos szentírásos szakaszokhoz. Igen, igen.
2: Szabó Gábor atya vagyok, a kántorképzőnek a liturgika tanára.
1: Mi az, amit papként és tanárként mindenképpen szeretne átadni a leendő kántoroknak? Tehát mi az, amiben segítségül szolgálnak egy pap számára, illetve a hívek számára, azon túl, hogy zenei tudással fognak rendelkezni?
2: Hála Istennek egy szerencsés helyzetben vagyok, mert egykori kántorként, tanárként, papként tanítok most már 5. éve a tanfolyamon, úgyhogy pontosan látom, hogy föntről, a karzatról, vagy lentről, a szentéből mik azok a dolgok, amiket együtt kell, hogy csináljunk. Az egyik alapszabály, amit úgy gondolom, el szoktam mondani mindig, hogy mise előtt a misézővel beszéljük meg, hogy azon a liturgián mi fog történni és hogyan. Készüljünk föl időbe, pláne a nagyobb ünnepkörökre nem elég előtte pár nappal, hanem bizony akár hónapokkal korábban is énekrendet összeállítani, a liturgikus mozgásokat megbeszélni, a helyi sajátosságokra figyelni, kórust felkészíteni, ez talán igen fontos.
1: Ez a szakmai tudás, és mi az, ami e mögött van? Tehát én azt érzékelem, évek óta ide visszajárva, hogy azért magának a személyiségnek is fejlődnie kell, illetve kapcsolódnia kell, nem csak a feladathoz, hanem az egyházban élőkhöz.
2: Igen, a Nyilván mindenki egy kicsit hazabeszél, a liturgia az, ahol találkozik minden, még akkor is, ha nincs hangszer, akkor is, ha nincs hangunk, valahogy ott akkor is helyt kell állni, és a közösségnek az imádságát vezetni. És úgy gondolom, hogy a liturgikus alkalmak, legyen ez egy zsolozsma, egy szentségimádás, egy szentmise, azok, ahol a kántor maga is kell, hogy a saját életének az útját egy kicsit egyengesse a Jóisten felé. És talán amikor itt közösen éneklünk, vagy készülünk, vagy utána nézzünk egy ünnepnek, akkor egy kicsit tudunk abból meríteni, hogy a saját egyéni utunkon akkor Jóistenhez hogyan tudunk közelebb kerülni.
1: Most Horváth István igazgató úr mondta, hogy hány évtizedre megy vissza a Harmat Artúr kántorképzőnek a küldetése. Mi az, amit a 21. századi, a mai kántoroknak tudniuk kell, vagy ami változott, vagy minden ugyanúgy a hagyományokra épül?
2: Nagyon vegyes a kép, ha Magyar Katolikus Egyház helyzetét és a saját plébániáinkat, egyházközségeinket nézzük, nagyon eltérő helyzetek vannak. Az itt tanuló ifjak is nagyon különböző plébániákról, zenei képzettséggel, illetve később lehetőségekkel érkeznek. Vannak olyan vidékek, ahol még a megszokott népénekes, összetartó, kiszámítható közösségek világa van, de mondjuk Budapesten vagy egy nagyvárosban bizony már többféle zenei stílus, többféle helyzet adódik, sokan több településen is látnak el kántori szolgálatot, tehát ugyanúgy, hogy nagyon sok mindenre föl kell készülni, kevés is talán az idő erre, de egyfajta úgymond nyitottságot, ha mindenki magáévá tesz, illetve az aktuális miséző pappal együtt tud működni, akkor már sikeres a szolgálata. Tehát egyszerre van egy nagyon szép zenei hagyományunk, amit őrzünk évszázadok, vagy akár évezredek óta, de fontos benne, ahogy az egyházban is mondjuk, a mindig megújulás, az idők jeleinek a kutatása, hogy mi az, amit éppen az a közösség, az a helyzet a Jóisten felé tud bennünket vinni. És itt zenei stílustól függetlenül egyfajta emberekre való nyitottság és az emberekkel való bánásmód talán az elsődleges.

0: a Harmad Artúr központi kántorképző 4 hetes nyári intenzív tanfolyamán tanító tanárokkal beszélgettem. A záró Te Deum holnap lesz Budapesten, az egyetemi templomban, a 16 órakor kezdődő szentmise és hangverseny keretében, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Holnap lesz Árpádházi Szent Kinga emléknapja egyházunkban. Negyedik Béla elsőszülött leánya a lengyel Boleszló herceggel kötött házassága révén krakkói fejedelemasszony és Szandec úrnője volt. Miután megözvegyült, belépett a Szent Klára alapította Clarissa rendbe, és a dél-lengyelországi Ószandecben alapított kolostort. A Clarissa kolostor egész éven át zarándokok tömegeit fogadja, akik meghajolnak a kolostor templom Szent Kinga kápolnájának ezüst kuporcsóban nyugó erekjéi előtt. Maria Teresa Izvorska rendházfőnök anyát egy Szent Kinga búcsú napján kerestem fel az egyik évben, és elsőként az iránt érdeklődtem, hogy Szent Kinga ünnepnapjának mekkora a jelentősége korunkban a lengyel nép számára.
1: Szent Kingát nagyon szeretik Lengyelországban, segítségül hívják különféle szükségben. Az emberek sok kegyelmet kapnak itt, így aztán igen népszerű. Az ünnep, Szent Kinga ünnepe emberek tömegét vonza ide, amit különben látni az ünnepet megelőző ima kilencet folyamán. Nagy látogatottság volt a napi 2 misén, 9-kor és délután 6-kor, melyhez külön Szent Kinga imádságok, elmélkedések, lelki gyakorlatok csatlakoztak. Mindez nagyon ünnepélyes itt a szandeci vidéken, egyházmegyénkben, de egész Lengyelország számára, illetve Kinga tisztelőinek számára világszerte, ahol őrzik Kinga erekjéit, még a Fülöp-szigeteken, Szaúd-Arábiában is. Tehát nagyon fontos és kedves ez az ünnep számunkra.
2: És a nővérek életében ez mekkora ünnep?
3: Nasza święta.
1: Szentünket nem csak az anyánk névvel illetjük, hanem annak is érezzük kolostorunk alapítóját, aki ott hagyta szülőföldjét, Magyarországot, gondoskodott nemzetünk jólétéről, kiállt férje Boleszló mellett, amikor szükség volt rá a tatárjárás után az ország újjáépítésében. Számunkra valóban anyánk, a szentség példája, a hazaszeretet példája, a szegények szeretetének példája, az imádság példája. Életén minden szakaszában példaképünk, nagyon szeretjük és különféle módon tiszteljük.
2: Ugyanaz a feladata ma is a nővéreknek, mint Kinga idejébe, tehát tartják azt a karizmát, vagy a modern kornak mást üzennek?
1: Nos, Szent Kinga óta eltelt több mint 7 évszázad. Az idők folyamán voltak ugyan változások, de az alapvető dolgok nem változtak. Igyekszünk fenntartani Szent Kinga lelki örökségét, a Krisztus szeretetet, Isten akaratának szeretetét, a mély, de egészséges hazaszeretetet, melynek példáját adta. Azon fáradozunk, hogy kegytemplomunk környezete méltóképpen képviselje ezt a helyet, hiszen itt vannak Szent Anyák erekjéi. Itt imádkozunk őnála, fejezzük ki tiszteletünket, s ő általa fejezzük ki hódolatunkat Isten iránt.
2: Ferenc pápa meghirdette a szerzetesek évét. Hogyan fogadták ezt az Ószandecei Clarissa nővérek?
1: Ez az év főleg a szentségi életnek van szentelve. Igyekszünk elmélyülni, visszatérni a forrásokhoz, rendünk alapítójához, na és persze Szent Kinga karizmájához. Nehéz elvonatkoztatni Szent Ferenc atyát Szent Klára anyától. Második János Pál pápa mondta nekünk, az ő példáját tartsuk szem előtt, felajánljuk szerzetesi életünket, Isten akaratára törekszünk, mindenek előtt az oltári szentség imádása egyéni imáink által. Igyekszünk minél közelebb kerülni Istenhez, aki minden szerzetesi élet valamennyi karizmájának forrása.
2: Amikor hivatást választott, amikor a Clarissa rendbe lépett, akkor Kinga életéből vagy Klára életéből mi az, ami megtetszett, nem itt szeretne folytatni?
3: zaczęło się krystalizować tak już na dobre gdzieś.
1: Már az általános iskolában kezdett körvonalazódni ez bennem. Érdekes, hogy eleinte nem is hallottam Szent Kingáról, noha olyan közel volt, viszont olvastam Szent Ferenc virágait, s fiatalként megtetszett, hogy Ferenc éppen a teremtményen keresztül akarta Istent imádni. Ferenctől lassanként Klára felé fordultam, ami azzal végződött, hogy jelentkeztem ide, a Szent Kinga kolostorba. Így ismertem meg Szent Kinga életét, aki valóban nagyszerű Klarissa volt.
0: A lengyelországi Ószandecben található Klarissa kolostor vezetőjével, Maria Teresa Izvorska rendház főnökkel beszélgettem. Szinkron hangja Kozák Anna Mária volt. Szent Annára és Szent Joachimra, a boldogságos Szűz Mária szüleire, az üdvözítő nagyszüleire emlékezünk liturgikus emléknapjukon, július 26-án. Idén vasárnapra esik ez a nap, és sok helyen akkor adnak áldást a nagyszülőkre és az unokákra a Szent Misén. Most fogadják szeretettel Veres András győri megyés püspök a nagyszülők és az idősek világnapjához kapcsolódó gondolatait.
4: Kedves rádióhallgatók! Ferenc pápa 2021-ben hozott rendelkezése értelmében Szent Anna és Szent Joachim emléknapjához kapcsolódóan július 4. vasárnapján ünnepeljük a nagyszülők és idősek világnapját. A Szent Atya prófétai érzékenységgel korunk egyik nagy problémájára hívta fel a figyelmet. Ugyanis sok mai ember elveszíteni látszik az idősekkel való kapcsolatot. Különböző okokból kifolyólag nem tudja megőrizni azt az éltető kapcsolatot a korábbi generációkkal, amely életét könnyebbé, biztonságosabbá, meghittebbé és gazdagabbá tehetni. Pedig ez hiányt teremt mindenkiben, idősben és fiatalban egyaránt. Még 30 év távlatából is elevenen él bennem az az emlék, amikor először jártam Amerikában. Egy helyi kispaptársasággal elmélyülten beszélgettünk, amikor egyikőjük nagyon őszintén fogalmazta meg az amerikai társadalom szerinte legnagyobb problémáját. Mondta, itt a fiatalok mihelyt felnőtt korba lépnek, külön költöznek a szüleiktől. Hiába esik szó előadásokban, vagy akár a mindennapi életben is a generációk közti kapcsolat áldásos voltáról, ezt nem akarja mindenki megérteni. Sajnos egyre többen vannak ilyenek, mert személyes tapasztalatuk nincs is ezen a téren, mert már nem élhettek együtt a nagyszülőkkel. Másrészt a szabadság és az önállóság korai vágya sok fiatalból kioltotta a szülőkkel és a nagyszülőkkel való kapcsolattartás igényét. Pedig a 10 parancs 4. pontja, atyádat és anyádat tiszteld, magában foglalja az idősek iránti felelősség kötelességét is. Ez nem pusztán vallási parancs, hanem a természet rendjé is. Korunk egyik sajátos üzenete az is, hogy a társadalom elforduló magatartása az elmagányosodást növeli, és ez a sok idős emberben zavart kelt. Így esetleg maga az idős ember is torz reakciójával nehezítheti saját életét. Talán ennek felismerése irathatta a költővel Vörös Sándorral. Isten vendége vagy a világon? Miért nem hagyod, hogy a házigazda minden termét sorra nyitogassa, minden kincsét rendre megmutassa? Letelepszel az előszobában, s ott békében nyújtóznál örökre. Azért szánom én a mai embert, mert a szíve nem bír öregedni. Szent Atyánk 14. Leó pápa erre a napra írt levelében buzdít minnyájunkat, idézem, legyen ez a nap ösztönzés mindenki számára, különösen a fiataloknak, hogy újra gyakorolják azt a szép szokást, hogy meglátogatják nagyszüleiket, a család idős tagjait, s azokat is, akiket senki sem látogat. Tegyétek lehetővé, mondja a pápa, hogy a próféta szavai, én sosem feledkezem meg rólad, egy figyelmes és szeretetteljes találkozás formáját öltsék. A digitális kultúra megsokszorozza a kapcsolódásokat és új találkozási lehetőségeket kínál. Az emberi szív azonban továbbra is őrzi a közelség nélkülözhetetlen igényét. Örömteli, békés, szép vasárnapot kívánok mindenkinek!
0: Veres András győri megyés püspököt hallották. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, melyhez Antal Zsolt kaposvári plébános fűzi gondolatait.
5: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki igaz gyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igaz gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, partra vonják, és nekiülve kiválogatják, a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Ezek az evangélium igéi.
6: Kedves testvéreim! 14. Leó pápa júliusi imaszándéka az emberi élet tiszteletéért szól. Ezzel kapcsolatban a Szentatya megfogalmazza. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért, annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt. A mai napi evangélium folytatja a múlt heti evangéliumot, amikor is Jézus a mennyek országáról tanít. Ez egy nagyon megfoghatatlan, emberi szavakkal és kifejezésekkel nehezen leírható hely, vagyis inkább állapot. De Jézus mégis megpróbálja a jelképekkel, példázatokkal szemléltetni a mennyek országának lényegét. Azt, hogy ez egy nagyon értékes hely, ahová van lehetőségünk eljutni. Ugyanakkor kiváltság is, hiszen nem mindenki ismeri fel, hogy ehhez, ezért áldozatot is kell hoznunk. Csak azt szerezheti meg, aki rátalál erre az értékre. Mai hasonlatunk a kincs. Egy ember, mondja Jézus, talált egy kincset. Egy földbe rejtett kincset. Nagyon értékes kincset. Ahhoz, hogy ezt megtalálja az az ember, már ott kell lent lennie, ahol ez a kincs volt. Tehát valahogyan odajutott, és már meg is dolgozott érte, hiszen a földbe volt rejtve. Ásott, keresett valamit. Mert ha nem ás, akkor nem találja meg. S ha nem ismerte volna azt, hogy ez a dolog, amit talált értékes, nem tudta volna felismerni. De még csak töredékes lehetett az öröme. A teljes boldogság, a teljes birtoklás nem volt az övé. Hiszen nem volt övé ez a föld. De ez az ember mindent megtett, hogy az övé lehessen. Elásta újra a kincset, kockáztatta, hogy más is megtalálhatja, de elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, nem tartott meg magának semmit, hiszen a legértékesebbet akarta megvenni. Szintén kockáztatott. Ám ennek az eladott, elhagyott, egy élet munkájával összegyűjtött dolgoknak az árán,

0: ha azon az úton járunk, amit ő mutatott nekünk. Hiszen azt mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat az atyához, csak általam. A nagyszülők és idősek világnapján imádkozzunk azért, hogy minden ember, különösen az idősek, találjanak rá az igaz értékekre, és azért legyenek hajlandóak áldozatot hozni, hogy amikor hívja őket az Úr, méltók lehessenek arra, hogy ezt a kincset, a mennyek országát megszerezhessék, és Isten színelátásában részesülhessenek. Hiszen soha nem késő elkezdeni keresni. Soha nem mondhatjuk azt, hogy én már nem találhatok semmit. Hiszen mindig, mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy erre a kincsre rátaláljon. Kérjünk segítséget a tapasztaltabbaktól, az idősebbektől, hogy mutassanak példát abban, hogy mik is az igazi értékek, mit kell keresnünk, és hogyan találhatjuk azt meg. Imádkozzunk azért, hogy valóban sikerüljön megtalálnunk nekünk is a földbe rejtett kincset, hogy megszerezhessük a mennyek országát. Amen.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse, Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Göbel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban.

14 óra, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását, jelentette be Magyar Péter a kormány szóvívői tájékoztatón. A miniszterelnök közölte, megerősítik a NAV jogosítványait is, hogy a politikai felső vezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhassák. A kormányülésen döntöttek arról is, hogy csökkentik az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak számát és fizetését. Magyar Péter beszélt arról is, hogy dolgoznak a tűzifa, valamint az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésén is. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt írta Facebook oldalán, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoztak. Kinevezte a Klebersberg központ új vezetőjét az oktatásért is felelős miniszter. Lanner Judit úgy fogalmazott, Sinka Edit vezetésével a politikai szempontok helyett a szakmaiság, az együttműködés és a gyermekek érdeke kerül középpontba. A tanárvégzettségű Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel. Vezetett kutatásokat, gyakorlata van programértékelésben, az elmúlt hetekben pedig az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban ő irányította a tankerületek és a Klebersberg központ átvilágítását. A honvédségnél hamarosan elkezdődik a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálata. Ruszén Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, azokról a katonákról van szó, akiknek a jogállása a szolgálati nyugdíjrendszer 2012-es átalakításával alapvetően megváltozott. A nyugdíjat felváltotta a járandóság, amely eltérő szabályok szerint működik. A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt hetekben megkezdték azon katonák helyzetének rendezését is, akiket korábban fiatalitásra hivatkozva méltánytalanul bocsátottak el a Magyar Honvédségtől. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Holnaptól vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Hőség sújtja Tokiót. Egy nap alatt csaknem 500-an kerültek kórházba, és több mint 3000

0: 600 alkalommal kérték a tűzoltók segítségét. Az ország középső részén több városban is 40 fok körüli hőmérsékletet mértek. A Szigetországban a tavalyi volt az eddigi legforróbb év. A legmelegebbet 41,8 fokot a Tokiótól északra lévő Iszeszakiban mérték. Az itthoni időjárásról. Országszerte felhős az idő, a dél-nyugat és észak-kelet közötti sávban többfelé esik az eső. Délután fokozatosan csökken a felhőzet és a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Holnap az ország északkeleti harmadán lehet zápor, zivatar. A szél ma is holnap is erős lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható. Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kosztolányi Dezső, Édes Anna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
2: Még lassan gurult a vonat. Jancsi még látta Angéla néni arcát és Kornél bácsi zsebkendőjét. Mikor egyszerre, magának is érthetetlenül, elhatározta, hogy nem tér vissza a bankba, mint szándékozott, hanem hazamegy, és ott azonnal lekapja a 10 körméről Annát. A gondolat oly kélyes és izgató volt, hogy torka kiszáradt tőle. Egy vasoszlopba kapaszkodott, nézte a pályaház óráját, mely éppen 12-t mutatott. Mélyen tüdejébe szívta a rossz kőszénfüst savanykás szagát. Künn a pályaudvar előtt az az érzése támadt, hogy most érkezik egy idegen városba, s ezer és ezer új dolog várja. Nem is látta a verőfényben csillogó teret színes alakjaival és a kormos barossal, csak Annát, aki a keskeny előszobában a két székre fektetett vasalódeszkán vasal, a pepita ruhájában, mezitláb, kissé szétvetett combokkal, s vágy fogta el, hogy már is ott legyen, és hátulról átölelje, és aztán minden teketória nélkül, ahogy cserédeket szokás, feldöntse, mint egy lisztes zsákot. Szaladni kezdett. A meleg októberi dél pörkölte ruháját, fölugrott egy arra haladó villamosra, de a következő megállónál leugrott. Egy fogatút füttyentett oda, borravalót ígérte a kocsisnak, hogy minél gyorsabban hajtson. De az előszobában nem volt ott sem ő, sem a vasalódeszka. Hol van? Jancsi zavartan nézett be a konyhába. Ebédelünk? Már? Kérdezte Anna tűzhelynél. Azt hittem. Mit hitt? Hogy ma is csak 14:30. Ja, nem. Azért mindjárt készen lehetek. Mondja csak, mondja nekem. Tessék. Mi van? Rongyos leves. És? Borjúsült. És? Mákosmetélt, ismételt a Jancsi a homlokát ráncolva. Mákosmetélt. Talán nem tetszik az úrfinak szeretni? De, nagyon is szeretem én a mákosmetéltet. A mákosmetéltet nagyon is szeretem. Azt se tudta, hogy mit beszél, csak szaporította a szavakat. Az agyveleje ez alatt nagy munkát végzett. Összehasonlította azt talán, aki most egészen más helyzetben, egészen más hangulatban, egészen más ruhában állt előtte, azzal a másik lánnyal, aki azon a délután itt vasalt, s igyekezett az előbbit az utóbbival azonosítani, hozzátörni a vágyához. Anna nem volt mezitláb, cipőt viselt, ez is zavarta. Úgy tervezte, hogy majd az ebédnél kezdi. Anna beadta a levest, de a lány nem tekintett rá. Ebből azt következtette, hogy már sejt valamit. A húsnál észrevette, hogy mintha egy kis gúnymosoly is játszanék a száján, s mihelyt szólna hozzá, elnevetné magát, és lehetetlenné tenne mindent. Ezért a tésztáig halasztotta. Ellenben ekkor is csak ezt mondta, köszönöm. Ebéd után kétségbe esetten tehetetlen düvel feküdt le a hengyserre. Két tenyerével eltakarta arcát, átkúzta bambaságát. Nem tudott beszélni a nőkkel, főképp akkor nem, amikor akart. Ilyenkor vagy oly burkolt volt, hogy egyáltalán nem értették, vagy oly otromba, hogy megsértődtek, és ő fülig pirult ügyetlenségén. Többnyire csak viccelt velük. Tatár Ilonkával meg a többiekkel ez csak ment valahogy, Annával azonban nem tudott mit kezdeni. Különben is sok olyan dolgot észlelt rajta, amely elidegenítette. Haja csenevész volt, mint a parasztlányoké, vékonyka konyban végződött, hisz a szép haj, a gazdagok és kiváltságosok sörénye hamar lekopik a cselédek fejéről. Felső ajkán felfedezett egy pihebajuszkát, melyre a konyha melegétől valami gyöngyöző harmat csapódott. Az orra körül egy kis pattanás. Termete is túlontúl sovány. Csak a szeme szép és a foga. Annának ez volt az első napja, amikor gazdái nélkül önállóan intézkedhetett. Boldogan sürgött forgott akár egy házvezetőnő. Alig, hogy elmosogatott, a hálószekrényből kiszedegette a méltóságos úr kabátjait, nadrágait, hogy kibenzinezze. Amint makár ölelte a nagy nyaláb ruhát és kifelé igyekezett, a hencsere megpillantotta az úrfit. Mereven feküdt, szájában valami üvegcsővel, melyről nem tudta, hogy micsoda. Meg is szólította. Betegnek tetszik lenni? Dehogy, riadt föl Jancsi, és szájából kivette a hőmérőt, és anélkül, hogy megészte volna, lerázta. Azt hittem, hogy lázam van, mértem magam. Kissé, és ezt a szót minden ok nélkül különösen hangsúlyozta, meghűltem. Az esze nem jártott, hanem ezen. Most itt az alkalom. Egy viccet, egy egészen közönséges viccet, valami farrengető vastag disznóságot, és elröhögi magát, megszédül, azonnal a hátára esik. A cserédeket ilyesmivel szokás fogni. Hopsári sarokra, ráugrani, felemelni a szoknyáját. Mi történhetik? Legfeljebb a kezemre üt, nagy eset. Mert felhívhatom a Movister doktor urat. Az ilyenkor otthon van. Még nem is rendel. Hogyan? Nevetett Jancsi, de nagyon elkényszeredetten, s felkönyökölt, úgy nézte a lányt. És ezt gondolta. Lám, a szemembe tekint. Tehát az ebédnél tévedtem, semmit se sejt. De honnan is sejteni? Ezek nem értik a célzásokat, műveletlenek. Beszélni kell. Nem úgy, hanem kissé finomabban. Minden pillanatért kár. Ha sokat kukoriszázom, akkor semmi se lesz az egészből. A mai nap már elveszett. Még csak 3 nap van. Csütörtök, péntek, szombat. Vasárnap vége. Mozgás. Kinyitotta a száját, már azt hitte, hogy mond valamit. Nem jutott eszébe semmi. Erekes nyilván hazudott, mikor azt mondta, hogy a cserédekkel a legkönnyebb. Ezekkel talán a legnehezebb. Dühösen átöltözködött, és elment. Tatárékhoz indult, de az Ergerépcsőn megfordult, az alagúton át Pestre sétált, beült egy moziba. Végignézett egy 7 fölvonásos olasz szerelmi filmet. Egy patéfonba is egyet váltott. Wagner Bolygó Hollandiát hallgatta. Künnesteredett. A homály bátrabbá tette. Úgy képzelte, hogy a lányt egyszerűen letiporja, vadsikolyjal. Felvágtatott a lépcsőn. Csak hogy a konyha üres volt. Mint a gyilkos, aki kezében a késsel a szobába toppan, ahol nem találja a régen kipécézett áldozatot, csüggetten vetette magát a dagasztószékre, az asztalra borult. Az is jól esett, hogy legalább itt lehetett ebben a ronda konyhában, ahol még a benzin bűze száldogált. Anna, amikor itt találta, megijedt. Hol volt? Tudakolta Jancsi. A Mészárosnál, karajt vettem vacsorára, s a szatyorból kiemelve mutatta az újságpapírba csomagolt húst. Nem kell, intette le Jancsi. Ma nem vacsorázom, csak feketét. Feketézett. Aztán az ablak elé állva nézte az éjszakát. 10-kor Ficsor becsukta a kaput. Moviszterni abbahagyta a zongorázást. A ház elcsöndesedett. A cselédszobában sötét volt. Ő is levetkőzött. Eloltotta a villanyt. Egy darabig hálóinkben áldogált a sötétben. Nem lehetett tudni, hogy mit csinál. Lépett egyet. A padló fanétszögei úgy recsegtek, hogy a házban mindenki meghallhatta. És bizonyára gyanította is, mi áradban van. Már a konyha éjszakájába ért. Karjait maga elé tartva botorkált a fal felé. Fogalma se volt, hol az ágy. Azt kereste. Alszik? Kérdezte halk bizonytalan hangon. Ne. Válaszolt azonnal Anna éber hangja. Azt gondoltam, gazdogta Jancsi. Azt gondoltam, tudnélik, hogy már alszik. Most megvette az ágyat. Oly merészséggel, melytől maga is megrémült, leült az ágy szélére. Valami nesz hallatszott, könnyed ruhasúgás, tétova mozgolódás. A lány felült az ágyban. Ha nem haragszik, mondta Jancsi elfulló lélegzettel. Anna csak ült az ágyban egyszerűen és becsületesen, mint a beteg, aki az orvos érkeztére felül és vár, hogy az megvizsgálja. Nem egészen értette a helyzetet. Azt már hallotta, hogy az urak kijárnak a cserédekhez, meg hogy a cseréd szeretője is a gazdájának, és egyiknek másiknak gyereke is született tőle. Kajáron volt egy ilyen lány, a szégyenbe esett egy pesti ügyvédtől. Tudta ezt, és sok mást is, amit a lányok beszéltek. Ellenben, hogy az ilyesmi csak így esik meg, mint most, az valami együgyű csodálkozással töltötte el. Fél? Kérdezte Jancsi még mindig az átperemén. Mert ha fél, akkor visszamegyek. Anna félt egy kicsit, de mert nagyobb megtiszteltetésnek érezte az úrfi közeledését, és jobban félt attól, hogy visszamegy, mint attól, amitől voltak épp félt. Ezt felelte. Ne. Jancsi befeküdt a vaságba. Csak a szélére, majdnem az ágy rúdjára. A lány az ágy másik szélére húzódott. Közöttük akkora üres hely maradt, hogy ott még valaki elférhetett volna. De már közös paplannal takaróztak. Azzal a húzatlan, bordó, gyapjú paplannal, melyet Jancsi, noha Angéla néni tulajdona, oly idegennek és szennyesnek vélt, mint egy himlős beteg paplanát. Jancsi közeledett. Nem sietve egy-egy újnyit csúszott feléje. Balkarját a lány mellére tette. Anna hagyta. Őt most valami kezdődő kellemes melegség járta át. A szerelem. Tudta, hogy ölelik. Lenn a falun a legények nem egyszer ölelték, fogdusták a mellét trépaságból, hanem aztán hangosan és egészségesen elkacogta magát. Ha látnák... Kicsoda? Ilyet fel Jancsi elkapva karját Anna melléről, és kifelé fülajt a lépcsőházba, ahol egy ajtót csaptak be. A bácsiék? Nem a méltóságos urék. Hát kik? A kisasszonyok, nevetett Anna. A szívéből, kacéran és csúfondárosan. Az úri kisasszonyok. Há? Szólt Jancsi, akinek ez a föltevés hízelgett. Törődöm is én velük. És ezt oly fölényesen jelentette ki, mintha egyetlen mozdulatával ezer és ezer szerelemért epekedő bárkisasszonyt ítélne halálra. Nem kellenek nekem. Sem ők, sem az úriasszonyok. Mert nekem úriasszony szeretőim is voltak. Lefordított a cseréd nyelvre. Nagyságak, méltóságak. Nekem maga kell. Olyan szép. Miért nem mondtam már reggel az úrfi? Hát észrevette? Ugye, mikor visszajöttem az állomásról, vagy az ebédnél? Ugye már reggel? Ha akkor tetszik mondani, akkor legalább egész nap szép vagyok. Ne, kérlelte Jancsi, akit szíven ütött ez a csúnya szellemesség. Nézze, ne, ne, maga olyan szép. És a vágytól rekedtem. Esküszöm. Ez bűn, úrfi, veszkésztette a lány. Miért volna bűn? Megesküdni minden vörös hagymáért. Jancsi föltette, hogy most már véget vet ennek. Hallgasson, drága, könyörgött, és hadart, hogy ne hallja a lány nevetését, melyet közönségesnek, sértőnek talált. Ne nevessen, ne beszéljen, egy szót se szóljon, csak hallgasson, drágám. Nem bántam, esküszöm, olyan szép, szeretem, csak magát, téged, suttogta titkosan a fülébe, téged. Mondd te is, te, mondd nekem, te. És ostromolni kezdte össze-vissza, hízelgett, erőszakoskodott. Anna könnyűszerrel verte vissza ügyetlen ostromait, majd mikor átpróbálta kapni derekát, úgy hátra lökte, hogy az ágy belenyekkent. Nem, szólt keményen. De miért? Azért, nem szabad. Ide figyeljen. Tessék már hagyni engem, menjen az úri kisasszonyokhoz. Maradhasson. Néni, nem is úrfiszta. Úgy látszott, hogy egészen úrrá lett az ágyban. Jancsi a fejét belefúrta a tarkapárnába, rágta a ciháját. Arca összemaszatolódott a nyáltól és könyvtől. Hallani lehetett keserves zihálását. Hasra feküdt. Akkor azonban hirtelenül egy kar kulcsolódott a nyakára, magához szorította olyan erősen, hogy szinte fájt. Nem kapott lélegzetet. Lassan merült el a gyönyörűségbe. Hagyta, hogy belenyomják ebbe a langyos, bágyasztó folyadékba, és megfulladjon lenn a mélyen, mint egy kád cukrozott tejbe. Éjfél után kocsi állt meg a ház előtt. Csengetett valaki, és a házmester kaput nyitott. Suttogva tárgyalták, hogy ki lehet a kései látogató. Az illető elhaladt ajtajuk előtt, fölment a második emeletre, és ott zörgetett. Hallották Movister doktor hangját. Pár perc múlva már ketten jöttek le együtt. A doktor beült a kocsiba, s elrobogott. Egy beteghez hívták. Hajnal felé Jancsi a tűzfal tetején észrevette a kis lángot, és megkérdezte Annától, hogy ki lakik ott. Aztán azon az úton, melyen jött, az ágyába somfordált. Még nem is virradt. Tomboló boldogsággal vetette magát a hencserre, hogy végre megtörtént. Förtelmes volt és gyönyörű. Meg volt győződve, hogy az ő esete egyedül áll, és soha a világ teremtése óta senki se követett el így bűnt. De azért tetszett neki, és vállalta. Tatári Lunka most bizonyára aludt. Az apjának szakálla van. Zsúrok végén mindig bejön a fiatal emberekhez, kedélyesen elbeszélget velük. Eszik a maradék tortákból. A mama jól irányított, tiltó, helyeslő tekintettel szemléli, hogy mennyire haladtak. Jancsi elrögte magát. Most értette, hogy miért fázott annyira a lányoktól, s miért volt boldog, mikor a lovagi szolgálatok után egyedül fütyörészve rohanhatott haza. Ennek itt azonban nem ismerte senkiét. Oly idegen volt, mint egy vadmadár. Az ébren lét és álom éres világosságában még csodálkozott valamin. Azon, hogy csak ennyi az egész. S az ember élet legfontosabb dolga, melyet a felnőttek oly gondosan titkolnak a gyermekek elől, ennyire gyermekes, ennyire játékos és bohókás. Bólintgatott, s a száján, gondolatainak másául, egy fényes és ocsmány mosoly tetszett föl.
1: Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének 10. részét Gábor Miklós olvasta fel. Szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára 2024. március 7-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Kosztolányi Dezső, Édes Anna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
1: Jancsi a föld alatt ült a páncélban. A bankra a hivatalok kedvetlen reggele borult. A cégvezető valami ívet adott ki neki. Azon egy számoszlop magasodott, akkor, amit egy New York-i felhőkarcoló. Ezt kellett volna összeadnia. Ironnyával a számoszlop egyik emeletéről a másikra kapaszkodott, de eltévesztette. Folyton lejjebb kellett tereszkednie. Végül megunta, félredobta és az ablakra bámult. Ekkor jutott eszébe Anna szája. Anna száját már nem is csókolta meg. Éjszaka, amikor tüzelő arcaik egymáshoz közeledtek, Jancsi elfordította a fejét, borzongott attól, hogy hozzáérjen ehhez a szájhoz, mert csak egy cserét száj. Vette a kalapját, s meglógott. A lányt a sötét fürdőszobában találta. Maradj, riekte, és megcsókolta. A csók hűvös volt és furcsa, nem tudott betelni vele. Anna, aki azóta először látta őt, a szégyentől elpirulva, a boldogságtól ájulta lapult a fürdőkát bádok falához, hogy tegyen vele, amit akar. Ő 8-kor, mint rendesen megfőzte a kakaót, oda készítette az aranyszegélyes fincsában a székre, az úrfi megitta, és elment. Természetesnek tartotta volna, ha Jancsi az éjszakai találkozás után meg sem ismeri többé, és sohasem beszél a történtekről. Ez sokkal jobban meglepte, mint az, hogy éjjel kijött hozzá. Miért nem csókolsz vissza? Miért nem beszélsz? Te nem szeretsz. Ó, te, én, te, dadogta a fiú a szerelem végzetes csereszavait. Egyszer, mikor jól lakottan lehult a szájáról és lélegzetet vett, annak is urrant. Várj, szaladt utána Jancsi, és az előszobában is megcsókolta. Onnan a konyhába. Ott is új íze volt a csóknak. Az ablak elé, vezényelt Jancsi, ide a sarokba, a szekrény mellé, a világosságra. Nézni akarlak. Nézd te is engem. Másnap nem ment be a bankba. Betelefonált, hogy beteg, torokgyulladása van. Szépen kiöltözködött, a porcelán nadrágját vette fel, a csinos bőrövét, s kabát nélkül zefiringbjében lézengett ide-oda. Az egész nap az övék volt. Néha csöngettek, egy számlát hoztak, melyet annak kifizetett, vagy egy levelet, különben nem zavarták őket. Anna jött a szemetes lapáttal. Fejét pipiszkendővel kötötte be, nagyon csinos volt. Az operett primadonnákhoz hasonlított, a szubrettekhez, akik az ősi nőt, a szobacizust utánozzák. Jancsi megkívánta annak kezét, csak a kezét. Add ide, mondta. Miért? Csak. Piszkos, és törölgetni kezdte kötényével. Az úrfi már is elragadta. Gyengéden fogta meg, mint egy pillangót. Simogatta a kezet, mely hivatásánál fogva minden undokságot megérintett. Belecsukta finom ápolt tenyerébe, szorongatta. A hólyagos kéz érdes karcolásában volt valami kimondhatatlanul édes és mézes. Anna ezt már nem értette. Éjszaka, mikor a mezitlábos léptek alatt megrecsent a padló, örült, hogy jön. Nem is titkolta előtte, előre helyet csinált neki. Csak nappal nem bírta el ezt a sok hókusz-pókuszt. Nem értette, hogy az úrfi most visszafelé járja a szerelem rajtoljáját. És miután már egészen megkapta őt, más úton közeledik hozzá. Minden nap egy létrafokkal lejjebb hág az égből a földre. Sok mindent nem értett ő. A csók és készszorongatás után elkövetkezett az a pillanat, amikor az úrfi magázni kezdte. Megkérte, hogy eztán ő se nevezze úrfinak, hanem mondja egyszerűen, hogy maga. És mindenféle bolondságokkal állt elő. Szüntelenül öltözködnie kellett. Kiküldte, hogy vegye fel a Pepita ruháját, és mezitláb jöjjön vissza. Aztán meg a kartont kívánta, és a fűzős cipőt. Nem lehetett rajta kiigazodni. Egyszer azt is akarta, hogy húzza fel mesztelen testére a méltóságos asszony báli belépőjét, de ezt már nem tette meg. Pénteken délben az úrfi kettőre terítetett. Mikor az első fogást behozta, azt követelte, hogy ebédeljen ottan, legalább ossza meg egy faratját, üljön le, vele szemben. Anna a világért se ült volna le a lakásban. Arra is csak hosszú kéréskönyörgés után lehetett rávenni, hogy egyszer nappal beüljön hozzá a hencserre, az utolsó napon, szombat délután. Jancsi becsukta a zsalukat, és mintha éjszaka volna meggyújtotta az összes csillárokat. Hétfelé Jancsi cigarettára gyújtott, valami újra vágyakozott. Anna, mondta ásítva, adja ide a telefont. A lány odahozta a készüléket a 16 méteres zsinórral, mely úgy lógott róla, mint valami döglött óriás kígyó. Köszönöm, mondta Jancsi, aki már leemelte a kagylót. Most ki mehet? Fölszólította Elekes Józsit. Te vagy az? No szép tőled, felém se nézel. Már 3 napja nem járok be, és te... Nem, barátom, nem, más. Nagyobb dolog, barátom. Majd elmondom. Így nem lehet. Akkor mindjárt jöjj. Rendítsek. Várlak. Haló, haló. Micsoda? Nem értem. Te az enyémet, hólyag. Levágta a kagylót, mosolygott a merész kívánságon, melyet oly ügyesen elhárított. Rendbe hozta magát, leült az zongorához. Azt az egy táncdarabot kalimpálta, melyet tudott, a divatos one steppet. Dúdolta a szövegét. Na, kérdezte a barát, hát nem voltál beteg? Nem, mondta Jancsi. Pedig rém rosszul nézel ki. Igazán? És a tükör elé állt. Szeme véres volt, arca halálsápadt. Ennek örült. Lehet, szólt. A fejem tényleg fáj. Az az üres fejed, folytatta Elekes, aki egyetlen alkalmat se szalasztott el, hogy elmés legyen. Mi fáj benne? Ne izélj, Elekes, komoly ügyről van szó. Szerelmes vagy? Jancsi válasz helyett az ungora magas billentyűjére csüccsent, melyek illetlenül és csúnyán fölsikoltottak. Lány? Érdeklődött Elekes. Asszony? Hol csíptet föl?
2: A zserbóma.
1: Privát?
2: Színésznő.
1: Ah,
2: hol játszik?
1: Különböző helyeken. Táncol. Vagy úgy. És mikor főzted meg?
2: Szerdán este.
1: Leszólítottam a kis teremben. Barátom, barátom, micsoda macska, micsoda démon. Azonnal velem jött, az autóján. Autója van. A szerető. És hol találkoztuk?
2: Itt.
1: Gondolkozott Elekes, és az irigységtől mosolygott. Te nyomorfi. Hát ide jár.
2: Minden nap, mióta az öregek elutaztak. Minden éjjel, és nappal is.
1: Te, most ment el, az előbb, mikor telefonoztam, még itt volt.
2: Itt.
1: És a Jancsire mutatott. Elekes szimatolt. Érezte az orkidea parfüm illatát, látta a kivilágított szobákat. Nem is tetszett olyan valószínűtlennek.
2: Molett?
1: Sovén.
2: Szőke?
1: Gesztenyés.
2: Hogy hívják?
1: Add a becsület szabadat, szólt Jancsi, és még elfogadta a baráti jobbot, valami óriásit akart hazudni, de nem sikerült.
2: Mariannak.
1: Dear Marian, sóhajtott.
2: Hát igen, ismerte Elekes. Jó kis női hölgyemény lehet.
1: Azért azonban vigyázz, intette barátját. Ne dűlj be, az ilyenek többnyire hisztérikák.
2: Tudom, de milyen hisztérika?
1: Te?
2: Kancsít, mikor csókolom, félre beszél.
1: Aztán Elekes, figyelj ide.
2: Te, Elekes, figyelsz?
1: Elekes figyelt. A baráti kölcsönösség kötelezte erre, mert hasonló esetben Jancsi is rendelkezésére állott. Jancsinak azonban tátva maradt a szája, elnémult. Amíg beszélt, Anna a szalomba lépett, és jelentette, hogy kész az uzsonna. Rápillantott a lányra, majd Elekesre, aki hátrafordult, szintén a cserédre tekintve. Azt várta, hogy Elekes most elkacagja magát. A lányra mutat, akiben pontos leírása nyomán fölismeri a színésznőt, és leleplezi őt. De nem ez történt. Elekes kioltotta a hangutálcán a cigarettáját, és az uzsonnázó asztal felé indult vele.
2: Jancsit ez lehangolta.
1: Az a szintelen, alaktalan szomorúság borult rá, mint mikor egyedül volt. Mint hogy pedig egy percig sem bírt elviselni a szomorúságot, és izgatottan tiltakozott az ellen, hogy megértse okát, vagy odaadja magát neki, és kiélvezze. Mesterséges eszközököz folyamodott, mint a morfinista, aki kínjainak egy oltással vet véget. Gyorsan töltögetett a cseresznye pálinkából, kocsingatott barátjából, és ivott, fütyörészett. Ozsonna után kihozta kedvenc könyvét, fölolvasott belőle, és mulatott azon, hogy az általa nem ismert költők lékelt agyvelővel kificamított taggal bánszorognak a besározott dicső álmaik után.
2: Egy telefonugratást is megkíséreltek, de csak félig sikerült. Felszólították egy közös barátjukat, az nem volt otthon. Ennél fogva csak özvegy édesanyjával közölhették, hogy fia holnap reggel 8 órakor saját érdekében jelentkezzék a politikai nyomozóosztálynál. Erekes az óráját nézegette, el is ment, bárhogy tartóztatta. Neki is találkája volt. Nyilván egy másik színésznővel. Jancsi egyedül maradva tovább pálinkázott. Egy csúta mozdulatával azonban levert az üveget, és a cseresznyepálinka kiömlött a fehér perzsára. Anna kitisztogatta a szőnyeget, felsöpörte a cigarettahamot, rakosgatott, mert a két jó madár alaposan fölforgatta a lakást. Az úrfi egyenesen tartotta magát, nem szállt fejébe a szesz. A féle száraz részeg volt, merev és komor. Mégis valamit mondania kellett ennek a lánynak. Fölkelt az asztaltól, gyülöngézés nélkül feléje ment. Ide nézzen, szólt, és orrára biggyeztett egy vörös szemüveget, s a papírhártyán keresztül bandzsított rá, hogy megnevettesse. A lány nem nevetett. Jaj, de csúnya, hüledezett. Hogy elégteleníti magát? Jancsi kivette zsebéből a revolvert, a lányra szögezte, célzott, és elsütötte. A revolver miákolt. Megijedt? Kacagott, s a lány után ment, aki két karját még mindig felemelve hátrált. Na ne féljen, ez csak tréfa. Jöjjön ide, mutatok még valamit. A pénztárcájából egy fekete hasú bankót keresett elő. Látott már ilyent? Amerikai pénz, dollár. Tudja mit ér? Rengeteget. Ez pedig francia, és ez itt holland. A valuták. Amikor a bankókat visszagyömeszölte a pénztárcájába, nyújtózkodott. Úgy érezte, hogy fejét kiszivattyúzták, és hátgerince üvegből van. Ágyazzon meg, mondta. Ma korán fekszem. Reggel jönnek a méltóságos urék. Igaz, egy szót se szóljon, hogy nem jártam a hivatalba. Elekes úrról se. Majd én elintézem. Anna e 4 nap alatt minden munkát elvégezte, melyet rábíztak. Sok harisnyát fejelt, sok inget foltozott. Ezeket két bugyorba kötötte. A lépcsőházat is fölmosta. Jöhetett már a méltóságos asszony. Ezen az éjszakán hiába várta a konyhában az úrfit, nem jött ki hozzá. Pedig most nagyon félt magában. Mindig azt a vörös szemüveges, fehér arcú alakot látta, aki revolvert fogott rá, és úgy figurázott. 2-kor zörgött a konyhaablak, fölkelt és becsukta. Künn hűvös szél kerekedett, zúgtak a fák. Aztán hallotta, hogy esik az eső. Reggel még mindig esett. Makacs, kitartó eső volt ez. Lassan sírdogált, locsogott a sáros udvaron. A csatornák okátták tajtékos vizüket. Anna, amikor kitekintett, látta, hogy körös körül az ég beborult. Egy tenyérnyi kék folt sem maradt. Arra gondolt, milyen jó is volna fölnyúlni oda valami hórihorgas seprőnyéllel, eltakarítani a felhőket, mint a szobák sarkaiból a pókhálókat. Lesietett, s egy rozog ernyő alatt várt a gazdáit. Kezereszkedett. Csak meg ne tudják, csak meg ne lássák rajta, mert azt a szégyent nem élné túl. Mélyen szemébe húzta a kendőjét. Víziék, akik az éjszakai személyvonattal jöttek, kocsin hajtottak házuk elé. Először a méltóságos asszony pillantotta meg, az már messziről kiabált feléje, hogy rendben van-e a ház. Anna bórintott, hogy rendben van. És az úrfival nem volt sok baj? Nem, az úrfival sem volt sok baj, mondta kis gondolkodás után, aztán várt, mintha még mondani akarna valamit. Elsőül az úr ugrott le a kocsiról, utazó sapkájában, vállán egy nyakba vető szíjjal, melyről bőrkulacs lógott. Anna átvette a bőröntöket, iparkodott fölfelé. Isten tudja, kicsit örült is, hogy megérkeztek, s újra a régi kerékvágásba kerül minden. Vizine is örült. Itt találta a lányt, a régi lányt. Friss kuglófot sütött meglepetésül, s a lakást példásrendben tisztán adta át. Mindezt azonban már megszokta tőle. Aztán ezekben a napokban más környezetben forogván sok idegen emberrel érintkezően új tapasztalatokat gyűjtött, és most otthonát, tulajdonügyeit frissebb szemmel, függetlenebbül ítélte meg.
1: Mindjárt el is mesélte, hogy az egri cselédek minden nap 4-kor kelnek, még a gazdaságban is segítenek, s alig kapnak bért. Kicsomagoltak, teát ittak, mert az úton átfáztak. Jancsi még aludt. Nyitott szájjal, félig zárt szemhéjjal nyúlt el a hencserem fehéren, mint egy hulla. Az eső egész vasárnap szakadt, 3 napig meg sem állt. Egyszerre, olykorán itt volt az őz. A ház, a kis Attila utcai ház még kisebb, még zártabb lett, és még sötétebb. Lehűlt a levegő is, hideg reggelek következtek. Drumáni, akinek az ura egyre többet keresett, sárcipőt vásárolt, s egy új őszi felöltőt. Druma átlátszó, angol esőköpenyben jött ment a lépcsőn. Movisternék 2 fogatún robogott a műkedvelői körbe a próbákra. Otthon verseket szavolt, a szalonja közepén kivágott pongyolában hajlongva erős taglejtésekkel. Steffi és Ethel már nem kaszinózott többi az ajtók előtt. Fáztak a cselédek, a tűzhelyek mellett melegedtek, este leveleket írtak. Csak egy-egy pillanatra kukkantanak ki, hogy a szabad levegőn meglóbálják a vasalókat, tüzes köröket írva az éjszakába. Ficsorék is úgy éltek föld alatti odójukban, mint a vakondok. Az asszony reggelire rántott levest főzött. Ficsor ázott postásköpenyben sötéten tűnt fel a ködös folyosókon, mint egy kísértet, s káromkodott, hogy valaki megint nyitva hagyta a padlásajtót. Pipa égett szájában is köhögött. Az a híres sárga cipője, melyet kiutaltatott, már elvásott. Vége volt a rövid nyárnak. A szegények lassanként levetkőztek, a gazdagok felöltözködtek. Jancsi a bankba járt. Kiszabadulva 4 napos önkéntes szobafogságából valósággal föllélegzett, amikor az utcára lépett. Otthon nem találta többi helyét. Emlékei szégyennel töltötték el. Úgy idegesítették, hogy sokszor hangosan kellett beszélnie magában. Elviselhetetlen volt már ez a lány. Mióta Elekes azon az estén eljött hozzá, nem értette az egészet. Majd, hogy a nagybátyja és nagynénje hazaérkezett, s helyreállt a régi rend, rá se tudott többé tekinteni. Testileg szenvedett, ha benyitott hozzá. Egyelőre rokonai védelme alá helyezkedett. Menekült tőle.
0: Kosztolányi Dezső, Édesanna című regényének 11. részét Gábor Miklós olvasta fel, szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára 2024. március 7-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kosztolányi Dezső, Édes Anna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
1: Jancsi vacsorára alig járt haza. Elekessel együtt a Club de Parisienben ütötte fel tanyáját, ahol törzsasztalt kapott. Ezt az újonnan alapított bárt az akkori viszonyokhoz képest fényűzően rendezték be mindenféle tükrökkel, csillárokkal, aranyfüstös gipszoszlopokkal. Állandóan üvöltözött itt a jazzband. A jazzbandnek megvan az a föltétlen előnye, hogy mellette nem csak gondolkozni nem lehet, hanem még érezni sem. Annak az előkelő közönségnek, mely ezt a klubot látogatta, erre volt szüksége. Külföldi lánckereskedők jártak ide, meggazdagodott hadseregszállítók, antantisztek, jobb éjjeli nők, vidám kis hadi özvegyek, a hősök egykori hitvesei, akik a gazdasági viszonyokra való tekintettel itt keresték az utókor háláját. Ezek örömmel hallgatták a néger zenekart, mely a vadállatok ordítását és a háborús csömör öklendezését utánozva túllármázott mindent. A bennük háborgó kétségbeesést és undort is. Kissé előültek tőle, aztán táncoltak. Maga a táncterem valóságos látványosság volt. Üveglap borította, alulról rózsaszín villanylámpák világították meg, melyeket virágfüzérek vontak körül, úgyhogy valami meleg, tündéri jégpályának tetszett. Jancsi a záróráig itt töltötte minden estéjét. Ismerték a nők, cigarettát kértek tőle, off-potting, kedvelték is. A one step-et bizonyos merev eleganciával táncolta. Gyakran lehetett látni a dohányfüstös kavargásban, amint egy ilyen nőt magához szorított, és sápadt fejét lehajtva az üveglapon elsuhanó lakcipőben gyönyörködött. Virratt, mire hazavetődött. Lassan fordult az árban a kulcs. Az előszobában lehúzta cipőjét, harisnyában szökött be a hencserhez, hogy föl ne ébressze vízijéket. Anna ezt mindig hallotta. Nem bírt elaludni addig, amíg az úrfi léptei el nem hangzottak a szalomban. Minden éjszaka várta. És nappal is folyton várta. Várta őt, és várt valamit. Talán azt, hogy egyszer majd egy nyájas szót szól hozzá, vagy rámosolyog, vagy legalább kér tőle ezt-azt. Jancsi nem szólt semmit, komor volt és sietett. Nyilván haragudott rá. Pedig a kedvét már adott is magára. Naponta többször fésülködött, a tükörbe pillantgatott, még otthon munka közben is a legszebb ruháját viselte. Az egyetlen Pepitát. Novemberben az éjszakák még hosszabbak lettek. A déli vasúttól behallatszott a vonatok füttye. Egy-egy eltévedt mozdony rít a sötétben, megindítóan és panaszosan, mint valami kisgyerek. Vasárnap Fiziné templomba ment. Vízi se volt már otthon. Az úrfi későn kelt. Nadrágjait rendezgette a szekrény előtt. Anna kitárta az ablakokat, hogy takarítson. Amikor a szekrény elé ért, erőt vett magán és megszólította. Úrfi, kérem, mi az? Tessék megbocsátani, a lány sírva fakadt. Hangtalanul sírt, de oly erősen, hogy egész teste rázkódott belé. Jancsi bámulta. Egy darabig nem is tudott szóhoz jutni. Ezt szerette volna? Lehetséges, hogy ezt valaha szerette? Keze fejével törölgette könnyeit, cipogott az orrával, meg kipirosodott, mint az iszákos parasztasszonyoké. Derek a berné kendővel volt átkötve. Ebben a kendőben behozta ide az ősz nyírkos szagát, akár a kívülről jövő kutyák. A nyitott ablakon besüvöltött a léghuzam, Anna csak sírt, sírt, mint az áporeső, és makogott valamit, amiből egyetlen szót lehetett érteni. Szégyen. A szégyen. Az lehetetlen, mondta Jancsi. Teljesen lehetetlen. Ki van zárva? De igen. Ne sírjon, kérem, könyörgött, s befogta a fülét, hogy ne hallja a sírását, mint valamikor a nevetését. Csak ne sírna. Jaj, úrfi, hallgasson, így nem lehet beszélni. Elhallgat már? Hát igen. Először is az egész még nem is olyan bizonyos. Egyáltalán nem bizonyos. Várni kell. Összeborzongott az undortól, hogy így tárgyal ezzel, ilyen csúnya közösségben. Minden esetre várni kell, tette hozzá, s vállat vont. Hitte is, meg nem is. Az is lehet, hogy zsarolni akarta. De azért már ő érdeklődött nála minden nap. Anna fejét rázta. Jancsi a Club de Parisienben előhozta elekesnek azt a bizonyos színésznőt. Barátom, szólt hátra dőlve karosszékében. Barátom facsigán, baj van. A legnagyobb bajuk. Csak ennyi az egész, mondta Erekes, s a fülébe súgott valamit. Biztos? Tuti, mi is mindig ezt használjuk. Éjszaka odaállt Anna ágyához. Forró lábvizet. Vegyen nagyon forró lábvizet, amilyen csak kibír. A lány annyira fölforralta a vizet, hogy csirkét kopaszthatott volna benne. Ebbe lógatta a lábát. Sziszegett tőle. Nos? Kérdezte Jancsi pár nap múlva. Anna megint csak a fejét rázta. Hallatlan, dörmögött. Ez már igazán hallatlan. És egy fricskát csettintett el. Benne volt a pázban nyakig. Kihúzta a lutrit. Micsoda ronda egy ügy, s micsoda botrány lesz tavaszra. Erekes egy nőgyógyászt ajánlott, aki lelkes barátja a művészeteknek, s színésznőkkel szemben különösen kuláns. Jancsi körülményesnek találta, hogy odavigye és bemutassa a színésznőjét. Erre pajtása összehozta egy rokonszenves drogistával, aki most abból élt, hogy sejmeket csempészett Bécsből és magyar trabukókat Csehszlovákiába. Attól kapott valamit. Azt a pillanatot használta föl, mikor nagynénje kiment valamiért a folyosóra. Itt van, suttogta Annához gyorsan. Micsoda? Orvosság. S kezébe csúsztatott 4 darab 1 grammos port. Dugj el, szólt a lányra, aki kíváncsian forgatta a papírhüvelyeket. Majd vegye be. Lenyeljem? Nem érti. Benne van, ott a papírban van. Kinyitja, föloltja vízben, és akkor issza meg. Most? Ha lefekszik, reggelre segíteni fog. De észre ne vegyék, mert ez tilos. Ha megtudják, be is csukhatják érte. Akkor ne vegyem be, úrfi. Dehogy nem, azért csak vegye be. De senkinek se szóljon. Vigyázzon. Anna úgy cselekedett, hogy megparancsolta. Mikor a ház elcsöndesedett, kinyitotta a papírüvelyeket. Fehér por volt bennük, mint a nullás liszt. Meg is szagolta, nem volt annak semmi szaga. Mind a 4 port beleszúrt egy pohár vízbe. A konyhában mégsem merte meginni, kiment az árnyékszékbe. Ott a szemét lehúnta, s egyszerre kihörpintette. Jézus Isten, de keserű volt. Szűzanyám, boldogságos Szűzmária, de keserű volt. Ilyen keserűt még soha életében nem ivott. És csak azután lett igazán keserű, mikor már bement és ledült az ágyára. Marta szájpadlását égette nyeldeklőjét az a büdös keserűség. Csak a méreg lehet ilyen keserű. Tenyerét oda tapasztott a szájához, belenyúlt a nyelvéhez, hogy megfogja azt a keserűséget, ámuldozott, hogy ilyen keserű is van a világon. Még a hajaszála is megkeseredett tőle. Aludt egy óráig, vagy 3-ig, akkor tágra nyitotta a szemét, s az ablakra merett. Az a fény a tűzfalon, narancsárga fényben villódzott, úgy ugrált, hogy elgyönyörködött benne. Harangoztak valahol, távolról harangoztak, zúgtak a harangok, süket, mély morajlással, egyre erősebben. Indult megnézni, hol harangoznak ilyen későn. Akkor bejött egy ember, egy nagyon nagy ember, akkora, amekkorát még nem is látott. Hogy jött be ide, mikor csukva volt az ajtó? Ott állt az ágyánál, mint egy ló. Na, mit csinálsz? Te, maradhass már! Édesapám, kedves édesapám, ide nézzen, sonkából van a feje. Soha se bántsa, ez is csak úgy teszi, akár a seprő, aki leült a székre, bolondságból, majd eladja. Nekem is jobb volna már söprögetni, mert megesz a kosz. Kihúzom azt a fiókot is, és mit látok, tele van kölessel. Méltóságos asszony, jaj, de megtetszett ijeszteni. Azt hittem, lezuhan arról a falról. Hát ez meg mit akar itt? Menjen a fenébe, marha! Odaig a rántásom, fölforra a mosogató vizem. Eresszen engem. Mi ez? Kérdezte Vizini, aki fölé elhajolt. Maga beteg? Anna oly mélyen aludt, hogy lélegzetét se lehetett hallani. Anna, rázta. Anna, nem érti? A lánya másik oldalára fordult. Beteg, gondolta. Homlokához ért, egészen ideg volt, a keze lába is, mint a jég. Ha ez itt meghal, tűnődött, felszaladt a doktorért. Moviszter kiment kispesti betegeihez, és csak a rendelő órájára várták vissza. Egyelőre rumos teával kínálgatta, biztatta, hogy igya meg, az majd átmelegíti. A lány mozgolódott, mutogatott valamit, kérte, hogy gyújtson világosságot. Miért? Csodálkozott Vizinő. Már reggel van. 8:30, mondta rémülten. Anna valami irtózatos félelemmel kaparázott maga körül, aztán kezét a szemére szorította. Nem látott semmit. Körös körül fekete volt a világ. Megvakult. Megint mély álomba merült, s mindaddig föl se ébredt, míg az urak haza nem jöttek, és ebédelni nem kezdettek. Vizinő épp arról beszélt, hogy most a nyakára betegedett ez a lány, ekkor megjelent az ebédlőben a tálcával. Jobban van, tudakolta Vizinő. Anna már látott mindent, de hogy mit beszéltek, azt nem hallotta, csak a szájak mozogtak körülte. Megütötte magát, mondta Vizi. Persze, helyeselt Jancsi, egy kis megkülés lesz. Mégis lehívhatom a doktort, töprengett Vizinő. Ahogy gondolod, jegyezte meg Vizi, de tudod, hogy ezek a paraszlányok milyenek. Igen, szólt Jancsi, és különben is már jobban van. Estére tényleg egészen magához tért. Ő kérte, hogy ne zavarják a doktort. Még napokig káprázott a szeme, csöngött a füle. Egyszer a jégszekrényt nem látta, egyszer leejtett egy ezüstkanalat, és nem hallotta. A szíve pedig úgy szorongott, mint akkor éjszaka, s olyan kicsi volt, és körötte minden olyan nagyon nagy. Talán elrontotta a gyomrát, vallatta Vizinő. Gondoljon csak vissza, mit evett? Biztosan sokat evett valamiből, amit szeret. Jancsi egy óvatlan pillanatban hozzáugrott. Rendben van. Igen. Na látja, mondtam. Csak nagyon keserű volt, szólt Anna halván lábadozó mosolya. Olyan keserű volt. Keserű, ismételt az úrfi. Minden orvosság keserű, fő, hogy túl vagyunk rajta. Na, Isten vele. Hanem neki éppen elég volt ebből is, meg Vizékből is, akik folyton regulázták a kései hazajárás miatt. Maga vette kezébe lakásügyét. A miniszter névjegyével ment a lakáshivatalba, hogy beköltözhessen abba a Márvány utcai szobájába, melyet már 2 hete megítéltek neki. Ezt 48 óra alatt el is intézte. 3. emeleti szoba volt, nem nagy, de utcai, és ami a fő, különbejáratú. Még aznap szedte a sátorfáját, megcsókolta Angéla nénit, Kornél bácsit, estére már vissza sem ment hozzájuk. Jancsi az új szobájában ült, hótprémes bundájában elkesse beszélgetett. Csöngettek az ajtón. Anna hozta a holmiait. Letette őket. Köszönöm, Anna, mondta az úrfi. És markába nyomott egy 100 koronást. Ki is kísérte az ajtóig. Ott ezt mondtam. Várjon csak. Valamit kivett téli kabátja zsebéből, odaadta neki. Ez is a magáé. Anna az utcán nézte meg, hogy micsoda. Egy papírzacskóban gesztenye volt. Apró, összeégett, megszenesedett magyar gesztenye, de még langyos. Most látta, hogy az úrfi nem is haragszik rá. Novemberben egyszer Anna egyedül dolgozott. A ház üres volt és csöndes. Kikönyökölt az erkély verandára, rázta a porrongyot, bement egyik szobába, mintha keresne valamit, és visszajött. A szellőzésnél a légáron még sokáig meglebegtette a fürdőszoba sok jó szagát, mely beívódott a bútorokba. Hallod? Mondta Vizinő, mikor bennült a szalomban az urával. Énekel. Anna valami kis vidám dalt dúdolgatott. Pénteken este, szombaton este kimegyek a rózsámhoz a sötétbe. Különös, szólt az asszony. Eddig még soha se énekelt. Hát aztán jó kedve van. Azt akarod talán, hogy sírjon? Egy délelőtt a hús tisztogatta a deszkán. Egyszerre felsziszent. Mi történt? Szörnyűködött Vizinő, aki ott ült a dagasztó széken. Belevágtam. Kezét elöntötte a vér. A kés, a nagy konyha kés, hüvelykujjába szaladt egészen a csontig, majdnem elmetszette az új percet. Csúnya, tátongósebb volt. Miért nem vigyáz? Tessék hagyni. Kimosta a vízvezetéknél, jól megsózta a konyhasóval, egy kis rongyal körül tekerte. A rongy azonban csak hamar átpiroslott. Felküldték a doktorhoz. Az bekente valami csípőssel, szépen bepújálta, megsimogatta az arcát, és azt mondta, hogy mire menyasszony lesz, elmúlik. Nagyon kedves, finom ember volt ez a doktor. Szigorú tél köszöntött be. Erősen fagyott, Akkora köd ereszkedett a városra, hogy két lépésre se lehetett látni. Varjak húztak az égen. Aztán leesett a hó, betemette az utakat, elakadtak a villamosok, a Lánchídon az omnibusz se járt, folyton havazott. A rendőr, a kövér rendőr már hajnalban csöngedett a házvesztéréknek, hogy söpörjék a járdát, különben fölírja őket. Reggel ötkor, mikor még mindnyájan aludtak, kijött a Pepita ruhájában, melyet nem vetett le többé. Körültekintett a kékes lila hóhullásban. Mély csönd vette körül. Verebek ugráltak a targaljakon. Baltával törte a jeget, lapátolta a havat, söpörgetett.
0: Kosztolányi Dezső Édesanna című regényének 12. részét Gábor Miklós olvasta fel. Szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1970

0: Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
1: Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
2: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik összetudásukat.
1: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
2: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
3: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
4: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Jó napot kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását, jelentette be Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök közölte, megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felső vezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhassák. A kormányülésen döntöttek arról is, hogy csökkentik az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak számát és fizetését. Magyar Péter beszélt arról is, hogy dolgoznak a tűzi fa, valamint az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésén is. 3 milliárd forintos alapot hoz létre a kormány az aszbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítésére, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A támogatásból azok az önkormányzatok részesülhetnek, amelyek rendelkeznek aszbeszt térképpel, folyamatosan mérik a határértékeket, és az eredményekről 3 havonta jelentést készítenek. A kormány a lehető leggyorsabban szeretné megkezdeni a szennyezett területek mentesítését. A 6 tisztviselő közül 4 letartóztatásban marad a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult büntetőeljárásban. Emellett 2 bűnügyi felügyelet alá kerülnek. A kecskeméti törvényszék közölte, a letartóztatott 6 ember különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják, köztük Bús Balázst, az NKA korábbi alelnökét, és Ugi Attila volt fideszes országgyűlési képviselőt, a 17 milliárd forint kiosztásáról döntő, kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának korábbi elnökét. A Velencei Filmfesztiválon lesz Reisz Gábor új filmjének világpremierje. A Földszint című alkotás a Venezia Spotlight szekcióban kapott helyet, ahol azokat a filmeket mutatják be, amelyek kreatív és egyedi módon kapcsolódnak a megszólítani kívánt közönséghez. A rendező előző munkája a Magyarázat mindenre 3 évvel ezelőtt a Velencei Filmfesztivál Horizonti kategóriájának fődíját nyerte el. Azonnali véradásra kér mindenkit az országos vérellátó szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A hévízi tóba fulladt egy német férfi. A baleset még kedd este történt. A 41 éves fürdőző tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan átmászott az út alatt a tóba, majd úszás közben elmerült és a vízbe fulladt. Holttestét másnap reggel találták meg. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a tiltott helyen fürdőzés nem véletlenül tilos. Olyan veszélyek leselkedhetnek a strandolókra, amelyeket első pillantásra nem lehet felismerni. Fokozatosan csökken a felhőzet,

Sagomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Holnap az ország északkeleti harmadán lehet zápor, zivatar. A szél ma és holnap is erős lesz. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható. Hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.

0: ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Amikor a rádió felkért, hogy vezessem, nem is vezessem ezt a beszélgetést, hanem tulajdonképpen arra kért fel, hogy üljek veled szembe, legyen, akinek beszélj, akkor én arra gondoltam, hogy itt az alkalom, hogy elmond az emlékirataidat. És kíváncsi lettem, rettentően kíváncsi lettem azokra a történetekre, amiket tőled már hallottam, és amiket még gondoltam, hogy hallani fogok. Aztán utána egyre inkább arra lettem kíváncsi, hogy micsoda is az a rész Pál, aki kritikus, aki irodalomtörténész, aki a nagy szép irodalmi könyvkiadó szerkesztője, aki a Holmi főszerkesztője, de hogyha egy foglalkozást kéne mondanom rád, akkor azért mindenképpen csak azt mondanám, hogy a részpál foglalkozása az, hogy részpál.
0: Részben. Részpál hangos memoárja. A beszélgetőtárs Parti Nagy Lajos.
2: Az a baj az ilyen emlékekkel, hogy az ember már nem arra emlékszik, ami történt, hanem arra emlékszik, hogy ezt hogy meséli te el 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, és a sztorit színezi, kerekíti tovább, vagy rövidíti, és akkor már rég nem az esemény van, hanem a lemez, amit elmondasz.
3: A történelem maga is egy ilyenfajta elrajzolás.
2: Hát igen.
3: Hiszen hát az események azáltal vannak, ahogy a meséled.
2: Hát igen, csak kérdés, hogy mennyire azt mesélem, ami valami lényeges volt. Nagyjából így kellett, hogy történjen, azt hiszem.
0: Taxival a forradalomba.
2: Én nekem semmi szerepem ezt. Most már igazán büszke lehetnék rá, de ott van előkészítésében az égvilágon semmi. Még azt is ott tegyem hozzá, hogy azoknak az embereknek sem volt semmi, akikkel én jobban voltam. Tehát Nagy Lacinak, Juhásznak, Vasnak, Novokos Matyinak, Latornak, ezek semmiben nem vettek részt előtte. Részben azért, mert utáltuk azokat az embereket, akik csinálták. Részben valószínűleg jávosságból. Meg mit tudom én miért. Szóval én talán a legkevésbé. 56. október 23-án a Kulacsban ültünk, és Kamondi Laci, aki ugyancsak kollégám volt akkor, Tóth Lacinak hívták még először, aztán fölvett az anyja nevét, szegény öngyilkos lett. Ő jött be, hogy tüntetést szerveznek a diákok, és mennek a BEM szoborhoz, mert ez úgy kezdődött, ugye, egy lengyel-magyar barátság. A szolidaritás a lengyelekkel, és Pista ott vasott ebédelt, és gyöngytyúkot rendelt éppen. Lehetett gyöngytyúkot kapni, az nagy ügy volt. És hát mi rögtön felugrottunk, hogy megyünk, Matyi, én nem tudom kicsoda, talán Juhász is, ha ott volt, most erre már nem emlékszem, és azt mondta, hogy hát én megvárom még, amíg kihozzák. És akkor én vagy valaki más azt mondtuk neki, hogy szóval téged a gyöngytyúk jobban érdekel, mint a forradalom. És ezen úgy elgondolkozott, és azt mondta, igen, sokkal jobban. Jobban érdekel a gyöngytyúk, mint a forradalom. És nagyon megvetettük. Elmentünk, és akkor elmentünk a múzeum, ott az Asztóriához körülbelül, és ott csatlakoztunk a tömeghez. Hát nagyon boldogok voltunk, de ennek előre ezt nem, én nem láttam előre. Hát lehet, hogy már volt, aki látta, meg szervezkedtek. Én ezekben a Nagy Imre kör, meg ezekhez semmi közöm nem volt. Szegény Gyimest nagyon nem szerettem, akit kivégeztek aztán, aki egyik főember volt, és ismertem. És ott mentünk végig a kiskörúton, ordítottunk. Állati jó volt egyébként. Borzasztó boldogság volt. Ott sírtak az emberek, meg ölelgettek bennünket öregek. Azt beszélik Pesten, Budán, hová lett a magyar urán. Még Nagy Imrét a kormányba. Még Ruszki go home. Meg mit tudom én, ezeket kiabáltuk ott. És mentünk végig mondták, hogy átmegyünk a Margit hídon, és megyünk a BEM térre, a BEM szoborhoz. És akkor felhívtam Klárit, hogy a Fény Eszpresszóba jöjjön el, mert az volt akkor a találkozóhely is. És mikor odaértem, akkor ott is volt már, ő is csatlakozott, és akkor a társaság elment. És akkor ott nagy györjöngés volt, ott nagyon féltünk, mert ott volt egy laktanya a szobor mögött, nem tudom, van-e még. És féltünk, hogy ott kilőnek rá, elkezdenek előutóbb lövöldözni. Mert azért már vadult a dolog, akkor a zászlóból kitépték a címert, meg nem tudom. Itt Ávó volt, ahol most pártközpont van, ez a belügyminisztérium volt. És gyorsan ott ők is kivágták a címert, az ámosok, úgyhogy ott nyugalom volt. De ott féltünk a laktanyánál. Veres Péter beszélt állítólag, de én nem hallottam egy szót sem, mert olyan tömeg volt ott a Vemszobornál. És kijöttek a katonák fegyverrel, de átálltak a tömeghez, úgyhogy nem történt semmi baj. Mondjam ezt részletesen? Aztán átmentünk, akkor volt ott egy híd, azt már nem ismertétek, a Kossuth híd. Azon átmentünk a parlament elé, és hát ott nagy öröngés volt, hogy Nagy Imrét akarjuk hallani, Nagy Imrét akarjuk hallani. Találkoztam Bérivel is, aki ott volt. Egyébként ott azt hiszem nem írták meg, azt ő mesélte, jó szürrealista történet, hogy a tömeg ott elég radikális volt már, és Nagy Imre nem jött. Mert Nagy Imre azt mondta, ha jól tudom, de erre nem esküszöm meg, hogy ő csak a párt engedélyével hajlandó beszélni. És a párt nem adott még neki erre engedélyt. És akkor rábeszélték Dérit, hogy menjen el és beszélje rá, hogy jöjjön. Ők elég jóban voltak. És volt egy rádió, vagy valami, vagy MT-s autó, és azok mondták, hogy üljön be. Ezt Tibor mesélte nekem a történetet később, és menjen oda Nagy Imréhez. És beült hátul Böbével, és ebben a pillanatban a sofőr melletti ülésről egy majom hátrafordult, és egy nagy pofont adott neki. Ugyanis ez az autó, ez az MT is, vagy nem tudom milyen autó, ez azelőtt épp az állatkertben csinált egy riportot, vagy rádiós autó, és volt egy majom ott a kocsiban. És ez a majom valami érthetetlen okból szájon vágta Tibort, aki ezen azért úgy elcsodálkozott. Majd ment Nagy Imréhez, és rá is beszélt, hogy jöjjön ki oda. Akkor ott ordibáltunk a téren, és találkoztam Kass Janóval, a festővel, és a feleségével, a Hajnal Gabival, és egy darabig ott üvöltöztünk, aztán fölmentünk a lakásomra, ami ott volt közel a Bátori utcán, és valaki telefonált, és elmondta, hogy döntik a Sztálin szobrot. Na hát mondtam, azt azért meg kéne nézni, és hívtam egy taxit. Ez azért érdemes elmesélni a történetet. És jött a taxi, és beszálltunk Janóval, beültünk a kocsiba, és mondtam, hogy azt hallottam, hogy döntik a Sztálin szobrot, hát menjünk akkor oda, nézzük meg. Na, el is mentünk, de a körönnél már olyan tömeg volt, hogy ott nem ment tovább, vagy kicsit a körön után. Kifizettem, kimentünk, és hát tényleg döntötték a Sztálin szobrot. Ők legész később úgy hívta mindig, hogy taxival a forradalomba. Rohanunk a forradalomba, de te persze taxival. És hát ott megnéztük, az nagyon mulatságos volt. Üvöltöztek, nagyon nehéz volt azt a szobrot leszedni onnan, mert nagyon oda volt, tudom, micsodálva, Mikus Sándor szobra volt. Ott lángvágóval elvágták valahogy a csizmát, aztán ordított a nép, hogy tegyenek le egy órát, majd lejön, meg nem tudom én mi. Aztán olyan nagy köteleket, csörlők jöttek, és valahogy nagy nehezen lerángották. A szakszervezeti székház megvilágította, ott ilyen nagy reflektorok voltak, és óriási bronz por szállt föl belőle, amúgy ott ketté vágták valahogy a csizmájánál, és azóta mondták, a csizmát hagyjuk itt örök időkre, az legyen szimbólum. Nagyon szellemesek voltak, sokkal jobb, mint elvinni. Ezt egyébként bevurcolták aztán az MKL-i a Sztálin szobrot, és én még néhány nap múlva láttam, ott vágták szét, meg törték, és a fejébe tüzet gyújtottak, és azt körültáncolták, és odították, hogy ilyen lángeszű vezérünk a Sztálin, és így égett a gyertya, vagy nem tudom, tűz benne. Sajnos én nem hoztam el részletet belőle. Nem tudom, ezek meg vannak-e írva, hát nyilván itt ott fölbukkannak. Na, elég az hozzá, hogy ez megvolt, és akkor jöttünk el, teherautók jöttek, teherautón álltak fiatalok, gyönyörű fiatalok, azok már munkások voltak, nem diákok, a platón, és ordítottak, hogy a rádiónál ölik a magyart a rádiónál. És én a magam változatlan cinikus stílusával mondtam Janónak, azt meg kéne nézni, hogy hogy ölik a magyart, menjünk oda. Mondta, jó. Beszálltunk egy taxiba, és mondtam a sofőrnek, hogy a rádiónál ölik a magyart, ha volna olyan kedves, vigyen oda bennünket. És oda vitt bennünket, de ott az uránia körül kirakott valahol, és akkor elindultunk a rádió felé, befordultunk a Szentkirály utcában, és akkor ott lőttek már nagyon, és a le voltak húzva redőnyök, és ott a redőnyökön pattogzottak, pattantak a golyók, de mi a hülyén mentünk egy darabig, És ott azt ordított a tömeg, vagy az a néhány száz ember, aki ott lehetett, de nem az utcán, hanem behúzódva kapuhajakban, meg a Trefort kertben, meg a környéken, hogy gyilkos Ávó, gyilkos Piros, gyilkos Ávó, gyilkos Piros, Piros László volt a belügyminiszter. És volt egy-két hulla is, vagy legalábbis sebesült a föld. És akkor bennünket berángottak egy olyan lépcsőház félébe, vagy kapuhajba, és ott álltunk egy darabig. Na most tovább nem mentünk már a rádió felé, az nagyon veszélyesnek látszott. Komolyan lőttek ott kifele, és akkor mondtam, hogy hát húzzuk el a csíkot. És visszakozva kimásztunk a Rákóczi útra, ahol folyt az élet. Bementünk egy eszpresszóba, és én hazatelefonáltam, hogy megvagyunk, és minden rendben van, és megyünk lassan haza. Aztán kimentünk az Uraházhoz, az a Rákóczi úton, ott a sarkon, és jöttek a tankok a Kiskörúton, a Múzeum körút felé, és nem lehetett tudni, hogy azok magyar tankok voltak, nem lehetett tudni, hogy mit akarnak. A tömeg ott már ordibált, hogy magyarok vagytok, álljatok mellénk, és akkor egy idő múlva az egyikből egy tiszt kiemelkedett, vagy katona, és mondta, hogy nem lövünk a népre, és mentek a rádió felé. Mi meg hazasétáltunk, Katona Józsefből jött ki a közönség, színházi eladás volt, találkoztam egy-két emberrel, akik színház voltak, nem tudták, hogy mi történt a városban, valami Németh Lászlót játszottak, Széchenyit vagy Galileit, már nem tudom. És aztán hazamentünk, elmeséltem, és hát majd nevetés volt, és boldogság, ez volt, ez egy keddi nap volt, 23-a. Hát ez volt a forradalom, most nem akarom a többi részt ilyen részletesen elmesélni. Egyszer belőttek az ablakon, és akkor kivittük a gyerekeket a fürdőszobába, mert az ugye nem, annak nem volt ablaka Arturi utcára. Hát ott közel volt a parlament, és ott állandóan lövöldöztek. Nagy szolidaritás volt. Volt a házban egy ilyen földbirtokos féle ember, Horvátéknak hívták őket, két nagyon jóképű gyerekük volt, olyan velem egykorúak. Ezek idősebb emberek voltak, és on evidens volt, hogy ezek nagyon reakciósak. És egyik este becsöngetett egyik horvát fiú. És kimentem, és nagyon rossz érzésem volt, mert ezeket valami érthetetlen okból, ezek az én zsidó elmebajaim valószínűleg, azért az embernek nyilván van ilyesmi, valahogy olyan nyilasoknak képzeltem. És az volt az érzésem, hogy ez most nem tudom, miért jön ide. És pedig semmi ilyen nem láttam, csak ez valami 6000 éves dolog az ember idegrendszerében. És kinyitottam az ajtót, és jött a horvát, és jó estét. Én azért jöttem át, hát maguknál három gyerek van, nincs valamire szükségük. Hát mondtam, cukor nincs. És az kell a gyerekeknek. Hát nekik van, mert ők szexárdiak, és otthonról jön a nézi. És akkor átmentünk, és nagy szeretettel ott a cukrot, és mi adtunk kenyeret, és nem tudom. Szóval én nagyon nagy, csak jóra emlékszem illetve egy nem jóra emlékszem a forradalom volt, nagy szolidaritás volt, szeretett, mindenki segített a másikon, ki mosolygott az utcán, sorban vállásnál, vagy villamoson átadták a helyét az embernek, ami hát nem volt addig, sorban vállásnál előre engedték, nagyon jó hangulat volt. Úgyhogy ez volt. Megválasztottak a forradalmi bizottság alelnökének a szép irodalminál, nem csináltunk semmit.
3: Ki volt az elnök?
2: Jöles Bandi. Fizetéseket kiosztottuk, meg ilyesmit mondtuk, volt egy elég vagy középronda igazgatónk, Jászberényi, egy ilyen pártember, villanyszerelő volt, és ilyen káder volt, hogy hát nem kell bántani, mert egy embernek fölmondott a forradalmi bizottság egy lektorna azzal, hogy menjen el. Nem is jött vissza utána, javára legyen mondva, egy nő. Az egy ilyen elég rébes, spicli-szerű nő volt. Ez volt az egyetlen, amit csináltunk. Ja, és még egy volt, Illés Bandi javasolt, hogy 5 íróval kössünk életműszerződést. És azt nagyon helyeseltük. Ez volt Illés, Németh, Márai, Déri, Tamási. Ezekkel életműszerződés, hát nem rosszak végül is, életműszerződés, azt kihagyjuk az összes műveiket. Hát ez persze nem valósult meg, hogy finoman fejezem ki magam. Hát ez volt.
3: De dolgozni nem dolgoztatok?
2: Nem. Hát bejártunk azért, üléseztünk, meg dumáltunk, meg. Hát aztán utána szét is lőtték a tornyot. Úgyhogy ott potyogtak a nagy kövek, meg minden.
3: Egyszer mesélted, hogy jártad a várost állandóan.
2: Állandóan jártam a várost, teljesen meg voltam őrülve. Be volt csukva a legtöbb kávéház és vendéglő, de azért volt például a Kriszt nyitva volt a 100 éves ott a mai bölcsészkarra szembe, ami most egy a nagyon drága hely, az akkor nem volt drága. Úgyhogy emlékszem, ott találkoztunk a Flórisba, néhány hely nyitva volt. Illés Bandinak a legfőbb gondja az volt, hogy elfogyott a borotva szappanja, és csak olyan borotva szappant kapott, ami nem habzott, és azzal ő nem tud borotválkozni, és én szerezzek neki habzó borotva szappant. Szereztem. Juhászal sokat együtt voltam, de Ferenci Bénéhez, aki itt lakott, jártunk föl, és segítettünk nekik vinni, vittünk ennivalót, ugye ők már idősebbek voltak. Hát ez volt. Nagyjából.
3: Rényi.
2: Igen, hát ezek akkor ilyen. Rényi Péterrel elég rossz viszonyban voltunk, a pártközpontban volt, és hát nagyon kioktatott engem mindig, meg rémes volt. És egyik este hazamentem nagyon fáradtan, későn, Bátori utcába, lefeküdtem, és akkor is ilyen későn kellő voltam. És mikor fölébredtem, és kimentem, akkor a másik szobába ott ült 3 ember, az egyik egy Dezsőfi Olivér nevű kollégista volt, és Vajda Miklós, aki a kollégám volt a Szépirodalminál, és Rényi Péter. És úgy ültek ott, mint egy városszobába. Hát fölösleges mondanom, hogy Rényi soha nem volt persze a lakásomon, és az egész egy őrület volt. És akkor ezek, akik addig ott beszélgettek vele, nem, máig se tudom, hogy, hogy tudták, hogy ki az, mondták, hogy valamit akar ez az úr, és hát én pizsamába kijöttem, szóval nagyon hülye helyzet volt, bevittem. És Rényi elmondta, ez október 28-a volt mondjuk, hogy hát ő teljesen kiábrándult az egész ügyből. A felesége is, aki valami pártközponti vagy pártiskolai tanár volt, és hát ők abba akarják ezt az egészet hagyni. Egy darabig azt hitték, hogy reformálható a kommunizmus, de hát most rájöttek, hogy nem. Most ugye eredeti szakmája szerint nyomdász, és Knernél volt nyomdász a háború előtt, ami hát egy nagy szó volt, az egy csoda volt a Kner nyomda, és ő szeretne most visszamenni nyomdásznak, és hogy segítsek neki ebben. Méghozzá a Szépirodalmihoz szeretne nyomdai összekötőnek jönni. Mondtam neki, hogy persze rendben van, meg ő tudja, de azt nem tartom jó ötletnek, hogy a Szépirodalmihoz jöjjön nyomdai összekötőnek, mert hát ott találkozni fog azokkal az írókkal, akiknek eddig nagyon dirigál durván, meg minden, és az olyan hülye helyzet lesz az íróknak is, meg neki is. Úgyhogy ha így döntött, akkor menjen egy nyomdába dolgozni szedőnek, de ne a kiadóba. Igen, mondtam, mint ilyen Dosztojevszki figura, igen, igaza van, az sok nekem, hogy én egy kiadóba, nekem csak egy nyomdába lehet mennem. Mondtam, nem erről van szó, hogy ez sok vagy kevés, nem ezt mondtam, nem is erre gondoltam, hanem arra, hogy az nem jó, hogy maga azokkal az emberekkel találkozzon, ez nagyon kellemetlen lesz mind a kettőjüknek. Egy nyomdában a nyomdászokkal fog találkozni, akikkel eddig nem volt kapcsolat, nincs gond. Igen, igaza van, nem vagyok erre méltó, nem vagyok erre méltó. Mondom, nem erről van szó. És ez egy nagyon egyre kellemetlenebb beszélgetés lett, és akkor vége voltak, azt mondta, hogy hát ő Vas Istvánhoz is el akar menni, és vele is akar beszélni, hogy segítse őt, akkor ha én nem segítem a Szépirodalmihoz, akkor az Európa, mert úgy akkor már, hát kiderült, hogy nem akar ő elmenni a nyomdába azért. És azt mondtam neki, hogy ezt nem ajánlom, mert Vas István nagyon rabiátus ember, a bátyámnak is egyszer összevesztek és eltört a lábát, úgyhogy az nem egy olyan kedves szelíd ember, mint én, úgyhogy ne menjen el Vas
3: István. Ez igaz volt egyébként?
2: Igaz. Ja, ez egyszer eltört Ádám lábát, de nem azért, mert rabiátus volt, hanem birkoztak és elcsúszott. De ez ugye eszembe jutott, és ott hülyéskedtem, és akkor Rényi riadtan elment. Aztán november 6-án beállt a rendszerhez a nagy kiábrándult ember, és hát lett évtizedeken át a legkíméletlenebb embere a Kádár kultúrpolitikájának. Nem bosszulta meg ezt a találkozót. Tehát nem csinált semmit.
3: Holott
2: agyon is levetetett volna a viccel, de nem csinált semmit. Nem találkoztam vele egyébként azóta, szerencsénkre. Úgyhogy nem volt semmilyen kapcsolatom.
3: A 4. előtti napok?
2: Kérlek szépen, azt, ugye ma már van, aki azt mondja, hogy akkor már látszottak bizonyos jobboldali dolgok, én nem láttam semmi ilyesmit, illetve egyetlen egy dolgot, egyszer látvágtam a parlament előtti téren, ahol egy nagy gyűlés volt, és ordított a nép, hogy Mindszentit, Mindszentit. Ma nem illik mondani, de én nem szeretem Vincentit. Akkor se szerettem, ma se szeretem. Azt hiszem, hogy egy nagyon merev ember volt, rossz politikus volt. Nagyon jó jellem volt, nagyon bátor ember volt. Az, amit a börtönbe csináltak vele, az borzalom. Olvastam az emlékiratait, de azt hiszem, hogy nagyon rossz politikus volt, és egy nagyon elmaradott, korszerűtlen jelenség volt. 56-ban is lehetett volna okosabb azért. Mondhattam volna, hogy nem kérjük vissza a földeket. Nagyon okos lett volna. Nem mondta, hogy visszakérjük, az nem igaz, amit a kommunisták
3: rá. Nem igaz.
2: Nem igaz, de azt sem mondta, hogy nem kérjük vissza. Az okosabb lett volna azt mondani. Ő azt mondta, hogy tájékozódom. Hát mondjuk javára legyen mondva, hogy börtönben ült, hát valóban nem tudta, hogy mi van a világban. Na elég az, hogy tömeg ordított, hogy Vincentit, és a tömeg egy kisebbik része a tömegnek ordított, hogy Nagy Imrét. És én is azt ordítottam, hogy Nagy Imrét. És onnan jött egy pasas, egy olyan 50-es férfi, egy nagy bottal, és megállt mellettem, és azt mondta, hogy mit akar van a Nagy Imrét, az egy kommunista, nem akarjuk hallgatni Nagy Imrét, Vincentit akarjuk hallgatni. Mondtam, hogy én történetesen Nagy Imrét akarom hallgatni, de Vincentit, és az az érzésem, hogy azért csináltuk ezt az egész cirkuszt, hogy mindenki azt hallgat, akit akar. És maga ne folytja belém a szót. És ott elkezdtünk kiabálni, és a tömeg úgy inkább vele rokon szenvezett, és aztán rájöttem, hogy ez most nem volt egy szerencsés ötlet, engem előbb-utóbb itt megvernek, és mellettem nem állt ki senki. De hát akkor már nem volt mit csinálni, és akkor ott úgy veszekedtünk. És egy idő múlva megjelent Ferenczi Béni felesége, Erzsi néni, aki a világ legszebb asszonya volt, és még ma is az, 85 évesen. Béni bácsi róla csinált azokat a csodaszobrokat, öt mintázta. És megállt, és azt mondta, hogy Mayer úr, mit akar az élész Pali barátomtól? Kiderült, hogy jól ismeri ezt a pasast. Egy házba laktak, és Mayer úr kezdi csókolom, és akkor valahogy hát csönd lett, a többiek elfordultak tőlünk, és Erzsi kivonszolt a tömegből. Kijöttünk, gyalog jöttünk tovább, és Erzsi mesélte, hogy ez a Mayer ennek egy likörgyára volt, ez egy sváb ember volt, és háború előtt likörgyára volt, vagy konyakgyára, és hát most akarja nyilván vissza a likörgyárát, és úgy gondolta, hogy Vincentitől ezt előbb fogja visszakapni, mint Nagy Imréttől. Ami egy reális számítás volt a részéről, és hát akkor nagyon röhögve hazakísértem Erzsi nénit. Ez volt az én jobboldali élményem, a forradalom, ami hát azért nem egy olyan nagyon nagy jobboldali élmény, úgy mondjam.
3: És arról, ami az Írószövetségbe történt?
2: Nem voltam egyszer sem. Egyszer sem voltam, nem voltam tagja az Írószövetségnek, egyszer nem voltam. Déri megjelent egy este, hogy haza, nem volt kocsijuk akkor nekik még, senkinek nem volt, örkénynek volt kocsi a forradalom előtt, egy kis fiátja, vagy milyen, íróknak azt hiszem talán egyedül neki volt. És haza akartak menni, de nem volt közlekedés már, és följött hozzám, hogy nem aludhat-e ott. És mondtam, hogy de. Emlékszem, hogy Göbe azon hisztériázott, hogy a fülbevalóját elvesztette valahol a városban, és hogy hol hagyhat, és telefonált ott, és akkor ott aludtak, és ők mesélték, hogy mi van az Írószövetségben. De én nem voltam bent, én erről, ezekről semmit nem tudtam, és nem. Feri se, Juhász se. Ferinek nagyon, akkor voltunk a legjobb barátságban, nagyon nehéz helyzete volt, mert Erzsike viszont a Dili házban volt akkor, Lipot mező, és ott viszont hát képzelhetett, hogy a forradalom alatt minden fölbomlott, elmentek az ápolók, nem volt ennivaló, borzalom volt. Az őrültek egy része megszökött, szóval egy pokol volt, és hát nem volt közlekedés rendes, Juhásznak sem volt persze kocsia, és ő minden nap oda kiment, és vitenni rettentő rendesen, és vitenni valót, és minden. Egyébként az a vers, amit senki nem ért, hogy az a nap a harmadik nap a legnehezebb, az is arra vonatkozik, hogy később már mindig egy nap szerdán vagy csütörtökön ment ki a Erzsikéhez a kórházba. Tehát ez a harmadik nap, ami a legnehezebb, az, amikor kimegy meglátogatni
3: az Erzsikét. Ez a babonák napja, csütörtök.
2: A babonák napja, a csütörtök, igen. Akkor volt látogat, vagy szóval aznap ment ki. De forradalom alatt azt hiszem minden nap kiment, és hát nagyon féltett Erzsikét ettől a szituációtól. Aki öngyilkos lett, és utána bevitték még 56 nyarán összén. Aztán később ugye megint, hogy még akkor sikerült szegénynek.
4: És ez a vas társaság ez alatt az idő alatt összejött?
2: Szervezetten nem. Hát a kiadóban néha találkoztunk, meg emlékszem egyszer a Krisztnél ebédeltünk, ott lehetett ebédelni ebben a 100 évesben. Ott egy régi szerelme, ugyancsak egy festőiskolás, festőakadémista, gyönyörű lány, aki a Kondor Samulnak is a nagy szerelme volt, az bejött egy puskával. Nagy pártlány volt az előtt, egy ilyen zsidó polgárlány, és orvos gyerek az is. Bejött, és mondom, hogy mit csinálsz ezzel a puskával? És mondta, hogy le akarom lőni a Turócit Rosszler Józsefet. És mondta, hogy miért akarod te lelőni a Turócit Rosszler Józsefet? Mert az egy rohadt bolseviki. Hát mondom, te képzőművészeti főiskolára jársz, te lőd le a saját tanáraidat, a bölcsész tanárokat, milyen alapon lövötte le? Hát mert ő most együtt jár egy hiúval, aki mondta, hogy a Turócit Rosszler az egy nagy, nem tudom én mi, ami egyébként nem volt igaz. És mondtam neki, hogy jól áll neked ez a puska, de hagyd a fenébe, jó? Hát ez egy baromság. Visel, csak ne legyen benne lőszer. A golyó ne legyen benne, de tényleg nagyon jól áll neked. Gyönyörű lány volt. Most Svájcban él. Mindjárt ki elúszta a csíkot utána. Nagyon helyesen, mert esetleg valami baja lett volna. Persze nem lőtt le soha senkit, azt se tudta, hogy kell egy puskát meghúzni egy ravasztóval. Csak tényleg jól állt neki, nem tudta kihagyni. Volt ilyen is, azért legyünk őszintén.
4: Most nem vállalt szerepet semmit.
2: Semmit. Egyszer felszólalt az Írószövetségbe, hogy ő ügyetlen, és ő nem tud lőni, meg nem tud semmit csinálni. Ő egy dologra alkalmas, futár szolgálatra, és hogyha valahova el kell valakit küldeni, vagy valami, ő azt vállalja. De egyébként nem csinált semmit. Hát abszolút híve volt a forradalomnak, az nincs szó, csak tudta, hogy ő, hát nem erre alkalmas.
4: És jött november 4-e.
2: De hát jött november 4-e, hogy ez egy vasárnap reggel volt. A lövöldözésre ébredtünk föl, mert jöttek a tankok a parlamenthez, egész közel, kinyitottam a rádiót, hát az a világ vége volt, az a katasztrófa. Mondta be Nagy Imre a szöveget, H.I. nagyon szépen, akit én nagyon nem szerettem egyébként, de ez gyönyörű volt. És hát azt hittük, hogy most meghalunk, és kész. Szóval egy Vörös Mart is világvége hangulat volt. És aztán lementünk az utcára, láttuk a nagy tankvonulást, és hát borzalom volt. Én elképzelni nem tudtam, hogy itt valaha rend lesz, vagy béke lesz, vagy valami is lesz. Hát azt sem gondoltam, hogy ezzel ellen harcolni lehet, ez föl sem merült bennem, hogy most megfogni egy puskát és kimenni, és rálőni egy orosz tankra. Hát én nekem puska életemben nem volt a kezembe, és jó Isten megsegít, nem is lesz már. Úgyhogy ez nem merült föl bennem. Az volt, hogy bevinni megint a gyerekeket a fürdőszobába, nehogy lőjenek, és így tovább. Aztán bementem a kiadóba, Klári végig bejárt a kórházba, egy napot nem hagyott ki. Ő volt a világ legkötelesség teljesítőbb ember, akit én életemben láttam. Soha nem késett, el sem mondom. Ő szegény lány volt, és kismesten nevelkedett, megszokta, hogy az embernek a munkáját végezni kell. Szemben velem, aki hát nagyon laza vagyok. És minden reggel bement, ha volt autóbusz, nem volt autóbusz, gyalog. Hát röntgenezni kell, hát ott sebesültek vannak, betegek vannak, szóval aztán már november 5-én, ha jól emlékszem, bement hétfőn, ha jól tudom. És hát ez volt.
4: Megindult egy menekülési hullám,
2: és én nem tudtam, hogy mit csináljak, fölmerült bennem, hogy elmegyek, nem a magyon, de fölmerült. Az egyik érve az volt ellene, hogy Kormos kint volt Prágába, valami ösztöndíjjal, az egész forradalom alatt. És hát, ha elmegyünk, el kell vigyük Annát is, Kormos lányát. De hát, hogy vihetem én el Kormos lányát? Hát azért ez az ő dolga, hogy döntsön. Egyébként azon is rengeteget rögtünk, hogy a rádióban folyton mondták be, hogy Szabadföldre érkeztem. És egyszer azt hallgattuk, és egyszer bemondták, hogy Kormos István üzeni Prágából, nagyon jól van, nincs semmi baja. Ezen órákat röhögtünk, hogy hát miért lenne baj a Prágában, ahol nem volt forradalom. Ugye ő üzeni nekem, hogy nincs semmi baja. És hát ez fölmerült. Kérdeztem Kláritól, hogy mit csináljunk. Apámmal is beszéltünk. Apám azt mondta, hogy esetleg ő elmenne, ugye? Akkor volt 60 éves körülbelül. Németországba. Ott lehet csak dolgozni, meg az egy komoly hely. Hát én meg oda semmiképp nem akartam menni. Én Olaszországba vagy Franciaországba mentem volna, ha Ádám is vacilált. De addig vaciláltunk, amíg nem mentünk sehova. És nem bántam meg egyébként. Sőt, azt hiszem. Klárit mindig kérdeztem, és azt mondta, hogy ahogy akarod. Nagyon dühös voltam rá, és folyton mondtam, hogy hát szólj, beszélj ebbe bele, és nem érdekel nekem, teljesen mindegy. És aztán később rájöttem, hogy ez egy pinfügy volt neki, hogy hol él Pesten vagy Párizsban. Szerintem érdekelt. A szabadság nem volt fontos a számára. A jólét abszolút nem érdekelte. Egyszer mondott egyet, hogy nekem teljesen mindegy, hogy én a Kutvölgyi beröntgenezem a betegeket, vagy a Waterloo-győve Párizsban. Nem érdekel. Hát az érdekelt, hogy van három gyereke, és vagyok én, és mi együtt legyünk. Hát ezen belül az, hogy el vagyunk nyomva, vagy kommunizmus van, vagy oroszok, vagy pénzünk van, ezek nem száll. Ez egy olyan érdektelen kérdés volt, hogy ebben a döntést átengedte nekem. Fontos kérdésekben ő döntött, abban legyen egy gyerek, vagy ne legyen gyerek, vagy nem tudom micsoda, ez nem volt fontos. Hát hihetetlenül normális volt.
4: És neked volt mitől tartanod? Akkor úgy érezted, hogy nem. Van mitől tartanod?
2: Nem. Hát nem csináltam én azért semmit, és amellett hát hősök voltunk azért akkor mi, és szóval az is volt, hogy és ha lesz valami bajom, na és aztán, hát nem érdekes. De nem volt reális ez.
4: Valószínű, hogy nem is nagyon tudtátok elképzelni, hogy valakinek baja lehet ott a legelején. Hát hiszen az nem, a népszabadság, igen. Még nem az a népszabadság volt, amelyik később is itt
2: ott. Ez úgy dalsan göngyölődött be. Na hát erre tudok neked, vagy némileg ide tartozik, hogy valamikor novemberben, vagy decemberben volt már talán, volt egy tüntetés, az utolsó, volt egy ilyen tüntetés még utána. A nőtüntetés, meg ez az egyik utolsó tüntetés volt, ami a amerikai követség előtt volt. Ugye Vincenti bemenekült az amerikai követségre, és volt egy tüntetés ott valamikor november végén, de lehet, hogy decemberben, ott az volt a jelszó, hogy ENSZ elé a magyar ügyet, ENSZ elé a magyar ügyet. Ez közel volt, nagy üvöltözés volt, épp Latorék voltak nálam. És nagy üvöltözés volt, hát menjünk le. És lementünk a amerikai követség, egy nagy tömeg volt, nem lőttek, és nem volt semmi, Vincentit is éltettük, de akkor már én is éltettem, ugye, kínomban, nem jött ki az erkére, nyilván az amerikaiak nem engedték ki, és orosz tankok, meg akkor már volt valami magyar rendőrség is, meg ilyen pufajkások, azok ilyen autókkal úgy közénk jöttek, de nem bántottak bennünket, lövés semmi nem volt, most szétspricceltünk, és egy-két embert azt hiszem azért elvittek. Himnuszt énekeltük. És egyszer csak megjelent egy autó, abszolút nem féltem. Én se szoktam nagyon félni, meg kell mondjam, szóval nem vagyok nagyon. Illetve van azért, amikor félek. Na, elég az hozzá, hogy egyszer csak megjelent egy autó, egy olyan régi módi autó, és a hátsóján ott állt ez a Gimes Miklós, akivel az előbb beszéltem, és valahogy egész közel került hozzám, és mondtam, te mit csinálsz itt? Én nem tudtam, hogy ő egy illegális lapot szerkeszt. Volt egy október 23-i lap, de erről én semmit nem tudtam. És úgy állt ott, mint az orosz forradalmi filmekben a hágcsón egy forradalmár, és istenén tudott nyelveket, ez tökéletesen volt nyelvet. Alacsony ember volt, a nagy feje volt, és szakállat növesztett, addig nem borotválkozik meg, amíg Rákosi meg nem bukik előtte, és aztán sem borotválkozott meg. És mondom neki, hát téged ismernek, meg nagy szereped volt, meg minden, mert mondom, téged felfogad, mert bajod lesz, miért nem ész el? Szóval átmentem a feleségemmel és a két gyerekemmel, átvittem őket Bécsbe, és aztán visszajöttem. No, miért? Mert itt akarok maradni, amíg olyasmit nem tudok csinálni, hogy felakasszanak. És aztán néhány napon letartóztatták valóban, és őt fel is akasztották. Ez a bűnhődni a kommunista múltért volt egyértelműen ez a szöveg, hogy ha ő egyszer bevitte ezt a népet ebbe, akkor ő neki most ez kötelessége. Ez lehetett, tehát másokat nem látom. De van egy rossz érzésem, hogy annyit beszélek politikáról, és az egész torz lesz, mert úgy néz ki, mintha nekem olyan fontos lenne a politika, meg mintha ilyen politikailag fontos volnék, holott hát az életemnek lényeges eredőjét Magyarországon nem lehet megúszni a politikát, de voltak éppen az alapállásom mégis az, hogy nem ez a fontos, menekülnék előle, bár egyszer élhetnék, úgyhogy ne kelljen vele foglalkoznom. Van egy mesterségem, azt szeretném csinálni, nem. Szeretnék egyszer két évig az íróasztalnál ülni, és nem tudni, hogy ki a magyar miniszterelnök. És ezt más országban hát nem tudja egy író, hogy ki a miniszterelnök. Hát kit érdekel az? És ez az egész interjú túlságosan betekeredik az én imámból, mert az a blikfangos, úgy nyilván lelkem én úgy érzem, hogy ez az lesz az érdekes, hogy lőnek, meg tüntetnek, meg külső vagyok, meg gyáva vagyok. Hát bevallom neked, hogy engem azért sokkal jobban érdekel, hogy a Galagonyát mikor írta Vörös Sándor, mint az, hogy ki volt a Münich Ferenc.
4: Egyébként a végig a te attitűdöd a politikáról való beszélésben, ez, amit elmondtál most. Az derül ki belőle a számomra, hogy téged nem érdekel igazán a politika, de furton-furt az oldalvizébe keveredtél, ahogy a te nemzedéket béli magyar értelmiségnek a 99%-a.
2: Hát igen. Jó, rendben van.
4: És most csak
2: elfogadom.
4: Folytatva, hogyha most kérdezlek arról, hogy 57 és 62 között, ugye az úgynevezett konszolidációig, hogy mi történt a kiadóban, mik történtek a kiadóban, milyen volt az a bizonyos irodalmi élet, vagy szakmai élet, hát nagyon nehéz a politikától függetlenül leírni, azt hiszem, hogy ezt a 4-5 évet.
2: Hát persze.
4: A kiadóban változások történtek egyébként 57-től?
2: Nem, mondom, ez a kolléginak, akit kirúgtunk, ez nem jött vissza, semmi különös. Annyi történt, hogy szétlőtték a Ruszkika tornyát a Hungáriának, akkor bementünk a Váci utcára, ott volt, kaptunk a Korvinában egy ilyen szobát, és oda jártunk be, nem nagyon sokat. Furcsa módon akár az élet bonyolult, a forradalom után föllendült a könyvkiadás, mert nem volt olyan nagyon kontroll. Minisztérium még nem szerveződött meg rendesen. Valami anyagi, ilyen mai anyagi dolgok is voltak, hogy tartsuk el magunkat, ez úgy fölmerült. És akkor nem volt valójában zavaros volt a helyzet, és elkezdtünk mindenféle könyveket kiadni, amiket addig nem adtunk ki. Történelmi regényeket, emlékszem, én javasoltam, hogy Pónak ezeket a rémtörténeteit, amiket baromi jók, ezeket adjuk ki, azt is kiadtuk meg. Mindenféle dolgokat kiadtunk, és akkor valahogy úgy működött, egy darabig. Aztán Acél kezdett, ő volt a kultuszminiszter helyettese, de valójában ő intézte ott a dolgokat, és kezdett már akkor azért előjönni különböző ügyekkel, akkor ugye lecsukták tavasszal az Elket meg Dérit, mert vagy tavaszán, május 23-án, azért tudom, ez Klári születésnapja, lecsukták Bibót, és hát akkor kezdődtek a kemény megtorlások, egy csomó írót, még kisebbeket is lecsuktak. Mi azért úgy bejártunk a kiadóba, ott próbáltuk a dolgokat csinálgatni, és mindig jöttek ilyen utasítások, hogy történelmi regényeket, emlékszem, volt például ilyen szövegek, azt hiszem Köpecinek, hogy ne adjon ki íróktól történelmi regényeket, ne engedjük, hogy megíjenek úgy, hogy ne foglaljanak állást politikailag. Volt, emlékszem, azon részt vettem 56 végén egy könyvkiadói forradalmi bizottságok, mert még működtek egy darabig formálisan. Egy-egy delegátus elment, én mentem el tőlünk, az a közgazdasági kiadóhelyisége volt, és csináltunk egy nyilatkozatot, hogy mi a munkásokhoz csatlakozzunk, és ameddig a budapesti munkástanács sztrájkol, addig mi is sztrájkolunk, ha elkezdenek dolgozni, akkor mi is elkezdünk. Ezt valahogy én javasoltam egyébként, vagy valahogy. Meg is van valahol eldugva ez a röpcéduló. Ezt lehúztuk ott egy xeroxon, és tehát semmi következmény ennek nem volt. Aztán egyébként hát el is kezdtek dolgozni a budapesti, meg az országmunkásai, és mi is dolgoztunk. Hát ez volt. Barátainkat néha lecsukták, azért nem csukták azért le, És hát ment valahogy az élet.
4: Téged leváltottak a csoportvezetőségről?
2: Engem igen. Engem azért váltottak le, ugye én pártag voltam 56-ig, bár nem vettem részt már semmiben, meg egy gyűlésre 52-től nem mentem el. És 56-ban hát eszembe nem jutott, hogy belépjek. És akkor behívott ez a Jászberényi, akivel olyan rendesek voltunk a forradalom alatt, és azt mondta, hogy hát ez nem a közvetlen, ez 57 elején volt, a déri éklecsukása körül, valószínűleg ezzel össze is függhetett, azt mindenki tudta, hogy én Tiborral milyen jóban vagyok, hogy hát ha nem érzi a pártba, akkor kirúgnak. Mondta, nem lépek be, nem létezik. És akkor azt mondta, hogy hát akkor legalább mondd el egy gyűlésen, hogy ez ellenforradalom volt. Mondom, nem mondom. És miért nem mondod? Szerinted forradalom volt? Mondom, nem. Forradalom sem volt, mert a forradalom az azt jelenti, hogy egy elnyomott osztály, az uralkodó osztály ellen föllázad, ez legalábbis a marxizmus így definiálja. Hát akkor mi volt, ha se nem forradalom, és se nem ellenforradalom? Szabadságharc. Egy ország szabadságharc egy másik ország ellen. Az volt. Na hát erre elkezdett csipákolni, meg vagy őrülve. Nem volt rossz indulatú, csak fél. És akkor keres magadnak állást. És akkor én elkapott a őrület, és azt mondta, hogy te keres magadnak állást. Te menjél Magyarországról, én itt maradok, és nem keresek magamnak állást. Nem értsz a szakmához, senki nem szeret itt, én értek hozzá, szeretnek. Menjél innen, te menjél. És oroszok menjenek el, és te menjél. Üvöltöttem. Teljesen agyrém volt. És nem történt semmi. Egyébként annak lehetett egy személyi oka is. Szirmai István volt akkor a kultúra főnöke, aki apám betege volt, vagyis a felesége. És 57-ben volt egy színházi előadás, már nem tudom mi, egy premier, amire én elmentem, és ott a Szirmai is ott volt. Egy olyan kis színház volt valahol a Nagymező utcán. És a szünetben oda jött, aki hát dunsztja nem volt róla, hogy én velem mi van. És oda jött, hogy szervusz, Pali, mi van veled, és ott beszélgettünk, és ezt látták. Jászberényi is ott volt. És látta, hogy Szirmai Eftás ottan engem ölelget, vagy beszélgetünk, vagy lapogatja vállamon. Lehet, hogy ennek is szerepe volt bele, hogy nem rúg, mert ilyen az élet. De lehet, hogy nem tudom. Na, elég az, hogy végén nem rúgtak ki. Nem léptem a pártba, de a csoportvezetőségről leváltottam. Semmi bajom nem történt, meg kell mondjam neked. Mint ahogy azért hát a lakosság többségének nem történt ilyen értelemben véve baja. És ez is volt a konszolidáció egyik, hát hogy mondjam, lehetősége. A kiadóban senkinek nem történt semmi baja, nem is vittek el senkit a kiadóból. Egyszer kihallgattak a főutcán déli ügyében. Erre ad mondjam ennek, hogy ugye bátorság, gyávaság, egyedül voltam otthon, kijött egy rendőr, és csöngettek, kimentem, ez amikor nyáron lehetett, 57 nyarán vagy összén, és egy idézést hozott, amire rá volt írva, hogy Déri Tibor bűnügyében, tudom, már harmadnap délelőtt 11-kor Gyorskocsi utcán jelenjen meg. Átvettem, aláírtam, elment, és akkor hasmenést kaptam rögtön utána. Alig értem be a fürdőszobába. Megint a zsigereim reagáltak.
4: És maga a kihallgatás?
2: Hát az undok volt, nem akarom a részletesen elmesélni, az volt benne az undok, hogy bent volt a börtönben a kihallgatás. Tehát bement az ember, és akkor az ott a fő utca hátsó része. László százados hallgatott ki, egy olyan vizes nyolcas fiatalember, egy olyan szőke kövér pasas volt, az ott a déli előadója, mert ezt így hívták. És mondták, König volt az Zoltáné, ezeket később tudtam meg. És akkor le kellett adni, kijött az ajtói kapuig, bevezetett, volt egy kulcscsomó nála, átmentünk egy ajtón, kinyitotta, bezárta, akkor fölmentünk egy lifttel, akkor megint kinyitott, és mentünk egy negyed órát a börtönbe, és 600 kapba zárt ajtó volt már mögöttem, amikor bejöttünk az irodába. Hát mondjuk, ilyen nincs egy jogállamban, ugye bár, hogy a börtön szívében hallgassák ki az ember. Hát ez már egy pszichikai előkészítés volt. És akkor leültetett és kérdezett tényeket. De hát nem volt ott semmi, csak eljött, vacsorázott, bőbekereste a fülbevalóját, ezeket a jelentéktelen részleteket mondtam rettenetes részletességgel. Ezt tartottam taktikailag. Arra emlékszem, hogy kimentem, mikor elengedett, elég, most nem akarom, volt még egy poénja, de hosszú. Mikor kimentünk, akkor kikísért, aláírt a papírt, kiengedett, és akkor bementem egy presszóba, és mondtam, hogy kérek két konyakot. Két dupla konyakot. És néztek, hogy egyedül vagyok, mondtam, nekem. És akkor kitett, és mind a kettőt gyorsan lehajtottam, és felhívtam Klárit, aki dolgozott akkor is, hogy főutcáról beszélek, de már egy presszóból. Ennyi volt. Szóval igazán nem egy nagy ügy.
4: Itt eszembe a Szalai Sándort, a szociológus, te ismerted, róla van az a híres történet, hogy most kiengedték a börtönből, bement egy presszóba, kérte egy kávét, és rögtön botrány csapott, hogy ilyen szar kávét.
2: Belefér Szalaiba. És hallgatója voltam az egyetemen, szociológiát tanított még a 48-9-ben.
4: Ez a rajttemetéses története is gyönyörű.
2: A Laci itt volna. Belé. Ott voltam a rajttemetésen egyébként. Állítólag azt mondta a rajttemetésen, hogy szegény Laci, ha ezt látná, hogy belénk lövette. Nyilván, ezek a igazi jó magyar történetek.
4: Nyilván rengeteg barátod, ismerősöd, tipikus történetek, ahogy te fogalmazol, bezupáltak. De meséltél, csak a nevet nem tudom kiről, egy történetet. Aki neki ment a határnak kétszer, visszajött, és akkor úgy döntött, hogy ezt meséld, de azt hiszem, hogy ez példaértékű történet, nagyon tipikus.
2: Jó, nélkül mesélem, mert ez is él. Ez egy elég jó barátom volt, kollégista is volt, és ő fogta magát, és forradalom után neki ment a határnak. Kiderült, hogy katolikus, és hogy ő kimegy valahova nyugatra, és beiratkozik egy katolikus egyetem. Ezt nem tudtuk, vagy alig tudtuk róla. Már úgy értem a katolikus, nem, hogy hívő. Elkapták. És akkor visszajött, följött hozzám, még a Bátor utcára, hogy ez van, és én nem foglaltam állást ebbe az ügybe, és akkor megint neki ment a határnak, és nagyon ügyetlen pasas, mert nem volt nehéz akkor diszidálni, megint elfogták. Megint visszajött, és azt mondta, hogy hát hogy jóisten így akarja, ő úgy döntött, hogy akkor belép a pártba, és karriert csinál. És mondtam neki, hogy tertium non datur, hát vagy katolikus egyetem lövembe, vagy nem tudom én, hol Amerikában, vagy itten marxizmus, meg párt. Azt mondtam, igen, nincs harmadik. Így is történt. Belépett a pártba, egyetemi tanár lett, karriert csinált, minden. Nem is rossz egyetemi tanár, az igazság kedvéért. Írt egy-két jó könyvet. Komoly szakember. És nem is csinált különösebb disznóságot. Az igazság kedvéért mindezt, mert az élet ilyen, hozzá kell tenni, hogy nem egy szörnyeteg. Szoktam vele találkozni, szevasz, hogy mi. Úgyhogy ez egy bizonyos értelemben véve tényleg fontos történet, igazad van, mert úgy éltünk, ahogy lehetett. Nem ahogy akartunk, hanem ahogy lehetett. És nem fogom szeretni azokat a fiatalokat, akik ezért megvetnek bennünket.
5: Rész Pállal beszélgetett Parti Nagy Lajos. A negyedik rész hangzott el. A felvételt Gajdos Ferenc készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília.
6: Az életinterjú felvétele 1993-ban készült, és utoljára 2005. október 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt, kedves hallgatóink, holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Jó napot kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett rá, hogy ez volt a Tisza egyik vállalása a kampányban. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szerint az intézkedés különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoztak. 3 milliárd forintos alapot hoz létre a kormány az aszbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítésére, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A támogatásból azok az önkormányzatok részesülhetnek, amelyek rendelkeznek aszbeszt térképpel, folyamatosan mérik a határértékeket és az eredményekről 3 havonta jelentést készítenek. A kormány a lehető leggyorsabban szeretné megkezdeni a szennyezett területek mentesítését. Az Európai Unió először vezet be büntető intézkedéseket az orosz árnyék flottát segítő hajókkal szemben. A 21. szankciós csomag emellett tartalmazza azt is, hogy egy évre befagyasztják az orosz olaj árplafonját, megakadályozva Moszkvát abban, hogy profitáljon a piaci megrázkódtatásokból. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy az új intézkedés csomag további 32 orosz bankot, kriptovaluta vállalkozást és olajkereskedelmi platformot vesz fel az unió tranzakciós tiltólistájára. Nem futnak be hajók az ukrán fekete-tengeri kikötőkbe az orosz támadások veszélye miatt, döntöttek a hajó tulajdonosok. Ukrajna 2023 óta gabonájának nagy részét a fekete-tengeri szállítási folyosón keresztül exportálja. Az elmúlt hetekben azonban fokozódtak az orosz támadások az ukrán mélyvízi kikötők és a nemzetközi hajók ellen. Vasárnap Odessa közelében egy kukoricát szállító hajót ért orosz rakétatámadás. Moszkva azt állítja, hogy az ukrán hadsereget támogató kikötői infrastruktúrát és hajókat támadja. Lezuhant egy katonai helikopter Csehországban. A fedélzeten tartózkodó 5 ember közül egy meghalt, a többiek különböző sérüléseket szenvedtek. A baleset Brünótól mintegy 50 kilométerre nyugatra egy katonai repülőtéren történt. Oroszországban is a hadsereg kötelékébe tartozó légijárművet ért baleset. A kiképző harci repülőgép Moszkva közelében zuhant le, a pilóta katapultált. A balesetet feltehetően műszaki hiba okozta. Lezárják hajnalban a Margit hidat Budapesten tűzszerészeti munkálatok miatt. A folyó alacsony vízállása miatt egy második világháborús robbanótest került a felszínre a híd középső pillérénél. Hajnal 5 órától teljesen lezárják az átkelőt, valamint a Margit-sziget Margit híd felőli részét és a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Az időjárásról. Országszerte felhős az idő, a délnyugat és északkelet közötti sávban többfelé esik az eső. Délután fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap az ország északkeleti harmadán lehet zápor, zivatar. A szél ma és holnap is erős lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható. Hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most követ

Lovudi árva. Epizódok Charlotte Bronté Jane Eyre című regényéből. Rádióra alkalmazta és rendezte Csajági János. Első rész.

0: Nem. Nem voltam gonosz, sem szófogadatlan, sem hazug, sem makacs. Csak árva. Rettentően magányos és megalázott. Gateshead Hallban éltem egészen pici korom óta, de Gateshead Hall nem volt az otthonom. Apám, anyám meghaltak, amikor én még pici baba voltam, és Reed nagybátyám, anyám testvére otthonába fogadott. Igen. De őt is nagyon hamar elvitte a betegség. Halálos ágyán megígértette a feleségével, hogy fölnevel, és úgy fog bánni velem, mint az édes gyermekével.
1: A kisasszony tudhatná, hogy hálával tartozik Mrs. Reednek, hiszen ő tartja el, és ha kitenni a szűrét, mehetne a szegényházba.
0: Ezt hajtogatta minduntalan Bessie a szolgáló, és Mrs. Abbott a házvezetőnő is arra figyelmeztetett.
2: Nehogy egyenrangúnak képzelje magát a Reed kisasszonyokkal és Reed úrfival, azért, mert úrnő megengedi, hogy együtt nevelkedjenek. Nekik sok lesz a pénzük, magának nem lesz semmije. Az a kötelessége, hogy alázatosan viselkedjék, és igyekezzék a kedvükben járni.
0: Mióta az eszemet tudtam, mindig így beszéltek velem. Olyan volt már ez az örökös szemrehányás, mint valami egyhangú dallam, amelybe gyakran harsogott bele John unoka testvérem hangja.
3: Hé, hol vagy te, ne bánts, virág?
4: Itt vagyok, John, jövök már. Mit akarsz?
3: Így mond. Mit óhajt Reed úrfi?
4: Mit óhajt Reed úrfi?
3: Ezt! Ezt azért kapod, mert olyan szemtelen hangon beszélsz.
4: Ne bánts, nem tettem semmit. Ne bánts!
3: Mit csináltál ott a másik szobában?
4: Olvastam.
3: Mit olvastál?
4: Anglia madárvilágát.
3: Hogy mered a mi könyveinket olvasni? Mama azt mondja, hogy te alárendelt személy vagy a házban. Pénzed nincs, apád nem hagyott rád semmit. Koldulnod kellene, nem pedig köztünk uraskodnod. Majd adok én neked a könyves pulcunkon kotorászni. Majd adok én neked.
0: Mit tehettem volna? Megalázottságom tudata elkeserített, könnyeim szakadatlanul peregtek. Semmit nem remélhettem. Vagyis egyszer Mrs. Abbott azt vágta a fejemhez.
2: Az úrnő nagyon örül, hogy megszabadulhat egy ilyen neveletlen gyermektől, aki mindenkinek csak a terhére van, és mások kenyerét pusztítja. Igen, igen, nagyon örül, hogy megszabadulhat magától.
0: Megszabadulhat? Megszabadulhatok? Mikor? Hogyan? Miért? Mindegy, mindegy, csak el innen. Vártam hát. Vártam sorsom jobbra fordulását. Egy téli reggelen kocsi állt meg a ház előtt. Nem sokára Bessie jött, értem, hogy lekísérjen a könyvtárszobába. Egy kőből faragott arcú, szikár, szigorú szemöldökű férfi és Mrs. Reed vártak rám.
5: Ez az a kislány, akinek érdekében önhöz fordult, a Mr. Brocklehurst.
6: Kisnevésű. Hány éves?
5: 10.
6: Mert 10? Hogy hívnak, kislány?
4: Jane Eyre a nevem, uram.
6: Hát aztán jók vagyunk-e, Jane Eyre?
5: Azt hiszem, tiszteletes úr, minél kevesebbet beszélünk erről a témáról, annál jobb.
6: Nagyon elszomorít, hogy ilyet kell hallanom. Gyere ide!
4: Igen, uram.
6: Nincs szomorúbb dolog, mint egy rossz gyermeket látni, különösen egy rossz kislányt. Tudod te, hová jutnak halálok után a gonoszok?
4: A pokolba jutnak.
6: Helyes, és mi a pokol?
4: Egy nagy verem, ahol tűz ég.
6: És szeretnél beleesni abba a verembe, és örökké ott égni?
4: Nem szeretnék, uram.
6: Helyes. Mit kell tenni, hogy ezt elkerülhessd?
4: Vigyáznom kell az egészségemre, nehogy meghalljam.
6: Nem. Naponta sok nálad kisebb gyermek hal meg. Tegnap előtt temettem el egy 5 éves fiúskát, jó kis gyerek volt. A lelke most a mennyországban van. Attól tartok, ha meghalnál, te nem kerülnél a mennyországba. Remélem, hogy ez a sóhely a szívedből fakadt, és megbántad, hogy valaha is gondot okoztál kiváló jótevődnek. Szoktál imádkozni reggel és este?
4: Igenis, uram.
6: A Bibliát is szoktad olvasni?
4: Néha, uram.
6: És a zsoltárokat?
4: A zsoltárokat nem szerettem, uram.
6: Ez is az bizonyítja, hogy gonosz a szíved.
5: Azt hiszem, Mr. Brocklehurst, levelemben jeleztem önnek, hogy ennek a lánynak a jelleme és a magaviselete nem olyan, mint amilyenek lennie kellene. Ha fölveszi őt a Lovudi árvaházba, nagyobb megkérném, hogy szigorúan tartsák szemmel, mert hazudik, és kétszínű.
4: Nem!
5: De igen! És nehogy a tiszteletes urat is félrevezess.
6: Bízza rám, asszonyom.
5: Ami a vakációkat illeti, az ön engedelmével minden szünidőt Lovudban fog tölteni. Higgyel már, alig várom, hogy megszabaduljak ettől a kellemetlen felelősségtől. Ettől a hazug és kétszínű lánytól.
6: Természetesen. Bízza csak rám. A Lovudi árvaház igazán kiváló hely.
0: A Lovudi árvaház kietlen, sötét és csontfagyasztóan hideg koporsó volt. A hálószobákat nem fűtötték, és a közös termekben is alig pislákolt valamicske tűz. A lányok furcsa szabású, patkányszínű, gyapjú ruhát viseltek, hosszú hollandi vászonkötényt, ormótlan bakancsot. A reggeli, ebéd, vacsora mindig kevés volt, és gyakran ehetetlen. Sokszor verődtünk zúgó csoportba, mint a birkák, és néha bátortalanul felmordult egy-egy nagy lány.
4: Undorító már, megint odaégették az apkását.
7: Csend! Mindenki a helyére!
0: Ha Miss Temple, az igazgatónő, tudomást szerzett az esetről, csak akkor alakult másként a helyzetünk.
7: Néhány szavam lenne a növendékekhez. Ma reggel olyan reggelit kaptatok, amelyet lehetetlen volt megenni. Utasítást adtam, hogy uzsonnára sajtos kenyeret küldjenek fel. Az én felelősségemre. Most pedig menjetek ki a kertbe.
0: Kert. Kolostori elzártságú, magas kőfallal körülvett rideg udvar. A bejárat fölött díszes márványtábla, rajta aranybetűs felírás. Lovudi nevelőintézet. Újjáépítette Naomi Brocklehurst, a Brocklehurst kastély tulajdonosa. Talán 2 vagy 3 hete lehettem az árvaházban, mikor végre megmertem szólítani egy hozzám hasonló korú lányt, aki épp oly magányosnak látszott, mint én, és épp oly félszegen ült a kerítés zugában, mint én szoktam.
4: Te meg tudnád mondani, mit jelent az a felirat a kapu fölött?
3: Mely?
4: Az, hogy Lovudi nevelőintézet.
3: Hát ez a ház, ahol te is laksz.
4: De miért intézet?
3: Mert jótékonysági intézmény. Téged is, engem is, mindnyájunkat kegyelemből tartanak itt. Te is árva vagy, nem?
4: De, igen. Ingyen tartanak itt?
3: Nem. Évente 15 fontot fizetünk. Vagy fizetnek értünk mások.
4: Kicsodák?
3: Hát a környékbeli jószívű hölgyek és urak.
4: És ki az a Naomi Brocklehurst?
3: Az a hölgy, akinek a fia az egész intézet felügyelője. Brocklehurst tiszteletes úr kezeli a pénzt és felügyel.
4: Akkor hát nem azért a hölgyi az intézet, aki olyan karcsú és szőke. Tudod, aki sajtos kenyeret hozatott nekünk.
3: Miss Temple-t gondolod? Ó, dehogy. Bár az övé lenne Lovud. Miss Temple is felelősséggel tartozik Mr. Brocklehurstnek. Minden lépéséről be kell számolnia. A ruhát és az élelmet Mr. Brocklehurst vásárolja.
4: Itt is lakik? Még sohasem láttam.
3: Á, dehogy. Egy kastélya van. A Brocklehurst hall.
4: Jó ember.
3: Lelkész. Azt mondják, sok jót tesz.
4: Neked mi a neved?
3: Helen Burns.
4: Biztosan alig várod, Helen, hogy kiszabadulj Lovudból, nem?
3: Azért küldtek Lovudba, hogy tanuljak és művelődjem. Amíg a célt el nem értem, miért mennék el?
4: Szóval, szeretsz itt lenni?
3: Túl sokat kérdezel. Itt nem kérdeznek ennyit a lányok, és nem szoktunk ilyesmiről beszélni.
0: Egy délután szórakozottan nézegettem ki az ablakon. Sovány, magas férfi tartotta bejárat felé. Ráismertem. És amikor az egész terem talpra ugrott, föl sem kellett pillantanom, tudtam, kit tisztelnek meg a felállással. Gateshead-beli találkozásunk óta féltem ettől a perctől. Mr. Brocklehurst ott magasodott Miss Temple mellett, és valamit mondott neki. Biztos voltam benne, hogy rólam beszél. De amit hallottam, egyelőre megnyugtatott.
6: Azt hiszem, Miss Temple, a cérna, amit vásároltam, éppen jó lesz a kalikó ingekhez. Megfelelő tűket is vettem, de mondja meg a felügyelőnőknek, hogy egyszerre egy tűnél többet semmi esetre se adjanak senkinek.
7: Úgy lesz, ahogy kívánja, uram.
6: És igen, azt mondjam, a mosónő azt mondja, van olyan növendék, aki kétszer is vált tiszta gallért hetenként. Ez tilos. Ez pazarláshoz vezet.
7: Agnes és Catherine Johnsont a múlt csütörtökön meghívták tejára a városi barátaik. Azért engedélyeztem nekik a tiszta gallért.
6: Na jó, ha egyszer előfordul, az nem baj, de nem tűrhetjük, hogy ez szokássá váljék. És még valami. Tudomásomra jutott, hogy az elmúlt hónapban a növendékek két alkalommal is kaptak sajtos kenyeret uzsonnára.
7: Uram, az...
6: Ki vezette be ezt az újítást, és milyen alapon? Szeretném megkérdezni, hogy... Miss Temple! Miss Temple! De az Istenért! Miért göndör annak a lánynak a haja? Annak a vörös hajúnak ott... Annak.
7: Azt a kislány Julia Severnnek hívják.
6: Bánom is én, hogy hívják. De milyen jogon merészeli valaki az intézet szabályaival dacolva kibodorítani a haját?
7: Julia haja természettől fogva hullámos, uram.
6: Természettől fogva? De mi a természetnek sem tehetünk engedményeket. A copfokat le kell vágni.
7: De uram, ezek leányok.
6: Asszonyom, én olyan uralkodót szolgálok, akinek birodalma nem erről a világról való. Az én hivatásom az, hogy kiöljem ezekből a teremtményekből a világi hiúságot, hogy megtanítsam őket a szeméremre. És lám, itt valamennyien befonták a hajukat. Ismétlem, a copfokat le kell vágni. Valamint az új növendék.
7: A kis Jane Eyre-t gondolja, uram?
6: Azt. Jane Eyre, itt van!
4: Szolgálatára, uram.
6: Gyere ide!
4: Itt vagyok, uram.
6: Állj fel, erre a székre.
4: Ahogy óhajtja, uram.
6: Lovúdi növendékek! Valamennyien látjátok ezt a lányt?
8: Igen!
6: Mindnyájan megtekinthetitek, hogy még gyermek. Külsőleg teljesen olyan, mint ti vagytok. Semmiféle eltorzulás nem jelzi, hogy mi lakozik a belsejében. Kedves gyermekeim! Szomorú és gyászos kötelességet teljesítek, midőn felhívom figyelmeteket arra, hogy ez a lány, aki Isten virága lehetett volna, nem közénk való, hanem amint meggyőződtem róla, betolakodott ellenség.
4: Ez nem igaz.
6: Tartsátok szemmel minden mozdulatát. Figyeljétek minden cselekedetét, mérlegeljétek minden szavát. Kerüljétek őt, zárjátok ki a közös játékból, ne álljatok vele szóba.
7: Ezt nem lehet, nem szabad.
6: Meg kell büntetni a halandó testet, hogy halhatatlan lelkét megmentessük, ahogyan már is nem a pakolé. Mert ez a növendék, ez a lány... Nyelvem akadozik, miközben a szavakat kimondom. Ez a lány megrögzött hazudozó.
4: Nem vagyok hazudozó.
6: Megáltalkodottan tagad. Semmibe sem veszi jó szándékú szavaidat. Ez a szerencsétlen teremtés már kegyes örökbefogadójának jóságát is olyan gonosz hálátlansággal viszonozta, hogy kiváló pártfogója végre is kénytelen volt őt saját gyermekeitől elkülöníteni és a bűnöst ideküldeni. Arra kérem az intézet igazgatónőjét és felügyelőit, vigyázzanak, nehogy a víz is megposhadjon körülötte.
7: De hát... Mit gondol? Mi az óhajtása, uram?
6: Egy fél óra hosszat maradjon ott a széken, és a mai nap folyamán senki sem merjen szólni hozzá. Egy szót sem.
4: Jane, hallod, Jane? Ne sírj már. Helen, hozzám szóltál. Gyere, egyél egy kicsit. Hoztam neked kávét és kenyeret. Nem tudnék lenyelni egy falatot sem. Miért áll szóba Helen egy olyan lányon, akiről a világon mindenki azt hiszi, hogy hazudik?
9: Mindenki. Hiszen itt az intézetben csak 80-an vagyunk. A világon meg sok millió ember él.
4: Bánom is én a milliókat, ha az a 80, akit ismerek, megvet.
9: Ugyan már senki sincs Lovutban, aki megvetne vagy utána. Sőt, biztos vagyok benne, hogy a legtöbben nagyon sajnálnak.
4: Azt hiszem, hogy sajnálhatnának azok után, amit Mr. Brocklehurst...
9: Mr. Brocklehurst nem csalhatatlan. Tudod, kevesen tisztelik őt. és senki sem szereti. Ha a kedvence lennél, akkor talán ellened fordultak volna. De így, hidd el nekem, hogy melletted áll mindenki. Mr.
7: Hozzád jöttem, Jane. Most már minden rendben van, ugye? Kisírtad magad.
4: Nem, nem. Azt hiszem, soha nem tudom alaposan kísérni magam.
7: Miért nem?
4: Mert olyan igazságtalanul vádoltak, és most mindenki azt hiszi, hogy olyan gonosz vagyok.
7: Azt fogják hinni, amit a tulajdon szemükkel látnak. Ha jó gyermek maradsz, mindenki szeretni fog. Épp úgy, mint eddig.
0: Épp úgy, mint eddig? Hát volt. Van, aki szeret engem. Nem vagyok egyedül. Ahogy eddig a keserűség, úgy most az öröm és boldogság töltötte ki napjaimat. Miss Templet nem volt nehéz megszeretni. Tiszteltem és példaképemnek tekintettem. Ellenben pedig életem legelső igazi barátját találtam meg. Jobban ismerte a világot, mint én. Rányította a szememet a valódi életre. De ez a felhőtlen boldogság nem sokáig tartott. Ellen köhögni kezdett. Ágyba fektették. Sokáig nem találkozhattam vele. Egy napon dr. Bates, az orvosunk, szokatlan időben jött az intézetbe, és váratlan sietséggel távozott. Rosszat sejtve kérdeztem meg az ápolónőt.
4: Tessék mondani, hogy van Helen Burns?
7: Nagyon rosszul.
4: Ő nála volt a doktor?
7: Igen.
4: És? És mit mondott?
7: Azt mondja, hogy már nem sokáig lesz köztünk, szegény.
4: És felmehetnék hozzá?
7: Ó, nem, drága kicsi Jane. Nagyon veszélyes lenne. Nem mehetsz hozzá.
9: Hogy jöttél ide? Ez nagyon veszélyes, Jane. Már 11 óra elmúlt. Éjjel van.
4: Látni akartalak, Helen. Tudom, hogy itt járt a doktor, és nem tudtam elaludni addig, amíg nem láttalak.
9: Azért jöttél, hogy elbúcsúzz tőlem. Azt hiszem, éppen a legjobbkor.
4: Elutazol, Helen? Hazamész?
9: Hazamegyek, igen. Hazamegyek örökre.
4: Nem. Helen, ne beszélj ilyeneket, ez...
9: Te mezitlábod, Jane. Megfázol. Gyere, bújj ide mellém.
4: Szeretnélek átölelni, Helen.
9: Olyan boldog vagyok, Jane. Olyan boldog. És ha azt hallod, hogy meghaltam, nem szabad búsulnod. Egyszer mindnyájunknak meg kell halnunk. Aki fiatalon megy el, nagy szenvedésektől menekül meg. Nekem nem volt semmiféle tehetségem, amivel valamire vihettem volna az életben. És annyira szeretlek téged. Annyira szeretlek.
4: Nem, Helen, ne beszélj így. Nem, nem igaz. Nem igaz.
9: Ilyen jól érzem most magam. Álmos vagyok. Aludni szeretnék. De ne hagyj itt, Jane. Olyan jó, hogy mellettem vagy.
4: Itt maradok. Erőszakkal se vihet el innét senki.
9: Jó éjszakát, Jane.
4: Jó éjszakát, Helen.
0: Amikor Miss Temple hajnaltájt benyitott a szobájába, engem ott talált Helen ágyában. Arcom Helen vállán, karommal átfontam Helen nyakát. Én aludtam, és Helen már nem élt. Nyolc esztendő telt el csendesen, egyhangúan. Magam is tanítónő lettem, s boldogan tanítottam a lovúdi árvákat. De attól a naptól fogva, hogy Miss Temple férjhez ment és elhagyta az intézetet, nem találtam többé a helyemet. Hirdetést adtam fel a megyei híradóban. Pedagógiai gyakorlattal rendelkező fiatal nő szeretne elhelyezkedni családnál, 14 évesnél fiatalabb gyermekek mellé. Egyetlen választ kaptam bizonyos Mrs. Fairfax-től, aki a távoli Thornfieldben lakott.
8: Isten hozta, kedvesem.
10: Jó estét.
8: Képzelem, mennyire kifárasztotta az út. Biztosan átfázott. Jöjjön közelebb a kandalóhoz.
0: Mrs. Fairfaxhez van szerencsém?
8: Persze, hogy én vagyok. Üljön le, drágám. Segítek levenni a köpenyét.
0: Kérem, ne fáradjon.
8: Ó, ez egyáltalán nem fáradtság. Mindjárt hozatok teát. Néhány szendvicset.
0: Kérem, kérem. Úgy bánik velem, mintha vendég lennék.
8: Úgy.
0: Ne tessék haragudni. Ha megkérdezem, láthatnám még ma este Miss Fairfaxet?
8: Mit mondott, kedvesem? Kissé nagyot hallok.
0: Hogy láthatom-e még ma este Miss Fairfaxet?
8: Ja, értem már. Adélt gondolja. Tanítványát Miss Warrensnek hívják.
0: Ezek szerint Adél nem Mrs. Fairfax leánya?
8: Nekem nincs családom. Majd reggel mindent elmondok. Most legjobban teszi, ha kipiheni magát.
10: Kipihente magát? Jól aludt, kedvesem.
8: Látom, korán kelő. Nos, hogy tetszik a kert?
0: Gyönyörű. Szeretnék mindig itt élni. Bocsánat.
8: Igen. Thornfield nagyon szép. De ha nem viselik gondját, előbb-utóbb tönkre megy. Kár, hogy Mr. Rochester nem lakik itt állandóan. A gazdának törődnie kellene azzal, amilyen van.
0: Mr. Rochester?
8: Thornfield tulajdonosa. Nem tudta, hogy Rochesternek hívják?
0: Én azt hittem, Thornfield Mrs. Fairfaxi.
8: Micsoda gondolat, kedves gyermekem. Én csak a házvezetőnő vagyok. A gazdasszony. Semmi több.
0: És a tanítványom?
8: Mr. Rochester gyámleánya. Nézze, nézze, Miss Eyre, ő az. Jó reggelt, Adél!
11: Jó reggelt, Mrs. Fairfax. Ő az én nevelőnöm. Én Adél vagyok. Magát hogy hívják?
0: Jane Eyre a nevem. De neked egyszerűen Miss Jane.
11: Jaj, de jó, Miss Jane, hogy itt van.
8: Kérdezze a szüleiről. Franciaországból jött. Kíváncsi vagyok, mire emlékszik.
0: Hol laktál, Adél, mielőtt Thornfieldbe költöztél volna?
11: Sokáig a mamánál laktam, de mama elment Szűz Máriához. Mama táncolni tanított, meg énekelni, meg verset mondani. Mamához mindig jöttek előkelő hölgyek és urak, én meg táncoltam nekik. Olyan jó volt, aztán Mr. Rochester idehozott. Ha jól jöttünk, meg vonaton, meg kocsin.
0: Igazán?
11: Olyan jó volt. Tetszik akarni, hogy énekeljek valamit?
8: Majd később. Most megmutatom Miss Eyre-nek a házat. Meg kell ismernie a helyet, amely az otthona lesz. Menjünk, kedvesem. Nos, kedvesem.
0: Csodálatos. És milyen rendben tart mindent. Minden ragyog, sehol egy por sem.
8: Tudja, Miss Eyre, ez úgy van, hogy Mr. Rochester ugyan ritkán látogat haza, de mindig váratlanul. És szereti, ha mindent úgy talál.
0: Milyen ember? Szigorú?
8: Azt éppen nem mondhatnám. De megszokta az úri életet, és megkívánja, hogy minden úgy történjen, ahogy ő akarja.
0: Szereti őt, Mrs. Fairfax?
8: Ó, van benne valami vonzó. Bár kicsit különc. Azt hiszem okos is, de hát én nem sokat beszélgetek vele.
0: És milyen tekintetben különc?
8: Nem tudom. Nehéz azt megmondani. Nincs benne semmi feltűnő. Inkább érzi az ember, mit látja, hogy nem olyan, mint más. Soha se lehet tudni, hogy milyen komolyan beszél, vagy tréfál. Tetszik-e neki valami, vagy sem. Szóval nehéz vele tisztába jönni. Legalábbis nekem. De mondom, ez nem fontos. Azért semmi kifogásom ellene. No, a harmadik emeletet még nem látta. Jöjjön!
0: Itt fönn a személyzet lakik, ugye?
8: Nem, ők a földszinten laknak. Itt legfeljebb a kísértetek tanyáznak, ha lennének Thornfieldben kísértetek.
0: Mrs. Fairfax, hallja ezt a nevetést? Ki nevet így?
8: Valószínűleg az egyik lány, talán Grayspool.
0: De hát azt mondta, hogy idefent nem lakik.
8: Róla megfeledkeztem. Itt varogat az egyik szobában. Grace!
12: Igenis, Mrs. Fairfax.
8: Ne csapjon akkora lármát, Grace! Megijeszti Miss Eyre-t!
0: Megijedtem. De akármilyen furcsa és dermesztő volt ez a nevetés, Mrs. Fairfax magyarázata megnyugtatott. Igaz, később is hallottam néha ezt a különös elnyújtott kacagást, egyszer-egyszer valami sajátságosan hullámzó mormogást is, de jóformán ügyet sem vetettem rá. Kellemesen és simán folydogált az élet Thornfieldben. Tanítványom eleven elkényeztetett gyermek volt, de minthogy teljesen az én gondjaimra bízták nevelését, csak hamar sikerült őt hibáiról leszoktatnom. Szófogadó lett és szeretetre méltó. Egy csendes, de metszően hideg januári délutánon elindultam a faluba, hogy Mrs. Fairfax levelét postára adjam. A domb mögött már kibukkant a kelő hold, a falucskát félig eltakarták a fák. Az út felén járhattam, talán egy mérföldnyire a falutól, mikor lódobogás törte össze a csendet. Egy lovas férfi haladt el mellettem, nyomában hatalmas kutya ügetett. Alig tehettem néhány lépést, amikor tompa zajt hallottam, s rögtön utána egy kiáltást.
13: Az áldóját! Most mi az ördöget csináljak?
0: Visszafordultam, és láttam, hogy ló és lovasa a földön hever. Nyilván megcsúsztak a jeges úton.
14: Megsebesült, uram! Ha megsebesült, hozhatok segítséget, Torfi!
13: Hallgass, vezér!
15: Köszönöm, megleszek magam is. Azt hiszem, csak a bokám rándult meg.
14: De hát nem hagyhatom így itt. Fel tud ülni a lóra?
15: Magának is otthon lenne már ilyenkor helye. Itt akik a közelben?
14: Igen.
15: Honnan jön?
14: Onnan lentről. És egyáltalán nem félek, ha akarja, a faluba is elszaladhatok. Úgyis a postára igyekeztem.
15: Azt mondja, lentről jött? Abban a tornyos házban lakik?
14: Igen, Thornfield Hallban.
15: Kinek a házhoz?
14: Mr. Rochesteré.
15: Ismeri Mr. Rochestert?
14: Még soha se láttam.
15: Nem lakik itt?
14: Nem.
15: És hol van most?
14: Nem tudom.
15: És maga?
14: Én vagyok a nevelőnő.
15: Ó, persze, erről megfeledkeztem. Azt nem fogadhatom el, hogy segítséget hozzon, de maga segíthet, ha akar.
14: Igenis, uram.
15: Bocsássa meg, a szükség kényszerít rá. Fel tudna segíteni a lóra?
14: Megpróbálom.
15: Köszönöm. És most ilyesen azzal a levéllel, hogy minél előbb hazaérjen.
0: Volt, nincs. Jelentéktelen epizód, de az én egyhangú életemben mégis esemény. Szükség volt rám. Elfogadták a segítségemet. Az idegen arc az eddig ismertek közül egyikhez sem hasonlított. Először is azért, mert férfi, másodszor, mert sötét, kemény és komoly.

0: Mikor hazaértem, a félhomályos halban egy nagy hosszú szőrű fekete-fehér kutya jött elém barátságos farkcsóválással. Annyira hasonlított a délutáni kutyához, hogy öntudatlanul is vezérnek szólítottam.
1: Hát te!
2: Látom, megbarátkoztak egymással, Miss Jane.
0: Miféle kutya ez?
2: Mr. Rochesteré. Éppen most érkezett. A kertészt elküldtem orvosért, mert az urat valami baleset érte. Megcsúszott a lova, és megrándította a bokáját.
0: Igen? Hol történt a baleset? A faluba vezető úton?
2: Arrafelé. Maradj már csöndbe, egy vezér. Nagyon sikos lehet az ösvény. Egyébként Mr. Rochester arra kéri, hogy elment az orvos, teázzon velünk. Lesz szíves oda vinni Mr. Rochester teáját?
0: Parancsoljon, uram.
3: Köszönöm. Foglalja helyet, kisasszony. No, üljön már, ne szerénykedjék. Tehát? 3 hónapja van nálunk.
0: Igen, uram.
3: És? Honnan került ide?
0: A Lovúdi intézetből. 8 évet töltöttem ott.
3: Erős szervezete lehet, hogy kibírta. A szülei hol élnek?
0: Nincsenek szüleim.
3: De rokonai? Vannak, nem?
0: Nem, nincsenek.
3: Akkor hát, hol van az otthona?
0: Nincs otthonom.
3: Ki ajánlotta ide?
0: Hirdettem az újságban, és Mrs. Fairfax volt az
2: egyik. Minden nap hálát adok a gondviselésnek, hogy Miss Eyre-t hozzánk vezérelte. Adél azóta annyira megváltozott, és én sem vagyok egyedül.
3: Ne fáradjon, Mrs. Fairfax. Engem nem lehet dicséretekkel félrevezetni. Én csak a tulajdon szememnek hiszek. Miss Eyre azzal kezdte, hogy felbuktatta a lovamat.
2: Tessék.
3: Igen, igen. Mondja Miss Eyre. Sokat járt társaságban?
2: Ezt nem lehet igaz. Nem. Mr. Rochester csak tréfál.
0: Nincsenek ismerőseim.
3: Hiszen akkor maga valóságos apáca életet él. Hány éves volt, amikor Lovútba került?
0: 10.
3: És azt mondja, 8 évet töltött ott, ezek szerint most 18 esztendős.
0: Annyi.
3: Na jó. Amikor megjöttem, Adél mutatott néhány rajzot. Nem tudom, igazán a maga rajzai-e. Tehetségesek. Valószínűleg segített valaki.
0: Nem segített senki.
3: Ó, nem akartam az önérzetét sírteni. Honnan vette a modelleket?
0: A fejemből.
3: Ebből a fejből, amelyet most itt látok a két válla között?
0: Hát persze.
3: Akkor ebben a fejben sok minden lehet.
0: Remélem, van is.
3: Boldog volt maga, amikor festett.
0: Nagyon. Más örömöm nem is igen akadt az életben.
3: Na jó, jó. Zenét tanult?
0: Igen.
3: Zongorázni tud?
0: Egy kicsit.
3: Egy kicsit, ez szokás felelni. Menjen a zongorához és játszon. Akarom mondani, legyen szíves, játszon valamit. Bocsásson meg, hozzászoktam, hogy azt mondom, tegye ezt, tegye azt, és megteszik. Egy valaki kedvéért nem változtatok a szokásaimon. Tehát kérem, üljön a zongorához.
0: Ha úgy kívánja, uram.

0: Ugye milyen jól játszik? Elragadó.
1: Megjárja.
2: Mr. Rochester. Hova ment Mr. Rochester? Talán nem tetszett, amit játszottam.
0: Alig, ha nem lefeküdni. Biztosan kifárasztotta az utazás.
2: Mrs. Fairfax. Maga azt mondta egyszer, hogy Mr. Rochesternek semmi jellegzetes tulajdonsága nincs. Én úgy veszem észre, hogy nagyon szeszélyes és kiszámíthatatlan.
0: Nem, nem. Lehet, hogy gondjai vannak. És azt hiszem, még nem töltött egyfolytában két hetet Thornfieldben. Különben nem is csoda, hogy nem szeret itthon lenni.
2: Miért?
0: Miért? Talán mert Thornfield egyáltalán nem kedélyes hely.
3: A felelet kitérően hangzott. Éreztem, hogy elhallgat valamit. Annyit minden esetre értésemre adott, hogy nem kíván többet beszélni Mr. Rochesterről.
1: Beszéljem.
2: Miről?
1: Amiről akar? A tárgyat és az előadás módját teljesen magára bízom. Megnémult, Miss Hale? Miért néz rám? Szép vagyok?
2: Nem, uram, azt nem lehet mondani.
1: Szavamra érdekes nő maga.
2: Visszavonom, uram. Baklövés volt. Nem akartam megsérteni.
1: Rendben van, de most tessék helytállni. Rajta. Vagy azt hiszi, bolond vagyok?
2: Hogy mondhat ilyet, uram? De ha nem hangzik túl nyersen, vajon emberbarát-e? Szereti az embereket?
1: Látja? Ki akart engesztelni, és most mégis támad. Nem. Nem vagyok az, akit általában emberbarátnak neveznek. De van lelkiismeretem. Amikor annyi idős voltam, mint most maga, még érző szívű fiatal embernek tartottak. Igen. Aki szegény volt, elhagyatott, boldogtalan, számíthatott rám. Aztán a sors alaposan megdögönyözött, és most kemény vagyok. Hajlíthatatlan, szívós. Bár talán még mindig vannak érzékeny pontjaim. Gondolja, hogy van még remény?
2: Remény? Mire, uram?
1: Hogy újra érző szívű ember legyek. Zavarban van, Miss Hale. Helyes. Akármi legyek, ha ez a zavar nem áll jó magának.
2: Kérem, uram.
1: Na jó, jó, azért ne ragudjon. A tény az, és ezt egyszer is mindenkorra mondom, hogy én nem akarok úgy bánni magával, mint egy alárendelt személlyel. Vagyis pontosabban csak annyi fölényt igénylek a magam számára, amennyi 20 év korkülönbségnek és igen, 100 évnyi tapasztalatnak kiáll. Nos, miért mosolyog ezen?
2: Arra gondoltam, milyen kevesen törődnek azzal, hogy fizetett alkalmazottaik megsértődnek-e a modorukon, vagy sem.
1: Fizetett alkalmazott. Maga tehát az én fizetett alkalmazottam? Vagy úgy. Erről megfeledkeztem. Jó éjszakát.
3: Viselkedése ettől a naptól kezdve legalábbis velem szemben megváltozott. Ha találkoztunk, szinte örült. Mindig volt egy-két kedves szava. Néha mosolya is számomra. Ha teára hívott, úgy fogadott, mint valami kedves vendéget. Már kezdtem azt hinni, hogy ezekben az esti együttlétekben neki épp oly örömet telik, mint nekem. Életemnek ez az új színe boldoggá, hálássá tett. Sorsom vékony félholdja, mintha megnőtt, kiteljesedett volna.

0: Nem tudom, akkor este aludtam-e már, vagy sem. Csak arra emlékszem, hogy valami különös vészt jósló nezre riadtam fel. Szívem nyugtalanul dobogott. A szobám ajtaján, mintha valaki a menekülés útját keresve kaparászott volna. Ki az? Ki van ott? Csend. Csak valami furcsa, gurgulázó, nyöszörgő hang felelt. Mi lehet? Talán Grace Poole? Riadtan felugrottam, hogy átmenjek Mrs. Fairfaxhez. A folyosón furcsa szagot éreztem. Valami megnyikordult. Talán Mr. Rochester szobájának az ajtaja. Hirtelen füst gomolygott elő. Igen, Mr. Rochester szobájából ömlött a füst. Egy szempillantás alatt az égő szobába rohantam. Lángnyelvek nyaldosták körül az ágyat, a függönyök félelmetesen lobogtak. Ő pedig mélyen mozdulatlanul aludt.
1: Keljen fel! Keljen fel! Aj! Ébredjen! Mr. Rochester, ébredjen!
2: Mi van itt? Árvíz a teremtését!
1: Aj! Nem, uram! Tűz volt.
2: Hogy? Micsoda?
1: Tűz volt. De az ágyára öntöttem a mosdóvizet. Keljen fel, kérem, rögtön hozok egy gyertyát.
2: Az Isten szerelmére, ki van itt? Maga az Jane Eyre. Mit művelt vele maga boszorkány? Vízbe akart fullasztani?
1: Uram, valaki az életére tört. Hogy ki és miért, azt nem tudom. Hozom a gyertyát, keljen fel.
2: Hozza hamar azt a gyertyát. Addig valami száraz ruhát kapok magamra. 2 óra múlt.
1: Itt a gyertya. Felöltözött már, uram?
2: Bejöhet, bátram. Mi történt itt?
1: Nem tudom. Mikor felriadtam, mintha Grace Poole nevetését hallottam volna.
2: Grace Poole nevetését? Vagyis... Na, igen, igen, folytassa.
1: Kiszaladtam a folyosóra, és észrevettem a tüzet. Akkor arra gondoltam, vagyis inkább nem gondoltam semmire. A többit már tudja. Ide hívom Mrs. Fairfax.
2: Szó sincs róla, ne hívjon ide senkit. Ha fázik, vegye fel a köpenyemet, és jön ide ebbe a fotelba. Így, ne mozduljon, amíg vissza nem jövök. Maradjon olyan csendben, mint egy kisegér. Utána nézek a dolognak. Addig ne mozduljon. Én vagyok az. Minden úgy volt, ahogy gondoltam. Ahogy vártam.
1: Hogyan, uram?
2: Mit is mondott az előbb? Ő nem emlékszem, hogy látott-e valakit, amikor kijött a szobájából.
1: Nem, senkit.
2: Helyes. De már előbb is hallott valami furcsa nevetést, ugye?
1: A harmadik emeleten lakik egy Grace Poole nevű varrónő. Az nevet ilyen különös.
2: Igen. Nagyon örülök, hogy rajtam kívül maga az egyetlen a házban, aki tudja, mi történt. Maga nem szokott fecsegni. Erről se szóljon senkinek. Most pedig menjen vissza a szobájába. Hová megy?
1: A szobámba, uram.
2: Búcsúzás nélkül? Az életemet mentette meg, és most úgy akar elmenni, mint egy idegen. Legalább a kezét hadd szorítsam meg. Drága kis életmentőm, jó éjszakát!

0: reggelt, Miss Jane.
1: Jó reggelt.
0: Maga nyugodtan olvas, miközben ilyen szenzációs dolgok történnek körülöttünk.
1: Hát, Mr. Rochester mégis elmondta.
0: De kedvesem, miket beszél? Természetesen. Mindig nekem adja ki az utasítást, ha vendégek jönnek.
1: Vendégek?
0: Sokszor az az érzésem, hogy mi itt Thornfieldben túl csendesen élünk. Most aztán nem panaszkodhatom. Néhány hétig ugyancsak zajosnak ígérkezik itt az élet.
1: Hölgyek is lesznek?
0: Hát persze. A három Eston kisasszony. Aztán Lord Engram leányai Blanche és Mary. De mindenek előtt persze Blanche.
1: Mindenek előtt?
0: Miss Engram csodálatosan szép, talán a legszebb a környéken. Művelt, okos, gyönyörűen énekel.
1: És ez a szép és tökéletes hölgy még nem ment férjhez?
0: Azt hiszem, az a baj, hogy nincsen hozománya.
1: Azért még beleszerethetett volna valamelyik gazdag földbirtokos, Mr. Rochester például. Hiszen ő is gazdag, nem?
0: Tudja, elég nagy a korkülönbség köztük. Mr. Rochester közel jár a 40-hez, Miss Engram pedig alig 25.
1: Na és? Sokkal nagyobb korkülönbséggel is naponta kötnek házasságot.
0: Az igaz? Nem tudom. De az tény, hogy Miss Engram gyönyörű. Majd meglátja.
1: Jól látok innen is. Fölösleges, hogy közelebb menjek.
0: Folyton csak ezt hajtogatja. Nem helyes, drágám. Mr. Rochester...
1: Mrs. Fairfax. Azt mondta, nem valószínű, hogy összeházasodnak. De Mr. Rochester szemmel láthatóan Miss Engrammel foglalkozik a legtöbben.
0: Az biztos, hogy nagyon tetszik neki.
1: És ő is a hölgynek. Nézze! Milyen közel hajol hozzá.
0: Igen.
1: Milyen bizalmasa.
0: Bizony.
1: Ha láthatnám ilyenkor a szemét.
0: Miért nem megy le? Hiszen hívta magát.
1: Ez csak udvariasság. Teljesen fölösleges, hogy én is lemenjek.
0: Mondtam neki, hogy maga nincs hozzászokva a társasághoz, és valószínűleg nem szívesen mutatkozik idegenek között. De erre a szokott modorában azt felelte, hogy ha makacskodik, akkor maga jön föl, és erőszakkal cipeli le.
1: Ó, erőszakkal?
0: Nézze, már jön is.
2: Jó estét, hölgyeim! Nos, nem gondolta még meg magát, Miss Helye?
1: Én azt hiszem...
2: Köszönöm, Mrs. Fairfax.
0: Jó éjszakát, uram!
2: Hogy van?
1: Köszönöm, nagyon jól.
2: Miért nem jön le a társasághoz?
1: Nem akarok zavarni, uram. Önre igényt tartanak a vendégei.
2: Mit csinált ebben a 10 napban?
1: Semmi különöset. Adel tanítottam, úgy, mint máskor.
2: És még sápadtabb lett, mint amilyen már úgy is volt. Mi a baj?
1: Semmi, uram.
2: Nem fázott meg akkor éjszaka, amikor engem csak nem vízbe folytott?
1: Egyáltalán nem.
2: Na, jöjjön le. Udvariatlansága mit csinál?
1: Fáradt vagyok, uram.
2: Meg egy kicsit szomorú. Mitől? Mondja meg szépen.
1: Nincs semmi bajom. Nem vagyok szomorú.
2: De igenis szomorú. Nem sok kellene hozzá, hogy sírva fakadjon. No, már is könyvben úszik a szeme. Na jó, mára fölmentem. De amíg a vendégek itt vannak, azt akarom, hogy minden este ott legyen a szalomban. Megértette? Sír. Ha nem kellene félnem attól, hogy valamelyik nagyképű erre tolja az orrát, most kifaggattam, hogy mit jelent ez. De addig is tudja meg, én... Számíthat rá, hogy kifaggatom.
1: Kifaggat, hogy csak azt ne. Mit is tudhatott volna meg, hogy Jane Eyre-nél nincs bolondabb nő a földkerekségen, mert önmagát csalja. Te merted azt képzelni, hogy Mr. Rochester vonzódik hozzád, hogy egyáltalán törődik veled? Hová ragadott az esztelen szenvedély, te együgyű, gyámoltalan teremtés? A gazdag gavallér, a nemes úr, és te, az ágról szakadt nevelőnő. Ébredj fel, ostoba, és szégyeld magad. Szégyeld magad. Egyik nap Mr. Rochester éppen nem volt otthon. Postakocsi állt meg a kapu előtt. Az újonnan jött vendég, mint hogy egyedül engem talált a parkban, megszólított.
3: Bocsánat, madam. Merre találom Mr. Rochestert?
1: Mr. Rochester bement a városba, csak estére jön meg.
3: Nem. Elnézést, ha rosszkor érkeztem, de nagyon hosszú út áll mögöttem. Egyenesen Jamaikából jövök. Spanistownból. Engedje meg, hogy megvárjam a házigazdát. Régi. Én nagyon régi jó barát vagyok.
1: Bekísértem Mr. Mason-t a szalomba, s kivételesen magam is ott maradtam mellette. A társaság igen jó mulatsággal töltötte az idejét. Egy vén cigányasszony vetődött Thornfield Hallba, s most sorra jósolt a vendéghölgyeknek. Éppen Miss Engram jött ki a szomszéd szobából.
4: Nos, Blanche!
5: Mit mondott?
4: Milyen megtalálta?
5: Hogy érezted magad?
6: Olyan, mint egy igazi gyorsnő.
7: Jaj, ne olyan hevesen, csak semmi tolakodás. Úgy látszik, mindenki hajlamos hinni a csodákban és a hihetetlenben. Te is, testvérkém.
8: Ugyan, hugocskám.
7: Mindenki azt hiszi, hogy igazi boszorkány van a házban, akinek közvetlen kapcsolata van a sátánnal. Pedig csak egy kóbor cigányasszony és ez az elcsépelt tenyérjóslás. Azt hiszem, most már elküldhetjük. Menj be, Robert, és fizest ki.
8: Ahogy parancsolod.
5: Na hát, miket mondott? Minden tud rólunk.
7: Nem igaz, hogy elcsépelt. Még a gyerekkori mondásaimat is tudta.
5: Pontosan ismeri a házunkat. Még a kutyám nevét is tudja.
7: A kutya a sem. Minden megsúrta nekem, hogy ki a titkos gondolat.
8: Sajnálom, de nem akar elmenni. Azt mondja, van itt egy hölgy, aki még nem volt nála.
5: Ugyan?
8: És esküszik, hogy addig nem mozdul, amíg mindenkit nem látott.
7: De hát mindannyiunknak jósolt már.
8: Úgy van. Gondolom, Miss Eyre az egyetlen, aki még nem volt oda bent.
7: Miss Eyre nem jutott az eszembe.
8: Tehát mit mondjak neki?
1: Hát, én szívesen bemegyek.
8: Ha parancsolja kisasszony, az ajtó mellé állok, és ha megijed, csak kiáltson.
1: Köszönöm, de én egyáltalán nem félek.
2: Fél?
1: Mitől?
2: Miért nem reszket?
1: Nem fázom.
2: Miért nem sápadt el?
1: Nem vagyok beteg.
2: Mutassa a tenyerét.
1: Persze tegyek bele ezüstpénzt is, ugye? Na. Itt egy siling, és most beszéljen.
2: Maga fázik, beteg és ostoba.
1: No csak, bizonyítsa be.
2: Fázik, mert egyedül van. Nincs senki, aki tüzet csiholna magából. Betege annak, hogy a legszebb, legszenvedélyesebb emberi érzés elérhetetlen távolságban van magától. Ostoba, mert a kis ujját sem mozdítja, hogy elérje az elérhetetlen.
1: Ez túl homályos.
2: Magának sejtelme sincs szerencsés helyzetéről. Az anyag elő van készítve, csak össze kell keverni. A véletlen kissé távol helyezte el egymástól az alkatrészeket, de ha összekerülnek, az eredmény nagyszerű lesz.
1: De ez még homályosabb.
2: Pedig én ennek a háznak minden lakójáról mindent tudok.
1: Ezt nem hiszem.
2: Hát vegyük például a gazdát. Az ugye köztudomású, hogy rövidesen megházasodik.
1: Igen. A szép Miss Engramet veszi el.
2: Mert lehetetlen, hogy ne szeressen egy ilyen világszép, elmés, tökéletes hölgyet. Valószínűleg a hölgy is szereti az urat. Bár kétségtelenül befolyásolja ebben az, hogy a Rochester birtokot teljesen adósságmentesnek hiszi. Éppen az imént mondtam neki valamit erről, amire nagyon elkomolyodott. Egészen leesett az álla. Megsúgom majd az udvarlójának, hogy jó lesz résen lenni, mert ha akad valaki más, akinek a birtoka nincs betáblázva, nincs rajta adóság, akkor fel is húzni.
1: Jó, öreg anyám. Biztosan van egy ismerőse Thornfieldben, aki sokat fecseg.
2: Ó, de okos lelkem. Hát jó, lehet, hogy hallottam egyet mást. Az igazat megvalva van egy ismerősöm a házban. Grace Poole.
1: Grace Poole? Szóval Grace Poole. Csak hogy én nem azért jöttem ide, hogy róla halljak, meg Mr. Rochesterről. Engem a magam sorsa érdekel. Talán arról is tud valamit?
2: A maga jövője még nagyon kétséges. Egy adag boldogságot kimért magának a sors. Ezt tudtam már ma délután, mielőtt ide
1: jöttem. Persze, nagyon érdekes.
2: A sors szépen gondosan félretette azt az adagot. Csak magától függ, hogy mikor gyújtja ki utána
1: kezét. Elég! Elég! Vegye le a kendőt. Meg azt a foszlott köpenyt, uram.
2: Az és én. Megismert végre.
1: Micsoda ötletei vannak, uram.
2: De ügyesen játszottam, nem?
1: A hölgyek előtt talán igen, de én nem...
2: Maga?
1: Nem tudom. Visszaélt azzal, hogy... hetet havat összebeszélt, mert tőlem is ki akar csalni mindenféle butaságot. Nem volt szép öntől.
2: Meg tud nekem bocsátani, Jim. Most mint tűnődik?
1: Szeretnék visszamenni a szobámba.
2: Ne, maradjon még egy percig. Mondja el, miről beszélnek a vendégek.
1: Természetesen a cigányasszonyról. Igen. És közben újabb vendég érkezett Spanish Townból. Azt hiszem, Jamaikából.
2: Úgy, az ördög. A nevét nem mondta meg?
1: Mézennek hívják.
2: Spanish Town, Jamaika. Méz. Méz.
1: Rosszul van, uram, segíthetek valamit?
2: Ha segítségre lesz szükségem, Jane, csak magához fordulok. Ezt megígérem.
1: Köszönöm. De most mit tehetnék? Látom, hogy rosszul van.
2: Hozzon egy pohár bort, Jane. És nézem be az ebédlőbe. Biztosan vacsoráznak már. Nézze meg, hogy Mézen ott van-e köztük. És ha ott van, mit csinál?
1: Azonnal itt leszek, uram.

0: Nos?
1: Beszélgetnek és nevetgélnek, uram.
2: Adja ide a poharat, jó szellemem. A maga egészségére. Nem komorak és nem titokzatosak, mintha valami rossz hírt hallottak volna?
1: Nagyon is jókedvűek.
2: És Mason?
1: Ő is velük szórakozik.
2: Jane, ha ezek az emberek most bejönnének ide, és leköpnének valamennyien, mondja, mit csinálna Jane?
1: Kidobnám őket.
2: És ha én mennék be közéjük,

0: Hazajöttem, és beszélni akarok vele.
1: Még egyet. Ne féljen. Ne féljen, Jane, nincs semmi baj.
2: Szentséges uram, mi ez a sikítás?
3: Nem jön senki!
4: Rochester!
5: Edward, hol vagy az Istenért?
3: Mi történt?
5: Valaki segítséget
2: kérjük. Atyát kérünk!
4: Tűzman!
2: Rablok! Rablok! Hová menekülünk?
5: Ostoba vagy!
4: Hol a pokolba van ez a Rochester?
5: A szobájában nincs.
6: Itt nagyon kifejezik. Semmi baj. Rögtön jövök.
4: Még azt mondja, hogy rögtön jön.
2: Most itt lenne már a püskés úgy. Félek. Ha csak én nem
5: félek. Ez ostoba vagy. Csak az ostobát nem
6: kérem. Kérem, kérem, csak semmi izgalom, semmi idegesség.
2: Micsoda szörnyűség történt.
5: Mondja már, Edvard.
2: Ne szépítsen semmit, jobb, ha megtudjuk az igazat. Beszéljen, mi történt.
6: Meg ne folytsanak, mert akkor igazán baj lesz. Az egyik szolgálónak lidész nyomása volt. Ennyi az egész. Nagyon kérem a hölgyeket és az urakat, menjenek vissza a szobájukba. Az urak lesznek szívesek jó példával előjárni. Miss Engram, remélem ezúttal is olyan bátran és fölényesen viselkedik, ahogy mindig szokott.
2: Könnyű azt mondani, hogy legyek fölényes.
6: Megfáznak, ha soká áldogálnak.
2: Menjünk, nem sokára reggel lesz.
0: Viszont szükségem van magára. Jöjjön velem, de óvatosan és kedvesen.
7: Ahogy parancsolja, uram.
0: Van szivacs a szobájában?
7: Igen, van.
0: És olyan sója, repülősója.
7: Az is van.
0: Menjen hozzá elé, megvárom itt. Gyertyát is, szükségem lesz rá.
7: Sietek.
0: Minden megvan?
7: Igen, ahogy óhajtotta.
0: Nem áll jól el, ha bért lát.
7: Azt hiszem, nem. Még nem volt alkalmam kipróbálni.
0: Jó. Adja ide a kezét. Siessünk.
7: De hiszen ez Grace Poole szobája.
0: Bátorság.
7: És ott még egy ajtó van.
0: Azt mindjárt bezárom. Ne veszíts el a fejét.
7: Igen.
0: Richard! Richard!
8: Itt vagyok.
0: Jöjjön velem hozzá a gyertyát. Ugye nem fél?
7: Ha ön mellettem van, Mr. Rochester, akkor...
0: Világítson.
7: Mr. Mason! Hát ő volt az.
8: Nincs közvetlen veszély.
0: Dehogy van, egy kis karcolás az egész. Fel a fejjel, Richard. Jane.
7: Igen?
0: Az előbb már valahogy bekötözte, mossa le a vért róla.
7: Igen.
0: Itt kell hagynom magát ezzel az orral egy órával.
7: De...
0: Orvosért megyek. Ha gyönge, itassa meg. Szagoltasson bele sót. És beszélnie nem szabad. Richard, te az életeddel játszol, ha kinyitod a szád.
8: Gondolom.
0: Nem fog félni?
7: Ahogy parancsolja, uram, nem. De azért, ha lehet, siessen.
0: Siessen, doktor, fél óránk sincs arra, hogy a sebet átkötözze. Mielőtt a ház felébred, a beteget el kell szállítanunk. Jane, minden rendben volt?
7: Rendben, uram.
9: Azt se tudom még, hogy szállítható állapotban van-e.
0: Feltétlenül nincs semmi komoly baja. Lássom munkához. Na, hogy vagy, öregem?
8: Azt hiszem, végzett vele.
0: Ugyan? Két hét múlva kutyabajot se lesz. Egy kis vért vesztettél, ennyi az egész. Igaz, doktor?
9: Az a kár, hogy nem hívtak előbb. De mi ez? Itt nem, ez nem csak vágott csepp, fogott nyomát is látom a vállán.
8: Megharapodott. Úgy rontott rám, mint egy tigriset. Irtózatos volt. Nem bírtam.
0: De Dick, ne beszéljünk róla. Ne beszéljünk, Dick.
8: Nem lehet elfelejteni.
0: El fogod felejteni, mi egy spenistaumba leszel. Úgy gondolj rá, mint egy halottra. Vagy még jobb, ha egyáltalán nem gondolsz rá.
8: Ez az éjszaka, ez az éjszaka lehetetlen.
0: Semmi sem lehetetlen, amit erősen akar az ember. Végzett már, doktor.
9: Lent vár a kocsim, mehetünk.
0: Nos, jobban vagy?
8: Jobban. Jobban, jót tesz a friss levegő.
0: Hát, Isten áldjon, Dick, öregem.
8: Edvard.
0: Tessék.
8: Edvard, vigyázzatok rá. Ügyelj, hogy gyöngéden bánjanak vele.
0: Tudod, hogy én mindent megteszek, ami tőlem telik.

0: Idáig is megtettem mindent. Ezután sem lesz másképp.
1: Tudom. Tudom, Edward. Hát akkor... Isten veled. Isten veled.
2: Hey! Yeah!
0: Szívjunk egy kis friss levegőt, amíg fel nem ébrednek.
3: Gyönyörű ez a reggel.
0: Szörnyű éjszakája lehetett.
3: Hát nem volt valami kellemes. Attól féltem, hogy kijön valaki a belső szobából.
0: Hiszen bezártam az ajtót, és zsebre tettem a kulcsot, biztonságban volt.
3: És Grace Poole a történtek után is Thornfieldben maradt?
0: Ó, ne gondoljon rá, nem érdemes.
3: Az a veszedelem, amitől úgy félt az este, most már elmúlt?
0: Amíg Mason Angliában van, ezt nem tudom biztosan. Ha elhagyta Angliát, akkor sem. Tudatosan sohasem fog engem bántani, de egy elejtett szóval, akaratlanul is örökre megfosztott a boldogságtól. Olyan az életem, Jay, mint állandóan egy kitörni készülő vulkán tetején járnék. Akar egy rózsát, Jane?
3: Ó, köszönöm.
0: Most pedig hívja segítségül a fantáziáját, drága Jane. Képzelje azt, hogy maga nem jól nevelt leány, hanem szertelen fiú, akinek gyerekkorától kezdve mindent megengedtek. Képzelje azt, hogy egy távoli idegen országban van, és ott valami rettenetesen nagy hibát követett el. Mindegy, hogy milyen természetűt, de a következmények egész életére kiadnak. Egész életét megmérgezik.
3: Miféle hibát követhetett el ön, uram?
0: Úgy van, hibát, de nem bűncselekményt. Nem olyasmiről van szó, amiért törvény szerinti büntetés jár, csak... tévedésről.
3: Tévedésről, értem.
0: A tévedés következményei elviselhetetlen súllyal nehezednek magára. Még fiatal, életem már is teljesen reménytelen. Fényes délben napfogyatkozás van, s úgy érzi, ez már így is marad napnyugtáig. Keserű és szennyes emlékeitől menekülni próbál. Számüzetésben keres békességet. De hiába. Szívben, lélekben megtörtén hazatér az önkéntes számkivetésből, és egy új ismerősben megtalálja mindazokat a romlatlan, bonzó tulajdonságokat, amelyeket 20 éven át hasztalan keresett. Azt hiszi, jobb napok következnek, szeretné újra kezdeni az életét, szeretne emberhez méltó módon élni. De útjában áll egy akadály, egy tisztán formai akadály, amelyet sem a lelkismeret, sem a józanész nem szentesített soha. Érti, Jane?
3: Én semmit sem szeretnék jobban, mint megérteni önt. Semmit sem szeretnék jobban, de...
0: Joga van-e a kóbor és bűnös, de immár nyugalomra váró vezeklő embernek dacolni a világ véleményével, és mindörökre magához kötözni azt, akit a világon a legjobban szeret? Joga van-e vele együtt megtalálni a boldogságot és a békét? Mondja, kicsi Jane. Van erre joga?

0: Lovudi árva. Epizódok Charlotte Bronté Jane Eyre című regényéből. Az első rész hangzott el. Rádióra alkalmazta Csajági János. A szereposztása következő volt. Jane Eyre, Jani Ildikó. Rochester, Tomanek Nándor. Mrs. Fairfax, Miklós Klári. Brucklehurst, Major Tamás. A gyermek Jane, Szántó Ildikó. Mrs. Reed, Bánki Zsuzsa. Helen, Csellár Réka. Mason, Dégi István. Miss Temple, Kondra Irén. Miss Engram, Dömötör Erzsi. Közreműködött Ács Rózsi, Dési Mária, Dóka Emánuel, Eszedóra, Felvinci Viktor, Fontos Magda, Görög Edina, Halasi Marika, Kádár Flóra, Kitti Mária, Létai Klári, Temes Gábor, Vámosica, Vándor József, Zakariás Klára. Zenei munkatárs Takács György. A rendező munkatársa Stettner Judit és Bódog Pál, a dramaturg Hakl Jolán volt. Rendezte Csajági János.
1: A regény rádióváltozata 1978-ban készült, és utoljára 2001. december 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Művészbejáró, 14. rész. Dajka Margit. Bános Tibor műsora.

0: 1929. szeptember 7-én Emőt Tamás török Rezső Két lány az utcán című színművének bemutatójára készült a Víg Színház társulata. A darab két címszerepét, mint a plakátok már napokkal korábban hírül vitték, egy akkoriban kivételes népszerűségnek örvendő színésznőre, Titkos Ilonára, meg egy vidékről, Szegedről frissen felszerződött fiatal naivára, Dajka Margitra osztották. Az egyik újság tudni vélte róla, hogy idézem, rikkancsból lett a Víg Színház tagja, és már is főszerepet játszik. Ez ravasz, zsurnalisztikai fogás volt csupán, hiszen Dajka Margit addig életének két egymástól ugyancsak távol eső epizódját mosta egybe. A bemutató közönségét abban a pillanatban, amikor a színpadon megpillantotta őt, ez már cseppet sem érdekelte. Az ismeretlen fiatal jövevény olyan felszabadultan, annyira természetesen perdült, fordult a színpadon, mintha évek óta már ide tartozott volna. Semmi gátlás nem volt benne, s így minden szava, mozdulata viharos tetszés nyilvánítást váltott ki. Másnap ezt írta bemutatkozásáról az egyik fővárosi lap. A darabnak, az előadásnak és a színháznak is külön sikere az a kis szőke színésznő Dajka Margit, aki az ismeretlenség hátsó padsoraiból toppant a Víg Színház színpadára, ahol ma olyan gyorsan, mint amilyen kedvesen furakodott előre a legelső sorba. Harmadnap pedig ő maga mesélte, kisé még mindig ájuldozva az est riporterének, tavaly még Szegeden játszottam, és most itt a Víg Színház színpadán, ilyen nagy szerepben, persze, hogy ilyet vagyok. Nem tudom, ébren vagyok-e, vagy csak álmodom az egészet? Felpeckelem a szememet. Kopogok az öltöző ajtaján, vajon ébren vagyok-e? Nem tudom. De boldog vagyok, hogy így történt. Egész színpadi pályafutásom legnagyobb öröme ez a nap. Pedig már jó néhány éve, hogy ezen a pályán mozgok.
1: Mit akar?
2: Hát, csak köhögök. Ott köhögök, ahol nekem tetszik.
1: Hát, csak köhögjön.
2: Hát, már kiköhögtem magam. Rozikám, haragszoltál rá? Rozi lelkem, angyalképű Rozália, nézd ezt a két gyönyörű körtét. Már mögé rött, de csak ez a kettő. Egyiket neköd hoztam, másikat Jancsinak.
1: A másikat ide adhatja. Az egyiket tartson mög.
2: Amivel bántottalak én téged? Nem kezet nyújtottál-e, mikor utoljára elváltunk, és azt mondtad, nem haragszol?
1: A bátya küldte magát? Szép bátya. Nagyon aranyos. Maga is csak olyan. Hiába jött. Juli néni nem fog visszamenni. Nem bolond. Azok maguk azt hiszik visszamegy? Hogy ha fogy. Majd a hátán teknőt visel, mint a teknős béka. Csak menjen haza. Ideben nem eresztődik, maga se. Vigye meg a hírét annak a szépségös bátyának, hogy meg vagyunk, hála Istennek, pot nélkül is.
0: Gárdonyi Géza népszínművének a Bornak főszerepében hallottuk. Jávor Pál volt a partnere. Ez a legkorábbi felvétel a 30-as évek közepéről, amely egy színpadi szerepében örökítette meg a fiatal Dajka Margit hangját. Olyan volt ezekben a naíva szerepekben, mint egy csokor frissen szedett virág, állított egy másik kritikusa, majd szó szerint így folytatta dicséretét. Amit a tehetsége batyujában magával hozott, az a vérbeli naíva egyszerű elemózsiája, az őszinteség jószagú perkálkendője, sok ibolya illatú líra, néhány drámai vakkantás, aranyos szemtelenség, és még valami, az a körülírhatatlan képesség, amellyel az írott csacsiságokat is abban a pillanatban hitelesítheti, amikor kimondja.

0: Liebig a kordon egy kis szende szőke úri lány, anyomában lól egy pespesti Don Juan.
1: Hova siet, kedves?
0: Hagyjon, kérem.
1: No, de kicsikém.
0: Menjen tőlem, mit gondol rólam, ki vagyok én?
1: Legyen ott korfenn a bárban, vagy a Margit híd alatt, vagy az angyalföldi tébolydában fogja a falat. Legyen kinn a horvát kertben a legelső almafám, hogy a rákos rendezőnél várjon a sineken rám. Legokosabb lesz a hatkor, ma a műjégre kijön, a mamája sem fél akkor, mert ott el nem romlik ön.
0: Legyen kinn a hűvös völgyben, a nagy sárga ház előtt, ahol kényszerzuppanban megtartjuk majd az esküvőt. Uram, ez a hang egy kissé furcsa és nem biztató, félek, hogy ön se kisebbet nem számítható.
1: Feleségül venném önt egy ingben, legyen hozzám jó. Hozomány sem kell, csupán egy gumidominó.
0: Legyen ötkor fenn a várban, vagy a Margit híd alatt, vagy az angyalföldi tébolydában fogja a falat. Legyen kinn a horvát kertben a legelső almafán, hogy a rákos rendezőnél várjon a sineken rám.
1: Legokosabb lesz ma hatkor, ma a műjégre kijön, a mamája sem fél akkor, mert ott el nem romlik ön.
2: Ezt a vidám dalt egy alapvetően szomorkás filmből Maklári Zoltán társaságában adta elő. Ez némiképpen ugyan ellentmond az alapvető logikának, ám a 30-as évek hazai filmkészítési gyakorlatával nagyon is egybevágott. Nem is a közönség. Sokkal inkább a színészek érzékelhették a nyilvánvaló különbséget. A korszak egyik igényes, kimagasló képességű színházi rendezője Bárdos Artúr is erre utalt egy megjegyzésével. 1937-ben, amikor Dajka eljátszotta Molnár Ferenc Lilium című színjátékának női főszerepét, Julikát, ezt írta Bárdos. Nagy kár, hogy ennek az ős tehetségű színésznőnek olyan kevés alkalma akadt megmutatni azt, amit igazán tud, és amit csak ő tud. Szerencsére, ha egy évtizednyi késéssel is, az igazi szerepek, a nagy feladatok is utolérték. Közülük az egyik legnevezetesebb Shakespeare Rómeó és Júliájának öreg dadusa volt, amelyet most a Madách Színház 1953-as előadásában idézünk fel. Az első felvonásból azt a jelenetet halljuk, amikor Capuletné, Lázár Mária, leányát Júliát, Tolnai Klárit hivatja a Dajkával.
3: Dajka! Hol a lányom, hívd elő?
4: Most hívtam én. Oly igaz, esküszöm, mint hogy szűz voltam 10 éves koromban.
5: Hé, Barátka! Sütén!
4: Uram, bocsáss!
5: Ott is van! Júlia!
6: Tessék! Ki hív?
4: Anyád a fúj!
6: Tessék, anyám! Parancsolj! Nos,
3: arról van szó, hagyj magunkra, Dajka! Ez most bizalmas. Nem! Jöjj vissza mégis! Most jut eszembe, jobb lesz hallani. Te is tudod, hogy lányom nem gyerek már.
4: Órára megmondom korát, ha tetszik.
3: Még nincs 14.
4: Nincs ám. Esküszöm a 14 fogamra. Haj, bizony az is kihullott, jó, ha 4 maradt. Hány nap van még vas a Szentpéterig?
3: 2 hét, vagy még több.
4: Az mindegy, asszonyom, az este lesz éppen 14. Zsuzsókám is Krisztus nyugossza lelkét. Épp annyi lenne most. Elvette Isten, nem érdemeltem meg. Na szóviszó, vas a Szentpéter napján lesz éppen 14. Esküdni mernék, nem csal fejem. 11 éve volt földindulás, s én épp aznap választottam el. Az ám, ürömmel kentem meg csecsem. A galambucnál ültünk a napon. Az úrral akkor épp Mantovába jártak. Csak jó fejem van nekem, de szó mi szó? Ahogy megérezte nyelvével a kis bolond az írmet, rőde dühös lett. Azt látták volna, hogy pofoszta melyen. Egyszer csak recsag a lambdúc. Hát bizisten nem kellett biztatás, futottam onnét. Na, hát ennek 11 éve itten. Ó, akkor már járt is, sőt a Szentkeresztre úgy billegősen futkározott. Előző nap volt, hogy bevágta fejét. Szegény uram meg kapta ölbe mindjárt. Nagy tréfa mester volt, Isten nyugodta. Ne rég is járj, azt mondja, óra buktál. Ha több eszed lesz, buksz, te még hanyatt is. Igaz, Julkó? Azt mondja az uram. A kis huncutja meg bólint rá. Aha. A tréfa most valóra fordult. Ha ezer évig élek, sem felejtem. Igaz, Julkó? Azt mondja az uram. A kis huncutja meg rá bólint. Aha.
3: Elég legyen, a hangos végre el.
4: Jó, csak nevetés nélkül meg nem állom. Még ma is látom, hogy bólint. Aha. Pedig olyan puf rőt a homlokára a lelkemre, mint egy jó kokasere. Komisz dolog, sírt is keservesen, de az uram csak ölbe kapta. Óra buktál! Buksz le, még hagyat is, ha nagyjá leszel. Julkó, csitult. Aha. Csitulj te is.
7: Nagyon kérlek, Dada.
4: Csicszám, ne szólj. Az Isten tartson meg. Bogárkám, sosem szoptattam nálad szebb babát. Csak azt megérjem még, hogy férhez is még.
2: Ösztönös színésznő volt, aki a figurát, a helyzeteket csak megérezte. A cselekményt viszont már nehezen tudta követni, szinte sehogy sem. Mégis, abban a pillanatban, amikor megszólalt, olyan hiteles volt, hogy senki nem gondolhatott a gyengére. A nagy pillanatok színésze volt, aki a részletek felnagyításán keresztül közölte a figura lényegét, állítja róla Horvai István, a Madách Színház korábbi igazgatója. A többi, tehát a darab felépítése, a komponálás többnyire kívül esett már látószögén. Nehezen tanult például, különösen az utolsó években. Gyakran vétett a szöveghűség ellen, és nem csak az utolsó években. A partnerek számára így kiszámíthatatlanná vált, és mégsem tartottak tőle. Ha a saját szavaival is, de mindig pontosan elmondta a lényeget. Mi másnak tulajdoníthatnánk ezt, mint zsenialitásának? Ha most azt kérdezik, milyen forrásból táplálkozott ez a rendkívüli tehetség, egy korai nyilatkozatából kell idéznem. 63 évvel ezelőtt, első pesti bemutatkozásakor egy meglepő kérdéssel hozta zavarba az őt faggató riportert. Nem tudom, tudja-e, hol van Váradon a Vitéz utca? Aztán anélkül, hogy feleletet várt volna kérdésére, így folytatta. Ezt az utcát igen gyakran keresték fel a helyőrség katonái, ezért nevezték el Vitéz utcának. Szörnyű lebújók sorakoztak itt egymás mellett, az egyik undorítóbb volt a másiknál. Düledező, rozzant házak, viskók és nyomortanyák húzódtak meg ebben a szomorú környezetben. Apám táncmester volt, és eltáncolt az anyámtól. Így kerültem ide a Vitéz utcába. 8 éves voltam akkor. A bútorozatlan odú szalmazsákján spanyolnáthától lázasan feküdt anyám és két testvérem. Egyedül voltam egészséges. Neki mentem az utcának, hogy megkeressem a család kenyerét. Voltam rikkancs, virágárus, dolgoztam éjjel-nappal, futkostam mezitláb a kávéházak körül. Ez volt tehát a forrásvidék, amelyből később új meg új színeket, indulatokat és ötleteket merített színpadi figuráihoz. Bizonyítékul a legideillőbbet, az éjjeli menedékhely Vasilis száját idézzük most. Azt a második felvonásbeli nagy jelenetét, amelyben szeretőjét, Vaska Pepelt rá akarja bírni, hogy férjét, az éjjeli menedékhely tulajdonosát megölje.
4: Várj csak, Vaszló. Tudod, amikor veled éltem, mindig abban reménykedtem, hogy egyszer kirántul engem ebből a mocsárból. Megmentesz a férjemtől, a nagybátyámtól, ettől az egész élettől. Lehet, Vászja, hogy talán nem is téged szerettelek, hanem a reményt. Ezt az ábrándomat szerettem benne, tudod, mindig vártam, hogy egyszer kirántasz.
7: Én hát kirántalak, hát nem vagy te szögén, meg nem vagyok harapófogó. Hát azt hitted okos a szörnyétedre, hiszen okos is vagy, ügyes is vagy.
4: Vászja, segítsünk egymáson.
7: Hogyan?
4: Én tudom, hogy a húgom tetszik neked.
7: Azért veled, mint egy vadállat. Te vigyázz, ha még egyszer hozzánézel.
4: Ne heveskedj. Mindent el lehet intézni. Csendben, barátsággal. Feleségül akarod venni? Vedd el. Még pénzt is kaphatsz vele. 300 rubelt. Ha többet tudok összekaparni, hát többet.
7: Pénzt? Hogy értsem ezt te? Mire adsz te pénzt?
4: Szabadíts meg a férjemtől. Vedd le a nyakamról ezt a horkot.
7: Ezt jól kézeltette. Férjed a sírban szeretőd, a börtönben magad.
4: Ne beszélj börtönről. Ne te magad. A barátaid. Vagy ha magad akarnád, ki tudna erről. S az nem baj. Ez pénzetek. Elmentek innét, s engem pedig örökre felszabadítottál. A húgomnak is csak jobb lesz, ha elkerül belőlem. Látni se bírom. Úgy gyűlölöm. Miattad? Néha magam is megsajnálom. Sírva fakadok. S azért mégiscsak velem. S ezután is venni.
7: Szabad állod! Kérkedsz a kegyetlenségeddel!
4: Nem kérkedek, Vászió, gondold meg! Te már kétszer ültél a férjem miatt börtönbe, a kapzsisága miatt. Nekem már 4 éve szívja a véremet. Egy poloska, hát férjesz! Natáliát is agyon kínoszza, koldusnak csófolja. Mindenkinek megmérgezi az élet.
7: Jól kérdez, te!
4: Csak az ostoba nem érti, amit én akarom.
7: Menj már!
2: Basilisza férje lépett be.
4: Te vagy az? Mit keresel itt? Leskelődtél? Hallgatóztál?
7: Persze, hogy én vagyok. Én vagyok. Ti meg itt kettesben, mi? Te, társalogtatok! Vasilisza, szajha, koldus, te mocsok!
8: Uram, bocsáss meg! Vasilisza, megint bűnbe viszel. Mindenütt kereslek, le akarok feküdni este. Nem öntesz olajat a mécsesbe, te utolsó szemét!
7: Pedig hold el magad innét!
8: Te hold el magad! Te tolvaj! Itt én vagyok a gazda!
7: Elég csinnét, Misa.
8: Nem erészelj. Én csinnét.
7: Ki az? Ki a kemencén?
2: Dajka Margitot a kényszerűség sodorta a festett kulisszák világába a színpad felé. Oda, ahol az enyv, a festék, meg a masztik szaga az olcsó kölni vizek illatával keveredik. Ebben a természetesnek aligha nevezhető közegben nem csak feltalálta magát, de minden alapozás és iskola, tehát tanítómesterek nélkül is pusztán a maga erejéből önmagát is megalkotta. Akár a szobrász, aki vésővel és kalapáccsal a kezében az ormótlan kőtömbből formáz egész alakos figurát. Talán csak azzal a nem lebecsülendő különbséggel, hogy Dajka Margit mindig a legérzékenyebb anyagból, az emberi lélekből formálta hősnőit. Azt a sok száz figurát, amelyek kortársaiban mély és maradandó nyomokat hagytak. Ő is egyike volt az emberiség jótevőinek. Hogy mit kapott ennek fejébe? Keveset. Túlságosan is keveset. A tiszta öröm csak ritkán érintette meg.

0: igen, dergozzon.
1: Az övé minden kincsi, van palotája, aranyszobája, csak boldogsága nincs. A másik ember boldog, az övé minden dal, vidám és lelkes, olyan

panaszkodom, több bűn senki meg. Tán nincs is okom, ők nincs is. Kinek? Nevetek!

0: A művészbejáró 14. részében Dajka Margitról hangzott el Bánus Tibor műsora. Közreműködött Schubert Éva. A felvételt Németh Zoltán és Magsai Helga készítette. Zenei munkatárs Kutasi Ferenc, a rendező munkatársa Orbán Jenő volt. Szerkesztő László György, rendezte Török Tamás.
1: Az összeállítás 1992-ben készült, és utoljára 1993. szeptember 21-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Amira Bóhíd. Beszélgetés Rész Pállal az Apolinervesről és magyar átültetéseiről. A verset Kálmán György és Kézdi György olvassa fel.
1: Megkértem Rész Pált, hogy Guillaume Apollinaire Le Pont Mirabeau, a Mirabeau híd című versének magyar fordítás változatairól beszélgessen velem.
2: A Mirabeau híd az a legcsúnyább párizsi híd. Ugye furcsa, hogy erről szól éppen Apollinaire-nek ez a nagyon szép verse. Hogy éppen erről írt, azt hiszem, annak két oka van. Az egyik az, hogy Auteuilben van ez a híd, tehát abban a városnegyedben, ahol szerelme Marie Laurencin a festőnek lakott, ahová nagyon gyakran kísérte haza Marie Laurencin Apollinaire, nagyon jól ismert ezt a környéket. A másik ok valószínűleg egyszerűen a dallamos neve ennek a hídnak.
1: Kérem, hogy most sorról sorra elemezzük, vagy nézzük át a fordítást és az eredeti.
2: Én azt javasolnám magának, hogy kezdjük inkább a refrénnel. Méghozzá azért is, mert a refrén a legrégebbi a versben. Ugyanis azt kimutatták a francia filológusok, hogy ez a vers 12 tavaszán jelent meg egy Les Soirées de Paris című folyóiratban. De egy kiadatlan versében, amelyet 11 őszén írt Apollinaire, abban ez a két sor, a refrén két sora már szerepel. Ezt a versét a börtönben írta, a Santé börtönbe, ahova a Mona Lisa lopásának a gyanújával került, aztán kiderült, hogy nem ő lopta el a Mona Lisát, és néhány nap múlva kiengedték. A két sor, amelyet akkor egy ki nem adott versében mondom írt, így szólt. Elnézést a rossz francia kiejtésért. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Ezt aztán kiemelte ebből a versből, és ez lett a magja a Pont Mirabeau-nak, és a refrénje, a visszatérő refrénje, amely ugye négyszer fordul elő a versbe. Most ez szó szerint azt jelenti, hogy jöjjön el az éjszaka, verjen az óra, a napok elmennek, én maradok. Itt már persze ez a napok mennek, én maradok, nem azt jelenti, hogy a börtönben maradok, miközben múlik az idő, hanem azt, hogy múlik az idő, múlik a szerelem, közeledünk a halál felé, én azonban maradok. Mégis benne van akaratlanul ez a eredete, ez a, amit hát az olvasó persze többnyire nem tud, csak a filológusok, ez az eredete. Ezt a magyar fordítók közül csak ketten vették észre, akár tudták filológiailag az eredetét a versnek, akár nem. Vas Istvánnak így fordítja, jöjj el, éj az óra, verjen, száll az idő, itt hagy engem. És Rónai, aki úgy fordítja, hogy jöjj, éj, verj óra lassan, az idő megy, én maradtam. A többi fordításban ez nem szerepel, legkevésbé ijesében, aki azt mondja, jövel, éjjel, óra, kondulj, minden elmegy, minden elmúl. Tehát nagyon szépen ugyan, de a második sor második felében megismétli, minden elmegy, minden elmúl, ez redundancia tulajdonképpen, és nem a maradott hangsúlyozza.
1: Gúzsba kötve táncolni, ahogy ezt Kosztolányi mondta, nyilván rendkívül nehéz, és bizonyára egyes tánclépéseket ki kell hagyni annak érdekében, hogy más tánclépések annál jobban sikerülhessenek. Talán az egyik alapvető nehézsége a fordításnak, hogy melyek legyenek azok az elemek, amelyek hangsúlyt kapnak, és magyar ízzel és magyar értelemmel teljenek meg, és ennek következtében más elemeket elnyomjanak és elhagyjanak.
2: Hát persze, ezt én nem kifogásként mondtam, nem arról van szó, hogy valami hibát követtek volna el, hanem hogy harcoltak ezzel a nagyon nehéz anyaggal. És ki itt, ki ott maradt alul a harcban, másút meg jobban sikerült. Na most visszatérve az indulásra, amit maga mondott. Ez először a vers, a Les Soirées de Paris-ban úgy jelent meg, hogy egyrészt három soros szakaszok voltak, másrészt központozás is volt benne. Amikor egy év múlva az Alkohol című kötetében közzétette, akkor már négy sorra bontott a szakaszokat Apollinaire, és elhagyta az interpunkciót. A négy sorra való bontásnak azt hiszem az a jelentősége, mert a szöveg maga változatlan. hogy lazább lett egy kicsit a vers, a formájával is egy kicsit a mozgást, a víznek, a haboknak a mozgását sugalja. Apollinaire egyébként is, hát képverseket is írt, nagyon fontosnak tartotta a verset a szem szempontjából is megírni, nem csak a fül szempontjából. Ennél azért nagyobb jelentőségű az interpunkció elhagyása, mert ha először ugye úgy jelent meg a vers, hogy sous le pont Mirabeau coule la Seine, pont, én aux amours faut-il qu'il m'en souvienne, akkor egyértelmű volt, hogy ez az én aux amours a folytatásra vonatkozik. Ha már elhagyja, akkor már magyarul így hangzik: a Mirabeau híd alatt fut a szajnos szerelmeink, fut a Mirabeau híd alatt a szajnos szerelmeink, ezek a változatok vannak. Egyetlen egy mészői fordítja úgy: fut a Mirabeau híd alatt a szajnos a szerelem, tehát általában a szerelem. Ez szép mindegyik, és nagyjából rendben is van. A probléma inkább az, hogy itt a szerelmeink egyértelműebben kapcsolódik az első sorhoz, mint a harmadikhoz. A franciában egyszerre történik ez a két kapcsolódás.
1: A vers további részében, tehát a második strófában, a szó szerinti fordítás kéz a kézben, maradjunk szemtől szembe.
2: Igen, azt hiszem, hogy a legnehezebben lefordító rész a második szakasz, ami azért is valószínű, mert ha az ember a franciával összeveti, ez sikerült a legkevésbé mindegyik magyar költőnek. Itt óvatatlanul kicsit erőltetett valamennyi fordítás. Maradjunk szemközt, írja az egyik, ami ha eredeti versbe biztos nem írna ilyet. Vagy nézzünk még össze kéz kézben, ahogy kell. Ez is valahogy erőltetetnek hat. Farkas szemet hadd nézzünk kéz a kézben. Ez se szerencsés megoldás, mert a farkas szemet nézésben van valami ellenségességre asszociál az ember, holott itt már akár azt gondolom, amit a vers lehetővé tesz, hogy a két szerelmes néz szembe, akár azt, hogy hogy Apollinaire is a víz néz szembe, ami nem valószínű, semmiképp sem farkas szemet néznek. Vagy kéz-kézben néz szemembe, s közben tudnám, hogy karjaink hídja alatt a hullám. Ez a tudnám is egy kicsit nyakatekert itt. Úgyhogy itt a második szakasz az, ami valószínűleg egyszerűen a francia szöveg miatt majdnem, hogy lefordíthatatlan.
1: Vannak olyan francia szavak, ami hát a magyarban tökéletesen visszaadhatatlanok. Ilyen nagyon lényeges és alapige a passé, ami egyszerre jelenti a helyben és időben való eltávolodást, vagy közeledést akár. Tehát ez egy teljesen általános értelmű ige.
2: Igen, hát ezzel viaskodik itt mindegyik fordító, és mindenki máshogy próbálja. Gondolom úgy is, hogy a saját költői természetéhez, vérmérsékletéhez hajlítsa egy kicsit Apollinaire-t, nem mintha feltétlenül ezt akarná, de hát ez szükségszerű minden fordításnál. Mészői például zenélően, dalolóan, sanszonszerűen csinálja, és talán az ő fordítása, hogy most általánosságban is szóljak egy kicsit mindegyik fordításról, az ő fordítása a legsanszonosabb, ami feltétlenül erény, mert hiszen hát ez dal, sokan meg is zenésítették. Tehát ő azt írja például, hogy napok, hetek zuhognak tova folyva. Ezzel a tova folyvával próbálja ezt a maga által nagyon pontosan említett passé problémát valahogy megfogalmazni. Hiszen az utolsó sorra mondjuk megint nem probléma ennek a szakasznak, mert az azonos az elsővel, az visszautal rá. Rónai, aki hát nagyszerű költő és műfordító volt, és hát elsőrangú ismerője a francia költészetnek, ő azt írja: tűnnek a hetek, tűnik nap a napra, vissza se múlt, nem tér, se csók az ajkra. Ez minden tiszteletem Rónainak, de ennek ellenére valahogy egy kicsit erőltetetnek tűnik, ez a szórend játék, ez mintha túlságosan merész volna. Vissza se múlt, nem tér, se csók az ajkra. Nem apollinaire-i hangulat igazán, ahol Vannak ugyan merész játékok, de valahogy természetesebben hatnak. Egyébként ilyes fordításában talán ez a legsikerültebb. Száll hét a hétre és száll nap a napra, nincs mi időt szerelmet visszahozna, fut a Mirabeau híd alatt a szajna. Itt az az érdekes, hogy hogy nem tesz névelőt az idő és a szerelem elé. Tehát nincs mi időt szerelmet visszahozna, ezzel teljesen általánossá teszi. Apollinernél egyébként úgy van ez, hogy passe les jours et passe les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent sous le pont Mirabeau coule de la Seine. Tehát ő a még finomabban az időt névelő nélkül használja, a szerelmet névelővel, tehát az idő nagyon általános, a szerelem egy hajszállal kevésbé, tehát az inkább utal az ő szerelmére, vagyis a Marie Valenciennel való szerelmére, de azért általában a szerelemre is.
3: Rónai György fordításában. A Mirabeau híd alatt fut a szajnas szerelmeink, emlékük mit akar ma, az öröm nem jött soha, csak a jajra. Jöjj éj, verj óra lassan, az idő megy, én maradtam. Ne mozdulj szemközt, kéz a kézbe várj csak, még a karunk hídja alatt a fáradt örök tekintet hab verése árad. Jöjj éj, verj óra lassan, az idő megy, én maradtam. Fut a szerelem, mint vize a mélynek, fut el a vágy. Milyen lassú az élet, s milyen hevesen kínoz a remény meg. Jöjj éj, verj óra lassan, az idő megy, én maradtam. Tűnnek a hetek, tűnik nap a napra, vissza se múlt nem tér, se csók az ajkra, a Mirabeau híd alatt fut a szajna, jöjj éj, verj óra lassan, az idő megy, én maradtam.
4: Mészöly Dezső fordítása. Fut a Mirabeau híd alatt a szajna, s a szerelem. Mi zúgja, mi sugalja, hogy minden kéjnek fájdalom az anyja. Csak szállj le éj, az óra üt, csak szállj idő, én várok itt. Farkas szemet hadd nézünk kéz a kézben, kulcsolt kezünk hídja alatt az éjben, örök hullámok árja foly sötéten. Csak szállj le éj, az óra üt, csak szállj idő, én várok itt. Fut, meg nem áll, fut, mint az áram mélynek a szerelem, de lassú is az élet, és a remény, de éget, ó, de éget, csak szállj le éj, az óra üt, csak szállj idő, én várok itt. Napok, hetek zuhognak tova folyva, nem kél a múlt, s a szerelem se újra. Fut a Mirabeau híd alatt a szajna, csak szállj le éj, az óra üt, csak szállj idő, én várok itt.
3: Így és Gyula fordításában. Fut a Mirabeau híd alatt a szajnas szerelmeink. Miért jut eszembe az ma? Nem jött öröm nekünk, csak jajra, bajra. Jövel éjjel, ugra, kondulj, minden elmegy, minden elmúl. Nézzünk még össze kéz kézben, ahogy kell, míg karjaink hídja alatt közönnyel szalad a víz, a kinnal és a könnyel. Jövel éjjel, óra, kondulj, minden elmegy, minden elmúl. Szalad a szerelem, mint lent a gyors hab, a szerelem, az életünk belassabb, s a remény bennünk beerőszakosabb. Jövel éjjel, óra, kondulj, minden elmegy, minden elmúl. száll hét a hétre, és száll nap a napra. Nincs mi időt, s szerelmet visszahozna, fut a Mirabó híd alatt a Szajna. Jövel éjjel, óra, kondulj, minden elmegy, minden elmúl.
4: Vas István fordítása. A Mirabó híd alatt fut a Szajnas, szerelmeink emléke, miért zavar ma? Mi volt az öröm? Ráadása jajra. Jöjj elé, az óra verjen, száll az idő, itt hagy engem. Kéz-kézben, néz szemembe, s közben tudnám, hogy karjaink hígy alatt a hullám fut az örök tekinteteket óván. Jöjj elé, az óra verjen, száll az idő, itt hagy engem. Mint ez a víz, elfolyó messzeség lett a szerelem. Milyen lassú az élet, s milyen erőszakosak a remények. Jöjj elé, az óra verjen, száll az idő, itt hagy engem. Jön napra nap, új év válik tavalyra, nincs, ami a szerelmet visszacsalja. A Mirabó híd alatt fut a Szajna. Jöjj elé, az óra verjen, száll az idő, itt hagy engem.
0: A Mirabó híd. Beszélgetést hallhattak Rész Pállal az Apolliner versről és magyar átültetéseiről. A verset Rónai György, Mészöly Dezső, Íj és Gyula és Vas István fordításában Kálmán György és Kézdi György mondta el, szerkesztette Bába István, rendezte Gál István. A felvétel 1981-ben készült, és utoljára ugyanabban az évben, április 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
5: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál színházat július 25-én

0: Képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvény módosítás része volt. A Fidesz nem vesz részt sem az új alkotmánybíró jelölésében, sem a megválasztásában. A párt közleménye szerint a Tisza párt önkényesen fosztotta meg tisztségétől Hende Csaba alkotmánybírót, utódját pedig úgy akarja megválasztani, hogy a jelölésre 2, a jelöltek megvitatására pedig mindössze 1 napot hagy. A Fidesz hozzátette, az üggyel kapcsolatban alkotmányjogi és normakontroll eljárás is folyamatban van, ezért az új alkotmánybíró megválasztását illegitimnek tartják. Októberre, novemberre érezhetően csökkenhet a kórházban rekedt gyerekek száma, mondta a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. Gyurkó Szilvia a Klubrádiónak adott interjúban emlékeztetett rá, hogy jelenleg mintegy 320 gyermek él kórházi osztályokon, többségüknek nincsen szüksége egészségügyi ellátásra. Az államtitkár szerint a helyzet a gyermekvédelmi rendszer súlyos problémáira világít rá, ezért olyan törvénycsomagot készítenek elő, amely erősíteni a családokat segítő szolgáltatásokat, és hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb gyereket kelljen kiemelni a családjából. Újabb, immára 7. embert tartóztatták le a Nemzeti Kulturális Alap ügyével összefüggésben, erről ír a Telex. A lapnak a Bács-Kiskun megyei főügyészség megerősítette, hogy az NKA botrány 7. gyanúsítottjának 1 hónapig tartó letartóztatásáról döntött ma a Kecskeméti Járásbíróság, azonban az érintett személyéről nem közöltek információt. Ugyanakkor a Telex úgy tudja, a gyanúsított Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter volt kabinetfőnöke. A bíróság ma korábban döntött arról, hogy 6 tisztviselő közül 4 letartóztatásban marad az NKA ügyében indult büntetőeljárásban, emellett 2 bűnügyi felügyelet alá kerülnek. A Fidesz szerint az NKA ügyében letartóztatottakat politikai elvárások alapján tartják fogva, ezért követelik szabadon engedésüket. További fejlesztésekről, befektetésekről, valamint az autóipar előtt álló kihívásokról is tárgyalt a miniszterelnök a Suzuki globális elnök vezérigazgatójával Budapesten. Magyar Péter a tanácskozást követően azt írta, a Suzuki 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. A Suzuki vezetője budapesti útján Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével is találkozott. Híreink végén az időjárásról. A zivatarok veszélye miatt az ország nagy részén riasztás érvényes, éjszaka csökken a felhőzet, holnap pedig a napos gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél ma és holnap is megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható. A Balaton 21, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos. Hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli, első rész. Nádas Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélget.
2: Március 31-e.
3: Megállapodtunk abban, hogy elmeséli egy olyan élményét, vagy egy olyan élményével, azzal az egy olyan élményével, de lehet, hogy több is van kezdi, amelyik nem megírható, és remény van rá, hogy azért elmondható. Kezdhetem így is, hogy mi ebben megállapodtunk, meg kezdhetem úgy is, hogy ha jól emlékszem, 89-ben volt, amikor hosszan beszélgettünk szintén a rádióban, és akkor beszélt a saját halálához való viszonyáról, és ott volt az az emlékezetes mondata, amelyik úgy szólt, hogy már több alkalommal véget vetett volna az életének, hogyha nem érezte volna úgy, hogy ezzel megbántja azokat, vagy fájdalmat okoz azoknak, vagy én akár erősebben is fogalmazok, maga nem tette, tönkreteszi azokat, akik magát szeretik. Tehát csak másokra való tekintettel. Nem élt a saját halál eszközével. Viszont közben történt valami, magának infarktusa volt?
4: Igen, infarktusom volt.

0: És azt hallottam, hogy ez klinikai halált is jelentett.
1: Nem maga az infarktus, hanem az infarktusnak van egy kezelési módszere. Úgy hívják ezt, tehát az embert beviszik a kórházba, infúziót barakják, és az infúzión keresztül különböző szerekkel megpróbálják feloldani azt a rögöt, azt a alvat vérrögöt, amelyik megakad a koszorú érben. És akkor hát erre különböző módszerek vannak, különböző vegyszerek vannak, és az egyik vegyszer, amit úgy hívnak, hogy streptáz, az az eseteknek, ha jól tudom, olyan 32-34 százalékában úgynevezett allergiás reakciót vált ki, ami azzal jár, hogy a kamra, kamrában a billentyűk elkezdenek reszketni. Tehát nem ütemesen adják a vért, ez a színusztestet, amelyikről nagyon keveset tudunk, amelyik az életünk ritmusát biztosítja, megzavarja. Egy úgynevezett kamrafibrilláció lép föl, és akkor az ember meghal. Tehát többet nem kap vért, tudatát elveszti. És hát akkor valami nagyon érdekes kezdődik, valami fantasztikus kezdődik, valami olyasmi kezdődik, amit nagyon nehéz szavakkal megfogalmazni. Valószínűleg írásba egyenesen lehetetlen, talán ha az ember megkísérli szavakkal körülírni, akkor valamelyes még lehet. Vagy legalábbis nekem ebben van némi bizodalmam. Ez nem egy különleges jelenség, hiszen a modern orvos tudomány mint egy beszámítja, és akkor nekiesik az embernek egy újabb berendezéssel, tehát egy elektromos ütést mérnek, egy nagyon magas feszültségű, rövid elektromos ütést mérnek a mellkasra, a szívre, és akkor vagy a színusz test újra elkezdi lökni a megrázkódtatástól ezeket az ütemeket, vagy nem.
0: És maga ezeket honnan tudja ilyen pontosan ezeket a dolgokat?
1: Hát azért, mert átéltem, és plusz hát a magához az élményhez hozzátartozik, hogy az ember egyszerre több térben van. Tehát megszűnik a normális térérzékelés, tehát nem abban a térben vagyok csak, amit látok, hanem abban a térben is vagyok, amit nem látok, elvileg.
0: Tehát, elvileg mit jelent?
1: Hát az, hogy téridőérzékelés szűnik meg a szokásos módon. Nem határos az idő többet, hanem végtelen az idő. Kinyílik az idő, de előre is és visszafelé egyszerre. Hát ez az, amikre azt szokták mondani, hogy az ember visszapergeti magába, és nem perget semmit. Olyan emberek élik át általában, akiknek nem eszközük a kifejezése, az írásbeli, se a szóbeli, tehát fogalmilag nagyon sokat tévesztenek. Én korábban, 10-15 évvel ezelőtt, amikor a Polc Allen ezzel foglalkozott, reanimáltak, tehát az újraélesztetteknek az élménybeszámolóival, akkor ilyesmit adott nekem olvasni. A leírások hihetetlenül pontosak, mindenkiben ugyanúgy zajlik le, csak hogy milyen fogalomkészletet használ, az attól függ, látom most, mondom most, hogy mi az előképzettsége. Tehát nekem az volt az előképzettségem, az a legszemélyesebb előképzettségem, hogy nem féltem a haláltól, hanem kívántam a halált, mint ahogy maga is a utalt erre erről a 89-es beszélgetés kapcsán, és nagyon sokat foglalkoztam emiatt vele. Nem félelemmel léptem át. Bár eddig a halál élményig én úgy gondoltam, vagy én vallásos embernek tudtam magam, aki ugyan nem kifejezetten egyetlen vallásnak a tételeihez ragaszkodik, bár inkább protestáns, mint minden más, bármint hogy az eszével. Tehát Isten élményem nem volt, de azoknak, akik nagyon tételesen ragaszkodnak egy-egy vallásnak a szimbólumrendszeréhez, valószínűleg az, ami megjelenik, vagy az a tér, amiben átlépnek, az Az másként nem lefordítható, mint arra a vallásos szimbólumrendszer, tehát megjelent Jézus Krisztus, vagy az Atya Isten a maga sugárzó fényével. Tehát ezek mind interpretáció kérdései, de ami megjelenik, tehát ami maga a jelenség, maga az érzet, az olyan, mint egy menetrend. Tehát az a leírás, a életbe visszahozottak elbeszélése alapján ezek a fázisok, ezek mindig azonosak. Ez egy pszichikai, fiziológiai, biológiai menetrend.
0: Miért köti valláshoz ezt az élményt?
1: Azért, mert a vallások valamit, illetve elég sokat tudnak arról, hogy mi történik a halál után. Tehát az egyetlen az irodalom és a vallás, ahol erről valamilyen sejtelmünk van. Bár ez a tudás valószínűleg torz, vagy eltorzított.
0: Mihez képest torz?
1: Az én tapasztalataimhoz képest. De hát az én tapasztalataim azok csak az én tapasztalataim. De érdemes talán konkrétan megpróbálni megjelölni, hogy miről van szó. Ez csak kísérlet. Velem az történt, hogy miután beadták ezt a streptázt, eredetileg nem akartam megmondani a feleségem telefonszámát, Gombószegen volt, az innen 210 kilométerre van, és ez este történt, és nem akartam, hogy fölöslegesen, utána akár meghalok, akár nem halok meg, ő neki, ha egy éjszakát el kell ezzel a hírrel tölteni, és nem tudom elmozdulni, az egy rettentes dolog a fenének. Hát majd megtudja reggel, hogy egy kórházba fekszek, teljes értelmetlen.
0: Hála, ugye már akkor mondja, hogy maga ment oda, szóval a saját lábán?
1: Saját lábomon sikerült átmenni ide szemben a Tárnok utcába az orvosi rendelőbe. Mert találtam itthon egy nitromintet, az használt, tehát ebből arra következtettem, hogy infarktusom van, tehát orvoshoz kell mennem, tehát nem egyszer rosszul vagyok, hanem el kell menni. Mert éppen meg használt. És annyit voltam képes, hogy nagyon lassan és igen nagy igyekezettel átértem az utca túlsó oldalára. Ez egy nagyon nagy feladat volt. Hát ott az EKG-n rögtön látszott, tehát hívták a mentőket.
0: Én nem maga hívta a mentőket.
1: Mert tudtam, hogy itt van szemben Bruckner Piroska, és hogyha nincs infarktusom, akkor minek hívjam a mentőket? Ha csak hisztérikus rohamomban, akkor minek riasszam a mentőket? És Bruckner Piroska tényleg itt volt a rendelőben, és megállapította, hogy infarktusom van.
0: Most meg kellett volna kérdeznem, hogy miért lett volna hisztis rohama?
1: Azért, mert...
0: Szokott lenni ezek szerint?
1: Nem. Hiszterikus rohamom nem szokott lenni, dűrohamom szokott lenni, de hiszterikus rohamom nem. Éppen ezért szoktam kapni infarktust. Ha hiszterikus rohamom lenne, akkor valószínűleg agyvérzést kapnék inkább. Azért gyanakodtam magamra, vagy vagyok gyanakvó magammal szemben, mert az emlékiratok könyvét például nem tudtam volna megírni, ha nem lett volna egy barátom, egy orvos, akit Berlin Ivánnak hívnak, és aki tulajdonképpen a munkának körülbelül ugye felétől az állandó képzelt és valódi betegségeimet kézrátétellel meggyógyította. Ezek szükségszerű betegségek voltak.
0: Vagy csak kézrátétel az azt jelenti, hogy kibeszélte magából a betegséget?
1: Igen, effektív semmit nem csinálni, ha meg se vizsgált, szóval annyi elég volt, hogy rám nézzen, lássa, hogy körülbelül hol van ez a dolog, vagy azt mondta, hogy nyújtsam ki a nyelvemet azért, hogy nehogy véletlenül úgy érezzem, hogy még csak rám sem néz, és beszélni hagyott. És az egyetlen ember, akinek valóságosan tudok beszélni, nem tudom miért, egyszer aztán bevallott, hogy iszonyatos fejgörcsöket kap tőle, úgyhogy azóta neki is rossz lelkismerettel beszélek. Minden munkafázishoz hozzá tartozott valami baj. Egyszerűen arról van szó, hát hiába tudja ezt az ember, hogy menekül, belebenekül egy betegségbe, azért ne kelljen csinálni. mert ez olyan nehéz, vagy annyira igénybe veszi, vagy annyira gusztustalan. Tehát nincs abban a társadalmi polgári keretben, amiben az ember él, vagy élni kényszerül. Tehát a káosszal érintkezik, vagy egyenesen a káoszban van. Tehát ilyenkor hát magammal szemben bizony bizalmatlan vagyok, hogy ez nem valami olyan következménye, amit nem látok pillanatnyilag át, és ugye megnézik a nyelvemet, meg megkopogtatnak, meg ezt elbocsátanak, mint képzelt beteget. Itt viszont pontosan éreztem tulajdonképpen azt, hogy itt nem erről van szó, mert hát az ember képzele, de hisztériától is, vagy lehet légszomja, de ez a légszomnak egy nagyon speciális formája volt, tehát meg az izzadásnak, szóval egy elég speciális dolog volt.
2: Pánikban nem esett?
1: Abszolút nem. Egyetlen két probléma izgatott, hogy a feleségem hogy fog erről értesülni, tehát hogy milyen módszerrel lehet értesíteni, és plusz le kellett volna adni éppen korrektúra javítás közben ért a baj, illetve hát akkor tetőzött már, nem lehetett tovább húzni, hogy mi lesz a 2000-rel, mert másnap nyomdába kell menni valaminek, és hogy a fenébe fogom tudni egyébként a kijavítatlan korrektúrát, vagy a félig kijavított korrektúrát eljuttatni. A tudatnak van egy ilyen nagyon igazi veszélyhelyzetekben egy ilyen nagyon speciális önvédelmi rendszere, amikor pánikkal külön nem terheli magát. Hát mit tudja, valakinek levágja a lábát a villamos, ez úgynevezett ez pánikba esik, de nem ő, hanem a szervezete. A lelkem ugyan nem pánikolna, de a testem pánikba tud esni. Anélkül, hogy ezt a lelkem akarná, a lelkem csak megfigyelni tudja. És a lélek nagyon lényeges dolgokban valószínűleg közbeszól, de a dolgok többségét hagyja futni, tehát amit a test akar. Ez nagyon érdekes lehetne ezen gondolkodni, hogy miben szól bele és miben nem. Tehát ezért mentem orvoshoz, és ezért nem hívtam mentőt, mert hagytam egy kis esetleges, csak a túlterheltségemtől volt, és az indokolt lett volna, egy olyan szakasz, életszakaszban voltam, amikor nagyon megterhelt voltam, és nem éreztem, hogy túlterhelt vagyok, mert nagyon nagy fordulat számom.
2: Ez 95-ben volt?
1: Nem, ez 93-ban. 93. április 28. És akkor bevittek a Jánosba, és akkor elkezdték ezt a kezelést, és ez este volt. Tehát miután ezt beadták, ez olyan 9:30 felé lehetett, gondolom, este 9:30 felé. Az intenzív osztályon, ami egy elég különös világ. És én éppen azt mondtam az ápolónőnek, úgy határoztam, hogy mégiscsak megmondom a feleségem telefonszámát, mert én most meg fogok halni, csak nem akartam őket ezzel a szóval megrémiszteni, hanem csak azt mondtam, hogy akkor én most mégiscsak megmondanám a telefonszámot, megmondanám, ha nem ájulnék el, mondtam. Én közben azt gondoltam, ha nem halnék meg.
2: Miért, honnan tudtad, hogy meghal? Miért volt benne ilyen biztos?
1: Igen, innen kezdődik az, amit nagyon nehéz szavakra átfordítani. Másút vagyok. Tehát már másút vagyok, már máshonnan, tehát nem a, mi úgy képzeljük el a halált, hogy mintha valami szörnyűség történne, mert megyünk ki az életből. De nem ez történik, valami nagyon jó történik. Tehát a, valami nagyon jónak a vonzásába kerülök, és az visz, tehát vinni, valami vinni kezd.
2: Mi a jó? Próbálja meg elmesélni.
1: Most ez megint nagyon racionálisan, nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi a jó. Ez talán majd később, ha az elbeszélésbe oda jutok, kiderül, de annyit kell hozzátennem a saját szava hihetőségem kedvéért, hogy amikor ezt a kezelést ugye elkezdik, az infarktus kezelést, akkor beadnak egy morfium származékot. Azért, hogy az ember ne féljen, tehát a félelemmel ne súlyosbítsa saját helyzetét. Tehát itt most a jót nagyon nehéz elválasztani, attól nem tudom kivonni a szervezetemből, tehát azt, hogy, hogy én addig se féltem, amíg ezt nem adták be, Most minőségi változást az állapotomban úgymond nem éreztem, később igen, akkor is adták, már a visszatérítés után, akkor annak pontosan éreztem a következményeit, tehát azt már el tudom választani egy normális állapottal. De minden esetre nem zárhatom ki azt, a feltételezést, hogy ez közre játszott a jó érzésben. Az mond ellent, hogy magában az élményben a jó már mint olyan nem játszott szerepet. Azt csak utólag mondom rá. Tehát ezek a kategóriák, hogy valami jó vagy rossz magában az élményben, a halál élményben nem játszik szerepet, semmiféle szerepet. Csak innen nézvést azt mondhatom mindenkinek, aki halni készül, és mindenki halni készül, hogy abban az esetben, hogy az valószínű, hogyha erőszakos halál, az valószínűleg rossz. De ha nem erőszakos halál, az nem rossz. Tehát az jó.
2: Ha visszajön, az ember is értelmezni képes.
1: Nem. Az nagyon rossz volt. Tehát a visszatérítés az rettentes volt. Nagyon dühös is voltam rájuk. Tehát nem volt bennem, nem hogy hála nem volt, hanem ezt nem mondtam, ők borzalmasan örültek, és azon láttam, hogy ennek most örülni kell, de én nem örültem ennek.
2: Mert jó volt ott?
1: Nem azért, mert jó, azért, mert például a jó és a rossz kategóriája nem működött többé, tehát egy olyan teljesség élményben részesültem, amilyen élményben az embert irodalom, művészet, vallás, szerelem részesítheti, valószínűleg a nőket a szülés, tehát ahol a kettő összecsúszik, a fájdalom és a valamilyen való fájdalom és az öröm, tehát egymás semlegesítik úgymond. Mentem kifelé valamiből, ez leginkább az ájulásra hasonlított, ezért mondtam nekik ezt a hasonlatot. Többször ájultam el az életbe, egész másmilyen. De még arra hasonlít a leginkább. És abban a pillanatban, hogy kimondtam, már nem tudtam a telefonszámot mondani. Elszakad a film. Tehát többet nem látom az orvost, nem látom az ágyat, nem látom az ápolónőt. Ezt nem bánom. Ennek nem örülök. Ezzel így semmilyen viszonyban nem vagyok. Az egész létezésem az nem más, mint egy hihetetlen erőnek az érzete. Az az erő, ez egyszerre van kin és bent, tehát rajtam kívüli, és én magamban, aki azonban többet test nem vagyok. Tudom, hogy most meghalok, ez nem tört el örömmel, nem tört el fájdalommal, nem tört el rettegéssel, semmivel, amit eddig ismertem. Mint egy a tudatnak, a tudatomnak a teljességét élem át, a tudatom sokkal jobban jelen van, és a tudatom összes tartalma sokkal jobban jelen van, mint az a pillanat, amiben most vagyok, de tudok a pillanatról. Tehát arról is tudok, hogy most nekem fognak esni, és manipulálni fognak rajtam, és ez a legjobb, ennél jobb szót nem találtam. Tehát minthogyha Gullivernek nekiesnének kicsi, tudatlan emberek, és mindenféle műveleteket végeznének rajta, ami teljesen fölösleges, teljesen érdektelen, őket esetleg érdekli, de hozzám nem ér el, tehát engem nem érint, és akkor ugyanebben a pillanatban, mert nincs idő. Tehát nincsen, a dolgoknak nincs többi ideje. Ugyanebben a pillanatban nincs rá sajnos magyar ige. Németül van rá egy ige, hogy umkippen átfordulni, befordulni, lefordulni, de mindez együtt. Ebből a sötét térből, ahol minden együtt van, a védettség, az erő, tehát ez egy világegyetem, ez egy fantasztikus világegyetem. Ebből az erő, ami kim van, kívülem van, tehát nem bennem van, az kifordít innen. És belekerülök egy másik térbe, ami leginkább még arra emlékeztet, ahogy science fictionekbe ilyen űrtérbe az ember lebeg, ahol látok egy fényt, ezt nevezik aztán a barlang fázisnak a ezzel foglalkozó irodalomban. Tehát egy barlangba kerülök, de hát ez csak nagyon zárójelbe szabad barlangként értelmezni, mert ez az univerzum, ahol egy határozott irányú mozgást kapok. Tehát attól az erőtől, amelyik mint egy kivett a világból, meghalasztott, attól az erőtől, ami bennem van, és mondom, ezek azonosok, tehát ezeket nem lehet szétválasztani, csak nyelvileg nem tudom máshogy kifejezni, mint hogy szétválasztom. Tehát dualitásokban gondolkodunk, és ezért máshogy nem tudom kifejezni. De hát a tér és idő nélküliséget éppen az adja, hogy ez egybe van csúszva. És akkor látok egy fényt, ennek a fénynek van egy forrása, ez egy nagyon távoli forrás, de itt megint csak a távoli és a közeli, ez egy teljesen különböző dolog. És akkor én magam, aki tudatában vagyok annak is, hogy most újraélesztenek, sőt, ki is nézek ebből a térből, és látom, hogy a mellemre rácsatoltak valamit, és azt is látom, hogy ütnek, tehát ezeket az elektromos ütéseket mérik rám, és az egész látószöget látom, tehát látom azt, hogy én most fölnéztem, tehát mint egy kinéztem a halálból, és látom a saját mellemet, mert hát azért kell kinéznem valószínűleg, mert abban a pillanatban egy ütést mértek rá, és ők ugyan úgy érzékelik, hogy én nem élek, de én élek, illetve én tudom, hogy meghaltam, de ki tudok a halálból nézni még. Őket nem láttam. Tehát vannak olyan beszámolók, akik mint egy fölülről látják azt is, ahogy manipulálnak rajta. Nem, én a látó, tehát a saját látószögemben maradtam, és kétszer kinéztem, mint egy a halálból, mint egy abból a belső térből, amiben voltam, kinéztem.
2: De csak a saját mellére, saját testére.
1: A saját testemre. És láttam kezeket, tehát onnan jön a manipulálás szó, amit rögtön értékeltem. Sőt, valamelyes még irónia is megmarad. Tehát egy kedves elnéző, ahogy az ember semmit nem tudó gyerekek iránt viseltetik, mert azt hiszi, hogy ő sokat tud. Tehát ez a szelíd, kedves, bölcs irónia, hogy az ember visszanéz. És akkor egyszerre két dolog működik, innentől kezdve, tehát az átfordulástól kezdve, tehát amikor ebből a védett térből, ahol nincs különbség közöttem és a tér között, közöttem és az idő között, akkor kifordulok az egyik világ egyetemből a másik világ egyetembe, ahol már van fény és van mozgás, akkor észreveszem, hogy hiszen én ezt eddig is tudtam, tehát ezek a dimenziók eddig sem voltak rejtettek előttem, az, aki vagyok, az egész életembe elkísért, és most tovább fog kísérni. Tehát mint egy lélekként élem át önmagamat, a tudatom, az úgynevezett tudatom, az annak a lélekrésznek, amelyik elkísért egy életen keresztül, és most a halálba tovább kísér, annak a lélekrésznek csupán az e világból szerzett tapasztalata, abból a világból, amit most elhagyok. Tehát amiből most kimegyek. De ez nem a kimenés érzékelése, hanem a bemenés érzékelése. Ez a leglényegesebb momentum. Már csak azért is, mert hiszen sötét és fény, tehát itt van egyfajta dualitás, amit látok, nem dualitásként élem meg. Tehát van a lélek, ami részesült mindazokban az élményekben, amelyek most egyszerre jelen vannak benne, Még az is bennem volt, ahogy a beszélgetést kezdtük. Tehát az egy nagyon lényeges eleme volt a tudattartalommal való foglalatosságnak, amire azt mondják, hogy az élet visszapereg. Hogy hiszen én mindig is ezt akartam. Tehát, hogy ez így nagyon rendjén van, és hogy nem kell ezzel ellen tiltakozni. Ez is egy nagyon lényeges eleme volt. Egy másik lényeges eleme az élménynek az erő. Tehát az az erő, amelyik mindezt kormányozza, ez a létereje, ez az Isten, ez a világ mindenségnek az ereje, amelyik mozgat, mint testet, ami viszont többet nem vagyok, tehát én része vagyok, nem elválasztható része, a lelkem az egy nem elválasztható része volt eddig is ennek a létezés erejének, az Istennek. És itt már attól függ, hogy mire fordítom le, vagy hogy milyen szót használok, milyen előélettel, milyen életbe tértem vissza. Tehát bármilyen szót használhatok rá, mindegyik téves lesz, de minden esetre a tapasztalat az, amit az ember valóban tud, amikor él, hogy működik a világegyetemben egy hihetetlen nagyságrendű erő, ami a saját erőinken jóval túl van, de ennek mi részei vagyunk. Tehát nem részesülünk, hanem részei vagyunk.
2: És ha valaki ezt nem tudja, vagy nem így tudja?
1: Teljesen lényegtelen. Ez teljesen lényegtelen. Annak egy erősen vitatkozó lélek része van, tehát a teste és a lelke erős vitában áll egymással. De teljesen, vagy azért, mert nem találkoztak rendesen össze, vagy azért, mert valahogy megzavarták őket az egymással való viszonyukba, de ez teljesen elhanyagolható.
2: Ezt megbeszéljük később,
1: igen,
2: jó?
1: Igen. Mi az élmény, azt csak úgy tudom elmondani, ha elmondom, hogy később, már amikor itthon voltam, és megpróbáltam újra élni, akkor milyen ötlettel jöttem rá, vagy milyen ötlettől, hogy mi volt ez? Ugyanis a tér, amiben mozgok, és ami még leginkább a világegyetem absztrakt ábrázolásaira hasonlít, tehát egy katolikus templom mennyezet freskójára, vagy egy sci-fi manipulált virtuális terére, tehát csak olyan terekre, amik a valóságban nem fordulnak elő természetes módon. Ebbe a térbe voltak a nagyon távoli, de hogy ez távoli volt, ez megint csak rossz kifejezés, mert ez a testemet mintegy befogta. Ez a úgynevezett barlang, én nem neveztem barlangnak, csak az irodalom nevezi így. Ez a cső, ez az út, ez a tér. Ennek volt egy finom bordázata, és ebben nem egyenesen mentem előre a fény felé, hanem mintegy ez az erő állandóan elcsavart, de úgy, mint hogyha talán kétszer csavart, mint ha megint csak én, aki, és ez nem testi érzés, megint csak, tehát itt nem egy testi érzést kell elképzelni, hanem az, hogy a testi érzést látom. De nincs érzetem róla. Tehát mindenféle érzetemet a világról, vagy magamról elvesztettem, de mindent tudok és látok. Kétszer megforgatott önmagam tengelye körül egy térben, aminek bordázott volt a felülete, finoman bordázott, és a kiárata, vagy a bejárata, ki tudja, azt inkább csak lerajzolni tudná, ovális volt, finoman ovális volt, és az egyik oldal felé, mégpedig a jobb oldal felé elhúzott. Tehát jobb oldal felé jobban nyitva volt, mint bal oldal felé. Bal oldal felé az oválisa jobban látszott, mint jobb oldalt. És ahogy mentem felé, és közben iszonyatos mennyiségű dolog történt, ez egy kicsit nyílt. És tudtam, hogyha átlépek, tehát a fénynek és a sötétségnek ezen a határán, akkor a dolog visszafordíthatatlan. Ha azt mondom, hogy most a normál fogalmaimmal, hogy ez 10 méter, akkor 8 méter után kinyitottam a szemem, és láttam, hogy mit művelnek. Éppen hihetetlen kíváncsisággal figyeltek, illetve egy tudományos elme kíváncsiságával figyeltek, teljesen személytelenül. És akkor volt egy villanás, ami majd más lapra tartozik. Tehát ez a mondjuk erősen összefoglaló az élmény, amivel aztán később egy kisebb fajta műtét után elbocsátottak. Itthon szívtam a port, porszívóztam, mert megpróbáltam visszatérni az életbe, és az, hogy az ember porszívózni tud, az elég furcsa. Tehát egy halál után semmihez nincs viszonya. Tehát minden viszonyát újra meg kell tanulnia erőszakkal, tehát magán erőszakot téve meg kell tanulnia. Az a nehezebb, meghalni nagyon könnyű, visszajönni baromi nehéz. Még mindig nem vagyok vissza. Igazán. Nem is leszek valószínű. Ahogy tartottam a kezembe a gégecsövet, rájöttem, hogy ez nem más, amit megint csak nagyon jól tudunk az irodalomból, meg a filozófiából, meg a vallásokból, hogy a születés és a halál az egy. Tehát az, amit én láttam, az nem más, mint az anyám szülőcsatornája belülről. A nyílás az nem más, mint az anyám szemére majka, ami vagy azért, mert széthúzták, vagy azért, mert széthúzódott, tehát ahogy közeledtem, egyre jobban széthúzódott. És ez abszolút egybevág azzal a tudományos felismeréssel, hogy speciális helyzetekben az ember egészen az uteruszbeli élményeire visszaemlékezik, és nem jó, hogy nem a fogantatására. Az egy fantasztikus dolog, hogy az ember befelidéződik, tehát a halál pillanatában, amikor elmegy, akkor az idéződik fel, hogy hogyan jött. Ezt hogy mondjam, ez egy Isten bizonyíték annak, aki hívő. Mert a kegyelemnek, tehát a kegyelemnek egy olyan formája, vagy a teremtés tökéletességének és egységének egy olyan formája, amelynél nagyobbat nem lehet kívánni, tehát ha azt mondom, hogy boldogság, vagy jóság, vagy kellem, akkor ezt erről beszélek. Hogy aztán mi történik, azt nem tudom, mert hát abban nem volt részem, akkor nem tudnánk itt beszélgetni, de hát körülbelül ez. Visszahoztak, ott volt a két ember, három, ott volt a hát, csak az egyik az háttérbe állt. Három ember boldogan, én nagyon boldogtalanul, befejeztem a mondatot, tehát megmondtam a telefonszámot.
2: Igen?
1: Igen, az ápolónő felsikoltott. Tudtam, hogy miért örülnek, azért, mert akkor a tudatom megvan, tehát ebből arra következtettem, hogy hosszú idő telt el, tehát meg lehet a lehetősége, hogy ne legyen meg a tudatom, tehát akkor tényleg megvan. Jöttek, mentek, nyugalmat tettetve, és ebből az állapotból nagyon jól át lehetett látni ezen a életbeli viselkedéseink összes kis gyermekded álcáján, és nagyon érdekes, mert nincs olyan állapot, amikor egy orvos a saját kiszolgáltatottságát megmutatná, ez az az állapot, mert itt a reanimált többet tud, mint ő. Tehát ezt ő soha nem fogja tudni, csak ha reanimálják. És akkor megkérdeztem az orvostól, hogy reanimáltak? Visszanézett rám, valahova éppen ment. Visszanézett rám, és csodálkozott, és azt mondta, hogy igen. Mennyi idő telt el? Kérdeztem. Megint gondolkodott, és azt mondta, hogy 3,5 perc. Na most barátaim, orvosok azt mondják, hogy ilyen nincs, nem tudhatja, hogy mennyi idő telt el.
0: Mert ő sem,
1: mert ő sem
0: később képes?
1: Mert abban, amikor valakit reanimál, akkor nem ezzel foglalkozik, hogy mennyi idő telt el. Azzal foglalkozik, hogy most túl hosszú, túl rövid, ahogy most milyen, tehát az agy kap-e vért, vagy nem kap vért, és hogy mikor kell leállni, de nem tudja mérni az időt. Tehát nagyon nagyokat téved. Nem tudjuk, hogy mennyi idő telt el. Ezt mindezt azért mondom, mert nekem nem 3,5 perc. Én tudni akartam, hogy tehát ellenőrizni akartam azt az adatot, aminek a birtokába jutottam, hogy csodálkoznak azon, hogy még meg tudom mondani a telefonszámot, és ennek külön örülnek. Tehát nem csak annak örülnek, hogy visszahoztak, és nekik sikerük van, és én élek, hanem annak is örülnek, hogy én meg tudtam mondani a telefonszámot, tehát itt veszélyhelyzet is van, vagy lehet. És kíváncsi voltam, megint a racionalizálni akartam a dolgot, hány perc volt? 3,5. Nem tudom, lehet, hogy csak 2, lehet, hogy 6, nem fogalmam sincs, hogy mennyi idő telt el. De nekem megint csak földi adatokban mérve több millió. Tehát maga a teremtés. És az, hogy ki voltam kapcsolva az időből ilyen sokáig, vallásos élménybe, tehát igazán mély, nagy vallásos élménybe, amilyenről a szentek, vagy a katolikus teológia beszél, illetve amire utal, én nem részesültem soha. De a közösülésnek, a szerelemnek vannak idejei, vannak időtartamai, amit az ember nem tud érzékelni. Ez csak egy rossz hasonlat, tehát ahol érzékeli a bemenetet és a kijövetet. Tehát az, hogy most bement, valahol elhagyta a normális időszámítást, és valahol, jaj, már megint itt vagyok. És búsan ül egy szoba sarkában. Aki elvesztett valamit. Tehát ez még a leginkább megfelelő hasonlat, de hát valószínűleg a vallási elragadtatás, amiben a Villai Szent Teréz részesül, vagy Szénai Katalin, vagy nem tudom ki, az is valószínűleg egy közeli hasonlata annak, ami az emberrel történik, hogy a teremtés történik meg vele. Hogy a dolgok együtt állnak, és a test, mint olyan, a test, mint teher, eltűnik. Erre mondom azt, hogy ez az élmény, ez elemeiben mindezt magába foglalja, amit az emberiség az írásos, vagy a tovább hagyományozott irodalomban valamennyire kimunkált, vagy megközelített, csak a nehézség éppen az, hogy ez nem ezen a nyelven szól, amilyen nyelven beszélünk, mert nincs nyelve, nincs szüksége nyelvre. Tehát a megszületésem, mint látvány, és mint élmény, az maga egy nyelv, az maga egy elbeszélés. És a halálom és az eltűnésem, az is maga egy elbeszélés. És hát ami ezen kívül van, ott a test lép előtérbe, és a test kezd beszélni, és a test ad ki hangokat, a legkülönbözőket, a böfögéstől a sikoig, mindenfélét, és többek között a beszédet is, tehát valami tagolt rendszert csinál, és a kommunikációhoz igazítja, de annak a, hogy úgy mondjam, a teremtéshez, amire az emberiség mindig is kíváncsi volt, nem sok köze van.
2: És honnan tudja, hogy mi történt volna egy háttéranyíláson?
1: Hát mondom, hogy azt éreztem, hogy akkor nincs visszaút, tehát hogy az egy végleges állapot.
2: De megmarad maga, akár ebben a teljesség élményben, akár lélekként, vagy a lélek egy részeként, bármilyen módon, honnan tudja, hogy megmaradt volna?
1: Én ezt nem tudom, én éppen azt mondom, hogy azt csak akkor tudnám elmondani, ha most nem tudnánk beszélgetni, de akkor a nyelvre többet nem lenne szükségem, tehát nem jönnék vissza magához kísérteni, és nem mondanám el.
2: Csak miután értelmezi a saját élményét, hát hiszen értelemszerűen ezt teszi, ezért kérdezem, hogy akkor nem értelmezhető ez úgy is, akár a maga számára is, hogy az örökké valóság élmény, a teremtés élmény nagyon is földhöz kötött, nagyon is az élethez kötött.
1: Igen, ez azért torzítás, tehát mert ez nem egy élmény. Tehát az élmény az, hogy elmentünk az iskolával, kirándulni, almát szedtünk a nagybajomi állami gazdaságba. Ez egy élmény.
2: És minden más, micsoda, mondjuk a szerelem mi?
1: A szerelem is ugyanilyen élmény, mintha elmentünk a Rózsikával, és lefeküdtünk egy pokrócra, és akkor ő először fölém hajolt, és azt mondta, hogy milyen szép szád van, és megcsókolt. És elgurult egy barack közben. Ez egy élmény, ez épp úgy egy élmény. Amiről most beszélek, az nem azonosítható ezzel, ezekkel. Valószínűleg úgy lenne teljes, illetve nem valószínűleg, hanem úgy lenne teljes, hogyha meghaltam volna, de nem haltam meg. Na, most ezzel nem tudok mit kezdeni.
2: Nevezze meg akkor ezt a dolgot, ami magával történt, ha ez nem élmény, hanem a teljesség és a teremtés élménye. Akkor mi? Hogy hívnál?
1: Ez azonos azzal a tudással, amit az ember keres az életbe. Tehát amikor én keresek egy élményt, tehát az, hogy előbb van az, hogy szeretnék szerelmes lenni, mint hogy egyáltalán szerelmes voltam. Van egy barátom, aki azt mondta egyszer, ezt meg is írtam, azt mondta egyszer, hogy én még soha nem voltam szerelmes. Tehát akkor honnan tudod? Van mindig az embernek egy olyan érzet, hogy van egy előttes, van egy megelőző. Tehát én nem akarok...
2: Van egy teljességvágy, igen, vagy mondjuk nevezzük.
1: Van egy teljesség, amiből minden kiszakad. Az élet állandó ennek a hullámzása, ennek a keresése. Most ezt azért nem mondanám élménynek, még halálélménynek sem. Egyrészt az halálélménynek nem mondhatom, mert nem haltam meg. És csak a halál küszöbe, az előszobája, valóban megengedték, hogy benézzek, amire amúgy nagyon kíváncsi voltam. Tehát itt nincsenek fázisok, itt nincs keresés. De amikor az ember megszületik, akkor nem keres. És amikor én meghaltam, akkor én nem kerestem többé, tehát nem vágyakoztam semmire, nem a halálra sem, nem akartam semmit, nem akartam részesülni, és nem akartam lemondani. Tehát tisztán az voltam, ami addig is, ha a nyelven fogalmazok, a lelkem legmélyén. És ez abszolút egybeesik azzal a rögeszmémmel, abban a régi rögeszmémmel, amiről szintén írtam már, hogy az emberek a szenzualitásuk síkján egyenlőek, a történelem mint olyan, az annak a kísérlete, arra tett kísérlet, hogy ezt szociálisba vigyük át, ezt a közöst, ezt a összekötőt, amiből hihetetlen katasztrófák jönnek és támadnak, de hát minden esetre ez a nagy kísérlet, tehát ezt a vágyat megvalósítani, hogy itt van valami közös, valami, amire mit tudom, az antikok azt mondták, hogy el van vágva a férfi és a nő egymástól, és keresik azóta egymást. Erre mondom, hogy ez mind igaz, és ugyanakkor mind, tehát abból a perspektívából, amit én átéltem, tehát az a kulturális, tehát ami, az mind igaz, csak egy kicsit más. Hogy a lélek és a test, amit dualitásként élünk meg, az itt számomra úgy nyilvánult meg, mint a kísérő, amiről a Nemes Nagy vagy a Rilke angyalként beszél, amelyik ott áll a vállunknál. Tehát ez is az irodalomban meg a művészetben mindig megvan. És a test, mint olyan, ami annyit foglalkoztatott az életben, vagy hát addig, amíg ez nem történt velem, és mindig annyira szerettem volna tőle megszabadulni, mert annyira elégtelennek éreztem a másik részemhez, a lélek részhez képest, hát most végre elmúlt. És én azt gondolom, és ez az általánosításom, hogy ez a szint, tehát ez a kísérő, a mellettünk lévő, az angyal, az Isten szeme, ez rengeteg neve van a kultúrában, ez mindegyikünkben azonos. Hogy mit kezdünk vele, az nagyon különböző, és az, hogy milyen terminológiát találunk hozzá, az meg aztán végképp nagyon különböző.
2: Honnan származtatjuk.
1: Igen, az is nagyon különböző.
2: Jó, így elfogadom végül, és tényleg magáról van itt szó, meg a maga gondolkodás módjáról, nem a nagy világnézetekről. Miért volt dühös, mikor visszajött?
1: Hát, hogy kezdődik előről a vackolódás, és most különösen, mert ezek nagyon vackolódnak rajtam. Tehát most például rögtön azt akarják, hogy én is örüljek. Hát ennek az ígvilága semmi örülnivaló nincs, hozzátéve, amit hozzá kell tenni, hogy természetesen ennek mindenki, akit én szeretek, az szintén örülni fog. De hát ez engem olyan nagy örömmel nem töltötte. Hát annál is inkább, mert észleltem, hogy vizes a nadrágom, az alsónadrág volt rajtam mindössze, és rögtön azzal kellett megküzdenem, hogy hát az elektromos ütések hatására be is pisiltem egy nadrágba, és itt fekszek egy korterembe, ahol férfiak, nők együtt fekszenek, ilyen éppen, hogy csak elhúzott függönyökkel, és hát kezdődött egy pokol, egy, hát ami a kórház, az ember megalázása és megaláztatásainak a sorozata.
2: Orvosi magatartásnak függetlenül?
1: Nem, ez nem, ez maga a mechanizmus, tehát az, hogy miközben mellettem egy idős néni, aki haldoklik, de a hozzátartozói valamilyen oknál fogva két dolgot hoznak neki, savanyú borkát és orosz krémtortát. És éjjel, miközben iszonyatos nagyokat ereget, ezt teszi. Nem tudja, hogy mit csinál. Nem tudja, hogy mit csinál. Amikor a nővérek észreveszik, akkor kétségbe vannak esve, de megeszi. Vagy fölébredek, és hát ilyen helyen az emberen nincs semmi, mert minden pillanatban neki tudjanak esni, és megint vissza tudják ráncibálni. Fölébredek, és látom, hogy ugyanez a néni néz engem, az ágyékomat nézi, és látom, hogy mesztelen vagyok. Ami, hogy mondjam, ami az embertől elveszi azt, hogy ember. Ő nem tehet róla, ő gyönyörű volt egyébként a pillanat, szóval valami elképesztően szép volt, mert abban a pillanatban láttam őt, mint fiatal lányt, vagy mint nőt, ami magába biztos, hogyha tudatos lett volna, akkor elfojtott volna. Tehát egy olyan pillantást láttam, ami nem volt se a hellyel azonos, se az életkorával azonos, se velem azonos, se a teremtéssel volt megint csak azonos. De engem, mint embert, nem mint írót, mint írót nagyon érdekelt, de mint embert megalázott. Na, és nem beszélve arról, hogy az orvostudomány csak csinál valamit, tehát az embert életben tartja, és aztán ott hagyja, mint egy roncsomót. Tehát semmit nem tud hozzászólni.
2: Mire gondolod?
1: Tehát az életbe visszatérni egy reanimáció után, ez egy hihetetlen feladat. Hát egy napot megoldani az első hetekben, az egy hihetetlen feladat. Semmit nem tudnak róla, semmit nem mondanak. Tehát az embert kilökik egy kapun, és kész a dolog, a részükről el van intézve. Mert nem tudnak róla semmit. Mert nem is, tehát nem is tudhatnának hozzászólni semmit. Mert egy olyan élmény, amit nem éltek át. Tehát ebből a szögből látszik a világnak ez a hihetetlen kétarcúsága. Tehát azt, hogy mindenfélét manipulálunk, csak aztán a következmények, mint a Faustban, nem kormányozhatók. Valamit életre hívok, amit aztán nem tudok többé, meg nem történté tenni, stb. Ez nem csak az orvostudomány, nem az orvostudomány problémája, hanem az egész 20. századi tudományosság problémája. Még azt sem mondom vele, hogy menjünk vissza a felvilágosodás elé, nem menjünk vissza, mert nem tudunk, meg nem lehet, meg semmi. Csak ezt mi megállapítom tényként.
2: De ez a dűnek az a része, amelyik a betegséggel, meg a kórházzal járó megaláztatásokhoz kötött, az élmény elvesztése, az nem volt dűforrás? Nem szeretett volna átjutni?
1: De, hát ez nem a szeretet vagy nem szeretet, hanem tudtam, hogy meghalok, és ezzel egyetértettem. Tehát tudtam, hogy úgyis ezt akartam, tudtam, hogy miért akartam ezt, arra nem számítottam, és az, ha a köznapi terminológiával fogalmazok, akkor az meglepetésként ért. Arra nem számítottam, hogy ez nekem ilyen problémátlan. Tehát az, hogy ennyire azonos az életemmel, ezzel az egész, mit tudom én, elképzelésemmel a szenzualitásról. Tehát, hogy akkor ez, igen, ez az, amit én szenzualitásnak neveztem, de ez nem ilyen absztrakt formában jelent meg, hanem egyidejűségként, tehát ez így most absztrakton hangzik, hogy az ember halála közben azon gondolkodik, hogy igen, igazán volt a szenzualitásról valót nézeteimben, ez egy hülyeség, nem így jelenik meg, nem tudom máshogy elmondani. Tehát, hogy nem tévedtem, és ez megnyugvással töltött el, hogy nem tévedtem, az emberek harcolhatnak azért, hogy szociálisan egyenlőek legyenek, nagyon derék, hogy harcolnak ezért, csak éppen ezt az érzetet, amit át akarnak vinni szociális síkra, nem tudják átvinni, mert ez nem átvihető. Ez a emlős érzet a világról.
2: Mikor maga ebben az állapotban volt, vagy ebben a ne javítson ki, mert maga is most már véghallgattam, végélményről beszélt, magának se volt rá jobb szava, úgyhogy maradjunk ennél az egyszerűség kedvére, aztán tudjuk már, hogy magánél ezen jóval többet ért, mint élményt. Tehát, hogy amikor benne volt ebben a dologban, akkor megpróbált figyelni? Látta magát kívülről is? Számított arra, hogy valamikor ezt majd meg kell fogalmaznia önmagának és másoknak?
1: Nem, abszolút nem. Tehát éppen azért, mert az önazonosságnak egy olyan szintjén van a dolog, az ön és a világazonosságnak, tehát ön és világ nincs külön. Mindig a szerelmet emlegettem, mert ez van hozzá a legközelebb. Ugyanígy érzi az ember, tehát nem tud az én azonosságnak egy nagyon magas fokán áll, mert nincsenek többé képei. A tudatom tartalmai megmaradnak, de nincsenek például szereplők, tehát nem jut eszembe senki. És nem is hiányzik, hogy nem jut eszembe senki. És hát ezt is tudja az ember magáról, meg a többiekről, hogy hát nagyon egyedül vagyunk a világban, rettenetesen egyedül vagyunk a világban. Egy hasonlat, ami nagyon foglalkoztat, ami nagyon sokszor eszembe jut. Csak ez egy történet, egy kicsit hosszú. Hogy nagyon lassú volt a visszatérés. Szóval minden esetre én augusztusban még, amikor valahogy júliusban mentünk vissza, vagy júniusban, már nem emlékszem, Gombországra, és hát nem nagyon voltam életképes, tehát éppen, hogy csak kicsit úgy mocorogtam, lábadoztam. És a szomszédba találtam a szomszéd kertbe egy kis macskát, egy egészen picike kis cicát, aki, ahogy egymás tekintetébe belenéztünk, teljesen gyönyörű zöld szeme volt, most is előttem a tekintet, olyan pici volt, hogy a tenyeremen feküdt. Valószínűleg azért volt az első pillanatban egy ilyen óriás iránt bizalma, mert ő is ugyanúgy az én szememben meglátta azt a hihetetlen kiszolgáltatottságot, amit az élet jelent. Hát amiben visszalettem hajítva. Amit az ember, ha él normál, akkor nem érez, csak akkor, ha beteg, akkor, hogyha elesett, ha öreg. Talán még akkor se így. Illetve biztos, hogy akkor sem így. Tehát rögtön egymásba szerettünk a pici cicával, és hazavittem a tenyeremen, és mit tudom én, ilyen szemcseppentővel etettük, amíg hát csak szerencsétlen a kis szájecskájával azon a rideg üvegen próbáltam gumival, de azzal nem sikerült. Szóval komplikált volt. Anyjának tekintett, nem a feleségem, hanem én voltam az anyja, és mind a kettőnknek arról volt szó éppen a túlélésről. Tehát ha ő nem tekintett volna engem anyjának, akkor nem éli túl. Ha én őt nem tekintettem volna a gyermekemnek, hát a szónak nagyon átvéve, nem váltam volna macskává, vagy cicává, tehát az ő igényeit nem éreztem volna meg, akkor megdöglött volna. Tehát anyjának tekintett, én nekem a körülbelül annyi erőm volt, hogy egy kis sámlit elvittem az virágágyásig, és ott ültem az árnyékban, mert a napot az nem ment, És azért, hogy valami hasznom legyen, tehát körülöttem a Magda állandóan dolgozott, és mindent csinált, és éreztem, hogy teljesen borzalmas. Tehát rengeteg dolga volt miattam, és én semmire nem megyek. És akkor húzogattam a gyomokat. De önfegyelem kellett ehhez is, hogy a kis gyomokat

0: Ez a követelmény.
1: Tényleg húzkodta a gyomot?
0: Húzkodta a gyomokat, és volt, amit kihúzott. Tehát a kisebbeket ki tudta húzni, ilyen eső utáni föld volt, ami olyan morzsalékos, és ki tudta húzni. Volt, amit nem tudott, ezért kapta a dürohamot. Ilyen, a dürohamtól a macskák ilyen nagyon, ha a dürohamuk van, akkor ilyen nagyon gyorsan, de nagyon rövid távakat futnak, és akkor mondjuk fölmásznak egy fára, de ez még fára sem tudott mászni, messze nem tudott. Tehát csak dürohama volt. Ilyen is lett, tehát mint felnőtt macska is ilyen lett, ez így maradt.
1: Elnevelte szegényt.
0: Hát azért, de ez ugyanígy van az emberrel, tehát magamat láttam meg ebbe is. Ahogy az egzisztencialisták ugye mondták, vagy mondják, hogy ki vagyunk vetve egy világba, és akkor, ahogy a Pascal mondja, az ember egy nátszál, és valami olyan smiket kell elsajátítania, ami nem pontosan fedi azt a genetikai rendszert, ami bele van építve. Most a halálban ez nincs. Ott nincs egy óriás, aki engem megtanított bizonyos műveletek elvégzésére, ami a túléléshez kell, tehát ahhoz, hogy én ezt életbe tartsam, hiszen megyek ki, és ennek nincs funkciója, nincs értelme, nincs szerepe. Ez ahhoz a nagysághoz képest, ami engem körülvesz, és amiben én benn vagyok, és aminek én a része vagyok, ez semmis. Tehát amikor visszatérítenek, akkor egy elég borzalmas dolog történik velem, tehát olyan, mint hogyha valaki szeretkezés közben letépnének a szerelméről, és elkezdenék verni. Tehát nem tud vele mit csinálni, és az minden előző életében megtanult humanitást össze kell szednie, hogy azoknak az embereknek, akik közé visszakerült, ne okozzon csalódást. Mert minden, amit mond, azt emberellenesnek és életellenesnek fogják tekinteni, mert az életet tartják a legfőbb jónak.
1: Meg is lepett őszintén szólva, amikor arról beszélt, hogy visszatért, és valójában felülről a bölcs felnőtt tekintetével nézte azokat az embereket, akik kiskorúnak számítottak a maga szemében, és tudatlannak, és éppen azon fontoskodtak ott, hogy a maga életét megmentsék. Ez olyan nagyon furcsa szemlélet, szóval azért ennél talán fontosabb az élet, nem? Mégis.
0: Igen, biztosan nagyon fontos. Én csak azt próbáltam reprodukálni, hogy miért nem rossz meghalni. Mert nekem nem volt rossz. Ez természetesen, ez nekem is a problémám volt hosszú ideig, hogy ezt nem szívesen hallgatja senki. Van, aki kifejezetten elutasító volt, és aztán rögtön le is álltam, tehát én erről nem szoktam beszélni. Szívesen megírnám, de mondom, nem találok hozzá eszközöket, egy új életet kéne hozzá kezdeni, és nem irodalommal, hanem filozófiával kéne hozzá foglalkozni.
1: De akkor mégis...
0: Vallástörténettel, mitológiával, hát azzal valamennyit foglalkoztam, de minden ilyesmivel, és nem azzal, amivel eddig.
1: Mégis miért érzi szükségét, hogy elmondja?
0: Hát azért, mert... Hát ez valószínűleg alkat dolga is, meg azért is, mert mondom, olvastam egy csomó ilyen dolgot, tehát egy csomó jelentést. Az embert érdekli, hogy mi van a halál után. És az volt a benyomásom, hogy ezt az előéletünk és a tudásunk és a fogalomkincsünknek megfelelően torzítjuk. Miközben mindenki ugyanazt mondja. Én nem gondolom, hogy én most elmondom azt, hogy van valójában, de minden esetre hát mondjuk a megfogalmazásban, vagy egy történet elmondásában, még egy olyan történet elmondásában is, aminek nincs kronológiája, bizonyos tapasztalataim vannak, vagy a képek mienségéről vannak bizonyos tapasztalataim, talán több, mint valakinek, aki nem azzal foglalkozott.
2: Elhangzott, amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli, első rész. Nádos Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélgetett.

szerkesztette Bán Magda. A portré műsor felvétele 1997-ben készült, és utoljára 2002. október 14-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt, kedves hallgatóink, holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltó listára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

Az aranyszamár. Apuleius regényét Révai József fordítása nyomán rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán. Első rész.

0: Dicső őseimre, a nagy Plutarkhoszra és Sextusra, aki a csűrcsavart okoskodás igazán jeles mestere volt, állítom, hogy Tesszália közelebb van hozzám, mint amilyen távol én vagyok tőle. Hiszen négy, ott lenne a völgyben már látni Hipata falait, biztos kapuját, oszlopos házait. De hogy végre nyugalmat lejjek és fáradt faromat, melyet immár alig tudok megkülönböztetni a nyerek bőrétől, valamely kényelmes lócára eresszem, ahhoz még át kell kaptatnom ezen az átkozott hegygerincen.
1: No, nem, hogy végre nyugalmat lejjek. Alig indultam, s nyűgöm már is panaszra ingerel. Korai, hisz panaszra lesz még okom elég. De hadd valljam meg mindenek előtt, mi hozott elétek így deres érett fejjel. Latinnak szült meg Afrikában anyám, és kaptam apámtól a Lucius nevet. Atén városa görögnek nevelt. Ott szívtam magamba Pláton igazát. Gyermek, majd suhan széveim levetve, nagyra szökött bennem a kíváncsiság. Föld, víz, levegő, tűz, mind meg annyi csoda. Lett is osztályrészem varázslat, mágia. Ékes szólásban mesterfokra léptem, s ma úgy szólítnak Rétor Apuleius. De ne vágjunk így metszőn a dolgok elébe. Essék meg minden, mi kövezte ez utat, s netán, ha botlanánk, ha elakadnánk rajta, újra itt leszek szép szóval egyengetni azt.
0: Na, mi az? Nyughas paripám, tán Pegazus babérja iratörsz. Hová, hogy sietve, hé! Vagy úgy. Becsülöm az orrod és a szemed, lovacskám, bizisten pompásré. Zamatos, kövér a fű, itt aztán falatozhatsz kedvedre. És lám, ez asztalnak már társasága is van. Két legelésző cimborád és a gazdáik, akik, ha jól látom, a pihenés édes perceinek mit sem áldozva, ugyancsak vitatkoznak valamin. Karjuk akár a cséphadaró.
2: Legyetek üdvözölve, vándorok! Engedelmetekkel csatlakoznék jeles társaságotokhoz.
3: Üdvözöllek, uram!
4: Légy üdvözölve, és ha tetszik, pihenj meg körünkbe.
2: A nevem Lucius Himettos, és ha nem tévedek, ugye Tesszáliába tartotok ti is?
3: Arisztomenész vagyok, uram. Ez itt pedig Laxos. Mi éppen Tesszáliából jövünk, ahol ügyes bajos dolgainkat voltunk intézni.
2: Remélem, nem zavarlak benneteket, bizony nem menném a szívemre.
4: Ellenkezőre, kapóra jössz, uram. Legalább nem kell végighallgatnom ezt az együgyű és a rémítő hazudozást, amivel Arisztomenész gyötrép a fülem.
3: Ám, ez vagy te, Laxos. Te mindjárt hazugságnak bélyegzed azt, amiről még sohasem hallottál, ami új a szemednek, vagy ami megfoghatatlan a számodra, mert szék kapanyádba sehogy sem fér bele.
4: Az hazugság.
3: Ne hallgass rá, uram. Esküszöm a mindent látó napisterre, hogy tulajdon magammal történt meg, és színigaz, amit elmesélek. S a Tesszáliába érkezel, e felől nyomban bizonyosságot is szerezhet. Szájról szájra járott a híre. Kereskedő vagyok, uram, akárcsak Laxos, aki most is csúfol legyinget, pedig már vele is megestek mindenféle történetek. Jó. Folytatom. Mézzel, sajttal és egyéb vendéglői áruval járom keresztül Kasul Tesszáliát, Etóliát, Beóciát. Hát amint egyszer veszélyt vettem, hogy Hipatában, Tesszália legfényesebb városában igen potom pénzért pompás zavatú fiatal sajtot árulnak, lóhalálában oda siettem, hogy az egész készletet megvegyem.
2: Mit mondtál? Hipatába?
3: Oda, uram, egyenest oda.
2: Bocsáss meg, és ne feledd szavad. Nem ismersz ott egy Miló nevű előkelő urat?
3: Hogy ismerem én? Meghiszem azt. Miló csak ugyan előkelő úr, mondhatni a város első embere, de csak Hipatába menet, mivel háza a falakon kívül a város legszélén épült, mindjárt az első ház. Uram, tám még innen is látni, csak nem hozzá igyekszel.
2: De bizony.
3: Rokonod neked az, vagy miféle?
2: Nem rokon, még csak nem is ismerős. Szállásadom lesz, ha igaz.
3: Jó, kifaktad, uram. Milo úr, szörnyen gazdag, de megregzett zsugori. Egyre másra kölcsönöz pénzt, busás, uzsora kamatra. Természetesen ezüst és arany zálogok fejében. De háza bévül, akár az üres hordó. Kongott minden, uram. Az biztos, hogy nem kell tartanod sem füsttől, sem a konyha bűzétől.
4: Na és a házasszonya, az még csak a jó firma.
3: Szakasztott, mint a férje, a zsák megtalálja a foltját.
4: Ennyi, de fukarul bánsz vele, komám. Azt miért nem mondod el, hogy mit tartanak róla az olyan te félén? Arról miért hallgat?
3: Nyughass már, Laxos! Pamfilét én nem ismerem.
4: Nos, uram, te, aki magad mondtad, hogy mindent szeretnél tudni, halljad tehát. Milo felesége, boszorkány, legalábbis az olyanok, mint Aristomenész, ezt tartják felőle.
3: Hagyd már, hagyd el, kérlek.
4: Ha meglát valami csinos ifjút, tüstént hálót vet neki, ráolvasással szítja szenvedélyét, békjózza szerelme minden gyönyörűségével. Ám azt, aki vonakodik kielégíteni vágyait, vagy akire ráun, kősziklává, barommá, gyikká varázsolja, és ha szeszélye éppen úgy kívánja, a csillagvilág összes ragyogását a Tartarosz mélységes fenekére süllyeszti. Így van-e, Arisztomenész komám?
2: Barátaim, hajban ne kapjatok már ezen, hiszen abban a különös helyzetben lehetek, hogy mindezt a saját szememmel tapasztalhatom, a tulajdonbőrömön érezhetem. Inkább amondó vagyok, hogy Arisztomenész ne várasson tovább, és folytassa hátborzongatónak tetsző történetét. A sajtnál hagytad abba.
3: Igen. A sajt. No hát a vásárból nem lett semmi. De az egész napi lótás futás annyira legyengített, hogy mire a nap estére hajlott, jártomnyi erőm alig maradt. Fürdőbe mentem tehát annak reményében, hogy elcsigázott csontjaimat a gőz és a meleg víz kisé felfrissíti majd. Leültem egy kőpadra. Eleinte semmit sem láttam, bizony nagy volt a hőség. Az izzadság a szemembe csorgott. Aztán, ahogy lassan megszoktam a homályt és a gőz sűrűjét, egy fekvő alak körvonalai kezdtek kibontakozni a földön. Alig néhány lábnyira tőlem. Csont és bőr, a testén ütések, karmolások nyoma, és milyen csúfosan liheg harákon, alszik a nyomorult. Az arca ismerős, határozottan emlékeztet valakire. Bolluxra mondom, ismerős. Mit ismerős? Hiszen az ő maga. Hé, Szokratész barátom. Hé, ugye te vagy az?
5: Ki az? Mi szólít? Mit akarsz? Ó, Istenek végem.
3: Szokratész, öreg cimborám, én vagyok az. Arisztomenész. Nézd rám, és ébredezz.
5: Azt mondod, Arisztomenész. Hely, csak ugyan Arisztomenész. Könyörülő Istenek.
3: Egek. Mi lehet, barátom? Miért így meggyötört a tested? Miféle gazság juttatott ennyire?
6: 20 nappal ezelőtt Makedóniába mentem üzleti ügyben, ezt te is jól tudod. 3 napig tartózkodtam ott, és miután az üzlet fényesen sikerült, jól megszedtem magam. Minő bal szerencse, mert az ezüstök terhével zsebemben rögvest megfeledkeztem családi kötelezettségeimről. Ahelyett, hogy hazafelé vettem volna utam, Larissába indultam, hogy híres gladiátorok küzdelmeiben gyönyörködjem. Az alkony Hipatában ért utol, s mert tartok a rablóktól, és fölöttéb vonzanak az íny csiklandozó ételek, megszálltam egy Meroé nevű csapláros asszony fogadójában. Jaj, szegény fejem, de ti istenek, mind irgalmazzatok bűnös lelkemnek.
3: Jól van, jól, hagyd a megbánást későbbre, barátom. Most engedd, hogy okuljak szörnyű történetedből.
6: Ez a nő, maga Hetaté, és az alvilág valamennyi szörnye együttvéve. Ne hidd, hogy éppen fiatal, nem, benne van már a korban. Mégis minden vonalában viruló arc, zuhogó vörös haj, és a szeme már az első villanásával magához látszott. Vacsorát főzött, a legtüzesebb borával kínált, a legszebb szobájában vetett ágyat, és hogy nem, egyszerre csak ő is mellettem feküdt. Jaj, én szerencsétlen! Attól a pillanattól kezdve, hogy véleháltam, ez az egyetlen ölelés örökös és végzetes szolgaságra kárhoztatott, és 2 hét alatt azzá a roncsács húfított silágyított, amilyennek most te is láthatsz.
3: Pollux-ra mondom, bámulok. Nem ismerek rád. Te, aki olyan határozott, világos fejű, sőt, bocsáss, megérte, érzéketlen férfiú voltál a feleségedet kivéve minden asszonyi báj iránt.
7: De nem tudod, hogy csókol az a nő.
6: Öle, mint forró, feneketlen kút. Elvész benne az ember minden estől. Nem érzel mást, mint egyetlen szűnni nem akaró lebegést valahol a csillagok közelében. Nem érzed, hogy a bőrödet csontig karmolja, hogy a húsodba harap, és a véredet szívja. Újra és újra megkívánod. Semmi más nem érdekel a világból. De tegnap éjszaka úgy éreztem, végem van. Csak egy hajszál választott el attól, hogy belepusztuljak. Mikor elaludt, iszonyú erővel kitéptem magam varázsa büfkejéből. Septében összeszedtem a cókmokomat, és ide menekültem. Mert ide nem követhet. Itt megpihentem kissé, és akkor felbukkansz te. Téged egyenesen Jupiter küldött. Épp a legjobbkor, barátok. Hálad néktek, Istenek.
3: Meglásd, Szokratész, minden jóra fordult. Talpa állsz 1-2-re. Én már ki is gondoltam, hogyan. Kushadj csak nyugodtan biztos menedékedben, amíg én megtisztítom magam portolizzadsától. A derékfürdőmester lekeni, megdögönyözi a testemet, aztán elmegyünk a szállásomra, fényesen belakmározunk, kialusszuk magunkat, és holnap reggel együtt folytatjuk vissza utunkat Makedóniába.
6: Pompás gondolat, barátom. Remélem, örökre megszabadulok ettől a rémes gyötrelemtől. És az Istenek is megbocsájtanak vétkemért.
3: Kívánom, hogy úgy legyen.
6: Pompás ez a pecsenye, Arisztomenész, de sehogy sem megy le egy-két falatnál több a torkomon. Ellenben a bor. Talán nála ihattam ehhez hasonló zamatot.
4: Megint ő jár a fejedbe, alaposan megszédített az öröngyó. Lehetség egy barátom, holnap ilyenkor már a nevét sem fogod tudni. Csak kerüljünk ki végre az emlékek boszorkány köréből.
6: Barátom, nagyon nagy hatalom ő.
7: Egyik szeretőjét.
4: Csak azért, mert más nővel fajtalankodott, hóddá változtatta. A hód pedig, ha üldözik, lehorrapja a saját nemző szervét, annyira fél a fogságtól. Tulajdonképpen ezt akarta a boszorkány, hogy harapja le ő maga, mert egy másik nővel fajtalankodott.
3: De mi hoddá ostobaság ilyenekre gondolni, amikor ezt a felséges nedit nyakalhatja az ember. Így áll, barátom, és ha sehogy sem tudsz megnyugodni, keresünk neked egy másik, kevésbé harapós cukát. Tudod, hogy van az? Kutyaharapást a szőrivel.
4: Egyszer az egész város meg akarta kövezni, de az ellenes szőt összeesküvés szerzőjét még aznap éjszaka szőröstül, bőröstül, házastul elbűvölte 100 mérföldnyire egy másik városba, amely ott feküdt fenn egy zord hegytetőn.
3: Te, Szokrászész, ha ilyen nagy varázs erővel bír az a bestia, lehet, hogy valamiféle szellem segítségével kihallgatja a mi beszélgetésünket is. Minek szaporítanánk hát tovább a szót, hajtsuk fejünket minél előbb nyugalomra, és ha fáradt testünket az álom majd felüdítette, útnak indulunk még mielőtt a hajnal feldereng.
4: Hallod, amit mondok? Hé! Hé! Ezt hiszem, te már alszol is. Bocs, ég éjszaka. Milyen füllet, mozdulatlan a levegő. Kissé elhúzom a pokrócot az ablaknyílás elől.
7: Talán úgy könnyebb lesz. Csak már esnél, szakadnál, zuhognál. Öbegek, mindjárt széthasad a fejem. Képzelőd, ki jár itt?
3: Jupiter, segíts! Mi ez?
8: Erre pont jött testvér. Itt vannak. Ez itt, amelyik nyitott szájjal hortyog, ez az én szeretőm, aki éjjel-nappal tiporta liliomos leányságomat, és aki most nem csak hogy becstelen híremet költi, de még szökésen is töri a fejét. Az pedig az a részeg disznó ott a földön, az Arisztomenész, a tanácsadója, aki a szökést kieszelte.
9: Kezdjük vele, Merve néné, marcangoljuk szét, vagy legalább férfiasságától szabadítsuk.
8: Fékezz magad, húgom. Maradjon csak életben, hogy majd ennek a szegény nyomorútnak a holttestét valaki elfédelje. Adsz csak a kardot, elém a torkát metszem el. Most meg a szívét nyesem ki. Ez az enyém volt. Viszem. Gyorsan a szivacsot, Ponti. Úgy. Tátongó sebét ezzel tömöm el. Halljad, szivacs. Tengerből jöttél, folyóvízen át távozz.
9: És a másikkal mi legyen?
8: Terpeszkedj fölé, húgom. Hagyd gyönyörködjék sok szírmú kincse minden szépségében. És vizelj a szemecsezét.
9: Nézd, szerelmem, mit mutatok neked? És emlékezz mindig rám.
7: Átkozott boszorkám. Mit teszel velem? Ocsmány, szégyenterem féreg. Megvakítasz, ringyó. Pusztulj felőlem.
9: Ne feledj, virágom. Mindig veled leszek.
7: Fúj, mi volt ez? Álom vagy valóság? Bortól ment el végképp az eszem. Mennyi undokság, mennyi szörnyű képzelet. Nem, egyáltalán nem képzelet. Ez a véres való. Véres. Vér. Mindenütt mennyi vér. Szokratész, szegény barátom, és én nyomorult gyáva, tehetetlen féreg lapultam rusnyán, markos legény létemre, pisszenni is alig mertem. Hánynom kell. Persze, életben hagytak, hogy reggel majd engem találjanak itt. Szörnyű ármány, kinél, ha elmondom az igazat. Hát éppen azért, mert megmenekültél a haláltól, a halálfia vagy. Arisztomenész, menekülj. Rögtön menekülj.
10: Hiába jutok ki innen, messzire nem juthatok, hiszen a fog meg egy tüstént a nyomomba leszek.
7: Szokratész barátom, mennyi bajt zúdítottál rám.
10: A legjobb lesz, ha követlek. Önként. És nem várom meg, amíg azok ítélkeznek felettem.
7: Van egy darab kötél. Aha, az ablak lepel húzója. Az jó lesz. Te kisé mojrágta, de talán megteszi.
10: Egy jó hurokre.
7: Majd a tartalozban karon leoldja róla.
11: Mi ez? Segítség! A fejem! Megfulladok! Gyilkosok! Kegyelem! Ereszetek!
10: Szokratész! Kedves barátom! Te élsz! Valóban te vagy az!
11: Ó, Arisztomenész! Szelidebben is ébreszthetnél, mint hogy a nyakamba ugrasz. Szállj már le rólam! Mit akarsz?
10: Ó, drága barátom! Kimondhatatlanul örülök, hogy épségben sértetlenül látlak. Gyere! Hát, csókoljanak! Köszönöm!
11: Hol van, jó? De miért? Ugyan eresz már! Iszonyú büdös vagy, barátom! mintha latrinából másztál volna elő.
7: A bor. Mindennek az oka a mértéktelenül beszopott bor. Attól bűzlik a gyomrom. Nem hiába bizonygatják az orvosok, hogy aki puffatra zabálja és leissza magát, barzalmas is. Szörnyű dolgokat álmodik. Még most is azt hiszem, hogy embervérrel vagyok befrecsendve.
11: Vizelettel, barátom, nem vérrel, vizelettel, a szaga után legalábbis. Na de vigasztalódj, én meg azt álmodtam, mintha meggyilkoltak volna. Belenyilalt a nyakamba egy szörnyű fájdalom.
7: Hol nyilalt beléd? Hadd lám.
11: Itt a bal oldalamon. Hol? Olyat nyilalt, mintha a szívemet is kifacsarták volna.
7: Ugyan badarság, nincs is ott semmi.
11: Persze, de még most is elakad a lélegzetem, ha rá gondolok. Arisztomenész, én megéheztem. Ennék valamit.
7: Eszel? De mennyire, hogy eszel, barátom? De nem itt, ebben a nyomorult fészekben, ahol annyi gonosz képzett tört reánk. Nézd csak azt a magányos platánt. Ott a patakon túl. Na hát, ott majd letelepszünk, és a friss levegőn költjük el a reggelinket. Az ég kéke kíván majd jó étvágyat nekünk. Fogd a batyud, és induljunk!
11: Így, tegeszre ettem magam. Egyébként az egy-két falat is csak kínkeservel csúszott le a bendőmbe. Most meg a vakat is lenyelném.
7: Nekem meg Apollón a megmondhatója. Valahogy semmi sem ízlik. Akárha fűrészport vennék a számba.
5: Te öreg cimborám, a nagy sietségben valamiről megfeledkeztünk.
7: Ugyan, miről?
5: Valamiről. Amitől még a fűrészpor is lecsúszna.
7: Az ám, a bort mind megittuk. Spótolni a hiányt figyelmünk elkerülte. Bár igazat szólva, ahhoz a nedéhez nincs sok bizadalma. Visszamegyek, és eszem tévedését igyekszem jóvá tenni. Várj, itt azonnal jövök.
11: Elepedek addig. A patakvize kristályos tiszta. Nyelek néhány kortyot belőle.
7: De ne sokat ám! Éppen csak a nyelvet hegyével illesd!

0: No, miért hallgatsz? Mi történt akkor?
1: Pajtásom alapos partszegélye legugolt, és mohó vágyjal a víz fölé hajolt. De még jóformán alig érintette ajka szélével a víztükör cseppjeit, midő nyakából jókora véres szivacs budjant elő, melynek nyomában tátongó nyilású sepp fakadt. Ő maga megbillent, s a habok közé zuhant. Akkor végre mozdulni tudtam szörnyű bénultságomból, és kivonszoltam őt a partra. Halott volt. Elsirattam szegényt, aztán a homokos földben a patak tőszomszédságában örök nyugalomra földeltem. Hát, így történt, uram.
2: Mesék meséje, hazugságok hazugsága, ez nem más. Te elhiszed ezt, uram?
3: Magam sem tudom. Talán igen, talán nem. Minden esetre különös. Annyit mondhatok csak, ha valami hihetetlennek tűnik, még nem következik belőle, hogy hazugság is egyben. Szívből hálás vagyok, Arisztamenész, hogy lebilincselő meséddel élvezetesen elszórakoztattál, és felüdítettél utazásom legfáradtságosabb pillanatában. Azt hiszem, hogy lovacskám is hálás ezért a történetért, mert így kedvére telezabálhatta magát. Nos, barátaim, én most búcsúzom, mert a nap már útja végéhez közeleg, és még teljes sötétség előtt szeretnék hipatába érni. Még egyszer köszönöm nektek jeles társaságotokat.
1: Szerencsés utazást, ura. Fortuna kísérje lovad minden lépését.
2: Köszönöm, uram, a pompás bort. És ha egyszer Böjóciába jársz, keresd csak Laxoszt, a kereskedőt. Nálam mindig tárt kapura lesz.
3: Ég veletek, barátaim. Viszontlátásra.
4: Egy fohász suttogtam Ízishez, minden elemek úrasszonyához, és vágtattam tovább Hipata felé, ahol lám nyakaszeget halottak újra életnek, és szerelmes természetű boszorkányok űzik buja praktikáikat.

0: Az aranyszamár. Apuleius regényének rádióváltozata. Az első rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Apuleius, Szabó Sándor. Lucius, Tordi Géza. Arisztomenész, Agárdi Gábor. Laxos, Kozák László. Szokratész, Miklósi György. Meroe, Ronyec Mária. Pantia, Borbás Gabi. A felvételt Kosárszky Péter, Kornides Tamás és Pápai Mónika készítette. Zenei munkatárs Kelemen László. A rendező munkatársa Tolnai Ildikó és Berecki Sándor. Szerkesztő Linka Ágnes. Rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán.
1: A regény rádióváltozata 1981-ben készült, és utoljára 1995. február 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt, kedves hallgatóink, holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanúsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mesesorozatát Roatis Andrea meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap reggel 9 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Húsz óra. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását, jelentette be Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök közölte, megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felső vezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhassák. A kormányülésen döntöttek arról is, hogy csökkentik az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak számát és fizetését. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak. A számvevőszék ellenőrzi a kormányt és nem fordítva. Az ÁSZ ugyanakkor üdvözli a működésre és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát, de

0: Az elmúlt hónapokban ugyanakkor javult a fogyasztói bizalom, és erősödött a forint. A szervezet 2026-27-re a beruházások fokozatos élénkülésére számít. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. A teljes kapacitás várhatóan szeptembertől áll helyre. Irán elleni katonai csapásokkal válaszol az Egyesült Államok, ha a jemeni húszik újabb támadásokat hajtanak végre a tengeri hajóforgalom ellen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra reagált, hogy a Teherán támogatását élvező húszi fegyveresek tegnap megtámadtak két szaúdi hajót. Donald Trump közölte, egy újabb támadásért Iránt is felelőssé teszik, és Teheránnak, valamint a húsziknak is katonai válaszra kell számítaniuk. Lezuhant egy katonai helikopter Csehországban. A fedélzeten tartózkodó 5 ember közül egy meghalt, a többiek különböző sérüléseket szenvedtek. A baleset Brünótól mintegy 50 kilométerre nyugatra egy katonai repülőtéren történt. Oroszországban is a hadsereg kötelékébe tartozó légi járművet ért baleset. A kiképző harci repülőgép Moszkva közelében zuhant le, a pilóta katapultált. A balesetet feltehetően műszaki hiba okozta. Az időjárásról. Éjszaka csökken a felhőzet, holnap pedig a napos gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél ma és holnap is megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható. Hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Soma, Periklész és a többiek. Fejezetek az alternatív színjátszás történetéből. Andrássy Attila dokumentum műsora.

0: Buchumor vagyok. CZ-vel írom a nevem, mint Rákóc. Debrecenben éltem, Debrecenben jártam bölcsészkarra, és az egyetemi színpad létrehozója voltam. Egy előadás után az egyetemi kész és pártbizottság úgy döntött, hogy én ezt tovább nem csinálhatom, megbízhatatlan voltam. 1963 körül beadtam egy olyan műsortervet, ami arról szólt, hogy a gatyás, sallangos, csikós gulás magyarkodók és a kozmopolita értékeket valló világpolgárok vitatkoznak. Ezzel a debreceni disputa hitvitázó dráma hagyományokat folytattam volna, miközben ezek ricsajoznak, egymásnak esnek, azon közben a pusztuló magyarok, akik egyre kevesebben vannak, éneklik a szózatot, fogynak el, fogynak el, fogynak el, eltűnnek a színről, és ezek továbbra is ricsajoznak. Ez volt a darab terv. Ezt nem engedték.
1: Utca Gyula vagyok. 10 éve már semmilyen színházi tevékenységbe nem veszek részt. Azt megelőzően 15 évig az utcaszínház tagja.

0: voltam gyerekkoromtól. Mindenféle művészeti ág iránt nagyon érdeklődő voltam. Az egyetlen kivétel a színház volt. Csak később tettem fel magamnak a kérdést, hogy vajon miért van ez. A választ abban találtam meg, hogy nem ért semmilyen színházi élmény, ami el tudott volna ragadni. Kiábrándító élményeim voltak. Egy volt iskolatársam révén szereztem tudomást az utcaszínház létéről. Ez egy protestáló, nyíltan az utcán tüntető, az emberek figyelmét felrázó és az emberek közömbössége ellen próbáltak valahogy hatni. 68 után ugye egy kis nyitás volt az országban, ami még pár évig tartott. Beindult a gazdaság, a pénz bevallottan, nagyobb szerepet kezdett játszani az életben. Az első előadás a pénz imádata ellen szólt, egy szatirikus pénzimát adtak elő. Ekkor én még nem ismertem őket. Egy év múlva találkoztam velük, és egy előadásukat láttam, ami teljesen magával ragadott. Nem volt kétséges, hogy nekem ezekhez az emberekhez életem elkövetkezendő időszakában közöm lesz. Az utcaszínház 68 végén kezdett el szerveződni. Nem színházi érdeklődésű emberek jöttek össze. Jellemző volt rájuk a közéleti érdeklődés. Az újságíró szövetségben Kalmár György újságíró tartott egy hétfőnkénti összejövetelt, illetve a Népszabadságban egy sorozatot, Napjaink forradalmisága címmel vitasorozatot indított, amire érkező levelek írói közül meghívott az újságíró szövetségbe embereket. Így került oda két fiú, a Soma és a Periklész, akikről a Kalmár Soma, Periklész és a többiek címmel írt cikket. Ezt a cikket olvastam én, ez volt az utcaszínházról az első írásos jel. Soma műszerész volt, Periklész műszerész, aztán jogi egyetemre ment. Szabó Ervin metró motorkocsi vezető volt, ő volt a másik alapítótag, szegény Ervin tavaly meghalt. Sutyinszki Kati, Hegedűs Tibor, Seffer Erzsi. A MOSZ-ban a forradalmiságról vitatkoztak. És jó, azt mondja valaki, de hát vitatkozunk a forradalmiságról, de ez nem elég. Ki kéne menni az utcán, de hát hogyan tüntet és ki érdek? Hát csináljunk valami más, csináljunk valami olyat, ami megdöbbenti az embereket, és akkor valaki bedobta, hogy csináljunk színházat, vagy cirkusz, vagy olyan, mint a cirkusz. Egyből jött ebből a két fogalomból, az utcából és a színház, akkor legyen az utcaszínház, a műfaj. A street theater fogalmához csak nevében kapcsolódik, mert az általunk ismert utcaszínházak kevésbé voltak ilyen indítatásúak vagy jellegűek. Gyorsan peregtek az események, mert az egyik darabot a másik után írták, összejöttek és megírták a pénzimát, kétszer-háromszor elpróbálták, már rohantak is ki az utcára, amiből rendőri elzavarás lett, mert hát nem voltak még meg ennek a kialakult keretei. 70. május 1-én a felvonulásra igyekvők között a Körönnél csak gyalogos forgalom volt, és akkor ott volt egy bénzima előadás. Ez volt a kezdet. Működésünk társadalmi környezetére jellemző volt, hogy az új gazdasági mechanizmus beindított valamit. Az emberek elindultak a pénz után. Bennünket az késztetett cselekvésre, hogy más értékek is vannak a pénzen kívül, és az embereknek az egymáshoz való jó viszonya fontosabb, többet számítson az egyik ember a másiknak. Akkor még demokratikus módon vezetőt választottunk magunk között, és eleinte úgy volt, hogy hát egy hónapig van valaki vezető, aztán csere. Tehát, hogy ezzel érezze azt, hogy nem ülhet sokáig valaki a vezető poszton. Amikor a Hegedűs Tiborra került a sor, akkor éreztük, hogy itt valaki olyan vett kezébe a csoport vezetését, aki ehhez ért is.
1: A szocializmusnak nevezett szovjet gyarmati állapotra rendkívül jellemző volt a politikai hatalom által az értelmiségnek szánt szerep. Rendkívül fontos volt ideológiai szempontból, hogy minden művészeti alkotás, minden tudományos munka lényegében a marxista-leninista ideológia támasza legyen, annak egyében szülesen, nyíltan ne támadja, ha kétkedik is, alapvető dolgokat ne támadjon, az alapvető hatalmi viszonyokat, az alapvető külpolitikai viszonyokat. Most ebben a helyzetben minden párttag és a pártnak minden egysége figyelt, hogy ki hogy tanít órán, mit mond értekezleten. Lényegében egy állandó megfigyelés alatt volt mindenki, azért, hogy általuk ellenségesnek gondolt ideológiák ne terjedhessenek, ezért a pártbizottságok voltak felelősek, ők irányították a politikai rendőrséget, az államapparátus tagjait. Nagyon feszes ideológiai kényszerzubbony volt. A 25 ezer példányban megjelenő József Attila tanulmányválogatásban a zárójelek arról tanúskodnak, hogy azokat a részeket a tanulmányokból kihagyták, ami nem egyezett éppenséggel a kádári rendszer ideológiájával. A kritikai kiadásban megjelenő 5000 példány, ami csak könyvtárakban volt, és csak tudósok jutottak hozzá, abban ezt meghagyták. Azokban a folyóiratokban, amik viszonylag kevés példányszámban jelentek meg, és pesti szűk felső értelmiség Ingyenc falatának számított, abban olyan tanulmányok megjelenhettek, amit már ha elolvasott egy vidéki tanár diákjaival megbeszélt, az már bűnnek számított. Tiszaföldváról kitiltották az Újírás című folyóiratot. Abban már olyan cikkek jelentek meg a tiszaföldvári kommunisták szempontjából, hogy nem fért bele. Erről tudott az acélelvtárs, így működött az egész ország. Ami belőlük félelmi reflexet váltott ki, akkor azonnal mentek, jelentették. Pillanatok alatt K-vonalak, külön vonalak mentek föl Budapestre, vidékre. A központban ott a megfelelő elvtársak biztatást adtak, vagy leállították az ügyet. Az én esetemben sajnos nem állították le, hanem biztatást adtak a megyei elvtársaknak arra, hogy ezt az embert mi hamarabb ki kell nyírni. 5. év után elszegődtem középiskolai tanárnak Tiszaföldvárra, a gimnáziumban, ott alapítottam irodalmi színpadot. Oratórium formában egy dokumentum darabot írtunk egy magyar találmányról, a görgösekéről. A hivatal útvesztőibe a különböző érdekek összecsapnak, igazságtalanul bánnak el a feltalálóval és a feltalálók mellé állt tudósokkal. Erről szól a darab. Oratóriumi napok voltak Debrecenben. Fesztivál volt a görgösekkel, országos rendezvény volt, és átcsúszott a cenzúra. És utána robbant ki a balhely. A téma, az előadás, a várakozás, a fesztivál közönség, tehát sok minden belejátszott. Nagyon nagy sikere volt Debrecenben. Ott játszhattuk egyetlen egyszer. Végül engem kértek meg, hogy állítsam le a tapsot. Majdnem tüntetés lett belőle. Mákozdi Feri bácsi, költő, műfordító, oda jött hozzám, szorongatta a kezemet. Könnyes tekintettel mondta, utoljára ez 56-ba érte el. A félelem ott egy pillanatra felszabad. Volt, aki Pestről jött le, hogy megnézze. Jött vissza késő esti gyorsvonattal, leállították a kocsit nyílt vágányon. Azt hitte, hogy már a rendőrök jönnek, és szedik össze azokat, akik látták. Helyben Tiszaföldön is játszani akartuk. Akkor már a debreceni bemutatónak a híre eljutott Pestig. Onnan már ment a drót a megyéhez, onnan a járáshoz, a járásból a Tiszaföldre, hogy ne engedjék. Ott már nem engedték.
2: Tulajdonképpen ezt a formai hibát hozták fel, hogy nincs betanulási engedély. És még nincs betanulási engedély, addig nem lehet játszani a darabot. A joggyakorlatban ez nem is volt, hogy betanulási engedélyt kell kérni.
1: Ezen a megyei napilap szerkesztője felháborodott, írt egy belső vezércikket, hogy ezt nem engedélyezik. Ő számára ez érthetetlen.
2: Erre behívatták a párbizottságot, és azt mondták, hogy elcsapják. És egy bemutató után azonnal leestiltották. Nagyon kemény, a zaklatások sorozata volt, végül is eltiltottak mindentől. Evel párhuzamosan Rákosi Gergely szatirájából, az óriástökből csináltunk előadást, amit szintén betiltottak. A sztalinizmust, illetve Rákosi rendszert bíráló szatira volt, végképp eltiltottak.
3: Az első előadás, amit láttam, és ami óriási erővel hatott rám, az 1971 nyarán a Szelidi tópartján esett meg. A rekkenő nyári hőség, rengeteg ember, alig lehetett szabad helyet találni. Én segítettem nekik a színházi előadás előkészítésében. Elég bohókásan nézett ki, míg mindenki gatyába, fürdőruhába, napvédővel, napszemüvegbe, addig a játszók nyakig beöltözve, smokingba, cilinderbe és kemény kalapba igyekeztek magukat meglehetősen bizarr és feltűnő módon festeni. Valami döbbenet volt, amit kiváltott az ő látványuk. Megkezdődött az előadás nagy csindarattával. Persze nem voltak különösen zeneileg képzettek. A legerősebb hangszer egy trombita, valamint egy nagy dob volt. 71-ben a vietnámi háború napi téma volt, verték a dobot, fújták a trombitát. Aztán ebből a kaotikus hang- és képzavarból egyszer csak kivált egy szereplő, aki a kikiáltó szerepét játszotta. A vietnámi háború, az emberek egymás iránti és a világ dolgai iránti közömbössége ellen protestáló előadás volt ez. Mint egy grund focistái között kialakultak a szerepek. Nem volt kiosztott szereposztás, de amikor a grundon fociztunk, akkor tudtuk, hogy ki áll be a kapuba, ki a csatára, vagy a center, és ez így ment. Magunk csináltunk a színházban mindent, és nagyon fontos elv volt, hogy nem írott darabokat, tehát nem irodalmi vagy dráma irodalomból vett műveket akarunk játszani. Egyrészt erre alkalmatlanok voltunk, ezzel tisztában voltunk. Másrészt nem tartottuk elegendőnek vagy aktuálisnak, tehát mi mindenképpen egy aktualizált mondani valót akartunk a nézőkkel közölni. Valaki előállt egy ötlettel, megpróbáltuk, elpróbáltatta mással kiosztott szerepeket, de ez egyik próbán megtörtént, a másik alkalommal már új témát vettünk elő. Na most a Tibor ezeket a témákat gyűjtötte, és ebből írt egy forgatókönyvet. Nekünk megvoltak a tipikus figuráink a játékban. A furfangos melós, aztán az együgyű melós, a főnök, az ő titkárnője, akkor úgy mondták, hogy középkáder, a művezető, aki a vezető és a munkások vagy a melósok közötti összekötő volt. Általában ezt a figurát játszottam én. Volt mindig egy ilyen zenészkének neveztük, akit talán a bohócnak vagy kommentátor, aki egyben néha-néha közönséggel összekacsintott vagy összebeszélt. Ő közöttünk és a nézők között volt egy összekötő. Ez a figura később fokozatosan megszűnt. A mondani valónk meg ennek a keretei egyre inkább az intimitást keresték. 70-től 86-ig hosszú út volt, amit mi színházi értelemben megtettünk. Megpróbáltunk a hibáinkból erényeket kovácsolni. A műsor készítés eleinte egy-két napig, aztán néhány hétig, esetleg két hónapig tartott, majd megnyúlt ez az idő egy évre, és általában az volt a jellemző, hogy egy évig készítettünk egy darabot. Szombat délelőtt Csepeli piacon megjelentünk egy kiskocsit húzva, félig beöltözve. Elkezdtük felállítani a színházi előadásunkhoz a paravánt. A lányok tolászkodtak, öltözködtek, megvillantottak egy-egy combot, ami aztán az ott gyülekező férfiak körében nagy tetszést aratott. közelebb merészkedtek, csípős megjegyzéseket tettek, szép vagy kicsim, kell lesz, mikor mehetek hozzá. Tehát élcelődtek a lányokkal, főleg az alakjukat illetően, körbevettek bennünket. Meg lehetett volna húzni előadásról előadásra egy kört, aminél közelebb nem jöttek, de távolabb se. Mi aztán mindamellett körbejárható színház voltunk, tehát tulajdonképpen majdnem 360 fokos körbeálltak bennünket, látható volt minden, úgynevezett kulisszák mögötti dolgok is. Piactereken, utcán, munkásszállásokon játszottunk, magunk kezdeményeztük az előadások megtartását. Nem pénzért játszottunk, magunk adtuk össze a pénzt az előadás megvalósításához. Lehetőséget kaptunk Csepelen az akkori tanács művelődési osztályától, hogy az egyik művelődési házba próbáljunk. Tehát ez például mindenképpen egy segítség volt a keretek között. De ez az akkori kulturpolitikának egy lényeges vonása is volt egyben, hogy lehetőleg ellenőrzött keretek között működjön mindenki, hiszen számba vették az amatőröket, lajstromozták őket, ez alól nem lehetett kivétel. Mi abban egészen biztos kivétel voltunk, hogy soha semmilyen megrendelt műsort nem csináltunk. Se hivatalos állami párt ünnepre, vagy egyéb ilyen dologra nem mentünk el szavalni különböző rendezvényekre. Mi a magunk által kitalált és megszerkesztett darabokat játszottuk el. Ezekkel az előadásokkal meghívtak bennünket különböző helyekre. Olyan művelődési intézményekbe léptünk fel, ahova az akkori időkben jeles színházi művészek nem igen tették be a lábukat. Küldetés tudat működött bennünk. Vidékre, rengeteg helyre elmentünk.
1: Tanárként dolgoztam, sok iskolás volt a színpad tagjai között. Azokat átították, hogy járjanak a színjátszókörbe. Tanári értekezleten, meg járási, megyei kihallgatáson, avval vádoltak engem, hogy kiforgatom a szocialista eszméket, az új gazdasági mechanizmus gondolatait, a szocializmust támadom, ellenforradalmi tevékenységet csinálok. Próbáltam vitatkozni, idéztem ezt, azt, amazt, de nem lehetett. Ez egy masszív vád volt. A végsőkig elmentek, vesztegzár alá helyeztek. Nem hagyhattuk el Tiszaföldvárat. Tanárként én kerestem havi 1700 forintot, felsófolták a villanyszámlát, hogy lehetetlenné tegyenek. Nyári hónapokban 3500 forintot kellett fizetni villanyszámlát. Igen nagy pénz volt. Minden vezető állásban levő ember pártkatona volt. A TITÁZ, az áramszolgáltató vállalat, annak a járási vezetője is pártkatona volt, egy párttag. Villanyszerelőnek azt mondta, hogy buherálja meg a villanyórámat és jó lapot. Ezek megtanultak konspirálni. Ahhoz, hogy az ember túlélje ezt a gyarmati helyzetet, ahhoz is rejtekezni kellett, de furcsa módon a hatalom is rejtekezett, nem akart személyessé válni, hanem uniformis mögé, a hivatali apparátus mögé bújt. A legkülönböző dolgok. Nyílt fenyegetés utcán. Az utolsó csepad pohárban az volt, hogy két rendőr széttépte a személyigazolványomat, akkor ezt szóvá tettem, megvertek, bevittek rendőrségre, tették föl négyen, ötten a keresztkérdéseket, kitették a gumibotot az asztalra, fenyegettek. De például nem volt sose házkutatás. Igaz, jó sokáig nem volt házam. Felmondtam, mint tanár. Nem volt állásom, lakásom, Pestre jöttem. Csöveltem. Úgy kellett elmenekülnöm. Azért választottam Pestet, mert dzsungel volt, és úgy tűnt, hogy jobban átvészelhettem a nehéz éveket. Vidéken maradni reménytelen lett volna, figyelt a rendőrség. 56-ban én 15 éves voltam. Nekem sok kortársamat, hozzám hasonló srácokat a legbrutálisabb módon lemészároltak, kivégeztek. Én nem tudtam eldönteni azt, hogy elég erkölcsöse a túlélésre beállni. Nem tudtam sírás nélkül elénekelni a himnuszt, azért, mert nem tudtam belenyugodni a leveretésbe. Ami történt 56 után,
2: ahogy leverték a forradalmat, amit össze-vissza hazudoztak. Ez olyan mélységes fölháborodással töltött el, hogy olyan erős érzelmi megrázkódtatásom este már mindig. Nem tudtam eldönteni azt, hogy jogom van-e túlélni ezt. Én ebbe éltem, hogy számomra az ellenállás mércéje ez volt. Ehhez képest ezek a kis afférok, hogy betiltanak egy darabot, nincs állásom, nincs lakásom, hát ez semmi volt. Meghirdettem a csepeli gyárban, meg az iskolákban, hogy akit a színház, meg a vers érdekel, jöjjenek, jelentkezzenek, elkezdtem dolgozni. A rengeteg betiltott darabról nekem valójában nincs írásom, ami részben az én lustaságomat, illetve kompromisszum hajlamomat is mutatja. Amit meg leírtak, mert azért van dokumentum, abban meg az derül ki, hogy apró cseprő formai hibát keresnek. Megtanulták a felelősséget hárítani, megtanulták a személyességet kizárni az intézkedésből. Időnként a munkahelyemen megjelentek, a kiberek érdeklődtek a igazgatónál vagy a pártitkárnál, hogy milyen ez az ember, lehetett érzékelni utána, hogy megváltozott körülöttem a légkör. Mégsem maradtam kenyér nélkül. Csepelen az igazgató egy volt AVH-s volt, akinél megjelentek a Kádár kiberei, és akkor azt mondta, hogy ezek a mai nyikhajok akarnak engem oktatni. Tulajdonképpen így nem rugott ki azonnal. Sokan ismertek. Ne csináljunk belőle mártért. Ez volt a hatalom taktikai, próbáljuk megfélemlíteni, próbáljuk beépíteni, próbáljuk megtörni. Nagy publicitása volt a működésemnek, nem akarták a botrányt. A puha szocializmus lényege az volt, hogy azt mutassák, hogy itt minden rendben van. Nyugat el is hitte, hogy mi a legvidámabb barak vagyunk. A legvidámabb baraknak tüntettük fel magunkat, hogy megkapják azt a dollár kölcsönöket, amit elosztottak maguk között, meg áramlottát a Szovjetunióba, és amit most nyögünk, és így most a Nyugat-Európa segédmunkásai leszünk. Az AVH-sokat a kulturális területre, meg pedagógia területére nyomták, amelyik már alkalmatlan volt erre, azokból lehettek a zöldségesek. Az elbocsájtott légió, a gyilkosok, a sorozat gyilkosok, akik a fegyvertelen tömegre lőttek, a védtelen embereket kínozták, azokból könyvkiadók lettek, kollégiumi nevelőtanárok, népművelők, stb.

0: Egy alkalommal a csepeli vasmű előtt rendőrségi engedéllyel tartottak egy előadást, és munkásőrök egy munkásőr temetésről hazafelé jövet, meglátták ezt a gyülevész csapatot, ráadásul amerikai zászlót lobogtattak, ami annak a vietnami műsornak egy szerves része volt. Mindenféle engedély bemutatása ellenére bekísérték a szereplőket a rendőrkapitányságra, hogy ezeket le kell tartóztatni rendszerellenes izgatás miatt. Megmutatták, hogy itt szabályos engedély van. Sikerült nagy nehezen kimászni a csávából. A műmama az előző darabból nőtt ki, a Commedia dell'Artezzo korszakunknak a csúcsa volt. Hatan játszottunk, hatan alkottuk akkor az utcaszínházat. Három fiú, három lány. Kitalálta az egyik fiú, hogy van neki egy ejtőernyője, és hogy lehetne használni ezt az ejtőernyőt kelléknek. Nagyon jó anyag, légies, könnyed, áttetsző, azért takar is. Szóval volt egy varázsa, és elhozta egy próbára, és dobáltuk, alábújtunk, játszottunk vele. Felhasználtunk valamit, egy ötletet, nem egy ejtőernyőt, hanem egy áttetsző, nagyon kellemes tapintású textíliát. Kunyeráltunk a csepeli Kender jutától 200 méterre való ilyen anyagot, amiből megvartuk ezt a hatalmas tölcsérszerű díszletet. A szereplők bemutatása. A műmama, akit egy férfi játszott, aki a nyílt színen a nézők szeme láttára férfiból átöltözött nővé. Ő volt a főnöknő, volt egy művezető, ez volt a Tibor, volt egy tűzoltó, ez voltam én, volt egy melós. Hogy úgy kezdődött az előadás, és most úgy mondom el, mintha a nézőtéren is ülnék egyszerre, meg játszanék is. Van egy függöny, és előtt áll két alak, nagy kabátba, az egyik az kibontott nagy hajjal, a másik bőröndel, kalappal. Egymásra néznek, bebújnak a függöny alá, eltűnik ez a két mászó figura a függöny mögött. Hátra mentünk az Ervinnel, és ezt a függönyt, ami tölcsérszerűen volt megvarva, de méreténél fogva nem lehetett látni. Hátul egy körgyűrű volt, amit fölemeltünk, és hátra húztunk. Kinyílt, mint egy virág, egy kehely, egy hatalmas tölcsér, a nézők felhördültek. Olyan látvány volt, hogy percekig lehetett érezni a nézők döbbenetét, illetve azt a döbbenet kiváltotta vákumot. Ebbe a vákumba, meg amúgy a tölcsér is így kinyílik, tehát megszületik egy tér, mert ott egy sík áll a nézők előtt, és ebből hirtelen tér lesz. Ez egy kis varázslás. Nevezték ezt a díszletet sok mindennek. Azt mondták, hogy ez egy óriási kagyló, egy kürt, egy tölcsér, egy hasadék, egy nagy örvény, örvénytölcsér, aztán a végén csak így mondták, hogy olyan, mint egy hatalmas szülőcsatorna, egy nagy vagina, amiből előjönnek az alkotások, a lények. A filmben talán csak a Fellini merte ezt megtenni, hogy előjöttek olyan hatalmas mellű nők, amire mindenki vágyik álmába, de hát azért ezt kimondani nem illő. Mi ezt az illetlenséget ezzel a díszlettel elkövettük, úgyhogy mindenki ugyanarra gondolt, csak hát ezt kimondani körülírással lehetett. A műmama úgy nézett ki, hatalmas műmell, a hátsó felét is jól kipárnáztuk, felvett egy nagyon szép legelő zöld kosztümöt, egy fekete ridikült, ennek a szereplőnek bajusza volt. Elővette a púderos dobozt, kikente magát, száját kipirosította, és ott állt tökéletes nőiségében Szabó Ervin színjátszó, aki a műmama volt. Szegény Vizsnica Jerzy, hát sajnos ő is meghalt. Két lufit felfújt, és vizet töltött bele. És ezek voltak a keblei. Ahogy megmozdult, inogtak jobbra-balra, hatalmas sikert aratott vele mindenütt, nem maradt hatástalan az ő beöltözése, megjelenése. Én sem voltam közönyt kiváltó látványosság, tűzoltó létemre a sisakom egy teáskanna volt. A műmama nagyon kedves volt. Mindent elfogadott addig, ameddig nem ellenkezett vele. amíg azt mondták, amit ő akar, amit ő sugalt, vagy ami neki megfelelő volt, addig nem volt senkivel baj. Mihelyt kicsit is eltért, jött a bunkó, jött az oldalba vágás, jött a sziszegés, durvább jelenetekre is sor került. A műmamában visszaköszönt, hogy a módszerek már nem azok a rákosista verőlegényes módszerek voltak, hanem ez a engedd meg, szorítsd meg, meg a három T-s, tiltásos, tűréses, támogatásos valami. Mi mondjuk a tűrt kategóriába érezhetük magunkat, az embernek a viszonya a hatalomhoz, ez volt az, ami izgatott bennünket. Mi eljátszottuk azt, hogy hogyan lesz az emberből alattvaló, anélkül, hogy itt erőszaknak a szikrája is, vagy a morzsája is érezhető lenne. A keret történet Andersen mese a császár új ruhája. Vagyis ami nálunk is történt itt Magyarországon, hogy szőttük a nem létező szövetet, maga a műmama vitt bele bennünket abba, hogy hát nincs mese, le kell vetkőzni. A végén féltakarásokban nézők előtt a nyílt színen szorongva levettük a rajtunk lévő ruhákat, még nem elsötétült a tér és a világítást lekapcsolták.
1: A 80-as évek elején játszottuk a Nérót, ami egyértelműen a vörös hatalomról szólt, áll egy nagy vörös kolosszus. Az egyik gyilkossa megszólal, hogy jaj, mi lesz, hogyha ez ledől, maga alá temet bennünket. És mindig néztem, akik várnak az előadásra, ki lehetett szúrni, hogy ez besugó. Szóltam a szereplőknek, hogy most ezt a poént hagyjátok, vigyázzatok. Végül is, hogy aztán kik voltak a társulatra vagy rám ültetett emberek, azt nem tudom. Mikor az első feleségemtől elváltam, őtőle tudom, azonnal megjelentek ott a kiberek, hogy hát, ha haragszik rám, és mond rám dolgokat. Munkahelyén, társulatban, családéletben, mindenhová próbáltak bejutni, mindenhol próbáltak 3x3-ast szerezni maguknak. Állandóan a házkutatástól kellett félni, mikor visznek be, ettől szorongott az ember, nézte, hogy most kitültettek a nyakamra, ki a besugó. A félelemben élő ember nem tud gondolkodni. A félelem az gombóc a gyomorba. Állandóan külső támaszra van szüksége. Minden szülő, minden pedagógus tudja, hogyha megfélemlítem kellőképpen a gyerekeket, akkor messze-messze a saját képességük alatt teljesítenek. A félelemben élő ember az rendkívüli módon képességei alatt kell, hogy létezzen. Az emberi képességek olyanok, mint a egér foga, hogyha nem használja, akkor átnövi a fejét. Ugyanez van az emberrel, ha félelem megakadályozza, hogy a képességei szerint éljen, akkor a saját tehetsége kezdi őt rombolni. A félelemben élő ember nem tud odafigyelni a másikra. Nincs igazi kapcsolata a másikkal. Ráadásul, mivel képességei alatt kell éljen, önmagát se szereti. Elidegeredik a szeretettől. A félelem a legsátánibb érzés, ami létezik, és Krisztus a félelem ellen, a halál félelme ellen lép fel, és győzedelmeskedik fölötte. A Krisztus követők, keresztények vagy keresztjének, pontosan az Isten segítségével a félelmet győzik le. A félelem az alapvető eszköze minden hatalomnak, a gazdasági hatalomnak is, tehát a reklámnak is alapvető eszköze a félelem. Azt mondják, ez a legjobb. Az a legjobb. Mindenki ezt használja, és te rádöbbesz, hogy hopp, te nem a legjobbat. Nem azt, mint ezek a kitűnő emberek, akik odolmosolja a vigyorognak, hát abban a pillanatban te már alsóbb rendűnek érzed magad, és elkezded félni, hogy attól hol a helyem. Akkor én már nem is való vagyok ide. Tehát a félelmet ültetik beléd, a kisebb rendűségi érzést, a reklámok. Erre alapítanak. Nagy ne is tartsd magad embernek, hogyha nem Peugeot-val jársz. Soha nem volt kérdés számomra, hogy mi az, hogy szabadság. Sosem volt kérdés számomra, hogy vajon mi az emberi önállóság, emberi méltóság. Soha nem volt kérdés számomra, hogy igazságos hatalmi tömb nyugaton, keleten. Pontosan tudtam, hogy csibészek. Ahogy soha nem hittem el, hogy a Szovjetunió paradicsomot hoz ide nekünk, azt se hittem el soha, 56 után, hogy itten Nyugat-Európa és Amerika, szabad Európával az élem, az lesz a mi megváltásom. Számomra nem különösebb csalódás az, ami történt 1990 után. Mert nem hittem el, mert cserben hagytak be nekem. Gyerekkoromtól kezdve tudtam Trianont, hogy felszabdalták az országot. Nem vettem be ezeket az olcsó operett álmokat, amiket itt próbáltak ránk ereszteni. Csepelen, mint honismereti szakkör vezető, alapítottam a térszínházat. Sokáig inkognitóban működni nem lehet, egy színház mégiscsak a nyilvánosságra szánt műfaj. Végül is, mikor már előadásokat is csináltunk, akkor rendezője lettem hivatalosan is a színháznak. Csepelen nem sokáig maradtunk, vándoroltunk, végül aztán 1986-tól az Óbudai Zicsi kastélyban működünk. Az igazi kezdet az az volt, amikor bérletes sorozatot indítottunk, Csokonályest, Régi Magyar Est, Juhász Ferenc, József Attila sírja, meg egy mozgásjáték. A Béka-Egér harc, a trójai háborúról szóló Iliásznak a paródiája, a Csokonai mű, ez egy stílus paródia egyfelől, másrészt pedig vigeposz. Akkor zajlott a zsidó-arab háború. Óriási volt az áthallás. Az istenek összeugrasztják a kis népeket. Miközben az egyiket Amerika, miközben a Szovjetunió a másik felett támogatta. Egy pillanat alatt modellizált ezt a helyzetet. Persze, hogy a minisztérium színházi osztályának dolgozó, amikor ezt megnézte, utána úgy értékelte, hogy hát nagyon jól tudjuk mi azt, hogy ki az a buchhonor. Felelős hivatalban levő emberek még csak megvédeni sem mertek. Aki próbált megvédeni, ezt hamarosan figyelmeztették. Két előadás után az egész anyagot bekérik a Csepelművek szakszervezeti bizottságára. Azt mondják, hogy nem játszhatjuk tovább a Régi Magyar Estet, mert ez nyilvános hittanóra. A József Attila sírját nem játszhatjuk tovább. Kimentünk a régi sírra keresni. Ősszel volt, és véletlenül egybeesett. A sírja épp ott volt az 56-os pacelna, amit nem volt szabad látogatni. Ez is azonnal azt jelentette, hogy parazsat húztunk a fejünkre.
2: Húsz évvel ezelőtt benne voltunk abba a szocializmust építő világba, akkor ezt az előadást az szülte, hogy mi hogy viszonyulunk egymáshoz és a hatalomhoz. Tehát az adott helyzetnek való megfelelni akarás szüli az emberben, hogy eltorzul. Elveszíti önállóságát, egyéniségét, szolgává silányítja magát. Minden külső kényszer nélkül bennünket ez érdekel, mennyire válik alattvalóvá az ember. Hogy éli meg ezt az alattvalóságát, és próbál megfelelni, mint egy a konfliktusokat kikerülni, amik aztán végül olyan méretű konfliktusokba vezetnek, amibe lehet mondani, hogy ma Magyarországon élünk. Mély erkölcsi mocsárba. Sokat jártunk az országba, alig tudtunk eleget tenni a meghívásoknak. Stúdió K szervezett Pest megyébe egy Jókai Tájszínház címmel egy akciót, ahol ilyen kulturális küldetés jelleggel gondolták, hogy a megyében lévő olyan településeken tartanánk előadásokat együtt, ahova nem jutnak el a profi színházak. A Műmamával mi készen voltunk, mi kezdtük volna a sorozatot, 28 művelődési házzal volt szabályosan megkötött szerződés, jött egy értesítés, hogy a Pest megyei tanács művelődési osztálya meg akarja tekinteni, hogy mit is akarnak ezek itt Pest megyébe játszani. Hát mi erről nem tudunk. Tartottunk egy soron kívüli előadást 4 nappal az indulás előtt, telt ház előtt megjelentek a Pest megyei hírlaptól, a megyei tanács művelési osztályáról, a Pest megyei párbizottságtól is volt ott a kulturális valaki. Akik megtekintették hivatalból, azok elhúztak, elmentek. Majd másnap reggel egy küldönccel küldtek egy levelet, amiben közölték a művelődési ház igazgatójával, hogy nem tartanak igényt a Jókai Tájszínház előadásaira. Itt valami skandallum történt, valami egészen elképesztő beavatkozás, úgyhogy erőből letiltották az előadást. A stúdiókában akkor a Fodor Tamás személyes sértésnek vette ezt, és addig kilincselt, amíg végül is eljutott illetékes elvtárshoz, aki közölte, hogy vegye úgy, hogy nem lehet bemutatni ezt az előadást, hanem hát próbálnak meg valami mást. És azt mondták, és ez volt az akkori korra jellemző, nagyon rafinált módszer, hogy Pest megye kulturálisan még mindig jobban ellátott, mint az ország perifériái, tehát azt javasolják, hogy ha ezt a missziót akarják végezni, akkor talán inkább menjenek el. És ők szívesen felveszik a kapcsolatot az ottani elvtársakkal, és ebben minden segítséget megadnak. Tehát lássuk be, hogy azért Pest megye még mindig mennyire jól ellátott. Ez ördögi és rafinált volt, mint megtudtuk utólag, panaszra mentek egészen Acél Györgyig, hogy valaki a műmamába felismerni vélte az akkori Pest megyei párbizottság első titkárát, Cservenkánét. Egy az egybe úgy vette, hogy itt az elvtársnőnek a kifigurázása történik, holott mi az igazat megvalva se tudtuk, hogy Cservenkáné a világon van. Mindenesetre le lettünk állítva. Már jó ideje játszottunk olyan darabot, aminek irodalmi alapja volt. Az előadások valahogy mindig van kipontozottak lettek, biztonsági játékra mentünk, és akkor a Tibor azt mondta, hogy álljunk meg, hagyjuk ezt abba. Itt van a Kafkának a kastélya, ha ezt játsszuk, akkor megváltozik bennünk valami, és képesek leszünk újból játszani. A Bercsényi kollégiumban péntek este 5 órakor elkezdtük a kastélyt egyhuzamba, szombat reggel 8:30-ig eljátszani. Ez volt az utolsó előadásunk. Ezt követően nagyon nagy tehetetlenség érzés vett rajtunk erőt. Ettől kezdve nem voltunk képesek beindítani új játékot. Több mint 2 évig tartott ez az erőködés. Itt megálltunk. Ámítani nem akartuk magunkat, a közönséget legkevésbé. Kifulladtunk. Úgy éreztük, hogy ennek nincs értelme. Nem tudtuk életben tartani magunkat.

Semmi közöm nincs az általán oficiálisnak nevezett színházhoz, hál' Istennek. És az élet nagy kegyelme, hogy most, mint pályázati színház, 12 éven át úgy csinálhattam eddig, professzionista módon. Úgyhogy fizethetek a színészeknek, és napi 8-10, ha kell, 20 órába színházzal foglalkozunk, oly módon, hogy valójában egy teljesen más értékrend szerint, munkamódszerrel, szemlélettel, magatartással műveljük a színházat, és egy ponton sem hasonlít az államilag támogatott színházhoz. Ők állandóan azt mondják, hogy ehhez a mesterséghez exhibicionizmus kell, szerintem nem kell, sőt, direkt jó, hogyha valaki szemérmes, mert csak akkor szólal meg, hogyha nagyon mélyről jön. Kis társulat vagyunk. A társulatnak minden tagja, minden lényegeset dolgot tud a színházról. Vörösmarty Bujdosok című darabján dolgozunk. A szöveggondozás folyik, ami azt jelenti, hogy akik majd játsszák, eszközöket csinálják meg a díszleteket, azok most ülnek egy asztalnál, olvassuk a darabot, értelmezzük, húzzuk meg, szerkesztjük át. Tehát műhely munkaszerűen azt a dramaturgiai munkát végezzük, amit egy színházban, egy dramaturg, jobb esetben rendezővel, esetleg még egy író bekapcsolásával csinál. Itt a darab születésétől kezdve már benne van az előadásban a színész. Mindenki minden szerepet próbálgat, értelmez, hiszen ebben segít a másiknak. És ezzel már egy közös gesztusrendszer, jelrendszer is kialakul. Valójában itt találjuk meg közösen a stílusát az előadásnak. Nem egy vagy két vezető színészt másol a többi, vagy nem valami korábbi hagyományt másolunk le. Ott születik próbák során az az új jelrendszer, ami az előadásnak a lényege lesz majd. Ez egy kalandos utazás. Ködből ködbe. Én nem tudom soha, mi lesz a vége. Újra meg újra átéljük azt a történelmi tapasztalatot, hogy a félelemben a szabadság birodalmában. Újra félelemben, újra szabadság. Tehát ebbe pulzál a társaság. Ez adja a munkának a belső ritmusát. Itt van egy 30 éves színházi múlt, és egy jelenlegi színházi jelenlét, ami azt jelenti, hogy évi 10-15 ezeren látnak bennünket. Ami azt jelenti, hogy 14 darabunk van repertoáron, ami nagyon nagy szám. Rendkívül kevés az a kritika, vagy leírás, vagy elemzés, ami a munkánk esztétikumáról, a munkánk szakmai részéről szólna. Nem vagyunk jelen a magyar színházat regisztráló irodalomban. Nem létezünk. A minisztérium lényegében nem vesz róluk tudomást, bár pályázataink nyerünk pénzt, mindig jóval kevesebbet, mint amennyi a normális létezéshez kell. Ebbe a világba, ha te úgy akarsz létezni, hogy csak azokhoz az értékekhez ragaszkodsz, amihez a lelked kötődik, akkor egy olyan világban, amelyik lelketlen, mit csodálkozol, hogy ezt nem méltányolja. Bátorság kell és lemondás ahhoz, hogy dolgozzunk.

0: Soma, Periklész és a többiek. Fejezetek az alternatív színjátszás történetéből. Andrássy Attila dokumentumműsora. Megszólalt Butz Hunor és Luca Gyula. Technikai munkatárs Rigó Gabriella és Táncos Tamás. Zenei szerkesztő Kutasi Ferenc. Dramaturg Csaba Klári. Az első rész hangzott el.
1: A dokumentumműsor 2001-ben készült, és utoljára 2003. március 25-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvény módosítás része volt. A Fidesz nem vesz részt sem az új alkotmánybíró jelölésében, sem a megválasztásában. A párt közleménye szerint a Tisza párt önkényesen fosztotta meg tisztségétől Hende Csaba alkotmánybírót, utódját pedig úgy akarja megválasztani, hogy a jelölésre 2, a jelöltek megvitatására pedig 1 napot hagy. A Fidesz hozzátette, az üggyel kapcsolatban alkotmányjogi és normakontroll eljárás is folyamatban van, ezért az új alkotmánybíró megválasztását illegitimnek tartják. Újabb, immár a 7. embert tartóztatták le a Nemzeti Kulturális Alap ügyével összefüggésben, erről ír a Telex. A lapnak a Bács-Kiskun megyei főügyészség megerősítette, hogy az NKA botrány 7. gyanúsítottjának 1 hónapig tartó letartóztatásáról döntött ma a Kecskeméti Járásbíróság, azonban az érintettről nem közöltek információt.

0: politikai szempontok helyett a szakmaiság, az együttműködés és a gyermekek érdeke kerül középpontba. A tanárvégzettségű Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel. Az elmúlt hetekben az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban ő irányította a tankerületek és a Klebersberg központ átvilágítását. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így eldőlt, kik kerültek be egyetemre vagy főiskolára. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetők el, a felvett jelentkezők pedig SMS-ben is értesítést kapnak, ha korábban megadták telefonszámukat. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. Éjszaka csökken a felhőzet, holnap pedig a napos gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, a szél megerősödik. Hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható. Hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Részleteket hallhatnak Nádas Péter Párhuzamos Történetek című nagyregényéből, első rész.
2: Telített talpfák. Valamennyire ismerem, kérem, a helyi adottságokat, válaszolta magyar nem éppen barátságosan, amivel jelezte a kereskedőnek, hogy nem kíván a dolog mélyére menni. Nem csevegni kíván vele. Odakint verebek csipogtak a napfényen, és akkor az eltelt évek alatt lényegében nem változott semmi, hiszen mindig is verebek csipogtak a napfényen. Hosszan, nyugtalanul szemlélték egymást, és úgy tűnt, mintha az arcvonásai között kutakodó Gottlieb minden tartózkodása ellenére felismerné benne a rég látott fiút. Nevetett, miközben csöndesen utat engedett magyar szófukarságának, megmutatta elformátlanodott öreg fogait, a gyökérnyakra lesorvat ínyét, reggeliének a résekben és a kopott fogzománc barázdáin megtapadt maradékát. Minden reggel libazsírral megkent barna kenyeret evett, amelynek a teteje meg volt rakva karikára metélt veres hagymával, ezt azonban nagyon egészségesnek találta, teljes kávét ivott hozzá, jó sötéten. Minden szavával árad belőle a levegőn megrekkenő hagymaszag. Mondta, ha nem tudhatja, milyen célra lesz a fa, akkor sajna, ő meg nem mondja az úrnak, hogy van-e belőle. Addig a tollát sem tette le. Tréfának szánta, de nem volt más, mint a vidéki ember oldhatatlan kíváncsiskodása. Előbb tudni, ki ez, mi szél hozta erre, vajon nem gonoszak-e a szándékai. Engedelmével mégis körülnézek, szólt erre magyara rendelkezéshez szokott ember hangján, holott a haja tövéig belereszkedett a viszontlátás örömébe. Lúdbőrözött a háta, a combja. Bár látom, tette hozzá, sok fája egyáltalán nincs. Végül is az eltelt idővel találkozott, amelynek a mélyén ott hevert a vízből kivetett kisfiú gyalázatos teteme, amit a többiekkel együtt meg kellett nézniük. Nem tehették meg, hogy ne nézzék ők is, miként a többiek. Gottlieb az úrias hang hallatán aztán mégis gondosan letette a tollszárat, a biztonság kedvéért lezárta a tintás üveg tetejét. Látta, Pír

0: lepi el az idegen úr ábrázatát, s mint akinek ismeretlen eredetű haraggal szemben kell megvédelmeznie a tulajdonát, nem túl sietősen, de azért kirúgta maga alól a székét, fölállt. Robusztus termetű ember volt, az évektől épp csak megrodgyant a válla, hosszú, sötétkék kötényt viselt, amelynek nagy felső zsebéből kilógott a Schubler feje, az ácsceruza, a colstok, meg barna kordnadrágot, csíkos flanelinge, ujján fekete könyökvédőt. Rakodáshoz szokott göbös tenyerével vakon és szórakozottan tapogatott az íróasztalon. Sokféle anyaggal ténylegesen nem szolgálhatok, mondta a legkészségesebb, csak nem alázatos kereskedői mosolyával, s miközben pillantásával riadtan tovább keresett, elfelejtette befejezni a megkezdett mondatot. Talán a reggelente olajos fűrészporral felsepert, immár teljesen elfeketedett hajópadlón kéne megtalálnia. Netán valamelyik nyitott iratszekrény számlákkal és üzleti főkönyvekkel megrakott tetején. Hol a kalapom? Kérdezte félhangosan, mint egy mellékesen. De ennek a fának, amiről beszélek, folytatta egyszerre élénken és szórakozottan a megkezdett mondatot, a származási helyét akár igazolni tudom, kérem szépen. Olyan anyag, ami biztosan kielégítené uraságod minden igényét. Uszadékért ennyi pénzt még nem fizettem. Van rá tanúm, rögvest megmutatom, hogy mire gondolok, ha lenne szíves velem jönni. Csak nem kalap nélkül jöttem el, kérdezte közben félhangosan maga magától. De ha mégsem óhajtaná uraságod személyesen megtekinteni, akkor tételesen be fogok mutatni minden mást, ami még rendelkezésre áll. Nem sok, nem állítom, hogy sok lenne. Magyar nem értette egészen, hogy a zsidó mit beszél. Aztán mégsem tudta legyűrni a kíváncsiságát, s szinte belekiáltott saját körülményeskedő magyarázatába, nézem, kérem, csak figyelem uraságodat, de bárhogy nézem, szerintem mégsem méltóztatik idevalósinak lenni. Magyar erre sem reagált, nem óhajtott csapdába lépni, vagy belebonyolódni egy beszélgetésbe, és ezért egészen addig kitartott a hallgatással, amíg Gottlieb el nem indult vele a kijárat felé. Hallani lehetett a közeli bőrgyár kallóinak egyhangú csattogását, a távolabbi sejemfonó egyenletes zakatolását, és egy rocsót, amint pöfögve és köhögve húz a motorja a vízen fölfelé. Annyi újdonság volt ezen a világon, hogy a fatelepet nyugatról lezáró magas téglakerítés mögött szekér zörgött el. Követni lehetett, amint nehézkesen befordul a Farkas utcába, s ott aztán visszhangosan csikorgott, sikítozott a kerékagy a földszintes, csúcsos homlokzatú házak között. Magyar megmert volna esküdni rá, hogy lókereskedő cigányok szekere, és a rudas mellé fogva csikó üget. Minden olyan volt, mintha egyszer átélte volna már, és csak amikor az irodából kiléptek, vette tudomásul, hogy a zsidó tényleg nem visel fejfedőt. Ritkás őszhajzatába belekapott az éles szellő, és amint mentek lefelé a lépcsőn, megmutatta fejbőrének betegesen világító foltjait. Soha nem látta fedetlen fővel. Külföldön sokféle zsidóval érintkezett és dolgozott, egy ideig élesen figyelte is őket, mint aki arra ösztönzi önmagát, vegye észre már, amit észre kell vennie. Mégsem jutott eszébe, hogy kalapot kéne viselniük. gyermeki némaság szállta meg. A zsidó megsértette a szabályokat. Mint aki életében először észreveszi, hogy ő mindent úgy tesz, ahogy a rítus megkívánja. Visszatérve ebbe az egykori világba, ahol semmi nem változott meg, gyermekkori énje nem tudta, mit évő legyen egy olyan zsidóval, akinek a feje bőre ritkán lát napvilágot. Ennek a kérdésnek így viszont nem volt semmi értelme, és csak nem fel is nevetett hangosan. A kalap bajós hiánya megtörte a régvolt varázslatot. A sápadt bőrfoltok, a zsírosan összetapadó hajcsomók láttán viszolygást érzett, idegenkedést, amivel azért ki tudta elégíteni neveltetésének igényeit. Vagy Bellárdi zavarta össze az átkozott fecsegésével. Amit a telepen látni méltóztatik, magyarázta közben Gottlieb gyanútlanul, holnap, legkésőbb a hétvégén elviszik, mert csinálom kérem szépen a végelszámolást, hétfőn pedig végleg bezárom az üzletet. Ami megmaradt, azt Róhány fogja átvenni, ha tetszik érteni, kire gondolok. Nem fogja elhinni az úr nekem, de a Gottlieb és társa 80 éve lett alapítva. A Róhánynek pedig mindenki látja, én nem irigylem őt, sikerül megmaradni. 80 év, így igaz, ennyit élt a cég. Magyarnak nem ritkán támadt olyan benyomása, hogy ért ugyan ő az anyagokhoz, ötletei sem konvencionálisak, jó a térlátása, az arányérzéke sem rossz, sikeres szaktársaihoz képest mégis tétova, késve érkezik az elképzeléseivel. Üresek voltak a nagy kutyaházak, megint késve érkezett. A kifutók drótjain csüngő láncok úgy hevertek az alig kiserkedt kamillától és tyúkúrtól immár gazdagon fölvert földön, ahogy a kutyákat a nyakörveikről lecsatolták. Nem figyelt igazán a zsidó súlyos mondatára, a komondorokra gondolt, önmagán gondolkodott, a késedtségével foglalkozott, ami azt jelentette, hogy a fennálló viszonyokat idegen környezetben is elfogadhatóan interpretálja, de nem lát bennük igazán előre. Gyönge a vízió. Persze nem akar hazudni. Két évet még ugyanis ki kéne várni, hogy kereken ki legyen a 80. Most mégis bezárja az üzletet, amit a nagyapja nyitott, legyen emléke áldott, mert mégiscsak három generáció, ugye, három nemzedék munkája. Ezek szerint, válaszolta magyar félhangosan, az utolsó órában érkezem. Gott behűte! Ilyesmit mondani, vagy akár gondolni is, válaszolt karcos kis nevetéssel és nagy legyingetések közepette a kereskedő. Ki tudja, mikor jön el az utolsó óra, uraságot sem tudhatja, ne siettessük semmivel. Nevetgélése inkább arra szolgált, hogy e fájdalmas ponton immár ő hárítsa el a beszélgetést. Óvatosságból elhallgatta az idegen előtt, hogy a fia ugyanezen név alatt viszi tovább Coney Islanden a céget. Két kocsija is van. Két szép Fordja, amivel az árut szállítja. Végül is nem tudja, ki ez. Minek beszéljen neki? Magyarnak nem kellett hozzá sokat nézelődnie, hogy lássa. Itt ugyan semmi használhatót nem talál. Az esővédő tetők alatt legfeljebb elhagyatott raklapokat látott. törött stáflikat, távolabb némi tűzifát vagy gyalulatlan fenyődeszkát kinn a szabad ég alatt. A zsidót ellenben nem lehetett volna már leállítani, ment, sietett, vitte magával a reggeli hagymája illatát, az egyik lábára kicsit jobban sántított. Magyar a legszívesebben ment volna tovább a szerb fakereskedőhöz, akinek bontási anyagból mindig gazdagabb választéka volt a telepén. Egy mágjába 100 talpfát tesznek le a vasútnál. Nem figyelt rá, hogy a zsidó mit beszél. Innen látni méltóztatik, mindösszesen 2 hiányzik, hogy ki legyen a mágja, nevetett rá, mintha azt mondaná, mélyre én sem mennék a beszélgetéssel, de odáig azért érjünk el. Addig is szóval kell az urat tartanom. Holott magyar inkább arra lett volna kíváncsi, mit tett a zsidó a komondorokkal, s rögtön azzal vigasztalódott, hogy ezek nem lehettek azok a komondorok. Kérdezni nem akart, a kérdezéssel felfedte volna kilétét, és akkor az emlékezéssel terhes beszélgetés sem kerülhették volna el. Viszolygott a gondolattól, hogy ilyen intim közelségbe kerüljön a zsidóval, aki reggel még a fogát sem mosta meg. Bellárdi épp eléggé megfeküdte az elméleteivel a gyomrát. Halványan fölrémlett benne az ijesztő gondolat, hogy akkor még ez is őt igazolja. Bárhová néz, nem tud szabadulni Bellárditól. Talán azért is ment olyan messzire, hogy megszabaduljon tőle. Hiába szorítják vissza a zsidó elemet, ha a helyére benyomul a német. Ha egy Gottlieb föladja, akkor jön a Róheim, hogy átvegye a szerepét. Nem lehet megszabadulni az idegen elemtől. Az embereinek olyan szerencséjük volt, lelkendezett közben a kereskedő, hogy 2 hián mind kifogták, és hogy ilyen minőségű talfát az úr sehol nem talál. Nem is tudta, hogy kitől viszonyog inkább. Gottliebtől vagy Bellarditól, mindenkitől, ami azt jelenthette, hogy önmagától. Ez képes volt agyonütni a saját kutyáit, gondolta a zsidóról bosszusan, amivel olyan hatást tett, mint a tényleg tőle viszonyogna, és így bizonyítaná hűségét Bellardihoz. Stipicska szemmeringi üzeméből való, magyarázta az idegen úriember arckifejezésétől lassan elbizonytalanodó kereskedő. Ha ez ugyan mond valamit uraságodnak, hogy ne mondott volna. Csak hogy erre a simulékony modorú zsidóra bízva, még siralmasabbnak érezte a helyzetét ezen az elátkozott provincián, ahol olyan gondolatokat látott igazolódni, amelyek ellen tiltakozott. El innen. Ugyan miben reménykedett? Minek is jött ide? Róheimhez nem mehetett ilyen anyagokkal, Róheim nem foglalkozott. Honnan ismerheti a zsidó a Stipicska szemeringi üzemét? Nem fog szabadulni tőle, s majdnem azt gondolta ettől a tetűtől. Hiszen emlékezhetett volna rá. Megpróbálta udvariasan közbevetni, hogy ő szívesen megtekinti Stipicska talpfáit, de őszintén szólva se 98-ra nincsen szüksége, se egyetlen egyre. A zsidó úgy csinált, mintha nem hallaná, beszélt, hogy járassa a száját, holott magyar megerősítette, hogy ami vizet látott, az neki nem kell. Ilyen anyag a munkájához nem használható. Gottlieb nem hagyta. Élvezetet okozott csavarosan beszélnie. Érti, hogy ne értené. emelt hangon beszélt rá magyar minden szavára, világos, mint a nap, ha csak nem értette félre az urat, mert amennyiben 300 folyamkilométert számolunk, kevesebbet pedig nem számolhatunk, akkor ennek az anyagnak verőcétől bizonyosan vízben kellett utaznia, legalább egy hétig. Ugyan miként mondhat ilyesmit, vetette közbe magyar ingerülten, mintha épp ezen kéne most húzakodnia egy zsidóval. Nem értette, minek túloz a zsidó ilyen szemérmetlenül, ha egyszer a túlzás az üzleti érdekei ellenére van. Még Győrtől sincsen 300, akkor meg Verőcétől miként lehetne 200-nál több. Nem szeretnék vitázni az úrral, biztosan én húznám a rövidebbet, de tessék csak megnézni, és mutatta az ujjával a helyet, amely felé közeledtek. Azon a fán az úr, legyen 200, legyen 500, nem lát nyomot, vagy elváltozást. A vasút vörös pecsétje mellett rögtön látni méltóztatik Stipicska égetett pecsétjeit. Van neki a vasútnál jó embere, aki mindennek utána megy és elrendezi. Végül abban egyeztek meg, elmondja őszintén az úrnak, hogy kifizet a vasútnak egy jelképes összeget, ez 10 pengő lett, be is fizette rendesen, mivel a vasúti szabályzat szerint elemi csapás érte az anyagot, és amúgy is le kellett volna számítolniuk. És hogy az úrnak épp ilyen fára lenne szüksége, ez szinte csoda számba megy. Mert az egyik mágiát, tessék csak ide hallgatni rám, nem a menetirányjal szembeni jobb oldalon rakották ki, ahogy meglett nekik a mérnök által hagyva. Az embernek nem megy a fejébe, hogy lehetnek a világon ilyen véletlenek. Ez csoda. Ez egy csoda, de nem akar nagyot mondani, hanem az az igazság, hogy a bal oldalon rakták ki. Így került ki az ártérre, kérem szépen, de a víz sem egyszerre sodorta magával, hanem mindig szépen megindította, és megint csak teli szájjal nevetett hozzá, mint aki a víz elemi erejét és a sodrás alattomosságát dicséri. Minden nap 10-et, mindig a legfelső sort emelte el. Legalábbis így fogták ki nekem az emberek. De hogy a hiányzó 2 már nem jött utána a kutya fáját, kiáltotta teljesen váratlanul, ám rögtön meg is magyarázta az idegennek a kifakadását. Vagy éppenséggel elúszott az orruk előtt az a 2, amikor elsőre észrevették, és még el sem érték a farakást, amelyet a szélesen kiengedett zsindejtető nem csupán az esőtől, hanem a visszacsapódó permettől és az erős napfénytől is védett, amikor az árnyékból kibontakozó látvány magyart megállította. Ettől kezdve csak igen óvatosan, amúgy mellékesen merészkedett közelebb a fához. Ilyen talpfát nem látott még. Valójában nem hitt a szemének. Arról sem volt tudomása, hogy ilyesmi létezik. Nem is tudta felfogni, mi célból kéne egy talpfának ilyen tökéletesen megmunkáltnak lennie. Megint szerencséje lenne? Kérdezte magától, s rögtön tudta, átkozott egy szerencséje van. Mióta áll ez itt, kérem? Kérdezte nyersen. 4 éve? 5 éve? Várjunk csak egy pillanatra, nem akarok hazudni uraságodnak. Közben 2-szer precízen átrakottuk, ha ezzel mondok valami megnyugtatót. De rejtély, kérem, hogy mivel telítették, tessék megtapintani, tessék nyugodtan közelebb kerülni. Nem tudom, a titkot ki fogja a sírba vinni, de valamivel telítették annyi szent. Azért mondom, hogy átrakottuk, mert magam is kíváncsi lettem rá, hogy az anyag mozdul-e. Magyar valóban közelebb került, hogy a talpfák durvább és sötétebb vágás felületén tanulmányozhassa az anyagot. Legszívesebben rögtön megszagolta volna. Következtetni a tartósítás metódusára. De azért zavarta őt ennek az embernek a testi közelsége és a hirtelen támadt szakmai kölcsönösség. Első pillantásra sötétebb trópusi fának nézné az ember, gondolta. Ha 5 éve tényleg itt áll magának, mondta közben hangosan, akkor ez nem mozdul, és megint csak beleborzongott a véglegesség elképzelésébe, s hogy ennek az anyagára ő rátalált. Ettől nyugodtan alhat. Ebben biztos lehet, mondta nyersen. Mérget vehet rá. Amilyen marha vagyok, még én dicsérem föl neki a fáját, morogta közben önmagában, ettől a furcsa úri indulattól eltelten. Orosz meg sem tapintotta, fel sem mérte az anyag tulajdonságait rendesen, s kérdés maradt, hogy az ismeretlen telítő anyag vajon áthatolt-e a fa teljes keresztmetszetén. Ezt kerestem, gondolta közben halkan, s vajon ez a tartósítószer mit tett a bélsugarakkal, a belet elérte, kérdezte magában igen józanon. Amikor már mondta magának, hogy ez az, igen, erre gondolok, ha tükörbe vágja, a belet pedig ki kell vágnia, akkor vajon megmarad-e a megfelelő mérete, mintha valamilyen titkos belső forrásból tudná a választ. Igen, igen, s azonnal eldöntené, hogy ez az anyag jobb is lesz, mintha bontásból származó anyagot venne, vagy régóta pihenő szilvát cseresznyét. Épp az ismeretlen eredetű, tökéletes telítettsége és tisztasága miatt tetszett meg neki, s most ébredt rá, hogy a bontásból származó anyag szárasságával és ürességével nem is tudott volna mit kezdeni. Holott még csillapította is önmagát mondván, nézd meg közelebbről, ne izgulj fel fölöslegesen. Meg kérdés-kérdés hátán, vajon az ismeretlen telítőanyag nem hagy egy nyomot testen és ruhán? Nem lesz-e kellemetlen az illata? Megtaláltam. Ne siessd el a döntést, hiába ne lelkesedj. Felsírt volna tehetetlen örömében, ha nem áll mellette az idegen ember, mintha nyomban a húsában érezné a fát, és átélné különös sorsát. Ezt pedig frissen döntött állapotában telítették, mondta ki hangosan, s akkor tényleg marad a kérdés, mivel? Vajon mivel? Gottlieb is vele hümmögött. Ő pedig nem tudta volna megmondani, miként jön létre a mágikus pillanat, amelyet sem a véletlen nem terhel, sem a szükségszerű nem lapít szét a hihetetlen súlyával, habár mindkettőből marad benne valamennyi, mint a kicsapódott üledék. Utána kell néznie, vakon mégsem ugorhat a semmibe. Úgy látta maga előtt a végzetet, mint a különböző irányokból igyekvő és különböző irányokba haladó régi földutak találkozását a nyitott nyári ég alatt. Néha keresztezték egymást a régi földutak, máskor csupán érintették egymást, ismerősek voltak, vagy teljességgel ismeretlenek. Ezeken az elhagyott földutakon találkoztak a különböző égtájak felől érkező események. És amikor megvolt a találkozásuk, akkor egymásra közömbösen haladtak tovább. Gottlieb talán szintén a pillanat nagyszerűségében gyönyörködött. Ő sem fecsegett már. Elszótlanodott magyar oldalán. Semmi kétség, mellékvonalakon használatos talpfa volt, tölgy. Méretében vagy anyagában nem ütött el a szabványostól. Alig is lépett közelebb, nem merészelte volna azonnal megérinteni, nehogy a telített talpfákra jellemző ragacsos tapintás miatt csalódás érje. Ugyan láthatta a két szemével, hogy ilyen csalódás nem éri. Gondolatban már túl messzire ment, számítgatott is, a csalódás alig lett volna elviselhető. 2,50, s neki egy centivel nem kéne több. Főleg azonban a színével rendítette meg. Alaposan elsötétedett, az állaga viszont legalábbis szemmel láthatóan nem változott meg. Vagy talán gőzölték volna, és az első feltöltés után valamilyen adalékkal, mint egy kimosták a kátrány olajat, megszárították, majd egy pneumatikus kazánban igen nagy nyomás alatt mondjuk kreozittal és valamilyen finomított olajjal töltötték föl. Nem elképzelhetetlen. Növényi olaj lehet. És így aztán a tömörsége, húsának minősége nem változhat többé. Nem revesedhet, nem gombásodik. Bársonyos fekete penészként nem ül ki felületére a kátrány olaj. Sugármetszetben kell megnézni. Lenolaj lehet. Mies van der Rohe megbízásából maga is járt egyszer anyagot rendelni a híres szemeringi üzemben, ahol igazi kézműves munkát végeztek, és nem gyártottak nagy szériákat. Beszélt az ősöreg Stipicskával, s ahogy erre visszaemlékezett, az volt a benyomása, hogy tőle ugyan nem fog megtudni semmiféle részletet. Nyújtott, kelletlen hangsúlyaival, düllett és kifejezéstelen szemével, betegesen kiugró hasán feszülő kék munkaköpenyében Stipicska úgy hatott rá, mint egy különös bálvány, akit nem illik megszólítani. Hol követhetetlenül hadart, mintha csak azért beszélne, hogy ne értsék szavát, hol pedig hallgatott. Valójában egész életén át erősen tarthatott az emberektől, mindenkitől. Talán csak a fától nem tartott, mert attól félt, hogy az emberek mindenét elveszik, a fának ellenben mindent megadott, ami jár neki, vagy amit csak kívánhatott a fa. Tőle aztán semmit meg nem tudok, ha még él egyáltalán. El tudta képzelni, hogy milyen kellemes meglepetés éri, amikor a fűrészgéppel megnyitja a súlyos sötét tömböket, vagy milyen hallatlanul kínos meglepetések sorozatban. Az egyik talpa felületén mégis végighúzta az ujját, az orrához emelte, megszagolta, és igen halkan megkérdezte Gottliebtől, ismeri-e az anyag valamennyi méretét? Hogy ne ismerné? És Gottlieb ugyanolyan halk szavakkal sorolta, meg sem kell mérniük, amiből azonnal kiderült, hogy a szemmértékével csúfosan tévedett. A talpfák 10 centivel rövidebbek, mint amennyinek nézte. Szégyenében még közelebb hajolt, és olyan benyomása támadt, hogy olyasmit fog fel az orra, amit az ember minden nap többször érez, egy igazán köznapi vegyszer illatát. Ideálisnak találta viszont az anyag keresztmetszetét. Ő is ümmögött. Elüt a szabványtól, vagy rosszul emlékezem a szabvány méretekre? Morfondírozott, próbálta visszaidézni, meg rögzíteni magában a vegyszer illatát, egy illat, mely honnan lenne ismerős. Izgalmára újabb izgalom, mint egy más vegyületek illata közül igyekezett kiemelni, talán inkább szerves vegyületi, mint szervetlené. Valószínűleg valamilyen formaldehid származék. Elindult az ötletével, hogy a mágiát megkerülje, ám inkább azért tette, hogy a szaglásával és a tapintásával egyedül legyen, és közben mondogatta, mondogathassa, mégis milyen átkozott szerencséje van. Gottlieb nem követte, jelenlétével nem óhajtotta volna megzavarni a különös urat, akit sem az öltözéke, sem a viselkedése alapján nem volt hová tennie. Eszébe jutott még a belladonna, amit fejfájos úriasszonyok csepegtettek kockacukorra a lesötétített szobák mélyén, meg az atropin. De egyik mellett sem tudott megmaradni, mivel ott volt az alján az organikus vegyületekre jellemző éles illat. Soha nem hallottam, hogy Stipicska bármilyen talpfákat gyártana, szólt ingerülten a kereskedőhöz, amikor a farakás mögül előkerült. Ha egyszer ilyen minőségű anyag állít évek óta, állt belé a kérdés, mint a tüske. Akkor vajon miért nem vitte el senki? Mintha azt mondaná, engem te nem tudsz becsapni, barátocskám, ahhoz neked korábban kéne fölkelned. Talpfát Stipicska nem csinál, minek csinálna talpfát, válaszolta a kereskedő engedékenyen. De ez a jó ember azt mondja, ezt speciál a vasút rendelte meg tőle, a Magyar Államvasút. Megcsinálhatták volna Dombováron, de ugye extra igények merültek fel vele. Javítson ki, ha nem jól emlékezem, ezek valójában mellékvonalra való méretek. Így van, nincs miért az urat kijavítanom. Ha tetszik tudni, Verőce és Kismaros között van ugyanis egy erdészeti szárnyvonal, és azt kellett nekik terhelhetőbbé tenni, hogy is mondjam, hogy felérjenek a határállomásig. Muhácsból is csak határállomást csináltak, tette hozzá, de el is harapta a csak nem sírásig panaszos mondatot. Álljon meg a menet, figyelmeztette őt Magyar. Az keskeny nyomtávú, az egy szárnyvonal, s ahhoz tudta már 2 méteres talpfák kellenek. Ez pedig, ahogy mondja, 240-es. Ha az úr nem hisz nekem, megmérhetjük. Csak hogy nem én mondom, hanem úgy mondom, ahogy ez a jó ember meséli, nevetett a kis és sértett, hangját suttogási lehalkító kereskedő. Ez a jó emberem a vasútnál. Csapatszállításra tetszik érteni, azt mondja, csapatszállításra kellett volna a vonalat alkalmassá tenniük. Meg is csinálták aztán a munkát. Mutató ujjával diadalmasan fölbökött az égre, mármint hogy fölső parancs, mely valamennyiünket megment a kárhozattól, majd némán tárta szét a karját. A szokásosnál nagyobb és tartósabb talpfákat rakunk be. Azt mégsem változott meg semmi. Vagy úgy. Nem akartak vele, ugye, fölösleges feltűni. Na igen, akkor ez a magyarázat. Most már tetszik érteni. Ne lehessen belőle vádaskodás, hogy mi megsértettük volna a békeszerződésnek ezt a tételét. Miközben hallgattak egy sort, és nem tudtak mindketten nem arra a méltánytalanságra gondolni, ami a hazájukkal esett meg, amikor a békeszerződéssel a területét megcsonkították, az anyaggal szembeni bizalmatlanság utolsó morzsáitól is megfosztott mérnök megérezte, hogy az elkövetkező órákat igen nehéz lesz türelemmel áthidalnia. Szinte gyöngéden, meghatottan, segélyt kérően pillantott az idős kereskedőre. Legszívesebben helyben fölnyitatta volna vele a fát. Szerette volna finoman leszelni a végét, lássa a keresztmetszetét, majd ketté nyitni, hogy lássa a sugármetszetét. Talán a Gottlieb még nem szerelte le a műhelyét. Működnek a gépei. Miként működhetnének, hiszen azért van ilyen fenyegető és kietlen csönd a töltés fölött, mert nem működnek. Különben is jobb egyedül maradni az ilyesmivel. Utólag megértette persze a zsidó összes töltelékszavát, átláthatóvá vált a fecsegésével, bár ő maga nem talált volna szavakat a viszonzáshoz. Madarat lehetett volna fogatni vele. És ezzel vissza is tért a polgári egyenlőség megnyugtató érzetéhez. Hálálkodással előre sietni nem lett volna kedvező, hiszen az anyag áráról még nem beszéltek. Túl magas nem lehetett az ár, ám a puszta gondolatra megint beliállt a félsz. A zsidó biztosan csapdát állított. Kérdezte, a Gottlieb úr egyetlen talpfát el tudna elvitetni hozzá a műhelyébe? Hogyne, szíves örömest. Most úgy látja, mind a 98-ra szüksége lesz, a döntéshez azonban legalább egyetlen egyet alaposan meg kéne vizsgálnia. Az árától nem kell tartania az úrnak, válaszolta a kereskedő olyan hangon, mint aki hirtelen semmit nem ért. Milyen műhelye lehet már ennek az idegennek itt? De hogyne, megérti, zsákba macskát nem vehet az úr, persze, ahhoz mégis tekintélyes mennyiség bólintott hozzá, s valamilyen mélységes bizalmatlanságtól eltelt hangon kérdezte, hová kellettik a talpfákat küldeni, mert ő próbának azért legalább hármat elvitetne hozzá. Korábbi kíváncsiságának tárgya, az ismerős név és az ismerős cím hallatán aztán nem látszott az arcán meglepettség, mert nem volt meglepettség. Nincsen ugyan már állandó embere, de kerít valakit a szomszédságból, aki magyar úrékhoz elviszi. Lelkében Gottlieb leforrázva állt. Titkon és értetlenül vette szemügyre a másik ember érzékeny, pirulásra hajlamos fehér bőrén a kék árnyékokat, a sötéten felvöröslő erős haját, és nem tudott nem arra gondolni, hogy a vöröshajú emberek mind ravasz rókák és gonosz csalók. Közben néhány szót váltottak, hogy mégis mi lenne az ára, mint egy irányt adtak egy későbbi alkunak. Nem volt fölérhető ésszel, hogy a fiatal férfi mit és miért tett, akinek már a nagyapja tőlük vásárolta a fát. Az apja is tőle vásárolta, nem a Róhánytől, nem Golykó Drogótól, és egy szempillantás alatt látta az arcán az apja és a nagyapja régen elfeledett arcvonásait. Hiszen az ő kisfiának osztálytársa volt a Koronaherceg utcai polgáriban. És ezektől a hiába való kérdésektől és nem csillapítható méltatlankodástól megnyílt a sorsa. Rászakadtak a mindennapjai. Meglátta maga előtt a kisfiát felnőtt férfiként, a szerencsétlenül járt, nyomorult kisfiát. Nem baj, majd órásnak adják, így tervezték. amitől nyűszített a lelke. Meglátta a szép, erős feleségét abból az időből, amikor még nem volt tébolyult. Hibbant volt már lánykorában is, de nem gondolta volna senki, hogy asszonyként majd megőrül. Mégis önmagának tett súlyosabb szemrehányásokat. Érezte a tapogatózva közeledő végórák fenyegetését, a teljes szellemi elsötétedést. Nem ismerte föl a magyar fiút. Nem, hogy a kalapom nem találom, s legnagyobb szégyenemre hajadon főt állok az én teremtőm előtt, akinek a neve legyen áldott mindenkoron, hanem arra sem emlékszem, hogy föltettem-e reggel a saját kalapomat a saját fejemre. Mulasztása oly zavarodottá tette, a másik ember jelenléte és érthetetlen viselkedése oly mélyen felkavarta és fölsértette, hogy mindebből az arcán igazán semmit nem mutathatott be. Amikor a kétségbeesésével végre egyedül maradt, és a verebektől zajos udvaron visszasántított az irodájába, fütyűrészni kezdett, ám ez nála közel sem a vidámság jele volt, hanem inkább a tarthatatlan feszültségé. Jó, akkor ez az óra is elérkezett. Legfeljebb azzal vigasztalódhatott, hogy jó, akkor mégis túladott a fán. A mérnök pedig a töltésen sétált föl a hajóállomásig. Leült egy nagy kőre a révészek kis pavilonja mellett, és nézte, amint a komp csak nem üresen megérkezik a szigetről. Nagy csikorgásuk közepette csúszott fel a kövezett partra. Először három nyugtalan lovat vezettek le dobogva, habfehér inges szerb cigányok. Nem volt a tájban tárgy, mely ne a múltat mozdította volna el. Erősen tűzött a nap, s a víz korai páráiból ebben az órában már nem maradt a mozgékony felszín felett. Fölszállt, elillant, barna, kék, fehér foltokkal ragyogtatta a víz sodródó tükrét az ég. Voltak másodpercek, amikor mélységesen mélyet fordult a táj. Mert úgy érezte, mégis minden szemzőnére vonatkozik. Neki ábrándozik a tölgy színének elsötétüléséről, s nem értette, mi köze lehetne hozzá. Bellardit pedig minél előbb elfelejteni. S hogy azt a bizonyos mély lilát, amely a legtömörebb felszíneken, a göbökön és a csomókon válik láthatóvá. Vajon a felnyitott fa vágási felületein megtalálja-e? Egyetlen fehér főkötős asszonyt nem látott a kosarakkal felpakolt gyalogos és biciklis asszonyok között, akik hangosan locsogva, egymás szaván átkiáltozva követték a lovakat a partra. De az édesanyjának még korai is lett volna visszaérkeznie a szigetről, négy előtt soha nem jött. Ezek a magyar asszonyok voltak, messziről látta, a katolikusok és a reformátusok másként viselték a főkötőjüket, meg a sokác asszonyok, akik nem az álluk alatt, hanem a tarkójuk felett kötötték meg a homlokukra feszített fehér vászonkendőjüket, amit azonban kizárólag munkához illet használniuk. A mohácsiaknak a túlsó parton voltak a legtermékenyebb földjeik, a pásztoroknak és a halászoknak a szállásaik, a tehetősebb német gazdáknak pedig az úgynevezett bokortanyáik, ahová nyáron mindenestül ki is költöztek. Magyar gyermekkorában gyakran szorongás környékezte a gondolatra, hogy a sok egyformán öltözött és harsányan egymás szavába kereplő asszony között vajon fel fogja ismerni a tulajdon édesanyját. A korlátnál állva megint elbámészkodott a kompon, és soha többé nem találja. De nem engedték, hogy rettenetében hangosan bömböljön a lovak, az égig rakodott szénás szekerek, a biciklik és az emberek között. Fiú létére képes pityeregni, nevetett rajta egy valamilyen német asszony megvetőn. Milyen férfi lesz az ilyenből? És az anyja a gyűrűs kezével valahonnan azonnal előkerült, és a szájára vert. Semmilyen, ha így szabadjára engeded, nem lesz ebből férfi. Mégiscsak eszében tartotta Bellárdit, és a szeretőjét sem felejtette el, akinek egész éjszakán át halszagú maradt a karja. Azt sem felejtette el, hogy a magyaroknak minden kis vába ki német, mert a gyűlölködésük miatt egy fogalom korrekt definíciójára sem képesek. Bár e pillanatban maga sem tudta volna Bellárdinak megmondani, hogy magyarként vagy németként gondolkodik-e önmagáról. Vajon magyarként ostorozza-e magában a magyar elemet a pongyola fogalmazás miatt, vagy a német vére tiltakozik a Grópheit miatt, és akkor mégiscsak Bellárdi beszél ki belőle. A vér szava, mintha nélküle eszébe sem juthatott volna ilyesmi. A vér. Nappali rémlátomások gyötörték. A sötét kendőt viselő magyar asszonyoktól még inkább rettegett. Alvat vérrögök. Azzal riogatta önmagát, hogy a német asszonyok egy szép napon kiverik maguk közül a gyűrűs kezükkel. Nem tűrik meg, ha nem sikerül elég jól viselkednie, és akkor a magyar asszonyok fogadják be a lábuk közé. Ez volt a nagy kövér dédmama, a kimarjult lábán az átvérzett, átgennyesedett, büdös kötéssel a konyha mélyi dikóján. Már meg nem gyógyul a lába, mert a magyarok derékig mosakodnak, még jó, ha megmosdanak, hogy azt a kötést ki ne tudnák mosni, hallotta elégszer. Leginkább vasárnap reggel csapkodják meg a felső testüket, akkor is csak a kútnál, a magyar nők pedig még a lajbiukat vagy a kisingüket sem vetik le hozzá, bűzlött a vér. Mosdás közben ő maga sem merészelt volna benyúlni a feneke hasítékába, nemhogy a lukába. Nem is gondolt rá, hogy nem lenne szaros a gatyája, ha a fenekét kimosná rendesen. Nem volt rá anyai engedélye, s a kollégiumban épp elég baja lett vele. Még érettségi után sem kapott a fitymájára sehonnan engedélyt. Ez a finoman mély lila, amelyet az első pillantással csupán a leggyakorlottabb szem vehetett észre a tölgy sötét szürkével megfuttatott sárga felszínén, ugyanakkor halálos fenyegetést is jelentett. Nagy sokáig maga előtt is szégyenkezve tette meg, elfordult, amikor visszahúzta a makjáról az előbőrt. Lehetett annak jele, hogy a víz mégis bevette magát a fa szerkezetébe, és most tovább dolgozik benne. Megvesz egy olyan anyagot, egy olyan anyagba szeretett bele a szemzőné miatt, amelynek nem ismerheti a belső tulajdonságait. Próbálta elképzelni kettőjüket az üres pozsonyi úti lakásban, mindig újra elképzelte, mit tehetett volna az asszonnyal az alkonyatban, ha nem engedi elmenni. Úristen, mit meg nem tehetett volna, mondogatta, mintha karján nyomot hagyott volna az asszony keze, ahol az érintésével megerősítette őt érzéseik kölcsönösségének tudatában, amit most elszakít. Mindent megtehetett volna, de semmi más nem látott ott, mint a mennyezeten a sárga vízfényt. Annyira megerősödött a kívánsága a hűvös kövön ülve, hogy nem tudta, vagy inkább nem akarta elképzelni, mi történhetett volna, ha utána nyúl és visszatartja. Ne menjen el! Minél inkább nem képzelte el, annál inkább megerősítette abban önmagát, hogy ezt a nőt nem tudja nem kívánni.
1: Elhangzott Telített talpfák első rész. Párhuzamos történetek című nagyregényéből Nádas Péter olvasott fel. A felvételt Varga Károly és Maksai Helga készítette, szerkesztette Bán Magda. A hangfelvétel 2005-ben készült, és utoljára 2017. október 22-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt hétfőn ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Kossuth Rádió Budapest, 22 óra.
3: Jó estét kívánok! Hírek következnek 4 percben. A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi, több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvénymódosítás része volt. Az Alkotmánybírósághoz fordultak a Fidesz és a KDNP parlamenti képviselői a 17. alkotmánymódosítás miatt. Az indítványban a többi közt azt kérik, hogy a testület állapítsa meg, hogy a múlt vasárnap életbe lépett törvény több rendelkezése nem felel meg az eljárási követelményeknek, ezért azokat visszamenőleges hatállyal semmisítse meg. Emellett indítványozták, hogy az határozat meghozatala előtt a szervezet kérje ki az Európai Unió bíróságának véleményét. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervezet szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt és nem fordítva. Az ÁSZ ugyanakkor üdvözli a működésére és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát, de hangsúlyozta, hogy a kormánynak tiszteletben kell tartania a hatalmi ágak elválasztását. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Idén a Szegedi Tudományegyetem osztatlan tanári szakára kellett a legtöbb pontot, 492-t elérni. Az ELTÉ-n erre a szakra 486 ponttal lehetett bekerülni. Ezt követte a Corvinus Egyetem angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szaka 477 ponttal. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetők el, a felvett jelentkezők pedig SMS-ben is értesítést kapnak, ha korábban megadták telefonszámukat.

0: Én az időjárásról. Jelenleg 11 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 19-21 fokot mérnek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1013 hektopaszkál, gyengén emelkedik. Az ország nagy részén derült, délen azonban többnyire borult az ég. Arrafelé eső, helyenként felhőszakadás kialakulhat. Éjszaka csökken a felhőzet, napközben napos, gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 22, a Tiszató 26 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjfél után 2 perccel jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Adásainkat addig is újra meghallgathatják a Mediaklikken. Most 22 óra múlt, 4 perccel.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Macskakő, ponyva. Írta Lengyel Péter. A kocka elvetve.
3: Elérkezett a nagy esztendő, Magyarország fennállásának első ezredik esztendeje, melyet országos ünneplések idejéül tűzött ki a fényes múltra kegyeletesen visszatekintő nemzeti közérzület.
4: Sereglik az országba a vagyon az ezredévi nyári ünnepekre. Várja, hogy ölébe potyogjon néhány jól felkészült kasszabetörőnek. Így gondolok rá messze határon túlról, Oláországból, tavasz közelettével.
3: Így gondol rá a görög London városából, és készül kompraszálni a kontinens felé.
5: Így gondol rá a kassza király a Rivieran, és pezsgős poharát emelve búcsúzik az édes kis mamzellektől.
6: Így a falazó az Adria partján, miközben megváltja a vasúti jegyét.
7: Amsterdamban a gyémántköszörűs a kézkőben gyönyörködik. A háromszöglapok megtörik a németalföldi hideg fényt, s a szivárvány minden színében szórják szerte a poros műhely szerény szerszámai felett.
4: Indulok haza, lassan megmegállva. Nem tudom, hogy itthon egy találkozás földrengése vár, amely egy perc alatt kirázza fejemből a világ minden gyémántját és kasszáját, megváltoztatja az életünket.
3: Az ünnepi program már meg van állapítva. Eszerint május 1-én ő felsége Budapestre érkezik.
4: Én a nemzetközi gyorssal érkezem Váradról, stílusosan.
8: Robbanásig fűtött, duhogó-lobogó kazánú hajó a város. A mozdulás előtti pillanatban.
3: Május 2-án ő felsége személyesen megnyitja az országos kiállítást.
4: A mutatványos trupp már hajnalban megérkezett a vámhatárhoz.
9: A köröző listákon nem szerepel senki, idegen tulajdont képező ékszer, pénz vagy gyerek náluk nincsen, az engedély, hogy mutatványos sátrat üssenek fel a Népligetben a kiállítás idejére, kiadatott.
4: Befut a vonatom délben. Felhős, szél járt a meleg nap.
10: A pályaudvari készültség figyelemmel kíséri a külföldről érkező szerelvényt.
4: Papírjaimat vizsgálják.
10: Megállapítatik, hogy az előző hónapokat a Román Királyságban és az Orosz Birodalom területén töltötte el mutatványosként. Köröző listán nem szerepel.
4: Utamra engednek békével.
10: Nem mulasztódjék el a rendőri bejelentkezés.
4: El fog mulasztódni.
11: A hódoló felvonulásra, amely első Ferenc József királyunkat köszöntendi, ablakok még kiadók a Fürdő utcában az első emeleten, s tribünök a Lipót körút 10-es szám alatti korcsma helyiségben.
4: Kilépek a nyugati pályaudvar festékszagú üvegcsarnoka elé.
12: Egyetlen véget nem érő búcsú, örök ünnep, a kavargó hullámzó tömeg.
4: Bámulom, idegenek és mégis az enyém. Meglátod, ez a legjobb az utat.

0: Utazásban minden hazaérkezés új csodálkozás.
1: Jobbra-balra a befejezett nagy körúton az új macskakövek íve hajlik szét kecsesen.
0: Nézelődöm. Eligazodom újra itthon.
2: A nagy körúti zsenge fácskák között a világvárosi tágas úttest forgalma, kocsi, villámos, társzekér, targonca.
0: Nem győzöm a fejemet kapkodni.
3: A városi utca látványa,
0: az elmozduló idő,
4: az árnyékuk egy boltajtóban, járdán.
0: Feketék és fehérek.
4: Tuli tarkák.
0: Egyszerre megpesdül bennem a vállalkozás kedve. Az élet. Megcsörgetem zsebemben a Napóleon aranyakat.
5: Férfi fehér neműek, fehér és színes sejemingek, lábravalók, gallérok és kézelők, zsebkendők, nadrágtartók, ingombok. Estei öltözetek. Smokingok.
0: Udorászom magamban. Kiki kukorékol vár a kakas. Úri élet fog itthon most elkövetkezni.
5: Kalapok, kesztyűk, nyakkendők, sétabotok, esernyők, illatok és szappanok. Névjegyek. Bőr, pénzes tárcák.
6: És körül a város. Nyomor és csillogás. Zűrzavar.
7: Okleveles szülésznők lakáson nyújtanak segít és tanácsot teljes titoktartás mellett.
5: Ápold arcodat. Napégetés ellen a legkellemesebb óvószer a Simonféle szeplőellenző. Ártalmatlan, fényes eredmény. Tessék kérni határozottan Simonféle szeplőellenzőt.
8: 18 éves házmesterlány álmodik korosabb vidéki úrról, akiben pártfogóra lelhetne.
5: Kalapok, főkötők, fejékek, művirágok, strucc és másféle tollak.
9: Pattanás ígérett, csupa idegasszonyok kapnak illatos levélkéket a régi városfalon belül s kívül első lakások zsalugáteres szobáiban.
10: Amanda, édes szentem.
11: Karolina, vágyódom az elmúlt napok gyönyörei után.
12: Jó külsejű fiatal masszőz ajánlkozik magányos uraknak. Házhoz megyek.
5: Szalag, plüsek, sejmek.
13: Tudni fogom a kötelességemet, Anton.
5: Vert csipkebetét és szegélycsipke.
14: Szeretem.
2: És maga?
5: Bársonycipőcskék könnyű aranyhímzéssel.
15: Ha 4 órakor ott nem lesz, ezt most látsz utoljára. Pál.
5: Ruhaderékdíszek gyöngyös paszományból. Porcellánvirágok.
10: Írja meg, mikor kijön.
11: Tárt karokkal elébe utazom.
15: Kacsóit.
2: Csókolja.
15: Az ön festfő adnagya.
0: Itthon van már mindenki. Megérkeztem én is. A leendő zongorás. De ezt akkor még nem tudom.
16: Itthon van Dajka doktor, a különleges vizsgálóbíró.
17: Itthon a baronesz.
18: Itthon Bóra.
19: És Buborék, a kenyeres lány.
0: Még nem ismerem őket.
16: Cselédlányok és bakák sétálnak egybefont kezüket lógázva az épülő nyíló nagykörúton. Itt van gróf és paraszt, a kanászok, a bojtárok, a hercegek, üstfoldozók és szántóvetők, bankfiú, parádés kocsisok, bocskoros oláok, nagykalapú tótok, örmények, zsidófik, urak úrfiak és válogatott cigánylegények.
0: Sűrű az élet.
2: Délután 3 óra.
0: Konflikt fogadok.
9: Megdördül az ég.
0: A ló homlokán csillag.
8: Csendes eső hullik tömegre, konflisra, csillagos homlokú lóra, mutatványos sátorra, szekérre a határban.
0: Csendes eső hull rám, amikor megállok egy új bérpalota kapujában a nagykörúton túl. 2 saroknyiról a Pannonia gőzmalom zakatolása hallik, s az utca hajlatát követve a körvasút jár.
9: Csendes eső hullik körvasútra, utcára, gőzmalomra, bérpalotára.
0: Mindkét szobát kiveszem, bulintok már odafönt a házi úrnak, a kiállítás egész tartamára. Üzlettársaim igényes emberek, csöndre, békességre van szükségük, mondom. A rendőri bejelentő adatait diktálom. Aga Szadeg az egyikre. Gondolok a görög névbetűs puha francia ingeire, bőröngyeire. A Kassa királynak is megmaradnak a névbetűi J.M. 2 hét múlva érkeznek a fővárosba, ráér a bejelentő iratokkal, Knorr uram. Mondom még, előre fizetek. Jelentkezni fognak.
14: Az ünnepi program folytatódik. Eszerint május 3-án a koronázási templomban hálaadó istentisztelet, melyen a királyi ház nőtagjai és az udvarhölgyek mind magyar díszöltözetben jelennek meg. Május 6-án fogadás az udvarnál. Május 28-án díszelőadás a Nemzeti Színházban.
18: Csacska Macska Nagy Kávéház és Mulató. Reggelik, ebédek, házikoszt. Café Chantant, szolid polgári és családi mulatság, ajánlva hölgy vendégeknek bizton. Tánc, dal, pupilla, az Adria tündére, kink és kálkasa, illúzionisták a csodás messzi India földjéről. Mamsel Clarendon Bóra, chanteuse excentrik. A cicák bájos jelenete, a hölgyviadal, hát és idegborzoló dráma. Látható az animatográf, a jövő század találmánya, valamint számos meglepetés minden este. Csacska Macska Nagy Kávéház és Mulató.
20: Sejem ágynemű, hímzéssel, áttört és vert csipkével. Hófehér batiszt hálóköntös.
18: A baronesz fejében a napi teendők listája pereg. Bárhogy szereti is a dolgát csinálni, reggelente egyszerre tör rá az élet minden gondja baja.
20: Pongyola indiai muszlimból igenbő és könnyű. A nyakat csipke szélű széles fodor köríti, ráncba húzva, és hasonló fodorból vannak az ujjak. Elől csipke fodor hull alá, és szalagcsokor tartja össze a pongyolát, melyet csak az ágytól a fürdőszobába vezető útra szokás felölteni.
18: A lányok hozzájárulásaiból ki kell kerüljön az élelem és a szobák fenntartása. Ezen kívül jön a szakácsnék, pincérek, takarítónők, kenyeres lány és mások fizetése, művésznék gázsia. A hideg meleg víz és a méreg drága villámos világítás költsége.
20: Fenyőillatú fürdősó, durva szövési mosdókesztyű, lilium szappan, mandulatej, mandulakrém az arc, a kéz és a teljes test ápolására. Fogpép, dentipurin szájvíz.
18: A havi megtakarítás a szent, a holnap álmainak záloga. A barna bársony zacskóban a tört arany minden elsején többet nyom.
20: Félsülő köpeny szalagdísszel, teknőc hátú hajkefe, hajégtű.
18: Minden nap reggel nyugtalanítja legjobban kettős szerkezetű épületének titka is. Vajon meddig őrizheti még akár a dajka doktor előtt?
20: A legjobb és leghíresebb piperehölgypor a La Veloutine.
18: Ezt a felhőt hamar elhessegeti. A vizsgálóbíró nyájas, atyaian jó szándékú.
20: Okos hölgyek csak is a Schindler félemmel tartót szeretik használni.
18: Az énekesnővel tavaly óta minden a legnagyobb rendben. Jó lány, csöndes lány, a morfiummal fölhagyott, s amiről nem kell, arról pártfogójának sem beszél. És ő mégis arra kényszerül, hogy kétfelé könyveljen.
20: Fekete sejeming, bugyogó alsószoknya és harisnyák. Vert csipkebetét és szegély csipke. Hímzés és tűzés. Fodrok.
18: Volna gondja elég pedig akkor is, ha csak abból állna a macska, ami látható belőle.
20: Szürke kasmír ruha fehér atlasz hajtókákkal, melyek fekete és ezüst hímzéssel díszítvék. Fekete gombos bőrcipők. Galambszürke, csipkés napernyő.
18: A baronesz hevesen érzi mindig minden percét a napnak. S itt a csöndes Duna utcában Egyszerre rátör a tömény pillanat. Egy lovas korvé imbolyog szembe az úton, magasan rakva kasokkal, szitákkal. Egy kinyúló vászonernyő alatt bolti csengettyű szólal. Nagy szalmakalapos lánykák labdáznak egy kézikocsi árnyékában. Középütt a ferencesek templomának tornya veti keresztje reggeli árnyékát a dimbes, dombosan találkozó öreg macska kőre. S legcsúcsa az asszony lába elé hull. Jobbról két emeletes házak. Reggel fényrezzenéseit szórják az ablaküvegek. Villanó hálót szőnek a fehér farácsok.
1: A Knorr-Szabó otthonában, a Pannónia utcában, ahol odahallik a gőzmalom zakatolása és ahol a körvasút jár, megjelenik a kettő, akiknek szobákat foglaltam.
21: Knorr Marika, a Szabó lánya, a nappali függönye mögül lesi az érkezésüket, és elakad a lélegzete az egyik lakójuk delejező, férfias szépségétől.
22: Barna haj, szőke szakál, olvadó pillantás, hódító elegancia. Bőröngye finom, aranyozott névbetűs.
21: J.M. Ó.
23: A másik úr barna bőrű, göndörhajú, külföldi. Csomagján a monogram A.S.
1: A harmadikkal a nagy életű Hatvani utcán folytatok tárgyalást a déli korzó idején.
24: Eljárni a nagy bazárba, munkás ruhában, szép kékes heget előállítani az álcsúcsra, nem borotválkozni, nem mosakodni, addig kuncsorogni, amíg valami munka akad, nem válogatni, felderíteni, beépülni.
1: Jó magam meg csak majd tüzet nyeleg fúvok a ligetben, mutatványosaim között, míg eljön a nagy kasszabetörés immár jól előkészített pillanata.
25: Knorr Emil, a Pannónia utcai szabómester, törvénytisztelő polgár, aminőkön a hon biztonságos ereje alapul. Annak rendjes módja szerint saját kezűleg viszi a rendőrségre finom lakóinak bejelentő papírosait.
26: Hol is azok iktattatnak, sejükre tétetnek, áttekinthető rendbe az ünnepi ezerek közé.
1: A véremben a rejtekezés. Az életem kettőssége, ahogy mindig.
27: Búvár utca.
1: Földbe bújt viskó előtt szekér áll, lova kifogva.
27: Beszögezett falkapu, az apró ablakok a járda szintjénél kezdődnek.
1: Ha most meg akarnád keresni, a Báthori utcát találnád a helyén. Körülbelül azt az épületet, amelyik a begyűjtési minisztérium volt. Amíg volt. Az ilyenek elmúlnak. A szoba ablaka a hátsó utcasor felé nyílik, s tudom, hogy laza kerítésmászás árán az új országház mellett kijutok a Duna szabad rakpartjára.
27: A földsüket töpörödött vénházi asszony nem is hallott még rendőrségi bejelentőről.
1: Eszményi helyen van a szállásom. Mindenhez közel, s szerény, földszintes névtelenségben mégis.
20: A nagy bazár.
24: A falazó egész nap cepel. Gramafont, lazacot, báli cipellőt és sörétes puskát. Ehhez nap mint nap ott kell lebzselnie az üvegcsarnokban.
20: Vadászfelszerelések boltja. Kegyszerárus.
24: Nyújtja a markát alázattal.
20: Cipőáruk. Mérték utáni megrendelések pontosan teljesítetnek. Csemegés. Ékszerész.
24: Megbízható, sohasem tolakodó.
20: Ékszerész ajánlja dúsan felszerelt arany, ezüst, drágakő és óraraktárát. Ezüst evőkészletek nagy választékban.
24: Elhanyagult külsejű, mindig borostás, jó akaratú emberré alakul a szerep kívánalmai szerint.
28: Pécsi sörház. Házias ételek, eredet és veháti ser, fedeles kupákban.
29: Tányérhúst.
28: Igen, uram.
29: Marha pörköltet kérek.
28: Egy pörkölt galuskával.
29: Makarónival.
28: Makarónival, igenis.
30: Pajzsli és zsemlegombóc.
24: Ugyanazt.
28: Azonnal, uraim.
1: Először mondom ki előttük a kő nevét.
24: Kékvér.
1: Igen, urak, mondom. A kékvér.
3: Amsterdamban a gyémántköszörűs eldönti, platina keretet kap a kő. Lapos platina láncot képzel hozzá, és egy nagyon séma, nagyon fehér női nyakat.
1: A nagy bazárban van egy szolíd, nem feltűnő ékszerbolt, mondom. Valójában azonban a világ legelőkelőbb cégei közé tartozik, ahol karátban mérik az előkelőséget. Különleges adásvételek zajlanak ebben a körben, melyekre egyenest Párizs városából hozatják, s titkon háznál mutatják be a kollekciókat, mondom. A kékvér csak ide érkezhet. És érkezésének ideje hamaros, de bizonytalan. Azonban ki fogjuk deríteni, urak? Mondom még.
24: A falazó most tudja meg, hogy miért kell neki kékhegesen lerongyolódva cipekedni a bazárban, ama szolíd ékszerész cég előtt.
1: Vázlatot készítek. Utcák.
24: Terek.
4: Kapuk.
24: Egy előső bejárat.
1: Hátsó bejárat.
24: Ajtók.
4: Zárak.
24: Páncélszekrény. Őrjáratok.
1: A három kiváló gazember motyogva csukott szemmel mondja fel a leckét. Aztán apró cefetekre tépve, játékosan, mint akármi piromániás vendég, elégetem az ábrát a hamutartóban.
28: A vacsora, uraim!
1: A külön terem végül nem fog segíteni.
28: A főúrnak emlékezetébe vésődik az elégetett papír és az összenemillő öltözetű férfiak. El tudta majd mondani, hogy a hátsó szálában négy ismeretlen sert ivott, a barna hajú szőke szakállas elegáns férfi tányér húst fogyasztott bécsi eset, a kopott öltözékű, hordár kinézetű és a göndörhajú külföldies pejslit zsemlegombóccal. A negyedik, jelentéktelen termetű ember háttal ült. A teremben is a fellek hajtójába burkolózott. Senkinek akkor fel nem tűnt, hogy rejtekeznék. A szakavatott kérdések nyomán kiderül majd mégis, hogy nem láttak belőle mást, mint a szúrós, fekete szemét. A pörköltött makarónival rendelte.
1: Ehetném ma galuskával, ahogy mások. Gondolok rá, és nem teszem. Biztosnak érzem helyzetünket.
4: A kocka elvetve.
5: Macskakő. Ponyva. Írta Lengyel Péter. A negyedik rész hangzott el. A főszerepben Kaszás Gergő, a zongoránál Darvas Ferenc. A szereposztásból divatlapok, hirdetések, cégérek Bodnár Erika. A kassza király Rátóti Zoltán. A görög Imre István. A falazó Galkó Balázs. A baronesz Takács Katalin. A bécsi sörház főpincére Miklósi György. A felvételt Kis László és Maksai Helga készítette. Zenéjét összeállította Horkai Rózsa. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
6: A rádióváltozat felvétele 1996-ban készült, és utoljára ugyanabban az évben november 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából.

Szelep. Már 2 perce kicsöngettek, de Vasököl direkt úgy csinált, mint aki nem vette észre. Tovább rajzolta a táblára a hegyvonulatokat, és ez azért volt csurmóság, mert következő órára 7-esnek le kellett törölnie a táblát, ha nem akarta, hogy szétpofozza a fizika tanárnő. És ezért tudtuk, hogy nekünk még azután is bent kell majd maradni a szünetben, hogy Vasököl kiment. Hogy le tudjuk másolni a térképvázlatot, mert a tankönyvben még a régi nevükkel voltak csak benne a vonulatok. De azokat még ki sem nagyon volt szabad mondani, mióta 2 évvel ezelőtt a főtitkár elvtárs születésnapján a hősök emlékére átnevezték őket. És mindenki másnak szóltunk volna, hogy kicsengettek, de Vasökölnek senki sem mert szólni, mert senki se szerette volna, hogy betörje az orrát, mint Szövérfinek, mikor belekotyogott a tektonikus lemez felgyűrődésébe. És mikor Vasököl végre letette a krétát, és a hón alá csapta a naplót, már csak 7 perc volt hátra a szünetből, és mikor Vasököl az ajtóhoz ért, megállt, és hátra se nézett, úgy mondta, hogy Dzsáta velem jön. Én nagyon megijedtem, mert azelőtt még egyszer se szólított így a gúny nevemen, és ebből tudtam, valahogy rájött, hogy 2 héttel ezelőtt én loptam ki a motorbiciklije első kerekéből a szelepet. Mert még mindig nagyon haragudtam rá azért, mert mikor hivatalosan is kiderült, hogy apát elvitték, akkor kitett a hazavédelme csapatból. Szóval nagyon megijedtem. És Ferire néztem, akivel együtt csináltuk. És Feri olyan fehérre sápadt, hogy azt hittem, mindjárt elájul. És éreztem én is, hogy tiszta hideg az arcom. És amikor felálltam, attól féltem, hogy nem fogom tudni elengedni a pad szélét a félelemtől. De aztán valahogy mégiscsak elengedhettem, mert láttam a bakancsaimat, ahogy lépkednek végig a parkettán, és aztán a folyosó cementjén. Láttam, az egyik fűzőm félig ki volt oldódva, és a végén a bog mindig a talpam alá került. De nem éreztem. Majdnem olyan volt, mintha a lábamat se éreztem volna egyáltalán. Vasököl nem sietett. Szép, kényelmesen lépkedett. És mikor nem fordult rá a tanári felé vezető lépcsőre, egyből tudtam, hogy a szertárba megyünk. És éreztem, hogy végig összeszorul a torkom. És hogyha akkor kérdezett volna valamit, akkor biztos, hogy meg se tudok szólalni. Úgyhogy próbáltam mélyeket lélegezni, hogy megnyugodjak, és mikor odaértünk a szertárhoz, már alig remegtem. A szám még mindig nagyon száraz volt, de már tudtam nyelni. Aztán, amikor kinyitotta az ajtót, és intett, hogy menjek előre, megint megijedtem. Mert tudtam, hogy ilyenkor szokta elkezdeni a verést. Úgy, hogy hátulról ököllel vesén vágja az embert. Szabi 4 napig véreset pisilt azután, hogy magába vitte a szertárba. Szóval, mikor beléptem az ajtón, vártam az ütést. Azt gondoltam, hogy ha az ütés pillanatában előre vetem magam, akkor talán elveszek valamit az erejéből. És hogyha úgy csinálok, mintha nagyon fájna, akkor lehet, hogy még pár rugással megúszom. De nem történt semmi. Mikor átléptem a küszöböt, nem álltam meg. Mentem tovább egyenesen az ablak felé. És már a szertár közepénél voltam, és attól, hogy nem ütött meg, még jobban megijedtem. Mert nem tudtam, mi lesz. És akkor Vasököl végre megszólalt. Mondta, hogy ne féljek, nem fogja leverni a vesémet. Furcsán beszélt, és ahogy ránéztem, láttam, hogy azért, mert egy cigaretta van a szája sarkában. Épp akkor tett el az öngyújtóját. A szemembe nézett, aztán rám fújta azt a büdös dohányfüstöt, de azért se köhögtem el magam. Mondta, hogy nem ver meg, pedig megérdemelném, aztán az egyik szék felé intett, rám szólt, hogy üljek le. Ahogy odamentem a székhez, végig Vasököl arcát néztem. A bajsza egész rövidre volt nyírva, de azért jól látszott, mindenhol máshol nagyon simára volt borotválva az arca. Megvárta, amíg leülök, aztán lassan odajött ő is. Megállt a szék előtt, állva nekidőlt az egyik üveges szekrénynek, mögötte jól látszottak a szív és a belső szervek színes műanyag modelljei. Ezeket mi még nem tanultuk, az embertan az 7-es anyag, és akkor Vasököl mondta, hogy nem kell hazudni, beszélhetek őszintén vele. Erre én bólintottam, de nem mondtam semmit. Az a lényeg, hogy addig, amíg nem kérdezik az embert, semmit sem nagyon kell mondani, mert abból csak baj lehet. Vártam, hogy kérdezzen. De Vasököl egy szót se szólt, csak szívta a cigarettáját. Most már legalább nem rám fújta a füstöt. Végül csak megszólalt. Azt kérdezte,
hogy tényleg szerettem-e én azokat a hazavédelme versenyeket. Mert még jól emlékszik, hogy milyen dühös voltam akkor, amikor kirakott a csapatból. Én meg csak intettem a fejemmel, nem tudtam, mi a helyes válasz. Ha azt mondom igen, akkor azért fog felpofozni. Ha azt mondom nem, akkor azért. De válaszolni is muszáj volt, mert tudtam, hogy ha nem válaszolok, akkor is pofont kapok. Úgyhogy mégiscsak megmondtam, hogy én igazából lőni szerettem. Tényleg, még apám tanított meg a légpuskával bánni. Amikor kicsi voltam, sokszor elvitt a céllövöldébe, és ott akkor ketten mindent eltaláltunk. Én egyszer még a gyertyalángot is lelőttem, de ezt nem mondtam el Vasökölnek, csak annyit, hogy lőni szerettem. És ő bólintott, és mondta, hogy az látszott is rajtam. Épp úgy fogtam a puskát, ahogy kell. Ösztönös tehetség voltam. Sajnálta is nagyon, mikor ki kellett, hogy tegyen a csapatból, de nem volt más választása. Külön szólt neki az igazgató elvtárs, hogy engem nem szabad betenni, amiatt, ami apámmal történt. Mert én is megbízhatatlanná váltam politikai szempontból. Mert amit a hazavédelme versenyeken tanítanak, az szigorú államtitok. És nekem is jobb, ha nem tudok ilyeneket, mert még bajom lehet belőle. Ebben mondjuk tényleg igaza volt, egyszer majdnem nagy bajba kerültem amiatt, amit a rádióaktivitásról tanultunk. Mindegy, akkor is haragudtam rá azért, mert kivett a csapatból. De tudtam, hogy ezek csak ilyen puhító kérdések, és igazából azt akarja, hogy valljam be, én vettem ki a motorja kerekéből a szelepet. Úgyhogy azért sem mondtam semmit, nem is néztem a szemébe, hanem azokat a műanyag modelleket néztem ott a háta mögött. A hetedikesek azt mesélték, hogy a női nemi szervis megvan így csinálva műanyagból, és pont úgy néz ki, mint az igazi. De azt persze sehol se láttam. Biztos az alsó szekrénybe volt elzárva. Szóval ezeket a modelleket néztem, és semmit sem mondtam. Vasököl megszívta a cigarettáját, és hallgatott. És nem tudtam, hogy mire készül, úgyhogy egyre jobban kezdtem aggódni. És akkor hallottam, hogy becsengetnek, és tudtam, hogy kezdődik a fizika óra, és fel akartam állni. De Vasököl mondta, hogy maradjak csak, mert elkért a következő óráról. És akkor aztán tényleg nagyon megijedtem, mert azelőtt ilyet sose csinált senkivel, és biztos el is sápadtam, mert Vasököl egyből azt kérdezte, hogy mi van, miért vagyok ilyen nagyon beszarva. Én megmondtam, hogy nem vagyok egyáltalán, de Vasököl erre csak mosolygott, és mondta, hogy ahhoz képest elég fehér az arcom, pedig tőle igazán nem kell félni, mert ő senkit se szokott bántani, és tőlem se akar semmi rosszat, csak egy kis szívességre szeretne megkérni, de ha beszélek erről bárkinek is, akkor viszont tényleg lesz félnivalóm, mert azt nem fogom túlélni. Úgy járok majd én is, mint apám. És én akkor majdnem megszólaltam. Azt akartam mondani, hogy nem igaz, az apám nem halt meg, hanem életben van, mert ha meghalt volna, arról tudnék. De aztán nem mondtam semmit mégse. És akkor Vasököl azt mondta, hogy Horáciu az a fiú, aki a helyemre került a hazavédelme csapatba. Kórházba került, mert leesett a lépcsőn, és betörött az orra. És ma van a városi döntő. És kell valaki, akit a helyére tehet. De valaki olyan, akiben megbízhat. Úgyhogy rám gondolt. De nem mondta, hogy azért, mert én tudok a legjobban lőni az iskolában, hanem azért, mert én hasonlítok legjobban Horáciúra. Mert úgy fogunk elmenni a versenyre a 16-os iskolába, mintha én lennék Horáciú. De még egyszer mondja, erről senkinek se beszélhetek, és nem is kérdezte egyáltalán, hogy akarom-e, vagy hogy beleegyezek-e, hanem úgy mondta, mint aki biztosan tudja, hogy így lesz. Mert nekem muszáj azt csinálni, amit ő akar. És mondta, hogy terepfutásból, akadályfutásból, térképolvasásból, politikából és hadtörténetből már megvolt a városi döntő. Egyedül csak a lövés van még hátra, és a többiek elég jól szerepeltek. De idén nagyon kemény a verseny, mert már csak matematikailag van esély a továbbjutásra. Ahhoz nekem legalább 117 pont ott kéne lőni a 120-ból, de azt is úgy, hogy legfeljebb két ember lőhetne jobbat nálam. Mondjuk ezekkel az ócska csehszlovák puskákkal ez úgyis képtelenség, főleg így, hogy spórolni kell a lőszerrel, és mindenki legfeljebb csak három próbalövést tehet. Na de mégis, a matematikai esély ott van. És akkor én mondtam, hogy akkor ez azt jelenti, hogy ha hibátlant lőnék 120 pontosat, akkor biztosan tovább jutna a csapat. És Vasököl bólintott, és megint rám fújta a cigaretta füstjét. És úgy mondta, hogy az kéne csak, hogy épp csak az hiányozna neki, hogy én tökéleteset lőjek. És hogy is jut ilyen baromság az eszembe? Tényleg nagyon ideges lett, láttam, hogy remeg a bajusza.
A cigarettából is aprókat szívott, de én mondtam, hogy mi van, nem hiszi, hogy meg tudom csinálni, mert akkor nem emlékszik rá, hogy mennyire tudtam lőni. Mert én igenis tudom, hogy kell érezni a puskát, hogyan kell egyé válni a lövedékkel a ravasz meghúzásának a pillanatában. Én igenis tudom, hogyan gondolkoznak a mesterlövészek, mert erre engem az apám tanított meg. És ha nem hiszi, akkor vigyen csak el arra a versenyre, majd meglátja, hogy hol lesznek a lyukak a lőlapon. Mert ha akarok, igenis tudok 120 pontot lőni, hogyha kell, még 130-at is. Mert van elég kézügyességem ahhoz, hogy kicseréljem a három próbalőszerből legalább egyiket egy golyóstól hegyre, mert ha kell, akkor azzal is lehet lőni. És akkor így szerzek egy plusz lőszert, és akkor 130 pontot is lőhetek, ha akarok. Mert nem fogja senki észrevenni, hogy nem 12-t lőttem, hanem 13-at, és ahogy ezt kimondtam, egyszerre akkora pofont kaptam, hogy majdnem leestem a székről. Vasököl olyan hirtelen ütött meg, hogy a mozdulattól kiesett a kezéből a cigaretta, és én meg oldalt a szék támlájába kellett kapaszkodjak. És láttam, hogy a cigaretta leesett a szőnyegre, és ott füstöl tovább. És éreztem, hogy szédülök, akkorát kaptam. De szerencsére pont nyitva volt a szám, amikor megütött, mert még csak a mondat közepénél tartottam, és ezért se a nyelvem nem haraptam meg, se a fogaimnak nem lett semmi baja. És ekkor Vasököl azt mondta, hogy szégyeljem magam, hogy merek ilyen hangon beszélni vele. Jobb, ha nem felejtem el, hogy nem egy napon húztunk gatyát. Aztán szólt, hogy kéri vissza a cigarettáját, mert amíg beszélt, én végig azt néztem, ahogy ott füstöl a szőnyegen. Letérdeltem, és felvettem szépen a földről. És mikor visszaadtam a Vasököl kezébe, akkor azt gondoltam, hogy a pofájába kéne nyomni a parázsló felét, mert megérdemelné, amilyen vadállat. És tudtam, hogy mindjárt arra fog kényszeríteni, hogy bocsánatot kérjek. De elhatároztam, hogy nem kérek. Azért sem. Ha nem muszáj, akkor nem kérek. És akkor Vasököl elvette a cigarettát, és visszatette a szájába, és nagyot szívott belőle. De most nem rám fújta a füstöt, csak úgy bele a levegőbe. Aztán, mikor megszólalt, azt mondta, hogy értsem meg, hogy a versenyt el kell veszíteni, mert a mi iskolánk csapatának nem szabad tovább jutni. De ezt aztán már végképp nem mondhatom el senkinek, erről nekem se volna szabad tudni. Azzal, hogy elmondta nekem, végleg bedugta a hurokba a nyakát. Mikor ezt mondta, a saját nyakára bökött a cigarettát tartó kezével, úgyhogy majdnem lehamuszta magát. Aztán mondta, hogy mindegy, mert most már az én nyakamon is ott van a hurok, és erről többet nem is kell tudjak, de jegyezzem meg, hogy 70 pontnál többet semmiképpen nem lőhetek, mert azzal az iskolám jövőjét kockáztatnám. Mert a városi döntőn a hármas iskola csapatának kell tovább jutni, és nem a miénknek. Úgyhogy ígérjem meg, hogy azt fogom csinálni, amit mond nekem, és 60 pontot lövök, vagy legfeljebb 75-öt, és kész. Amíg beszélt, én végig a szemébe néztem, de a végén ő már nem nézett rám, és én se rá, hanem megint azokra a műanyag modellekre ott az üveg mögött. A szív tetejéből két vastag cső állt ki. Az egyik kékre volt festve, és a másik pirosra. És mikor Vasököl elhallgatott, akkor aztán megint ránéztem, egyenesen bele a szemébe. Ő meg kérte, hogy ígérjem meg, de gyorsan, mert most már mindjárt indulni kell, különben lekésük a versenyt. És akkor én félkézzel megkapaszkodtam a széktámlájába, és úgy mondtam, hogy nem. Nem ígérem meg. Azért se ígérem meg, mert engem nem erre tanított az apám, mert a sport az tisztességes dolog. Ott nincs csalás, ott mindig mindenki egyenlő esélyekkel indul, és csak azon múlik minden, hogy ki hogy teljesít. És engem nem érdekel, elvihet a versenyre, de én akkor is a lehető legjobbat fogom lőni, a maximumot, ami tőlem telik. És ahogy beszéltem, egész megijedtem a saját hangomtól. Majdnem olyan volt, mintha nem is én beszélnék. A kezem, amelyikkel a széktámláját fogtam, egész megfájdult a nagy szorításban. És tudtam, hogy mindjárt jönnek a pofonok. És próbáltam lazán hagyni a számat, de éreztem, hogy összeszorítom a fogam. Olyan erősen, hogy belenyilalt a halántékomba, és tudtam, hogy most vége. Vasököl agyon fog verni. De akkor se tudtam elhallgatni, hiába próbáltam visszanyelni a szavakat, akkor se tudtam abba hagyni a beszédet. De Vasököl nem ütött meg, hanem elnyomta a cigarettát, aztán az egyik mutató ujját a szája elé tette, és úgy sziszegte, hogy pszt. De én nem ettől hallgattam el, hanem attól, hogy láttam, ahogy a másik kezével a zsebébe nyúl. Mert tudtam, hogy most fogja elővenni a boxert, és akkor nekem végem. Örülhetek, hogyha kórházba kerülök. És közben Vasököl elővette a kezét, és nem volt rajta boxer, de valamit fogott a kezébe. Hogy mit,
Azt nem lehetett látni, és akkor oda tartotta elém az öklét. Nagyon széles aranygyűrűt viselt. Láttam benne tükröződni a saját arcomat. És akkor azt kérdezte, hogy ki tudom-e találni, hogy mi van a kezében. De akkorra én már úgy megijedtem, hogy még ha ki is tudtam volna találni, akkor sem mertem volna megszólalni az ijegységtől. És csak a fejemmel intettem, hogy nem. És közben megint a szívre néztem, ott az üveg mögött. És valahogy az jutott eszembe, hogy a kék csövön folyik ki a szívből a hideg vér, és a piros csövön pedig a forró vér. De mikor ez eszembe jutott, már rögtön tudtam is, hogy hülyeség, és ekkor Vasököl mondta, hogy jó. Látja, hogy feladom, és ne erőltessem tovább az agyamat, mert még izomlázam lesz. És kinyitotta a tenyerét, és egyből láttam, hogy a motorbicikli kerekének a szelepe van a kezében. Azt tartotta oda az orrom alá, és ahogy megláttam, éreztem, hogy elsápadok. Éreztem, hogy jéghideg vérrel telik meg a testem. Olyan hideggel, hogy bele fog kékülni a bőröm. És majdnem azt is éreztem, hogy megáll a szívem az ijegységtől. És akkor Vasököl mondta, hogy bizony, ő mindent tud erről a kis tréfáról. Mert Feri mindent elmondott neki. Mert több esze volt, nem mint nekem. És már másnap belátta, hogy legjobb lesz, ha minden beval szépen Vasökölnek. Mert akkor talán megúszhatja, mert elég okos volt ahhoz, hogy belássa, hogy ha Vasököl magától jön rá, hogy kik miatt kellett feltolni a motorját a hegyre, ahol lakik, akkor bizony vége az életének. És akkor én Ferire gondoltam, arra, hogy ezért volt olyan halálsápadt. És amíg Vasököl beszélt, végig oda tartotta az orrom elé a szelepet. És ahogy mozgott a keze, láttam, hogy a szelepben is mozog az a kicsi szelepgolyó. Majdnem akkora volt, mint egy légpuska lőszer. És aztán Vasököl eltette megint a szelepet, és hátat fordított nekem. Úgy csinált, mint aki kinéz az ablakon. És úgy mondta, hogy ugye tudom, hogy amit csináltam, az nem csak egy diáktréfa, hanem egy szabotás akció. Államellenes szabotás. És ha akar, akkor nem csak az iskolába rugathat ki, hanem javító intézetbe is juttathat. És csak azért nem börtönbe, mert még nem múltam el 14, de ne féljek, mert anyám elmúlt. Úgyhogy nyugodt lehetek, hogy ő majd igazi börtönbe kerül, és nem látom majd őt soha többet. És akkor én éreztem, hogy mindjárt sírni fogok. De nem akartam sírni, azért sem, hanem csak nagyon halkan mondtam, hogy jól van, megcsinálom. Annyi pontot lövök, amennyit ő mond. Ha kell, akkor 60-at, és ha kell, akkor 40-et. Az lesz, amit ő akar. Aztán felálltam, és úgy mondtam, hogy akkor menjünk, essünk túl rajta. És Vasököl hátba vágott, és úgy mondta, hogy ez a helyes beszéd, és akkor kimentünk a szertárból, és végigmentünk a folyosón, aztán le a lépcsőn, és külön a tanári kapun mentünk ki, és a napos összecsapta a sarkát, és úgy tisztelgett, miközben kinyitotta az ajtót. De Vasököl nem viszonozta a tisztelgését, és én is épp hogy csak a halántékomhoz emeltem a tenyerem. Az igazgató elvtárs kölcsön adta Vasökölnek az autóját, úgyhogy azzal mentünk, és Vasököl megengedte, hogy előre üljek. Azelőtt soha életemben nem ültem még elől, de most mégse tudtam élvezni, mert egyre csak Ferire gondoltam. És Vasököl egész úton cigarettázott, és semmit se szólt. A 16-os iskola, ahol a városi döntőt rendezték, nem volt messze. Gyorsan odaértünk, és mielőtt kiszálltunk volna, Vasököl még egyszer megmutatta a szelepet. Én meg csak bólintottam, nem mondtam semmit, azért se. És akkor bementünk az iskolába, az udvar szépen fel volt díszítve fenyőgalyakkal, és nagy vörös posztós tablókra mindenféle idézetek voltak kiírva a fegyveres erőkről, az ifjúságról, a pártfőtitkárról és a békéről. És épp időben érkeztünk, mert az iskola pionírjainak parancsnok nője épp akkor köszöntötte az egybegyülteket. Egy rövid beszédet is mondott, nem nagyon figyeltem oda, mert inkább a lőállásokat néztem. A kirakott pokrócokból látszott, hogy fekvő helyzetben kell majd lőni. De a céltáblák még nem voltak kirakva, úgyhogy a távolságot nem tudtam megbecsülni. Közben a pionír parancsnok még mondott valamit az összefogásról, meg a békéről, aztán vége is lett a beszédnek. És mindenki tisztelgett, aztán elénekeltük a himnuszt, de nem csak az első meg az utolsó szakaszt, ahogy általában szoktuk, hanem végig az egészet. A középső szakaszokat nem is nagyon tudtam. Valami ekékről volt bennük szó, meg azt hiszem valami kardokról is, de aztán ennek is vége lett. És akkor az iskola igazgatója mindenkinek sok sikert kívánt, és akkor tényleg megkezdődött a verseny.
Először a fegyvereket sorsolták ki. Mindenkinek ki kellett húzni egy gázmaszkból egy számot, és abból kiderült, hogy melyik fegyverrel fog lőni, és melyik turnusban. Én a 13-ast húztam, de nem ijedtem meg, mert nekem ez a szám mindig szerencsét szokott hozni. És a 13-as azt jelentette, hogy a második turnusban fogok lőni a 3-as számú puskával, mert összesen 10 puska volt, és 10 lőállás. És direkt nem néztem meg, hogy mit lőtt az, aki az első turnusba húzta a 3-as puskát. Pedig abból lehetett volna találgatni, hogy mennyire pontos, és hogy merre viszi el az ember kezét. De hát azt gondoltam, hogy végül is úgyse számít, inkább nem is néztem oda egyáltalán, hanem körbejártam az udvaron, megnéztem a béke sarkot. Ide rengeteg sok nyelven ki volt írva, hogy béke. Meg hogy a világ gyermekei békét akarnak, és legfelülre a párt főtitkárának és a fegyveres erők főparancsnokának a képe volt feltéve, és alája meg a háborús hősök fényképei voltak kitéve, meg a tábornokok fényképei. Meg pár fénykép a tankokról, meg a repülőkről, meg a fegyveres erők május 1-jei parádéjáról, ahogy a lövegek elvonulnak a dísztribűn előtt. És a tábornokok fényképe valahogy furcsa volt. És ahogy jobban megnéztem, láttam, hogy szétvágták, és újra összeragasztották. Ez jól látszott a falból, ami előtt álltak. És aztán eszembe jutott, hogy ezt a képet én onnan ismerem, hogy benne volt az 5. tankönyv végén a mellékletbe. De akkor még 7 tábornok volt rajta, és most már csak 5. 2 tábornok eltűnt a képről. Pedig nem is hallottam, hogy kiderült volna róluk, hogy árulók. Közben láttam, hogy már lassan mindenki felkelt a lőállásból, és ebből tudtam, hogy nem sokára következik a mi turnusunk. Úgyhogy elindultam szépen vissza a lőállás felé. És közben láttam, hogy a tanárok ott beszélgetnek az iskola bejáratánál. Vasököl is ott volt. Még mindig cigarettázott. És ahogy oda néztem, mintha megérezte volna, mert felén fordult, és azzal a kezével, amelyikkel a cigarettát fogta, mosolyogva intett egyet, és a másik keze meg végig a zsebében volt, és tudtam, hogy a szelepet fogja. És akkor éreztem, hogy elönt a meleg. És ahogy ott álltam, egyszer csak rám szólt valaki hátulról, hogy Horáciu! És akkor nagyon megijedtem. De azért hátrafordultam, és láttam, hogy a pionírok parancsnok nője az. És azt is láttam, hogy egy lapról olvassa a nevem. És akkor kicsit megnyugodtam, mert gondoltam, hogy mégse ismeri az igazi Horáciut, és nem fog kiderülni, hogy én nem Horáciu vagyok. És mondtam, hogy igen, én vagyok. És akkor a pionírok parancsnok nője azt kérdezte, hogy mit néztem ott a békesarokban. És én mondtam, hogy semmit, parancsnok elvtársnő, csak verseny előtt babonából mindig megszoktam nézni a fegyveres erők főparancsnokának a fényképét, mert ő nekem a példaképem. És akkor a pionírok parancsnok nője bólintott, és mondta, hogy az ilyen hazafias gondolatok viszik előre az országot a béke útján. Aztán felírt valamit a füzetbe, és sok sikert kívánt. És akkor én oda mentem a lőálláshoz, és lefeküdtem a pokrócra. Az egyik versenybiztos gyorsan kiosztotta a lőszereket. Először a 3 próbalőszert, és akkor már fel voltak téve a próbalőlapok, és én kezembe fogtam a puskát. Csehszlovák volt, az igaz, de egész jó állapotban. Egész könnyen csukódott, direkt nem középre céloztam, hanem az 5-ös és a 6-os kör közötti fehér vonalra. És ahogy a vállamhoz szorítottam a puskatusát, a fegyver súlyából éreztem, hogy eltölt a nyugalom. És mikor céloztam, nem is kellett odafigyeljek a légzésemre, mert minden ment magától. Pont akkor lőttem, amikor kifújtam a levegőt. És mikor a versenybiztosok kiosztották a 12 versenygolyót, meg a próbalőlapokat, tényleg láttam, hogy mindegyik lövés épp oda ment, ahová én akartam. És akkor tudtam, hogy ha akarnék, tényleg tudnék tökéleteset lőni. És akkor a másik versenybiztos feltette a versenylőlapokat, és akkor én nagyon meglepődtem, mert azelőtt én még ilyen lőlapokat sose láttam. Mert nem csak ilyen egyszerű céltáblák voltak, hanem sokkal nagyobbak. Mindegyik úgy nézett ki, mint egy emberi felsőtest. És a cél ott volt a bal oldalon, az emberi szív helyén. És nekem akkor eszembe jutott a szív műanyag modellje. Ott az üveg mögött. És a 10-es pont épp ott volt fent, a 2 ér között, a piros, meg a kék ér között. És akkor, ahogy céloztam, valahogy csak ezt a műanyag modellt láttam magam előtt. És hiába próbáltam a 6-os vonalra célozni, mert csak azt a 2 lyukat láttam, a piros lyukat, meg a kék lyukat. És valahogy olyan volt, mintha az a 2 lyuk vasököl 2 szeme lenne. És akkor, ahogy először meghúztam a ravaszt, tudtam,
láttam, hogy a golyó pont oda fog menni, a vasököl szeme közé. És ha vadnyugaton lennénk, akkor azonnal szörnyet halna. És láttam is a tízes kör közepén megjelenni a kicsi fekete lyukat. Innen akkorának látszott csak, mint egy tűzszúrás. És akkor másodszor is odalőttem, pont oda, a tízes körbe. És harmadszor is, és negyedszer is. És nem is kellett a lőlapra nézzek. Akkor is tudtam, hogy minden lövésem ott van bent a tízes körön belül. És a végén mégis oda néztem, és láttam, hogy ott vannak mind. Szépen egymás mellett a találatok. 120 pontot lőttem, vagy 119-et. És ahogy letettem a puskát, tudtam, hogy nagy baj van, és a tábornokok jutottak eszembe. Meg az, hogy most mi is el fogunk tűnni anyával, és az én képemet is le fogják szedni az osztálytablóról. Mikor felálltam, nagyon szédültem, de a lőlapokat szerencsére nem lehetett megnézni, mert nem akartam volna közelről is látni azt a szétlőtt belső kört. A bírók egyből elvitték mindegyik lőlapot kiértékelésre, és akkor, amíg az eredményre vártunk, Vasököl odajött, és mondta, hogy jól van. Abból, hogy milyen sápat vagyok, látja, hogy azt csináltam, amit kellett, és jegyezzem meg, hogy ilyen az élet, az okosabb enged, és akkor benyúlt a zsebébe, és elővette a szelepet, és a kezembe adta, és mondta, hogy tessék, tegyem el, mert megdolgoztam érte, és ahogy elvettem a szelepet, úgy éreztem, mintha nagyon forró lett volna, és égette volna a tenyerem. És akkor a pionírok vezetője oda kiáltott, hogy elvtársak, eredményhirdetés. És akkor mindenki oda ment, és elkezdték felolvasni az eredményeket. És mikor a mi iskolánkhoz értek, akkor Vasököl átkorolta a vállam, úgy fogott. Én meg a pionírok vezetőjének a száját néztem, és minthogyha lassítva láttam volna, ahogy formálja a szavakat. És szinte nem is hallottam a hangját, csak a szájáról olvastam, hogy 63 pont. És akkor azt akartam kiáltani, hogy nem igaz. Ez csalás, én tökéletes lőttem. De éreztem, hogy ott a markomban az a forró fémdarab. Olyan volt, mintha egy puskagolyó lett volna. És akkor nem tudom miért, de a hegyvonulatok nevei jutottak eszembe. A régiek meg az újak. És nem szóltam semmit, csak nyeltem egyet, és közben hallottam, hogy a lövészetet a hármas iskola nyerte 107 ponttal, és akkor Vasököl megint hátba veregetett, és úgy mondta, hogy ne búsuljak, és hogy veszteni tudni kell.

ajándék. Ahányszor csak láttam nagyapámat, mindig tele volt a melle kitüntetésekkel. Annyi volt neki, hogy el se fértek a kabátján, és azokon kívül, amiket viselt, még legalább kétszer annyi volt neki otthon egy vitrínben, ott, ahol a régi sportlövész kupáit tartotta. És mikor nagyapám lehajolt, hogy megpuszíljon, akkor a kitüntetések mind összekoccantak. Nem szerettem, hogy megpuszil, mert zsíros volt az arca a krémtől, amit maga csinált magának, és engem is folyton összekent vele. És utána még napokon keresztül éreztem azt az utálatos levendulaszagot. Mondjuk nem gyakran találkoztunk. Mióta apám elkerült a Duna csatornához, azóta meg szinte sohase, mert nagyapám meg nagymamám nem nagyon szerették anyámat. Azt mondták róla, hogy egy abnormális kurva, aki nem tudja felfogni, hogy milyen jó világban is élünk, és hogy apámat is ő vadította meg, ő miatta volt ez az egész nagy cirkusza a párttal, ő miatta került a Duna csatornához, és ezért anyámmal szóba se álltak, és ha az utcán találkoztak, akkor is mindig úgy csináltak, mintha egyáltalán nem is ismernék, keresztül néztek rajta, és nem is köszöntek neki. És ha én vele voltam olyankor, akkor velem is pont így csináltak, de én azért egy évben kétszer még mindig elmehettem hozzájuk, a születésnapomon meg a névnapomon. Ilyenkor nagyapám mindig autóval jött értem, mindig lent a házunk előtt szokott várni a csillogó fekete kocsiában, és mikor meglátta, hogy jövök, mindig kiszállt és kinyitotta az ajtót, de nem köszönt, és nem is puszilt meg, hanem csak annyit mondott, hogy tessék beszállni. Aztán egész úton egy szót se szólt hozzám, úgy, mintha igazi sofőr lenne, és csak miután megérkeztünk és kiszálltunk a kocsiból, akkor mondta, hogy mennyire örül, hogy eljöttem, és megpuszilni is csak akkor puszilt meg, úgy, mintha az út nem is számított volna semmit se, hanem csak ott találkoztunk volna a kapu előtt. Nagyapám mindig legalább egy hónappal előre elküldte a meghívót, mindig ugyanazt a szöveget írta a cirkalmas kézírásával, hogy szeretettel vár egy kellemes délutánra közös névnapunk alkalmával, mert neki is ugyanaz volt a neve, ami nekem, meg apámnak, de sose szólíthattam a keresztnevén, sőt még nagyapának se, hanem csak titkár elvtársnak. Mindenki így szólította, nagymamámat kivéve. Pedig szerintem nagyapám már nyugdíjas volt, úgyhogy nem is lehetett titkár. Idén csak a névnapom előtt két nappal jött meg a meghívó. Már azt gondoltam, hogy nagyapám idén elfelejtette, hogy lesz, de aztán csak megtaláltam a postaládában a szokásos vajszínű borítékot, ahogy mindig most is nekem volt címezve. Rögtön mondtam is anyának, és kérdeztem, hogy elengede, és akkor anya szomorúan elmosolyogta magát, és megrázta a fejét, mint olyankor, amikor olyasmit kérek tőle, aminek nem örül, és mondta, hogy persze, hogy elenged, ahogy mindig, egy feltétellel, és rendes dolog a nagyapámtól, hogy egy évben legalább kétszer így eszébe jutok, és aztán megkérdezte, hogy tudom-e még, hogy mi a feltétel, és én bólintottam, hogy tudom, és mondtam is rögtön, hogy az ajándékot, amit kapok, nem szabad elfogadni, vagyis elfogadni elszabad, de megtartani nem. Ott játszhatok vele, amennyit akarok, de a végén vissza kell adnom, mert haza nem hozhatom, mert a mi házunkban nincs semmi, ami nagyapámtól volna, és ha anyám múlik, akkor nem is lesz. És akkor anya mondta, hogy tudja, hogy ez nekem milyen nehéz, és ez tényleg nagyon szigorú szabály, de ha majd nagyobb leszek, akkor megértem, hogy ez így volt helyes, és meglátom, hogy még örülni is fogok. Én meg persze bólintottam, de nem mondtam semmit, mert eszembe jutott a villanyvasút, amit 3 évvel ezelőtt a születésnapomra kaptam, és amit azóta se volt, mikor rendesen kipróbálni, és tudtam, hogy anyának nem lehet igaza. Anya ahhoz is mindig ragaszkodott, hogy ilyenkor elegánsan fel kell öltözni. Hiába volt akármilyen meleg, nem lehetett egyszerű rövid nadrágba, meg rövid ujjú trikóba menni, hanem fel kellett venni azt a szúrós, gyapjú szövet nadrágot, amit apa egyik öltönyéből alakított át. Hozzá fehér inget, kötött mellényt, meg pionér nyakkendőt. Azt az utálatos fekete-fehér magas szárú lakcipőmet szerencsére pont kinőttem, úgyhogy csak a bakancsomat kellett kifényesítsem, és már kész is voltam. Anya persze még rám szólt, hogy fésülködjek meg, de legalább nem simította le vizes kézzel a hajam. Aztán még egyszer végignézett rajtam, középre igazított a nyakkendőmet, megpuszilt, és már mehettem is. Ahogy kiértem a blokk elé, egyből láttam is a fekete autót. Nagyapám sose késett, nekem is mindig mondta, hogy a pontosságra nagy hangsúlyt kell fektetni. Ahogy meglátott, rám mosolygott, de most nem szállt ki, csak hátra nyúlt, és felnyomta a hátsó ajtópöckét. Még kinyitni is nekem kellett, mikor pedig beültem, akkor rám köszönt, hogy szervusz. Ezen én eléggé meglepődtem, mert máskor nem szokott ilyet csinálni, de rögtön mondtam, hogy kezit csókolom, titkár elvtárs. Nagyapám akkor bólintott, és elindította a kocsit. Aztán még ki se kanyarodtunk a hosszú utcára, mikor megint megszólalt, mondta, hogy szép nagyot nőttem, mióta utoljára látott. Lassan igazi komoly felnőtt lesz belőlem. Na, erre nem tudtam mit mondani. Csak mikor a kis templom

tetszik, most, hogy így megnőttem, nem megy már nekem rendesen ez a magázás, de ne búsuljak, mert nem sokára megisszuk a pertut. Na, ezen még jobban meglepődtem. És mikor kérdezte, hogy jó lesz-e ez így, akkor azért mondtam, hogy nagyon jó, titkár elvtárs, de nagyapám akkor nem mondott semmit, csak fintorgott egyet, és megrázta a fejét. Közben keresztül mentünk a főtéren, bekanyarodtunk a Hősök fasorába, és aztán meg is érkeztünk a mellékutcához, ahol nagyapámék laktak. Megálltunk a nagyapáék háza előtt, kiszálltunk, nagyapám bezárta a kocsit, aztán kezet fogott velem, de most nem mondta, hogy mennyire örül, hogy eljöttem, csak lehajolt és két felől arcon puszilt, úgyhogy megint tiszta krém lettem. Aztán, mikor a kapuhoz lépett, hogy kinyissa, az ingem ujjával amennyire tudtam, megtöröltem az arcom, de még így is erősen éreztem azt az undorító levendula szagot. Az udvaron mindig nagy rendetlenség szokott lenni, mert mielőtt a párt nagyapáméknak adta volna a házat, valami szobrász lakott benne, aki a garást is műteremnek használta, és az udvaron még mindig ott maradt pár félig kész szobor, meg pár ilyen nagy darabokra szedett fehér öntőforma. Volt, amelyiket már teljesen benőtte a repkény, és ezeket mindig kerülgetni kellett. És ahogy mentünk a bejárat felé, hátul a kertben mozdult valami. Csak a szemem sarkából láttam, de rögtön oda kaptam a fejem. Épp csak egy elsuhanó árnyékot láttam, nagyapám is odanézett, ő is meglátta, mert hallottam, hogy halkan azt mondja, a kurva macskák össze-vissza szarják a füvet. Bementünk a konyhába. Nagyapám kihúzott egy széket, mondta, hogy üljek le, mindjárt hoz valami süteményt, és azt a pertut is legjobb lesz most mindjárt elintézni. Aztán bement a kamrába, kihozott egy tányér diós kiflit, két poharat, meg egy demizsont, a tányért és az egyik poharat letette elém, mondta, hogy ne szégyeljem magam, megyek nyugodtan, ő is elvett egy diós kiflit és megette. Közben kidugaszolta a demizsont, és töltött belőle magának a poharába. Láttam, hogy vörös bor van benne. Én is vettem egy diós kiflit, de egyáltalán nem olyan volt, mint szokott lenni. Sokkal keményebb, alig bírtam szétrágni. Mondjuk édesnek édes volt, de valahogy olyan penészízű, mintha nagyon sokat állt volna a kamrában. És még meg sem ettem a kiflit, nagyapám már az én poharamat is teletöltötte. Én meg mondani akartam neki, hogy én még sosem ittam bort, és nem is hiszem, hogy szabad nekem, de nagyapám már kézbe vette a poharát, és úgy tartotta, hogy láttam, csak rám vár, úgyhogy én is a kezembe fogtam az enyémet, és akkor nagyapám mondta, hogy szervusz, és a poharamhoz kocintotta a poharát, de én nem mondtam semmit, mert nem tudtam, hogy mit kell mondani, és akkor nagyapám rám szólt, hogy ez így nem lesz jó, és mondta, hogy mondjam én is, hogy szervusz, és megint neki kocintotta a poharát a poharamnak, és megint köszönt, és most már én is köszöntem. És akkor nagyapám azt mondta, hogy fenékig, és egy húzásból megitta az egész bort. Úgyhogy én is a számhoz emeltem a poharamat, és elkezdtem inni. Azt hittem, hogy keserű lesz, és a bor égetni fogja a torkomat, de nem égette, csak nagyon savanyú volt. És kicsit olyan volt az ízzel, mint a marhahúsnak. De keserűnek nem volt keserű, úgyhogy meg tudtam inni. És mikor letettem a poharam, abban sem volt egy csepp bor se. Nagyapám akkor rám mosolygott, és mondta, hogy jól van, most már tegeződünk, boldog névnapot, és tudom-e, hogy mi lesz az ajándékom. És én is boldog névnapot kívántam, és mondtam, hogy nem. Közben vettem még egy diós kiflit, és óvatosan beleharaptam, hogy hát, ha az nem lesz olyan penészízű, pedig az volt. Úgyhogy csak nagyon lassan ettem. És akkor nagyapám mondta, hogy tudja, hogy anyám nem szereti őket, és azt is tudja, hogy milyen rossz nekem, hogy nem vihetem magammal haza az ajándékokat, úgyhogy idénre valami olyasmit kapok, amit nem is kell magammal vigyek, és megpróbálom-e kitalálni, hogy mi az. De én erre azt mondtam, hogy nem szeretek találgatni, mert jobban szeretem az igazi meglepetéseket. Nagyapám akkor mondta, hogy jó, ha nem akarok, akkor nem kell találgassak. És a belső szoba felé intett a fejével, és mondta, hogy menjek be, köszönjek nagyanyámnak, addig ő előkészíti az ajándékomat, de vigyázzak, nehogy elfárasszam nagyanyámat, mert nem jól érzi magát. És akkor meg akartam kérdezni, hogy mi baja van, de nagyapám a belső szoba ajtaja felé intett, és mondta, hogy most menjek szépen, majd utána még beszélgetünk. A belső szobában elég világos volt, pedig be voltak húzva azok az átlátszó függönyök, az asztal meg tele volt virágokkal, fehér jácintok meg orgonák álltak a kristályvázákban. Iszonyú sűrű virágszag volt. Nagymamám az ágyban feküdt, a hosszú szőke haja lelógott a párnáról, a fél lába meg kilógott a takaró alól. Láttam, hogy vörösre vannak lakkozva a lábkörmei. Amikor becsuktam az ajtót, nagymamám felébredt. Egyenesen rám nézett, én köszöntem, mondtam, hogy kezit csókolom, nagymama. Ő meg úgy kérdezte, hogy na hát, te vagy az, mintha nem is ismert volna meg, de aztán mondta mindjárt, hogy gyere ide, kis unokám, és felém nyújtotta a kezét. De olyan egyenesen tartotta, hogy csak a kézfeje lógott le, mint a filmekben, mikor kézcsókra szokták nyújtani a kezüket a nők. Nem tudtam, mit csináljak. Azért oda mentem, és jobb kézzel megfogtam, ahogy a filmekben láttam, és amikor felé hajoltam, gondoltam, hogy most majd biztos elrántja a kezét, de nem rántotta el.
Nem volt mit csináljak, meg kellett

csókoljam, és akkor nagymamám megint rám mosolygott, és az ágy mellett álló karosszék felé intett, mondta, hogy üljek le. Látja, hogy már igazi felnőtt úriember lett belőlem. Én leültem, nagymamám ágya fölött a hímzett falvédőt néztem, meg a kezén a köves gyűrűket. Ő meg mondta, hogy sajnos mostanában nem jól érzi magát, és már hosszú ideje ágyhoz köti ez a kínzó fejfájás. Aztán megkérdezte, hogy megy az iskola. Én megmondtam, hogy jól. Közben láttam, hogy lent a tövénél a nagymamám haja nem is szőke, hanem őszes barna. És akkor nagymama mondta, hogy örül, hogy jó tanuló vagyok, mert legalább én nem hozok szégyent nagyapámra. Aztán a gyűrűs ujjával a vázák mellett álló üvegkancsóra mutatott, és megkért, hogy töltsek neki egy pohár vizet. Én megmondtam, hogy igenis, nagymama, felálltam és hoztam a vizet. Nagymama úgy ivott, hogy két kézzel fogta a poharat. Nagy kortyokban nyelte a vizet, én meg végig a kezét néztem közben, hogy milyen ráncos a bőre, és azon gondolkoztam, hogy vajon az a hegyes kő a bal kezén, az tényleg gyémánt-e, és hogyha gyémánt, akkor tényleg lehet-e vele üveget vágni. Közben nagymama lassan megitta az egész pohárral, és mikor visszaadta a poharat, láttam, hogy rúzsos lett a széle. Nagymamának meg könnyes lett a szeme, és először azt gondoltam, hogy csak az erőlködéstől, hogy olyan nehezen ivott, de aztán mikor rám nézett, és megkérdezte, hogy tudok-e titkot tartani, és úgy remegett a hangja, mint aki tényleg mindjárt sírni fog, akkor láttam, hogy komolyan elszomorodott, és meg se várta, hogy mit válaszolok, úgy mondta, hogy itt volt Csidei doktor, és megvizsgálta, és most már biztos, amit ő már évek óta sejtett, hogy rákos, halálos beteg, és nem fogja megírni a nyarat. Ezt csuttogva mondta, és mire a végére ért, már rendesen csorogtak a könnyei. És még úgy sírva, kinyúlt és megfogta a kezem, és mondta, hogy az Isten szerelmére kér, hogy ígérjem meg, hogy erről egy szót sem mondok nagyapámnak, mert neki erről nem szabad tudni. És én akkor meg is akartam ígérni. Meg azt is gondoltam, hogy még megkérdezem, hogy ez a rák az hol fáj, de nagymamám oda se figyelt arra, hogy mit beszélek, hanem azt suttogta, hogy most már menjek szépen, mert nagyon kifárasztottam, és legyek jó fiú, és amikor ezt mondta, le is hunyta egyből a szemét, úgyhogy felálltam, és elindultam az ajtó felé, és ahogy kimentem, pont láttam, hogy nagymamám visszahúzza a lábát a takaró alá. Nagyapám még nem volt a konyhában. Először nem tudtam, hogy hol lehet, de aztán, mikor leültem, hallottam, hogy matat valaki a fürdőszobában. A diós kiflikre néztem, de nem vettem többet, inkább szomjas voltam, meg még mindig erősen éreztem a bor ízét. Gondoltam is, hogy felállok és engedek a csapból magamnak egy pohár vizet, de akkor az előszobában kinyílt a fürdőszoba ajtaja, és bejött a konyhába nagyapám, és letett az asztalra egy olajos rongyba csavart csomagot. Töltött nekem is, meg magának is egy pohár bort, és közben megkérdezte, hogy mit mondott nagyanyám. Én megmondtam, hogy semmit, csak az iskoláról kérdezett, de nagyapám felhajtotta a bort, és mondta, hogy ne hazudjak, mert nagyanyám biztos nekem is elmondta azt a történetet a betegségéről, és akkor mondtam, hogy el, de megígértem neki, hogy arról nem beszélek. És nagyapám bólintott, és mondta, hogy jól van, az ígéret szép szó. Aztán töltött magának még egy pohárral, úgyhogy én is kortyoltam egyet a borból, de most egyáltalán nem esett jól, és közben azt az olajos csomagot néztem, hogy vajon mi lehet benne. Nagyapám is látta, hogy nézem, de nem mondott semmit, hanem szép lassan kortyolgatta a bort. Aztán egyszer csak megkérdezte, hogy járok-e még focizni, én megmondtam, hogy nem. És hazavédelme foglalkozásokra, és én mondtam, hogy azokra se. És akkor nagyapám elhallgatott, megitta a maradék borát, és kérdezte, hogy emlékszem-e, hogy egyszer azt ígérte, hogy elvisz vadászni. És én mondtam, hogy igen, pedig igazából nem is emlékeztem, mert nem is ígért nekem soha ilyesmit. És akkor nagyapám maga elé húzta azt az olajos csomagot, és kibontotta, és közben mondta, hogy annak pedig most jött el az ideje, és kivett a rongyból egy nagy pisztolyt. Azelőtt én olyat sose láttam. Sokkal nagyobb volt annál, mint amit a rendőrök szoktak viselni, a csöve is hosszabb volt, meg az agya is más formájú. Nagyapám kiugratta belőle a tárat, aztán az üres pisztolyt odaadta a kezembe, közben mondta, hogy úgy fogjam, hogy ez egy Luger, és ezt a fegyvert 25 éve élő ember nem látta, és vigyázzak vele, mert nem gyerekjáték. Aztán felállt, és mondta, hogy menjünk ki az udvarra, mert megtanít, hogy kell célozni. Végül is a célzóvizet már magamhoz vettem, de én oda se figyeltem arra, hogy mit mond, mert a fegyvert fogtam. Súlyos volt, és nagyon hideg. Azelőtt én mindig sokkal könnyebbeknek képzeltem a pisztolyokat. Nem is tudom, hogy egy ilyet, hogy lehet olyan villámgyorsan előrántani. És közben nagyapám kérdezett valamit, de hogy mit, azt nem is hallottam, mert a fali órára céloztam a pisztolyjal, és elképzeltem, hogy mi lenne, ha a közepébe eresztenék egy golyót. És akkor nagyapám kirántotta a kezemből, és hangosan rám szólt, hogy megmondta, hogy nem gyerekjáték. Fogjam fel, hogy ez nem olyan szar légfegyver, mint amivel a hazavédelme foglalkozásokon szoktunk bohóckodni, hanem ez igazi pisztoly, rendes maroklőfegyver.
Aztán a poharamra nézett, és kérdezte, hogy a boromat nem iszom-e meg, és én mondani akartam, hogy de, megiszom, mert féltem, hogy megsértődik és felpofoz, de akkor már elvette a poharamat, és egyhajtásra megitta belőle a maradék bort, és mondta, hogy jól van, menjünk, mert az idő telik. Mikor kimentünk az udvarra, nagyapám visszaadta a pisztolyt, és mondta, hogy célozzak a garázs falára, oda, ahova az öntözőkanna fel van akasztva a szegre. Én meg felemeltem a pisztolyt, de nem az öntözőkannára fogtam, hanem az egyik fehér szoborra, amelyik oda volt támasztva a garázs fala mellé. Az arca nem volt rendesen kifaragva, de azért én oda céloztam, pont a két szeme közé. És akkor nagyapám mondta, hogy engedjem le a fegyvert, és célozzak még egyszer. Úgyhogy megint oda céloztam, egyenesen a szobor fejére. És akkor nagyapám mögém állt, és igazított egy kicsit a fogásomon, mondta, hogy ne tartsam olyan mereven a karom, és megmondta, hogy az öntözőkannára célozzak, mert emberre töltött fegyvert nem fogunk, csak akkor, ha meg akarjuk ölni. És én mondani akartam, hogy az csak egy szobor, de aztán inkább szó nélkül elfordítottam a karom, úgyhogy a pisztolycsöve tényleg az öntözőkannára nézett. Nagyapám akkor arrébb ment, és először mondta, hogy engedjem le a fegyvert, aztán emeljem fel a karom, és célozzak. És aztán már nem is mondta, csak integetett, hogy fel le. A fegyver elég súlyos volt, és nagyon más volt fogni, mint egy légpuskát, de a végén már egész jól céloztam, és kétszer még a ravaszt is meghúztam, de úgy, hogy pont akkor fújtam ki a levegőt, ahogy azt a légpuskánál tanultam, és tudtam, hogy ha lett volna golyó benne, akkor szétlőttem volna az öntözőkannát. Nagyapám egy idő után már nem is integetett, hagyta, hogy a saját ritmusomban emelgessem a fegyvert, aztán mondta, hogy jól van, tehetséges vagyok, mert épp úgy tartom a pisztolyt, ahogy kell. Mondjuk látja, hogy kicsit súlyos nekem, de nincs mit csinálni, ez komoly fegyver, és nem egy olyan vacak légpuska, amivel az iskolában szoktunk lövöldözni. Aztán elvette a pisztolyt, és beletette a tárat, és állított rajta valamit, és mikor visszaadta, mondta, hogy vigyázzak, mert most már ki van biztosítva, és csőre is van töltve, úgyhogy csak akkor húzzam meg a ravaszt, mikor ő mondja, jöjjek, álljunk a körtefa mellé, mert ha nem mozgunk, akkor nem vesznek észre, és ne féljek, mert nem kell majd sokáig várni. És én nem értettem, hogy ezt miért mondja, hogy kik nem vesznek észre, és épp meg akartam kérdezni, de akkor nagyapám a szám elé tette a kezét, és odahúzott magával a körtefa mellé, és közben a másik kezével a kőkerítés tetejére mutatott, és akkor láttam, hogy ott áll egy nagy fekete macska, és akkor már azt is tudtam, hogy mire fogunk vadászni. Éreztem, hogy rászorul a kezem a pisztolyra, fel akartam emelni, hogy célozzak, de nagyapám megszorította a vállam, és azt suttogta, hogy még várjunk. És akkor a macska leugrott a fal tetejéről, és a farkát magasra tartotta, és merev lábakkal lassan lépkedett a fűben, és kétszer is megállt, és felpúposította a hátát, és a fűben szaglászott valamit. És egyszer még felénk is nézett, de vagy nem látott meg, vagy nem érdekeltük, mert a két hátsó lábára kuporodott, és elkezdte végezni a dolgát. És akkor megint célozni akartam, és éreztem, hogy nagyapám még jobban megszorítja a vállam. És akkor a macska befejezte, és elkezdte a mancsával kaparni a füvet, és akkor nagyapám suttogva megszólalt, hogy célra tarts. És én lassan elkezdtem emelni a pisztolyt, két kézzel fogtam, úgy, ahogy nagyapám tanította, de a pisztoly a tár miatt sokkal nehezebb volt, és mikor végre ráfogtam a macskára, éreztem, hogy egy kicsit remeg a kezem, de akkor már a ravaszon is volt az ujjam, és akkor nagyapám mondta, hogy most, és akkor meghúztam a ravaszt, és ahogy megmozdult az ujjam, a macska rám nézett, és láttam, hogy egész sárga a szeme, és elképzeltem, hogy mit lát, hogy ott állok a kötött mellényemben és a nadrágomban a fa mellett, és akkor egyszer csak eldördült a pisztoly, és a macska ugrott egyet, de úgy, hogy mind a négy mancsa elváltott rajtól, nem is ugrás volt, hanem csak a lövés ereje emelte el a földtől, és csak az oldalát találtam el, nem a fejét, pedig arra céloztam, és akkor leengedtem a fegyvert, de a dördülés még mindig ott visszhangzott a kert kőfalai között, és akkor nagyapa megfogta a vállam, és mondta, hogy szép lövés volt. Menjünk, nézzük meg, és még csak három lépésre voltunk, mikor láttam, hogy megmozdul. Először csak a farka kezdett el tekeregve kígyózni ott a fűben, aztán elkezdett nyávogni, és láttam, hogy véres az oldala, és a fű is véres körülötte, és akkor nagyapámra néztem, ő megmondta, hogy gyorsan lőjem már fejben, ne hagyjam szenvedni, és tényleg szegény macska valahogy feltartotta a fejét, és mintha a levegőt akarta volna harapni, nagyon hangosan elvinnyogta magát, és közben a farka is ott mozgott még a fű között. És akkor én megint felemeltem a pisztolyt, két kézzel fogtam, rendesen ahogy kell, és pont oda céloztam a macska két szeme közé, és meghúztam a ravaszt. És a pisztoly megint majdnem kiugrott a kezemből. A dörrenés meg pont úgy össze-vissza pattogott a kert falai között, mint az első lövésnél, és aztán végre csend lett. És a macska nem mozdult többet,
és láttam, hogy a fejéből semmi sem maradt, és még körülötte is mindenhol tiszta vér volt a fű, és akkor elkezdett remegni a kezem, de úgy, hogy majdnem kiesett belőle a pisztoly. És akkor nagyapám átkarolta a vállam, és kivette a kezemből a fegyvert, és közben mondta, hogy így van ez, mind meghalunk, de én ne búsuljak, mert én előttem még ott áll jó formán az egész élet. Aztán letépett a kabátjáról egy kitüntetést, a kezembe nyomta, közben mondta, hogy ez a legkedvesebb érdemrendje, az aranyveterán csillag, de nekem adja, mert igazán kiérdemeltem. És ahogy ezt mondta, éreztem, hogy nagyon borszagú a lehelete. Bementünk a konyhába. Nagyapám mondta, hogy várjak, letette a pisztolyt az asztalra, kihúzta a kredenc fiókját, és elővette egy biztosítótűt, aztán odaállt elém, kivette a kezemből a kitüntetést, és lehajolt, és feltűzte a mellényemre, a bal oldalra, a szívem fölé, de a biztosítótűt sehogy se tudta bekattintani. Egy kicsit meg is szúrt, de nem fájt egyáltalán. Ahogy nyomkodta a tűt, én végig a feje búbját néztem, és láttam, hogy kopaszodik. Azelőtt sose vettem észre, de most tisztán láttam, hogy legalább fél tenyérnyi helyen hiányzik már a haja, aztán csak sikerült bepattintani a tűt. Akkor még megigazította a kitüntetést rajtam, aztán két oldalról arcon csókolt, és megint mondta, hogy boldog névnapot, és hogy éljek sokáig. És akkor én is mondtam, viszont kívánom, nagyapa, és éreztem, hogy nagyon el van fáradva a karom a sok célozgatástól, és a macskára gondoltam, és szerettem volna leülni. Nagyapám akkor az órájára nézett, és mondta, hogy most már ideje mennem. Most nem tud hazavinni, mert vár valakit, de nagyfiú vagyok, úgyhogy egyedül is remekül hazatalálok, és én mondtam, hogy persze, moziba is szoktam egyedül járni. Akkor nagyapám megfogta a demizsont, és kitöltötte magának a maradék bort, és úgy mondta, hogy vigyázzak magamra és a viszontlátásra. És akkor éreztem, hogy nagyon szomjas vagyok, de nem akartam vizet kérni, és mikor kinyitottam a konyhajtót, azért még megkérdeztem nagyapámat, hogy nagymamám tényleg meg fog-e halni. És nagyapám nem nézett rám, úgy mondta, hogy tudhatnám, hogy nem kell mindent elhinni. És nagyanyámnak kutya baja, azon kívül, hogy öreg. Mondjuk bajnak az is elég baj. Aztán intett, hogy menjek már, és ahogy becsuktam az ajtót, még láttam, hogy beleszagol az üres boros pohárba. Mikor kimentem a kapun, még nem alkonyodott. Tudtam, hogy ha sietek, akkor fél óra alatt hazaérek. Levettem a mellényemről a kitüntetést, és megnéztem. A csillagon keresztbe volt rakva egymáson egy görbekard, meg egy géppisztoly. A hátába meg bele volt gravírozva a nagyapám neve, meg egy évszám. És elővettem a zsebkendőmet, és a biztosítótűvel együtt belecsavartam a kitüntetést, és beledugtam a nadrágom zsebébe, és azt gondoltam, biztos, hogy anya ott nem fogja megtalálni.

0: Dragomán György, a fehér király. A negyedik rész hangzott el. Felolvasta Hajduk Károly és Serer Péter. Zene Tallér Zsófia. A felvételt Liszkai Károly és Táncos Tamás készítette. Szerkesztő Turai Tamás. Rendezte Gotár Péter. A műsor az ORTT támogatásával készült 2010-ben.
1: A regény rádióváltozata utoljára 2016. augusztus 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt, kedves hallgatóink, holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Ha lezsidóznak, nem jelenti azt, hogy zsidó vagy, gondoltam akkor tévesen. Nem tudtam még, hogy odakint, az iskolán kívül viszont pont így van. Ott az a zsidó, aki annak látszik. Nem is, nem kell annak látszania. Elég, ha nézik annak, vagy csak egyszerűen tartják. Zsidónak tartják, mint a csirkét levágásra. Engem nem tartottak annak. Akkor még...
1: Zsidó vagy? Írta és felolvassa Németh Gábor.
0: Addig mondogatják, míg meg nem tanulod. A rövid nyilván jobb, és könnyű legyen kimondani. Bodri nyilván jobb, mintha gróf Oberwasser Dezsőnének hívnának egy kutyát. Jobb a név, ha meg tudod szeretni, mert magadat is megszereted vele. Legalább annyira, hogy el tudjad viselni. A saját kutyád legyél. A Gábor még jó volt, valahogy bele tudtam képzelni magam. Eltekintve a jelentésétől, Isten bajnoka, na, ha valami, akkor az nyilván sosem leszek. Se Isten, se bajnokság. Az amatőrök örök frusztrációja. Szemüveget a bírónak. Viszont jól hangzó név, barátságos, mégis férfiasan kemény, ha nem is bajnoké, de mindenképpen lovagias fiatalemberé. Nagyjából Briand, a nemes lelkű francia, az angol úrfiacskák között. Anyám egyszer elmesélte, miért hívnak Gábornak. Az unoka testvérét, az ős Gábort, Bálint Gábornak hívták, főhadnagy volt a II. Világháborúban, az emberei tűzbe mennek érte, szó szerint, amikor aztán az oroszok eltalálják, azonnal meghal, de valaki kilométereken hozza a hátán a holttestét, hogy ne maradjon ott a harctéren temetetlenül. Van menyasszonya, gyönyörű és szerelmes, és most jön, amitől kész vagyok. A gyönyörű menyasszony a temetés után hozzámegy Bálint Gábor tiszti kardjához feleségül. Feleségül megy egy kardhoz, és hű lesz hozzá, amíg csak él. Hozzák a kardot, nyilván bajtárs hozza, valami véres bársonyon, bíbor párnán, aranybojtokkal, és néma a kard. Vajon ki válaszolgat helyette? Megcsókolta a meztelen pengét? És mi lett aztán Bálint Gábor kardjával? Hol tartotta az özvegy? A falon? Az ágyában? Probléma lett belőle egy idő után? Pokol. Egy hősi halott nevét adták rám tévedésből és szeretetből persze, mert anyám nagyon szerette az unokatestvérét, szép fiú és arany lélek, és nyilván a legjobban lehetett vele játszani. Játszani és csimpaszkodni, és elképzelni előre a szerelmet. Jó, akkor legyek Gábor. Remek cimbora, nőt előre enged, vakot átkísér, forradalmat majdnem győzelemre visz, fegyvert szép gőggel bír letenni. Gordonka a hangja. Zúgi erdőelvtárs. Gabinak csak kevesen hívnak, hál' Isten, csak a család, kissé kínos, mert lánynév is lehetne. Vegyük azt, hogy strandolunk, én elmegyek focizni, és pont jön egy idegen család a pokrócunk mellé. Anyám viszont kezdi előszedni a pléd dobozból a kemény tojást, az összecsukható poharakat meg a turistasót, és kezd kiabálni. Gabi, gyere, 10 órai! És az új család, a friss jövevények, és közülük nyilván legfőképpen a gyerek. A gyerekkorú jövevény meg esetleg azt gondolja, a bokor mögül elő fog jönni majd egy édes kislány. De nem egy édes kislány, nem a Gabriella jön elő, én jövök elő, nevetséges nevem teljes tudatában, vagy ami talán még rosszabb, ellenkezőleg, teljesen gyanútlanul. Jövök, és meglátom magam, vagyis hát az egész rettenetes helyzet komikumát egy ellenség tekintetében, egy ellenséges szempár torz tükrében. Az, hogy a Gabi lány neve is lehetne, persze önmagában meg mégis jó volt, egyszer majd összejöhet, hogy Gabi lesz a feleségem, az meg milyen jó pofa szerintem, vagy baromi ciki, annyira, hogy azonnal kéne nevet változtatni. Ezt majd még el kell döntenem. Gábor? Rendben, mondhatta apám, de akkor a második keresztnév legyen az én családomé, legyen az apjáé, vagyis a nagyapámé. Megállapodhattak. A nagyapám aztán ezen a második nevemen szólít. Gyurikámnak hív, a saját keresztnevével illet, az apámat is így hívta gyerekkorában, pedig ő még másodszorban sem György, hanem Gyula, meg Győző. A Gyula az magyar vezér, ilyen törzsfőnek vagy mi, a Győző meg magyarul Viktor. Kik ellen akarhatott ennyire harcolni? A fehérek ellen? György. Rettenetes. Nyüzsi. Nyüzsge. Az apám meg így hív. Kicsi a nyüzsi, kicsi és vicces, mindig akar valamit. Sündörög, nem? Ezzel a névvel. Szerintem nem sündörgök. Többnyire nem. Éppen nem. Hanem magamra veszem a világ minden keserűségét. Gyűlölöm a nyüzsit, semmi közöm hozzá, de látom, érzékelem, hogy örömet okoz neki, ha kimondhatja. Addig elmegyek, hogy aláírom levél alá, hogy örüljön. Teljesen szolgalelkűen, zöld golyóstollal, verépfejű betűkkel, a boltban 10 fillérért vásárolható, hivatalos állami hazaüzenő papíron. Itt jó az idő, sokat fürdünk, sziasztok, nyüzsge. Apu és anyu. Semmit nem tudtok, apuk és anyuk. Semmit arról az üvöltő állatról. Semmit. Csak az aranyos szőke tincset, a rakoncátlan édes kis fürtöket, a rózsácska arcot. Nem tudtok semmit a fenevadról, akit megaláztok, és a vackára kergettek egy fagyival, vagy a hasonlóan édes, a legédesebb jó indulattal. Ne tudd meg. Ne tudjátok meg, mert ha egyszer szinkronban megtudnátok, hát nagyjából, mintha le volna nyúzva, mintha valaki lenyúzná a bőrötöket, és szépen belehempergetne egy hangyabolyba. Ragyogásomnak anyám anyja hívott, ezért aztán a család meg, ha hozzám beszélt róla, őt, a nagyanyámat hívta ragyogásom nagyinak. Fölnézel bele a napba, persze nem bírod, be kell csukni a szemed. Vörös, jó meleg fény, vörös a személyed belülről nézve, izgalmas, mintha várna téged még valami jó. Ez a ragyogás, meg később egy regény címe. A nagyi versenyben meg gondolom nem lehetett lemaradni, ott az ezüst nem csillog, nem hogy szépen nem, hanem sehogy. Ergo virágszálam. Virágszálam, nagyi. Ragyogásom és virágszálam, két tündér, akik a bölcsőmnél állnak. Heimat román, vagy film. És mind a két nagymamámat a Léni Riefenstahl játszaná. Kis ellenfény, a nagyikon valami szemérmesen lenge ruha, sejem lepkeszárny, viszonylag modern tánc közben szirmokat szórnak a bölcsőmbe. Van aztán még egy nevem, egy titkos, de az úgy van, hogy tulajdonképpen nincsen. Nincs, éppen azért, mert titkos. Kinyitom a személyt, nagyjából rendben, csak ez a titkos nevem, ez nincs beleírva. Nem létezik. Vagy mégis van? Éppen azért van, mert titkos? Van egyébként, Isten igazából. Beleírták egy nagy könyvbe, a Szent István Bazilikában. Egy holland adta a nevet. Holland tartott a keresztvíz alá. Félig magyar holland. A nagymamám testvérének a fia, Johan bácsi. Ez lett akkor az én láthatatlan nevem is. Nyilván a bácsi nélkül. Johan. Mintha valami fa neve volna. Juhar. A Johant hollandul csak egy N-nel kell írni, az is milyen elegáns. Johan bácsi akkor 56-ban nyilván nem bácsi, szerintem maximum 25 éves lehet. Ott volt egyáltalán a bazilikában. A keresztelő valamikor decemberben volt, réges-rég fölindultak már a testvéri tankok. Vagy nyitva volt még itt-ott a határ? Johan bácsi autóversenyző. Egy autóversenyző a keresztapám. Beült a Porsche-jébe, nyitott Porsche, ugyanis a Johan bácsi tesz a nagy orosz térre, a nyakában valami hosszú sál, tépát Európán, hogy időben a szentelt víz alá bírjon tartani, megmentve a lelkem a kádártól. A hátsó ülésen meg rászkódott az amcsi géppityú. Vetette megfele a Johan bácsi a halált. Vagy nem pont így volt? Nézzem a képeket, a régi családi fotókat, nézném azaz, hogy, mert ellettek valahová csomagolva. Nem nézem, de néztem eleget, tehát emlékszem. Szefárd zsidónak látszik a legtöbb nagyon katolikus holland unokatestvérem, különös tekintetel a keresztapámra. Ezt a tulajdonképpent azóta nem tudom rendesen megkérdezni. Kiment a Toncsi néni, kivitte a holland gyerekprogram valamikor a 20-as években. Toncsi néni gyakorlatilag néger. Ezt a szót ismerem. Nagyon sötét bőr, egész valószínűtlen, apró csigákban gyűrűző, fekete ősz, göndör, dróthaj, vastag száj, olajosan barna, vagy inkább fekete szemek, kicsit, mintha szemének fehérje is barnás volna. Idegen, ahogy beszél, idegenszerű. Megérkezik Hollandiából, kövér, néger, mama, a nyakában vastag gyöngysor, néha nagyokat nevet, máshonnan nevet, mint mi, a rokonai, honnan akkor? Biztos a dzsungelből. Tüzet raknak neki a férfiak, harcosok banánszoknyában vagy miben, rőt fény vetül a Toncsi néni néger bőrére. Néger. A meggyúlt király. Olyan csúnya, hogy nem tudod levenni róla a szemed. Tehát szép. Ilyen szép viszont nincsen az általad ismert szépségek között. Berber, ezt később tanulom meg, talán Puskin miatt, mintha Puskinról írták volna az irodalomkönyvben. Szovjet néger. Elég nevetséges. Toncsi nénit nyilván Antóniaként hívta ki a királynő. Nem tudta a királynő ezt a belső nevét, ahogy a testvérei, a Paula, a Margit, meg az Ilona szólították. Toncsikám. Egy idő után hazajött Antónia, később visszament megint, beleszeretett egy hollandba, nagyon holland és nagyon katolikus hollandba, csináltak 12 gyereket, minden három fiú után egy lányt, egészen 1955-ig. Ha az anyjukra ütöttek, úgynevezett zabolázhatatlan fekete fürtök. A fiúk többnyire átkozottul, azaz csúnyán jóképűek, olajbarna a bőrük. Eszembe juthatnának még a volt egyszer egy Amerika kemény zsidói. Úgyhogy azóta ilyennek képzelem a hollandokat. Hatlábmagas, mosolygos, brooklyni gengsztereknek. Van egy cigaretta, mostanában nem lehet kapni, Stuyvesant. Peter Stuyvesant, The Man Who Founded New York. Egy időben azt szívtam mindig, ha épp valamit. Így jelezve ezoterikusan, hogy már-már holland vagyok. Szívében kissé holland. Holland kocadohányos. Néha jönnek a hollandok haza Magyarországra. A helyzetet bonyolítja, hogy a keresztanyám is holland, vagyis hogy teljesen magyar, ugyanis a nagymamám másik, szintén itthon maradt testvérének a lánya, így aztán magyarnak született, csak amikor kiment a Toncsi nénit a 60-as évek elején meglátogatni, Bécsben beszállt a kupéba egy holland, és beszélgetni kezdtek. Beszélgetni a Robival. Robi pedig, szeretem úgy képzelni, Áhennél, az étkezőben, elvette feleségül a Mártát. Szóval néha jönnek a hollandok. A Toncsi néni férje is például. Jönnek bazi nagy nyugati kocsival, 150-nel megyünk vacsorázni, pedig a Johan bácsi, ő is Johan, hogy ne legyen olyan egyszerű, csak az egyik szemével lát. Megsérült a háborúban, vagy baleset érte, már nem emlékszem. Viszont autószerelő, tehát nyilván akkor az autószerelés miatt vezethet mégiscsak, mert hogy jobban ért az autókhoz azoknál a nem autószerelőknél, akik teljesen jól látnak, és akkor a hozzáértés a félig nem látást kiegyenlíti. Reméltem rettegve 150-nél. 62-t írtunk. Egyszerűen nem volt a magyar rendőrnek mivel utolérnie. Egy kicsit eleve félek a Johan bácsitól, szigorú és vidám egyszerre, és nem bírom levenni a szemem az üveg szeméről, ha eszünk. Apropó evés, a hollandusok szeretik a magyar kaját, otthon persze smucigok. A nagymamám ettől teljesen ki van borulva. Kiszámolják otthon a húst, ha heten vagytok a vacsoránál, meséli a nagymamám, 7 szelet hús van kisütve, az ember esze megáll. Itt meg csak úgy repülnek a magyar csirkecombok. Na mindegy. Nem, mint a sajnálnám, csak furcsa, hogy itt valahogy nem parancsol megállt a számton. Meg, hogy ilyen vékonyra, mutatja, szeletelik a kenyeret. Épp csak, hogy át nem lehet rajta látni. És nincsen függöny az ablakon. Mész az utcán, bárhova benézhetsz, nyilván nem néz be sehová senki, de azért úgy jönnek, hogy ha bármikor benéznél, ne láss semmi elrettentőt. Átlátszóan. Egyszer üveggolyót hoztak a hollandok egy zsákkal. kicsi zsák, olyasmi, amilyenben most lehet fokhagymát kapni. Feszes kis nejlonrombuszokból szőve. Vagy 30 golyó, de én olyan szépet még életemben nem láttam. Picit mondjuk, mintha üvegszemek volnának, de frankon nagyon szépek. Gurigázok a parkettán. Gurul a golyó, a nap is játszik vele, nem csak én. Pördül, valami kék láng belül fölízzik. Szép ország lehet az a Hollandia. A holland kakaót is például hogy imádom? Jövök haza a parkból, foci után ott a lábosos parherdon, azt egyhajtásra kiinni. Szerintem direkt hagyta ott a nagymamám. Oda készítette. Igazi holland kakaó. Droste. Áll a dobozán egy holland nő, ilyen furcsa izével a fején, mintha apáca volna. Holland nő van ábrázolva, fapapucs nyilván, meg népi viselet, a szélmalmot sajna nem lehetett fölvenni. Egy tálca van az apáca kezében, a tálcán egy ugyanolyan doboz kakaó, aztán megint ott van kicsiben a holland nő a dobozra festett dobozon, és saját magát tartja a kezében, stb. Ha elég finom volna az alagút, a végtelenségig el lehetne látni. Elnézni így is lehet, éppen a végtelenségig. Mint a tengerparton állnál. Állítólag a hollandok 1939-ben elhatározták sértődésből, hogy jó nácik, ha ilyen hülyék vagytok, hogy meg akartok szállni minket, akkor legyünk szigetország, árasszuk el Kelet-Hollandiát vízzel. Fog az nekünk menni, lásd még negatív magasság a tengerszinthez viszonyítva. Elgondolni, mit szóltak hozzá a Kelet-Hollandok. Megérkeznénk a kontinens szélére, és várna a Habci, meg a Morgó, lukasztanánk, aztán irány Amsterdam, valami jó kis kávézó. A hollandok egyébként hajón laknak, de az a hajó nem megy sehova, hanem szépen le van horgonyozva, és fűvel a fele be van vetve. Elég jó, nem? De hollandnak lenni egyébként is jó, mert ha holland vagy, és valamiért mégis úgy adódik, hogy házban kell laknod, kilukod a hajó, vagy ilyesmi, akkor meg kilóg egy csiga a falból fönt, nem kell a hátadon fölvinni a zongorát. Tulajdonképpen nekem is lehetett volna jó. Én is lehetnék holland, ha mondjuk a nagymamám maradt kint, és nem pedig a testvére. Ha a holland szót látom vagy hallom, egy másik élet lehetősége villan fel. Egyszerűbb, nagyvonalúbb, hányavetébb és szabadabb például, hogy csak négyet mondjak. Holland akarok lenni. Abban a másik életben például volna egy hajóm, kétárbócos, az volna bevetve fekete tulipánnal. Meg néha lenyelnék valami nagyon drága nyers halat a piacon, és utána küldenék egy kis gabonapálinkát. Hősi harcban földet rabolnék a tengertől.

Most vegyük azt, hogyan alkottam meg első fogalmamat a hollandusról. Vegyük be. Nem egyszerű történet, mutatom, hogy miért. Lázas vagyok nagyon, olyankor anyám mesél, mondjuk a kedvenc mesekönyvemből, mondjuk a kedvenc mesémből, a láz meg a könyv, ez így együtt nagyon bejön. Nagyon bejön a kőszív. És akkor ahhoz a részhez ér, hogy most, hogy annyi pénz van az országban, becstelenek és rosszak az emberek. A fiatal legények vasárnaponként táncolnak és kúrjongatnak, és úgy káromkodnak, hogy hallani is szörnyűség, akkor azonban még másképp volt, s ha most akár be is néz az ablakon, akkor is kimondom, mint már sokszor kimondtam. Hollandus Mihály az oka ennek a romlásnak. Ha most akár be is néz az ablakon, ez milyen mi? Hátamon a jeges verejték. Benéz a hollandus, a csizmáját egy pár ökör bőréből szabták, benéz, bejön, kitépi a szíved, fölteszi üvegben a kamra polcra, és a helyére meg a bordák kosarába berak egy hideg kődarabot. Nagyon sokszor elképzeltem ezt a követ. Rücskös, körülbelül akkora, mint egy jól megtermett avokádó, és hideg, de főképpen nehéz. Amikor már bent van, nyomja lefelé a gyomrot, hogy fájjon nagyon, és egy idő után kezdjél el sikoltozni. Ráadásul nem is fáj, a hollandus szerint. Nem fáj, hanem egész kellemesen hűvös. De miért kellene egy szívnek melegnek lenni? Télen nem segít a szív melege. Olyankor többet ér a jó cseresznye pálinka, mint a meleg szív. Nyáron meg, amikor minden fullasztó és forró, el sem hiszed, hogy hűsít akkor az ilyen szív. És ahogy mondtam, az ilyen szíved sem aggodalom, sem ijegység, sem ostoba részvét, sem más ilyen nyavaják meg nem dobogtatják. Hogy ne dobogtassa meg az ostoba részvét. Csak az a baj, hogyha kidobod az ostoba részvétet, tehát a fájdalmat, azzal kidobtad az örömet is. Kidobtad. Nem marad más, csak egy nagy, hibátlan felület odafönn, és az alatt a felület alatt már tényleg nincs semmi egyéb, csak a hűvös és könnyű szerekkel elaltatható kíváncsiság, hogy mi jöhet még, hogy mit cipelhet még eléd az élet. Néha elmentünk a hollandosokkal vacsorázni, elegáns helyekre, Margit-sziget, Nagyszálló, ilyesmi. Sokan ülünk hosszú asztal körül, a felnőttek beszélgetnek, rémisztően unalmas, és akkor unalomból fogócskázni kezdünk a Paulával. Csikorog a kavics a fordulóknál. Egész jó benne a Paula, mondjuk egy évvel idősebb is, az igaz, és majd csak később hízik el, később lesz vidám és pimaszul kövér, csak kövéren kezd majd pimaszkodni. Vigyázz, kapsz! Ennyit tud magyarul. Ennyit tud az anyanyelvén. Most még vékony és kerget. Futok, menekülök, futás közben lehajlok, hogy átférjek valami zöldre festett vas alatt. Pont rosszkor egyenesedtem fel. Felegyenesedtem, és a világ azonnal elkezdett megváltozni. Mi ez a forró a fülemben? Miért ennyire lassú minden? Valaki messziről azt mondja, Jézusom, betört a feje. Betört a fejem a hollandok miatt. Vigyázz, kapsz. Betörték a fejem a hollandok. Sajnos nem tudom megnézni fölülről a lukat, pedig a betört nyilván be lehet látni. Kár, biztos elég érdekes. Taxival visz anyám a kórházba. Nem sírni úgy kell, hogy kiüríted a szíved. Ez volna a holland recept. Beteszel oda egy hideg követ, vagy úgy is lehet, hogy tényleg van. Hogy nem követ tesznek beléd, hanem pénzt. Mostanában ez van forszírozva. Hát én azt mondom, akkor is jobb hollandnak lenni, vagy legalábbis eddig jobb volt, övék volt a világ legvidámabb pénze, gyönyörű citromok, érett narancssárgák, derűs kékek, laza aszimmetrikus dizájn, kb. Ezerszer szebb, mint az euró. A nagymamám egy holland csokis dobozban tartotta a varrókészletét, ha kikaparom belőle az összes gombot, meg a cérnákat, az ujjam hegyének csoki szaga lesz. Csoklat. Így írják hollandul a csokit.
kicsit undorító, nagyjából úgy hangzik, mint egy tyúk szarna, de mindegy. Viszont a holland csoki a legjobb a világon. Másképp nem hoznának mindig azt. Azért hoznak egyszer egy labdát is, a keresztapám hozza Porsén, az első napon kidurantja a villamos a Pozsonyi úton. Gyönyörű, piros, kőkemény műanyaglabda, én vagyok a király a Szent István parkban. Kb. 7 percig. Vagy nem is piros, minden csak kitalálok. Nagyjából a második támadásnál kirúgja valaki, hosszan előre vágja, mint a Varga Zoli, csak túl hosszan, pont a 15-ös villamos alá. Semmi nem marad belőle. Nem sírok. Ülök az anyám ölében, vissza kórházba. Magához szorít, nem törődik a vérrel, jó, ahogy szorít, a taxi ráadásul méregzöld, vadonatúj Moszkvics, jó kinézni belőle, húznak el szépen hátrafelé a házak. Mondjuk ezt meg azért írjuk a hollandok javára.

0: Zsidó vagy? Írta és felolvasta Németh Gábor. A műsort Molnár András, Táncos Tamás és Zoltán Gábor készítette.
1: A regény felvétele 2009-ben készült, és utoljára egy évvel később február 4-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Éjfél van.

Éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok! A Kossuth Rádió hírei következnek 4 percben. A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását, jelentette be Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök közölte, megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felső vezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhassák. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt, és nem fordítva. Az ÁSZ ugyanakkor üdvözli a működésre és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. Az elnöki feladatok folytatásáról tartott személyes megbeszélést Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfő Sulyog Tamással a Sándor palotában. A találkozón a volt köztársasági elnök méltatta a hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét. Forsthoffer Ágnes köszönetet mondott az ott dolgozóknak és közölte, ők biztosítják majd a folytonosságot az új köztársasági elnök megválasztásáig is. Kinevezte a Klebersberg központ új vezetőjét az oktatásért is felelős miniszter. A tanárvégzettségű Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel. Vezetésével a politikai szempontok helyett a szakmaiság, az együttműködés

0: bíróság egy hónapra elrendelte az újabb gyanúsított letartóztatását. Az érintett személyről azonban nem közöltek információt. Ugyanakkor a Telex és a 24.hu is úgy tudja, a gyanúsított Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter volt kabinetfőnöke. Ismét elhalasztották a Balaton átúszást. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a jelenleginél is hidegebb lesz a víz a hétvégén, ezért a vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével a halasztás mellett döntöttek a szervezők. Egy héttel ezelőtt a szeles időjárás miatt kellett lemondani a versenyt. A Balaton átúszás tervezett új időpontja augusztus 1-e jövő szombat. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 10 és 20 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 17-20 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült, délen azonban többnyire borult az ég. Elszórtan kisebb eső előfordulhat, a következő órákban csökken a felhőzet, napközben a napos, gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Hajnalban 10-16, napközben általában 22-27 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 22, a Tisza tó pedig 26 fokos. Hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmester, Lajer Rita nevében is köszönöm a figyelmet, jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk.
1: A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyugat-keleti díván.

Midőn Isten Ádámot megteremtette, álmot bocsátott rá. Ádámot álmában nagy gyönyörűség szállta meg, Isten pedig formát adott a férfi gyönyörének.

nő tehát nem egyéb, mint a férfi gyönyörűsége. Miután pedig a nő megformáltatott, Isten a férfinak adományozta a nőt létrehozó teremtő erőt, hogy gyönyörűségével, mely nem más, mint a nő, gyermekeket nemzen. Mikor pedig Ádám megpillantotta Évát, bölcsességgel telt el, hiszen meglátta benne az anyát, akivel gyermekeket kell nemzenie. Mikor pedig Éva pillantotta meg Ádámot, úgy pillantott rá, mintha a mennyekbe látna úgy, ahogy a mennyekbe vágyó lélek tör fölfelé, mert bízott a férfiban. Így tehát a férfi és a nő gyönyöre szükségképpen egy és ugyanaz volt, és nem különböző. Ám a férfi gyönyörűsége a nő gyönyörűségéhez képest hevében olyan, akár a vulkán oldhatatlan heve a fahasábok könnyen kialvó hevéhez képest. A nő gyönyörűsége pedig a férfi gyönyörűségéhez képest olyan, mint a nap lágy, gyümölcsérlelő melege a fahasábok lobogó tüzéhez képest. Hiszen az asszony is gyöngéden érleli az ő gyümölcsét. Az Ádámban lévő hatalmas gyönyörűség azonban Évával együtt elhagyta őt, és álmának édessége, amelyben ringatózott, bűnbeesésekor ellentétére fordult. Ezért, ha a férfi a nagy édességet megérzi magában, s újból birtokolja, oly sebesen fut a nőhöz, mint a szarvas a forráshoz. A nő pedig olyanná válik a férfival szemben, mint a magtár a szérűn, mely csépléskor belérezket a hadaró csapásaiba, s melyben a nagy csapkodástól fölhevül a levegő.

Isten, mikor az embert megteremtette, minden állatot az ő szolgálatára rendelt. Ám mivel az ember Isten törvényét áthágta, testében és lelkében egyaránt elváltozott. Vére ugyanis úgy bemocskolódott, hogy tisztulásakor azóta is maghabot termel. Hiszen ha az ember a paradicsomban nyugta maradt volna, változatlanul és tökéletes állapotban élhetett volna tovább. A bűnbeesés következtében azonban mindene elfajzott és hitványabbá vált.

Ha a férfi magvának bőségében és a nő iránt érzett tiszta szívszerelmében megtér asszonyához, s ha ugyanekkor ebben egy időben az asszony maga is tiszta szívszerelmet érez a férfi iránt, fiú utót fogan, mert Isten ezt így rendelte. Hiszen Ádám sárból vétetett, a sár pedig erősebb anyag a húsnál.

0: Isten az embert sárból készítette. Ám a férfi ember a sárból hússá változott. Így lett önmaga oka és a teremtés ura. A férfi a földet műveli, hogy az gyümölcsöt hozzon. Csontjaiban, ereiben és húsában erő lakozik. Osztatlan személyiségű, bőre ellenálló, ereje teljes, s úgy ontja a magot, ahogyan a napontja a fényt. Az asszony azonban soha nem változott meg, hiszen húsból vétetett és hús is maradt. Ezért azután kézügyesség adatott neki és levegővel teltség, mert magzatát méhében hordozza és ott neveli. A nő továbbá osztott személyiségű és vékony bőrű. Tudnélik azért ilyen, hogy a magzat, akit méhében hordoz, levegőhöz juthasson.
1: Dass meine Keuschheit von einem Engel bewacht werde. Valerian verlangte, den Engel zu sehen. Und so geschah es. Den Engel zu sehen war für Valerian unmöglich.
2: Minden egyes ember létrejötte és kialakulása a következőképpen kezdődik. Minden emberben van akarat, megfontolás, képesség és szándék. Az elsődleges az akarat, hiszen minden ember először is tenni akar ezt vagy azt. Ezután a megfontolás következik, hiszen meg kell vizsgálnunk a cselekedeteink közül melyik illő és melyik nem illő, illetve melyik helyes és melyik szégyenletes. Ekkor lép színre a képesség, amely a végrehajtás aktusához szükséges. A képesség éppen ahhoz kell, hogy a cselekvést végrehajthassuk. Végül a szándékon a sor, mivel semmilyen cselekményt nem lehet végrehajtani annélkül, hogy a szándék ne állna pártjára. E négy tényező játszik tehát szerepet az ember keletkezésében is. Rajtuk kívül a négy elem is fontos, mert ezek hozzák mozgásba az emberben található négy nedvet, márha bőségben és hevesen hatnak. A tűz például, vagyis a szárazság, heves lángra gyújtja az akaratot. A levegő, vagyis a nedvesség, a megfontolásra van erős hatással. A víz, amely voltaképpen a habbal azonos, a képességet hozza lüktetésbe, a föld pedig, azaz a melegség, a szándékot forralja föl nagy erővel. S mindezek az elemek, ha mennyiségük fölös, szinte vihart képesek kavarni, s így ki tudják választani a vérből azt a mérgező habot, amely voltaképpen a mag.
0: Az ember vére ugyanis a vágy tüzében és hevében forva éppen úgy habot vett magából, ezt nevezzük mi magnak, ahogy a tűzre tett fazék vett buborékokat a tűztől hevítve a benne lévő vízből.
2: Ha pedig ez a mag a megfelelő helyre hull, kapcsolatba kerül az asszony vérével, és általa vérneművé válik.
0: Az ember számára azonban a kezdet kezdete az a gyönyör, amelyet a kígyó a gyümölcs útján lehelt az első emberbe, hiszen a gyönyör kavarja föl a férfi vérét. A fölkavart vér ezután hideg habot juttat az asszony testébe. Ez a hab pedig az anyai testhevétől összesűrűsödik, majd vérszerű valamivé alakul át. Az ilyen hab, ekképp megmaradva ehőfokon, később az anya által elfogyasztott táplálék nedvének izzadmányából kisember nagyságú sűrűségé növekszik, míg végül a teremtő törvénye, amely az embert létrehozza, ezt az emberke nagyságú sűrűséget teljesen át nem alakítja úgy, ahogy például a fazekas formája kecsessé edényét.

Ádám bűnbeesésekor ugyanis a férfi ereje hintagjában mérges habbá változott, az asszony vére pedig vele összenemillő folyadékká. A férfi vére erejéből és természetéből fakadóan magvat tartalmaz, hiszen a férfi teste földből készült. A nő természetéből azonban nem következik, hogy vérének magva legyen, mert vére gyönge és hitvány. A nő vére ezért csupán kevéske hitványhabot bocsát ki, mert a nő nem kettős eredetű, azaz nem földből és húsból származik, mint a férfi, hanem csupán a férfi húsából vétetett. Ezért olyan gyönge és törékeny, és ezért eszköze a férfinak.

négy nedv pedig, amelyet az ember így módon a négy elemből nyert, mindaddig a mag körül marad, mérsékelten és összehangolva, amíg a mag meg nem sűrűsödik, és húsalakban olyannyira meg nem szilárdul, hogy emberi forma alakulhasson ki belőle. Ekkor először olyasmi alakul ki belőle, mint az ember festett képe. A velő és az érrendszer ebben a teljes képmásban fonalként terjed szét, s mindenővé szertágazik, s mint a szálak a szövetben csomókra bomlik benne, vagyis úgy hálózza be ezt a képmást, az érrendszer, ahogy a tojás hártyája veszi körül a tartalmát. E tartalomból válnak ki később a csontok. És így, ilyen egyszerűen és ilyen szépen alakul át a mag mindenféle formává, épp olyan szépen, ahogyan a festő alkot mindenféle formát. S mindenütt, ahol később testrészek nőnek, egészen a képmást mindeddig egybetartó bőrig, akár a nap melegétől repedező iszapban, repedések jönnek létre. Ekkor a száraz húst a méreg kiszárítja, az egészséges húst pedig áthatja az egészséges vér. A magzat az összetapadáshoz szükséges zsiradékhoz az anya melegét használja föl, hiszen nem képes élni másként, csak az említett melegség segítségével. Ehhez a folyamathoz egy hónapra van szükség, vagyis annyi időre, amíg a hold megnő és újra elfogy. Eképpen növekszik és gyarapodik tehát az említett összetapadt anyag is, hiszen ha ezt az összetapadt anyagot nem éltetné ez a zsíradék mennyiség, teljesen kiszáradna. Sőt, emiatt a szárasság miatt az anyának is panaszai és fájdalmai lennének.

Ekkor Isten akarata és rendelése szerint kiárad az éltető lehellet, és ez a formára, az anya tudta nélkül, heves, forró fuvallatként, mint egy a falakra süvölt vezúduló szélként hat, benyomul, behatol a forma alkotó részeinek valamennyi eresztékébe. Ezáltal a forma alkotó részeinek valamennyi darabja finoman tovább kezd hasadni úgy, ahogy a virág nyílik ki a nap melegére. Ám mindeddig olyan tehetetlen ez a forma, hogy moccani sem képes. Csak nyugszik, mintha aludnék, és alig lélegzik. Csak hogy ekkor az éltető szellem a teljes formát át meg átjárja, velejéts ereit egyaránt betöltve és megerősítve, így végül a forma több lesz, mint korábban volt. És egészen addig változik, míg a csontok a velő körül meg nem szilárdulnak, s míg az erek a vér megtartásához elég erősekké nem válnak. Ekkor a magzat, mint ahogy az anya is érzi, megmozdul, mintha csak hirtelen felébredt volna, és ettől fogva végig mozgásra képes marad. Hiszen, mint korábban is mondtuk, az éltető lehelet, amely nem más, mint a lélek, a mindenható Isten akaratából hatol be ebbe a formába, erősíti meg, s kelti életre, mindenütt át meg átjárva, akár a hernyó, amely sejmét azért szövi, hogy benne, mint házában elbújhassék és elzárkózhassék.

0: l'aventureux, deux roues portent devant sportives, qui autour tournent, mais l'une va tôt et l'autre lentement, et en chacune vraiment à une membre roue, mise tôt là-dedans et attelée, comme au moment contraire tient contre la roue, elle se tient, et ses roues sans séjourner font l'état du monde tourné.
1: A nyiroknedvek és a testnedvek az emberben a mag természete szerint gyarapszanak, hiszen a gabona is a mag természetétől függően az szerint hoz termést, hogy mit vetettek, búzát, kölest vagy árpát. És amint az emberben lévő fölösnedvek is addig veszélyeztetik súlyos elmebajjal vagy betegségekkel az embert, amíg le nem csillapodnak, meg nem nyugszanak, és amíg megfelelő szintjük helyre nem áll, a magzatnak is addig kell viszontagságokat kiállnia, magja eltüntetésétől fogva, amíg a lélek benne meg nem moccan, s még megfelelően nem kezd benne működni.

0: bei Eheproblemen Gangolf.
1: Hochreisen Gertrud.
0: Schwangere Ottmar.
1: Im Unglück Agatha.
0: Bei Regen Benno.
1: In Festungswerken Barbara.
0: Bei Sonnenschein Paul.
2: Ha pedig az ember magva már megtalálta megfelelő helyét, s már emberforma is ki tudott belőle alakulni, a nő havi vérzéséből toggyan állt, vékony bőrréteg nő a forma köré, és egybefogja, körülveszi azt, nehogy erre vagy arra elmozdulhasson, vagy kieshessen. Az összesűrűsödött vér ilyenkor oly módon gyűlik össze, hogy az említett forma szinte elrejtőzhet kellős közepében. Ugyanúgy, ahogy egy ember búvik meg háza rejtekén. Itt a magzat melegséghez és táplálékhoz jut. Anyja májának fekete véréből táplálkozik, s rejtetten növekszik, egészen világra jöttéig.

0: a magzat pedig mindaddig nyugszik ebbe a tokba zártan, míg a benne rejtőző értelem ki nem teljesedik, és ki nem kívánkozik törni. Ekkor aztán sem tovább bezártan, sem tovább csendben lenni nem tud, és nem képes, csak hát hogy sírhatna a magzat anyja hasában.
1: Hanem mikor a magzatnak eljön az ideje, az őt körül zárótok meghasad, és az örökké valóság ereje, amely egykor Évát is előhívta Ádám oldalából, rögtön ott terem, és az asszonyi test házának sarkait mind kifordítja helyükből. És az asszonyi test minden ereszték ennek az erőnek az üdvözlésére siet. Fogadja ezt az erőt, és kitárul előtte. Majd mindaddig ilyen állapotban marad, amíg az újszülött a világra nem jön. Ezután pedig ismét ugyanúgy bezárul, ahogyan korábban. De az újszülött lelke is érzi az örökké valóság erejét, miközben világra jön. Az erőt, mely őt a világra küldötte. És ezért születése közben boldog.
2: Margarita, mit te vuon, Barbara, mit ihren Turm, Katharina,
3: Anna,
2: das Heiligmal.
3: Margarita, mit dem Wurm, Barbara, mit ihren Turm, Katharina, mit dem Rade, das Heiligmal.
0: Az újszülött rögtön világra jötte után síró hangot ad, mert megérzi a világ sötétségét. Hiszen miközben Isten a lelket az emberi testbe küldi, a lélekben a tudat olyan, mintha aludnék. Ám miután a lélek a testbe lépett, felébred benne a tudat, mert behatolt immár a húsba és az eregbe. Miután pedig az újszülött elhagyja anyja méhét, rögtön mozgékony, tevékeny és cselekvőképes. Verítékezni kezd, különféle nyiroknedvek és egyéb nedvek vannak már testében azszerint, ahogy keletkezése által meghatározott testalkatának természetéből következik, illetve ahogy ezek a nedvek az elfogyasztott táplálékok és italok hatására gyarapodhatnak,

Mikor a nő a férfitól való magvat megfogadja, és az benne növekedni kezd, ugyanennek a természetes erőnek hatására az asszony vére fölfelé, az emlők irányába kezd áramlani. És ami a táplálékokból és italokból egyébként vérré válna, most tejjé változik benne. Hogy a magzat, aki az asszony méhében növekszik, ebben táplálkozhassék. És amint a magzat növekszik anyja méhében, úgy gyarapszik a tej is az anyám lőjében, hogy a csecsemő majd belőle táplálkozhassék.

amiképpen az asszony szolgálja a férfit, miközben egyé válnak, ugyanúgy kiegészítője az asszony az ő vérével a férfi magvának is, mert így válhat egyetlen hússá a két anyag.

0: Diaz, elle dit commandement contre elle retient, contre la roue elle se tient, qui se roule sans séjourner, font l'état du monde tourner.
1: Amikor tehát a férfi magva a megfelelő helyre hull, az asszony vére szerelmi akaratával fölfogja, és önnön belsejébe vonja, úgy, ahogy lélegzetvételkor szívjuk magunkba a levegőt. Az asszony vére tehát így módon összekeveredik a férfi magvával, s vele egy vérré lesz. Ezért tehát ennek az asszonynak a húsát is ugyanez a vérkeverék táplálja, gyarapítja és szaporítja a későbbiekben. Így lesz tehát egy hússá a nő és a férfi. A férfi hatására. De a férfi húsát is párolja kívülről, belülről egyaránt az asszony heve és verítéke. Így tehát a férfi húsa is bensejébe von egy keveset a nő habjából és verítékéből. A férfi akaratának hatalmas ereje miatt ugyanis a férfi vére áthatóan szerte árad, s úgy jár körbe, mint a malomkerék. Eközben pedig a nő habjából és verejtékéből egy keveset magába von. Így a férfi húsa is összekeveredik a nő húsával. Tehát a nő hatására és a nő által is egyé lesz a húsuk. Mivel ekképpen a férfi és a nő egyetlen húst alkotnak, a nő, feltéve, hogy nem meddő, könnyen teherbe eshet ettől a férfitól. Az a lehetőség egyébként, hogy a férfi és a nő így módon egyetlen testet alkothat, illetve egy testé válhat, már a férfi oldalbordájában benne rejlett. Hiszen a nő, mivel a férfi oldalbordájából vétetett, eleve a férfi húsává lett. Ezért is könnyű a férfinak és a nőnek egyesülni fogamzás végett, vérében és verejtékében egyaránt. Ám az, ami a magzatot anyja méhéből napvilágra hozza, s ami a férfit és a nőt ekképpen egy testé teszi, mégiscsak az örökké valóság ereje.

hogyha a férfi és a nő megfeledkezvén törvényes kötelékéről, vágytól égve más kapcsolatot keres, és törvénytelen kapcsolatban valaki idegennel szeretkezik, akkor a férfi az ő vérét, amely egyben az ő hites feleségének vére is, egy másik nő vérével hozza érintkezésbe, és hasonlóképpen a nő is az ő vérét, amely egyben az ő hites urának vére is, egy idegen férfiéval vegyíti. Ezért a gyermekek is, akik ezektől a törvényes, illetve törvényszegő férjektől, vagy törvényes, illetve törvényszegő feleségektől születnek, később többnyire szerencsétlenek lesznek, hiszen különböző életvitelű és különböző vérű férfiaktól és nőktől veszik eredetüket fogantatásukkor. Ezért azután az efféle szülők Isten előtt azon törvényes intézmény elárulóinak nevezhetők, amelyet Ádám és Éva számára maga Isten alkotott. S amint Ádám és Éva is elárulva Isten törvényét, magát s minden utódját a halál kezére adta, úgy az ilyen szülők is, akik az isteni intézményt így megszentségtelenítik, magukat és azokat is bemocskolják és nyomorúságba taszítják, akik eféle úton módon születnek, hiszen emberi mi voltá szennyezi be az, aki erkölcsében a barmokkal teszi magát egyenlővé.

A férfi májában és hasában található erek a nemi szervekhez vezetnek. Ezért, ha a férfi velejéből kiindul a gyönyör fuvallata, könnyen a lágyékába jut, és könnyen fölkavarja vérében a gyönyörvágyat. Mivel pedig lágyéktája kissé szűk, szoros és zárt, a fuvallat nem tud benne túlságosan szerte áradni. Így igen hevesen lángoltott nagy gyönyörűségében. Annyira, hogy a nagy lángolástól az ember elfeledkezik magáról, és mivel képtelen magát visszafogni, kénytelen kibocsátani a magvat. Mert lágyéktája zártsága következtében a férfiban a gyönyörtüze erősebb, mint a nőben, ha ritkábban gyúl is lángra benne. Amint a folyók szélvésztől és viharoktól korbácsolt óriás hullámai is úgy megtáncoltathatják a hajót, hogy már-már nem lehet egyben s helyben tartani, úgy a férfi testét sem lehet egykönnyen a gyönyör viharában lecsillapítani és megtartóztatni. Az enyhe széltől keltett hullámokban és a csak enyhe légörvényekből támadó viharokban azonban a hajó, ha megfeszített munkával is, de egy helyben tartható. Ehhez hasonló a nő teste is a gyönyör közepette, mert a nő gyönyörét könnyebb lecsillapítani, mint a férfiét. A férfi gyönyöre ugyanis az állandóan lobogó, s mindent elemésztő tűzhöz hasonlatos. A férfiban ezért kérs nyugszik váltakozva a gyönyör, hiszen ha egy tűz állandóan égne benne, a férfi belepusztulna hevébe.

Ha viszont a gyönyör fuvallata a nő velejéből indul ki, köldökéhez kapcsolódó méhébe jut, és a nő vérét gyönyörrel tölti el. S mivel ez méh a nő köldöke táján bőséges és szinte teljesen nyitott teret biztosít, a fuvallat az asszony hasában szerte áradhat. Így bár nedvessége miatt gyakoribb, ám enyhébb gyönyört gyújt benne. Ennek az is oka, hogy félelemből vagy szeméremből a nő könnyebben meg tudja magát tartóztatni a gyönyörtől, mint a férfi. Úgyhogy makhabot is ritkábban bocsát ki, ráadásul ez a hab oly kevés és oly csekély a férfi habjához képest, mint a kenyér gyürkéje a teljes kenyérhez képest.

gyönyöre a naphoz hasonlatos, mely lágyan, finoman és folyamatosan árasztja hevét a földre, hogy az gyümölcsöt hozzon. Hiszen ha kíméletlenebb állandósággal perzselni a talajt, inkább ártana a termésnek sem, mint elősegíteni létrejöttét. Ugyanígy áll a dolog a nő gyönyörével. Lágy, finom és állandó melegségre van szüksége, hogy gyermeket fogalhasson, és magzatát a világra hozhassa. Hiszen ha folyton gyönyörben égne, nem lenne alkalmas többé a fogamzásra és a gyermeknemzésre. Ha pedig a nőben fölébred a gyönyör, enyhébben ébred, mint a férfiban, hiszen a nőben nem lobogolj hatalmas lánggal az e fajta tűz, mint a férfiban.

0: női alkat azért olyan, amilyen, hogy vérében megfoganhassa és megtarthassa a férfi magvát. Ezért olyan gyönge és hideg természetű a nő, és ezért olyan egészségtelenek testnedvei. Ez az oka annak is, hogy a nő állandóan betegeskedne, ha vére a menstruáció folyamán nem tisztulna meg úgy, ahogy az étel megtisztul a fazékban, amikor habját elfői.
1: A nő egész érrendszere ugyanis érintetlen és egészséges maradt volna, ha Éva mindörökre a paradicsomban maradhatott volna. Miután azonban egyetértően tekintett a kígyóra, látása, mellyel eladdig mennyei dolgokat szemlélt, kihunyt. Miután pedig rokonszemvel meg is hallgatta a kígyót, hallása, amely eladdig mennyei dolgokat hallott, eldugult. A gyümölcs megízlelésekor pedig az Évában eladdig ragyogó fény elhomályosult. S miként a nedv a fa gyökerétől elindulva szívódik fölfelé az egyes ágacskákig, úgy történik a havi bajkor az asszony testében is. A vérfolyás idején ugyanis az asszony fejét behálózó és hallását meg látását föntartó vérerek a vér áradásának hatására összehúzódnak, a nyakhoz, a háthoz, és a veséghez vezető erek pedig a máj, a belek és a köldök ereinek tartalmát is magukhoz vonzák, s minden egyes ér úgy emleszti át vérét a másikba, ahogy az életnedv borítja virágba a faágait. A veséket egybetartó erek ekkor föllazítják a veseburkot, majd a vesét össze- és visszahúzzák oly módon, ahogy az izmokról levágott madárkarmok szoktak össze- s helyükre visszahúzódni.
2: L'aventureuse,

Ahogyan a heves szél kavar vihart a folyón, úgy kél a nő nedveiben is vihar ilyenkor. A nedvek összevegyülnek a vérrel, így kissé vértartalmúak is lesznek, ekképpen pedig a vérrel együtt meg is képesek tisztulni. Így keletkezik tehát a vérfolyás a nőben. Havi vérzéskor emiatt kezd a nő feje fájni, homályosul el a tekintete, gyöngül el teljesen a teste. Ám ha vérfolyása időben és kellő mennyiségben távozik, látásának nem esik baja. A vérfolyás megindulása előtt a férfi magvának fölfogására szolgáló szervek kitágulnak, úgyhogy a nő ilyenkor könnyebben esik teherbe, mint máskor. Hasonlóképpen, ha a havi vérzés már a vége felé jár, úgyhogy már apadni kezd, a nők, mivel szerveik még ki vannak tágulva, könnyen esnek teherbe. Máskor viszont már nem esnek ilyen könnyen teherbe, mert szerveik eléggé össze vannak húzódva. Ez a fánál is megfigyelhető, amely nyaranta virágok termésére fordítja életerejét, telente viszont éppen magába szívja az erőt.

Az emberi nem ősanyja a levegő mintájára készült. Hiszen ahogy a levegő is egész csillagokat képes magában tartani, úgy tartalmazta Éva is romlatlan állapotában, fájdalom és hiány nélkül az egész emberi nemet, mikor mondatott néki: növekedjetek és sokasodjatok. Ám ez utóbbira már merő fájdalomban került sor.

A nő ugyanis olyan, mint az eke szántotta föld. Fölfogja és vérébe fogadja a férfi magvát, hevével fölmelegíti, s a mag eképpen növekszik, míg az éltető lélek belé nem hatol, s míg el nem jön születésének ideje.

0: Midőn tehát Isten Ádámot megteremtette, álmot bocsátott rá. Ádámot álmában nagy gyönyörűség szállta meg. Isten pedig formát adott a férfi gyönyörének. A nő tehát nem egyéb, mint a férfi gyönyörűsége. Miután pedig a nő megformáltatott, Isten a férfinak adományozta a nőt létrehozó teremtő erőt, hogy gyönyörűségével, mely nem más, mint a nő, gyermekeket nemzen. Mikor pedig Ádám megpillantotta Évát, bölcsességgel telt el, hiszen meglátta benne az anyát, akivel gyermekeket kell nemzenie. Mikor pedig Éva pillantotta meg Ádámot, úgy pillantott reá, mintha a mennyekbe látna úgy, ahogy a mennyekbe vágyó lélek tör fölfelé, mert bízott a férfiban. Így tehát a férfi és a nő gyönyöre szükségképpen egy s ugyanaz volt, és nem különböző.
1: Ám a férfi gyönyörűsége a nő gyönyörűségéhez képest hevében olyan, akár a vulkán oldhatatlan heve a fahasábok könnyen kialvó hevéhez képest. A nő gyönyörűsége pedig a férfi gyönyörűségéhez képest olyan, mint a nap lágy, gyümölcsérlelő melege a fahasábok lobogó tüzéhez képest. Hiszen az asszony is gyöngéden érleli az ő gyümölcsét.
0: Az Ádámban lévő hatalmas gyönyörűség azonban Évával együtt elhagyta őt, és álmának édessége, amelyben ringatózott, bűnbeesésekor ellentétére fordult. Ezért, ha a férfi e nagy édességet megérzi magában, s újból birtokolja, oly sebesen fut a nőhöz, mint a szarvas a forráshoz.
1: A nő pedig olyanná válik a férfival szemben, mint a magtár a szérűn, mely csépléskor belérezket a hadaró csapásaiba, s melyben a nagy csapkodástól fölhevül a levegő.

az emberben ébredő gyönyört a velőtüze táplálja. A velőtüze viszont az emberben többféleképp is fölébredhet. Például a test kitágulásával együtt járó eszeveszett boldogságtól, a mértéktelen evéstől, ivástól, vagy a hió és túlzott álmodozástól. Mindezek elvehetik az ember eszét.

Néha az is megesik, hogy az embert a gondolatai merítik gyönyörbe. Ilyenkor néha érintés nélkül is tiszta habot bocsát ki nemi szerveiből, mint ahogy a széltől habossá borzolt víztükör teszi. Ha pedig puszta érintés okozza a gyönyört, akkor az ember híg, zavaros, félig emésztett, a híg tejhez hasonló habot szokott kibocsátani, hiszen az ilyen magvat másféle tűz nem dolgozta még át. Ahogy ugyanis az étel sem fő meg saját természetes hevétől, csak akkor, ha idegen tűz segít neki ebben, úgy az ember magva sem érik meg teljesen, ha idegen tűz nem segíti. Ha tehát az ember egy másik emberrel, vagy pedig egy másik érzékelésre képes és élő teremtménnyel tölti örömét, akkor kettejük tüzétől megemésztett, zsíros és teljes felőhöz hasonló mag választódik ki. Ha pedig ilyenkor a hinnemű fél a mag kibocsátáskor nővel van együtt, magját éppen megfelelő helyre fogja lövelni, s úgy cselekszik, mint az, aki a megfőtt étket a fazékból a tára teszi, s így szolgálja föl. Ha azonban a férfi nem nővel van, hanem valamilyen természetével ellenkező teremtménnyel, akkor magvát gyalázatos módon nem a megfelelő helyre löveli, s úgy cselekszik, mint az, aki a megfőtt étket a fazékból kiveszi és a földre önti. Ez pedig az a sár, amelyből az ember készült.

Isten, mikor az embert megteremtette, minden állatot az ő szolgálatára rendelt. Ám mivel az ember Isten törvényét áthágta, testében és lelkében egyaránt elváltozott. Hiszen ha az ember a paradicsomban nyugta maradt volna, változatlanul és tökéletes állapotban élhetett volna tovább. A bűnbeesés következtében azonban mindene elfajzott és hitványabbá vált.

0: Nyugat-keleti díván. Hildegard von Bingen Okok és gyógymódok című művének részleteit Börcsök Enikő és Salamon István mondta el Magyar László András fordításában. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.
1: A riportműsort 2001-ben vették fel, és utoljára 2012. március 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

Az ember lényegében mindig ugyan a körül körözz, és próbálja ezt a kört egyre szükebbre venni, egyre inkább a dolgok centrumába tartani.

nem az a baj, hogy nem élünk örökké, hanem hogy nem érdemes, sőt, irtóztató lenne örökké élnünk. Azt, ami életünkből ismerős, az ismeretlenség övezi. Ha ez az ismeretlen ismerőssé válna, elviselhetetlen lenne életünk ismert része is. Életünk közeledés a realitás felé. Halálunkkal nem az illúziók, hanem a valóság felé gravitálunk.

még utolsó este is vakon reméltem, hogy nem kerül sor rá. Hogy az utolsó éjszaka annyira kitágul, mint valami nagy-nagy tenger, amin senki élő át nem gázolhat. És úgy is éreztem, hogy szobánk, holmi kis kunyhó meleg belseje, a jeges óperenciás tengerpartján, de ez az éjféli sötétből és csillagokból kirakott végtelen, most jónak is, kedvesnek is tűnt előttem, mert hittem, örökre bezár a négy fal közé, a bátortalan gyermekkorba. Bíztam az éjszakában, ami elválasztja tőlem, s késlelteti, örökre távol tartja a fenyegető reggelt. Pedig ágyam mellé a székre már ki volt készítve iskolaruhám, s hátán kantárszerű szíjakkal a csatos iskolatáska. Idegennek, most egészen idegennek tűnt ez a táska, amint éjszakára mellém települt, s fémcsatjával úgy lesett rám, mint egy gonosz egyszemű állat, melyet lehetetlenség lesz valaha is szeretnem. Aztán arra ébredtem, hogy keltenek, hogy arcomat, kezemet mossák a hajnali didergésben, s hogy már rajtam a ruha, a sapka, a kabát, hogy már hátamon a táska, s anyám kézen fogva vezet az ismeretlen, néptelen kora reggelben. Az iskola óriási széles lépcsőjére emlékszem még, mihez hasonlóan hatalmas lépcsősoron azóta sem jártam, s a pillanatra, amikor anyám végképp elereszt, s magamra hagy a gyerekektől nyüzsgő teremben. Egy örökké valóságra maradtam egyedül, amilyet csak gyerekek és haldoklók ismernek. Aztán minden átmenet nélkül látom magamat, de egészen messziről és idegenül, amint meredeken futok lefele a tengermély lépcsősoron vissza, haza a hosszú-hosszú utcákon, hol idáig még sohasem jártam egyedül. Akkor azt hittem, a poklokon vágtam át magam, s hogy soha többé nem vihetnek vissza oda, ahonnét életem kockáztatásával megszöktem. Később megszerettem az iskolát, a gyerekeket, a tanítómat. De ma is, ha megkérdem magam, vajon azóta egészen megszoktam-e az emberek között, becsületesen valahogy így kellene felelnem. Igen. De szívem mélyén él egy titokzatos nem is. Mert az őzeket egészen sohasem lehet megszerítíteni.

0: Hát tessék, kérem, tessék. Itt látható a kompiényi Barnabás. Nyugalmat kérek, amint ezt az ontányért az orromon egyensúlyozom. Most pedig két kezemen Tóth Ágost állok. Lábammal az itt látható hat csillogó részgömböt a levegőbe dobom. Elkapom. Ezt a 12 kést pedig úgy dobálom, s kapom el, hogy közben tarkómmal a sarkaimat érintem. Tessék, tessék, itt látható Barnabás, a kompiényi zsonglőr.
1: Arcod meredjekével keresett kenyeret.
0: Hát tessék, kérem, tessék.
1: De miért is elegyen többet az engem illető észnél? Az Ádám atyánk vész ki ezt a patnyugságból.

Aztán meg az immunkámhoz virágfakasztó, gyümölcs érlelő időre, melengető napfényre, és nappali világosságra van szükség. Télvíz idején a fagyos föld kemény nekem. Ahol olyan vagyok én, mint a mesebeli tücsök. Éhezem, fázom, amikor beköszönt a tél. De ha ez a világ gonosz, úgy a más világ csak jó lehet. Úrasszonyom, vedd gondjaidba életemet, s ha meghalok, engedd meg, hogy elnyerjem a paradicsom örömeit.

0: Társam, onnan van, hogy tetőtől talpig zöldbe öltözött. Talán bizony bolondot játszik valamilyen misztériumban.
1: Egyáltalán nem, atyám. Amiként itt lát, a nevem Barnabás, és foglalkozásomra nézve zsonglőr vagyok. A világ legszebb foglalkozása volna, ha az ember minden nap ehetne.
0: Barátom Barnabás, vigyázzon, hogy mit mond. Nincs szebb a szerzetesi állapotnál. Az emberisten a boldogságos szűz és a szentek dicséretét zengi, s a szerzetes élete szakadatlan zsoltár az Úr tiszteletére.
1: Atyám, bevallom, úgy szóltam az imént, mint valami tudatlan. Állapota nem hasonlítható az enyémhez, s ám bátor, nem érdemtelen dolog, ha az ember egy bot végén egyensúlyozott dénárt hordozva orrán táncol. Ez az érdem nyomába sem ér a magáinak. Én is nagyon szívesen énekelnék, miként magam, atyám, minden nap az Isten tiszteleten, s jelesen a szentséges szűz tiszteletére, kinek különös hódolatot fogadtam. Szívesen lemondanék művészetemről, amelyet több mint 600 faluban és városban ismernek, hogy én is magaménak mondhassam a szerzetes életet.
0: Béke legyen velünk a földön. Ámen. Barátom Barnabás, jöjjön velem, és fölveszem a kolostorba, amelynek perjele vagyok. Aki egyiptomi Máriát a pusztában vezérelte, az irányította lépteim errefelé, hogy magát az üdvösség útjára vezessem.
1: A perjel könyveket ír, amelyekben az Isten anya erényeit fejtegeti. Móricz testvér lemásolja a könyveket. Sándor testvér finom festményeken buzgulkodik, amelyeken az ég királynője látható, meg Salamon, amint trónján ül, amelynek lábánál 4 oroszlán áll őrt, glóriás feje körül 7 galamb röpked. A félelem, a jámborság, a tudás, az erő, a tanács, az értelem és a bölcsesség. Egy másik lapon Éva áll Máriával szemközt, hogy egyszerre legyen látható a bűn és a megváltás, a megalázott asszony és a felmagasztott szűz. Már Bódeusz testvér szüntelenül kőszobrokat farag, úgyhogy szakálla, szemöldöke, haja portól fehér. Aztán itt ez a pikárdiai, aki mi asszonyunk csodatételeit rímes versekbe foglalja. Jaj, mi szerencsétlen vagyok, hogy nem zenghetem, miként testvéreim méltóan dicséretét Isten szent anyjának, kinek szívem gyengétségét fogadtam. Nincs.

0: emlékeztek testvérünkre, aki mindössze annyit tudott, hogy elmondta az Ave Máriát. Együgyű volt szegény.
1: Együgyű, igen, de amikor meghalt, 500 rózsa szökött elő szájából Mária neve 5 betűjének tiszteletére. Így vált nyilvánvalóvá, hogy testvérünk szent.

0: látjátok-e, hogy Barna Bás nap mint nap a kápolnába megy, ott egy órát magában tölt el, sőt, ebéd után újra visszatér.
1: Vajon mit csinálott azon az órán, amikor mi a magunk mesterségével dicsőítjük a Szent Szüzet?
2: Egy napon, amikor Barnabás bezárkózott a kápolnába, én két öreg testvéremmel együtt az ajtó hasadékán átfigyeltem, ugyan mi történik bévül. És láttuk, hogy Barnabás a Szent Szűz oltára előtt fejjel lefelé, tótágast állva, 6 részgömbbel és 12 késsel zsonglőrködik. Isten szent anyjának tiszteletére végezte mindazokat a mutatványokat, amelyek annak idején a legtöbb elismerést hozták számára.
3: Ez szentségtörés, bűn.
2: Azon a napon mi is azt hittük, hogy Barnabás megháborodott. Éppen neki készültünk, hogy kivonszoljuk a kápolnából. És ekkor a Szent Szűz lelépett az oltár fokain, és kék palástja szárnyával törölte le a zsonglőr homlokáról az izzadságot. Testvéreim, tudom, hogy Barnabás lelke ártatlan. Ez az egyszerű ember tehetségét és tudását állította így a Szent Szűz tiszteletére.
3: Mert ők meglátják az Istent.

Amiként kezdtem, végig az maradtam. Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom. Mint a fegyenc, ki visszatérve falujába, továbbra is csak hallgat, szótlanul ül pohár bora előtt.

0: fákon gyertyák, mécsesek égtek. Maga a templom olyan volt, mint egy emeletes dácsa. A templom közepén gyertyák közt egy fiatal hófehér ruhába, szinte mennyasszonyi ruhába öltözött fiatal mongol idióta lány állt, akit az egész közösség végtelen szeretettel megcsókolt. A szertartás előtt a jövésmenés arra emlékeztetett, hogy ez nem is templom, nem is Isten háza, hanem Isten istállója. Itt éreztem át minden pejoratív jelző nélkül, hogy az a kultúra, ahol én fölnőttem, és amit a magaménak érzek, és amit végtelenül szeretek, tulajdonképpen a kultúra istállója. Nálunk teljesen mást jelent az idő, nálunk jelen van még a népművészetnek az időtlen atmoszférája, olyan értékekkel, a gyöngétségnek, a szépségnek, a tisztaságnak, mondjuk azt a szolgálatnak, olyan jegyeivel, amit többé már nem fogunk tudni megismételni. Ez egyszerre szép, és egyszerre tragikus.
1: Sies-sies, közeledik már eső és szél, fagy és hideg, magad leszel, ha itt a tél, s ha szólanál is, nincs kinek. Akkorra én már messze szállok, fehér hó lepi a világot, befagynak mind a tengerek, világ végén a reggelek. Akkora én már messze járok, sötét szobát bezárhatod. Meggyújtod majd kicsinke lámpád, meggyújtod, aztán elfújod. Téli széllel, havas sötéttel, üzennél már, küldenél értem. Elsápaszt majd, tudom, a bánat. A madarak is messze szálltak, üres az erdő, fekete, zörög az erdő, el kell mennem, elmegyek én is messzire. Didergő szélvészek, fagyok, előznek engem is örökre, előznek tőled mindörökre. Mennem kell, nem maradhatok. Mennem kell, nem maradhatok.

0: Anya, anya, ebben a sivatagban. Miért hagytál itt ebben a sivatagban? Miért hagytál itt, hol minden oly kietlen, és mindent mégis oly kíváncsian szemlélgetek? Tudod, hogy hány kísértés, a semmi és üresség késdobáló hány és hány pokla leskelít reám? Persze, a ruhák fodrát leeresztik, a kelme megfakul, s a fű beteríti az utakat. Persze, persze. A feledés, az elmúlás. De hol is hagytam abba? Mégis élek. Mégis nehéz. Anya, mégis nehéz.
1: A gyerekkorom nagyon rendhagyó gyerekkor volt. Az anyanyelvet én édesanyám nővérétől tanultam, aki szerencsétlenül járt gyerekkorába. Ő volt a mi játszótársunk, és tulajdonképpen sose vált igazán felnőtté. Bizony, az egy nagyon gyatra nyelv volt, amit szegény beszélt. De ő volt mindig velünk, és ő már 36 éves volt, amikor mi gyerekek voltunk, és tulajdonképpen velünk valósította meg először a gyerekkorát. Hát ez elég gyatra nyelv. Én sokszor éreztem is ennek a nehézségét. De talán a művészetben próbáltam ezt a szegénységet kamatoztatni. Ahogy a Bibliában, ugye, az úgy írtam, hogy a vakok látnak, a süketek hallanak, a bénák járnak. Szóval a művészetben tulajdonképpen épp az a szép, hogy azt hiszem, hogy nem is annyira az ember erényei nőnek föl, hanem a hibái. Azt hiszem, az európai kultúrának a legnagyobb hajtómotorja a bűntudat. Hogy megszült az emberekbe a bűntudatot, az európai emberbe. Ugye? Ez egy hallatlan dinamizmust adott a európai kultúrának. Úgyhogy nem hiába mondjuk azt, hogy a liturgiában mondják azt, hogy áldott bűn. A bűnnek is megvan a maga szereposztás és a maga pillanata, és a művészetben a gyengességeknek és a hibáknak. A művészet nem bele rögzít a hibába, hanem megadja azt, hogy az ember megváltódjon. A másik a rendhagyó környezet. Egy javító otthon, ahol csavargó lányok éltek, fiatal prostituáltak. És ezek voltak az én első játszótársaim. Az én játszótársaim, meg a nővérem játszótársai. Ez mindörökre a úgynevezett társadalmon kívüli lényekkel jegyzett el. Ezeknek a véghetetlen, a föntartás nélküli szeretet volt ezekbe a lányokba, és mi is rajongással kapcsolódtunk hozzájuk, és itt a viselkedésnek, vagy a kis hamisításoknak azt hiszem a nyoma se volt. És azt hiszem tulajdonképpen én azóta minden emberi kapcsolatban ezt keresem, és legtöbbször egyfajta társadalmi tartás az, ami a valódi kapcsolódásaimat tönkreteszi. Elsüppedek a hóesésben, eltűntem, eltűnök a fiatal intézeti lányok, ligetek, fák, első játszótársaim, a fiatal és gyönyörű börtön töltelékek áhítatos szemléletében.
0: Gyerek vagy még, A tagjaid mégis már szinte készen vakítanak a hajlatok derengő rendszerében, és akár egy bujkáló mosoly, ha csípőd nem, hát vállad elárul és magadra hagy. Tetőtől talpig látlak. Nézlek, és nem bírom tovább, egyetlen moccanásra puhán megindul életem, mint omló homokbánya. Gyenge vagy még? Hát menekülj, mielőtt utolérne. Előre biccen a fejed, az első ütés érte. Mohón tülekszenek feléd a leroskadó évek, mint kiéheztetett botok a rengeteg megéled. Éjszakáim, az éjszakák didergő csőcseléke, testestül veti rád magát egy falatka kenyérre. Fiatal csuklód eltörik, és bezúzzák a hátad, az üdvösségük keresik, mit nálam nem találtak.
2: Bűn az, minek nyomát is sikerül eltüntetnünk.
3: A bűn, amikor a semmit szomjazza, gyilkosság, paráznaság, Isten kíván lenni. Csak hogy egy földi realitás megvalósításával kívánja érvényesíteni a transzcendens semmit.
4: Te polyák vagy?
5: Én lengyel vagyok. Krakkóban születtem. Nem vagyok zsidó. A gyerekeim se zsidók. Tiszta fajúak. Németül beszélnek. Keresztény vagyok. Buzdgó katolikus.
4: Szóval nem vagy kommunista, hanem buzgó hívő.
5: Igen, százados úr. Én Krisztusban hiszek.
4: Szóval hiszel a megváltó Krisztusban? Avagy nem ő mondta? Engedjétek hozzám a kisdedeket. Jó, az egyik gyereket megtarthatod.
5: Hogyan?
4: Az egyiket. A másik indít a többivel. Melyik marad?
5: Hogy én választom.
4: Polyák vagy nem polisi, megillet a választás.
5: Nem tudok választani, nem tudok. Ich kann nicht
4: wählen. Csend! Igyekezz, amíg jól van dolgom, mert megy mind a kettő.
5: Ne kívánja, hogy én válasszak. Nem te itt tőlem.
4: Akkor ideális mind a kettőt. Balra!
6: Mama!
5: A kicsit vigye! Vigye a kislányomat!

Az orvos régen várhatta már, hogy megvalósítsa szellemes ötletét. Megbocsáthatatlan bűn elkövetésére vágyott. Éppen bűnvágya tette magányossá, ha nem egyedülállóvá. Mert ha nem is volt jó ember, se rossz. A jó tettre vagy a gonoszságra való hajlandóság egyaránt élt benne. Igyekezete ezért vallásosnak nevezhető. Valamikor az orvos rendszeres templomjáró volt, sőt, lelkésznek készült. Pénzsóvár apja azonban az orvos egyetemre erőltette. Hösz-hösz, a tábor parancsnokához, meg más eszeszekhez hasonlóan, ő is istenhívő volt tehát. Ám de hogy higgyen Istenben az olyan, aki orvosi hivatását Vágóhídon gyakorolja? Hitét ilyen helyzetben nem is ápolhatta, sőt, inkább elvárták tőle, hogy helyébe a célszentségét ültesse. Inni kezdett, össze-vissza zabált, és nem találta Istenét. Örök Isten, merre-merre vagy? Valamit a bűn felől értett meg, vagy inkább a bűn hiánya felől. Ahol nincs bűn, ott Isten sem lehet. Angyalian jámbor megoldásként kínálkozott, hogy Isten hitét is, emberi természetének bűnre való készségét is helyreállítja, ha a képzelete szerint legfertelmesebb bűnt követi el. A pazar gesztus is kapjon helyet benne, legyen benne választás. Ilyen volt hát az orvos, amikor az anya megállt előtte két apró gyermekével.

mintegy 10-20 Hitler fényképet láthatunk. A fényképek némán állnak, de kísérőként környezeti hangokat, zajokat hallunk. A képek egymás után következnek, de az idő visszafelé menő sorrendjében. Az első fotó egyike a Hitlerről készült utolsó felvételeknek, míg a két utoljára vetített, kamaszként, majd anyja karján mutatja. Ezt a sorozatot 15-20 auschwitzi fénykép követi. A legtöbb álló, de némelyik meg is mozdul. Kopaszra nyírt női és férfi fejek szemből és profilból. Fölszabadult, apatikus foglyok a hóban, rabruhában, némelyek takaróban. Mint hamu a szélben, időnként meg-meglebbennek és súlytalanul visszahullnak. Az utolsó kép görnyedt öregasszony három kisfiúval. A harmadik kisfiú némileg leszakadva, zsebre dugott kézzel megy. 6 éves lehet. Koravén fejét mindentől és mindenkitől elszigetelten lehajtja. Egy kalapácsos kéz hatalmas szegeket kalapál a fénykép 4 sarkába és magába a fényképbe. Csend. Fölzeng Bach.

aztán a kép fokozatosan elsötétül, és Bach is elhallgat. A sötétben fölsír egy újszülött. Semmit se értek, semmit se tudok. Mindent értek, és mindent tudok már.

Fizikai állapotom esztendők óta nem volt ilyen jó. Szellemileg viszont élesebben látom, milyen kicsiny vagyok. De kiindulásnak ez se a legrosszabb. Soha ilyen tisztán nem láttam, hogy kivétel nélkül egyedül vagyunk, és ezért részvétünk oszthatatlan. Egyformán kell szeretnünk mindenkit. Igen. Ellenségünket is, mert különben senkit se szeretünk a csaláson és hazugságon kívül. Az egyedüllét. Vej szerint maga a pokol, de ugyanakkor legfőbb kincsünk is. Egyedül ez a magány érzés ösztökél arra, hogy mindennel és mindenkivel azonosulni tudjunk és akarjunk. Ilyen értelemben talán egyetlen erényem, hogy mindig a földön jártam, míg sok szegény élő a levegőben sürgött forgott körülöttem. Vigasztaló, hogy ők is a földben fogják befejezni. Mindenki velem van. Imádkozzatok, hogy egyre boldogabb halott legyek. Az élet csak az élőké. Imádkozzatok, hogy a mindenség polgára lehessek. A mindenség szívszorongatóan teljes, tartózkodó, valóságos, telített, gazdag és csendes. Ennyit tudok már. S ha sikerül teljesen megszűnnem, talán befogadhatom az atyát, aki mindannyiunk küszöbén áll, s akinek szentsége azért nem ítélkezik, még a jót és a rosszat is meghaladja. Ha ez nem így lenne, Isten csak az ember végtelenségig fölnagyított utánzata lehetne, vagyis maga az ördög, akiről úgy vélem nem egyéb, mint jelkép, az ember semmiségének abszolutizálása. De ez irreális. Hitler... Már Hitler szétpukkadt. A rossz nem lehet abszolút. Csak szimbolikusan. A kispolgár méretei korlátozottak. És itt újra Hitlerre gondolok. Ezzel szemben minden ember szent, határtalan, amit csak átmeneti hazugsággal vonhatunk kétségbe.

Kinyitja meg a betett könyvet. Kiszegi meg a töretlen időt. Lapozza fel hajnaltól hajnalig, emelve és ledöntve lapjait. Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni kimerészel közülünk, s kimerészel a csukott könyv leveles sűrűjében. Ki mer kutatni, s hogy mer puszta kézzel? És ki nem fél közülünk? Ki ne félne, midőn szemét az Isten is lehunja, és leborulnak minden angyalok, és elsötétül minden kreatúra. A bárány az, ki nem fél közülünk. Egyedül ő, a bárány, kit megöltek. Végig kocog az üvegtengeren, és trónra száll, és megnyitja a könyvet.

Bach zenéje az égbolttal való gyakori találkozást is jelenti, ami sokkal több és egészen más, mint a természettel való érintkezés. Bach olyan erős, mint az égbolt, ezért sose erőszakos. Bármilyen állapotomban, hangulatomban, szükségemben közelíthetek hozzá. Akár az univerzum, az a fajta legnagyobb erő, mely öröktől megadta magát az egyetemes gyengétségnek. A muzikális ez opfer számomra a mélypont ünnepélye. Nagyon kellene irigyelnünk ezt a zenét. A tökéleteset azonban csak szeret.

takard le jól, mit elkövettél, és élj utána szabadon, akár egy sikeres merénylő. Tetted kendő alatt, nélküled is megél, majd túlnő rajtad, meghalad, alig először, később azután gyereksírásként, mint a végítélet, mikor a bárány elkiáltja magát.

0: Üdvözlöm, uram.
1: Tegyenek gyertyát fejtől. Köszönöm. Requiescat in pace.
2: Ki vagy?
1: Riva polgármestere.
2: Foglaljon helyet. Hiszen tudtam én ezt, polgármester úr. De az első pillanatban mindent elfelejtettem, minden kavarok bennem, és jobb, ha kérdezek, még ha tudok is mindent. Valószínűleg ön is tudja, én vagyok Gracchus, a vadász.
1: Hogyne. Ma éjszaka jelezték. Már aludtunk. Akkor úgy éjfél tájt felkiált a feleségem. Salvatore, ez én vagyok. Nézd a galambot az ablakban. Uh-huh. Galamb volt csak ugyan, de akkora, mint egy kakas. Fülemhez repült, és azt mondta: holnap érkezik a halott Gracchus, a vadász. Fogadd városod nevében.
2: Igen, a galambok ott repülnek előttem. De mit gondol, polgármester úr, Rivában kell maradnom vajon?
1: Ezt még egyelőre nem tudom megmondani. Ön halott?
2: Igen, mint látja. Sok évvel ezelőtt, azt hiszem rettenetesen sok évvel ezelőtt a Fekete Erdőben, Németországban van ez a hely, lezuhantam a szikláról, ahogy egy zergét követtem. Azóta halott vagyok.
1: De közben él is.
2: Bizonyos módon. Igen, bizonyos módon élek is. Halottas csónakom eltévesztette az irányt, egy hibás kormánymozdulat. A csónakos pillanatnyi figyelmetlensége. Csodaszép hazám látványa zökkentette ki, nem tudom. Azt tudom csupán, hogy itt maradtam földön, és csónakom azóta földi vizeken jár. Így azután én, aki mindig csak hegyeim közt akartam élni, halálom után beutaztam-e föld valamennyi vidékét.
1: És semmi sem jutott önnek a túlvilágból.
2: Örökké ott vagyok a magasba vezető nagy lépcsőn. Ezen a végtelenül széles lépcsőn bolyongok, hol följebb, hol lejjebb, hol jobbra, hol balra, mozogva örökké. A vadászból lepkele? Ne nevessen, kérem.
1: Nem nevetek.
2: Nagyon megértő. Szóval örökké mozgásban vagyok. De ha a legjobban nekirugaszkodom, s fönn már fénylik is a kapu, mindannyiszor földi vizeken siváron sodródó régi csónakomban ébredek föl. Hajdani halálom alapvető elhibázottsága vigyorog rám a kajütben. Júlia, a csónakos felesége, bekopog, rovatalomhoz hozza a reggeli italt, azért az országét, amelynek partjainál hajózunk éppen. Fapricsen fekszem, és mocskos halotti ingborít. Hajam szakállam szürkén feketén vadul egymásba gabajodik. Lábamat nagy virágmintás, hosszú rojtos sejem női nagykendőt akarja. Fejemnél templomi gyertya világít. Itt fekszem, amióta a Fekete Erdőben lezuhantam a mélybe. Vadáztam, lezuhantam, elvéreztem egy hasadékban, halott voltam, és ennek a csónaknak kellett volna a túlvilágra szállítania. Emlékszem még, milyen boldogan nyújtózkodtam végig először itt Tepricsen. Szerettem élni, így szívesen is haltam meg. Mielőtt a fedélzetre léptem volna, boldogan hajítottam magam előtt a hajóba a szelencét, a puskát, minden kacatot, melyet örökké büszkén hordoztam, és a halotti inget úgy öltöttem magamra, ahogy a szűz a nászi köntöst. Itt feküdtem és vártam.
1: Akkor történt a szerencsétlenség. Rút sors. És ön nem hibás benne egyáltalán?
2: Semmiképpen. Vadász voltam. Ez lenne bűn talán? Munkámat áldás kísérte. A Fekete Erdő nagy vadásza. Így emlegettek. Bűn ez?
1: Nem vagyok hivatott ennek eldöntésére, ám mindez véleményem szerint nem bűn. De ki a hibás akkor?
2: A csónakos. Senki sem siet segítségemre. Ha parancsba adnák, hogy segíteni kell nekem, minden ház ajtaja zárva maradna, mindenki ágyba bújna, takaróját fejére húzná, egy nagy éjszállás lenne az egész föld. Rajtam segíteni. Ez a gondolat betegség, melynek gyógyítója az ágy. Így hát nem kiáltozom segítségért, még ha vannak is pillanatok, amikor igencsak azon vagyok már. De efféle gondolatok elűzéséhez elég az, ha körülpillantok, és megbizonyosodom felőle. Hol vagyok? Hol lakom évszázadok óta?
1: Rendkívüli eset. Rendkívüli. Rendkívüli. Már most itt szándékozik maradni nálunk Rivában?
2: Nem szándékozom. Itt vagyok. Egyebet nem tudok, egyebet nem tehetek. Csónakomnak nincs kormánya. Sodorja a szél, mely a halál legmélyebb régióiban fúj.

0: ingem, akár egy tömeggyilkosé, fehér és jól vasalt, de a fejem akár egy kisfiújé, ezer éves és hallgatag.
1: Rühes ebek vérzünk a párnán, gyönyörűek vagyunk, azután csak ügyetlenek és halhatatlanok.

hogy ez a kép. Igen. Három keresztre vert ember. Egy, kettő, három. A középső Jézus. Alant kiáltozás. Ha valóban Isten fia vagy, szállj le a keresztről. A lármában a három férfi egyként hallgat. Aztán a ballator neki támad a középsőnek. A jobb szélső viszont nesz időt, hiszen semmi különbség sincs közöttünk. Mire a középső? Bizony-bizony mondom neked, még ma együtt leszel velem a paradicsomban. Ettől a perctől mindenki egyedül kettejüket figyelte. Jézus mind feketébb lett, meggörbített a tetanusz. A jobbik lator viszont már ragyogott, már üdvözült. Már csak azért van itt, hogy megvárja a haláltussában pattanásig megfeszült szomszédját. De mi történt baloldalt, ahová senki se figyelt? Még János, még Mária, még a farizeusok és pribékek se. Jézus keresztje elnehezült, a szögek fölnagyultak, a szálkák alagútjai pedig megnyúltak és kiszélesedtek. De ismétlem, mi történt baloldalt? A bal szélső kereszt átlényegült, átfinomult, a szögekből tű lett, és a férfi mezítelensége vakítóbb, semlegesebb és pillanatnyibb minden pornográfiánál. Szögek, tűk, semmi. A ballator lehuppant a földre, beteljesítve a csodát, amit a hányaveti katonák és a szálfa egyenes erény kiáltozott Jézus felé. A ballator leszállt a keresztről. Nem halt meg, nem támadt fel, egyszerűen eliszkolt, és megbújt egy bokorban. Csupasz volt, és guggolva épp vizelt, amikor a kiáltásra elvégeztetett, visszakapta a jelentéktelen fejét. Mindenre még vissza kellene térnem, le kellene valahogy lassítanom magamban. A varró tűvé finomult szegeket, a bal oldalon bekövetkezett csodát, és a kiáltást, igen, a kiáltást, mely egyszerre jött mindenfelől és középről, mindenki torkából, és főként arról az egyetlen helyről, annak az egyetlen pontnak a mélyéről, ami körül évek óta változatlan szépségben forgott.

0: Adjatok fel eim szüntükkel, mik vagyunk. És a pur és homó vagyunk. Mennyi milosztben terüntevé elevé mi ő isemüküt, Adamot, és adotta volna neki paradisumot át.
1: Imádjuk, Urunk Isten kegyelmét a lélekért, hogy jorgasson ő neki, és kegyedjen, és bocsássa mind ő bűnét. És imádjuk Szentasszony Máriát és boldog Mihály arkangyalt, és mind angyalokat, hogy imádjanak érte. És imádjuk Szent Péter urat, kinek adatott hatalom oldania és kötnie, hogy oldja mind ő bűnét. És imádjuk mind szenteket, hogy legyenek neki segéd Urunk színe előtt, hogy Isten ő imádságuk miá bocsássa ő bűnét, és szabadítsa őt ördögüldetétől és pokol kínzatától, és vezesse őt paradicsom nyugalmába, és adjon neki mennyei országba utat, és mind jóban részt. És kiáltsátok Urunkhoz hármul, Kyrie eleison.
2: Emlékszel még az arcokon? Emlékszel még az üres árok? Emlékszel még csorog alá? Emlékszel még a napon állok? A Paris Journalt olvasod, tél van azóta téli éjjel, megterítesz a közelemben, megágyazol a holdsütésben, lélegzet nélkül vetkezel éjszakáján a puszta háznak, inged ruhád leengedett, mezítelen sírkő a hátad, boldogtalan erejű kép. Van itt valaki? Éber álom, felelet nélkül átkelek a tükrök mélyén heverő szobákon. Ez hát az arc, ez az arc, a fény, a csend, az ítélet csörömpöl, ahogy az arcom, ez a kő repül felém a hófehér tükörből, s a lovasok, a lovasok. Bánt a homály, és sért a lám. Vékony sugárka víz csorog a mozdulatlan porcelánra. Csukott ajtókon zörgetek, sötét szabád akár az akna. A falakon hideg lobog, sírásom mázolom a falra.
3: Segítsetek, hófötte háztető, éjszaka van.
2: Ragyogjon,
3: ami árva, a semmi napja mielőtt megjelenne.
2: Ragyogjatok
3: hiába.
2: Falnak
3: támasztom fejemet.
2: Mindenfelől
3: az irgalomnak marék havát nyújtja felém. Egy halott város a halottnak. Szerettelek. Egy kiáltás, egy sóhaj, egy menekülő felhő elfutóban, s a lovasok zuhogó, sűrű trabban megjönnek a csatakos virradatban.